0: sportot, mert hiszen két év múlva majd azért elég sokat fogunk felőle hallani, illetve remélhetőleg majd az Európa-bajnokság után is majd jöhettek hozzánk és tarthattok beszámolót. Köszönöm szépen, hogy velünk voltatok.
1: Köszönjük szépen.
2: Nagyon szépen köszönjük.
3: Ez korábbi műsorunk ismétlése. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Hát ilyen nincsen! Óriási! Ő már tudja, hogy ő az olimpiai bajnok!
2: Rekord 15-13!
1: Radulovics! Gól! Rekord! Megvan!
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Ez a Karfiol Fül, a Nemzeti Sport Rádió birkózás magazinja. Minden, ami a birkózó szőnyegen és körülötte történik. Két hetente, pénteken 14 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Köszöntöm a hallgatókat, ez a Karfiol Fül 35. része, a mikrofonnál Regős László Pál. Mai vendégünk Süle László, a Kozma István Magyar Birkózó Akadémia kurátora, és itt van velünk az MBS Média Bizottságának elnöke, Deák Zsigmond is. Szervusztok, köszöntelek titeket a stúdióban. Az előző adásban az U17-es, most pedig az U20-as világbajnokság adja a témát, hiszen nemrég ért véget a pozsonyi esemény, ahol egy ezüst és 4 bronzérmet szerzett a magyar csapat. Ráadásul mindez 5 magyar érmes a Kimba akadémistája. Kezd beérni a munka gyümölcse?
3: Köszönöm szépen a meghívást, sok szeretettel köszöntöm én is a hallgatókat. Igen, nagyon örültünk ennek az eredménynek, amit talán lehetne úgy is minősíteni, hogy áttörés történt a munkánkban. Ugye 5 esztendeje megy a teljes programunk, illetve volt egy 10 fős csapat, aki már 6. esztendeje volt nálunk legkorábban, és azt lehet mondani, hogy az 20-as korosztályban az acceleráció miatt, illetve a nagy birkózó nemzeteknek a sokkal nagyobb merítési lehetősége miatt nagyon nehéz európai országból eredményt elérni, és ennek ellenére nekünk sikerült megszerezni ezt az 5 érmet, és hát akik itt eredményt értek el, azok mind 5 esztendeje nálunk pallérozódnak, tehát azt lehet mondani, hogy bebizonyosodott az, hogy a központi felkészülés, illetve az, hogy tényleg a legjobbak egymásnak is ingert adva, egymástól szerezve, ha együtt készülnek, remek edzők alatt, akkor bizony komoly eredményt tudunk elérni. És fontos talán ennek az eredménynek a megítéléséhez, hogy ezt nemzetközi szinten is elhelyezzük. Tulajdonképpen 2 nemzet érte, vagy 3 nemzet érte nálunk jobb eredményt. Az oroszok, illetve az azeriek, illetve az ukránok, azok ugyanúgy 5 érmet szereztek. És nagyon komoly birkózó nemzeteket sikerült megelőznünk. Örmények szintén 5 érmet szereztek, de például a grúzokat, törököket megelőztük. És hát hozzá kell tenni, hogy az Európai Unión belül most már abszolút a magyar utánpótlásnak komoly primátusa van. Tehát tulajdonképpen EU-s országok vagy nem, vagy 1-2 érmet tudtak szerezni. Még olyan nagy nemzetek is, mint például Németország, vagy korábban nagyon komoly birkózó nemzet, Bulgária. Úgyhogy nagyon örülünk, és bízunk abban, hogy mindenki minél inkább ezek az eredményeket megismeri, és látja azt, hogy a Kimba az egy fontos intézménye a magyar birkózásnak.
4: Csak annyit mondanék, hogy önmagunkat is megelőztük, nem csak az ellenfeleket, mert 1992-ben volt legutóbb, hogy ezen a korosztályos junior világbajnokságon ennyi érmet szerezzünk, úgyhogy az testvérek között is ugye 36 év, ha jól számolom, szóval nem mindennapos ez az eredmény, úgyhogy az, hogy beért a gyümölcs, az talán még nem is fejezi ki teljesen, de nyilván, és ezt majd Laci megerősíti, az egy dolog, hogy most ez ilyen szép eredmény, de nyilván ezt folyamatosan tartani kell, hogy így mondjam, mert ez lenne az értelme egy ilyen jellegű akadémián.
2: Hangozzon az érmesek neve is, László Koppány lett ezüstérmes, Báger Barbara, Zsitovasz Petró, Toplak Zalán és Szinai Szabolcs pedig bronzérmes, ugye 4 kötött fogású és egy női birkózó állhat a dobogóra az U20-as VB-n. Ilyenkor egy VB előtt, ott a Kimbánál van bármiféle elvárás, remény, vágyakozás, hogy milyen eredményt kéne elérni?
3: Alapvetően nincs olyan, hogy most mi megmondjuk, hogy akkor itt darabra szállítani kell ennyi érmet. Szerencsére minden évben vannak érmeink szép számmal, tehát igazán sikertelen évünk egy se volt, de ez kiemelkedőnek tűnik. Eddig 18 érmet szereztünk az idei esztendőben utánpótlás EB-n, illetve világbajnokságon, és még az U23-as VB hátra van, ahol szintén van esélyünk érmeket szerezni. És sose felejtjük azt el, hogy a valódi cél az, hogy a felnőtt válogatottnak adjunk olyan versenyképes birkózókat, akik képesek a felnőtt mezőnyben is világversenyen dobogóra állni. Ebben is jól haladunk, de nyilván kell a visszaigazolás, hogy, hogy úton haladunk, illetve mivel állami támogatásból élünk, nyilván a sportvezetés számára is talán ez egy visszaigazolás, hogy a Kimba úgymond teljesítményében megfogható mérföldkövek vannak, és konkrétumok a világversenyes érmek számában. Még egy gondolat talán a nemzetközi elhelyezéshez, hogy mindig szoktunk statisztikákat készíteni, elsősorban Bacsa Péter alelnök úr, mert azok nem hazudnak, mondja a mondás, kivéve, hogyha hamisítják őket, de ugye...
4: De ha mi hamisítjuk, ahogy szokták mondani.
3: Ahogy Csörcsén mondja, igen, amit azt annak hiszünk.
4: Igen, így van.
3: Most, hát ez nem hamis, és 15 évre visszamenőleg megnézték a európai nemzetek szereplését az U17-es és az U20-as világbajnokságokon összesítve, és egyetlen egy nemzet volt, amelyiknek sikerült az érmei számát jelentősen növelni, az a magyar. A nagy nemzetek inkább stagnálnak, vagy pedig csökkennek, és egyébként az érmek száma inkább csökken, Ázsia egyre többet szerez. Tehát tulajdonképpen büszkék lehetünk arra, hogy Magyarország több érmet tud szerezni, mindenki másra ellentétben az Európai Unióban, és nyilván mi azt gondoljuk, hogy ebben a Kimbának komoly szerepe van.
2: Ez ugye felnőtt szinten is így szokott lenni, erről minden, majdnem minden világverseny után hallhatunk, hogy az Európai Unióban magasan a magyar birkózás a legjobb. Nem sportági szakemberként kurátor a Kimba alapítványánál, hogy kezdődött ez az egész?
3: Hát abban a szerencsében volt részem, hogy Németh Szilárd elnök úr még 2016-ban felkért arra, hogy akkor még Magyar Birkózó Akadémiának a felépítésében vegyek részt, és én kaptam azt a szerepet, hogy a terveztetést irányítsam, tehát később a felépítés kivitelezést is, majd az üzemeltetés során is, hogy az alapítvány működteti a akadémiánkat, és ott kurátorként az alapítványt én irányítom. Én nem tudtam sokat a birkózásról, nyilván vannak sztereotípiák a birkózókkal szemben, hogy ezek erős, de mogorva emberek, és nem feltétlenül az eszükről híresek, és aztán azt kellett megtapasztalnom, hogy ez egy nagyon összetartó, remek közösség, és büszke vagyok arra, hogy nagyon sok barátom lett és ismerősöm, és ráadásul nagyon sok birkózó éleseszű is, tehát hogy száfolnám ezeket a sztereotípiákat, és igazából egy olyan közösséget ismertem meg, ahol sokkal egyenesebbek egymással az emberek, és egy nagyfokú tisztelet övezi a bajnokokat, vagy akik sokat értek el. Ugye mindig húzzák egymást a birkózók, hogy kivert meg kit, és általában az emlékek mindenkinek saját maga felé megszépülnek, de azt kell mondanom, hogy én nagyon örülök annak, hogy ezt a közösséget megismertem, megszerettem, és ami külön élmény volt, hogy mivel mi nemzetközi szinten is ott vagyunk a toppon, beláthattam abba, hogy ez hogy megy a legmagasabb szinten, akár utánpótlásban, akár a felnőtt válogatottnál, nagy élmények, a világversenyek, és megtanultam azt, hogy mennyire tisztelni kell a birkózókat, mert ehhez a sportághoz kivételes pszichikai és fizikai erőllét kell, elhivatottság, rengeteg edzés, tehát ez egy nagyon-nagyon komoly sport, úgyhogy örülök, hogy a részesévé lehettem.
4: Csak meg tudom erősíteni Lacinak a szavait, bár a kivételes fizikai képességeim talán most nem derülnek teljesen ki, de annak idején is birkoztam, és szinte csak győztem, tehát Óvári László később felnőttbe például Európa-bajnok ezüstérmes lett, akit a korosztályában legyőztem. Ő nyilván nem emlékszik rá, vagy nem így, de én így emlékszem. Na mindegy, de a lényeg, de örülök, hogy tehát jó, hogy nem én mondom ezt, hanem Laci, aki kvázi kívülről jött, bár a közgázról ugye ismertük, vagy hát
3: egy évfolyamban jártunk,
4: így van, ami egy dolog, mert utána, hogy mondjam, a sors aztán később rendelt újra össze minket, de például Bacsa Péter, akit emlegettünk, alattunk járt.
3: Nem találkoztam az egyetemen, úgyhogy...
4: Igen, de alattunk járt, tehát magyarul egy vagy két évfolyammal, tehát magyarul örülök, hogy ezt meg tudom erősíteni, hogy ahogy a Kimbának egyébként benne van a krédójába, gondolkodó birkozók már voltak, vagy vannak most is, de mondjuk az nem árt, hogy mondjam, intézményesülten próbáljuk őket kitermelni, hogy egy igen csúnya szót használjak, de mégis érti mindenki, mire gondolok.
2: Én ugyan versenyszerűen sosem birkóztam, de a nappali szőnyegén én is többször adtam duplanázont a bátyámnak, mint igen. Ő nekem, emlékeim
4: igen,
2: szerint.
4: Igen, szerintem ő valahogy máshogy emlékszik erre.
2: Nehéz volt megtalálni a hangot, a közös hangot a birkózókkal?
3: Igazából nem, hát nyilván ez egy férfias világ azért, mondhatnánk azt, hogy szupermaszkulin nagyon sok szempontból, de mellette a birkózók érző emberek is. Én azt tanultam meg, hogy a tiszteletet kell megadni mindenkinek, ez a legfontosabb, És hát nyilván tudni kell az ember helyét, hogy ne osztja az észt akkor, amikor sokkal jobban értenek hozzá mások. Bennem van egy ilyen alapvető kíváncsiság, ezért én rengeteget kérdeztem mindig a edzőktől, versenyzőktől, sportvezetőktől, hogy mi hogy van, mert azért a szabályokat nem könnyű megérteni, pláne mondjuk, hogyha megy egy mérkőzés, nagyon bonyolult a szabályrendszer, és próbáltam megtanulni, tehát bennem az a típusú igényesség megvolt, hogy a sportágnak azokat a finomságait, amennyire meg lehet tanulni egy kívülállónak, azt próbáljam megtanulni, és hát szerencsére türelmesek voltak, mert válaszoltak a kérdésekre, én meg nem szégyeltem ugyanazt a kérdést többször is föltenni, hogyha úgy éreztem, hogy nem kapok olyan választ, amit én is értek.
2: Azt hiszem, a Kimmának az egyik legfontosabb tulajdonsága, hogy ernyő szervezet, és nem elveszi a kluboktól a tehetségeket, hanem együttműködésben, a klubokkal együttműködésben dolgozik, és ezzel az olimpiai pontokat is az egyesületeknek szerzik a birkózók, és nem magának a Kimbának. Milyen a kapcsolat az akadémia és a klubok között?
3: Onnan indulnék, ugye, hogy volt egy remek előképünk a Mr. Tush Akadémia, ahol már ez a rendszer vizsgázott, vagy kidolgozásra került, és a legelejétől kezdve egy jó modellt választottunk egyéni akadémiaként, hogy nem igazoljuk el a versenyzőket, hanem mi egy képzési központ vagyunk, ahol próbálunk magas szintű képzést és versenyeztetést biztosítani a hozzánk jövő fiatal sportolóknak. A klubok nyilván az elején meg kellett őket győzni arról, hogy érdemes a tehetségeket feladni, de azt gondolom, hogy összefogással ezt sikerült elérni. Majdnem minden klubbal van megállapodásunk, tulajdonképpen minden klubbal, és ezek közül 70 klubban nagyon aktív az együttműködésünk, vannak sportolóik tőlünk, és hát fontos az, hogy az ő érdekeltségük is megmaradjon, hogy a bajnokok, akik jó eredményt érnek el, hozzájuk vigyék a pontokat, és így azért egy kisebb egyesület is kap esélyt arra, hogy ranglistán előrébb végezzen. Egyébként meggyőződésünk, hogy nálunk, mivel kevés birkózó van, nincs más modell, csak az, hogy a legjobbak lehetőség szerint együtt készüljenek. Volt szerencsém utazni így a világba, szintén a birkózással, a legérdekesebb nekem Irán volt, ahol kétszer is jártam, és van egy amerikai-iráni üzletember barátunk, aki elvitt a szülővárosába, Andimeskbe. Nekem az ott megdöbbentő volt, hogy ez egy 150 ezeres város, és elvittek bennünket egy birkózó klubba, ahol legalább 200 fiatal birkózott, a 6 évestől egészen a felnőttig. Tartottak bemutató meccset a 6-7 évesek, és olyan technikai dolgokat tudtak megcsinálni, amit nálunk még a gyerekek nem is tanulnak. Tehát hihetetlen képzettségük volt, és ebben a városban, ami egyébként Iránban a gréko-román vagy kötött fogású birkózásnak a bölcsője, itt 2500-4000 birkózó birkózik. Tehát körülbelül ezt pontos számot nem tudok, de ez a nagyságrend.
5: A városban.
3: A városban, ami egy 150 ezeres város, és nekünk körülbelül ennyi birkózónk van összesen.
5: Tehát az országban.
3: Az országban. Tehát mi a nagy számok ellen harcolunk, vagy nagy számok törvény ellen is, hogy az a kevés birkózónk, az tényleg a lehető legjobb képzést kapja. És hát nyilván, ha az ember így betekintést nyer más nemzetekbe, akkor tudja, hogy óriási eredmény, amit a magyar birkózó produkálnak ilyen létszámmal. De ez csak úgy fenntartható, hogyha sose bízunk el magunkat, hanem bizony mindig bele kell tenni a munkát, meg bele kell tenni a szervezettséget, mert azt látom, hogy amiben mi jobbak tudunk lenni ezeknek az országoknál, hogy sokkal szervezettebben megy minden, és hogy kevesebb hibával talál mondjuk a kiválasztásnál. Másik tapasztalatom az, hogy nincs két elit a birkózás a Magyarországon, csak egy, és mindenkit integrálni kell, aki tényleg akar tenni ezért a sportágért, mert minden szakemberünkre szükség van.
5: Pontosan ez a legfontosabb, tehát kicsi, összetartó közösség, és egyszerűen a szűrőn nem esett ki senki. De nem csak gyerek nem esett ki, hanem felnőtt vagy mester, vagy tehát gyakorlatilag akinek valaha szerzett tapasztalatot és van tudása, birkózásra, azt meg kell tartani, mert különben ezt nem tudjuk. És nagyon fontos, hogy egyből kiderült, hogy az egyesületekkel össze kell fogni, nem elvenni tőlük. Azt hinnénk, hogy ez magától értetődő, de egyáltalán nem. Nagyon komoly sportágokban ez nem így van, hanem az akadémia az különálló egyesület, külön indul a bajnoki rendszerekben, és gyakorlatilag hogy mondjam, érdekellentét alakul ki a klubok és az akadémia között. Nálunk pedig ezt kell nyilván megértetni, másrészt meg azt a rendszert, amit Laci említett, megalkotni, hogy ez pont az ellenkező legyen, hogy boldog legyen az egyesületnek az edzője, edzője, hogyha igaz, hogy a szíve csücske az, az a srác, akit ő, vagy kis csaj, akit ő felnevelt.
3: Lehet, ugye pár évig, vagy
5: így
3: akár 4-5 évig.
5: El kell engednie, ahogy mondta Laci, feladnia, de nem feladnia a reményt, hanem őt Budapestre, ide a Kimbába, és úgy fog visszajönni, hogy eredményeket hoz, és fejlődik, és ha ezt látja egy edző, akkor az egyik szeme, nem, mind a két szeme könnyes, de mind a kettő nevet, mert látja, hogy van értelme a munkájának.
3: Hát ugye a sport a sokszor az egók harca is, és én mindig azt szoktam mondani, hogy igazán eredményt úgy lehet elérni, hogyha az egót azt háttérbe szorítják a résztvevők, és összefognak, és a közös cél érdekében együtt dolgoznak. Illetve a versenyzőknél, vagy a sportolóknál pedig tényleg azt látom, hogy igazán azt tud bajnok lenni, aki hajlandó áldozatokat hozni, és hajlandó azt a rengeteg munkát beletenni. Hiába van tehetség, ha nem párosul ezzel a típusú alázattal, szorgalommal, akkor nem tud bajnok lenni. Tehát nekem ez a meggyőződésem, és most már látunk ugye egy 5 éves periódust, vagy 6-ot, hogy hányan hagyták abba, hiába voltak nagy tehetségek, és hogy kikből lesz igazán bajnok, akik a munkát is beleteszik.
2: Az milyen, amikor egy tehetséges birkózó abba hagyja?
3: Volt sajnos rá példa. Általában a gyerekeknél a fókusz sokszor nem az, hogy ő bajnok akar lenni, hanem elviszi más, vagy egyszerűen nem hajlandó végdolgozni, vagy jön egy sérülés, vagy esetleg a családi háttér. Nem olyan, tehát hogy jó pár nagy tehetség abba hagyta nálunk is, akiből egyébként nagyon, nagyon nagy birkózó lehetett volna. De ez ilyen, hogy aki nem akar igazán bajnok lenni, csak kicsit, abból valószínűleg nem is lesz.
2: Ugye erről már volt szó, hogy a Kimba felnőtt válogatottnak termeli a birkózókat, neveli a versenyzőket, és ez az elsőleges célja, és a filozófia is elhangzott, hogy gondolkodó birkózó. Mit jelent ez valójában?
3: Ennek a fogalomnak a megalkotása Hegedűs Csaba nevéhez fűződik. Ő az a gondolkodó birkózó, akinek vannak céljai, ezt kitűzi a sportban, tervszerűen készül, és hajlandó sportszerű és észszerű áldozatot hozni ahhoz, hogy elérje a céljait. Emellett a probléma megoldó képessége az kreatív és magas, és egyfajta intelligenciával oldja meg az ügyeit a szőnyegen is, és a szőnyegen kívül a civil életben is. És nekünk egyébként célunk az, hogy amellett, hogy kreatív, gondolkozó birkózókat neveljünk, hogy egyben olyan jó, igaz magyar fiatalokat is, akik büszkék hazájukra, és büszkén viselik a magyar válogatott mezét, és büszkén éneklik a himnuszt a dobogon. Tehát a nevelésünknek van egy ilyen része is, hogy igenis fontos az, hogy büszkék legyünk arra, hogy ezt a nemzetet képviseljük.
5: Így van, ez nagyon fontos, hogy programok is, tehát nem csak szavakban, tehát most ez nagyon jó hangzik, de olyan programokkal, olyan múzeumlátogatástól kezdve mozi, Laci jobban tudja, kulturális kiállítás, önmagában a Kimbában kiállítások tömege.
3: Voltak ugye, amire nagyon büszkék vagyunk, hogy volt egy Kozma István emlékkiállításunk, ahol a japán barátjával való kapcsolatát mutattuk be, ők leveleztek egymással, 33 levelet kaptunk vissza Japánból. Yamamoto Takao-nak hívták az úriembert, aki Kozma Istvánnal a Tokiói olimpián ismerkedett meg, és utána kezdtek el levelezni, és megtanult magyarul Kozma kedvéért, és így után magyarul leveleztek, megtanult a magyar himnuszt elénekelni, van is róla felvétel, és verseket fordított japánra magyarról, és az ő lánya ezeket a leveleket visszaadta nekünk, és ebből csináltunk egy nagyon szép felemelő kiállítást, egy film is készült egyébként erről, ami a YouTube csatornánkon megnézhető bárkinek. De például Nyiba mester Németh Sándor tartott nekünk rendkívüli irodalomórát gyerekeknek, voltak képzőművészeti kiállítások. Ezek a gyerekek nagyon elfoglaltak egyébként, és beosztással élnek a tanulás és a versenyzés, edzések mellett, de próbáljuk nekik kinyitni a világot, meg hogy egy olyan környezet vegye őket körbe, ami a jóra neveli őket, fegyelemre, szorgalomra, kitartásra és a másik tiszteletére.
5: Csak egy mondat. Tehát most nem egy lukba kell mennie valakinek edzenie látástól vakulásig, hanem egy csodálatos intézménybe, ahol mondjuk a fősétel a lépcsőn, akkor megnézheti a már említett eddig egyetlen kétszeres magyar olimpiai bajnok és egy japán cselgáncs mester, ugye cselgáncsozó volt eredetileg az említett úr, egy igen felemelő kapcsolatát. Tehát gondoljunk egy picit bele egy tizenéves srácra, hogy milyen hatása lehet az, hogy ez van a környezetében. És gyakorlatilag tálcán kínálva, tehát amit mond Laci, hogy persze elfoglalt meg, hát egy tizenéves honnan tudná, hogy honnan kell az értékeket kapni, persze jó esetben kapja a szüleitől, az edzőitől, stb. De ilyen szerintem nem nagyon van máshol, és ez szerint, visszagondolok saját magamra, hogy mi lett volna, ha persze nem volt borzalmas az élete, nem erről beszélgetek, csak az, hogy nézd meg, tessék, ilyenek is vannak, ilyen kapcsolatok vannak az életben mondjuk. Ilyen, tehát szerintem eszeveszett felemelő bajnokok fala.
3: Igen, hát
5: minden napot mész el, a mesteredzők.
2: El akarsz kerülni nyilván.
5: El akarsz kerülni, mesteredzők. Ott, azok is ott vannak. Tehát szerintem ez olyan inspiráció, hogy az nem igaz. A Hall of Fame tagok zászlója fennlobog az edzőterembe. Hát mi az, ami nagyobb példát adna és célt egy fiatal sportolónak, mint ez? Minden nap látja.
3: Tehát a példamutatás nagyon fontos, és ezt ők megkapják ott, meg hát húsvér világbajnokok veszik őket körbe, Európa bajnokok, remek birkózók, tehát ez az ő integrálásuk is sikerült, tehát nagyon sok visszavonult birkózó dolgozik nálunk fő vagy másodállásban, edzőként, sportvezetőként, tehát olyanképpen Kimbára azt mondjuk, és azt gondolom talán nem túlzás, hogy ez a magyar birkózás szentélye, abból a szempontból, hogy több mint egy akadémia, mert egyfajta olyan kulturális közegbe helyezi a birkózást, ami méltó ehhez a sportákhoz, és megemlékezik a nagy bajnokairól. Szoktuk mondani, hogy mi a kultúrát a magyar sport részének tekintjük, és így is működünk.
2: Volt szó az előbb itt a tanulásról is. Tanulás és sportolás összeegyeztetése nyilván a fiataloknál lesz kulcskérdés. Mennyire feladata ez a Kimbának, hogy ebben segítse a sportolókat, akár az iskolákkal együttműködve?
3: Segítünk, tehát egyrészt vannak nevelő tanáraink, akiket a gyerekek mellett megfogadunk, és ők azért fontos az életpályamodellben, hogy a gyerekek lehetőleg jó eredményeket érjenek el az iskolába. Bukásaink nincsenek, tehát eleve a korrepetíciók kapcsán azt gondolom, hogy ez nem probléma. Nyilván az a tapasztalatunk egyébként, hogy az elején nagyon sok iskolát megengedtünk, de azért, aki igazán birkózó akar lenni, annak az ideális egy sportgimnázium. Tehát, mert ott sokkal rugalmasabb a tanrend, de emellett, ha valaki más iskolába szeretne menni, akkor azt is megengedjük. Úgyhogy, és fontos az, hogy a gyereket próbáljuk arra is ösztökélni, hogy menjenek el a testnevelési egyetemre, lehetőleg testnevelés tanárnak, ugyanis később visszamennek egy iskolába tanítani, és ezt a sportágat egyben oktatják, akkor nagyon sok olyan műhely alakulhat ki, ahol az utánpótlásunkat nyilván meg tudjuk szerezni. És jó folyamatok vannak, mert egyre többen jelentkeznek edzői szakokra is, illetve testnevelő tanárnak is. Tehát tulajdonképpen ez egy nagyon-nagyon hosszú távú folyamat, ahol hogyha jók a döntések, akkor 5-10-15-20 év múlva vannak ennek eredményei, ha pedig rosszak a döntések, akkor ennyi idő után történik az a típusú leépülés, amit sajnos látunk Európában, nagyon-nagyon sok országban és a szomszédos országokban is jellemzően.
2: Erről Lőrinc Tamás is beszélt itt 2-3 adással ezelőtt a TF-nek a fontosságáról, az
5: edzőképzésről. És talán nem akarok hülyeséget mondani, talán most van a legtöbb birkózó, akár edzőképzésen, ugye?
2: Igen,
5: tehát
2: igen.
5: Akkor jól emlékszem. És akkor Lőrinc Tamás, ugye, aki szakmai igazgatója, most nem tudom, hogy volt, vagy hát, most, ugye, most mi a státusza, de ha már a példák.
2: Jól átkanyarodhatunk a következő témára.
3: Igen, tehát a Tamás ugye olimpiai bajnokként jött hozzánk, együtt dolgoztunk 4 évet, nagyon büszke vagyok rá, hogy megismerhettem. Kicsit bele is tudtam pillantani azokba a finomságokba, apróságokba, ami az olimpiai bajnoki címéhez kellettek, mert nagyon sok minden kell ahhoz, hogy valaki olimpiai bajnok legyen. És hát a Tamás megállt a helyét nálunk abszolút, és azt gondolom, hogy elnökként is remek vezetője lesz a sportágnak, de tulajdonképpen a szakmai munkát ő irányítja, vagy irányította Kimbában, most még egy fél évig ezt társadalmi munkába elvállalta. Egyébként maga az elnöki poszt az összeférhetetlen, tehát meg kellett szüntetni a jogviszonyát nálunk, miután megválasztották elnöknek. Az MBS alapszabályából jön egyébként.
5: Olimpiai világ és négyszeres Európa bajnok 15 év alatt 15 világversenyes érem. Csak ez kiegészítésképpen. Tehát hát, ilyen emberről beszélgettünk. Tehát
2: sőt, is láthatják ott a fiatalok. Gondoljuk
5: bele, hogy ezt az embert látják minden egyes nap, látták a srácok, és most is látják még, és ezután is fogják természetesen.
3: Sőt be is áll birkózni, mondta Tomi, most már egyre fiatalabbakhoz, de
5: oda 6 évesek.
3: Nem azért nem ott, mert tudom, 14
5: még nem kezdődik, nem de, kezdődik de, még az akadémiai képzés.
3: És a Tomi egy teljesen normális ember amúgy, tehát én azt gondolom, hogy mindenki kedveli a birkózásba, tehát ő, neki semmilyen úgymond sztáralűrje nincsen, normális ember maradt, és szerintem ez is egy példa, hogy úgy is lehet valaki bajnok.
5: Ez a legfontosabb egyébként, sportújságíróként azt mondani, hogy körülbelül 5 millió sportolót ismerek, és nagyon ritka az, aki ilyen eredményeket, amiket most felsoroltunk, és ezek után is normális ember, hogy mert ennél több nem kell. És Tominál még az is, hogy letesszük a Marsra, és ott is feltalálja magát. Tehát nem volt még olyan szituáció, amit teljesen idegennek gondolnánk, ahol ő ne találná meg azonnal az ott lévőkkel a kontaktust és a szót. Szóval ez viszont tanulhatatlan, az biztos.
2: Szövetségelnökeként folytatja ugye a munkáját. Gyanítom ebből, hogy a közös munka a szövetség és a Kimba között nem lesz nehéz, de mégis milyen ez a közös munka, akár gazdasági, akár szakmai, vagy bármilyen más szinten?
3: Szerintem ideális. Ugye láttunk olyan példát, amikor nem voltak jó viszonyban szövetségek akadémiákkal. Szerintem az nagyon kontraproduktív. De egy mondatban kitérnék az előző elnök úr, Németh Szilárd elnök úr szerepére, aki tényleg egy olyan egységet hozott létre a birkózásba, amit most azt gondolom Tamás folytat, és tényleg a vezetésben azt kell mondanom, hogy az ügyért dolgozunk. Van egy kedvenc bibliai idézetem, és talán ez is nekem egy vezérfonal, hogy aki felmagasztalja magát, megaláztatik, aki viszont megalázza magát, az felmagasztaltatik. Tehát a sportban ez nagyon igaz, hogy az egókat a vezetésnek is azt gondolom, hogy sikerült háttérbe szorítani, és egy ügyért dolgozunk alázattal, de ez a sportolókra is igaz, hogyha így dolgoznak, akkor tudnak eredményesek lenni. Ugye közös a vezetés, nagyon sok olyan szabály van, amit egy szövetség tud meghozni, ami támogatja az akadémiát, és ugyanígy az akadémia is nem akar egy önálló vár lenni a sportágon belül, hanem egy olyan szövetség, egy olyan szövetséges, aki a birkózás érdekeért dolgozik, és nyilván azért a célokat alapvetően egy szövetség tudja meghatározni. Én magunkat inkább egy olyan okos szolgáló lánynak tartom, aki szintén a birkózásért dolgozik. A másik fontos dolog azért a finanszírozás, tehát az akadémiával a birkózás lehetőségei gyakorlatilag megduplázódtak, tehát mi nem a szövetség keretéből kaptunk soha forrást, hanem külön delegáltan erre a célra az államtól, és számos szakember így tudott tisztességes jövedelemhez jutni, illetve talán sikerült egy olyan életpályamodellt kialakítanunk a birkózók számára is, hogy most már azért egy fiatalnak komoly, anyagilag is egy komoly elismerést tud szerezni, hogyha nemzetközi szinten is eredményes, nagyon sokféle csatornában. Mi is adunk ösztöndíjakat, van számos állami ösztöndíj, vannak jutalmak, illetve aki vállalja a sportszázadban a honvédséggel járó feladatokat, az még pluszban egy komoly jövedelemhez jut. Tehát most már azért a fiatalokat könnyebb talán bent tartani a sportban, mert egy olyan anyagi érdekeltséget is sikerült megteremtenünk közösen, ami lehetővé teszi, hogy nem kelljen abba hagyniuk 18 évesen, ha tehetségesek a sportágat.
2: Süle Lászlónak köszönjük szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat, és további sikeres munkát, sikeres folytatást kívánunk a Kimbának, a Kimbánál, és Deák Zsigmondnak is köszönjük, hogy ma is itt volt velünk, a kedves hallgatóknak pedig a figyelmet, két hét múlva folytatjuk, viszont hallásra.
0: Ez volt a Karfiolfül, a Nemzeti Sportrádió birkózás magazinja. Ez korábbi műsorunk ismétlése. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újra hallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Mindig van egy tetti, és olimpiai bajnok Szene Attila!
2: Legerizált zömös a pályafutása végén ott az aranyérem! Olimpiai bajnok, mester, olimpiai bajnok, tanítvány!
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: És elkezdett hajrázni ez a kicsi lány. Majdnem egy teszpontot előnye, bírja-e majd végig. Gyere Egérke, gyere kicsi lány. Egerszegi Krisztina, olimpiai bajnok, 200 méteres hátúszásban.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Hát ilyen nincsen! Óriási! Hőrán tudja, hogy ő az olimpiai bajnok!
2: Blackboard 15-13!
1: Radulovics! Gól! Blackboard! Megvan!
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: És elkezdett hajrázni ez a pipi lány. Majdnem egy teszt hozott előnye, bírja-e majd végig. Gyere Egérke, gyere kicsi lány. Egérfegyi Krisztina, olimpiai bajnok, 200 méteres hátúszásban.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kinek hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Ez a Víz Összeköt, a Nemzeti Sport Rádió vízes sport magazinja. Minden szerdán 13 órától. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Nagy tisztelettel köszöntjük a Nemzeti Sport Rádió és a Víz Összeköt adásának hallgatóit, a szerkesztő műsorvezető Bitvan Emilt hallják, méghozzá Lengyelországból a kajakkenő világbajnokságról jelentkezünk két kiváló kollégával, Lódi Renátával, az MTI újságírójával, valamint Tóth Bélával, a Nemzeti Sport Rádió kommentátorával és riporterével. Szerbusztok! Hát túl vagyunk az első fél napon, amiről eddig tudunk, hogy számunkra kedvező az időjárás, de a fiúknak, lányoknak lötyögős a víz. Erre ezért sok világbajnokságon jártunk már. Ezzel sokszor küzdenek azok a versenyzők, illetve azok a pályák, ahol nincs felevező sáv.
3: Igen, én is köszöntöm a hallgatókat. Igazából itt Poznánban mindig ez a helyzet, hogy ilyen furán fúj a szél, és amiatt, hogy nincs felevező sáv, ezért a szél tud egy olyan különleges körülményt teremteni, hogy visszaveri a körben lévő betonról a vizet, és ettől lesz úgynevezett lötyögős, így hívják a versenyzők, hullámos a víz, leginkább az utolsó 100-150 méteren. És bármennyire is úgy tűnik ma, hogy viszonylag kicsi a szél, és mint hogyha ugye az zászlók alapján egy picit olyan szélcsendesebb lenne, de a versenyzők mindannyian arra panaszkodtak, hogy egy ilyen oldalszél vagy szembeszél nehezítette a helyzetüket, de én korábbi tapasztalataimból kiindulva azt kell mondjam, hogy ez a mai, ez még nem nagy szél és nem nagy hullámzás.
2: Egyébként, hogyha bárki megnézi a pályát, most hátra sandítok, kicsit olyan, mintha folyóvíz lenne, és folyamatosan mozog a teteje. Viszont amit megállapíthatunk, Béla, hogy egy ilyen kis mini paradicsomi környezetben van ez a poznani pálya.
4: Hát egy szabadidős központ épült fel eköri a tó köré. Ugye ez a Málta tó, nem Málta, hogy ne tévesszék össze a hallgatók, nem Máltán vagyunk, hanem a Málta tónál itt Lengyelországban. És ugye ez egy hatalmas nagy tó, hát most amennyire hatalmas lehet egy tó.
5: Nyilván nem a Balatonhoz hasonlítjuk.
4: Így van, de ugye itt az is az érdekesség a pályának, hogy ez a nagy vízfelület, ez viszonylag védtelen, tehát akár a széllel, vagy akár a lötyögéssel, ezzel meg kell küzdeni a sportolóknak. Tényleg, hogyha én itt most körülnézek, akkor az látszik, hogy a pálya egy részét azt... Hát ott vannak a távolban fák, bokrok, azok talán egy picit óvják az oldalszéltől a versenyzőket, de ugye ma leginkább szembeszéllel találkoznak a sportolók. De esetre szerintem ez azért nagyjából hasonlít arra pályára, mint amivel Milánóban találkoztunk mi, meg találkoztak a kajakosok, kenusok.
2: Beszéljünk akkor egy picit a szakmai dolgokról. A legfontosabb része az volt a délelőttnek, hogy mindenki tovább jutott, de hát nagyjából ezt is vártuk. Illetve hát a legizgalmasabb történet az talán Nádas Bencéjé, ebben egyetérthetünk, akinek hétfőn este megszületett a gyermeke Bendegúz, a párja pedig szintén egy világbajnok kajakos, Kis Blanka, illetve Nádas Blanka, úgyhogy szívből gratulálunk a családnak. És hát Bence ma reggel pedig már itt volt, felvezett a férfi négyessel, aztán mentek egy előfutam második helyet, itt most az volt a lényeg, hogy tovább menjenek, de Bencén látszik, hogy félig itt van, félig nincs, de ez teljesen érthető.
3: Igen, hát ez mindenképpen nem mindennapi dolog, ami vele történik ezen a héten, ez egyértelmű. Ugye sokáig izgult azon, hogy egyáltalán ott tud-e lenni a kisfia születésénél, amióta megtudták, hogy a felesége várandós, azt tudták, hogy augusztus végén fog születni a gyermek, és hát én azt gondolom, hogy ez így egy szerencsésebb felállás, hogy a kisfiú jól időzített, hogy már a rajt előtt világra jött, de hát Bencének talán ez egy, amellett, hogy óriási boldogság, azért egy pici nehézséget is jelent a versennyel kapcsolatban, ami azt gondolom, hogy talán ebben az élethelyzetben másodlagos, még ha nagyon fontos is. De hát ő profin viselkedik, mint ahogy azt tőle megszokhattuk, úgyhogy tegnap kiutazott, és ma pedig remekül szerepeltek, ugyan nem nyerték meg a futamukat, de ennek igazából különösebb jelentősége nem volt, mert nem lehetett egyből a döntőbe jutni, úgyhogy ez a második hely bemutatkozásnak jó. Azt mondták utólag a fiúk, hogy valami azért hiányzott, egy pici frissesség, leginkább az utazó tempójukban és a finishben, de hát van még idő ezt kijavítani, holnap középfutam, pénteken döntő, addig ezt még bőven össze lehet szedni, szerintem nagy gond egyáltalán nem volt.
2: Hát nagy gond szinte senkivel nem volt, azon kívül, hogy tényleg egy-két versenyző nagyon panaszkodott a lögyögős vízre. A férfi négyest illetően Európa-bajnokok, világkupát nyertek gyakorlatilag, az idei négy nagy világverseny mindegyikén egy-kettőben zártak. Nem is emlékszem arra, hogy ennyire jól érkezett volna meg eredmények szempontjából egy négyes világbajnokságra, na de olyat sem nagyon láttunk, hogy négy világversennyel a háta mögött érkezzen meg egy csapat, mert hogy az olimpiai kvalifikációs rendszer jelentősen megváltozott, és ebből volt egy tengeren túli világkupa, ugye Montrealban, két európai világkupa, az egyik Szegeden, illetve az EB, úgyhogy nekünk is kapkodnunk kell a fejünket, mert hát a felkészülésben azért itt elég sok mindent meg lehet nézni és lehet kutakodni.
4: Ugye a férfi kajak négyes az egy világkupán kapott ki Brandenburgban a hazaiaktól, és hát azért ez valóban az elmúlt években nem volt jellemző, az sem, hogy a férfi kajak négyes mondjuk ne üldöző legyen, hanem üldözött, mert itt végül is arról van szó, hogy ők azok, akiknek ebben a szezonban a hátát nézték a többiek. És hát a férfi kajak négyes az, ami most majd vízre száll, illetve vízre szállt, az azért is különleges számomra, mert ugye olyan párokból épül fel, ugye Nádas Tótka, meg a Kuruc Fodor, amely azért rivalizált egymással az áprilisi válogatón 500-on párosban is, és ennek ellenére úgy tűnik, hogy a csapategység az rendben van, összhang is van a sportolók között. Szóval azt hiszem, hogy ezen a világbajnokságon az egyik legnagyobb éremesélyes, és óvatosan fogalmaztam, magyar szempontból.
2: És hogyha hozzávesszük ehhez, hogy tavaly Nádas Bence Kuruc Leventével lett világbajnok párosban Milánóban a szélső pályáról, akkor tényleg érdekes történetek vannak ebben a hajóban. 2006-ban 20 éve nyert utoljára négyesünk, ugye az 1000 méteren Gyökös Lajos vezetésével még Szegeden, de René, te kinyomoztad, hogy 500-on elég régen volt a legutóbbi világbajnoki címe férfi négyesnek kajakban.
3: Így van, hogyha jól kutakodtam, akkor az 1997-ig, azaz majdnem 30 évet kell visszamenni, hogy férfi K4 500 méteren magyar győztes találjunk, úgyhogy, és én azt gondolom, én bő 20 éve vagyok benne a sportágban, hogy azóta ilyen közel, nem akarok semmit elkiabálni, de azóta ilyen közel nem voltunk az aranyérem megszerzésének lehetősége, ez bár persze lehet, hogy sokan felszisztennek, akik ismerik az eredményeket, mert ugye tavaly is ezüstérmesek lettek a fiúk egy teljesen más összeállításban, Fodor Bence benne volt akkor is a hajóban, és nagyon picivel maradtak le az aranyéremről, de akkor azt gondolom, hogy az egy kellemes meglepetés volt, az az ezüstérem. Most pedig nem akarok nagy terhet tenni a fiúkra, de én azt gondolom, hogy ők is így gondolják, hogy lehet, hogy most az ezüstérem az lehet, hogy már csalódás lenne számukra.
2: Beszélgessünk akkor a női négyesről, hogyha valaki majd hallgatja a hétvégén akár a Nemzeti Sportrádió közvetítéseit, akár az M4 Sporton nézi mondjuk majd a női kajakos négyesek döntőjét, és meghallja az összeállítást, akkor lehet, hogy elsőre azt hiszi, hogy valamilyen korosztályos VB futamot néz, mert hogy a Kiskoréka, Szegedi Angelina, Decsi Dorina, Mészáros Anna összeállítású egységünk kvalifikálta magát erre a világbajnokságra, és gyakorlatilag minden négy világversenyen a legjobb öt között végeztek, egy negyedik hely, valamint 3/5. hely, és hát nagyon-nagyon fiatal egység, ketten VB újoncok, ketten pedig ott voltak 24-ben a nem olimpiai számok világbajnokságán, tehát ez tényleg egy nagyon, nagyon rutintalan egység, bár ez a négy világverseny talán egy picit segített, hogy összekovácsolódjanak, de azért egy felnőtt VB csak felnőtt VB.
4: De a lányokon a megilletődöttség az nem látszik egyáltalán, vagy legalábbis én még nem véltem felfedezni.
6: Én nagyon picit éreztem az interjú alatt, hogy azért ez most egy más közeg.
4: Szokniuk kell, ugye Decsi Dorina, illetve Mészáros Anna még nem is járt világbajnokságon, tehát egyáltalán nem voltak ők még VB-n ebből a négyesből. Azt hiszem, hogy nekik úgy kellene, tehát hogyha a férfi kajak négyessel vetjük össze a nőit, akkor a férfiakon lehet nyomás, de a nőkön egyáltalán nem. És ez akár még számukra kedvező lehet, mert ha megnézzük a mezőnyt, azért lengyelekkel, németekkel együtt a nőknél is óriási a verseny. Az új-zélandiak teljesen érdekes összetételben vannak itt, ők is egyfajta sötét lószerep kört töltenek be, tehát itt azért azt hiszem, hogy akár a zavarosban is lehet halászni. Tényleg az kellene, hogy menjenek egy olyan pályát, ami 100%-os, amire azt mondják, hogy tökéletes volt, és akkor ami kisül belőle. De hogy bármilyen terhet rakjanak a saját vállukra, az szerintem felesleges.
2: Akkor most egy nehéz kérdést teszek föl Reninek, ha már Béla úgy fogalmazott, hogy lehet itt a zavarosban halászni, de azért jó néhány női négyest láttál már olyanokat, amelyekben olimpiai bajnokok, világbajnokok ültek, láttál talán rutintalanabb négyest is. Neked milyen megérzéseid vannak a négy lányjal és ezzel az egységgel kapcsolatban?
3: Igen, én azt gondolom hasonlóan Bélához, hogy nem szabad nagy terhet tenni rájuk, mert azért a női kajakban láthatjuk, hogy egy generációváltás megy végbe. Ők a fiatal, a feltörekvő generáció tagjai. Nem gondolom, hogy irreális elvárásokat kellene velük szemben támasztani. Idén ugyan sokszor közel voltak egy éremhez, világversenyen, világkupán vagy Európa-bajnokságon, de nem sikerült. Én azt gondolom, hogy az első lépés számukra az kell, hogy legyen, hogy bejussanak a döntőbe. Az már egy nagy fegyvertény. Egy olyan világbajnokságon, ami azért ne felejtsük el, hogy az olimpiai kvalifikáció szempontjából nagyon-nagyon kiemelt verseny, fontos verseny, az itt szerzett pontok másfélszeres szorzóval számítanak bele majd a végén, és a kajak négyesek ebben a körben is nagyon kiemelt számnak számítanak, mert ugye négy versenyzőt lehet kvalifikálni egy négyessel. Úgyhogy azt gondolom, visszatérve a magyar fiatal magyar négyesre, hogy először jussanak be a döntőbe, és ott pedig próbáljanak teher nélkül versenyezni, ez lehet számukra a cél, és aztán, hogy ott az mit hoz majd a végén helyezésbe, azt nagyon nehéz megjósolni, de nem szabad, hogy görcsösen versenyezzenek, mert semmi értelme.
4: Ha már említetted ugye a generációváltást, az benne most realizálódott, hogy ugye a Párizsi olimpián négy női kajakozónk volt kint, és közülük egy sincsen most itt a világbajnokságon. Tehát ez is jelzi ezt a generációváltást, amit említettél.
2: Sőt, és hogyha megnézzük, hogy a négyesen kívül kik vannak, mert ugye ebből a négy lányból senki nem megy egyest, illetve párost. Tehát egy tényleg olyan fiatal magyar csapat jött ki. Egyébként közülük Csikós Zsókát láthattuk, aki ugye tavaly robbant be a köztudatba. Mi, akik azért foglalkozunk a sportággal, pontosan tudtuk, hogy ő azért egy ígéretes versenyző. 1001-esben kezdett, és amilyen a lebonyolítás, itt most nem lehetett közvetlenül tovább menni egy előfutam győzelemmel, úgyhogy hát Zsókának még egyszer 1 kilométert biztosták kell, hogy evezzen. Benne biztos, hogy azért van egy saját belső vágy, hogy legalább a tavalyi eredményeit meg tudja ismételni, de nagyon nehéz lesz. Ugye itt van a Pulevska, a hazaiak versenyzője, akitől mondjuk 501-esben mindenki jó eredményt vár el, és hát azért mások is fenék a fogukat arra a világbajnoki dobogóra, akár 1000, akár 500 méteren.
3: Igen, azt gondolom, hogy mindenképpen 1000 méteren lehet, ha lehet ezt mondani, lehet könnyebb dolga Zsókának, ugye az nem olimpiai szám, abban ő a címvédő, és már most a ma délelőtti előfutamban is megmutatta, hogy mekkora klasszis versenyző, egy nagyon rossz rajt után, ami nem feltétlenül az ő hibája volt, hanem a rajtgép egy picit megtréfálta, pillanatok alatt föl tud zárkozni a többiekre, és nagyon magabiztosan nyert, úgyhogy azt gondolom, hogy ezren ő a favorit, ezt kimondhatjuk.
6: Ez jó hallani.
3: Abszolút ezt gondolom. Ugye tavaly 3 számot is ment, mert még 5000 méter egyesben is versenyzett, most ebből idénre 2 maradt, tehát erre a 2-re kell koncentrálnia, nyilván a nehezebb dió az az 500 méteres olimpiai szám. Tavaly abban bronzérmes lett. Én azt gondolom, hogy idén is más célja nem lehet, mint a dobogó, de nagyon-nagyon nehéz lesz, ez biztos. Ahogy közeledünk Los Angeles felé, az olimpiai számokban egyre-egyre élesebb lesz a verseny, és biztos, hogy idén már nehezebb dolga lesz, mint tavaly, de hát bízunk benne, hogy igazak a hírek, hogy Bivaj erős, és hogy nagyon jó formában van, úgyhogy meglátjuk, hogy ez mire lesz elég.
2: A lengyelek pedig abban bíznak, hogy női kajakban Pulavska lesz majd ennek a világbajnokságnak a sztárja. Hát a lehetőség adott, mert gyakorlatilag az elmúlt két és fél évnek talán az egyik legjobb egyes menője. Ő lesz vajon ennek a VB-nek a lengyel női sztárja, Béla?
4: Hát ugye ő a reklámarc most itt ezen a VB-n. Hát most reméljük, hogy nem, mert Csikósóka, igen. Most ugye, hogyha azt nézzük, Csikó Zsóka tudja leginkább ettől megfosztani őt, meg ugye, hogyha a női kajak négyes is úgy szerepelne, akkor tudnánk borsot törni a lengyelek orra alá. Azt hiszem, hogy Milánóban, ha jól emlékszem, ott a Casadei-Tacchini páros volt a reklámarc, és nekik nem sikerült jól a Kenu 1-es, úgyhogy, vagy Kenu 2-es, úgyhogy hát bízunk ebben, hogy ez megmaradt, mert az magyar szempontból kedvező lenne. És még egy gondolat Csikó Zsókához, ugye ő az Európa-bajnokságon 1001-esben nem ment, és ott Kőhalmi Emese Európa-bajnok lett. Tehát azért ez is mutatja a magyar női kajaknak az erejét, hogy hát van két olyan versenyző, hogyha itt azt hiszem, hogy indulhatna egy nemzetből két versenyző egyszámban, akkor a Csikós-Kőhalmi páros az egyértelműen dobogó esélyes lenne K1000 méteren.
2: Az a szerencsé, hogy van néhány olyan szám, ahol, hogyha két egységet indíthatnánk, akkor nem biztos, hogy sokan örülnének itt a többi rivális közül. Marad még a női kajaknál a Hofer-Tölgyesi kettős, amely szerintem óriási meglepetésen nyerte meg azt a bizonyos válogatót a rutinosabbak előtt. Hát szerintem velük még nem beszélgettünk, nem találkoztunk velük, de valami olyasmit tudok elképzelni, hogy lehet, hogy picit rácsodálkoznak erre a felnőtt világbajnoki mezőnyre, és reméljük, hogy ezt a parton is hagyják ezt az érzést, de óriási dolog ilyen fiatalon, így 18-19 és 20-21 éves versenyzőről beszélgetünk, hogy kijutottak egy felnőtt VB-re, egy olyan számban, K2-500 méter, amelynek egyrészt óriási a presztízse a női kajakon belül, másrészt pedig magyar szempontból komoly múltja, komoly eredményei vannak.
3: Így van, én nagyon-nagyon kíváncsi vagyok az ő szereplésükre. Számomra egyértelműen az év meglepetése volt az ő pótválogatós győzelmük, úgyhogy világbajnokok, olimpiai érmesek voltak a mezőnyben. Most azt tudni kell, hogy ők ezt egy edzésversenynek fogták fel, ezt a pótválogatót, és mit ad Isten, sikerült megnyerniük, ami nyilván egy jó sztori, amúgy meg az ő szempontjukból egy óriási lehetőség, hogy kopogtathatnak a felnőtt mezőny ajtaján. Én úgy tudom róluk, bár nem nagyon ismerjük őket, de azért próbáltam felkészülni belőlük, hogy elég lazák, tehát az új generáció képviselői.
6: Ez lehet pozitívum egyébként.
3: Viszont a munka, tehát amikor dolgozni kell, amikor edzés van, akkor meg nagyon-nagyon odafókuszálnak, és egyáltalán nem lazák, tehát nem lazázzák el a munkát. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez egy jó kombináció tud lenni. Náluk az lesz a kulcs szerintem, hogy mennyire tudják ezúttal is lazán venni, illetve mennyire tudnak teher nélkül versenyezni. Nem izgulják-e el azt, hogy most hú, ez egy felnőtt világbajnokság, mert én azt gondolom, hogy ha hozzák magukat, ahogy a női négyes esetében is mondtam, náluk is az lehet a cél, hogy elsősorban jussanak be a döntőbe. De ha ez sikerül, és ott le tudják vetközni azt, hogy úristen, egy világbajnoki döntőben vagyunk, akkor ebből akár egy nagyon szép eredmény is kijöhet, de hangsúlyozom, szerintem őrájuk sem szabad terhet tenni. Lehet, hogy ők a jövő emberei, ezt majd nyilván a következő évek eldöntik, de ez egy nagy lehetőség számukra, hogy most itt lehetnek, és hát kiharcolták a jogot, tehát nem véletlenül vannak itt. Meglátjuk, hogy ez mire lesz elég. Én nagyon-nagyon várom az ő szereplésüket.
2: A szövetség készített velük néhány ilyen kis videót, én abból tájékozódtam, hogy mérnek is a lányok, és tényleg az alazasság jött le, ami persze egy előny lehet, hogyha kicsit nem, hogy fogalmazzak, nem feszülnek rá arra, hogy ez egy világbajnokság. Ez talán a legnehezebb, hogy ne úgy éljék meg, és hát te erről velük kapcsolatban abszolút nem szabad beszélni, és nekik sem kell saját magukra teret tenni. Az biztos, hogy a középfutam viszont egy olyan futam lesz, amivel egy későbbi eredmények meg tudnak ágyazni, mert néha egy fiatal egységnek nehezebb bejutni a döntőbe, mint ott aztán megmutatni, hogy mit tudnak.
4: Számomra még ezeken a videókon kívül a Nemzeti Sportrádióban készült velük egy interjú, után megnyerték a pótválogatót. Ott tudtam még megismerkedni velük, így interjún keresztül, és mint kiderült, ők ugye másodjára ültek össze erre a pótválogatóra, és hogy ők a vízen kívül, vagyis a kajakkenun kívül még csak ismerkednek egymással. Tehát nem arról van szó, hogy ők gyermekkoruk óta ismerik egymást, hanem hát végül is párt kerestek maguknak, megtalálták egymást, összeültek másodjára a pótválogatóra, jól sikerült, és most próbálnak azért egymással olyan viszonyt, kapcsolatot kialakítani, ami segítheti majd őket a verseny közben. Tehát ez valóban elsülhet jól, és reméljük, hogy ez egy jó történetnek a kezdete, de ez mégiscsak egy ilyen, hát talán 1000-ből az 1, vagy 100 000-ből az 1 történet szerintem.
2: Az jutott most eszembe, hogyha mondjuk a Nemzetközi Szövetség, az ICF ezt a sztorit így angolul megírja, és mondjuk ezt olvassák Portugáliában, Spanyolországban, Franciaországban, Németországban a tengeren túlon, hogy amúgy sose... Jó, nyilván találkoztak, de összeültek, és megnyertek egy magyar válogatott. Tehát, hogy azért ez nem minden országban működik, hogy két ügyes versenyzőt, talán két ügyes versenyzőt összeülteted, és így működik. Legalábbis az első lépés az működött.
3: Igen, hát lehet, hogy sok helyen azt gondolják, hogy na, a magyaroknak már megint összejött egy jó páros, mint ahogy az elmúlt évtizedekben azért már jó párszor volt erre példa. Nem tudom, tényleg egy picit olyan zsákba macska nekem, hogy ők hogy fognak szerepelni. Meglátjuk, azért az elmúlt években ez a női K2 500 méter, vagy mondjuk úgy az olimpia óta, azért egy picit olyan lukas számmá vált. Furcsa ezt mondani, mert ugye nagyon sokáig uraltuk különböző világversenyeken, de jó lenne, hogyha újra összejönne egy jó magyar páros, akikre lehet számítani mindig a világversenyeken, úgyhogy meglátjuk.
2: Női kenuban úgy tűnik, hogy van most egy ilyen párosunk, méghozzá a Kis Ágnes, Nagy Bianca kettős, itt a szemünk előtt majdnem egy hajót vertek a másodikra az előfutamba, ami nyilván egy jó kiindulási pont, de még semmit nem jelent, viszont közvetlen döntőbejutás, és tudva azt, hogy Nagy Bianca, fogalmazunk úgy, nem feltétlen 100%-os egészségügyi állapotban van egy váll problémája, amit így erre a hétre elrakott, és azt mondta, hogy az adrenalin majd segít ezen, viszont ez egy olyan páros, amelynek egészen szép útja van. Tavaly is jól versenyeztek, bár ott volt egy holdpont a VB előtt, ők nem voltak vele elégedettek, most viszont azt mondták, hogy előre léptek, na de ez vajon mit jelent? Mit jelenthet?
4: Hát az majd igazából a döntőben derül ki, tehát hogyha a kínai-ukrán kettősből valamelyiket meg tudnák előzni, az óriási eredmény lenne. És hát a kínai az szerintem, amelyik közelebb van a magyarhoz, mert az ukrán Luzánnal, aki egészen hihetetlen, igen, és az Európa-bajnokságon is azt hiszem, hogy talán egy, ami nem sikerült neki igazán, tehát elképesztő, amit ő művel. A kínait azt mindenképpen meg lehetne verni a kis-nagy párosnak, reméljük, hogy ez sikerül is. Ez a pálya, ez nagyon biztató volt, amit ma mentek, és az, hogy ők majd tényleg a két közvetlen rivális mellől indulhatnak, ott versenyezhetnek, az segítség lehet majd a pénteki döntőben számukra, és hogyha már pont így fűzten át a Hofer tölgyesi párosról, ugye a Párizsi olimpia előtt nem sokkal alakult ki ez a Kis Ágnes Nagy Bianca kettős, tehát valamelyest van azért párhuzam a két egység között, ugye a kajak és a női kenupáros között. Azt hiszem, hogy az egyértelmű előrelépés az valóban az lenne számukra, hogyha a kínai-ukrán kettősből valamelyiket megelőznék.
2: Akiket még nem láttunk itt ma Poznánban, például Kupasz Bálintot, Varga Ádámot, a férfi kajakpárosunkat, illetve őket láttuk, mert ott ültek a négyesben, a férfi kenupárosunkat, úgyhogy azért még vannak izgalmas részek, illetve nem feltétlen tudjuk, hogy ki milyen állapotban van, de mondjuk Kupasz Bálintot ismerve talán aggódnunk nem kell. Világbajnoki címvédő, a sportág egyik álló csillaga, ebben talán van részemről egy pici elfogultság, de ezt vállalom, hiszen az eredményeket, ahogy szállítja, szerintem ez abszolút érthető. Kiktől várhatunk, Reni, szerinted ezen a világbajnokságon jó eredményeket? A jó alatt nem feltétlenül az aranyérmeket értem.
3: Most csak a férfi kajakosokra. Férfiken. Na most az egy döbbenetes dolog, amikor Tóth Dávid szövetségkapitánnyal beszélgettem a VB előtt, akkor megállapítottuk, hogy és mindenféle túlzás nélkül, hogy gyakorlatilag minden egység éremesélyes. A férfi kajakosok közül egyedül talán Varga Ádámnak idén nem annyira sikerült, mondjuk az 5000 méteres versenyei nem sikerültek úgy, mint korábban, de egyébként 500-on ő is abszolút éremesélyes. Nyilván bátrabban is lehet fogalmazni, akár Kupasz Bálinttal, akár a férfi párossal, akár a férfi négyessel kapcsolatban, hogy nem csak érem, hanem aranyesélyesek. Balogh Gergely friss EB ezüstérmesként érkezett 201-esben, tehát azért mondom, hogy gyakorlatilag nincs olyan egység, akit ne lehetne a dobogóra várni, és hát mindenki arra is törekszik nyilvánvalóan. Én azt gondolom, hogy az esetükben, ha lemaradnának a dobogóról, akkor az már csalódás lenne. Férfi kenuban, ugye Hodován Dávid verseny az 201-esben, egyébként ebben a számban is majdnem 30 éve nyertünk utoljára érmet egyáltalán világbajnokságon, 97-ben. Úgyhogy ha ő egy érmet meg tudna csípni, a mai délelőtti előfutamban nagyon szépen ment, de hát persze az ő esetében nem feltétlenül az érem a realitás, de akár benne lehet a pakliban. És ott van a tavaly VB és EB bronzérmes párosunk, Kollár Kristóf és Juhász István, akik idén világkupát nyertek Montreálban, tehát nagyon jó előjelekkel érkeztek most a világbajnokságra, úgyhogy bennük lehet egy érem, hangsúlyozva, amit az előbb is elmondtam, hogy azért ez már egy másik világbajnokság, mint ami tavaly volt, tehát most már közeledünk a Los Angeles felé, és a pontokért is elkezdődött a küzdelem. De hát tehát ők is esélyesek lehetnek a dobogóra, ott is nagyon sűrű a mezőny, tehát nehéz jósolni. Úgyhogy majdnem, hogy mindenkivel kapcsolatban azt mondtam, hogy éremesélyes. Én nagyon bízom, mindig nagyon bízom Kupasz Bálintban, mint ahogy szerintem a kajakkenu rajongók többsége így van ezzel. A férfi páros győzelmében. Úgyhogy ennyit tudok elmondani a kérdésedre.
2: Tavaly azért Milánóban kapkodtuk a fejünket, amikor nyert a női kenu 4-es, nyert a férfi kenu 4-es, ugye előtte a már emlegetett férfi kajakpárosunk, Csizmedi a Kolos, és úgy rúgta be a hajóját, tehát ez egy ilyen szempontból tényleg szuper világbajnokság volt, de ahogy Reni is említette, azért féltávnál vagyunk, kezdenek kialakulni azok az egységek a más országokból, hogy ki mire fókuszál, viszont az látszik, hogy mi is egy erős csapattal jöttünk, ez bizonyítja az Európa-bajnokság, illetve a világkupák, és hát azért vannak elnyűhetetlen alakjai ennek a sportágnak. Én most azt hiszem reggel láttam Pimentáról megint egy fotót, hogy itt van és készül. Elképesztő, hogy közel a 40-hez ő milyen fizikai állapotban van. Dosztál már egyszer kitolt velünk 24-ben Párizsban, úgyhogy azért mindenki arra készül, hogy innen szép érmeket vigyen haza. Béla, Milánóhoz képest szerinted megközelíthetjük éremtermésben azt a teljesítményt?
4: Szerintem bárki aláírna, hogyha a milánói éremtermést azt megismételnék a mieink. Az tény, hogy ott elkényeztettek minket. Tehát a férfi kajakosok is. Nekem úgy rémlik, hogy nem is volt olyan versenyszám, ahol ne lett volna magyar dobogós. Tehát az szerintem Hát hosszú távon nem fenntartható, legyünk őszinték, de hát bízunk
6: benne, hogy ez elvárható egyébként.
4: Nem is elvárható, igen, de hát száfolyanak ránk. Az egyértelmű, hogy Kopasz Bálint hálócsillag, ő azért 1001-esben bármikor, ha nézzük, akkor ő nem csak hogy érem, hanem aranyesélyes. Amit ott a férfi kajakosoknál elvárás szinten meg lehet fogalmazni, ugye a négyesről volt már szó, ők elsősorban szerintem saját magukra tehetnek terhet, tehát mi nem akarunk, ők szerintem ismerve azért őket, az ő maximalizmusokat, ők tényleg csalódottak lennének egy ezüsttel, és akkor ott van még a Kuruc Fodor kettős, amire én még mindig nem mondanám azt, hogy ők biztos éremesélyesek. Tehát én még óvnám ettől őket, mert tényleg egy nagyon fiatal kettős, és nekik igazából még szerintem van legalább 2 évük, Los Angelesig előre gondolva, amíg csiszolhatják, tökéletesíthetik ezt a párost. Mert csak azért is, mert ugye Kuruc Levente tavaly még Opaszki márka versenyzett, tehát itt tényleg folyamatosan átalakul a mezőny.
6: Előtte vele kezdte.
4: Opaszkival kezdte, igen, a világbajnokságra viszont, igen, az Európa bajnokság az nem sikerült neki Kuruc Levente, mármint Opaszki Márk és Kuruc Levente az EB-n együtt ment, és ott hát szerintem 5. lettek, és erre már azt mondtuk, hogy ez nem sikerült, és aztán ült át, igen, Nádas Bence, és Nádas Bence, ahova beül, ott általában éremterem. Tehát én őket még azért is óvnám már, mint a Kuruc Fodor kettőst attól, hogy róluk dobogó esélyesként beszéljünk, mert hát itt folyamatosan alakul a mezőny, és vannak, maradtak le erről a világbajnokságról olyan magyar, akár női, akár férfi kajakosok, kenusok, akik, hát lehet, hogy a következő világbajnokságon majd ott lesznek, és semmi sincsen garantálva, az sincsen garantálva, hogy a most jelenlévő versenyzők közül bárki ott lesz Los Angelesben. Tehát ez már csak tényleg abból kifolyólag, hogy milyen erős a magyar kajakkenu, tényleg folyamatos a verseny, és folyamatosan változik minden.
2: Hát egy dolog ne változzon, méghozzá az, hogy sikeres világbajnoksága lesz a magyar csapatnak. Reméljük, hogy így lesz. Lódi Renátának és Tóth Bélának nagyon szépen köszönöm. Ami pedig a világbajnokság döntőit illeti, pénteken 15 óra után néhány perccel kezdődnek majd az első döntők. Az M4 Sporton, illetve a Nemzeti Sportrádióban is figyelemmel lehet majd követni az eseményeket. Lengyelországból köszönjük szépen a figyelmüket. Jövő héten szerdán ismét jelentkezik a Víz Összeköt, addig pedig hallgassák a rádiót és figyeljék reményeink szerint a sok jó hírt innen Poznánból. Viszonthallásra!
0: Ez volt a Víz Összeköt, a Nemzeti Sportrádió vízesport magazinja. Ez korábbi műsorunk ismétlése. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újra hallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: De jó ég, az a hajó!

0: ezen az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. A jövő sztárjai. A Nemzeti Sport Rádió utánpótlás magazin műsora két hetente kedden 13 órától. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Köszöntöm az utánpótlás sport.hu magazin műsorának hallgatóit. Én Hornyák Balázs vagyok. Mai vendégem a hazai tenisz utánpótlás feltörekvő tehetsége, az első számú junior leányjátékos, a 16 éves Bevis Luisa, aki az U18-as válogatottal a közelmúltban ezüstérmes lett a korosztályos csapat Európa-bajnokságon, és hamarosan a US Open junior tornáján lesz jelenése. Szervusz, Luisa!
3: Szia!
2: Nagyon sűrű időszak, kellős közepén vagy, nagyon eredményes vagy eddig az idén, egy nagyot sikerült előrelépned minden téren a karrieredben, de most van időd egy picit szusszanni éppen a csapat Európa-bajnokság után. Milyen itthon lenni, és pihenni egy kicsit?
3: Nagyon jó érzés újra itthon lenni. Most nagyon sokat voltam távol, mert eléggé hiányzott a család, meg a barátaim, de nem panaszkodhatok, tehát ez nyilván annak köszönhető, hogy ilyen jól sikerültek a versenyeim, de most nagyon örülök neki, hogy itthon vagyok, és egy kicsit pihentek, és aztán kezdhetjük a felkészülést.
2: Most mennyi pihenő van éppen szusszanni kicsit, és ez mivel telik?
3: Pont holnap fogok elkezdeni újra edzeni, egy hét pihenőt kaptam, és hát próbáltam minél többet tényleg pihenéssel tölteni, a családommal, mindenkivel itthon találkozni ez alatt a kevés idő alatt, úgyhogy...
2: Mennyire lehet megszokni ezt a folyamatos útonlevést egyébként, ami a teniszezők életmódjával, pályával együtt jár? Idén talán legalább annyi hetet voltál külföldön, mint itthon.
3: Igen, szerintem ezt nyugodtan kijelenthetjük. Nagyon élvezem, hogy minden héten új helyekre mehetek, és megnézhetem a versenyen kívül az adott helyet, várost, kicsit körbejárni, szóval próbálom megélni minden percét.
2: Beszéljünk kicsit a legutóbbi sikerről. Még talán mondhatni friss élmények vannak benned ennek kapcsán, a csapat Európa-bajnokság, amelyen az U18-es leányválogatott tagjaként ezüstérmet szereztél. Milyen volt ez a csapat Európa-bajnoki szereplés? Előzetesen mennyire lehetett sejteni, hogy ilyen nagy potenciál lehet esetleg a csapatban? Kezdjük először az ankorai selejtezővel.
3: Én szerintem egy nagyon erős csapattal tudtunk odaállni idén, és én nekem voltak nagy reményeim és vágyaim, meg elvárásaim a csapattal szemben, de szerintem ezeket a döntővel túl teljesítettük. A továbbjutás az mindenképp cél volt szerintem, de úgy érzem, hogy az reális volt és teljesíthető, de arra szerintem nem gondoltunk, hogy csoport elsőként fogunk továbbjutni, ami ugye nem mindegy, mert olyankor

0: ha a csoport elsőként jutsz tovább, akkor a 8-as döntőbe kiemelnek, így ezért ez egy elég fontos dolog, és ott a cseheket vártuk a döntőben, akik azért egy elég erős nemzetnek vannak mondva tenisz szerint, úgyhogy szerintem arra nagyon büszkék lehetünk. És utána a 8-as döntő, ez meg én úgy álltam oda, hogy szerintem minél több meccset nyerünk, annál jobb, és szerencsére első nap a románokat sikerült 2-0-as szingli meccsek után legyőznünk és fordulnunk, és másnap meg a svédeket. Úgyhogy elképesztő élmény volt a döntőt játszani. Ugye 2025 telén már a Winter Cup-on játszottunk döntőt, ott is ezüstérmesek lettünk, úgyhogy itt azért szerettünk volna mindenképp aranyat elérni, de azért szerintem mi se keseregetünk.
1: Abszolút nem. Ugye a franciaországi Granville-ben volt a 8-as döntő. A románokat vertétek a negyed döntőben, hogy te is említetted, aztán a svédeket az elődöntőben, és a szerbektől kaptatok ki a fináléban. Azért az első két párharc is győztes párharc volt, de alaposan meg kellett szenvednetek. Talán te is 3 órás meccset játszottál volt, Jana, és 3 szettes. Milyen volt? Nagyot kellett küzdeni ezért az éremért?
0: Hát igen, azért úgy érzem, hogy aki már oda kvalifikál a legjobb 8 nemzet közé, azok ott már mind olyanok, akik odavalók, tehát hogy akik nagyon jó játékosok. Első nap tényleg nagyon nagyot küzdöttünk, én is, és a Luca is. Még első nap úgy kicsit szokni kellett, mert nagyon mások voltak a körülmények, ugye Törökországból jöttünk, ott kicsit magaslaton is voltunk, és utána állt Granville-be. Az első nap az mindenképp nehéz volt, de nagyon szépen teljesítettünk. Én is egy 3 szettes meccset tudtam megnyerni, azt hiszem én is valamilyen szinten hátrányból fordítva, és a Luca is, úgyhogy nagyon örültem neki.
1: Összességében ez az ezüstéremmel történelmet írtatok, hiszen az U18-as lejválogatott először játszott döntőt korosztályos szabadtéri csapat Európa-bajnokságon, ami annak fényében, hogy 1975 óta rendezik meg ezt, elég nagy dolognak mondható.
0: Igen.
1: Ez hogyan hangzik?
0: Hát tényleg nagyon nagy dolognak hangzik, úgymond történelmet írni, úgyhogy nagyon örülünk neki, és ugye még jövőre is van egy lehetőségünk, azt hiszem, mert reméljük, csapatunk leszünk. Tehát még jövőre is lesz lehetőségünk még talán felülmúlni ezt az idei sikert.
1: A csapatban még mindenki juniorkorú maradt, szóval
0: igen.
1: Nyilván a tenisz egy egyéni sport, de milyen csapatban sikert elérni, mennyivel másabb érzés?
0: Én nagyon szeretem a tenisznek azt a részét, hogy egyéni sport, tehát nem véletlenül választottam szerintem ezt a sportágat, viszont ilyenkor nagyon jó érzés, amikor így egy évben egyszer-kétszer magadatik, hogy csapatba is tudjak játszani, azért más érzés, úgyhogy úgymond oszlik a nyomás, másokért is játszol, nem csak magadért, szóval én nekem ez egy nagy élmény ilyenkor.
1: A mostani ezüstérmet talán említsük meg, a Mihály Kannával és Kálmán Lucával közösen szerezted. Emellett ennek a korosztálynak a tagja még nem Cseh Gréta is, aki a tavalyi U16-os fedett pályás csapat EB ezüstérmes együttesnek volt a tagja. Ti négyen gyakorlatilag együtt nőttetek fel. Mind a négyen nagyon eredményes játékosok vagytok, már különböző szinteken sikerült jó eredményeket elérnetek. Ez sokat segít, hogy vannak olyan vetétársak, akikkel tudjátok húzni egymást?
0: Igen, szerintem én ezt fontos dolognak gondolom, és Magyarországon szerintem ritka, hogy így egy korosztályon belül összejön 4-3-4-5 játékos, aki egy szinten van, és szerintem ez egy pozitív dolog is, hogy úgymond húzzuk egymást, és motiváljuk egymást, szerintem ez fontos és jó dolog.
1: Ha megengedett, kicsit pályafutásod kezdetéről kérdeznélek most, hiszen most már egyértelmű, hogy a tenisz egy jó választás volt, jó sportág választás volt, és eredményes vagy benne, és szép jövővel hát előtted, de mennyire volt ez magától értetődő választás számodra?
0: Hát egyébként az volt, bár nem sportoltam semmi mást előtte, úszni jártam kicsiként, de egyébként mindig is teniszeztem. De ez sose volt így otthonról erőltetve, vagy kimondva, mert van 2 idősebb testvérem, akik mindketten élsportolók voltak, a bátyám judózott, a nővérem meg kardvívó volt. Anyukám pedig ugye teniszezett, így az ő általa ismertem meg a sportágat, meg miatt a vált úgymond közelivé meg szerettem meg. Úgyhogy szerintem elég gyorsan eldőlt, hogy ezt szeretném csinálni, bár nem emlékszem egy olyan momentumra, ahol ezt én eldöntöttem, hanem ez úgy jött magától, de én is nagyon örülök neki, hogy így alakult.
1: És azóta pedig ezt csinálod. Szerelem volt első látásra a tenisz? Vagy voltak azért hullámvölgyek?
0: Nyilván voltak hullámvölgyek, szerintem senkinek nem úgy alakul a sportkarrierje, hogy csak jó dolgok történnek, de sose fordult meg a fejembe, hogy esetleg abba hagyjam, vagy keresek valami mást, mert mindig is elvesztem csinálni, úgyhogy nem gondolkodtam el máson.
1: És 5 éves korod óta a teniszműhelynek a játékosa vagy, és a Selmeci Petra az edződ.
0: Igen.
1: Azért ez alapvetően ritkaság, hogy valaki egy edzőnél elkezd teniszezni, és utána ilyen hosszú időn át vele együtt tud dolgozni, és tudja kísérni az adott játékos pályafutását. Mitől működik ilyen jól a közös kapcsolatotok?
0: Szerintem is ez különlegesnek számít, és nagyon sokat ad plusz szerintem az, hogy tényleg 5 éves korom óta ismer és látott felnőni, és ő is hozzájárult nem csak a teniszkarrierem fejlődéséhez, hanem a személyiségeméhez is. Úgyhogy tényleg nagyon különleges kapcsolat van közöttünk. Ez szerintem nagyban hozzájárul az én fejlődésemhez, mint ember és mint teniszező is. Úgyhogy.
1: Sokat köszönhetsz neki?
0: Igen, nagyon sokat neki is, és az ő férje, Németh Gergely, pedig ő szokott utazni velem, meg ő a kondi edzőm, úgyhogy ők, neki kettőknek tényleg nagyon sokat köszönhetek, és az egész teniszkarrierem velük indult, és még mindig velük tart, és szeretném is, úgyhogy mindenképp.
1: Azt látni egyébként, hogy egyre kevesebben teniszeznek itthon a gyerekek között, és az igazán minőségi klub is, vagy erős klub, ahol sokan játszanak, és ígéretes játékosok vannak, azokból is talán egyre kevesebben, viszont a teniszműhely az egyike az ilyeneknek, ahol szép eredményeket érnek el a játékosok, és többen is vagytok ügyes fiatalok. Szerinted mitől ilyen jó klub a teniszműhely? Miért szereted, és miért jó az ottani közeg?
0: Petra és a Geri csinálja ezt a klubot, és az ő lelkesedésük, hozzáállásuk az egészhez szerintem a fő mozgató rugója. Nagyon örülök neki tényleg, hogy ennyi játékos van, mert szerintem ez nagyon fontos egy teniszező életében, hogy legyen mindig kivel edzeni, játszani.
1: Talán említsük meg az U16-os fiúk közül a Fazekas Vencelt, illetve a Jóni Márkot, akik miközben ti az U18-as lányokkal ezüstérmet szereztetek a csapat EB-d 8-as döntőjében, ők a U16-os fiú csapattal 4-ek lettek szintén a csapat EB-n, és bejutottak a kairói világdöntőbe.
0: Igen.
1: Szóval többen is vagytok, és ilyen szempontból talán motiválhatjátok is egymást a mindennapokban.
0: Igen, szerintem abszolút, és nagyon gratulálok innen is a fiúknak, mert nagyon nagy dolog, amit elértek, hogy így bejutottak a úgymond világbajnokságra, amit tavaly nekünk nem sikerült elérni nyáron, úgyhogy remélem, hogy ott is szép eredményt fognak elérni.
2: A jövő sztárjai, a Nemzeti Sportrádió utánpótlás magazin műsora.
1: Önök továbbra is az utánpótlás sportantó magazin műsorát hallják. A vendégem továbbra is a hazai tenisz utánpótlás kiemelkedő reménysége, az első számú hazai junior leányjátékos, a 16 éves Bevisz Lujza. Beszéljünk, Lujza, ezek után kicsit az idei évedről, amely egy hatalmas áttörést hozott el a karrieredben, hiszen az évet még az 500. hely körül kezdted, és azóta több mint 400 helyet jöttél előre a junior világranglistán, 5 ITF torna győzelem, és most már a 42. vagy a világranglistán, és készülhetsz a US Openre, pályafutásod első junior Grand Slam tornájára. Ha valaki ezt fél évvel ezelőtt mondja neked, akkor mennyire hitted volna el?
0: Azt hiszem, elhittem volna, mert én éreztem, hogy bennem van ez, csak tudtam, hogy kell egy kis idő, még ez kijöjjön, de azért ez tényleg még nekem visszagondolva is elképesztő nagy ugrásnak tűnik, hogy tényleg 400-on kívül kezdtem a ranglistán, és ennyit sikerült előrelépnem, azt nem gondoltam volna, és nem szeretnék megállni az év végéig. Úgyhogy elképesztő tényleg. Tehát voltak hasonló céljaim az év elején, de azt hiszem előbb sikerült elérnem őket, és még talán...
1: Még a saját várakozásaidat vagy céljaid is felülmúltad.
0: Igen.
1: Pláne azok után lehet nagy a kontraszt, hogy az előtte lévő 2 éved meg azért nem volt zökkenőmentes, ugye?
0: Nem, igen, volt egy-két sérülésem is, amivel küzdöttem. Azok miatt több hétedzés és versenyzés kimaradt, úgyhogy azok is nehézséget jelentettek, és nehéz volt mindig visszakerülni újra a ritmusba. Úgyhogy most nagyon örülök neki, hogy egy hosszabb alapozás után most sérülések és fizikális és mentális gondok nélkül tudom eddig ezt az évet hozni, úgyhogy nagyon szeretnék innentől kezdve is erre figyelni, mert ez biztos, hogy nagyon sokat számít.
1: Az évet Dél-Afrikában kezdted, több hetet is kint voltál, 3-4 hetet, vagy talán még többet, ahol 2 tornát is nyertél rögtön az év elején, 2 keménypályás junior ITF tornát. Miért pont Dél-Afrikában kezdted az évet, és ez a 2 torna győzelem mennyire alapozta meg aztán az év további részét?
0: Szerintem nagyon fontos volt, és utólag visszagondolva egy jó döntésnek bizonyult elmenni ilyen messzire, ami ugye másoknak elsőre lehet, hogy kicsit
1: furcsán hangzik,
0: igen, vagy olyan nem megszokott nyilván, hogy innen Európába valaki utazik ilyen messzire, de szerintem az év első 2 versenyen nagyon jó 2 versenyt találtunk, ahol a mezőny is olyan volt, tudtam sok meccset játszani, azért 11 győztes meccsel kezdtem az évet, azért az szerintem elég sokat számít ugye a játékomnak is, meg az önbizalmamnak is sokat ad. A körülmények is abszolút kedvezőek voltak, úgyhogy jól sikerült. Pár hét volt kint.
1: És utána jött aztán tavasszal az európai salakszezon. Amikor edződdel Selmeci Petrával beszélgettem még tavasszal, akkor elmondta, hogy neked inkább a kemény pálya fekszik jobban, és hogy salakon talán több idő kell ahhoz, hogy hasonlóan eredményes legyél. Ehhez képest ez meg sem látszott, és nagyon hamar átálltál, és tavasszal Szentpöltenben nyertél szintén egy J200-as Junior ITF tornát. Könnyen ment az átállás?
0: Hát nem mondom, hogy könnyen ment, meg kicsit olyan szkeptikusan álltam hozzá, mert tényleg mindig is úgy voltam vele, hogy jobban szeretek keménypályán játszani, az jobban fekszik a játékomnak, mozogni is jobban szeretek rajta, de hát ez nem egy olyan dolog, amit választani lehet, tehát jött a salakszezon, azért kellett egy jó pár nap, meg 7, mire azért átszoktam, de azért az engem is lenyűgöz, hogy salakon értem el az éltem eddig a legjobb eredményeit, úgyhogy úgy tűnik ezzel se volt probléma.
1: Azóta 2 újabb tornát is nyertél Hollandiában, illetve Lengyelországban. Júliusban nyerted mind a 2 rövid időn belül, és akkor azután jött a csapat Európa-bajnoki ezüstérem. Azért ez egy erőltetett menet volt ez a nyári időszak számodra, de a fáradtság annyira nem látszott rajtad, hanem gyakorlatilag vitt a lendület.
0: Igen. Ilyenkor sokszor felmerül a kérdés egy-egy versennyel kapcsolatban, hogy ez sok-e már, vagy kell-e még, de én mindig úgy érzem, hogy minél többet játszok, minél több meccs és verseny jön, annál jobban kerülök bele úgy a zónába, meg úgy a flowba. Úgyhogy igen, ez kívülről nagyon soknak tűnik, de én belülről nem igazán éltem meg olyan soknak.
1: Ráadásul ezek egyre erősebb tornák is voltak, egyre magasabb kategóriás versenyek. Ezeken gyorsan meg is ugrottad a szintet, és egyre jobban is ment a játék. Ezt hogyan csináltad?
0: Szerintem ez nem egy olyan dolog, amit úgy nagyon befolyásolni tud az ember, hanem jön magától, a meccsek által.
1: Folyamatosan kis építőkockáról építőkockára jön meg az ember önbizalma, magabiztossága, és hiszi el, hogy egyre nagyobb dolgokra is képes?
0: Azt hiszem, igen.
1: Összességében így visszapillantva az elmúlt fél évedre, szerinted mi hozta meg az áttörést? Mi az, amiben ma sokkal jobb vagy, mint fél éve vagy egy éve?
0: Gondolkoztam már ezen én is, és igazából nem jutottam arra, hogy egy-két olyan dolog, ami így a titkos összetevő, vagy ami így meghozza ezt a nagy sikert, hanem szerintem csak az a sok munka, amit eddig beletettünk, és az, hogy nem volt sérülés, és tudtunk megás nélkül edzeni és versenyezni, az így meghozta a gyümölcsét. Én éreztem, hogy ez bennem lesz, csak türelmesen ki kellett várni. Szóval szerintem fejben mindenképp sokat értem, szerintem. Az is fontos volt, hogy sorozatban nyerjem a meccseket, önbizalmam is visszakerüljön a helyére, úgyhogy szerintem így mindennek a
1: egybelege.
0: Igen. Mm-hmm.
1: Igen, mert amikor tavalyi év során küzdöttél sérülésekkel, akkor gondolom amiatt, mert hol sérült voltál, aztán visszajött, játszottál pár meccset, pár tornát, de akkor voltak olyan pillanatok, amikor mondjuk nyerhető meccseket, vagy nyert pozícióból buktál el meccseket, gondolom, kellett idő, ami visszaépítetted azt az önbizalmat.
0: Igen, tavaly azért voltak hullámvölgyeim, amikből most már örülök, hogy ki tudtam jönni, úgyhogy igen, szerintem ez fontos volt.
1: Ami idén igazán figyelemre méltó nálad, hogy 5 döntőt játszottál, és mind az 5-öt megnyerted.
0: Igen.
1: Más műfaj megnyerni egy torna döntőt, mint egy sima elsőkörös meccset, vagy mi a titka ennek?
0: Nyilván más érzés úgy odaállni, hogy ez egy döntő, de valahogy én ilyenkor nem nyomásként érzem, hogy ezt most már meg kell nyerni, hanem pont, hogy olyankor szoktam a legjobban játszani szerintem, mert úgymond olyankor már nincs vesztenivalót, hanem csak tényleg ott vagy a döntőben, és csak ki kell hoznod magadból a legjobbat, úgyhogy nagyon örülök neki, hogy tényleg ez így 5-ből 5 sikerült, remélem, hogy ez így is marad.
1: Az egyéni sikerek közül melyik volt idén eddig a legemlékezetesebb számodra is miért?
0: Az összes másért különleges, nyilván az év elején az első verseny, amit megnyertem, azt nagyon különlegesnek éreztem, mert az utolsó verseny, amit megnyertem 2023 év végén volt, úgyhogy azért sokat kellett rá várni, úgyhogy az mindenképp nagy dolog volt. Aztán amikor megnyertem az első 200-as tornát, az is, mert azért olyan szintű versenyt mostanában itthon nem nagyon nyert senki, úgyhogy az is egy nagyon nagy dolognak számított. És hogy utána most még a J300-as is, na az meg már tényleg a tortán, úgyhogy nagyon örültem az összesnek egyenként.
1: Nyár elején talán már reális célként volt megfogalmazható az, hogy esetleg a US Open-re odaférjél, talán egy selejtező akkor inkább reálisabbnak tűnt. Aztán jött ez a két újabb torna győzelem Hollandiában és Lengyelországban, amivel nagyot ugrottál előre, és most már a 42. vagy, és ez azt jelenti, hogy most már főtáblásként készülhetsz.
0: Igen.
1: És biztosan ott leszel a US Open-en. Mennyire vagy izgatott már emiatt, igen, hogy gyakorlatilag készülhetsz első Grand Slam tornádra, ami azért is nagy dolog, mert ezt megelőzően 3,5 évvel ezelőtt 2023-as Roland Garroson volt utoljára a magyar junior leányjátékos Grand Slam-en.
0: Igen, hát elképesztő különleges lesz, az biztos. Szerettem volna még idén esetleg egy junior Grand Slam-et játszani. Az év elején még úgy voltam vele, hogyha valamelyik kvalira esetleg beférek, már annak is nagyon örülök, és mindenképp el szeretnék menni. Nyár elején, vagy hát nem is elején, már a közepe fele volt az, hogy akkor már azzal a ranglistámmal már kvalira talán beférek, de még van 2 verseny, nézzük meg, hogy alakul, és akkor aztán meglátjuk, hogy lesz. Aztán sikerült megnyerni mindkét versenyt, és így ezzel nem igazán volt kérdés gondolkodni, hogy megyek-e vagy sem, hanem már a főtáblán kezdhetem a versenyt, úgyhogy nagyon, nagyon különleges lesz, nagyon várom, és izgatott vagyok, de próbálom majd kielvezni minden percét, azt, hogy ott vagyok, és nem feltétlenül az eredmény alapján ítélni, de szeretnék minél több meccset nyerni, és minél szebb eredményt elérni.
1: A US Open ugye szeptember 6 és 12 között, és 11-től pedig U18-as egyéni Európa-bajnokság várhatna rád Ausztriában majd.
0: Igen.
1: Beleférhet-e mindkettő, vagy a Grand Slam felül ír mindent?
0: Szerintem belefér mindkettő, tehát meg lehet oldani. Szeretném is megoldani, még nem voltam soha egyéni Európa-bajnokságon, még nem kerültem be egyik évbe se a csapatba, úgyhogy ha idén el tudnék menni, akkor mindenképp nem szeretném kihagyni, de azért most jó volt, hogy megint pihentem egy kicsit, mert most megint azért húzósabb időszak jön, ugye edzés, át kell állni kemény pályára, aztán kiutazni Amerikába, ott játszok majd előtte a US Open előtte egy versenyt, aztán a US Open, és aztán visszajönni ide, és salakon az Európa-bajnokság, úgyhogy nem lesz egy könnyű időszak, de állok elébe.
1: Az átállásról nem is beszélve a jetlagről.
0: Igen.
1: Jövőre remélhetőleg majd már mind a 4 junior Grand Slam-en indulhatsz. Szerinted a mostani tapasztalatok mennyit jelenthetnek majd?
0: Hát nagyon örülök. Már csak annak is, hogy ott lehetek ezeken a versenyeken, és főtáblát játszhatok. Mindenképp nagyon sokat adnak ezek a tornagyőzelmek, meccsgyőzelmek, egyes fontosabb pillanatok, amiket meg tudok oldani, szóval mindenképp nagyon sok tapasztalatot gyűjtöttem eddig is ebben az évben, és fogok is még, úgyhogy azok kellenek majd a jövő évhez biztosan.
1: Van benned amiatt extra izgatottság, hogy a legnagyobb sztárok is ott lesznek majd, és velük egy közegben mozoghatsz? Van olyan, akivel esetleg szívesen találkoznál majd, vagy látnál test közelből?
0: Mindenképp szeretnék majd meccseket nézni, nem tudom, hogy ez most kellemetlen, ha árulom, de még nem láttam, vagy nem voltam soha profi tenisz versenyen, és elég vicces, hogy most úgy megyek egyre, hogy én is ott fogok játszani mellette. Úgyhogy mindenképp szeretnék majd sokat megfigyelni, meg találkozni a legjobbakkal. Nincs kedvenc teniszezőm, de van egy-kettő, akit jobban kedvelek, úgyhogy majd remélem láthatom őket.
1: Amerikában ugye versenyeztél már többek között a floridai Orange Bowl-on is anno, U14-esként, de New Yorkban jártál már?
0: Nem voltam még New Yorkban, nagyon, nagyon várom, mert így a filmek alapján, meg amiket hallok róla, anyukámék már voltak, és csak jó hallok róla, úgyhogy nagyon várom, hogy megnézhessem magamnak.
1: Még Grand Slam újonc vagy. Melyik Grand Slamen játszanál majd a legszívesebben? Van olyan, ami kedvenc, és ami, amit nagyon vársz már esetleg, ha oda eljutsz?
0: Mindegyiket egy kicsit másért várom. Ugye az Australia Open az nyilván nagyon különleges, hogy Ausztráliában van. Aztán még nem játszottam soha életembe Füven, úgyhogy a Wimbledon is az egy nagyon különleges élmény lesz majd szerintem. Roland Garros is, ott pedig élnek kint rokonaim Párizsban, úgyhogy az is mindenképp különleges lesz, hogy ők majd jöhetnek megnézni, úgyhogy mindegyiket egy kicsit más miatt várom, remélem, hogy az összes összejön jövőre.
1: Hogyan néz ki a következő hetek programja a US Openig? Említetted, hogy lesz majd egy felvezető verseny, gondolom az a torna előtt majd közvetlenül, addig pedig itthon készülsz edzel?
0: Igen, addig itthon próbálok átállni kinti kemény pályára, és aztán hát egy pár nappal előbb nyilván ki kell menni Amerikába a verseny előtt, hogy ott is megszokjam a körülményeket, és átálljak, és akkor lesz egy előverseny, egy E300-as Kanadában, és akkor onnan fogok átmenni majd New Yorkba a US Openre.
1: Mennyivel lesz nehezebb dolgod egy Junior Grand Slam-en, mint bármelyik korábbi ITF tornán szerinted? Mennyivel erősebb itt a mezőny?
0: Azt hiszem jóval erősebb, mivel ezekre a versenyekre mindenki elmegy, még azok is, akik már esetleg nem játszanak juniort, mert annyira jók, hogy felnőttet játszanak, még azok is elindulnak a junior grand slameken, tehát ott lesz mindenki a ranglista legelejéről. Nyilván egy-két kivétellelben nem megy el mindenki, de azért az eleje, úgyhogy szerintem érezhetően nehezebb lesz, de nem szeretnék ettől megijedni, vagy megszeppenni, hanem szeretnék én is felnőni a feladathoz, és olyan jól játszani, mint akik előttem vannak akár.
1: Azok alapján, ahol most tartasz a karrieredben, most már egyértelmű álom, talán cél is, hogy egy nap profi teniszező váljon belőled?
0: Hát szeretnék, azért ez még nem garancia erre. Ugye nagyon sok olyan teniszező van, aki juniorba kimagasló és jó eredményeket ér el, és utána a profiban mégse tud odaérni. Úgyhogy nyilván nagyon szeretném, és azért fogok megtenni mindent, de meglátjuk, hogy mit hoz a jövő.
1: Köszönöm a beszélgetést.
0: Köszönöm szépen.
1: Bevíz Luizát hallották. Búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Hornyák Balázs. Adásunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. A Buli című Jégkorong magazonnal folytatjuk.
2: Ez volt a Jövő Sztárjai, a Nemzeti Sportrádió utánpótlás magazin műsora. Ez korábbi műsorunk ismétlése. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: És elkezdett hajrázni ez a pipi lány. Majdnem egy teszthozhoz előnye, bírja el majd végig. Gyere Egérke, gyere kicsi lány. Egérfegyi Krisztina, olimpiai bajnok, 200 méteres hátúszásban.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava. Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Hajrá!

a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava. Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kérek hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
1: Hajrá!

A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Sporthely. Érdekes történetek és emberek különleges helyszíneken. Ez a Sporthely minden hétvégén 12 órától a Nemzeti Sportrádióban.

0: Dinde.
1: A sporthely mai házigazdája a TCO, a kiválasztottak Kempó Ese. Minden egyes szóra magyarázatot kapunk, de amit fontos, a sportág a Kempó, a helyszín az Érdi Harcművészeti Központ. Tartsanak velünk, én Beró Emese vagyok. TCO, a kiválasztottak Kempó Ese. Sok mindent kérdeznék ezzel kapcsolatban, és kérdezek is, Anta Robert edző ül itt mellettem. Szóval kezdjük az elején. TCO, mit jelent?
2: Hát a TCO az egy angol szónak a rövidítése, ez a chosen ones, ez magyarra kiválasztottak, és ez onnan ered ez a történet, hogy régen még nem volt meg minden edzői papírom, és igazából csak hobbiként csináltuk ezt az egészet, és nem anyagi forrásként, nem az, hogy nagy sikereket érjünk, hanem csak, hogy szórakoztassuk magunkat. Ez tényleg egy ilyen 10 éves történetről van szó, és csak azokkal szerettünk volna edzeni, akik a barátunk, akiket mi választunk ki, és így lett a kiválasztottak. Ez most már kiforta magát, és most már nem így néz ki, de ez a kezdete.
1: Tehát a kiválasztottakra választ kaptunk, a Kempóra választ kapunk remélhetőleg, mert azért szerintem ez egy olyan sportág, ami talán nem olyan népszerű, és ebben meg is cáfolhatsz, vagy ráerősíthetsz, de azért, hogyha azt mondod, hogy Kempó, akkor nem biztos, hogy minden sportszurkoló egyből tudja, hogy mi az. Mi az? Össze lehet ezt röviden foglalni, de hogyha egy picit hosszabban, az sem baj.
2: Oké, hát a Kempó az eredetileg egy japán eredetű harcművészet. Ez egy kevert történet, ami régen a karatét, a judót meg a jiu-jitsut keverte össze. És a mai modernebb Kempóról beszélünk, a Zenbukán Kempóról, ez a mi Kempó stílusunk, ezt egy magyar ember találta ki, dr. Harnos Imre. És ez a lényegében nagyon hasonlít a mai modern MMA-hoz, ami elég híres és felkapott így a UFC által is, és igazából mi ütünk, rugunk, földharcolunk, tehát minden, ami a kevert harc szépségét adja, azt mi csináljuk. Ezen kívül a Kempó egy picit több, mint az MMA, mert mi egy harcművészet is vagyunk, tehát mi formagyakorlatozunk, önvédelmet tanulunk, használunk fegyvereket, meditációt, tehát igazából ez a sokszínűség, és ez ami így bevonza az embereket, és mondtad, hogy nem túl népszerű, igen, ez nem túl népszerű. Kezdve úgy hirdettük, hogy Kempó MMA, és sokan jöttek MMA-zni, és végül kempóztak.
1: Hogyha már harcművészetekről beszélünk általában, akkor azt hiszem, hogy talán mondjuk lehet, hogy leginkább szülőként, akik sportágat választanak a gyerekeknek, talán tartanak ettől, mert hogy ott megütik, ott megrugják, te is beszéltél itt akár fegyverekről, akár rugásról, ütésről, és lehet, hogy féltik a gyerekeket. Ugyanakkor van egy olyan olvasata is a történetnek, hogy azért, aki harcművészetet űz, ő a mindennapi életben is ennek nagyon nagy és nagyon sok előnyét látja. A szülők, hogyha mondjuk ebből a szempontból közelítjük meg, melyiket tartják fontosabbnak? Van olyan, aki azért jön, hogy mondjuk önuralmat tanuljon az ő gyermeke?
2: Igen, nálunk még annyit elmondok, hogy elég nagy Kempó csoport vagyunk mi itt Magyarországon, mi 120 taggal működünk, és mindenkinek más az indítatása, hogy miért kezdi el a Kempót, de a 120-ból azt mondom, hogy szerintem most már 110, nem azért van itt, hogy sportoljon valamit, hanem hogy valahova valamilyen rendszerhez tartozzon. És nekik az, hogy harcművészet tanulnak, nekik

0: másikat, az csak egy mellékes dolog, meg nagyon fontos a személyiség fejlesztése.
1: És ez már az első edzésen is visszajöhet? Tehát már van ennyi hatása, hogy már érzi a gyerek akár az első edzés után is, hogy ez ilyen?
0: Nálunk az első edzés, amit érezni fog a gyerek, hogy nagyon befogadó a közösségünk. Nekünk van egy olyan harcművész elveink is, hogy legyünk tiszteltudók, és elfogadjuk a másikat. És ő rögtön, hogyha bejön egy gyerek, kicsit bátortalan, félbánja a sorba, látja, hogy többen itt vannak már nagyobb övesek, vagy mondjuk ügyesebbek, hogy nagyon kedvesen bánnak vele, besegítik a sor végére, adnak rá kesztyűt, párba állnak vele, és ez amit érez, hogy mintha már ide járna ezer éve. És úgy megy haza a gyerek, hogy itt kedvesek voltak vele, nem bántották, szerették, őt is szeretné folytatni.
1: Tehát akkor a mentális része ennek sokkal fontosabb, mint a fizikális?
0: Igen, ez egyértelmű. A fizikális része is nagyon fontos, de ez adja igazából az egésznek a fűszerét. Hogyha csak a fizikális részre mennénk rá, akkor lehet, hogy lennénk itt 20-an, a 20 legkeményebb arcom, de most vagyunk 120-an, és szép lassan mindenki erős lesz valamiben. Vagy egy állóharcban, vagy egy földharcban, vagy egy formagyakadban, vagy egy önbizalomban. Úgyhogy ez nagyon fontos.
1: De ugye azért vannak itt versenyzői csoportok, tehát versenyezni járnak a gyerekek, az idősebbek is. Egy-egy ilyen versenyen azonban én feltételezem, hogy leginkább a fizikai adottságok, illetve a fizikális mi volt a sportágnak domborodik ki.
0: Igen, hát a mind a mellett, hogy tényleg, hogy meséltem, hogy mennyire fontos ez a mentális rész, azért mi itt azért meggyűrögetjük a másikat, és igen, sokat versenyzünk, így csak az Zambukán Campóban egy évben 9-10 verseny van, mindegyik versenyre, hát már 5 éve mindegyik versenyen részt vettünk, és mindig a top 5-be tudtunk így bejutni, tehát az 5 legjobb csapatban. Ugyebár nálunk egy versenyen van állóharc, van földharc, vannak vegyes harcok is, forma gyakorlatok, technikai számok, úgyhogy sokat versenyzünk jó eredményekkel, és hát ez is kifelé egy ilyen tök jó a szülőknek, hogy látják, hogy mind a mellett, hogy tiszteltudók vagyunk, és segítjük mondjuk a bajba jutottakat, azért mi azért, ha kell, oda is tudunk csapni a másiknak.
1: Majd, hogyha megteszed és belesünk egy edzésre, akkor majd kérdezek egy-két dolgot, hogy mi az, amit látni kell, viszont amit látok rajtad, az a te ruházatod. Erről mondanál egy pár szót, hogy ez miért fontos?
0: Igen, mi gíbe tartjuk az edzéseket, és mi gíben is edzünk. Ugyebár, mint ahogy mondtam, az eredeti rész ez a karate, judo, jiu-jitsu, onnan származik, tehát mi is megadjuk ennek a harcászatnak a tiszteletét, úgyhogy mint a karatésok, meg a judosok, mi is így edzünk. És van nálunk egy övrendszer, mi a fehér rövte egészen feketővig el tudunk menni. Ez is nagyon fontos, mert hogyha valaki nem találja a helyét mondjuk a versenyzésben, vagy az a cél, hogy csak lejön edzésre neki kevés, akkor egy vizsgarendszer tud magának felállítani, és hogy neki az a motiválós húzóerő, hogy készül és gyakorolja a következő övvizsgára. Úgyhogy gíben edzünk, de nem mindig gíben edzünk. Attól függ, hogy milyen versenyszabályban indulunk.
1: Egyébként ez az övvizsga, vagy ezek az övvizsgák, ezek mondjuk kötelezőek? Tehát, hogy aki ezt már komolyan veszi, neki előírás, hogy ezeken részt vegyen, és sikeresen vegyen részt?
0: Nem, én amúgy semmit nem erőltetek senkinek. Tehát a versenyzés se, a vizsgát se, azt erőltetem, hogyha valakinek van valami célja, hogy akkor azt csinálja rendesen, de ha csak az a cél, hogy járjon edzésre, akkor azt várom el, hogy járjon edzésre. A vizsga, én azt szoktam tárcsolni, hogy egy fejrövet érdemes mindenkinek megcsinálni, az nagyjából ott tényleg nagyon nincs kivétel. Fejrövön ott nem kell semmi technikai számot megtanulni, itt igazából a harcművész elveit, a dojo etikettet, ezt kell nekik elmondani itt a csapat előtt, és onnantól kezdők fehérövesek lesznek. Tehát ez tényleg nem egy túl nagy felkészülést igényel, de nekünk fontos, hogy ő tisztában van vele, hogy mi mit képviselünk.
1: Ha már edzésről beszéltünk, akkor besétálhatunk, és akkor megnézhetjük a kicsiket. Éppen gyerekedzés zajlik. Antal Róberthez fordulok ismét. Azt látjuk, hogy karikák vannak lent a földön, és a pincurok ezeken ugrálnak, de mit is látunk igazából?
0: Igazából ez egy gyors reflex és ügyességi feladat. Ugye a gyerek edzéseken mi nagyon szeretjük a játékos mozgást így előtérbe hozni. Itt nyáron most a gyerek 1 és a gyerek 2 csoport van összevonva. A gyerek 1-es csoportok azok az 5 évestől kezdve egészen a 9 éves korig. Úgyhogy nekik nagyon fontos az a játék, hogy a kempót úgy szeretessük meg velük, hogy igen, játszásszerűen. Hogyha másik irányba nézel, ott az egy női edzés megy, ott már konkrét technikai dolgok, mert zsákolnak, ütik, rúgják a zsákot. Úgyhogy nagyon vegyes itt a felhozata. Hogyha ez a része lemegy, ennek a játszós részek, akkor valószínűleg technikázni fognak a segédedzővel.
1: Lehet, hogy abba is majd belehallgatunk, de hogyha ide pillantok a hölgyekre, akik

0: tényleg ütnek, rúgnak egy homokzsákot, akkor ennek is megvan a jó technikája, hogy hogy kell ütni és rúgni egy homokzsákot?
1: Igen, ugyebár hát maga az ütésből még nincs túl sok ütés, amit így meg kell tanulni, viszont azt nagyon-nagyon meg kell tudni tanulni, az egyenes ütés, horogütés, felütés, úgyhogy tényleg ezt ilyen örök élet évekig tudjuk gyakorolni. Van jó technikája, a zsákok különböző erősségűek is, van a könnyebb zsák, azt inkább a gyerekeknek szoktuk adni, hogy ne törjön nagyon bele a keze, és van az erősebb, testesebb zsákok, azt a nagyobb embereknek, úgyhogy igen, megvan mindenek a technikája. Amúgy Peti a kollégám vele üzemeltetik ezt az egészet. Én vagyok az edző, meg a háttérmunkás, úgyhogy mi ketten csináljuk ezt.
0: Szia!
2: Mészáros Péter.
0: Bera Emese. Akkor Mészáros Péterhez is két kérdés gyorsan. Úgy fogalmazott itt Robi, hogy háttérmunkás, azt hogy kell elképzelni?
2: Hát lényegében az elején úgy alakult ki, hogy ketten kezdtük el az egész egyesületet vinni és szervezni. Neki nagyobb affinitása van a csapat összetartásához, meg az emberekkel való foglalkozáshoz. Én meg viszem az összes többit, a pénzügyi részt, a bérléseket, a táborszervezést, tehát az ügyintézés részét, és így egészítjük ki egymást, és így lesz egy jó csapat.
0: De egyébként magában a sportágban is benne vagy? Tehát te is edzésen is részt veszel?
2: Ugyanúgy részt veszek benne, igen. Én is gyűjtögetem az öveket. Kicsit le vagyok maradva tőle, tehát nem olyan intenzitással, de azt gondolom, hogy ez ebbe a pozícióban, meg ebbe a korba elnézhető.
0: Meg hát amit felsoroltál, hogy mi mindent csinálsz, azért gondolom, hogy időt sem nagyon van rá, de te hogy kerültél egyébként a Kempóval kapcsolatban?
2: Úgy kerültem a Kempóval kapcsolatban, hogy durván 8 évvel ezelőtt kerestem valamilyen sportot, ami munka mellett csinálta, és nem vesz túl sok időt igénybe, és akkor találtam rá Robiékra, akkor még nem Kempó volt, hanem egy funkcionális edzést tartottak, és ott, amikor lementem erre az edzésre, akkor láttam, hogy csinálnak földharcot, állóharcot, és így ismerkedtem meg Robiékkal, az akkori csapattal, illetve magával az egész sportággal, és utána csatlakoztunk a Kempóhoz. Tehát az elején még nem is Kempóval foglalkoztunk, hanem kevert harccal és funkcionális edzéssel.
3: Figyelj! Figyelsz! Jó, egyszerű lesz a kombináció. Jó, gyerek kettő együtt dolgozik, ezért próbáljuk egyszerűsíteni. Bal egyenes, jobb egyenes, visszahúzom a kezemet, megy egy köríves combra, vissza lerakom, és két lábra fogok bevenni, elejtem a testsúlyomra, robbanok be a két lábra, gyöntöm le, megyek egy oldalsó leszorításból, ennyire le a feladat, mutatjuk még egyszer. Tehát, bal egyenes, jobb egyenes, megy a combos, rakom vissza a lábra, elejtem a testsúlyom, megyek a két lábra, és jövök ki oldalsóba. Megvolt, ott is figyeltem?
4: Meg
3: most, srácok! Osz!
4: Nem hallom! Na mehet, gyorsan, gyerünk
3: én, srácok! Megvan a párnak, hogy csime!
0: Közben Robihoz fordulok megint, hogy látjuk, hogy a gyerekek lábán van egy sípcsontvédő, vagy igen, lábfejvédő, valami ilyesmi.
1: Igen, a védő felszerelés az állunk úgy néz ki, hogyha most a vegyes, az alviadal technikákat gyakorolják, amikor van állóharc, meg földharc is benne, hogy boxkesztyű van rajtuk, fogvédő, szuszpenzor, és lábszárvédő, hogy nehogy megsérüljön a lábuk. Hogyha egy kicsit komolyabb csapat, vagy nagyobbakkal gyakorlunk, akkor fejvédőt is szoktunk kérni, hogy legyen rajtuk fejvédő is. Nyilván maga az edzésen ez a sérülés, elkerülés, ezek nagyon fontos. Persze, hogyha verseny van, akkor ez nem mindig jön össze, de mi törekszünk arra, hogy minél kevesebb sérülés történjen. Ami fontos, hogy a gyerekeknek az egy 8 vagy 10 unciás boxkesztyű legyen, a felnőtteknek minimum 10, de egy nagyobb súlyútól az egy kicsit nagyobb boxkesztyűt várunk el, és a sípcsontvédő olyan legyen, hogy védje a sípcsontot meg a lábfejet is. Az, hogy kinek milyen stílus, milyen dizájnoknak, az bármilyen, ami nekik szimpatikus. Most nyár van, most nem gíben edzenek ők, de alapjáraton gíben vannak, mint ahogy én is.
0: A meleg miatt nem?
1: Igen, most a meleg miatt ezt így engedjük, hogy akkor nekik ne kelljen. Felnőtt versenyeken amúgy a felnőttek az versenyszabálytól függően 50-50 valamikor gíben kell bunyózunk, valamikor meg gí nélkül bunyózunk mi is. Ez az edzések is valamikor gíben, valamikor gí nélkül.

0: Én a Pacsicsavó Levente vagyok, 5. kius, érden kempózok, 6. vagyok, 12 éves, 6 éve kempózok.
1: Hogy kezdted el? Hogy találkoztál ezzel a sportággal?
0: Hát véletlen találkoztam vele, elsős voltam, suliba voltam, és elvittek engem egy idézőjelbe tornaórára. Hárman mentünk el, 3 gyereket vittek el, és engem már ugye első edzésen meg is dicsértek, meg minden, és ez adott nekem egy motivációt, aztán folytattam, és hát itt tartok.
1: Az első edzésen mi történt? Azon kívül, hogy megdicsértek, mi az, ami rögtön megtetszett, és azt mondtad, hogy te ezt szeretnéd még sokáig csinálni?
0: Hát az első edzés az még egy másik csapatnál volt, egy régebbi csapatnál, nem ide jártam régebben. Ott igazából csak normál ütögetések voltak, zsákra, pajzsra, igazából könnyökütések is ilyenek voltak, és azt dicsérték meg, hogy ütök könnyökütést, tehát ilyenek voltak, és ez fogott meg.
1: De valaki ezt megmutatta, hogy kell ütni, vagy odaállítottak egy homokzsák elé, hogy most próbáld meg úgy ütni, ahogy szeretnéd, de voltak olyan mozdulataid, amiből azt gondolták, hogy te erre termettél.
0: Hát megmutatta az edző, aztán ugye nekünk kell csinálni, ez minden edzésen így van, hogyha feladat van, akkor is az edző megmutatja, és akkor mit csináljuk a feladatot. Ez is így volt, és ugye otthon is folytattam, otthon is ütöttem mindent, és már ennyire megtetszett, úgyhogy igen.
1: Amikor először oda mentél, akkor korábban neked volt már bármiféle tapasztalatod küzdősportokkal?
0: Hát amikor még elkezdtem, még akkor is aikidóztam, de az egy ilyen, szerintem fél év, 3 hónap, nem aikidóztam sokat, de azelőtt aikidóztam.
1: A kempó az miben más? Miért sokkal jobb számodra, mint bármi más?
0: Hát amiatt, mert nagyobb kihívás a kempó, sokkal több fajta küzdelem van benne, sokkal több fajta technika. Az aikidó igazából nekem nem tetszett, mivel túl egyszerű is volt, mármint ez nem túl egyszerű, viszont voltak benne olyanok, amik nekem például nem jöttek be annyira, mint a kempóba, és sokkal, nem tudom, nekem a közösség se tetszett, itt meg a közösség is nagyon jó, úgyhogy amiatt nem tetszett az annyira.
1: Versenyszel is?
0: Igen, minden évben jó pár versenyen részt veszek, már szerintem 5 éve, ha jól számolom, igen, 5 éve versenyzek folyamatosan, vizsgázok, úgyhogy igen.
1: Amikor elkezdted, akkor úgy kezdted el, hogy te majd versenyző is szeretnél lenni, vagy ez jött lépésről lépésre, és elértél arra a szintre, hogy azt mondták, hogy akkor most már próbáld ki magad versenyen, ami aztán annyira tetszett, hogy úgy gondoltad, hogy akkor lehet, hogy ez a jövőd.
0: Hát ez először egy lehetőség volt, hogy elmehetünk versenyezni, hogyha szeretnénk. Én elmentem, először nagyon izgultam, de már ott is szereztem helyezést, úgyhogy büszke voltam magamra, és onnantól megtetszett.
1: Ezt gondolom, szerintem azért egy átlagos sportszurkoló, nyilván te benne vagy, te nem így látod a kempóról, vagy mi keveset tud. Mesélnél egy versenyről, hogy néz ki egy verseny?
0: Hát a tradicionális versenyszámokban van a formagyakorlat. A formagyakorlat az arról szól, hogy minél szebb és csiszoltabb technikákkal mozdulatsorokat kell végigmutatni.
1: Tehát ott akkor nem küzdesz senkivel, ott egyedül mutatod be azt, amit kell.
0: Igen, egyedül kell bemutatni, és akkor van ebből a szinkronform gyakorlat, amikor többen csináljátok ugyanazt egyszerre. Aztán van önvédelem, amikor másokon mutatsz be önvédelmet, ők az ukék, ők azt jelentik, hogy ők segítenek neked, és akkor el kell játszaniuk egy támadónak a szerepét, és akkor megmutatod, hogy védekeznél. Ugye nem ütöd meg csak megmutatod, hogy védekeznél ellene, és ezt pontozzák, és ebből döntik el, hogy ki volt a legjobb. Úgyhogy nagyjából ennyi. Meg van fegyverrel is, van fegyverrel is formagyakorlat, azzal neked kell kitalálnod mozdulatsorokat, és igen, abból is már indultam, mindenből indultam, nagyjából még önvédelemből nem, de formagyakorlatból, fegyveres formagyakorlatból, ezekből mind indultam.
1: Hosszú távra tervezel ebben a sportágban?
0: Igen, nekem nagyon tetszik, meg nagyon jónak tartom, mert az egész életre megtanít ez a sport, megtanít arra, hogy hogyan viselkedj, hogyan legyen fegyelmezett az iskolában, bárhol az utcán, úgyhogy én azt hosszú távon tervezem.
1: Tehát az életeden, a mindennapjaidban érzed magadon azt, hogy esetleg nem kapod fel olyan gyorsan a vizet, vagy nem úgy reagálsz egy-egy szituációra? Tehát ezt így kell elképzelni, hogy az életre is tanít?
0: Igen, hát itt ugye az önuralomra tanít, a fegyelmezettségre, minden ilyesmire, és igen, hogyha például valaki felhúzza az agyamat, akkor könnyebben uralkodok magamon, mint mondjuk ezelőtt.
1: Kijöttünk közben, mert hogy bent nagy a zaj, hiszen elkezdődtek az edzések. Kárász Klaudia ül itt mellettem, akinél nem lövök mellé, hogy babapocakkal ül mellettem. Egyrészt, mert jól látható, másrészt pedig a férjed beavatott már a titokba. Először is gratulálunk, és sok egészséget, boldogságot kívánunk, de az egészség az összefér? Egy kismama szabad, hogy küzdősportoljon?
2: Nem valószínű, hogy szabad, vagy ebben a formában legalábbis, vagy ahogy így a legtöbben gondolnánk. Hát mérsékelten a kontakt jellegét nyilván mellőzve esetleg, ha problémamentes a várandóság, ez a harmadik babám egyébként, úgyhogy van már tapasztalatom, de ugye egy zsákhasználat, vagy bármi olyan gyakorlat, ami nem jár olyan pulzus növekedéssel, ugrálással, én szerintem abszolút megengedett.
1: Tehát ezt a sportágat lehet kontaktmentesen is űzni. Próbálom nagyon laikusan megközelíteni ezt a történetet, mert szerintem számtalan hallgatónk van, aki talán azt sem tudja, hogy mi az a kempó. Úgyhogy beszéljünk egy picit erről, hogy mi a kontaktos változat, illetve mi a kontaktmentes változat.
2: A kontakt az, mint egy bármilyen laikusként is elképzelhető harcművészetnél, vagy küzdősportnál, hogy az ütések, rúgások, mivel ez egy vegyes harcművészet, földrevitel, birkózását, ezek nyilván nem valók egy kismamának. Én azt gondolom, még a legegészségesebb állapotban sem, de ugyanúgy használunk bokzsákot, esetleg, hogyha valaki megtart egy ilyen pontkesztyűt, amiben bele lehet ütni, de nyilván ezt sem olyan erőbedobással, intenzitással, nem olyan ránézésre sem olyan fit formában, mint ahogy az ember ezt így el tudná képzelni. Én próbálom ezt moderálni, ha pedig úgy érzem, hogy most hetekig nem, akkor nem.
1: De az edzősködés az tart továbbra is ebben az állapotban is, ugye?
2: Igen, igen, azt szerencsére tudom, de hát akiknek én tartok ilyen női edzést, azok most jelenleg az utolsó néhány hetemben, ők olyanok, akik már azért régebb óta itt vannak, és akkor elég egy mondat, egy mozdulat, és már értik, hogy mit szeretnénk nekik mondani. Ők csak zsákot használnak, tehát nem kempóznak tulajdonképpen, mert én nem vagyok ugye úgy tempó edző, tehát hogy én ilyen saját testsúlyos edzéseket tartok inkább.
1: De akkor térjünk vissza a tempóhoz, és egy picit azt mondod már harmadik baba, akkor beszéljünk arról, hogy amikor éppen nem babát vársz, sőt, hogyha visszanézünk a kezdetekre, akkor te hogy kerültél kapcsolatba egyáltalán a tempóval?
2: Én úgy kerültem kapcsolatba, hogy mi nagyon régóta együtt vagyunk a férjemmel, annak ellenére, hogy még viszonylag fiatalok vagyunk, mert középiskola óta ismerjük már egymást, és ő mindig is benne volt ebben a világban. Én pedig annyit tudtam a harcművészetekről, hogy van egy játék a Tekken, az egy ilyen harcművészetes, küzdősportos játék, kicsit hasonló, mint a Mortal Kombat, ami talán ismertebb, és nekem az nagyon tetszett, és nekem is az egyik kedvenc karakterem ebben a játékban, ő kapuérázott, ami szintén egy küzdősport, harcművészet, és nekem ez mindig is nagyon tetszett, és amikor megismerkedtünk, ő akkor nagyjából akkor kezdett a férjem először is kapuérázni az akkori edzőjével, és egy idő után én is elkezdtem lejárni, mert ugye ez egy kicsit ilyen táncos jellegű mozgásforma, az pedig ugye szerintem nők számára is, több nő számára is vonzó lehet, hogy nem egy olyan kemény vonalú sportág ebből a szempontból, és akkor így szépen lassan belefolyt a kempó világába, keresett egy olyan harcművészetet, ami összetett ennyire, mint a kempó, zenbukán kempó egész pontosan, és nekem nagyon megtetszett az övrendszer. Tehát, hogy nagyon motiváló volt az, hogy nem csak eljárunk az edzésekre és fejlődünk, hanem hogy így egyre színesebbek az övek. Valamiért ez így bevonzott engem, és hát így itt maradtam.
1: Úgy fogalmaztál, hogy egy nagyon összetett sportág, ezt hogy kell érteni?
2: Nem csak fizikálisan kell érteni, bár úgy is egyébként itt korábban mondtam, hogy ütések, rúgások, földrevitel, a földön való harc, emellett van különböző olyan tananyag a vizsgákban, tehát nem csak abból áll egy vizsga, hogy valaki bejön, és akkor megmutatja a tudását, hogy miért üt, miért rúg, hanem elméleti része is van, illetve olyan tanításai, amiket így az életben a legtöbben beépítenek szerintem a életritmusukba, életvitelükbe, abba, hogy hogyan élnek munkájukba, a családjukkal való viselkedésbe. Szóval, hogy van mögött egy ilyen eszmei rendszer, ami szerintem tök vonzó lehet olyas valakinek, aki nem csak lejön az edzésre kétszer egy héten és hazamegy, hanem kicsit így próbál egy ilyen irányvonalat keresni az életben.
1: De amikor azt mondtad, hogy nagyon megtetszett ennek az összetettsége, meg ez az egész sportág, akkor mindez mögötte volt? Tehát már a kezdetekben tudtad, hogy ez ezt is hozhatja magával, hogy esetleg az élethez is máshogy állsz majd?
2: Igen, már elég hamar beleolvastam a vizsgaanyagba, és először még nagyon felfoghatatlan volt, hogy ezt hogy lehet mind megtanulni, de abszolút, igen, itt a termünkben a falon egyébként látható is néhány olyan pont, hogy milyen elvek szerint él egy harcművész, egy zambukán kempú harcművész, és minden abszolút úgy van megfogalmazva, hogy egy ilyen laikus kívülálló is szerintem megérti és elgondolkodik rajta, hogy valóban egy zambukán kempú nélküli életbe is ezek nagyon fontos értékek.
1: Mi számodra a legfontosabb ebből, vagy ezekből?
2: Szerintem ez a korral változik. Olyan pontok vannak benne, mint mondjuk ne veszítsd el az önuralmad, ami szerintem minél fiatalabb az ember, annál fontosabb. Ugye, amíg még valaki mondjuk kamasz, vagy a 20-as évei elején jár, és sok ember elég vehemens, nagyon fontos megtanulni, hogy miért ne veszítsük el az önuralmunkat, és mindegyik ponton végigmegy szerintem az ember az életében, de...
1: De bocsánat, ezeket... Tanulni kell, vagy lehet tanulni? Ez nem olyan, hogy az emberben vagy megvan, vagy nincs meg?
2: Szerintem lehet tanulni ezeket, igen, egyébként, és tök fontos az, hogy látom, hogyha bizonyos helyzetekben nekem, vagy akár a gyerekeimnek sikerül betartani egy-egy ilyen pontot, vagy egy-egy helyzetben úgy viselkedni, amire ráhúzható bármelyik ilyen elv, akkor az egy ilyen tök nagy büszkeség, hogy igen, ezt megcsináltam, és azért csináltam meg, mert ezt valamikor én megtanultam.
1: De a gyerekeidnek próbálod te megtanítani ezt, vagy azért megvárod, amíg ők ezt a saját bőrükön vagy megtanulják, vagy megtapasztalják?
2: Hát nálunk mindkét lányom levizsgázott már fehérövre, ez pont az első mérföldkő, és ott már tananyag ez. És azt vettük észre, hogy azért nyilván sok pontot bizonyos korban még nem annyira tudnak úgy értelmezni, úgyhogy igen, igyekszünk mindezek mellett megtanítani nekik otthon mi is, ugye a férjemmel együtt, hogyha olyan helyzetbe kerülnek, akkor mindig elmondjuk, hogy de tudod, hogy egy kempós az így viselkedik, vagy úgy csinálná, és akkor egyébként azt látom, hogy azért úgy a saját szintjükön tök megértik.
1: Mennyi idősek ők?
2: 6 és 4.
1: Akik először jönnek le, ők azért jönnek, mert hogy tudják, hogy mi az a kempó, és szeretnék kipróbálni, vagy ide jönnek, mert hogy hallottak valamit a harcművészetről, harcművészetekről szeretnék kipróbálni, tehát melyik az általánosabb, vagy melyik a gyakoribb?
2: Vegyes, úgyhogy ez egy nagyon jó kérdés. Szerintem legtöbben nem tudják pontosan. Amennyi információt ők látnak így hirtelen, szerintem az annyi, hogy ütés, rugás, tehát, hogy így állóharc, földharc, igazából ezt csak utána tudják meg, hogy itt egyébként van önvédelem, fegyverek, formagyakorlatok, és így szimpatikussá válik azoknak az embereknek, akik mondjuk, nem tudom, kevésbé élik ezt a harc részét, viszont mondjuk a formagyakorlatok tetszenek nekik, ugye az is, ahhoz is tök jó egy fejlődés, egy testtudat, de szerintem nem tudják pontosan, hogy mire vállalkoznak ezeken az edzéseken, és akkor utólag derül ki számukra, meg hát a legtöbben úgy jönnek, hogy valakitől már hallották, aki esetleg már csinálja, úgyhogy ezért egy jó kérdés, mert nagyon vegyes.
1: És egyébként úgy van, hogy aki valahonnan hallott, szeretne idejönni, lejön első alkalommal, akkor őt azért így rögtön megfogja nyilván a közösség, amit már említettél, meg ugye ez az egész? Tehát, hogy aki egyszer már rászánja magát, hogy lejön, ő nagy eséllyel itt is marad?
2: Szerintem ez is ilyen időszakos és változó. Vannak időszakok, amikor úgy érdekes, hogy jönnek hetente 2-3 új ember, és akkor ők maradnak is. De nem törvényszerű, mert sokan úgy érzik, hát, hogy nincs elég önbizalmuk, vagy ilyesmi, hogy kevesek ide. De egyébként, aki meg tudja azt ugrani, hogy mindenki elkezdte valamikor, és hogy ne másokhoz mérje magát, ez is egy fontos tanítás, hogy ugye az egyéni haladásunk ne függjön másoktól. Aki ezt meg tudja ugrani, és már így a kezdetektől így tud hozzáállni, szerintem ők maradnak. Cash like ginger, $1,000 no bills bargain.
1: Gorilla glue make lungs feel instant smoke. This still true filter. A Sporthely mai házigazdája kiválasztotta Kempo Ese volt. Tartsanak velünk legközelebb is. Bera Emesét hallották. Your Central Village.
3: Mia Jane, South Spring, Rosettes, I agree to action, the squash man, La Boss, the daddy one, Big Voice, Six.
4: Ez volt a Sporthely a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újra hallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Sose hittem volna, hogy 13 fürdőgatyás férfitől még elsírom magam. És megvan az újabb olimpiai bajnoki cím! És nyer! Olimpiai bajnok!
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Sose hittem volna, hogy 13 fürdőgatyás férfitől még elsírom magam. És megvan az újabb olimpiai bajnoki cím! És nyer! Olimpiai bajnok!
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kérek, hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyar!

0: podcasten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: A poznanyi kajakkenu világbajnokságról sem marad le egyetlen fontos pillanatról sem, ha a Nemzeti Sport Rádiót hallgatja. Sportolóink újra harcba szállnak a legfényesebb érmekért. A szurkolói izgalmakat pedig élőben hozzuk el önnek. Kövesse velünk a legélesebb futamokat, a drámai célbaéréseket és az aranycsatákat percről percre. Tartson velünk reggel 10 órától, és ünnepeljük együtt a magyar sikereket.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sport Rádióban. Minden reggel 6 órától.
1: 6 óra 6 perc a pontos idő, szép jó reggelt kívánunk mindenkinek. Szőke Vikivel, Gyurta Gergével és Szabó Szilviával ébredhetnek. Nagy Máté a mai hangtechnikusunk. Sziasztok, jó reggelt!
2: Sziasztok, jó reggelt! Sziasztok!
1: Hát sportszakmai kérdésekről beszélgettünk itt az adás előtt, DAC korszak, ege.
2: Azt hittem, hogy ki mikor kell.
1: Hát azt is, igen, azt is igen, de hát azt már tudjuk, hogy kell. Szóval, hogy másfél éves a kisfiad, és azt mondtad, hogy azért a DAC korszak már...
2: Hát igen, nagyon furcsa ezt átélni, hogy nemrég született, és most már ugye, hát már elkezdődött a kommunikáció már kettő között. Ez eddig egy oldalú, úgyhogy hát bízunk benne, hogy ez megváltozik, de hát lassan, igen, most már ott tartunk, hogy rendesen fog tudni beszélni, és hát én amúgy erre vártam nagyon, hogy végre kifejezze magát, és tudjunk beszélgetni. Hát nem biztos, hogy az első pár szavak egyik, én azt vártam volna, hogy nem. És ez körülbelül mindenre így igaz. Leukám eszünk? Nem. Leukám iszunk? Nem. Úgyhogy itt tartunk jelenleg, de hát...
1: És mi a jó praktika?
2: Egyről az a baj, hogy nem tudjuk, hogy mit évőek legyünk, hiszen első kisbabánk, de hát próbálkozunk így videóban, különböző közösségi médián, hogy mi a jó nevelés, de hát azért vannak családos szülők, akik tudnak jó tanácsokkal ellátni.
1: Igen, gondolom, hogy az a tanács, hogy most kell megfogni, most kell határozatnak lenni, de hát könnyű ezt mondani.
3: De te is adtál, Szilvi, pár tanácsot.
1: Igen.
3: Leó neveléséhez.
1: Hogyha azt mondja, hogy nem megyek, akkor te indulj el szépen csendben, nem kell semmit mondani, úgyis megy utánad. Úgyhogy.
2: Hát volt olyan, képzeljétek el, amikor egyszer csak így ott hagyott, és elment így világot látni. És megdöbbentő volt, hogy ilyen fiatalon már tényleg elkezdődik, és kinyílik neki a világ.
3: De hol volt játszótéren?
2: Hát nyaraltunk, és akkor ott ő elment. És így mutatta, hogy ő ki akar menni, és mondtuk, hogy nem. És elindult.
1: Hát nincs veszélyérzete, gondolom,
2: hát
1: és akkor...
2: Semmilyen veszélyérzete nincsen, úgyhogy most a feleségemmel ott tartunk, hogy hát ez így fog folytatódni, akkor jaj, nekünk lesz. Azt akartuk, hogy egy zsivány kisfiunk legyen, olyan, mint az apukája.
1: Olyan.
3: De túltesz rajtad.
2: Hát százszor rosszabb.
1: De figyelj, szerintem ez a jó. Tehát én hallok olyan sztorit, hogy bement a gyerekem a szobába, és 3 órán át legózott. Most nem tudtam, hogy irigykedjek, vagy azt mondjam, hogy azért, de jó, hogy az enyém nem ilyen volt, szóval az egyik véglet.
2: Titkon én is így legbelül azt hiszem, hogy ú, de jó, hogy ilyen Istenem, hálát adok a jó Istennek, de nyilván, amikor ott van az ember és küzd, akkor azért...
1: Hát utólag megszépül, biztos, meg azt gondolja, hogy de, hogy ilyen volt. És szerintem beszélhetünk arról, hogy 9 órától Vajda László érkezik hozzánk, aki rengeteg olimpiai feladatot végzett, sok olimpián dolgozott, és most ezt a gyerekvonalat hozom be, hogy biztos, hogy rá fogok kérdezni, hogy az ő jelenleg 26 éves kisfia... Mit kapott attól az életformától, amit ő végzett?
3: Élet.
1: Tehát sok országban éltek, sok nyelvet, kultúrát megismertek.
3: 3 év Ausztrália, 5 év Görögország, és 18 év Kína. És az angolul, kínaiul tökéletesen beszél a fia, úgyhogy...
1: És Londonban egyetemista, ugye? Igen. Úgyhogy szerintem nagyon szerencsés, hogy ilyen szülőkkel rendelkezik, és ilyen életformát, mert azért ezek a diplomata gyerekek mindig ezt mondják, hogy mennyit köszönhetnek a szülőknek, nem? Hát úgyhogy mindent megkérdezünk majd a Lászlótól, akivel egyébként, Viki, találkoztál vele, ugye, azt mondtad, és...
3: Nekünk van egy kis olyan múltunk, hogy több interjút is készítettem vele az elmúlt években, főleg a pandémia alatt egyébként és Skype-on, a sporthíradókba, aztán pedig most teljesen véletlenül, azt tudtam, hogy egy helyen lakunk, viszont azt nem tudtam, hogy egy helyre is járunk le mozogni, úgyhogy ott futottunk össze.
1: És amikor mondtad, hogy vasárnap reggel szeretettel várnánk, akkor szinte azt mondtad, hogy nagyon nyitott volt.
3: És rögtön nyitott volt, szinte rögtön beugrott, hogy de jó lenne augusztus 30-án, 9 órától 10 óráig itt a rádióban, és azt mondta, hogy örömmel jön.
1: És amikor korábban interjúztatok, akkor mindig egy-egy olimpia, vagy egy-egy világesemény kapcsán.
3: Kis tehát... nem emlékszem, hogy szerintem 2021 körül nagyon benne voltunk a koronavírus járványba, a pandémiába, és nagyon bizonytalan volt a pekingi téli olimpiának a megrendezése is, hogy megvalósulhat-e. Igen. Ezzel kapcsolatban is kérdeztem egyébként.
1: Ez ez is érdekes lehet, nem, hogy ő ott hogy élte meg a pandémiát, mert azért hát nem titok, hogy Kínából indult az egész járvány, tehát ő, aki ott volt, és gondolom, hogy nem utazhatott, de valamelyik interjúban olvastam, hogy a repülőjáratok azóta sem álltak helyre, tehát azért ott vannak még máig maradandó hatásai, de majd ezt is megkérdezzük, és ugye Gege, te is jártál a tokiói olimpián, úgyhogy biztos lesznek közös élmények, vagy közös pontok.
2: Kicsit attól tartok, ez egy óra kevés lesz.
3: Én is így
2: gondolom.
3: Egy
2: ilyen sokszínű és hosszú pályafutás.
3: De nagyon nyitott más témákba, és azt mondta, hogy
1: bármiről,
3: mindenhez.
1: Bármiről. Hát de el tudom képzelni, tehát olyan világlátása lehet, nem, hogy minden sportágon átível. A tokiói olimpiáról egyébként mire emlékszel? Ugye ez egy nagyon különleges olimpia volt, nézők nélkül.
2: Egyébként nagyon érdekes, mert nekem nagyon tetszett. Tehát nekem az egész rendezés, az, ahogy az egészet kezelték, nagyon furcsa volt, hogy nem voltak nézők, és kongott az a, az a úszoda, tehát hogy maga az úszodai légkör. De összességében nekem egy nagyon jó élmény volt, és szerintem le a kalappal, hogy így meg tudták rendezni. És nekem London után a második legjobb olimpiám.
1: Uh-huh. Úgyhogy... A kínaiak milyenek voltak egyébként szervezésben? Tudom, hogy segítőkészek voltak, csak nem nagyon beszéltek nem kínaiul, és azért nem nagyon segítettek, nem? Tehát feltették a kérdést, hogy miben tudok segíteni, csak amikor már angolul mondták, akkor már arra nem tudtak.
2: Nem mosolyogtak, tehát mindenki mosolygott, úgyhogy ebből a szempontból én azt gondolom, hogy ez mindig egy jobb érzés, mint amikor fapofával valaki ott... Oké, tehát beszél angolul, de olyan mogorva, hogy az ember lejön az életről. Inkább mosolyogjon és ne tudjon angolul, de egyébként nem volt ilyen probléma. Tehát én azt gondolom, hogy olimpiákon vagy világkupákon, bárhol, ami ázsiai ország volt, az mindig toronymagasan a legjobb szervezés volt. Minden szempontból, abszolút.
1: De a minden szempont az mit jelent? Tehát, hogy ilyen udvariasak voltak, percre pontosan jött a busz, például
2: ezek,
1: az is fontos
2: ezek
1: nektek.
2: Ezek nagyon fontosak, hogy maga a sport, tehát a hotel, az uszoda, vagy az egyéb programok közül hogyan tudják megszervezni az egészet. Tehát az, hogy amikor van egy buszjárat és van egy transfer az uszodában és a hotel között, akkor az perc pontosan jöjjön. Akkor oda volt írva, hogy hány perc a maga az utazás. Nem az volt, hogy akkor mondjuk egy római világbajnokságon 9:20-kor indult volna a transfer, és akkor 9:45-kor még így álltunk, hogy hát vajon mi a helyzet.
1: És ezért nektek, amikor másodpercek számítanak, takra kiszámított rajtidőtök van, azért nem minden.
2: És egyébként a tokiói olimpia is így kezdődött, az első két nap azért óriási kavalkád volt a buszokkal, és két nap alatt rendeződött minden, és úgy beállították, hogy utána senki nem mondott egy rossz szót se.
3: Ez így volt a paralimpián is Tokióban, ezt tapasztaltam.
2: Úgyhogy az tényleg...
3: De ez az egész ázsiai térségre jellemző,
2: abszolút.
3: Ez a precizitás.
2: Abszolút.
1: Persze. De akkor egymást váltottátok? Ti, Viki, te mentél a paralimpiára, Gege az olimpiára.
3: Ahogy egyébként a stábok is váltották egymást.
1: De jó.
2: Igen. Hát ugye mi mindig az épek melegítik be az olimpiai falut, és a különböző.
3: És aztán két hét eltelik, és következik a paralimpia.
1: Igen. Ez mondjuk nem para, de a Masters-et ugye rácsúsztatják most a 2025-es úszó világbajnokságon, mert eddig úgy volt, hogy mindig a rendes úszás vízilabda lement, és utána jött a Masters, most pedig a magyar szervezők így összecsúsztatják, úgyhogy ez egy újdonság lesz.
2: Kíváncsi leszek, hogy hogyan fog tudni.
1: Mindenről
3: szerintem. Igen, mi ugrász szakértőnk, Sárközi Szilvia, és azt mondta, mert ő még Masters-ben ugrik.
1: Igen.
3: Hogy lesz a szakértő, amikor közben ugrik is, de majd megoldja.
2: Egyébként kezdjétek, gondolkodtam, hogy elindulok 2025-es Masters világbajnokságon.
3: Jó,
1: itt van. Mi a kvalifikációs rend?
2: Bevallom őszintén, nem tudom.
1: Szerintem... Kegel, azt hittem már
2: nézegeted.
3: Nem vagy elkésve még
2: semmivel. Kikacsintok így, hogy hát ha esetleg azért a hazai rendezésű VB, mégis csak kipróbálom.
1: De figyelj, ez akkor egy most nagy bejelentés itt, de melyik számok érdekelnének? Nyílt víz vagy medencés?
2: Nem tudom, hogy van-e nyílt víz. Tehát tényleg
3: a medencés biztos van.
2: A medencés
3: van,
2: biztos
3: van.
1: A Masters. Hát miért ne lenne? 2017-ben volt. Én Füreden dolgoztam,
3: tényleg?
1: Persze.
3: Erre nem is emlékszem.
1: Igen.
2: Hát akkor lehet. Na. Lehet, hogy csobbanok. Nem tudom még, hogy hol lesz, ugye a nyílt víz, de lehet, hogy csobbanok.
1: Ott dolgoztunk a rendes nyílt vízi úszon, majd jött a Masters, és hát akkor nem olyan sok sajtó munka van, vagy feladat van, és voltak ilyen lelkes önkéntesek, és azt találták ki, hogy megnézték, hogy a versenyzők, akik között egyébként tényleg voltak 60-70, voltak 80 évesek is, ugye különböző korcsoport van, megnézték, hogy kinek van születésnapja. És gyártottunk, ott ilyen komoly nyomtatók voltak, ilyen születésnapos emléklapot, és amikor kijöttek a vízből, ugye lehet, hogy 38. lett, 45. itt nem az eredmény számít, persze, hanem a részvétel, akkor oda hívtuk őket, átadtuk ezt a plakettet, fotó készült, ez felkerült a honlapra, szuper ötlet volt, és olyan jól fogadták, tényleg, és kihoztuk szerintem a maximumot abból, hogy ilyen emlékezetessé tettük, úgyhogy gege, vannak. Na, de ha lenne nyílt víz, akkor azon gondolkoznál el, vagy a medencében?
2: Hát vagyok el mind a kettőn.
3: Ez tehát, az.
2: A medencében is.
1: De most ezt nagyon komolyan mondom, hogyha már így van előrelépés ebben, vagy nevezel, vagy van idő, nem tudom ez hogy megy.
3: Akkor végigkövetjük innentől kezdve a felkészülésre.
2: Segítjük. Innentől azért már a teher ott van a vállamon. Hát,
1: de legalább akkor nem tudsz visszakozni.
2: Hát abszolút, tényleg, meg amúgy, hogyha én ki azt mondom, hogy akkor az a cél, akkor ezt végigcsinálom. Ugye itt a kérdés az, hogy hogyan tudom így a munkát és akár mondjuk a VB-n eltöltött indulásomat összehozni.
1: Jaj, de hát ezt
2: de hát ugye Budapest, tehát ez nem egy nagy
1: szükség.
2: Szerintem ez megoldható.
1: Hát figyelj, még az is lehet, de azt mondtam, hogy később beszéljünk a szülinaposokról, de akkor most már behozom,
3: most
1: hogy a
3: be.
1: Ma szülinapos Risto Vévi, ő szerinted nem gondolkozik ezen?
2: Kizártnak tartom. Ez biztos, hogy nem.
3: De innen is akkor köszönjük
1: sok teljesen. Nem, ő már nem.
2: Nem, de mondom, egy 2-3 hete már ezzel a gondolattal kacérkodom, és egyébként a régi úszótársammal is beszéltünk erről, illetve próbálok megfűzni több régi úszótársamat, hogy ha már itthon van, akkor próbáljuk ki magunkat.
1: Igen. Na de Gege, most tényleg viccen kívül egy hét múlva itt fogunk ülni, úgyhogy addig a más reggeli műsorokban erről nem beszélj, ez a mi projektünk.
3: Jövő héten is így leszünk.
1: Igen. Jó, addigra tényleg utána nézel.
2: Persze.
1: Nem hoz, ne hozz döntést, csak hogy legalább a kvalifikációs szisztémát nézd meg, jó? Meg, hogy milyen számok vannak, milyen korcsoportok vannak, te melyikben lehetsz?
2: Hát ugye idén leszek 35, tehát akkor 35 plusz.
1: Aha.
2: Tehát 35-40 szerintem úgy van, tehát vagy 30-40, nem, de szerintem úgy van, hogy 35-40.
3: Még korban ott is lehetnél?
2: Mármint hol?
3: Simán, az, hát nem a Masterson, hanem a rendesen.
2: Igen.
3: 35 az nagyon jó.
2: Hát az már a sprint számokban.
1: Rasovszki Krisztof hány éves? 29?
2: Rasó 94-es.
3: Na, hát
2: nem, 96-os.
3: Jó, 96-os. Hát 4 évvel, 5 évvel fiatal.
2: 97-es. 96 vagy 97-es.
1: Na, majd megnézzük, hogy mikor jubilál. Na, jó, jövő héten visszatérünk, hogyha a hallgatók ilyen feszülten figyelnek majd, de ez tetszik, amit Gege mondta, amit ő kitalál, akkor az
2: 29 éves Rasó.
1: Aha. Na, egy kicsit. Na, úgyhogy Vajda László érkezik. 9 órától Rosta Istvánt is hívjuk, hiszen ma van az első ízben megrendezésre kerülő kézilabda szuperkupa 2 mérkőzés.
3: És ezt mind a 2 mérkőzést a Nemzeti Sport Rádióban
1: így
3: is
1: közvetítjük. Így van, ott leszünk kollégáinkkal, úgyhogy
3: helyszíni ott leszel,
1: interjúk lesznek. Így van, 15 órától a Fradi Győrnői kézi meccs lesz, a 18 órától pedig Veszprém-Szeged. Szerintem mindenki erre tippelt volna korábban, mert ugye azt mondták, hogyha ugyanaz a csapat nyeri a kupát és a bajnokságot, akkor a második, úgyhogy ez várható volt. Ez a két csapat csap össze, de zajlik Poznánban ugye a kajakkenu világbajnokság is, 10 órától a döntőket Tóth Béla kollégán közvetíti.
3: Várjuk nagyon, hogy még lesznek érmek, reméljük. Ugye eddig az épeknél 3 arany és 2 ezüst érem van, bronzérmünk még nincs. A para sportágban, vagy a para szakágban pedig, ugye Kis Péter Pál megnyerte a 6. VB aranyát, Varga Katalin pedig a sokadik VB ezüstjét, úgyhogy gratulálunk a paralimpikonon.
1: Így van. És hát a labdarúgó NB1-ben is lesz 2 találkozó, amit szintén élőben közvetítünk itt a Nemzeti Sportrádióban, 16 óra 30 perctől Kisvárda Győr, 19 órától pedig Puskás Ferencváros. Hát az most ilyen érdekes lesz, hiszen a Puskás vezeti a tabellát, és várakozáson felül.
3: Szerintem ezt a mérkőzést várják most nagyon.
1: Igen. És hétfőn Babó Leventével beszéltek itt a foci órában a fiúk, és azt mondta, hogy hát ő sem számított ilyen idény rajtjára, mert azért sokan itt a gazdasági változások miatt azért féltették a Puskást, hogy mi lesz, új vezetőedző van ugye, de tényleg jól kezdték.
2: Eddig úgy néz ki, hogy jól kezelik itt a nehézségeket, sőt mi több. Hát én úgy érzem, hogy azért a Puskás meglepetést fog okozni, és most szerintem a Fradit elkapják.
1: Tényleg?
2: Ma, igen.
1: Komolyan?
2: Én úgy érzem.
1: Hát nem tudom, szerintem
3: Freddy
1: ez
3: meg most nagyon fellelkesült a továbbjutástól, hát ugye ezért? Az Európa Ligában.
2: Pont ezért?
1: De jó meccs lesz szerintem.
2: Reménykedjünk tényleg, mert azt gondolom, hogy az utóbbi években és az itt utóbbi hónapokban azért az NBA egy igencsak egy jó irányt vett. Mm-hmm. És nagyon sok gólos mérkőzéseket látunk, jó mérkőzéseket látunk, tehát hogy a színvonala szerintem óriási csavó volt az utóbbi időben.
1: Mondjuk tavaly is azt láttuk, nem, hogy a nemzetközi kupában szuper jó eredményeket ért el a Fradi, és utána a bajnokságban igen. jöttek ilyen váratlan vereségek.
3: Most is azért nagyon kemény menet vár rá, uh-huh. ugye a nemzetközi porondon.
1: De azért szerintem most olyan flow-ban vannak, hogy ez biztos, hogy ki fog hatni. Elmondod, mi Viki, az Európa Ligában ugye tegnap este véglegesé vált a menetrend. Azt láttam, hogy igen. szeptember, de akkor te
3: szeptember
1: is mondtad,
3: 17-én idegenben a Celtic ellen kezdi majd a szereplését a Ferencváros, míg majd az alapszakasz január 28-án szintén idegenben a Hoffenheim ellen zárja. És november 5-én majd a Milán vendége lesz a Ferencvárost, január 21-én pedig hazai pályán fogadja a Juventus, talán ezek a legfontosabbak, ugye a sztárcsapatokat megemlítve, úgyhogy szerintem a jegyértékesítés az majd hamarosan elkezdődik.
1: És én még mindig visszautalok Gegének a párizsi útjára, hogy kimentetek Párizsba, és a Paris Saint-Germain otthon játszott BL meccset.
3: Emlékszem, hogy kitalál... milyen élményeket
1: hát meséltél. Hát meg az, hogy kimentek, nem volt jegyük, kitaláltátok, és
2: most még volt.
1: És volt jegy. Igen. Hát a Fradira szerintem elkezdik árusítani.
3: Azért mondom, hogy gyorsan elkapkodják
1: az
3: majd.
1: Biztos. Az
2: hát azért én alapvetően nem nagyon szoktam járni magyar foci meccsekre, de úgy érzem, hogy egy most...
1: De melyikre?
2: Hát a Ferencváros Juventus mérkőzésen szerintem ott leszek.
1: Igen?
2: Az január 21.
3: Igen.
1: Hát az lesz a legnépszerűbb, úgyhogy szerintem arra lehet a legnehezebben majd jegyet szerezni. És ahogy néztem, egyébként 17 órától Marozsán Fábián pedig elkezdi a US igen. Open szereplését a spanyol Merida ellen, úgyhogy Fábián is majd drukkolunk. Mi lesz ma még?
3: Én ma még ugye öttusa
2: végül.
3: Kínában zajlik, és ha jól tudom, akkor magyar idő szerint 7 órától a női döntőt láthatjuk Guzzi Blankával, úgyhogy nagyon szurkolunk Guzzi Blankának, aki az egyik legjobb formában lévő női öttusázó, és a fiúknál pedig majd Kolesár Mihály és Szép Balázs lesz döntős, ők 10 óra 30 perctől magyar idő szerint. És a közmédia csatornáink figyelemmel követhetőek.
1: Mi is, jó. És még férfi kosár válogatottunk is pályára lép, ugye Viki?
3: Igen, igen. 20 órától lesz egyébként Szlovénia-Magyarország férfi kosár VB-selejtező, amit a Nemzeti Sportrádióban is élőben közvetítünk majd. Károly Andrea lesz a szakkommentátor.
1: Úgyhogy drukkolunk a férfi kosarasoknak, és ugye a női röplabda Európa-bajnokság zajlik, sajnos már nélkülünk. Ugye a női válogatott valamennyi mérkőzését elveszítette. Hát egy kicsit bíztunk, ugye a törökök elleni meccsből kiindulva, ugye az volt a legnehezebb meccs talán, és ott játszottak a legjobban a lányok, de lehet, hogy ezzel is függ össze, hogy ott valahogy nem volt veszíteni való, nem? És akkor
3: igen, valószínűleg.
1: Felszabadultan játszottak, amit pedig meg kellett volna nyerni, azt meg nem, és megint jött ez a nyomás, meg
3: az
1: elvárás.
3: Érdekes, nyáron pedig nagyon jó előjelekkel futottak neki ennek az EB-nek, tehát előtte a felkészülési mérkőzések jól sikerültek, és a szövetségkapitány is így nem érti, hogy történhetett mindez, hogy nyeretlenül fejeztük be
1: az EB-t. Kis Lillával készített interjút tegnap Virányi Zsolt kollégánk, aki kint volt az EB-n, és ott is Lilla elmondta, hogy a törökök ellen felszabadultak voltak, meg tudták csinálni, amire képesek, és amikor jött ez a kötelező elvárás, kötelező mérkőzés, vagy megnyerendő mérkőzés, akkor meg úgy leblokkoltak. Tehát ez azért sokszor előjön ilyen mentális dolog.
3: Nem tudom, hogy innen mennyire lesz könnyű egyáltalán felállni, vagy tovább menni.
2: Az igazság az, hogy szerintem ez nagyon szomorú, hogy ilyenekről kell beszélni, hiszen élsportolókról beszélünk, nyilván előfordul, de azért azt el kell mondani, hogy szerintem csalódás keltő az, hogy mind a öt mérkőzés, tehát mind az öt mérkőzésüket elvesztették a magyarok. El kell gondolkodni, hogy tényleg itt valami változtatás kell, mert vagy mentálisan, vagy fizikálisan, mert ez így egy nagyon szomorú.
1: És erre egyébként jó ellenpélda a női kosár válogatott, amelyik ugye...
3: A berlini VB-n szerepel.
1: Igen, és ugye az olimpiai selejtező drámai körülmények között elbukták. Több játékos nyilatkozta, hogy az azért úgy padlóra küldte őket mentálisan, és jött a VB-selejtező tavasszal, és ott pedig valahogy elhatározták, hogy nem követik el ugyanazt a hibát, és szintén Isztambulban, ugye a röplabdázó lányok is ott játszottak, de ugye az egy jó élmény volt a női kosarasoknak, hogy amelyik meccset kellett, azt megnyerték, igen, arra kiegyezték a formát, és most majd szurkolhatunk nekik a VB-n, úgyhogy valahogy ez lenne a követendő példa.
3: Hát abszolút, reméljük, hogy el tudják majd venni a női kosarasoktól.
2: Így legyen.
1: De ez az úszóknál is ez volt, nem Gege, hogy amikor kell, akkor vízbe ugrasz és megcsinálod. Tehát ez, hogy nyomás, meg ez, hogy...
2: Hát igen, nincs igaziból lehetőséged, és nem szabad, hogy ezek befolyásoljanak. Ezért nagyon szomorú, és ezért nem szeretem, amikor valamelyik sportoló azt mondja, hogy hát nyomás, és hogy a nyomás az...
1: Mert hát ezért edzel, nem? Hogy megmutasd, hogy...
2: Igen, meg nem ezek a nyomások. Tehát sokszor azért a világban, nagy világban történnek olyan dolgok, ami igazi nyomás. Tehát igen, az igazi nyomás, nem az, hogy ezért azért fizetést kapnak, és minden napukat ezt tölti ki. Tehát nekik igenis, nem azt mondom, hogy kutya kötelességük teljesíteni, de azért a minimum az látszódni kell azon, hogy a forma az kijöjjön, és szerintem nem szabad arra fogni, hogy hát nem bírtam a terhet. Hát.
1: Szabó Álmossal láttam egy interjút, és ő mondta, hogy Milán Kristóf már nagyon várja a 2027-es VB-t, és őt feldobja. Ez tehát nála olyan nyomás, meg stressz, meg... De Szoboszlai Dominik kapcsán is ugye ezt mondtuk, hogy 99. percben odaállsz egy büntetőhöz, amivel pontot menthetsz a csapatodnak, odaáll és megcsinálja.
3: Hát igen,
1: sőt, lehet, hogy ez inkább őt feldobja, de hát
3: szerintem
1: jó versenyzői típus. Na, hát szerintem hamarosan folytatjuk a sportreggelt, a hírek után jövünk vissza. Úgyhogy maradjanak velünk.
0: Ez a Sportreggel a Nemzeti Sport Rádióban.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A nemzeti sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: A hétköznap 18 órától, hétvégén 15 órától kezdődő körkapcsolásban
1: élő közvetítésekkel, interjúkkal és elemzésekkel jelentkezünk.
0: Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Labdarúgás. A magyar labdarúgó válogatott számára a 2026-os ősz a bizonyításról és a visszatérésről szól. Marco Rossi együttese a Nemzetek Ligája B divíziójában vág neki a küzdelmeknek. A cél egyértelmű, megnyerni a csoportot és visszaverekedni magunkat Európa legszűkebb elitjébe, az A-ligába. Ukrajna, Georgia és Észak-Írország az ellenfél. Élő közvetítés a magyar válogatott minden Nemzetek Ligája mérkőzéséről a Nemzeti Sportrádióban. Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
2: Elkészült a fenékküszöb Paksnál, újra használható a felújított Flórián téri felüljáró Budapesten. Marad a késő nyárias idő sok napsütéssel. Ötvös Ádin vagyok, jönnek a részletek.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
2: Két héttel a határidő előtt elkészült a fenékküszöb Paksnál a Duna teljes szélességében, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter a Paksi atomerőműnél végzett munkálatokról Facebook oldalán azt írta, hogy eddig 43 ezer köbméternyi követ építettek be. A fenékküszöb megemeli a vízszintet az erőmű előtt, és ezzel biztosíthatja a hűtővíz szivattyúk működését a Duna alacsony vízállása esetén. A munkálatokra a hazai energiabiztonság érdekében volt szükség, írta a kormányfő. Magyar Péter szerdán jelentette be, hogy a Paksi atomerőmű ismét maximális teljesítményen üzemel, mind a 4 reaktor és mind a 8 turbina kifogástalanul működik. Országszerte megemlékezésekkel tisztelegtek tegnap az 1526-os Mohácsi csata hősei előtt. Az 500 évvel ezelőtt zajlott ütközetnek a becslések szerint legalább 14 ezer magyar áldozata volt. A dunaparti városban szentmisével és II. Lajos szobrának megkoszorúzásával emlékeztek a hősökre. A Mohácsi Nemzeti Emlékhelyen újra teremtették a harcmezőn feltárt emberi maradványokat. Több megye rendőrei együttműködésben fogták el azt a férfit, aki Kalocsáról ellopott egy kis repülőt, amivel 15 kilométer megtétele után kényszerleszállást hajtott végre, közölte az ORFK. Az ittas fiatalember hátrahagyta a repülőt és a közeli út mentén sétált zavartan. A gyanúsítottat elfogták és kezdeményezték letartóztatását. Senki nem sérült meg. Az incidens miatt a Kalocsai mellett az ország többi repülőterén is kiemelt ellenőrzést rendeltek el. Az ellopott Cessna miatt a honvédségi Gripeneket is riasztották. Nagy előrelépést jelentenek az önvezető autók a közlekedés biztonság szempontjából, jelentette ki a Tudományos és Technológiai Miniszter Zalaegerszegen. A tárcavezető a közúti tesztelést bemutató eseményen elmondta, hogy az utóbbi években több mint 300 millió kilométert tettek meg hasonló járművek, ezalatt pedig 80-90%-kal kevesebb súlyos balesetet okoztak, mint az ember által vezetett járművek. A nemzetközi utasok csak nem kétharmada már online váltja meg vonatjegyét, közölte a MÁV csoport vezérigazgatója. Hegyi Zsolt elmondta, hogy az év első két hónapjában a nemzetközi menetjegyek 65%-át a jegy.mav.hu-n, illetve a MÁV vagy a MÁV Plus alkalmazásban váltották meg. A pénztári vásárlások aránya fokozatosan csökken. Mától újra használhatják az autósok a felújított Flórián téri felüljárót a fővárosban. Karácsony Gergely főpolgármester közölte, azt vállalták, hogy iskolakezdésre elkészül mindkét felüljáró, amit sikerült tartani, ráadásul az eredetileg tervezett összeghez képest kevesebbe került a beruházás. A több mint nagy 40 éves rendkívül rossz állapotban lévő felüljáró megújítása tavaly márciusban kezdődött.
0: Közlekedés.
2: Árokba borult egy autókat szállító tréler. Az 55-ös főúton Múrahalom közelében a 25-ös kilométernél félpályás útzár mellett vizsgálják a baleset körülményeit. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
3: Időjárás.
2: Folytatódik a késő nyári idő, mindenütt sok lesz a napsütés, esőre nem kell számítani. A szél mérsékelt marad, napközben 30-34, késő este 15-23 fok valószínű.
3: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Ez a Nemzeti Sport Krónika.
4: Hátrányból fordítva nyert az Újpest a Vasas ellen a labdarúgó NB1-ben. Összességében 5 magyar érem született tegnap a poznanyi kajakkenu VB-n. Jó reggelt kívánok, Mudrica Istvánt hallják.
3: Ez a Nemzeti Sport Krónika.
4: Ájosa Mátkó vezérletével hátrányból fordítva 3-1 győzött az Újpest a vendég Vasas ellen a labdarúgó NB1 hatodik fordulójának tegnap esti mérkőzésén. A szlovén támadó szerezte büntetőből az Újpest második gólját, és 2 gólpasszt is adott a fővárosi rangadón. Fiol Attillát, az újpestiek védőjét, Farkas Márton kérdezte a találkozót követően.
5: Te megoldottad ott a védelem bal oldalát, a csapat meg ezt a mérkőzést, de hogyan? Mert azért ott a második félidő első felében azért igencsak szorult helyzetben voltatok.
6: Igen, 1-0-ás hátrány után kicsit kapkodóvá vált a játék, bár az első félidőben is sok hibával játszottunk, aztán próbáltuk nyugtatni a játékot, és a Vasas kontrából 2-3 lehetőség is volt. Ha azt berúgják, akkor 0-2, akkor rosszul, hogy eldől a meccs. Ott a szerencsén múlt, aztán az 1-1 gól után visszatudtunk jönni a mérkőzésbe, ott átvettük az irányítást. Aztán 11-es után megfordítottuk a meccset, azt gondolom, hogy utána már megérdemelten nyertük meg a meccset, de sok hibával játszottunk, hogy az ki kell küszöbölni, illetve az első gólt is pontrugásból kaptuk, az már nem az első, úgyhogy erre oda kell figyelni, mert ez már nem az első, hanem is a második volt ebben a szezonban.
5: Mégis ezzel együtt azért stabilabb is volt valahol a csapat, vagy agresszívabb volt, így, amit itt mondjuk az előző mérkőzésen hiányolni lehetett?
6: Mondhatni igen, de ennél sokat többet vár mindenki a csapattól, mi is magunktól csináljuk hétről hétre a dolgunkat. Nyilván nyomás is a csapaton, de szeretnénk folyamatosan jó eredményekkel rukkolni. Hál' Isten, ma sikerült a győzelem, de a játékkal nem lehetünk elégedettek.
5: Hogyha hétről hétről nézzük meg a nyomást, akkor jövő héten derbi. Itt ennek a pillanatnak mekkora jelentősége van, hogy ez nem 0-2 lett, ahogy mondjuk te mondtad, hogy benne volt az is, hanem meg tudtátok fordítani pár perc alatt, és egy ilyen sikerélményből tudtok majd nekiugrani a következő hétnek. Szóval ez a fordulat, ez egy csapat jelenlegi helyzetében, ez mennyit jelent?
6: Hát azt gondolom, hogy sokat, remélhetőleg nagyon sokat. Ugye az idei szezonban ez már nem az első volt, hogy hátrányból tudtunk fordítani, illetve felállni, de mondom, ilyen könnyű gólokat nem szabad engedni a csapatnak, úgyhogy erre nagyon oda kell figyelni, illetve a csapat védekezésre is sokkal jobban. Ugye az egész csapat védekezik, az egész csapat támad, úgyhogy remélhetőleg jövő héten is jó eredményt fogunk tudni elérni.
4: A Honvéd pedig megszerezte első győzelmét a labdarúgó NB1 új idényében. A kispesti együttes az Alegerszeget győzte le 1-0-ra a Bozsik arénában. A Honvéd ezzel megelőzte a tabellán a zalai csapatot, és elmozdult az utolsó helyről. A győztes gólt Szamosi Ádám szerezte, aki Bobák Róbertnek értékelt.
7: Egy kicsit megszédültél, de vállaltad az interjút, ezt köszönjük szépen. Először is mi történt ott az összefejelésre, mert sokan aggódtak érted?
8: Hát felugrottam fejelni, nem láttam a védőt, és összefejeltünk.
7: Sokkal fontosabb a gólod, ami nagyon kellett, talán mint egy falatkenyér az egész Honvéd közösségnek. Milyen volt az a találat, mert technikailag tökéletesen kivitelezted a sarokra, lőtted a labdát?
8: Igen, hát Csontinál tudjuk, hogy nagyon jól ad be, úgyhogy bíztam benne, hogy oda fog érkezni a labda. Én meg csak mentem előre és próbáltam minden áron elérni.
7: Ezt a meccset meg kellett nyerni minden mindegy alapon. Mennyire volt fontos, hogy ezt az első 20 percben megtegyétek ezt az első lépést, jöjjön gyorsan a gól?
8: Nem volt fontos, hogy az első 20 percben szerezzük meg a gólt, akár az első vagy a 90. percben szerezzük a gólt, ugyanannyit ér. Lehoztuk nullára hátul, ugye kaptunk 2-3 gólokat az elmúlt meccseken, sokat figyeltünk a védekezésre, és megvan az eredménye.
7: Eddig sem volt messze az első győzelem. Ma mi az, ami átszakadt, és mit jelenthet ez a folytatásra nézve?
8: Ez majd nagybetűs csapat volt a pályán. Azt hiszem, csak elég körbenézni itt a hangulatra és a csapatra, hogy összeölelkezünk egy védekezésnél, vagy egy jó kapralövésnél. Ezt kell továbbvinni, ezt a szellemiséget kell továbbvinni, és akkor biztos, hogy sikeresek leszünk.
4: A Nyíregyháza pedig a 88. percben egyenlítve 1-1-es döntetlent játszott a vendég Paksal ugyancsak a labdarúgó NB1-ben. A Tolnaiak a 6., a Nyírségiek pedig a 7. helyen állnak a tabellán. Kovács Milánta a Nyíregyháza középpályását. Török Olivér szólaltatta meg.
9: Tőled indult az akció, amiből végül sikerült egyenlíteni. Abban a periódusban mindent feltettetek egy lapra?
10: Úgy gondolom, hogy igen. Ott mondjuk az egész mérkőzésen próbáltunk magasan védekezni is, és folyamatos pressing alá tenni az ellenfelet. Ismét egy közösi labdaszerzésből indult az akció. Kitettem a szélre, beadás, gól. Ebből volt még egy pár helyzetünk, úgyhogy több gólt kellett rúgni ezekből.
9: Ez egy igazságos döntetlen a véleményed szerint, vagy van némi hiányérzetet, mert uraltátok a találkozó nagy részét?
10: Abszolút van hiányérzetem. Úgy gondolom, hogy legalább 20 kapulövésünk volt. A fele szerintem kaput is talált. Ötösön belül 4-5 olyan helyzetünk volt, amit igazából csak be kellettem passzolni üres kapura. Ezek most kimaradtak. Ha ezeket be tudjuk rúgni, akkor utána sokkal felszabadultabb mérkőzést fogunk tudni játszani a jövőben. Sokkal könnyebbek lesznek a meccsek.
9: És milyen érdekes az is, hogy az Újpest és a Kisvárda ellen a hajrában szereztétek meg a győztes találatot, most pedig ugyanebben az időszakaszban sikerült egyenlíteni, tehát ott is erős fejben a csapat.
10: Persze, úgy gondolom, hogy van tartása a csapatnak. Nagyon jó erőben van a társaság, ez mutatja is, hogy a utolsó 10-15 percben is még megyünk, csináljuk, pressingelünk, és 100%-ot kiad mindenki magából. Hát előbb bekerülünk ezeket a helyzeteket, és akkor a végén könnyebb lenne a meccs, de próbálunk majd jobban összpontosítani a helyzetekre.
4: Ma két mérkőzést rendeznek a labdarúgó NB1-ben. 16 óra 30 perctől a Kisvárda a Győrt, míg este 7-től a Puskás Akadémia a Ferencvárost fogadja. A találkozókat az M4 Sport és a Nemzeti Sportrádió is élőben közvetíti. A labdarúgó NB2-ben pedig már a harmadik vereségét szenvedte el a DVTK, amely ráadásul hazai pályán a BVSC-től kapott ki 2-0-ra. Győzött viszont a Kecskemét méghozzá 3-0-ra vendég Kozár Mislen ellen. Tímár Krisztián csapata ezzel pontszámban beérte az Éllovas Soroksárt, amely ma lép majd pályára. A hatodik forduló további tegnapi eredményei: Nagykanizsa Tiszakécske 1-2 és Mezőkövesd Gyirmót 4-2. A DVTK tehát 2-0-ra kikapott a BVSC-től, Holdanv Gergő, a Diógyőriek csapatkapitánya röviden így összegzett az újabb vesztes mérkőzést követően.
11: Hetek óta sajnos ez a koreográfia, vagyis hát a mesnek a menete, hogy ellenfél egy kapura lövés, egy gól, utána nyilván teljes védekezésre vissza az ellenfél, amit ma sem tudtunk megmondani, más nem tudok mondani.
4: Továbbra is nyeretlen Andoni Iraola irányításával a Liverpool az angol labdarúgó bajnokságban, amely a második fordulóban hazai pályán 2-2-es döntetlent játszott a Nottinghammel. Szoboszlai Dominik végigjátszotta a találkozót, míg Kerkez Milos kezdőként 71 percet töltött a pályán. A Liverpool két forduló után 2 ponttal áll a Premier League-ben. Andoni Iraola a Liverpool menedzsere értékel.
12: Frusztrált vagyok, mert nyerni akartunk, pláne hazai pályán. Az Anfielden döntetlent játszani nem éppen jó eredmény. Kétszer is sikerült visszajönnünk hátrányból, ennek persze örülök, de a nap végén a győzelmek számítanak. Amit a második félidőben láttam, az tetszett, de összességében nem vagyok elégedett az egy ponttal.
4: Szintén a Premier League-ben a Bournemouth Tóth Alex nélkül 1-1-es döntetlent játszott az Evertonnal. A német Bundesligában Lipcse Mönchengladbach 3-0, Willi Orbán végigjátszotta a mérkőzést, Union Berlin Frankfurt 3-3, Séfer András kezdett, majd a 61. percben lecserélték, Törökországban pedig Galatasaray Göztepe 3-2, Salai Roland végig a pályán volt a hazaiaknál.
3: Nemzeti Sportkrónika.
4: A Kollár Kristóf, Juhász István, Hajdú Jonatán, Fejes Dániel alkotta férfi kenu 4-es címét megvéde aranyérmet szerzett 500 méteren a lengyelországi Poznányban zajló kajakkenu világbajnokságon. Kolpasz Bálint is dobogóra állhatott tegnap, hiszen kajak 1-esben 1000 méteren csak a portugálok legendája Fernando Pimenta tudta megelőzni, a magyar klasszis ezúttal második lett. A női kenusoknál 500 méteren egyesben megszületett a sportág történetének első magyar érme, Kis Ágnes ugyanis második helyen végzett. A paraszakákban pedig a K1-es kategóriában Kis Péter Pál arany, míg a K2-es kategóriában Varga Katalin ezüstérmet szerzett. Az aranyérmes férfi kenu 4-es tagjait Tóth Béla szólaltatta meg elsőként, Kollár Kristófot hallják.
13: Kristóf, címet védtetek, ráadásul ezúttal is fölényes és meggyőző teljesítménnyel, hogy érzékelted, mennyire sikerült végrehajtani azt, amit elterveztetek?
14: Azt gondolom, teljes mértékben sikerült. Nagyon erős rajtunk volt, igazából ott már a kigyorsításnál érzékeltem, hogy megvan a sebességkülönbség, amire utána építkezni tudtunk, és utána egy fokozatos átállás volt az utazóra, tényleg próbáltunk ebbe a HC-be egy jó erős, de mégiscsak a légmunkával könnyed utazót menni. A végén elég lötyögős volt a víz, úgyhogy leginkább azt érzékeltem, hogy arra próbálok figyelni, hogy nem is az, hogy most hatalmas megindulások legyenek, hanem minél jobban tudjak kenúzni a végén, és minél jobban fent tudjuk tartani a sebességet.
13: Pisti, ti holnap még mentek egy Kenu 2-est Kristóffal. Arra ez lelkileg milyen töltetet ad nektek ez a világbajnoki cím?
15: Hát eddig ez a VB nekem nagyon hasonló a tavalyihoz. Ott is sikerült szerencsére megnyerni a 4-est, és másnap volt a páros. Akkor is nagyon nagy öröket adott, és remélem, hogy ez most is ugyanígy lesz, és sikerül egy nagyon jó pályát mennünk volna bélőtt.
13: Johnny, te erre a 4-esre fókuszáltál ezen a világbajnokságon, és mégiscsak egyedülálló teljesítmény az, hogy címet védtetek. Magyar Kenu 4-esnek ez legutóbb 1998-ban sikerült, akkor még Kolonics Györgyéknek. Mi a titka a ti csapatotoknak?
16: Nagyon jól együtt tudunk dolgozni így 4-en, illetve amikor beszállunk a hajóba, akkor tényleg csak arra fókuszálunk, hogy a legjobbat kihozzuk magunkat, és a legjobban tudjunk együtt dolgozni csapatként. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy nincsen semmi, nem kell hozzá semmi különleges, csak tényleg 4 ember, aki egy ugyanazért a célért dolgozik.
13: Dani, te dupláztál ma, az 501-es mellett a Kenu 4-essel is mentél egy döntőt. 2 aranyjal távozó Poznányból, azt hiszem, hogy ez emlékezetes világbajnokság lesz a te pályafutásodban.
17: Hát igen, bármennyire nem volt eddig a kedvenc pályám, az biztos, hogy ez az emlék, ez föntebb sorolja ezen a listán, úgyhogy álomszerű volt ez a hétvége. Szurkolok nagyon a srácoknak még holnap, hogy nagyon erős eredményekkel tudjunk hazamenni így a férfi kenu szakággal. Borzasztó jó volt ismét 4-es menni, úgyhogy nagyon örülök.
18: A francia Brian Coquart nyerte a spanyolországi úti kerékpáros körverseny 8. szakaszát. A tegnapi etap legfontosabb történése viszont a versenyt vezető Tadej Pogacar bukása volt, aki így feladta a Vueltát. Összetettben ezzel az eddig második spanyol Erik Mász került az élre. Kedves hallgatóink, adásunk végén búcsúzik a szerkesztő Mújdica István. A zene után folytatódik a Sportreggel műsora itt a Nemzeti Sportrádióban. Köszönöm figyelmüket, viszont hallásra!
3: Ez volt a Nemzeti Sportkrónika. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
19: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
3: Hajrá, magyarok!
20: Fesztivál!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
1: Folytatódik a Sportreggel Szőke Viktóriával, Gyurta Gergellyel és Szabó Szilviával. Fennállása során 5-ször nyert magyar bajnoki címet és 3-szor hódította el a Magyar Kupát a Vegyész Kazinc Barcika férfi röplabda csapata. Számos emlékezetes nemzetközi mérkőzést játszott az együttes. A következő szezonban azonban sem az Extraligában, sem pedig az NB1-ben nem lesz jelen az együttes, a miértnek Maros Réti Ervin járt utána.
2: Tulajdonképpen az elmúlt évek nehézségei okán és folytán gyakorlatilag kimerültek azok a nem csak tartalékaink, hanem azok a lehetőségeink, ami alapján megalapozottan tudtunk volna nevezni a Extraligába, vagy akár az NB1-be is.
3: Erősítette meg Kárpáti László, a Vegyész elnöke, hogy a visszalépés hátterében anyagi természetű okok állnak.
2: Ennek elsődleges oka az volt, hogy egyrészt nagyon megviselt bennünket sok szempontból az a röplabda központ építés, vagy akadémia építés, ami az elmúlt évben be is fejeztünk, és remélhetőleg most már teljes egészében hosszú időre birtokba vehetjük. Másrészt pedig az okok közé az is hozzátartozik, hogy egyrészt a fő támogatóink sem állnak olyan helyzetbe, hogy ezt vállalni tudták volna. Másrészt pedig hozzá kell tenni kicsit szomorúan, hogy az elmúlt években nem igazán voltunk kegyeltjei a városnak vagy a városvezetésnek, és ez is hozzájárult ahhoz, hogy ezt a döntést kellett meghoznunk.
3: Ez egy nagyon fájdalmas, ugyanakkor racionális döntés volt?
2: Hát mindenképpen fájdalmas, már csak azért is, mert mi hosszú évek óta készültünk arra, hogy egyrészt, és erre is alapoztuk a jövőnket, hogy a lehető legmagasabb színvonalú utánpótlás képzéssel a lehető legtöbb helyi vagy környékbeli gyereknek teremtsünk olyan szintű versenyzési lehetőséget, ami elsősorban férfi vonalon predesztinál bennünket a legmagasabb szintű bajnoki részvételre. Miután erre most már meglennének a lehetőségeink, de sajnos odáig jutottunk, hogy előbb rendezni kell elsősorban anyagilag a soraink, illetve meg kell teremteni annak a megalapozott lehetőségét, hogy merészebb terveket is szövegethessünk.
3: Ami jó hír, hogy az Egyesület, ahogy értelmezem, fent maradt, működik.
2: Itt egy kicsit bonyolultabb a helyzet. Az Egyesület is, meg a felnőtt csapatot működtető KFT is létezik és működik. Ebben egyébként jelentős tulajdon része van az Egyesületnek is, de nagy valószínűséggel, illetve most mindenképpen azt tervezünk, hogy a továbbiakban amatőr szinten a KFT-t fogjuk működtetni hosszabb távon. Ebbe igazoltuk át az utánpótláskorú versenyzőinket, ezt az évadot, meg nagy valószínűséggel az elkövetkezendő évadokat is ennek a keretébe szeretnénk szervezetileg lebonyolítani. Ezen túlmenően nyilván nem tettünk le arról sem, hogy magát az akadémiát, illetve az utánpótlás képzést szintén ezen keretek között folytassuk, illetve megfelelő szinten működtessük azt a igen kiváló létesítmény, amit a barcikai röplabdázás elsősorban utánpótlás nevelése érdekében megépítettünk, ami egyben szolgálja nyilván az utánpótlás nevelést is, remélhetőleg otthona lesz, főleg a későbbiek során egy magasabb szintű felnőtt röplabdás előkészítésnek, edzésnek, végül de nem utolsó sorban megoldja a barcikai székhely iskola, a Pollák Mihály úti általános iskola korábbiakban igen szűkös tornaterem gondjait is.
3: Tóth Milán szerint sem tudták már továbbviselni azokat a terheket, amelyeket egy felnőtt csapat működése jelent a klub számára. A Vegyész sportigazgatója azonban arról is beszélt, hogy a Borsodi Egyesület életében a mostani helyzet egyáltalán nem egyedi.
4: Természetesen anyagi probléma van mögötte, ugyanis egy profi csapatot fenntartani nem egy egyszerű dolog, ehhez kellenek a helyi vállalkozások, az önkormányzat. A Vegyésznél az elmúlt főleg 3 évben itt kizárólag saját magára támaszkodhatott a klub. Mindenképpen az elmúlt 9 évet vesszük figyelembe, vagy 10 évet, akkor is igazából javarészt csak saját magára támaszkodhatott. Mi, ahogy tudtuk, igyekeztük fenntartani, és igazából amikor 2022-3-ban volt egy nagyobb fiatalítás a csapatnál, akkor elképzelhető, hogy már akkor nem kellett volna felnőtt csapatot indítani, de annyira tehetséges fiatal társaság volt, akik aztán 2 magyar kupa ezüstérmet, 2 magyar bajnoki bronzérmet szállítottak a városnak.
3: Ezt a szituációt és ezt a döntést igazából a szurkolókkal volt a legnehezebb elfogadtatni, hiszen ők valóban a bajnoki címekhez, a kupagyőzelmekhez, döntőkhöz, érmekhez szoktak hozzá az elmúlt évtizedekben.
4: Hogy kinek volt ez nehezebb, vagy kivel volt ez nehezebb elfogadtatni, azt nehéz megmondani. Én azt gondolom, hogy az egész magyar röplabdás társadalomnak ez egy óriási veszteség. Nekik egyrészt a szurkolók miatt is, hiszen Magyarországon egy kezemen meg tudom számolni, hogy hány olyan röplabda egyesület van férfi és női vonalon is, ahol olyan intenzitású szurkolás van, mint Kazincbarcikán. Mindenkinek fáj szerintem Kazincbarcikán, hogy ebbe a helyzetbe került a felnőtt csapat, és remélem, hogy azok a szurkolók, akik az elmúlt években is kiártak a mérkőzésekre, le fogunk majd velük ülni, fogunk velük is beszélgetni a jövőbeni célokról, és remélem, hogy ettől függetlenül éppen amilyen csapatunk van, lehetőségeikhez mérten megpróbálják őket támogatni.
3: Mik lehetnek a jövőbeni célok? Amellett, hogy ugye elkészült az utánpótlás akadémia, ezt működtetni kell. Nyilvánvalóan fontos a fiatalok versenyeztetése, a minőségi képzés. Ez kifuthat egy jó felnőtt csapatban néhány éven belül?
4: Volt már rá példa, ugye az egyik ilyen alkalom 2006-7-ben volt, amikor ugye a Borsodkem egyik pillanatról a másikra megszüntette azt a volumenű támogatást, amit ott adott a 2000-es évek elején. Akkor ugye egy Szabó Dávid például külföldre szerződött, de a többiek gyakorlatilag mind maradtak, és aztán sikerült lassan egy csapatot felépíteni, és remélem, hogy igen, most is meg lesz erre a lehetőség, hiszen a keretünkben vannak utánpótlás válogatott játékosok. Van rá esély, de én azt gondolom, hogy mindenek előtt az önkormányzattal kell nekünk egy olyan utat elkezdeni, egy olyan úton elkezdeni közösen járni, ami már most elkezdődött ezen a nyáron, és azt gondolom, hogy ez egy sokkal fenntarthatóbb egyesületnek kell, hogy legyen a jövőben. Tehát a legfontosabb először az, hogy biztos alapokon álljon ismét ez az egyesület, hiszen csak akkor tudja az edzőket megfizetni, azokat az utánpótlás edzőket, akik az egyesületnél dolgoznak, az ad egy biztonságot, akkor lehet nyugodtan dolgozni, és a nyugodt munkából lehet majd most már még több tapasztalattal elkezdeni építkezni úgy az utánpótlás csapatokban, hogy akár 3-4-5 év múlva abból ismét a következő Ciclavic Dávid, Garam Bálint, Péter Marci, Bibók Balázs, csak hogy a legutóbbi néhány év saját nevelésű válogatott vagy extraligás játékosait említsem. Felnőtt röplabda abból a szempontból azért lesz ugye, hogy az MB2-be beadtuk a nevezésünket, de persze, hát egy olyan városban, egy olyas valakinek, mint például nekem, aki a 2000-es évek elején, amikor az első aranyérmeket nyerte a csapat, labdát szedett, természetesen fájdalmas ezt megélni, hogy nem lesz felnőtt csapat, de valahogy ez Kazincbarcikán egy ilyen körforgásnak tekinthető, ugye nem az első alkalom, hogy ismét fel kell építeni majd a barcikai röplabdázást, már ami a felnőtt csapatot illeti.
3: Az utánpótlás nevelésre fekteti tehát a vegyész a hangsúlyt, viszont az utánpótlás kifutása egy felnőtt csapatba kell, hogy végződjön. Mennyi idő múlva állhat helyre ebből a szempontból Barcikán a röplabdázás?

0: nagyobb támogatása mellett nyilván ehhez szükséges, hogy a korábbi támogatóink megerősödve és a lehetőségeiket felhasználva továbbiakban is támogassák elsősorban a felnőtt csapatnak a működését.
1: Felnőtt csapat legközelebbi indítása úgy jöhet szóba, hogy a saját utánpótlásra támaszkodva indulnak majd el a barcikai fiatalok?
0: Első körben mindenképpen, aztán amikor lesz lehetőség, vagy lesz értelme kívülről igazolni, és lesz rá megalapozottan anyagi forrás, akkor ezt meg fogjuk tenni, vagy minden bizonnyal meg fogják tenni, de ez nem ebben az évben lesz semmiképpen sem. Erre szerintem legalább 2 évet várni kell.
2: Ez a Sport reggel. Minden reggel 6 órától a Nemzeti Sportrádió. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Az idei évtől a Formula 1-ben minden megváltozik. Új autók, új motor, új csapatok. Új helyszín, új generáció. Ez nem újratervezés, ez az új kezdet. Ebben a sportban bármi megtörténhet. Idén nincs esélyes, nincs biztos siker, nincs határ. Kövesse velünk a 2026-os Formula 1-es idényt a Nemzeti Sport Rádióban.
3: Hétről hétre különleges vendégek.
4: Óriási csaták.
5: És persze rengeteg nevetés vár mindenkit. De a tét viszont áltozatlan.
3: Ki tud többet Magyarországról?
6: Szerintem az én csapatom.
3: Majd meglátjuk.
5: Készen állnak az új évadra?
7: Magyarország szeretlek. Augusztus 30-ától minden vasárnap 19 óra 45 perctől a Dunán.
2: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
8: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
2: Hajrá, magyarok! Hajrá!

A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.

0: 7 óra 5 perc a pontos idő, szép jó reggelt kívánunk mindenkinek a stúdióban továbbra is Szőke Viki, Gyurtag Egei, Szabó Szilvia, és már elmondtuk a jó reggel. Elmondtuk az előző blogban, hogy
1: csak felcseréltem az időpontokat szerintem.
0: Na mondd, Viki. Mert ahogy nézzük, a fiúk kezdik, ugye?
1: Igen, a fiúk kezdik a döntőt. Koleszer Mihály és Szép Balázs lesz magyar részről. A részen olyan vidáman vonulnak be egyébként. Vívással kezdenek. Kínában zajlik az ötusa a világbajnokság, és aztán majd a lányok következnek, és Guzi Blankának szurkolhatunk. Szerintem azt akkor az lehet, hogy az lesz a 10:30.
0: Lehet. Most a víváshoz készülődnek, és zajlik a bemutatás. Szóval a születésnaposokra akartam célozni, de Gege, akkor meghagyom neked az úszó szülinapost, Isten éltesse.
2: Igen, Riszta Vévának van a ma. Hát most nem mondom, ugye nem illik kort nem, mondani,
1: nem,
2: de...
1: Nem, hát tudjuk, hogy tavaly ünnepelt
2: így van,
1: kerek.
2: Így van, úgyhogy ma ünnepli születésnapját, Isten éltesse sokáig.
0: Isten a Vévét, ahogy Fráter Viktóriát és kiváló tornászunkat, illetve Gódoné Nagy Marian, aki olimpiai bronzérmes, VB ezüst és bronzérmes kézilabdázó, ötször választották az év játékosának, úgyhogy Isten éltesse őket. Mi pedig miről beszélgetünk?
1: Labdarúgó
0: NB1-ről, hiszen a hétvégén rendezik az aktuális hatodik fordulót. Négy mérkőzést már lejátszottak, a Kisvárda Győr és a Puskás Ferencváros találkozó ma délután lesz, 16 óra 30 perctől, illetve 19 órától a Nemzeti Sportrádióban is, és az M4 Sporton is élőben lehet majd követni. Tegnap 3 találkozót rendeztek, Nyíregyháza Paks 1-1, Újpest Vasas 3-1, Honvéd ZTE 1-0, és talán, hogyha az Újpest Vasassal kezdünk, ugye itt a Vasas vezetett 1-0-ra, és az Újpest megfordította, 3 gólt nyertek, ami hát az Újpest eddigi teljesítményét látva, én nem gondoltam volna, hogy van ilyen tartásuk, és hazai pályán a remek formában lévő Vasas ellen tudnak fordítani, de hát rám cáfoltak, úgyhogy innen
1: igen,
0: is
1: természetesen gratulálunk. 3-1 lett a vége. És akkor még a pénteki eredményt is említsük meg, nem? A Debrecen MTK 2. gólgazdag mérkőzéssel indult a 6. forduló.
0: És hát Zsuzsák Balázs akkor a valós bombát zúdított.
1: Fantasztikus formában
0: van. Igen. És látszik rajta, nem?
2: Élvezi, úgy sziporkázik a pályán.
1: Össze lesz 40 éves, ugye?
0: Hát igen, körülbelül. Most. Igen, és ugye volt olyan edző, aki nem nagyon igen, számított igen rá, de azt is örömmel vállalt azt a szerepet is, hogy pár percre a hajrában, vagy a második fél időben beküldik, de hát most abszolút kezdőként számítanak rá,
2: bizony,
0: és élvezik.
1: Mindenféle rekordokat megdöntem, hogy akkor az első igen fejes gólja a tétmérkőzésen, és nem tudom, igen, szóval, hogy hihetetlen.
2: Én kézzétek el, hogy így tettem, vettem, és kommentátor óriási üvöltés, kiáltás, mondom, azért oda nézzük, és visszanéztem.
0: Igen.
2: Csucsi azért még azért tud, azért ott van még az a bal láb.
1: Igen, meg hát a közösség összetartó ereje az is biztos, fantasztikus. Persze. Mindig szervez valami külön programot, és ezzel is a csapategységet, a kohéziót erősíti.
0: És Debrecennel kapcsolatban, főleg az edzőknél, amikor ugye voltak jelöltek, mindig bejön ez a debreceni igen vonal, hogy legyen helyi kötődésű, igen, és Dombi Tibor ugye mindig ott van a szakmai stábban, de ugyanilyen ikonikus alak Zsuzsák Balázs.
1: És szerintetek megkérdezik Zsuzsák Balázst, amikor edző váltás történik, vagy kikérik a véleményét klub szinten, klubvezetőségi szinten?
2: Nem. Nincs behívva? Nincs. Esetleg egy ilyen...
0: Hát én arra tippek, hogy nincs, hát figyelj, most azért ott más szempontok igen vannak, nem anyagiak.
1: Csak ugye egy korszakban voltak a pályán Dombi Tiborral, ugye?
0: Igen, igen.
2: Hát lehet, hogy
1: mondjuk idősebb azért egy
2: pár évvel.
1: Hát szerintem lehet, hogy picit keresztezték egymást, de korban azért közel vannak egymást.
0: De én inkább azt el tudnám képzelni, hogy mondjuk van egy edző, és mondjuk nem jönnek az eredmények, és őt behívják, hogy mi lehet
1: igen
0: a baj az edző
1: jó,
0: probléma, vagy
1: akkor
0: nem. Aha,
1: igen,
0: szerintem így,
1: így
0: igen.
1: Igen.
0: Így, igen. Így,
2: lehet,
0: igen,
2: lehet. Vagy lehet, hogy
1: Balázs, akkor valamit csinálj.
2: Igen, előbb tud meg bizonyos információkat.
0: De én kinézem belőle, hogyha egyszer abba adja a pályafutását, akkor valahogy a klub kötelékében maradva.
1: Én ilyen menedzseri nem pozíciót igen tudnék elképzelni. Nyelvtudása van,
0: igen,
1: külföldi tapasztalata.
0: Meg az a személyisége is megvan. Nem tudod elképzelni?
1: Nagyon elfogadják Debrecenben például, meg szerintem úgy
0: most
1: máshol
0: nem
1: is
0: úgy, hogy rögtön sportigazgató nem, lesz,
2: nem
0: de
2: is,
0: hogy
2: nem
0: valahol
2: nem
0: ott
2: is
0: a klubnál.
2: Nem is arra gondolok, hanem hogy lehet én például, hogyha a helyében lennék, én nem biztos, hogy maradnék egy ideig. Tehát, hogy én akkor lehet, hogy kicsit kiszakadnék ebből a debreceni közösségből, ebből a helyi, nem tudom, nem, nyilván itt azért a lokál patrióták másképp gondolkoznak, De hogy lehet, hogy egy picit így elszakad neked az dologtól.
1: Lehet, hogy picit pihenni fog, amikor visszavonul, de azért neki van sok vállalkozása, gondolom. Igen, mert
2: biztos, persze.
1: Gondolta arra, hogy de mi lesz, amikor abba hagyja.
0: Érte, tehát igen. Azért vannak.
1: Viszont edzőként el tudjátok képzelni? Vagy el tudnátok képzelni?
2: Én abszolút nem.
0: Nem tudom, hogy ő milyen személyiség.
2: Igen. Hát most nem tudom, mit gondoltok például Gerazoliról.
1: Nekem jó véleményem van róla.
2: Hogy jó edző.
1: Meg jó ember.
2: Nem, persze nyilván nem, nem mint ember, hanem mint edző.
1: Most a kecskeméti korszakára gondolsz?
2: Igen, abszolút.
1: Én, hát küzdős volt ez a rész ott neki.
0: Szerintem Csizmadél Csaba nem haragszik, ha elárulom, ugye ő Gera Zoltán a Kecskemétnél dolgozott, és azt mondta, hogy ott nem jöttek az eredmények,
1: igen,
0: el is nagyon küldték
1: nehéz
0: őket,
1: volt, igen.
0: De ott Csaba azt mondta, hogy ennyit dolgozni, mint edző Gera Zoltán, tehát egy ilyen edzőt még nem látott.
2: Hát
0: tehát...
2: nem, a sportolói mód megint csak előjön. Itt a kérdés az az, hogy vajon lehet minden volt sportolóból jó edző? Mert szerintem nem. Valakinek a habitusa, a mentalitása az, az nem biztos, hogy átjön. Tehát lehet, hogy jó lenne másodedzőnek, vagy, vagy csapat összetartó személyiségnek, viszont vezetőedző pozícióra olyan típusú alkatok kellenek, akik nem biztos, hogy a pályán voltak, vagy valamilyen kötődésük van a focihoz, valamint persze nem kell, de hogy nem biztos, hogy...
1: Nem sztárjátékosok voltak a pályán.
0: Na de most akkor kössünk át úszásra. Kiből lesz jó edző? Melyik versenyzőből lesz jó edző? Te például nem gondolkodtál soha?
2: Kizárt. Nem tudnám elviselni azt, hogyha egyrészt valaki visszabeszélne, másrészt, hogyha valaki nem csinálna meg a munkát. És a számtalan ilyen versenyző van. Én nem tudnám.
0: És ezért nem lettél edző?
2: Nem tudnám.
0: Azt hittem, hogy nem tudnál elég kemény lenni.
2: Hát azért azt tudnék.
0: Azon is probléma.
2: Próbálkoztam, és sok olyan újdonság, olyan gondolatom volt, amivel esetleg úgy gondolom, hogy jó lennék, vagy jó lehettem volna, de én valahogy a mai generáció egy picit nehezen tudok azonosulni.
0: Uh-huh. Hát az biztos, hogy a labdarúgásban is a kicsit korosabb vagy idősebb edzőknek meggyűlik a bajuk a mai fiatalokkal.
1: Hát például
0: biztos,
1: Boldog Tamásra gondolsz?
0: Hát igen, most átköthetünk egyébként már a Nyíregyháza Paks meccsre. Egy-egyes döntetlennel végződött, és mind a két csapat vezetőedzője nagyon karakteres személyiség. Úgyhogy most meghallgathatjuk, hogy mit nyilatkoztak a találkozók után. Először
1: Boldog
0: Tamás következik, igen, Török Olivér lesz a riporter.
3: Nem az, hogy meg lehetett volna, meg kellett volna nyerni. Az első fél az abszolút milyen volt hat kimondottan nagy helyzetünk, és úgy gondolom, hogy uraltuk a mérkőzést. A második fél az nem volt jó, voltak lehetőségeink, de volt olyan fázis, persze a Paks jó játékosokban áll, és őnek is meg volt a lehetőségük. A második fél azt mondom, jó indulattal, hogy X-es volt. De csak annyit kérek, hogy nézzétek vissza, amiből a gól lett, az a szabadrúgás, hogy ki kit rúgott meg, semmit nem, Isten ment. De attól függetlenül nem a bíró múlt meg, nem is izéljön, ez nem bírózás, csak pont azért, mert így, hogy ráérek, és tudom, hogy a bírónak nincs videója, volt régen, 20 évvel ezelőtt most már van, most én ezt pont láttam, mert azt a szituációt én úgy gondolom, hogy érdekes volt, vissza lehet nézni, hogy miből lett a szabadrúgás. A mi szögletünket megvarozták, jön a következő mérkőzés, úgyhogy sok sikert a Paksnak.
0: Boldog Tamást hallottuk, aki bár el van tiltva, ugye, de azért
1: ez azért nagyon sok,
0: szeretné elmondani a véleményét. Igen, igen, igen. Egyébként valami igaz.
1: Mindig olyan jól elhelyezkedik, ugye, és akkor kényelmesen nézi.
0: Így van. Bognár Györgyöt is megszólaltatta Török Olivér, a Paks vezető edzőjét halljuk most.
4: Hát nem erre a meccsre leszünk a legbüszkébbek, azt gondolom, a szezon végén. Közel álltunk a 3 pont megszerzéséhez, de azt gondolom, hogy a játékkép alapján teljesen reális volt ez az 1-1. Nagyon sok pontrugást, oldalszabadrugás szögletet elfejelt az ellenfél. Lefejelték sorba a labdákat, életveszélyes volt. Szerintem örülhetünk ennek az 1 pontnak, mondom még akkor is, hogyha pár perc választott el minket attól, hogy 3 legyen.
0: Hát mindkét vezetőedző kicsit elégedetlenül, nem? Tehát
1: hát és ki is fejezik az
0: elégedetlenségüket. És el is mondják, igen, hogy mit éreznek. Egyébként Kovácsiknak sokat köszönhet a Paksa, az összefoglalót láttam csak, nem a teljes meccset, de nagyon nagy bravúrokat mutatott be, úgyhogy, és ha már Dzsuzsák Balázs bombagólját említettük, akkor Haraszti Zsoltét is említsük meg, mert az is egy hatalmas lövés
1: és
0: volt.
1: És az 50. percben
0: így van,
1: ez a gól.
0: Szerzett vezetést a Paks, és a Nyíregyháza ugye pontot mentett a 88. Batum
1: révén. Erős középmezőnyben van egyébként a Nyíregyháza. Igen, pont a Paks előzi meg összesítésben, táblázaton.
0: Kege, mit nézel?
2: Nem, épp azt nézem, hogy a Vasas milyen jól kezdte a szezont, és most egy kicsit ilyen hullámvölgybe került.
1: Hát igen, ez a 3-1-es vereség, ez nem
2: igen,
1: hiányzott
2: és hát
1: most.
2: Ugye az előző fordulóban is 1-0-ra kikapott a Puskástól, tehát egy kicsit most nyilván a sorsolással sem a legkönnyebb, de amilyen jól indult a szezon, egy kicsit most úgy.
1: Egyébként jövő héten pont a péntek esti mérkőzést, a Vasas Nyíregyháza mérkőzést, hát igen, a Nyíregyháza érkezik majd a Vasas otthonába, úgyhogy ez sem lesz egy könnyű mérkőzés szintén az angyalföldieknek. De félszemmel azért figyeljük az öttusa VB-t, ami Kínában zajlik, és hát jó hírünk van, mert hogy mind Szép Balázs, mind Koleszer Mihály győzelemmel kezdett a vívásban.
0: De nagyon pörögnek,
1: nagyon.
0: Mert az, Koleszer már igen. is itt van a következő asszója, úgyhogy...
1: És egy koreaival vív most. Úgyhogy hajrá!
2: Izgalmas.
0: 16 között vannak egyébként. Ahogy látjuk. Menjünk tovább akkor erre az Újpest Vasasra. Ugye a Vasas szerzett vezetést, az Újpest viszont megfordította a hazai pályán. Az újpestiek játékosa Fiola Attila is értékelt az M4 Sport riporterének.
5: Te megoldottad ott a védelem bal oldalát, a csapat meg ezt a mérkőzést, de hogyan? Mert azért ott a második fél idő első felében azért igencsak szorult helyzetben voltatok.
6: Igen, 1-0-ás hátrány után kicsit kapkodóvá vált a játék, bár az első fél időben is sok hibával játszottunk, aztán próbáltuk nyugtatni a játékot, és a Vasas kontrából 2-3 lehetőség is volt. Ha azt berúgják, akkor 0-2, akkor valószínűleg, hogy eldől a meccs, hogy ott a szerencsén múlt. Aztán az egy-egy gól után vissza tudtunk jönni a mérkőzésből, utána átvettük az irányítást. Aztán 11-es után megfordítottuk a meccset, azt gondolom, hogy utána már megérdemelten nyertük meg a meccset, de sok hibával játszottunk, hogy az ki kell küszöbölni, illetve az első gólt is pontrugásból kaptuk, az nem az első, úgyhogy erre oda kell figyelni, mert ez már nem az első, hanem is a második volt ebben a szezonban.
5: Mégis ezzel együtt azért stabilabb is volt valahol a csapat, vagy agresszívabb volt, ugye, amit itt mondjuk az előző mérkőzésen hiányolni lehetett?
6: Mondhatni igen, de ennél sokat többet vár mindenki a csapattól, mi is magunktól csináljuk hétről hétre a dolgunkat. Nyilván nyomás is a csapaton, de szeretnénk folyamatosan jó eredményekkel rukkolni. Hál' Isten ma sikerült a győzelem, de a játékkal nem lehetünk elégedettek.
5: Hogyha hétről hétről nézzük meg a nyomást, akkor jövő héten derbi, itt ennek a pillanatnak mekkora jelentősége van, hogy ez nem 0-2 lett, ahogy mondjuk te mondtad, hogy benne volt az is, hanem meg tudtátok fordítani pár perc alatt, és egy ilyen sikerélményből tudtok majd nekiugrani a következő hétnek. Szóval ez a fordulat, ez egy csapat jelenlegi helyzetében, ez mennyit jelent?
6: Hát azt gondolom, hogy sokat, remélhetőleg nagyon sokat. Ugye az idei szezonban ez már nem az első volt, hogy hátrányból tudtunk fordítani, illetve felállni, de mondom, ilyen könnyű gólokat nem szabad engedni a csapatnak, úgyhogy erre nagyon oda kell figyelni, illetve a csapat védekezésre is sokkal jobban, hogy az egész csapat védekezik, az egész csapat támad, úgyhogy remélhetőleg jövő héten is jó eredményt fogunk tudni elérni.
1: A bizakodó Fiola Attilát Farkas Márton kérdezte az M4 Sport riportere. Egyébként az újpestiek a második félidőben 12 perc alatt szereztek
0: így
1: 3 gólt. Ez egy szinte rekord, nem?
0: Igen.
1: És a Vasas pedig 97 októberében nyert az Újpest vendégeként legutóbb bajnokit.
0: Hát mert úgy, mondjuk igen. Nem volt az NB1-ben, tehát nyilván hosszú volt a sorozat. És Gege mutatta ugye a közösségi médiában, hát nyilván mindenki ráugrik erre a jelenetre, hogy
2: ugye Horváth Krisztófert lecserélte Szélesi, és hát ott ugye, amikor lejött a pályáról, Horváth Krisztófer kezet ráztak, és hát kihúzta a kezét, nem nagyon örült annak, hogy lecserélték. Utána volt egy kis összeszólalkozás, de hát Szilvi azt mondta, hogy utána a meccs után összelelkeztek.
0: Igen,
2: akkor...
0: Szélesi után így nyert.
1: Érdekesek ezek az indulatkezelések, nem?
0: Igen. Hát jó, de ilyet Vinicius is szokott csinálni a
2: Reálnál,
0: nem?
2: Nagy ugye volt kizárdava a switch... Ugye ott is elég csúnyán...
0: Ja, ott a kispadnál,
2: amikor ott is valahogy... Tehát azért vannak ilyen események. Itt a kérdés az, hogy ez mennyire mély, ez a...
0: Hát meg, hogy edzőként hogyan kezeled ezt.
2: Igen.
0: Tehát Xavi Alonsót odavitték a Real Madridhoz, és a játékosod
2: igen.
0: Több száz csatorna közvetíti a meccset, a helyszínen is több ezren vannak, és amikor ilyen viselkedést mutat, tehát azzal az, hogy az edzői tekintélyed is megmaradjon, meg egy ilyen sztárjátékos ne is büntess meg, és megfelelően kezelj, szóval azért ez már pszichológia, pedagógia.
2: Hát ez elképesztő összetett. Nagyon nehéz lehet. Tényleg nem is nagyon tudod, mivel büntetni. Ugye Bánki József szokta azt mondani, hogy hát a szabadidő.
0: Igen.
2: Azzal
0: igen,
2: tudod
0: igen,
2: egyedül igen. büntetni.
0: Ezt Löw Zsolt is mondta, hogy amikor Paris Saint-Germainnél dolgoztak, hogy milyen büntetési módszered van. Hát pénzzel megbüntetni nagyon nem lehet őket, mert hát annyi van, hogy nem is hiányozna, hanem igen, szabadnappa, vagy motiválni például őket. Vagy szabadnap megvonás, hogyha a büntetés. De úszóedzőnek milyen eszközei vannak, Gege? De most komolyan.
2: Számtalan, sajnos. Ne nyissuk ki pontból a szerencéjét.
1: De olyat el tudsz árulni, ami esetleg nem veri ki a biztosítékot. Ja?
2: Hát azért 10 kilométeres pillanó.
1: Még így hallgatni is fáj.
2: Igen, és hát a régi érában számtalanszor volt olyan, hogy még a Szécsi érában, hogy minél lassabban úszták, de hát teljesíteni kellett. Tehát nem volt az, hogy 97-nél abbajtuk. Teljesíteni kellett, és csempét számoltak. Hogy hány darab csempe van az 50 méteres medencében. És akkor ez ilyen 6 órás történet volt.
0: De ez bünti volt?
2: Ez bünti. Hát ez bünti.
0: Na, hatásos lenne, azt hiszem, hogy nem nagyon ellenkezni.
2: Soha többet nem jönnél le, nem? Hogyha egy ilyet kellene. Igen.
0: De egyébként Cselaci mondta itt, hogy utólag már úgy gondolja, hogy ha ilyen nagyon rossz kedvűen vagy motiválatlanul ment le edzésre, de meg ugye edzeni kellett, hogy mennyivel jobb lett volna, ha akkor azt kihagyja.
2: Ja, és szóval akkor persze. A kevesebb sokszor több, szokták mondani.
0: De erre ma már van lehetősége a versenyzőnek, vagy annó nem volt, nem?
2: Mit ugye edzőtől függ. Nem tudom például, hogy mondjuk Szélesi hogyan tudja Horváth Krisztófert motiválni, vagy éppen büntetni, de hát igen, itt az edzőtől függ, hogy miben hisz. Uh-huh. Nem lehet összehasonlítani, mert ugye az úszás egy másik közegben történik, tehát itt a folyamatos ott lét az kulcsfontosságú.
0: Hát az biztos. Na, minden esetben...
1: Volt még mérkőzés?
0: Így van, honvédzete 1-0, és a honvédnál megszokhattuk, ugye a somogyi testvérek is nagyon fiatalok, hogy fiatal gólszerzők vannak, és a honvédnál bátran nyúlnak ugye a fiatalokhoz, és most is Szamosi Ádám, aki a 18. percben szerezte a győztes és az egyetlen gól, 19 esztendős mindössze, úgyhogy őt hallhatjuk most, a mérkőzés után ő nyilatkozott.
7: Mi történt ott az összefejelésre, mert sokan aggódtak, érted?
8: Felugrottam fejelni, nem láttam a védőt, aztán nem feszítettem meg annyira magam, azt és összefejelt.
7: Sokkal fontosabb a gólod, ami nagyon kellett, talán mint egy falat kenyér az egész honvéd közösségnek. Milyen volt az a találat, mert technikailag tökéletesen kivitelezted a sarokra, lőtted a labdát?
8: Igen, hát Csontinál tudjuk, hogy nagyon jól ad be, úgyhogy bíztam benne, hogy oda fog érkezni a labda. Én meg csak mentem előre és próbáltam mindenáron elérni.
7: Ma ezt a meccset meg kellett nyerni minden mindegy alapon. Mennyire volt fontos, hogy ezt az első 20 percben megtegyétek ezt az első lépést, jöjjön gyorsan a gól?
8: Nem volt fontos, hogy az első 20 percben szerezzük meg a gólt, akár az első vagy a 90. percben szerezzük a gólt, ugyanannyit ér, lehoztuk nullára hátul, ugye kaptunk 2-3 gólokat az elmúlt meccseken, sokat figyeltünk a védekezésre, és megvan az eredménye.
7: Eddig sem volt messze az első győzelem. Ma mi az, ami átszakadt, és mit jelenthet ez a folytatásra nézve?
8: Ez majd nagybetűs csapat volt a pályán. Azt hiszem, csak elég körbenézni itt a hangulatra és a csapatra, hogy összeölelkezünk egy vérekezésnél, vagy egy jó kaprelövésnél. Ezt kell továbbvinni, ezt a szellemet kell, a szellemiséget kell továbbvinni, és akkor biztos, hogy sikeresek leszünk.
1: Hát nagyon dicsértük.
0: A 19 éves Szamosi Ádámot hallottuk, egy érett, nagyon magabiztos nyilatkozat.
1: Ennek nagyon örülünk.
0: Ugye műsor vezetésnek volt egy szempontból. Üdvözöljük, és amikor a Szamosi fivére gólt szereztek, emlékszem, hogy ők is.
1: Somogyi.
0: Szóval ők is fiatalok voltak, és olyan összeszedetten igen. mondták, és nem csak ugye a sablont. Úgy... nem szoktam, na, nem irigylem akkor a riportereket, amikor megkérdezi, és életed gólját szerezted, és mire gondoltál, és hova futottál, és kivel ünnepelt. Igen, hát tudtuk, hogy nehéz mérkőzés lesz, nagyon készültünk rá, tehát hogy nem lehet kizökkenteni a betanult szöveget, mondja. Úgyhogy ahhoz képest ez tényleg ilyen üdítő kivétel volt. És hát, ahogy említettük, már ma 16 óra 30 perctől Kisvárda Győr meccset rendeznek, 19 órától pedig az Éllovas Puskás Akadémia fogadja a kiváló formában teljesítő Ferencvárost. Mi pedig nézzük a közvetítést az Öttusán, Gege, közvetíts, légy szíves, Szép Balázs éppen a Páston.
2: Így van. 4-2-re vezet, és már csak egy asszó kell, és szerintem meg is csinálta.
1: Igen, és legyőzte a kínai
2: legjobb
1: mát.
2: Négy közé került, úgyhogy
1: hú, de jó.
2: Elképesztő menetelésben van.
0: Nagyon jó formában van. És hogyha minden igaz, akkor hamarosan a másik magyar versenyző is
1: Kolesár Mihály,
0: de majd figyeljük az ő
1: ugye a másik Páston hívnak.
0: Is.
1: És egyébként még a Ferencvároshoz visszatérve, jövő héten pedig Ferencváros-Újpest mérkőzés lesz majd. Pont vasárnap. Este 3-4-6, úgyhogy a Ferencvárosnak nagy menetelése van.
0: Hogy azt mondtuk, hogy ugye a két Európa Liga párharc között elhalasztották a Honvéd elleni meccset. A törökök pedig, az Bene Ferenc kollégánk mondta, hogy a török szövetség nem ad erre lehetőséget, tehát a Trabzon lejátszotta a bajnoki meccsét, szuper jól játszottak, Szalad duplázott, csúcs teljesítmény, minden. Aztán látuk, hogy a Fradi
1: a vége?
0: Ellen. Így van, úgyhogy szerintem abszolút jó döntés volt a Ferencváros részéről ez.
2: Hát kellett azért a pihenő. Uh-huh. Érződött játék ritmusban is, hogy a Fradi jobb állapodó volt.
0: És azért ez, hogy tehát fontos meccs volt az, hogy olyan, Európa Liga főtábla megvan, anyagilag is, presztízsben is, amiről beszéltünk, hogy ilyen ellenfelek érkeznek, akiket már felsoroltunk, tehát ennek nagyon fontos.
1: És most az is jó volt látni, hogy Borbély Balázs azért felszabadultabb volt már, nem?
0: Bár én azt mondtam, hogy amikor a meccs közben, amikor ünnepelt, de amikor meccs közben én azt mondtam, hogy ha csinálsz egy fotót Borbély Balázsval, nem derül ki, hogy az 0-0-nál volt, 5-0-nál volt,
1: mindig
0: vagy 4-0-nál,
1: vagy ideges az arc kifejezése.
0: Hát vagy ilyen
1: nyugodtnak
0: semmi.
1: Mondani? Semmi
0: igen, nem látszik rajta.
1: De azért szokott idegeskedni.
0: Hát biztos szokott idegeskedni, de sem az öröm, sem a feszültség, sem az ideges nem látszik szerintem rajta. Na hát innen folytatjuk, hamarosan jövünk vissza a hírek után, hallgassanak bennünket.
9: Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kérek, hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Hajrá, magyarok!
3: Magyar filmklasszikusok, ismeretterjesztő műsorok és a legkedveltebb régi magyar rajzfilm sorozatok az M1 műsorán.
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sport Rádióban.
4: Egy arany, két ezüst Poznanban, folytatódik a mentési akció Nepálban, napos, meleg idő lesz. Ötves Ádin vagyok, jönnek a részletek.
0: Sporthírek.
4: A Kollár Kristóf, Juhász István, Hajdú Jonatán és Fejes Dániel összeállítású férfi kenu 4-es aranyérmet szerzett 500 méteren a lengyelországi Poznanban zajló gyorsasági és parakajak kenu világbajnokságon. Kis Ágnes ezüstérmes lett a női kenu 1-esek 500 méteres versenyében. Magyar versenyző korábban még soha nem állhatott dobogóra ebben a számban. A címvédő Kopasz Bálint szintén ezüstérmet szerzett a férfi kajak 1-esek 1000 méteres versenyében. Kis Péter Pál 6-szor lett világbajnok a parakajakosok KL1-es 200 méteres versenyszámában, míg Suba Róbert ugyanebben a számban az 5. helyen végzett. Az Európai Labdarúgó Szövetség nyilvánosságra hozta az Európa Liga alapszakaszának pontos menetrendjét. A Ferencváros szeptember 17-én idegenben a Celtic ellen kezdi megszereplését, míg az alapszakaszt január 28-án szintén idegenben a Hoffenheim ellen zárja. A zöldfehérek november 5-én az AC Milan vendégei lesznek, január 21-én pedig hazai pályán fogadják a Juventust. A labdarúgó NB1 hatodik fordulójában az Újpest fordított és 3-1-re legyőzte a Vasast, a Kispest Honvéd megszerezte idénybeli első győzelmét, miután hazai pályán 1-0-ra legyőzte az Zalaegerszeget. A Nyíregyháza a hajrában egyenlítve 1-1-es döntetlent játszott a Paks ellen. Kétszer is egyenlített, a győzelmet azonban már nem tudta megszerezni a Liverpool a Nottingham Forest ellen. Az angol labdarúgó bajnokság második fordulójában 2-2-es döntetlen született. Szoboszlai Dominik, a magyar válogatott csapatkapitánya végigjátszotta a mérkőzést, Kerkez Milos pedig 71 percet töltött a pályán.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
4: Folytatódik a túlélők utáni kutatás és mentés Nepálban. A kimenekített turistákat a fővárosba, Katmanduba szállítják. A BBC értesülései szerint 734-re emelkedett a halálos áldozatok száma, és csaknem 2500 embert, köztük 3 magyart eltűntként tartanak nyilván. Szerdán egy gleccser leszakadása miatt jég, kő és sártömeg zúdult több településre a Himalája nepáli-kínai határvidékén. Nepál műszaki segítséget kért külföldről, az országnak ugyanis nincs megfelelő technikai kapacitása a károk felszámolásához, illetve az alagutakban rekedt emberek kimentéséhez. Itthon 2 héttel a határidő előtt elkészült a fenékküszöb Paksnál a Duna teljes szélességében, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter a Paksi atomerőműnél végzett munkálatokról Facebook oldalán azt írta, hogy eddig 43 ezer köbméternyi követ építettek be. A fenékküszöb megemeli a vízszintet az erőmű előtt, és ezzel biztosíthatja a hűtővízszivattyúk működését a Duna alacsony vízállása esetén. A munkálatokra a hazai energiabiztonság érdekében volt szükség, írta a kormányfő. Magyar Péter szerdán jelentette be, hogy a Paksi atomerőmű ismét maximális teljesítményen üzemel. Mind a 4 reaktor és mind a 8 turbina kifogástalanul működik. 4 településen is időközi önkormányzati választást tartanak ma. A Fejér megyei Enyingen a képviselőtestület 2024-es feloszlása miatt írták ki a szavazást. 3 polgármester jelölt, a 8 képviselői helyért pedig 18 jelölt indul. Hajdúböszörményben új polgármestert választanak, mert a korábbi városvezető Görögné Bocskai Éva tavasszal a Tisza országgyűlési képviselője lett. A városban egy önkormányzati képviselőre is voksolnak. Szintén Hajdúbiharban, Hajdúbagoson májusban feloszlatta magát a képviselőtestület, ezért a községben polgármestert és képviselőket is választanak. A Vas megyei Sárváron egy egyéni önkormányzati képviselőt választanak a Tisza színeiben, parlamenti mandátumot nyert Strompová Viktória helyett.
0: Közlekedés.
4: A 21-es főúton Bátony-Terenye belterületén két személygépjármű összeütközött. A 44-es kilométernél mindkét irányban a belső sávokat lezárták. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
0: Időjárás.
4: Folytatódik a késő nyári idő. Mindenhol sok lesz a napsütés, esőre nem kell számítani. A szél mérsékelt marad, napközben 30-34, késő este 15-23 fok valószínű.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
1: Folytatódik a Sportreggel Szőke Viktóriával, Gyurta Gergellyel és Szabó Szilviával, és már sokat beszéltünk a Ferencváros nagyszerű Európa Liga szerepléséről. Hallgassuk most meg, vagy idézzük fel ismét a csütörtök esti Ferencváros Trabzonspor párbaj visszavágóján történt eseményeket a kommentátorok Német Kornél és Jó András.
2: Elképesztő mértékben ömlenek a nézők, tehát nem csak száningoznak, amit szoktunk ilyenkor kevesebb, mint fél órával a kezdés előtt mondani, hanem iszonyatos mennyiségű ember már bent és odakint is. Na de akkor a lényeg, nézzük a Ferencváros kezdőcsapatát a visszavágón. Tulajdonképpen az első meccshez képest érdemi változás nincs a csapatban, na de azért két nagy is bekerült a jobb oldalra, Nagy Olivér a középpályára, Nagy Ádám a gyakorlatban, ez pedig úgy néz ki, hogy Dibusz a kapuban, a védelem jobb oldalán az a Nagy Olivér, aki Christopher Zakariasennek adott gólpaszt az első mérkőzésen. A bal oldalon Azakadu, aki Szalával szemben extra jó teljesítményt mutatott, középen Gomez és Rámákers. A középpályán Nagy Ádám, illetve Korbu, a középpálya bal oldalán, de már támadó és védő feladatokat is ellátva oda-oda, a jobb oldalon Yusuf, középen Zakariasen, elő pedig Leni Zsozef. Ez a Ferencváros kezdő 11-je.
3: Köszöntöm én is a kedves hallgatókat. A törököknek a kezdő 11-je közel sem ennyire egyszerű, hiszen 4 változtatás van az előző mérkőzéshez képest. De ugye egy kötelező változtatás, hiszen Vaibu a mérkőzés végén, az odavágó végén egy nagyon butaság miatt piros lapot kapott, szóval az ő helyére Savic, de ennyire ne szaladjunk előre. A kapuban természetesen Onana véd, és akkor kezdjük a védelemmel. Jobbor balra haladva Eskihellács az, aki kezd majd Pina helyén, Özkadzsár, Savic és López Cabrel, tehát a védelemmel. A középpályán is van változtatás. Majnovski az, aki kezdőben kapott lehetőséget Busuari helyett, Kabaszakál játszik majd mellette. A támadó szekcióban Szala, Mucsi és Savio Loit. Mucsit kell kiemelni, ő az, aki Nair helyén lép majd pályára, illetve előtt centerben pedig Onuachu fog majd játszani, reméljük kevésbé hatékony és kevésbé, és leginkább úgy, ahogy majd az első mérkőzésen játszott. Ez tehát a két kezdőcsapat. Szala a labdával a saját tér felé, Kabaszakának vissza, aztán jön a fordítás a jobb oldalra, Savic. Van előtte terület, viheti a labdát, elindult üresbe Mucsi, aztán pedig a jobbján López Cabrel az, aki elkérné, most meg is kapja a labdát, már a Ferencváros tér felén van a játékszer, López Cabrel jobbról balra tör most befelé, oda-oda, akivel az előbb picit összecsaptak. Egyébként alapvetően a Ferencváros nagyon keményen kezdte ezt a mai mérkőzést, és hát mondjuk, hogyha a keménységről van szó, akkor Savic az, aki az Atletico Madrid korábbi védője, nagyon-nagyon kemény tud lenni. Közben egy sárga lap, hiszen lemaradt a földön. Gomez, úgy látom, bizony Gomez maradt lent a földön, de hát én úgy érzem, hogy vele voltak szabálytalanok, és nagyon-nagyon csúnyán, nagyon-nagyon, hogy kapott a lábára, a jobb lábát fájalja, sípcsont, vagy hátul az Achilles környékén, nem tudom pontosan, egy biztos, hogy sárga lapot elővette a szlovén játékvezető, de ki fogja kapni, azt még nem tudom, de azt is rövidesen majd tudjuk mondani, a 12. perc végén járunk.
2: Én tartok tőle, hogy Gomeznek óhajtja fölmutatni, és piros lapra változik! Piros lesz az a sárga! Ember előnybe kerül a Fradi! Malinovski kiszáll a partiból! Nem olyan rossz üzlet ez, 13. perc, csak most már Gomezzel ne legyen komoly baj! Malinovski kiszáll a partiból! Kis hiány, lenyeli keresztbe az asszisztens! Jó lesz az Malinovskit, elnyelje Savic jön, lenyelni az asszisztens, meg lehet eltétek majd még egy-két mérkőzésre. Hát teljesen megbolygul a Mékas, Savic kap reklamálás és sárgát.
3: Van Rámákers előtt terület és viheti is, Nagy Olivér megkapja. Még nem sikerül átépni a felezőt, na most Yusuf kap egy remek labdát, Yusuf a 16-oson belül átveszi, jó, bebaszt, és Joseph lekési. Talán egy fél méter hiányzott, be tudja lőni a labdát, konkrétan az üres kapuba, hiszen Onana lekéste volna, én úgy gondolom, a hosszú sarkot. Júj, mekkora lehetőség a 16. percben. Hát nagyon közel most már a Ferencváros ahhoz, hogy megszerezze a mérkőzésen az első gólt, a vezető gólt.
2: Nagy Ádám belőbeli a labdát, belülről vezet a Ferencváros! Gyönyörű jobboldali ívelés Nagy Ádámtól! És a megzavarodó török védelmet Kelum oda-oda mattolja! Megérdemelten a visszavágón is előnyben a Ferencváros! Repül az idő, repül, hiszen 30. perc a mérkőzésen Kelum oda-oda találatával vezet a Fradi a Trabzonspor ellen, és most hiba csúszik az összjátékba, Korbu és Kadu nem értik meg egymást, Korbu pedig odapakol hátulról egy csomagot Szalának, Szalával nincs komolyabb probléma, mehet tovább a játék, López Cabral végzi el akkora szabadrúgást, amikor kereken fél óra telik el, összesítésben 2-vel vezetünk.
3: Már Kadu rohamoszott előre, van előtte terület, lehet vinni a labdát, menjünk, már a 16-os csücskénél jár, majdnem azt López Cabral, akkorát odarúg neki, kérem szépen! Sárga lapot kap López Cabral, már mióta meg kellett volna kapni ezt a lapot egyébként neki, Savic nagyon reklamál, hiába csapatkapitány, azért egy sárga lapja már van Savicnak, úgyhogy reméljük, hogy ki fog reklamálni még egyet magának, és akkor már mínusz 2 lesz, ami a törököket illeti. López Cabral tehát a 32. percben megkapja a jól megérdemelt sárga lapját. Bedobásra jön majd López Cabral a Ferencváros tér felén, és nagy bedobásra készül, bent tömörülnek a 16-oson belül a játékosok. Na most érkezik a labda Onuachu felé, nem tudja belecsúsztatni, és ez pedig így nem Yusufé, hanem ott Kavaszakál az, aki kicsit tologatja, de teljesen mindegy, hova tologatja, mert ő letelt már a ráadás, ezt a szlovén játékvezető is látta. Oda-oda góljával tehát vezet a Ferencváros egy fél időt követően, Ferencváros Trabzonspor 1-0, összesítésben pedig 2-0 a Ferencvárosnak. Negyed óra született követően pedig majd jövünk vissza.
2: Három csere jön majd a vendégeknél, 19-es, 20-as, ez az első változtatás, mindent mondunk majd, ahogy a negyedik játékvezető felmutatta a táblát, azt mondja, hogy 7-es, 8-as, és Simsír lesz majd 58-as az utolsó, aki érkezik itt a szünetben, megint felmutatja a 19-20-asat. Tehát le kéne venni a hosszújú felsőt, van elég meleg itt a stadionban, és akkor lehet, nem kellene itt a melegben félre nyomogatni a táblát. Kedves játékvezető sportás, nem is értem, tehát ő is, na mindegy, ez tehát gyorsan most rakja össze a táblácskáját. Na, 19-es, 20-as, az azt jelenti, hogy Wagner Pina érkezett egyszer a pályára, méghozzá Eszki Alacs helyére, aztán Bucsi elhagyta a pályát, őt Busuari váltotta, és akkor jön még, ugye Simsír, aki meg, 30-as, 58-as, aki meg Onuachut váltja majd.
3: Érkezik a pálya bal oldalán Kadu, már a 16-os tücskénél, vele szemben Pina, oda-oda, hát ez nem volt a legjobb megoldás, alá pöckölte picit a labdán, de visszakerült hozzánk ez a jó hír, Nagy Ádám, aztán pedig most Kadu megint a pálya bal csücskén, fölnéz, beteszi a labdát, Lenny Joseph, megint egy pici hiányzott, mint az első félidőben, lövés volt egyébként ferencvárosi lövés, Lenny Joseph pedig fölé rúgta a labdát nagyjából 5 méterről, amit betett neki Kadu bal oldalról. Marad az 1-0 az 54. percben.
2: Onnan áll, most szerintem szóltak neki, hogy André, sietni kellene. Megszerezzük viszont a labdát. Korbu a 16-oson belül! Gól! Korbu Marius! 2-0! Összesítésben meg 3-0! Hát 3 a magyar igazság! Nagyon közel az Európa Liga főtáblához, Leájkori nevén a csoportkörhöz, mai megfogalmazás szerint a Liga szakaszhoz, a Ferencváros együttese.
3: Utcanyelven vagy szlengen mondva egyébként Korbu Márius nagyspílerre. Nagyon szépen végigvittem, most pedig Yusuf kap egy labdát 16-oson belül, buktatták, és 11-es! Így van, állva ünnepel az egész grupa aréna. Teljesen jogos a 11-es, a büntető, amit befolyt a szlovén játékvezető. Szabiolo fogja, belerúg egy hatalmasat a labdába, tühében az összes Trabzon játékos, ott van a szlovén játékosztor, és panaszkodnak. Onnan is most már kijön a kapujából, villan a sárgalap, kinek? Második sárgalap, tessék kimenni, szia! Így van. Lopes Cabral megkapja az 57. percen a második sárgalapját, onnan pedig jön lefele. Mit szeretne? Leszeretne menni a pályáról? Nem akarja folytatni így csalást érezni? Nem gondolom, hogy ebbe bármi csalás lenne. Saját öltözőbe kéne rendet tenni, mert ezek egészen elképesztő, ami történik. Onnan itt van előttünk, tapsol, kér egy kis vizet, tapsol még mindig. Hát innen nincs visszaút, tehát hogy ez most már így...
2: De mi tényleg ne akar vonulni, ez komoly? Hát 3-0-al adják meg, akkor nekünk ez semmi gond. Hamarabb végzünk, haver. Annyi baj legyen. Lejött, tehát kijön, az történik, hogy a felezővonal és az oldalvonal találkozásánál a negyedik játékvezetővel perel és vitatkozik. Az a helyzet, hogy ezt a megyében, ezt a viselkedést megyében nem nagyon szokták tűrni, nem hogy egy Európa Liga rájátszásnál. Yusuf Pár ott áll, hogy elvégezze a 11-es, de jelenleg onnan, amíg mindig itt veszekszik a kispadnál, és senki nincs, aki a saját stábjából visszaküldené. Hát menj vissza a helyedre nagyon gyorsan!
3: Egészen elképesztő. A szlovén játékvezető is mondta, hogy tessék már jönni. Így van, sárgalap. Tessék egy sárgalapot adni neki, és onnan a tapsolod, akkor adjunk még egyet.
2: Adjunk neki még egyet, hát mire várunk?
3: Egészen elképesztő. Na, akkor az 58. percben még egy lap, onnan még mindig magyarázni, mindig nincs a kapujában. Szerintem lassan ki kéne küldeni, és jöhetne a másik kapus, mert ilyen nincsen. És még mindig tapsolja a játékvezetőt, továbbra sem tudja elvégezni Yusuf a 11-est. A labda mögött tehát ott van a Ferencváros jobb szélsője, és még mindig nem áll be a kapuba.
2: Nem áll! Nem áll!
3: Egy kicsit fortyolgat!
2: Itt egy lett!
3: Mit csinál? Tehát most a Ferencváros szurkolónak is mutogat, elképesztő. Na nézzük, jöhet akkor Yusuf 11-ese az 59. percben. A szlovén játékvezető még nem ad engedélyt, hiszen ott, jól látom, Savicot kell kicsit hátrébb rendelni. Szerintem neki is adhatnánk még egy lapot, mert neki is már van egy. No, Yusuf kilépi a jó néhány lépését, és ellövi a bal alsóba. 3-0-ra vezet a Ferencváros. Ugyan Onana érezte a sarkot, az oldalt, teljesen mindegy. Yusuf rendkívül szépen kilőtte a hosszú alsót, vagy a bal alsót. 3-0-ra vezet a Ferencváros, összesítéset pedig már 4-0-ra. Visszakerül most a labda a Ferencvároshoz, a 71. percben járunk, alapvetően nagyon nyugodtak vagyunk, 3-0-ra vezet a Ferencváros a Trabzon ellen, onnan kevésbé nyugodt, nem tudom mi zajlik most az ő fejében, Lisztes viszont kap egy labdát a bal oldat, aztán pedig már Korbu húzogatja oda-oda, mi lesz ebből, egy bepassz, Lisztes elövi, onnan áll véd, vagy kapufa, nem tudom, de Lisztes óriási löketet engedett el. A 16-oson belül nagyjából olyan 10 méterre lehetett a kaputól, balra fordult rá a labdára, és onnan jött egy lövés, 72. percben közel álltunk ahhoz, hogy 4-0 legyen az eredményjelzőnk kiírva, egyelőre 3 van. Árzani visszafordul a labda, még mindig nála, Kadu fölnéz, nem teszi be, inkább rá Mákersznek, egyelőre jól járatja a labdát a Ferencváros, üresbe beindul, Kadu nem kapja meg. Nagy Oliver, Lisztes, el kell ülni, Lisztes, gól! Lisztes! A negyedik ferencvárosi gól! Lisztes Krisztián jó voltából! Jó ide vártuk ezt a gólt, és ő is mennyire várhatta ezt a találatot. Főleg úgy, hogy az Európa Liga selejtezőjében tudta ezt meglőni. Mennyi minden mentő keresztül, és megszerzi a Ferencváros negyedik gólját. Szép gól volt. A 16-oson belül volt, megkapta, ballal előtte a bal alsóba. Onnan pedig hát... Kísérte, nagyjából eldőlt a labdára, de létetetlen volt. A 86. percben tehát Ferencváros Trabzonspor 4-0.
2: Egyetlen perc mindösszesen a ráadás. Zakariasen 4-0-ra vezet a Ferencváros összesítésben. 5-0, Keita kapja a labdát. Keita belőbbeli a 16-oson belülre, Tufánt kellett ápolni. Nagyon hamar meggyógyult, ahogy a játékvezető felmutatta, hogy mennyi lesz a hosszabbítás, már is talpon volt. Kejta előtt, inkább nem Kejta, Lakatos Csongor lövő helyzetben, és aztán egy védő blokkjáról pattal le a labda. 20 másodperc a hátralévő idő, Tufán pedig egyelőre azt várja, hogy vége legyen a mérkőzésnek, az összes többi trabzoni játékossal egyetemben. 21 ezer torokból zúgott az imént, hogy játszik a Fradi, és 21 ezer fő tapsol másodperceken belül, mert hogy ebben a pillanatban vége, de nem a Ferencváros Európai Kupa menetelésének, hanem a Trabzonspor elleni párharcnak. Ferencváros Trabzonspor 4-0 összesítésben 5-0.
0: Ez a Sport reggel. Minden reggel 6 órától a Nemzeti Sport Rádióban.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, kövesse a Nemzeti Sportrádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények minden nap. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától. Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Zuhari Eszter beviszi a győztes találatot, és megszerzi a magyar csapat első érmét itt a párizsi olimpián.
2: Gyere, Kristóf, gyere, még kellett! Leon Marcsal, az olimpiai bajnok, Milan Kristóf a második!
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Hajrá!

A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sport Reggel a Nemzeti Sport Rádióban. Minden reggel 6 órától.

0: 8 óra, 6 perckor folytatódik a Sport reggel. Szőke Viktória, Gyurta Gergely és Szabó Szilvia itt a stúdióban. És hogyha nem lett volna elég, Vukovics László kiváló szakmai észrevétel, hiszen a tegnapi 3 NB1-es mérkőzésünkön is Laci volt a szakértő. Úgy gondoltuk, hogy a Bajnokok Ligája sorsolásról is őt kérdezzük. Ma reggel, jó reggelt, Laci,
1: jó reggel,
0: köszönjük,
1: szia,
0: hogy itt vagy.
2: Jó reggel, sziasztok, és köszöntöm az is volt rádió hallgatóit.
0: Mielőtt rátérünk az egyes párosításokra és párharcokra, azért megkérdeznélek, hogy mekkora dolog az, Laci, hogy 7 magyar játékosnak is szurkolhatunk most a főtáblán, azért nagyon régen, nem is tudom, volt-e már ilyen korábban.
2: Ilyen még soha nem volt, hát fantasztikus dolog, és annak örülök nagyon, hogy ebből a legnagyobb ászunk, Szoboszlai Dominik, nem csak hogy ott van, hanem vezéregyénisége egy fantasztikus csapatnak, a Liverpoolnak, és egyre több játékosunknak már nem csak statiszta szerep jut, hanem komoly lehetőségekhez jutnak csapataikban, és ebből öregbítik Magyarország hírnevét, és lehetőséget biztosítanak a mai fiataloknak arra, hogy ilyet is lehet, hogy a kemény munka megtérülhet, és ez nagyon jó ajánlólevél.
0: De mondjuk a Liverpoolt megszoktuk, hogy ott van a legjobbak között, de például Varga Barnabás csapata, az AEK Athén és Vitális Milán csapata, azért az bravúr, hogy bejutottak, ugye?
2: Hát óriási bravúr. Hát ott volt a másik meccs, például a Szlován Celje mérkőzés, ami mind a két csapat kisebb költségvetéssel rendelkezik, mint a Ferencváros, mert ugye mindent magunkhoz próbálunk viszonyítani, hogy mi is szeretnénk ott lenni újra, mi is ebben a körben szeretnénk versenyezni. Az AEK Athén az nagyobb költségvetéssel rendelkezik, de óriási bravúr, hogy bejutottak. A tulajdonos rendkívül boldog volt, hát ebben most nem mondok nagyot, persze, hogy boldog volt, de mi milyen büszkék vagyunk arra, hogy Varga Barnabás 2 gólt szerzett ezen a playoff rájátszáson, és hogy ilyen jól játszik, Vitális Milán is egyre többet játszik, és nagyon jó lesz, hát reméljük, hogy a közelbe itt a Magyarország közelében lesz, és valahol meg is tudja nézni az ember, mert büszkék lehetünk ezekre a fiúkra.
1: És akkor a folytatásban ugye még, hát akkor mondjuk Gulácsi Péter és új csapata a Villarreal például majd játszik a Liverpool-el is, ez egy érdekes magyar párharc is lehet ilyen szempontból?
2: Hát abszolút, most az első mérkőzésen ugye nem védett Gulácsi, de mondta, hogy felváltva fognak védeni a kapustársával, hát aki jobb teljesítmény nyújt, de hát Gulácsinak fantasztikus, hogy ennyi idősen, ilyen Bundesliga múlt után ő váltott, hogy elment Spanyolországba, egy szintén fantasztikus bajnokságba, és hogy ebből látszik, hogy a kor mennyire nem számít, hogy az emberek azt nézik, hogy én is ezt vallom maximálisan, hogy nem fiatal, meg öreg van, meg magyar, meg külföldi, hanem van jó játékos, meg kevésbé jó játékos, vagy jó edző, vagy kevésbé jó edző, és Gulácsi minden szinten bizonyítja, hogy profi kapus is, és profi emberként is.
0: Hát és az emberi vonásra mondhatjuk azt, hiszen, ha jól tudom, a család miatt döntött így, tehát már nem azt nézte, vagy nem azt nézték, hogy mennyi pénzt keres, vagy hogy a megszokottat ne hagyja el a járatlan útért, hanem azt mondta, hogy akkor a család kedvéért most ennyi év Bundesligában töltött időszak után most Spanyolországban élnek.
1: És akkor megtanulnak a gyerekek spanyolul is, uh-huh, nem csak németül.
2: Hát ez fantasztikus dolog, hát és olyan nagyot nem bukott ebből, mert a spanyol első osztály, ez egy Real Madrid, egy Barcelona ellen játszani, hát az világra szóló élmény, de Gulácsinak is a legjobbakat kívánjuk, ő magától mondott le ugye a magyar válogatottságról, azt hittük, hogy már vége a karrierjének, és tessék, a La Ligába igazol, nem is akárhova.
0: De egyébként ebben látsz rációt, vagy lehetőséget, hogy tényleg az egyik kapus a bajnokságban véd, másik a nemzetközi kupában? Mert itt azt beszélgettük, Bene Ferenc azt mondta péntek reggel, hogy hát azért, hogyha valaki első számú kapus, azt nem szívesen rakják ki a vezetőedzők a kapuból. Te tudod ezt képzelni, hogy az ilyen megosztott terhelés miatt mind a ketten majd szerepet kaphatnak?
2: Hát ezt nyilatkozta az edző, hogy mind a kettő, de én azt véleményezem én is, hogy aki jobban fog védeni, az mellett fogja letenni a voksát. Nyilván a másik is fog védeni, de vannak spanyol kupa mérkőzések esetleg ott, de aki jobban fog teljesíteni, az fog többet védeni, és ez normális is, mert semmelyik edző nem ellensége önmagának. Nem azt mondom, hogy nem közel két egyforma kapus van, de aki elkapja a fonalat és jól véd, szerintem az bent ragad. Uh-huh.
1: Nem tudom, a Gege, hogy te melyik párharcot várod a legjobban, vagy további magyaros párharcok várhatóak, szerintem egy Sallai, Varga Barna.
3: Hát vagy akár a Real Madrid AEK Athén, tehát igen, azért Varga Barnék egyből a Real Madriddal találkoznak, úgyhogy nem tudom itt a párosításban, mit gondolsz?
2: Hát a Real Madrid, hát ugye láttuk Magyarországon is igaz, hogy a legeslegnagyobb sztárja itt nem hozta el, Tehát ha most megnézzük azt, hogy Mbappé, Vinicius és Bellingham az első hármas, hát ott igazán tényleg nincs miről beszélni, mert olyan futballisták, hogy valami félelmetes, és nagy valószínűséggel nem nagyon fog pontot szerezni ellene az AEK, na de egyáltalán, hogy ott lehet, hogy játszhatsz. Egy Varga Barnának abszolút benne van, hogy be is tud találni a Real ellen, ami még jobban fölviszi a saját értékét, és az, hogy ott lehetsz a BL főtáblán, hát ez mióta vágyunk már? 2020-ban, ugye a Covid időszakban volt legutóbb Ferencváros, még Rebrovérában a BL főtáblán, és látjuk azt, hogy most ezek a csapatok, akiket ti is mondtatok az előbb, hogy ugye volt egy szlován Celje, amiről kijutott az egyik, akkor Szabach nevű azeri csapat, ugye Dambrauskászol, aki Diósgyőrbe edzősködött, ott van a főtáblán, tehát nem lehetetlen ezt megcsinálni. Nem azt mondom, hogy minden évben, de egy 2-3 évente ott kéne lenni a magyar csapatnak is, és akkor ezek a csapatok jönnének Magyarországra, ezek közül a top csapatok közül újra.
3: És ilyenkor van amúgy lehetősége mondjuk a magyar játékosoknak ellesni olyan praktikákat a legnagyobb sztároktól, hiszen egy pályán lépnek, és mondjuk védekezésben vagy támadásban esetleg valami olyasmit elcsenni, ami esetleg később be tudják építeni a felkészülésükbe, vagy akár a saját játékukba?
2: Természetesen ott akkor az nem jó lesés, mert nagyon gyorsak és elviszik a labdát mondjuk egy védő mellett, mondjuk egy az egybe egy ilyen, most Dembélé jut eszembe, vagy Doué, vagy az a Paris Saint-Germain, aki volt ugye Barcolával, stb. Tehát ilyen játékosokkal nem tudsz mit csinálni egy az egybe. Azt látod, hogy milyen sebességük van, látod mondjuk a tévén, de amikor szemtől szembe kerülsz, akkor nem hiszed el, hogy labdával ilyen sebességgel közlekednek, és természetesen ugye videózhatod azt, hogy most hogy milyen gyorsan megy, hogy viszi a labdát, az csak csapat szinten tudod szerelni, csak úgy, hogyha oda mentek 2-3-an, mert egy az egybe ilyen embereket azért jó ebben találkozni, mert szembesülsz, ott a pályán nem jó, mert nagyon gyors, és elviszi a labdát állandóan, de utána meg óriási tudsz vele profitálni, hogy ilyen is van, ez a top szint.
0: Ugye láttunk arra is példát, 2 éve a Liverpool azt hiszem meg is nyerte ezt a liga szakaszt, aztán ugye a Paris Saint-Germain búcsúztatta, amelyik pedig ugye botladozott a csoportkör során, vagy ezen az alapszakasz sorozatban. Szóval szerinted mi a taktika, és mennyire számítanak az itt elért eredmények? Tehát mondjuk lesz egy Paris Saint-Germain-Barcelona párharc, hogyha valamelyik csapat azt elveszíti, abból lehet-e következtetés levonni, vagy úgy vannak vele, hogy hát ez még belefér, úgyis a végén dőlnek majd el a nagy dolgok.
2: Hát abból még nem kell következtetést levonni véleményem szerint, viszont ezek már olyan pénzek a BL győzelmek, hogy itt már 1 millió euróról beszélünk meccsenként, ami már ezeknél a csapatoknál is egy szemben látható összeg. Tehát akár mekkora költségvetésük van, ezek brutális pénzek, és nyilván, hogy ki szeretnék venni ezeket, de az, hogy most kikapsz egy-két meccsen a BL selejtezőkben, vagy ebben az alapszakaszban, az nem számít, az a lényeg, hogy benne legyél az első 8-ba, utána tovább jussál, és a lényeg mindig a vége, tehát, hogy kinyeri meg, mert a csoportmeccseken ugye a világbajnokságon is belefért egyszer-egyszer, hogy kikapjál, vagy az egyenes kiesésben nem lehet hibázni, itt is be kell kerülni abba, hogy te tovább jussál, és utána itt is a legjobbak lesznek, ezt mindig el szoktam mondani, de az élet igazolja is, hogy mindig van egy-egy meglepetés csapat, vagy max. 2, de úgyis a legjobbak fognak odaérni a végén, és nem véletlenül, mert azért érnek ennyit ezek a játékosok, Mbappétől kezdve Vinicius, aki hirtelen eszembe jut, mert olyan futballra képesek, és egységesen olyan edzőjük van, utána összerakja őket, és a legjobb játékosok fogják játszani, hála Istennek, a mérkőzéseket, a döntőket, meg a négy között, mert az emberek is erre kíváncsiak.
1: És szerinted mennyire lesz könnyű dolga mondjuk a Manchester Unitednek, mert hogy ezért a legerősebb ellenfeleket mondhatjuk, hogy a Manchester kapta? Ugye Bayern München, Atletico Madrid, Róma, Sporting Lisszabon, vagy Lipcse?
2: Hát mondhatjuk, hát egy Bayern München, hát amiket elmondtál, azok nagyon erősek, de ebben a BL-ben olyan nagyon könnyű ellenfelet nem csapat, tudsz kapni, igen. De amiket elmondtál, tényleg nagyon nagy játékerőt képviselő csapatok, de egy Unitednek azért hazai pályán kell tudni csípnie pontokat, és legalább szerintem a 16 közé be kéne férnie, de hát minden csapat így gondolkozik, még a kicsik is szeretnének minél jobb teljesítményt nyújtani, ez természetes, de a BL egy olyan színpad, ami ahol legjobban meg tudja mutatni magát a játékos, és itt egy mérkőzés elég, vagy lejjebb megyek, elég 25 perc jó játék valakinek, hogy mondjuk rúg 2 gólt, vagy csinál olyat, itt mint a legjobbak ellen teszed, tehát nem egy sima bajnoki meccsen, egyből bekerülsz olyan játékos menedzserek noteszébe, hogy az egész életedet el tud rendezni.
0: Laci, te hogy szoktál meccset nézni a Bajnokok Ligájában? Ugye több mérkőzés van egy időben. Kapcsolgatsz, vagy kiválasztasz egyet, és akkor te csak azt, és akkor maximum megnézed az összefoglalókat?
2: Nagyon jó kérdés. Szakmailag megmondom őszintén, úgy lehet igazán nézni egy meccset, és tényleg korrekt véleményt mondani, ha te csak azt a meccset nézed. Az, hogyha valahol gól van, és átkapcsolsz, megnézed azt a gólt éppen közben, az rendben van, de úgy, hogy mind a két meccset nézed, akkor elviszi a figyelmet olyan lényeges dolgokról, apróságokról, amik nagyon fontosak. Én egész évet tehát a válaszom az, hogy én kiválasztom azt, ami engem legjobban érdekel, párosítás, és azt nézem, és valóban utána megnézem az összefoglalókat.
0: Uh-huh. És látva a menetrendet, van már olyan párharc, amit nagyon vársz?
2: Hát itt is sok pár arc, vagy adott héten fogom kitalálni, hogy melyik meccset nézzem, meg hát azért ott rengeteg olyan van, hogy melyik csapat milyen összeállításba játszik, mi a tétje a mérkőzésnek, hogy már mondjuk a vége fele lesz nagyon izgalmas, amikor már csak egy-két forduló van, és tudod azt, hogy hány pontra van szükséged, kinek milyen eredmény kell. Természetesen rengeteg olyan meccs van, ami nagyon nehéz lesz választani, de ez a bőség zavara, uh-huh. ez jó dolog. Hát bár ilyen lenne Magyarországon, hát ha ilyen játékosok lennének, hát akkor hát látjuk, hogy hány bérletese van mondjuk egy Real Madridnak, vagy egy Bayern Münchennek, hát félelmetes.
0: Jó, hát ne elégedetlenkedj, azért csak jön a Juventus is, tehát ezzel most már áttérhetünk az Európa Liga sorozatra is, ugye sorsoltak, vagy hát elkészült a pontos menetrendje a Ferencvárosnak, azt láttuk, hogy szeptember 17-én a Celtic otthonában kezd a Fradi, november 5-én a Milán otthonában játszik, január 21-én lesz talán a legjobban várt párharc a Ferencváros Juventus találkozó, és január 28-án zárul például a Hoffenheim stadionjában. Szóval ezekről az ellenfelekről mit mondanál, Laci? És láttunk olyan véleményeket, ahol neves labdarúgók mondták azt, hogy ez a Ferencváros, ez bizony most esélyesnek mondható, és sok tekintetben erősebb, mint a Milán vagy a Juventus.
2: Hát én inkább megfordítanám, úgy mondanám, hogy nem esélytelen a Fradi, tehát óriási szansz van, mert azért a nagy nevű csapatok már nem teljesen azok, mint amikor BL-t nyert mondjuk egy Milán, de attól függetlenül azért ez egy nem gyenge csoport. Hát itthon, én az itthoni mérkőzésekben gondolkozok igazán, a Juventus az a legutolsó meccs lesz, ott lehet szerencséje olyan szempontból a Ferencvárosnak, hogy a Juventus addigra már megszerezte azt a pontszámot, amivel biztos tovább jutott a Európa Liga táblán, tehát lehet, hogy ide egy gyengébb csapatot fog küldeni. A szurkolók nem annyira fognak örülni a nézők, mert ők a Juventus tárgyaira lennének kíváncsiak, de ez olyan szempontból szakmailag jó forgatókönyv lenne, hogy sokkal több esélye lenne a Ferencvárosnak a pályán.
0: Nem baj, verjük meg a Juvét a sztárokkal együtt.
1: Ez egy szép feladat.
2: A Pilsen az egy teljesen kiki meccs, most láttuk azért, ötös rúgtak a Cervena Zvezdának, tehát nem akármilyen csapatról beszélünk, de verhető. És a másik két csapat szerintem a Torrense, a portugál másodosztályú, aki megnyerte a portugál kupát, óriási bravúr, de ő szerintem a legverhetőbb csapat, és a Celje ellen is egy kiki meccsen, de több eséllyel hazai pályán. Ja, tehát itt hazai pályán én sok pontot várok, idegenben viszont óriási bravúr lenne. Hát a Milán és a Celtic ellen szerintem ott a földön túli bravúr kéne, ha bár a Celticet már verte meg a Ferencváros, nem is olyan régen kint Skóciába, de most ők akkora pofont kaptak, hogy 3-0-ás előnyből a BL-be kiestek a LASK nevű osztrák csapat ellen, ez nekik óriási mélyütés, nem jutottak be a BL-be, hát itt próbálnak vigasztalódni. A Legia Poznan is nagyon nehéz lesz Lengyelországban, hát a Hoffenheim meg Bundesliga csapat, tehát négy olyan csapatta játszunk idegenbe a Juventus leszámítva, hogy a négy legerősebb, tehát a Juventus lenne benne ebbe az ötbe, az ötből négy legerősebb a csoportban, azokhoz idegenbe megyünk, tehát nehéz dolga lesz a Fradinak. Itthon kell megszerezni véleményem szerint azt a pontszámot, ami elég a továbbjutáshoz.
0: És ugye eddig sorozatban az elmúlt 8 évben főtáblás volt a Fradi valamelyik nemzetközi kupa sorozatban, külföldi vezetőedzők irányításával. Az, hogy most ezt Borbé Balázzsal ért el a Ferencváros, az valamilyen szinten megédesíti a sikert, vagy ad egy különlegességet, vagy egy ilyen jó elégedettséget, ami eltöltheti a ferencvárosi, vagy a magyar szurkolókat?
2: Abszolút ad elégedettséget, és az, hogy eddig mindig a BL-ből indulva, tehát 7-szer bajnok volt a Ferencváros, leszámítva a legutóbbi bajnokságot, az azt jelenti, hogy ha egy kört nyertél, akkor mindig zuhantál valahova, és nem tudták kiesni. A Győrnek most ez volt a pekhe, hogy az első körbe kiesett, és ezért a második körben nem volt sokkal kedvezőbb a sorsolása. Tehát arra célzok, hogy a bajnokok ligájából, tehát mint bajnokként, sokkal könnyebb eljutni valamilyen főtáblára, mint így. Így most ez volt a legnagyobb bravúr, mert négy olyan párosítást kellett nyerni a Fradinak, ahol kiki meccseket játszott. Tehát gondoljunk csak a Twente-re, Górnik Zsabzséra, vagy itt a legutolsó mérkőzésre. Tehát abszolút jobb csapatokat, ez a Trabzonspor is, ha megnézzük a Transfermarkton, háromszoros a költségvetése, legalább a Ferencvárosinak. Egy Mohamed Salah játszott nála, akinek olyan fizetése van, mint a Fradiba másik 10 embernek. Tehát sokkal nagyobb költségvetésű csapatokat kell kivenni, és ez így óriási bravúr, és még Borbély Balázsra kitérve, hogy látszik, hogy mit akar játszatni a csapattal. Lenny Joseph is lenyilatkozta, tehát Robbie Keane-nek nem biztos, hogy túl jól esett, de én is így látom, hogy itt egyértelműben látják a játékosok, hogy mi a feladat, sokkal gornatörőbben, sokkal kreatívabban játszanak, tudják ezt a játékrendszert, ő azokat a játékosokat favorizálja, mint Győrbe is, hogy a két szélén újra olyan játékosok játszanak, akik egy-egyben nagyon jók tudnak bontani, mert Robbie Keane-nél ott ilyen szárnyvédők játszottak, akik inkább, tehát ott 3-5-2 volt, és inkább a védekezés volt az első a széleken, de most nem is akarok ennyire szakmázni, csak a lényeg az, hogy Robbie Keane-nel nem volt ennyire látványos a Fradi játéka, most Borbély Balázssal az, és most azt mondták, hogy prioritás a bajnokság, és tényleg annak kell lenni a magyar bajnokságnak, mert ha nem figyelnek oda, akkor elszöknek a többi csapat, habár most idén szerintem nincs igazi kihívója a Ferencvárosnak, mert a Győrt is teljesen szétszették.
0: Na de ma lesz egy Puskás Fradi, bár bocs, Biki,
1: nyugodtan, persze, maradjunk a Fradinál, így
0: hogy, hogy a bajnokságban ma az bravúr lenne, hogyha a Puskás otthonában esetleg, ha 3 pontot szerezne a Fradi.
1: Gege azt mondta, hogy a Puskás megfogja a Fradi.
3: Én most úgy érzem, hogy igen. Laci?
2: Én megmondom őszintén, hogy a Puskás fantasztikusan kezdte a szezont, évelején volt minden hang, hogy a Puskás szét fog esni, hogy elviszik a legjobbakat. Mondjuk Lukács ott még szerintem az Újpest még környékezi, mert még egy pár nap van az átigazolásból, mert ő nagyon potens játékos, óriási erősítés lenne az Újpestnek, látjuk, hogy akire rámutat, azt el tudja hozni, mert ezért gondolkozok még abban, hogy esetleg Lukács is ott lehet. Hát a Puskás Akadémia 12 ponttal vezeti a bajnokságot, ami fantasztikus, azt jelenti, hogy 4 meccset megnyert az 5-ből, és egyszer kapott ki otthon a Kisvárdát, ott a legkönnyebb meccsén kapott ki, és most ők is úgy gondolkoznak, ahogy most Gege mondja, hogy mikor kapjuk el a Fradit, ha nem most. Tehát a Ferencváros meg most olyan lelki plusszal, többlettel jön a nemzetközi kupából, volt ideje azért most 3 nap erre pihenni erre a mérkőzésre, és a Fradi már nem nagyon akar pontot veszteni, mert ugye Pakson egy 4-2-es vereség, utána 0-0 a Vasas ellen, tehát neki szüksége van a pontokra, de a Puskásnak meg igazán nincs vesztenivalója. Tehát egy jó meccs kikerekedhet ebből. Az a kérdés, hogy mennyire tudják fölvenni a versenyt a rendkívül gyors ferencvárosi csatárokkal a Puskás játékosok, és mennyi olyan jelenet lesz a mérkőzésen, amikor a félpályánál veszít labdát, tehát a középpályán építkező fázisban a Puskás, azért hangsúlyozom ezt ki, mert abból borzalmasan erős a Fradi, tehát Yusuf és Lenny Joseph annyira gyorsak, hogy ott nem is kell ott nagyon pontos labdát adni, csak 20 méteres körzetbe berúgni, és lefutnak mindenkit. Tehát ha ezt el tudja kerülni a Puskás, akkor játszott egy jó meccset, de azért a mérkőzés egyértelmű esélyese a Ferencváros.
1: Van még 3 percünk, és nem tudom, hogy félszemmel mennyire figyeled, Laci, a Európa Ligában az alapszakasz 36 együtteséből. A Ferencváros mellett még 5 csapatban szerepelnek a magyarok. Csak hogyha mondjuk Kovács Bendegúzra és az Alkmaarra gondolok, vagy Redzicsre a Red Bull Salzburgban, vagy a Sparta Prahában Hegyi Krisztiánra, Vitályos Viktorra, Tóth Alexre, ezen kívül a Bournemouth játékosára, illetve Négolóig pedig a ciprusi Omonia játékosaként küzdhet, majd melyikük játékára, vagy teljesítményére vagy a leginkább kíváncsi?
2: Kovács Bendegúz óriási tehetség az Alkmaarból, már bemutatkozott a magyar válogatottba is, én őrá lennék igazán kíváncsi, és ha már ide kapcsolhatok még a Puskáshoz egy gondolat, hogy róla jutott eszembe Német András, aki most a Puskás Akadémiában játszik, és szintén ekkora tehetsége volt a magyar labdarúgásnak, sőt, még nagyobb, mint most Kovács Bendegúz, tehát jó lenne, ha ő is újra építeni magát, mert a magyar futball ebből tudna profitálni, és ezekben a játékosokban benne van az, hogy Varga Barnabás mögött legyen minőségi csatárunk, mert abban nagyon nagy ínség van a magyar futballban. Varga most megmutatta, hogy nemzetközi szinten is milyen teljesítményre képes, és ezek a fiúk, akikről most beszéltem, vagy kérdeztél, szintén ott vannak annak a kapujába, és hol tudnád leginkább megmutatni magad, mint a nemzetközi porondon, és itt most megadatik a lehetőség, óriásit lehet ugrani, és mindig oda kanyarodok vissza, mert nekünk ez a legfontosabb, hogy ez a magyar futball érdeke is, hogy ilyen szinten így játszanak ezek a játékosok, és akkor 2030-ban már nem kell szomorkodnunk, hogy nem vagyunk ott a világbajnokságon.
3: És ha már magyarok, mindenképp meg szeretem volna kérdezni, hogy a Liverpool két magyar játékosáról mit gondolsz most? Ugye tegnap is 2-2-es döntetlent játszottak, ugye két mérkőzés, két pont. Viszont látva a magyarok teljesítményét, egy picit, mintha még nem lenne meg az a forma, és egy kicsit olyan lassúbbnak tűnnek. Nem tudom, hogy volt-e lehetőséged látni a mérkőzés, és ha igen, akkor mit gondolsz a Liverpool magyarjairól?
2: Igen, volt lehetőségem. Hát a Premier League a legerősebb bajnokság Európában, ezzel nem nagyon lehet vitatkozni. Brutálisan jó csapatok vannak. Én külön választanám a két magyar játékos, hát Szoboszlai Dominik egy klasszis, aki már az angol bajnokságon belül is már tizedik játékosként edzik, ami egy félelmetesen nagy dolog. Tehát nem az, hogy egy játékos vagy jó játékos, hanem most már vezéregyéniség, aki a pályán kívül rendkívül sokat jelent a Liverpoolnak. Kerkez Milosnak pedig meg kell mutatnia magát, tehát az új edzőnek is, aki bízik egyelőre benne, de én azt gondolom, hogy Kerkeznek sokkal nehezebb dolga lesz, mert rengeteg riválissal kell majd megküzdenie, és Kerkez Milosnak a Liverpool, tehát határeset véleményem szerint, hogy mennyire tudja ezt a szintet megugrani, mert megvan benne a fizikalitás, a gyorsaság, de azért vét helyezkedési hibákat, tehát én most a legmagasabb szintről beszélek, mert nagyon jó futballista Kerkez Milos is, csak a Liverpoolba univerzális játékosok kellenek, és abban még neki fejlődni kell a helyezkedésekbe, az ütemekbe való belépésbe, és az, hogy a nagyon forró fejű, sokszor benne van a kiállítás, tehát ha ebbe tud fejlődni, akkor értékes tagja lehet a Liverpoolnak. Hát Szoboszlai meg egy csoda, aki tényleg már a Real Madriddal hoznak összefüggésbe, ami ugye a világ legnagyobb transfere, és ezek nem véletlenek, még ha félig kacsa is, de félig igaz, hogy ilyen játékosa van Magyarországnak, erre legyünk nagyon büszkék, és örüljünk, hogy ez megtörténik, és mi láthatjuk ezt élőben, mert nem vagyunk ehhez hozzászokva, hogy ilyen szinten játszanak magyar játékosok.
0: Így van, és a Premier League-ben és a Bajnokok Ligájában is lehet látni a teljesítményüket hétről hétre. Vukovics Lászlónak nagyon szépen köszönjük, Laci, szép vasárnapot kívánunk még neked, jó pihenést, és köszönjük, hogy beszélhettünk, mi pedig a hírek után jövünk vissza.
4: Ez a Sport reggel a Nemzeti Sport Rádióban.

0: mind.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Labdarúgás. A magyar labdarúgó válogatott számára a 2026-os ősz a bizonyításról és a visszatérésről szól. Marco Rossi együttese a Nemzetek Ligája B divíziójában vág neki a küzdelmeknek. A cél egyértelmű. Megnyerni a csoportot és visszaverekedni magunkat Európa legszűkebb elitjébe, az A ligába. Ukrajna, Georgia és Észak-Írország az ellenfél. Élő közvetítés a magyar válogatott minden Nemzetek Ligája mérkőzéséről a Nemzeti Sportrádióban.
2: Hétről hétre különleges vendégek,
3: óriási csaták,
4: és persze rengeteg nevetés vár mindenkit, de a tét viszont változatlan.
2: Ki tud többet Magyarországról?
5: Szerintem az én csapatom.
2: Majd meglátjuk.
4: Készen állnak az új évadra?
6: Magyarország szeretlek. Augusztus 30-ától minden vasárnap 19 óra 45 perctől a Dunán.
1: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
7: Egy arany, két ezüst Poznanban. Folytatódik a mentési akció Nepálban. Napos, meleg idő lesz. Ötves Ádén vagyok, jönnek a részletek.
1: Sporthírek.
7: A Koller Kristóf, Juhász István, Hajdú Jonatán és Fejes Dániel összeállítású férfi kenu 4-es aranyérmet szerzett 500 méteren a lengyelországi Poznanban zajló gyorsasági és parakajak kenu világbajnokságon. Kis Ágnes ezüstérmes lett a női kenu 1-esek 500 méteres versenyében. Magyar versenyző korábban még soha nem állhatott dobogóra ebben a számban. A címvédő Kopasz Bálint szintén ezüstérmet szerzett a férfi kajak 1-esek 1000 méteres versenyében. Kis Péter Pál 6-szor lett világbajnok a parakajakosok KL1-es 200 méteres versenyszámában, míg Suba Róbert ugyanebben a számban az 5. helyen végzett. A labdarúgó NB1 hatodik fordulójában az Újpest fordított és 3-1-re legyőzte a Vasast. A Kispest Honvéd megszerezte idénybeli első győzelmét, miután hazai pályán 1-0-ra legyőzte az Zalaegerszeget. A Nyíregyháza a hajrában egyenlítve 1-1-es döntetlent játszott a Paks ellen. A francia Brian Coquart nyerte a spanyol országúti kerékpáros körverseny 8. szakaszát. A tegnapi etapon a versenyt vezető Tadej Pogacar sérülése miatt feladta a Vueltát. Összetettben ezzel az eddig második spanyol Enric Mas került az élre.
1: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
7: Folytatódik a túlélők utáni kutatás és mentés Nepálban. A kimenekített turistákat a fővárosba, Katmanduba szállítják. A BBC értesülései szerint 734-re emelkedett a halálos áldozatok száma, és csaknem 2500 embert, köztük 3 magyart eltűntként tartanak nyilván. Egyiküket a tibeti oldalon keresik. Szerdán egy gletszer leszakadása miatt jég, kő és sártömeg zúdult több településre a Himalája nepáli kínai határvidékén. Nepál műszaki segítséget kért külföldről, az országnak ugyanis nincs megfelelő technikai kapacitása a katasztrófa helyzet megoldásához. Itthon 2 héttel a határidő előtt elkészült a fenék küszöb Paksnál a Duna teljes szélességében, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter a Paksi atomerőműnél végzett munkálatokról azt írta, hogy eddig 43 ezer köbméternyi követ építettek be. Hangsúlyozta, a munkálatokra a hazai energiabiztonság érdekében volt szükség, mivel a fenékküszöb a vízszint emelése által biztosítja a hűtővízszivattyúk működését alacsony vízállás esetén is. A kormányfő szerdán jelentette be, hogy a Paksi atomerőmű ismét maximális teljesítményen üzemel. Új képzést indít a Nemzeti Innovációs Ügynökség a doktoranduszoknak. A startupok létrehozását elősegítő innovációs programban eddig több mint 20 ezeren vettek részt, ezt terjesztik ki a doktoranduszokra is. Az innovációs képzést a most kezdődő tanévben a középiskolákban is megkezdik, közölte a tudományért és innovációért felelős államtitkár. Horváth Péter elmondta, hogy a következő 3 évben megduplázzák, 225 milliárd forintra emelik a nemzeti kutatási, fejlesztési és innovációs alap forrásait. A nemzetközi utasok csak nem kétharmada már online váltja meg vonatjegyét, közölte a MÁV csoport vezérigazgatója. Hegyi Zsolt elmondta, hogy az év első 7 hónapjában több mint 780 ezeren vásároltak nemzetközi menetjegyet. Az esetek 65%-ában a jegy.mav.hu-n, illetve a MÁV vagy a MÁV Plus alkalmazásban váltották meg a jogosultságot. A pénztári vásárlások aránya fokozatosan csökken. Ma van az eltűntek világnapja. Az esemény célja felhívni a figyelmet azon szervezetek munkájára, amelyek a háborúk, erőszakos cselekmények vagy természeti katasztrófák miatt eltűnt emberek felkutatásával foglalkoznak. Hazánkban a Magyar Vöröskereszt segít azoknak a családoknak, akik fegyveres konfliktusok, politikai üldöztetés vagy természeti katasztrófák miatt szakadtak el egymástól.
0: Közlekedés.
7: A 21-es főúton Bátony-Terenyevvel területén két személygépjármű összeütközött. A 44-es kilométernél mindkét irányban a belső sávokat lezárták. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
0: Időjárás.
7: Meleg napos idő lesz, eső nem várható. A szél mérsékelt marad, napközben 30-34, késő este 15-23 fok valószínű. A jövő héten is marad a meleg, de változékonyabbra fordul az időjárás. A hét közepéig egyre több felé lehet számítani záporokra, zivatarokra.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sport Rádióban. Minden reggel 6 órától.
1: 8 óra 40 perckor folytatódik a Sportreggel, és időközben befejeződött a férfiak döntője a Kínában zajló öttusa világbajnokságon, úgyhogy a végeredményt Viki mondja el.
2: Igen, Gege ennek köszönhetően, mert nagyon nézte a telefonján itt a végén a közvetítést. Igen, Koleszer Mihály lett a 8., ugye?
3: És 12.
2: Szép Balázs, Szép Balázs lett a 12. Úgyhogy nagy dolog egyébként egy ilyen erős mezőnyben ott lenni a döntőben, hogy gratulálunk a magyar versenyzőknek.
1: Így van.
2: Itt nincsen érem, de azt hiszem, hogy minden a fejlődésüket szolgálja meg a Los Angeles felé vezető úton.
1: Van, két év múlva még jobb lehet ez, és hamarosan elrajtol ugye a női döntő is.
2: Guti Blankával.
1: Nagyon sok sportágról beszélgettünk a mai reggelben. Kézilabda még nem volt, pedig nagy esemény lesz délután. Ezzel kapcsolatban hívtuk fel Rosta is. István, Szia Pisti, jó reggelt, köszönjük, hogy beszélhetünk.
4: Jó reggelt, sziasztok, üdvözlöm a kedves hallgatókat.
1: Szia. Hát ugye, ki ne tudná, első ízben kerül megrendezésre a kézilabda szuperkupa, és a Székesfehérvári Met Arena ad majd otthont ennek a két mérkőzésnek, hiszen a férfi bajnok és kupagyőztes, illetve a női bajnok és kupagyőztes is összecsap egymással, úgyhogy 15 órától Ferencváros Győr, 18 órától pedig Veszprém Szeged párharcokat rendeznek. Kezdjük azzal, hogy Pisti, azért külföldön látjuk, hogy micsoda rangja van egy ilyen szuperkupának. Nemrég volt a német szuperkupa elképesztő teltházzal, szóval egyetértesz-e azzal, hogy ez egy jó kezdeményezés, és igenis volt létjogosultsága annak, a Fehérvári Aréna pedig méltó helyszín lesz?
4: Abszolút, és pici pontosítás, hogy volt már ilyen kezdeményezés, de több mint 10 éve Magyarországon, aztán valahogyan elhalt, és a hallgatóknak mondanám, hogy itt biztos sokan felkapták a fejüket, hiszen a Veszprém a magyar kupa győztes és bajnok is, és a versenykirázs ugyanúgy akkor a bajnoki második, és ugyanez nyilván a lányoknál is igaz, tehát a Győr mind a kettő trófát előzőt ad, de egy a Ferencváros, mint a másodikként szerep fel ebben a szuperkupa döntőbe. Én azt gondolom, hogy idén kezdésnek ez egy óriási esemény, nyilván a 4 top csapat gigászi csatája, az minden egyes alkalommal hatalmas érdeklődésre tart számon, és így a felkészülés végén, és így a BL sorozatok elején nagyon-nagyon jó lehetőség a csapatoknak is, szakmailag is, de legfőképpen azt mondom, hogy a szurkolóknak szól, picit ráhangolod az idényre, és két ilyen hatalmas rangadóval kezdeni.
1: Azt szokták mondani ilyenkor a csapatok, jó, hát ez még a bajnokság előtt van, felkészülés, nem számít, bármilyen eredmény is születik, na de azért ismerve, hogy élsportolókról van szó, és presztízsről, biztos vagyok benne, hogy mindkét csapat mindent megtesz azért, hogy az idény első trófeáját megnyerje.
4: Ez nem is kérdés, és úgy szokott lenni majd, hogy a mérkőzés után, aki megnyeri a trófeát, az nagyon-nagyon büszke, hogy az első nagy trófeát, az első nagy kupát a vitrényébe teheti, illetve kirakhatja majd a dicsőséglistájára. Valószínűleg tartom, a vesztesek fogják azt mondani, ez még a felkészülés része, de senki ne gondolja azt, hogy ezek ilyen barátságos mérkőzések. Én azt gondolom, hogy iszonyatosan nagy, szikrázó csatára van kilátás. A presztízs, amit említettél, az nyilván ezekben a párharcokban mindig, bármikor, bármelyik időszakban van, az az első számú, és hát azt gondolom, hogy a szurkolók felé is kell mutatni valamit, hogy hol tart a csapat, és egy picit ilyen előrevetíti az egész idény, persze nagyon sok van még hátra, sőt, még el se kezdődött, de mégis azt gondolom, hogy a szurkoknak tud adni egy ilyen nagy lendületet, vagy nagy motivációt, hogy mi várható a csapatoktól.
2: Hogyha azt nézzük, hogy és ugye kezdjük akkor a hölgyekkel, Győr Ferencváros, hogy milyen változások voltak a játékos mozgást illetően akkor te hogy látod ezt a párharcot ma, ezt a csatát?
4: Mind a két csapat rettentő sokat erősödött. Kezdjük akkor a Győrrel, mint ugye a címvédővel, mármint a bajnoki cím és kupa címvédővel. Azt gondolom, hogy Sara Buktis személyében a világ egyik legjobb játékosa, de az biztos, hogy a világ legjobb beállója érkezett az amúgy is bomberős győri csapathoz. Biztos vagyok benne, hogy ez a Győr még egy szintet lép, illetve hát a kismamák is lassan szépen érkeznek vissza. Ugye sokat beszéltünk tavaly erről, Győri Lukács Vica már 100%-osan edz, Bratzet, ugye, aki csapatkapitány is volt, már 100%-osan edz, és Enzeminkorról is az a hír járja, hogy hamarosan egy-két hét vagy egy-két hónap múlva ő is már bevethető lesz. Viszont a másik oldalon pedig Lindblom, a svéd beálló, annyi örömök elé néz, ő meg most pont kiesett ugye a győriek keretéből. Hát a Győrnek olyan felkészülése volt, hogy minden meccsét megnyert, a legkisebb győzelem az a 6 gólos győzelem volt Debrecen ellen az összes többi mérkőzését 10 gólt fölött nyerte. Hát azt gondolom, hogy Per Johansson csapata már most top-top formában van.
1: Az miért történt? Megkérdezték ezt a szurkolói ankéton is, hogy sok játékos a felkészülési mérkőzések során nem játszott egyáltalán, vagy legalábbis az utolsóknál, és akkor azt mondták, hogy nincsenek semmi oka, csak a terhelést akarják még egy kicsit csökkenteni. Ebben látsz lehetséges okot, vagy valamiféle más lehet a háttérben?
4: Nem, abszolút így volt. Én is utána jártam, és kicsit ilyen belső információkat próbáltam szerezni. Én azt gondolom, hogy egy nagyon-nagyon példaszerű volt ez Per Johanssontól, hogy azt mondta, és nyilván a méréseket folyamatosan mérik a lányoknak a állapotát, és azok azt látta, hogy vannak olyan játékosok, akiknek túlterhelési fázis van már most nyáron, ugye, mert nyilván azért nagyon rövid volt a szünet, nagyon hosszú volt a tavalyi időszak, és azt mondták, hogy egy-egy edzőmérkőzésen felesleges kockáztatni esetleg sérülés veszélyt, és inkább akkor azt mondták a játékosoknak, hogy most pihenjen, nem ezen fog múlni az egész idő, hogy most kihagy egy-egy mérkőzést. Az edzéseken ott voltak, ezt tudom, az edzéseket 100%-osan végezték, vagy néha valaki egy speciális gyakorlatokat végzett, tehát mindenki egészséges Győrben, és tényleg csak ez volt az oka, hogy próbálják a terhelést elosztani. Mm-hmm. Nagyon-nagyon példaértékű.
1: Igen, nem nagyon látunk erre példát, én is ezért csodálkoztam meg szerintem sokan. A Ferencvárosról mit mondhatunk? Ugye a tavalyi idényre még lehetett azt mondani, hogy új edző, új keret, kellett az idő az összecsiszolódáshoz, talán ez már idén nem lehet kifogás.
4: Így van, és nagyon érdekes ívet járt be az elmúlt 7 hétben a Ferencváros csapata, hiszen az első edző mérkőzésen, vagy az első edzőnk egyikén hazai pályán kapott ki a Debrecentől. Hát azért ezt nem szoktuk meg a zöldfehérektől, mármint a budapesti zöldfehérektől, és én azt gondolom, hogy ott azért a szurkolóknál is, és a csapat táján is volt egy pici ilyen kis vészharang, hogy jaj, mi lesz ez az idénnyel, viszont a befejezés, meg Metzbe, Franciaországban az aktuális BL győztest tudták legyőzni hetesek után, egy döntetlen végeredmény után, ami meg azt gondolom, hogy egy óriási siker, tehát hogy a Ferencváros a két végletet bejárta, és ami jó hír a szurkolóknak, hogy pont most úgy néz ki, hogy felfelé fázisban van a zöld-fehér csapat, tehát azt hiszem, hogy egy nagyon szép idénnyel nézünk, és egyetértek veletek, idén már a Ferencvárosnak nagyon-nagyon komoly céljai, tervei vannak, amiben trófeák, akár a mai az első, és hát legfőképpen azt gondolom, hogy a budapesti Final Four a végső cél, hiszen a legtöbb szurkoló szerintem ezt várja el a csapattól.
5: Hogyha a Fradi és a győri női találkozót klasszisnak neveztük, akkor a férfi meccse talán nehéz erősebb jelzőt találni. A Veszprém tavaly mindent vitt, a Szeged viszont szerintem most bosszút állhatna. Mit gondolsz arra a mérkőzésről?
4: Hát azt gondolom, és kezdjük itt is akkor a Veszprémmel, mint a bajnoki és kupacímvédővel. Hát ha Győrre azt mondtam, hogy erősödtek Bukcit érkezésével, akkor a Veszprém ez határozottan igaz, hiszen Emil Nielsen a világ legjobb kapusa, és a világ egyik legjobb játékosa. Az egész európai játékozásban az első számú igazolás volt, hogy a Barcelonából Veszprémbe tette át a székhelyét.
1: Tehát az összes átigazást figyelembe véve?
4: Igen, így van. Tehát az egész Európában mindenki felkapta erre a fejét, és mindenki azt mondja, ez a legnagyobb igazolás 2026 nyarán. Nem véletlen, mert hogy azt hiszem, hogy az elmúlt években, ha azt néztük, hogy a Veszprém miben volt talán hátrányba a többi riválisával szemben, az a legtöbbször a kapus teljesítmény. Hát leigazolták a világ legjobb kapusát. Én azt hiszem, hogy hétről hétre megcsodálhatjuk majd tényleg ennek a dán fiatalembernek a teljesítményét. Egész elképesztő, akár már ugye a mai mérkőzésen. És hát a másik nagy örömhír, azt gondolom, hogy Imre Bence is hazatért, ő pedig a Kielből, jól emlékszem, hogy a 26. volt ezen a rangsoron, ez is egy nagyon szép teljesítmény, illetve hát, amiben nagyon büszke vagyok én személy szerint, hogy Gáncs Pető Máté a Kolozsváron aranyérmet szerzett U20-as magyar válogatott kitűnő balszélsője, és ugye most már abszolút tagja a felnőtt keretnek, tehát én úgy gondolom, hogy a Veszprém egy rettentő erős kerettel és egy rettentő erős szezon elé néz, akár már ma is, azt gondolom, hogy sikerre mehet majd a mész meccsem.
1: Na de hát ne legyél elfogulatlan, hiszen a Szegedben is vannak válogatott játékosok, akik ott játszanak, és csodálhatjuk akár már ma a teljesítményüket.
4: Hát igen, mert ott is lesz nagy változás, nagyon sok magyar játékos, vannak magyar fiatalok is, meg nem annyira fiatalok, mondjuk Rosta Miklós nem érte, ugye a Dinamo Bukarestből hazatért azért a Szegeden nagyon-nagyon népszerű unokölcsém keresztfiam, viszont a Szegednek egy nagyon-nagyon nagy strukturális és gondolatbeli változás van. A keret fele magyar játékos, ugye 20 fős kerettel dolgozik a Szeged, és annak a fele 10 magyar játékos alkotja most a Szegedet. Azért Szegeden lesz egy óriási helyező, Kukics, ugye, aki még tavaly sérült meg pont a Magyar Kupán, az ő vála, ha jól tudom, akkor még nem jött rendbe, azért az ő játéka az hiányozhat, illetve Bodó Ricsit sem fogjuk látni már kék-fehér mezben, hiszen ő meg közben tatabánya
1: igazolt. Hát kék-fehérben látjuk, csak egy másikban.
4: Egy másikban, igen, egy bányász címerrel, igen, a mezén. És hát azért a Szegednek a felkészülési mérkőzése, azért azt gondolom, hogy most nem is csak az eredmény, hanem sokszor a játék is azért még látszik, hogy nagyon-nagyon az út elején járnak, és ezt a sok játékost be kell építeni. Ha már Kukics hiányzását említettem, akkor Lukács Péter és Csörgő Kristóf játékára hívnám fel a figyelmet, hiszen most a két magyar játékos kezében van a karmesteri pálca Szegeden.
1: Igen, pont erre akartam kitérni, hogy ez a válogatott szempontjából nagyon jó, hogy ezek a játékkapcsolatok létrejönnek, tehát egy Lukács Bánhidi, Lukács Rosta játékkapcsolat, hogyha ez így összeszokottá válik, abból biztos, hogy tudna profitálni a válogatott is.
4: Igen, azért amikor elmegyünk egy EB-re, VB-re, akkor mindig kicsit irigykedve néztük, akár a dán, akár a francia csapatot, hogy a kulcsjátékosok azok egy klubba játszanak, ugye franciák nem, mondjuk nagyon sokan Veszprémbe, vagy éppen Barcelona, vagy éppen ugye a KLC-be, és azért azt a rengeteg edzést, amit ugye a hétköznapokon elvégeznek, azt a rengeteg közös gyakorlást, tényleg páros, hármas kapcsolatok, amilyen mindig ilyen kulcsfontosságú a mi játékunkban, az nem mindegy, hogy abban az egy hétbe, a válogatott hétbe, vagy pedig a másik, nem tudom, 48 hétbe tudják gyakorolni.
1: Ugye a Magyar Kupa elődöntőben láthattuk, hogy 7 méteres párbaj döntött a Szeged-Veszprém meccsen. Itt most mi a lebonyolítás? Bevallom, nincs infóm erről. Hosszabbítás lesz, vagy rögtön 7 méteres párbaj?
4: Hát most jó, lehet megfogtál. Én a 7 méteres párbajra tippelnék. Uh-huh. Nem hiszem, hogy lesz hosszabbítás. Én azt gondolom, hogy egyik csapat sem kívánja azt, hogy most a bajnok és kupa rajt előtt még itt legyenek ráadások. Egy biztos, hogy 3 órakor kezdődik a női szuperkupa döntő, és 6 órakor pedig a férfi szuperkupa döntő, és közben pedig nagyon-nagyon sok egyéb programok vannak, és mindez Székesfehérvárot lesz a Alba, vagy a Jégkorong csapatnak a fantasztikus új csarnokában.
1: Igen, és az információim szerint 5000-nél is több néző már jegyet váltott, úgyhogy biztos, hogy komoly érdeklődés lesz. Még egy mondatot beszéljünk a Hírességek csarnokába beválasztott kézilabdázókról. A szövetség terve az, hogy aki megjelenik személyesen, Laurenc László, illetve Pádár Ildikó, igen, személyesen ők megkapják, illetve Szabosonka Lászlónak pedig a hozzátartozóit várják, ha jók az információ.
4: Hát igen, ugye Szabosonka híres szegedi beálló sajnos már nincs közöttünk, de nagyon-nagyon örülök, hogy Laurenc Laci bácsi is ott lesz, és hát Pádár Ildikó is szintén a Ferencváros ikonikus beállója, abszolút megérdemlik, és nagyon-nagyon gratulálok, illetve ha már itt tartunk ünnepségen, akkor ki fogják osztani a tavalyi év álomcsapatát, illetve a tavalyi év legjobb játék. Női szinten és férfi szinten is megkapják a maguknak járó szép trófeát, a nőknél Simon Petra, a fiúknál pedig Mátés István lett az év játékosa.
1: Na hát nekik is szívből gratulálunk. Pisti, te ott leszel a Fehérváron ma délután?
4: Én most személyesen nem leszek ott, én nekem ez most egy családi nyaralás, egész sűrű nyaram volt, voltam ugye Kolozsvárot, voltam Belgrádban, és ezt a hétvégét a családomra szentelem, most éppen Miskolcon vagyunk, itt a borsó levegőt szívjuk, itt picit szomorúak az emberek, mert tegnap ugye NB2-be kikaptak a focista fiúk a BVSC-től, de tévén természetesen fogom nézni majd mindkét mérkőzést.
1: Akkor további jó családozást, és akkor külön köszönjük, hogy a rendelkezésünkre álltál és beszélhetünk. Köszönjük szépen!
4: Köszönöm a lehetőséget!
1: Istvánnak köszönjük szépen, mi pedig hamarosan folytatjuk a Sportreggelt.
0: Ez a Sportreggel. Minden reggel 6 órától a Nemzeti Sportrádióban.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Az idei évtől a Formula 1-ben minden megváltozik. Új autók, új motor, új csapatok. Új helyszín, új generáció. Ez nem újratervezés, ez az új kezdet. Ebben a sportban bármi megtörténhet. Idén nincs esélyes, nincs biztos siker, nincs határ. Kövesse velünk a 2026-os Formula 1-es idényt a Nemzeti Sport Rádióban.
1: Magyar filmklasszikusok, ismeretterjesztő műsorok és a legkedveltebb régi magyar rajzfilm sorozatok az M1 műsorán.
0: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Hajrá!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
1: 9 óra 2 perc van, illetve mindjárt 9 óra 3 perc lesz, és sok szeretettel köszöntjük a Nemzeti Sportrádió hallgatóit. Továbbra is itt vagyunk a stúdióban Szabó Szilviával, Gyurta Gergellyel a mikrofonnál, Szőke Viktória, hangmérnökünk Nagy Máté, és van egy kedves vendégünk is, sportszakember, világpolgár Vajda László, aki 25 év után tért haza 3 évvel ezelőtt Magyarországra, és hogyha olimpia, akkor szerintem Laci mindent tud erről, de mi a pontos titulus?
2: Igen, hát először is talán mindent nem lehet tudni, nem akarok szerénykedni. Jó reggelt kívánok én is mindenkinek. Sok mindent láttam, tapasztaltam, azt, hogy mindent tudnék, ez megtisztelő, hát igyekszem. Mi a titulusom? Hát szabadúszok most már kb. 20 éve, tehát Peking volt az utolsó, ez 2008, amikor főállásban voltam a szervezőbizottságban, kvázi alkalmazottként. Akkor a hivatalos titulusom valahogy úgy szólt, ugye kínaiul kicsit komplikáltabb volt, hogy a igazgató tanácsnak a fő tanácsadója, tehát a döntéshozatalban részt tudtam venni javaslatokkal, sokszor elfogadták, sokszor nem, ami természetes és rendben van. Úgyhogy azóta szabadúszó vagyok, sportszakember, ez egy picit olyan üresen hangzik, de lényeg az, hogy olimpiák, nagy események, főleg ázsiai játékok, ugye az a kontinens miatt, és ezeken való részvétel, operatív, illetve előkészítő, és talán ami érdekes még, ha lehetek picit hosszabb, hogy 5 olimpiai kandidatúrán volt szerencsém részt venni, mindig mint külföldi, ami egy különleges aspektus egyébként, úgyhogy azt mondanám, hogy bár az olimpiai kandidatúrák átíródnak ezekben a napokban, ezekben a hetekben, főleg mióta új elnöke van a Nemzetközi Olimpiai Bizottságnak, ezzel együtt ez egy speciális tevékenység, ez egy intenzív kampány, amely tart valameddig, ezt most aláhúznám, ez most nem világos egyébként, hogy meddig és hogyan, de az 5 egymást követő kandidatúra is adott nekem egy különleges tapasztalási lehetőséget.
3: Ezek mindig akkor ilyen projekt alapú munkák, tehát tólig szólnak,
2: így van.
3: Akkor van, amikor lezárul az időszak, van egy mérleg, lehet vonni egy mérleget, és akkor eldől, hogy jól dolgoztatok-e, vagy nem, hogyha jól értem.
2: Gondolkodtam, amikor jöttem a stúdióba, meg gondoltam, hogy fölmerül majd a kandidatúra. Igen. Ugye ez egy különleges dolog, sportvilágban élünk, sportoló is van köztünk, élsportoló. Ugye az olimpiai kandidatúrának az a pszichéje, hogy itt van egy kijelölt, mondjuk így győztes város, az összes többiek meg nem kapnak érmet, helyezést, válveregetést, tehát a munkánknak a sikere tulajdonképpen attól függ, hogy behúztuk-e az adott...
3: És csak egy győztes van, nincs
2: helyezés.
3: Egy győztes
2: van, az összes többit szinte el is felejtjük, hát szerintem a legtöbb ember zavarba lenne, ha hirtelen megkérdeznénk tőlük, hogy a 18-as kandidatúrában mely városok vettek részt, tudták, hogy Koreába ment ugye a téli játékok abban az időben, de hogy még ki volt ott. Hát ez egy kegyetlen dolog egyébként, és borzasztó erőfeszítés megy egyébként egy ilyenféle projektbe. És a végén ugye egy pillanat alatt eldől, hogy mennybe megyünk, vagy ha tetszik pokolba. Én nekem volt győztes, volt kvázi vesztes tapasztalatom is, de mindenképpen ez az embert természetesen gazdagítja.
4: Nehéz olimpiát rendezni?
2: Nehéz. Ezen is szoktam gondolkodni úgy magamban, mert furcsa dolgok járnak az eszemben, amikor nagy eseményekről van szó. Azért ez nem a mélységében vagy a komplikáltságában nehéz, hanem a komplexitásában. Egész egyszerűen nagy. Egész egyszerűen túl sok a mozgó paraméter, nagyon nagy a rizikó, a dominó az dől, bárhol valami megmozdul, tehát a szervezési munka szerintem legtöbb országban erre megvan a helyi tapasztalási szakértelem, a mérete miatt nagyon nehéz.
3: És ha már itt említetted ezt a sportolói párhuzamot, ugye a sportoló beugrik a vízbe, most Gegére nézek, tudja, hogy ha aznap mindent megtett, akkor sikeres, ha valamit elrontott, nem sikeres. Viszont amikor ti végzitek egy olimpia szervezésével, rendezésével kapcsolatos dolgokat, több tízezer ember munkája adódik hozzá, és nem feltétlenül csak a te munkád minőségén múlik az, hogy valami sikeres.

0: lesz-e, vagy nem?
1: Hát persze, igen, ez az a komplexitás, ez az egymásra utaltság, itt nem csak személyekről van szó, hanem egyes funkciókról is természetesen. Plusz, ami még nagyon nehéz, nincs halasztás, tehát a nyitó ünnepé az a nyitó ünnepé, ott nincs olyan, hogy jaj, még kéne egy néhány nap, nincs második próbálkozás, tehát nincs olyan, hogy hát ez most nem volt rossz, de akkor most csináljuk meg újra, és akkor már... Tehát nagyon sok olyan dolog van benne, ami triviális ugyan, de sokan nem gondolnak erre így. Feszített. Az, hogy az ember nem alszik két hétig, meg mit tudom én, tehát ezeket úgy az ember, rengeteg anekdóta van egyébként, és különböző statisztikákkal is lehet bombázni az érdeklődőket, hogy hány adag ételt szolgálnak ki, a sportolók mitnak, hány versenyhelyszín van, hány edzéshelyszín, csak hogy egy-két dologgal, hogyha megengeditek, így előállnék. Ugye nagyon sokszor szó van a sportról, természetesen, hiszen ez a lelke az egésznek, körülbelül 40 egy néhány versenyhelyszínen lehet lebonyolítani egy nyári olimpiát, de ehhez még tartozik közel 60 edzéshelyszín, amiről úgy nem nagyon van szó, hiszen az úszásnál maradva van a versenyúszoda, ugye ott történnek dolgok, ugye általában ez egy komplexum, általában ott van a vízilabda is, vagy a műugrás is, illetve az úszás, ugyanakkor az edzést biztosítani kell a vízilabda csapatoknak, ugye itt női-férfi tornáról van szó, több csapat, egyszerre kettő lehet a medencében maximum, nem folytatom, nem izgatom a fantáziát senkinek, de hát itt a versenyhelyszínek körülbelül 60, durván még, tehát ez fölviszi az egészet olyan 100-110-re, és akkor vannak az úgynevezett nem versenyhelyszínek, olimpiai falu vagy falvak, a szállodák, az akkreditációs központ, a különböző logisztikai központok, egyebek, úgyhogy ez egy közel 150 hivatalos helyszínnek a koordinációja.
0: Például. Hogy gege, nehéz.
2: Úgyhogy, bocsánat, itt a halasztásra, ugye említetted, igen, hogy nincs halasztásra lehetőség, ugye ezt 21-ben, vagyis hát 20-ról 21-re, igen, ez megcáfolódott.
0: És kicsit rezgett a léc a 2022-es pekingi téli játékokat illetően,
1: hát nem kicsit
0: is.
1: Nagyon.
0: Igen. Ugye az ember... Akkor beszélgettünk mi egymással többször,
1: igen, Skype-on. Igen, emlékszem, igen. Volt szerencsém, vagy bal szerencsém átélni ezt az időszakot. A halasztásra inkább egy konkrét játékoknál gondoltam, amikor azt mondjuk, hogy szerdán indulunk, ja ne indulunk szerdán, inkább pénteken, mert kéne még két nap valamire, de valóban egyelőre az olimpiai mozgalom azt megúszta, hogy törölni kelljen játékokat, vagy halasztani, mondhattuk ugye ezt egészen 20-ig. Nekem meggyőződésem egyébként, megint csak egy picit az anekdóta felé tolva a dolgokat, hogy az, hogy a 20-as és a 22-es olimpia megtörtént, ugye a pandémia közepette, igaz, hogy a 20-as 21-ben, de akkor is végül is lement. Ez kizárólag annak köszönhető, véleményem szerint, hogy Japán és Kína volt a házigazda. Minden más ország halasztott volna, vagy törölt volna. És halasztott volna sokkal drasztikusabban. Én azt gondolom, hogy valószínűleg kimaradt volna olimpia, ha nem Ázsiában vagyunk. Ez két olyan ország, aminek megvan a saját jellege. Nem kell feltétlenül ilyen extra kulturális dolgokra gondolni, de mégis azok az országok másképp működnek.
0: Presztízs veszteségnek élték volna meg.
1: Igen, uh-huh. Hogyne, természetesen. Tehát igazából ebbe Japán nagyon beleállt. Őrületes extra pénzt költöttek egyébként, ki sem merem mondani. De mi pedig ugye Pekingben a 22-es szervezők vártuk aggodalmaskodva, hogy mi lesz velünk. Ugye a 20-ast halasztották 21-re, mi jöttünk 22-be, ráadásul mi téliek vagyunk, tehát a 22-es után alig 6 hónappal már február volt ugye a következő évben. Rettenetesen rövid idő állt rendelkezésre, próbáltuk a tapasztalást átvenni, hogy mégis hogy kell ezt csinálni. Én azt mondom így utólag, hogy nagy levegőt, lement, kerüljön be a történelemkönyvekbe, aki érdekel, az utassa, nézze, de alapvetően ez egy különleges időszak volt.
0: És mikor volt az a pont, amikor fel tudtatok lélegezni, hogy igen, meg tudjuk rendezni a pekingi téli játékokat?
1: Nagyon közhelyes lesz a válasz, amikor lement. Értem. Akkor azt mondtuk, hogy ez megvolt.
0: Mert hogy mi is úgy készültünk, hogy akár még januárban is mondhatják, hogy nem.
1: Persze, hát ugye nem lehet tudni, hogy mi lesz. Addigra mondjuk a pandémia kicsit csökkent. Más kérdés, hogy most megint ugye lavírozhatnék mindenféle vizekre. Kínában azért még ott egy jó bő éves teljes zárlat volt, amikor már, ha tetszik, a világ nagy része kezdett nyitni, vagy már nyitottá is vált. Csak halkan emlékeztettem úgy magam inkább a katari futball VB-re, ugye, ami előtte volt, és a kínaiak, én is kim voltam akkor Kínában lezárva, és láttuk, hogy 80-90 ezer ember ül. A stadionban élvezik a futballt, a sportot, semmi maszk, semmi megszorítás, úgyhogy ez ugye elgondolkodtatta még a kínaiakat is, hogy hát azért itt nem biztos, hogy ezt így kéne tovább csinálni, aztán pillanatok alatt feloldottak mindent, de ekkora már túl voltunk az olimpián.
3: Szépen megpróbálunk majd végig menni a színes életutadon, és az egyes fontos lépcsőfokokon, de akkor ugorjunk vissza az elejére, arra az időszakra, amikor idézőjelben még a Magyar Olimpiai Bizottság nemzetközi titkára voltál, tehát az akkor már ilyen nemzetközi vizekre is elvesztél, gondolom ez volt a munkád, és akkor jött először a Sydney Olimpiai Bizottság, szervezőbizottság megkeresése, szóval onnan indult talán ez az olimpiával kapcsolatos tevékenységed?
1: Igen, 91-ben csatlakoztam a Magyar Olimpiai Bizottsághoz, abban az időben friss diplomásként, megmondom őszintén, fogalmam nem volt, hogy olimpia, meg olimpiai bizottság, hogy ez egész hogyan is működik. Az, hogy és mint csatlakoztam, az is egy vadregényes dolog, nem mutatnék vele senkit.
0: És miért pont a nemzetközi vonal?
1: És a nemzetközi vonal, ugye a nyelvek miatt, meg egyáltalán talán az affinitás, meg egyebek, úgyhogy én nekem ott nagy szerencsém volt egyébként, mert akkor ugye ritmust váltott az olimpia, ugye lement Barcelona, és két évre rájött Lillehammer, tehát ott volt az, amikor a téli és a nyári, tehát nagyon sok olimpia lett hirtelen az én időmbe úgy belezsúfolódva, ami nagyon jól jött természetesen.
0: Hát két évente jöttek tőle.
1: Igen, ugye előtte 4 évente volt párba rendezve, tehát ez egy szerencsés időszak volt, és nagyon rövidre fogva, Nagano-ba voltunk én a csapattal, ez 98 február, és ott kaptam egy megkeresést Sydneyből. Ez egy ilyen tipikus, ilyen fejvadász szenárió volt. Leültünk, átbeszéltük a dolgokat, hazajöttem, mondtam a feleségemnek, hogy hát kéne menni Ausztráliába. Mondta, hogy jó, és hát mégis mikor? Hát mondom, például azonnal, és mennyi időre? Hát mondom, ez egy 3 éves dolog, és mi lesz utána? Mondtam, nem tudom. Úgyhogy úgy döntöttünk, hogy hát ez nagyon jó, csináljuk.
3: De úgyhogy akkor mit tudtak rólad? Igen, tehát az Ausztrál Szervezőbizottság miért keresett egy magyar szakembert? Egy hát, úgymondott fejvadás segítségét?
1: Tulajdonképpen igen, ugye ott megint aki emlékszik rá, ez nagyon rég volt, az Atlanta olimpia körül rengeteg zűr volt.
0: Ez így van.
1: És főleg a nemzetközi részen, és Sydney elhatározta, hogy ezt mindenképpen javítani szeretné. Ráadásul Ausztrál kell nézni a térképre, hol van, tehát ott a távolságok, meg egyebek, tehát teljesen más hangsúlyt kapott a nemzetközi olimpiai bizottságok, csapatok, sportok részvétele. És mindenképpen kerestek olyan embert, aki európai, Európa sporthatalomként, vagy az eredmények kapcsán ugye kulcs helyzetben volt, van jelenleg is. És én ismertem Sydneyből embereket, ugye az olimpiai közeg az egy relatív kevés ember az egész világon el szétszórva, vagy elterjedve, vagy hogy mondjam. Tehát tudtak rólam, irányított volt a dolog, fejvadász cégnek kellett olyan embert találni, aki, és engem megtaláltak. Leültünk, mondom, és innentől kezdve tulajdonképpen már minden történelem, ez volt ugye február, és májusban már kint voltunk.
3: Ha most a szívedre teszed a kezed, és visszagondolsz, tudtad, hogy mire vállalkozol, vagy menet közben tanultál?
1: Hát azt semmiképpen sem tudtam akkor, hogy ebből 26 év lesz, majdnem, egyben. Az izgalom megvolt, persze, a megtisztelő érzés megvolt, az ember fiatalabb volt, úgy éreztem, hogy na, itt van egy olyan kihívás. Még azt is elhitettem magammal, hogy megérdemlem, meg ilyenek. Tehát az ember ilyenkor úgy magát is panolja egy kicsit, úgyhogy igen, kimentünk, és hát onnantól kezdve egy teljesen más világ, ugyanis amíg a MOB-ba voltam a Magyar Olimpiai Bizottságnál, óhatatlan, ugye a magyar szempontból néztem mindent. Tehát az, hogy mit tudom én az úszóinknak rendben legyen. Minden az, hogy a német, meg a mit tudom én a mozambiki, meg az urugvái úszókkal mi van, az különösebben nem izgatott minket. Tehát ott van egy önzés. Egyébként ez teljesen, ezt nem negatívan mondom, hanem ez a dolgok természete. Úgyhogy az ember átkerült a kerítés túloldalára, ha tetszik, szervezőként, ahol hirtelen közel 200 ország ugye abban az időben jött, mindenféle földrészekről, mindenféle hátterekkel, mindenféle ambíciókkal, és hát ezt kell a szervezőbizottságnak kiszolgálnia. Tehát egy teljesen más perspektíva került elém pillanatok alatt, gyakorlatilag kedről szerdára, és ebbe bele kellett nagyon tanulni. Plusz hát egy több ezer fős szervezet, az előbb elhangzott, hogy milyen sok ember munkája. Hát a MOB-ba voltunk 7-8-an, keményebb napokon akár 10 is, és akkor az ember bekerül egy olyan szervezetbe, aminek az indulási létszáma az olyan 4000-4200 volt abban az időben.
0: Ez volt 1998-ban?
1: Ez 98, ugye 2000-ben volt, és az olimpia, amikor indultunk, akkor ugye teljes stábbal már az olyan 4000-4200 fő.
0: És Sydneyben volt a fő hadiszállás.
1: Sydneyben volt, igen. Hát ugye a futball az mindig erre arra van, Sydney tengerparton van, tehát a vitorlás az ott van. Ugye ez a két fő gyanítható sportág, ami ugye elvisz az olimpiát máshova is a városból. Egyébként itt csak zárójelet nyitok, ugye ez a több nemzetes rendezési dolog, ez most fölmerülőben van elég erősen, akár nálunk is. De abban az időben ez nem került szóban. Más kérdés, hogy Ausztráliát ismerve, hogy ott nem nagyon van szomszédos ország, tehát adva volt minden.
0: Amúgy is 4,5-5 órákat kell utazni egy másik városba,
1: hát
0: nem?
1: Igen, hát Új-Zéland az 3 óra, ugye egy Sydney Auckland az 3 óra eleve, tehát és ők vannak legközelebb, mindenki más az ugye még odébb. De lényeg az, hogy minden egy városban volt lényegében, igen.
3: És először találkoztál új kultúrával, új munkamódszerekkel, gondolom. Mi volt a leglényegesebb különbség, vissza tudsz emlékezni, ami az ausztrálokat jellemzés, amit Magyarországról nézve furcsálhattál, vagy furcsálhatunk most is?
1: Próbálkozom egy picit a mentalitáson, meg a metodikákon gondolkodni, és óhatatlanul úgy fel jön bennem, hogy mi volt Görögországban, ami egy teljesen más kultúra
0: ahhoz képest.
1: Ez volt a következő. Hát én azt mondom, hogy főleg a görögökkel összehasonlítva, ahol az improvizáció egy teljesen bevett dolog, és nagyon jól tudják csinálni, nincs pánik, valami nem úgy jön össze, abban a pillanatban reagál rá a következő, tehát a dominó nem dől, hanem mindenki reagál. Ez egyébként fantasztikus a görögöknél, és én ezt borzasztóan élveztem. Nek megvan a maga varázsa. Néha persze idegeskedést okoz, de ezzel együtt a végére minden összeáll, mint ezt láttuk. Ausztrália talán azt mondanám, nem kritikusan, inkább csak mint megfigyelő, ilyen belsőként, hogy kicsit túl gondolt volt, szerintem. Nagyon sok volt benne a kollektív döntés, tehát az egyszemélyi döntések kevésbé, ez mondjuk inkább egy görög milliőre jobban illik, és mindenféle terv, A, B, C, D, EFG terv is volt, és aztán még volt Z terv is, ha netán kellett. Tehát nagyon, nagyon gondosan meg volt ez kreálva, és igazából egy-két példától eltekintve nem nagyon ért minket meglepetés, hiszen megvoltak a szenáriók igazából. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ilyen szempontból Sydney egy nyugodtabb, hogy mondjam, belátható, vagy kevésbé rizikós szervezés volt. A görögnek meg volt a maga varázsa, én imádtam egyébként, nagyon szerettem az embereket is, a kultúrát is, szerintem vizuális szempontból az Athén olimpia azóta sem felülmúlva.
0: Ez a kedvenc?
1: Abszolút, igen, lelke volt, mégpedig nem akármilyen lelke, tehát óhatatlanul, hát ott a bölcső, onnan jött minden, és azért a görögök ezt tudják, hogy kell csinálni. Tehát az az érzelem, ami körülvette a néha esetleg döcögös szervezést egyébként, hadd legyek önkritikus, az felülírt minden. Tehát úgy gondolom, hogy ezek ilyen különleges kulturális élmények is, igen.
2: Most próbálok visszaemlékezni, de talán, mint hogyha Gyurta Dániel mondta volna azt, hogy Athénban volt az olimpiai falu konténerekből összeállítva, vagy ez nem Sydney volt? Valamelyik olimpián volt egy konténeres megoldás, és hogy az is elképesztő rizikót is mondhat magával, hogy egy nem felépített, ugye rendes tégla épületből rendezett olimpiai faluban vannak a sportolók, hanem kvázi egy konténerben.
1: Hát igen, most visszamennék egy picit arra a megjegyzésedre, hogy nehéz ezt csinálni. Van egy olyan dolog, amiről megint kevés szó esik. Egyébként egy budapesti ambíciónál ez is nagyon-nagyon benne kell, hogy legyen a gondolkodásban, hogy jelenleg is, de abban az időben, ugye 7 évvel korábban ítélik oda a városnak. Most 7 év alatt, csak halkan mondom, amit a technológia fejlődik, kiszámíthatatlan, amit a telekommunikáció fejlődik, kiszámíthatatlan, amit a geopolitika és a politika produkál, kiszámíthatatlan, és itt most megint egy zárójelet nyitok a zárójelben. Ugye visszaemlékszünk talán az ezredfordulóra, nagy hirtelen fák, nagy hirtelen Jugoszlávia földbomlása, mind-mind olyanok, hogy egyszerűen lett ússzal több ország, mégpedig szinte egyik napról a másikra, és az Ausztrál, ott voltunk, és azt mondtuk, hogy a mi falunk az X férőhelyre lett tervezve, ugye a 7 évvel korábbi úgynevezett szervezővárosi szerződés alapján, ami egy aláírt szerződés, abban megvannak a kötelezettségek. Tehát egyszerűen fölülírta az élet azt, hogy évekkel korábban mi mire készültünk. Se büdzsé nem volt rá, a kivitelező már megcsinálta a falut, az ott volt a kerítése, tehát ezek fizikai dolgok. Úgyhogy egyszerűen nem tudtuk, hogy mit kezdjünk, erről nagy belső viták voltak, hogy ez hogy legyen, esetleg még egy falut bevonni talán kollégiumi szobákat, de hogy a sportolók legyenek együtt, tehát ment a húzavona, és végül azt gondoltuk, hogy hely van, van annyi hely, inkább így mondom, úgyhogy konténer szobákkal egészítettük ki. Tehát mindennek, minden mögött vannak dolgok, nagyon ritka az, hogy valamilyen fura döntés születik csak úgy magában. Sydneyben egész egyszerűen az, hogy itt nem annyian jöttek, mint amennyire az egész el lett képzelve és el lett tervezve. Úgyhogy igen, Sydneyben valóban konténer szobák voltak, hát az eleve egy eléggé suta megoldás, mindenki érti. Talán az volt a szerencsénk, ugye szeptemberi olimpia volt, ami, ha tetszik, az ausztrál télnek a vége, tehát nem volt olyan gondunk, hogy esetleg túl meleg van benne, vagy egyebek, tehát egy nyári olimpián ez mondjuk lett volna. Tehát ezek is megint csak az anekdotákra igen, visszatérve vannak efféle dolgok.
0: És akkor a Sydney szakasz 2001-ben zárult
1: 2000
0: le?
1: Végén, 2000 végén, decemberben
0: és egy teljesen át. Evidens volt, hogy akkor Athénban folytatódik? Hát, a család élete is, Vajda László munkassága?
1: Semmi nem evidens, de hát az élet tele van szerencsés egybeesésekkel, már akinek, aztán sokszor meg sajnos nem, de talán lehet emlékezni, ugye ez is megint 2 évtizedes sztori, még akkor Szamarancs volt az olimpiai elnök, sárga lapot adott Athénnek, mert valahogy nem nagyon haladtak a dolgok, és ott volt egy választás, és új kormány jött, ez 99 vége, vagy olyasmi, és a bejövő új kormány kicserélte a szervezőbizottsági vezetést, ami akkora már működött, és olyan emberek kerültek oda, akiket én jól ismertem. Miért? Ki tudja miért? Sors keze? Nem tudom. Úgyhogy én nekem 2000, ugye szeptember volt az olimpia, én 2000 májusában már szerződtem velük. Tehát én tudtam azt, hogy onnan egyenesen megyünk, és annyi időt vesztegetett ugye Athén és Görögország, hogy gyakorlatilag nem haza se jöttem, hanem egyből költöztünk Athénbe, és akkor ott voltunk egy 5 évet. Úgyhogy szükségszerű volt, nem tudom, szerencsém volt, igen, mindenképpen, lehetett volna más vezérkar is, és akkor nem biztos, hogy pont engem néznek ki. De így ez összejött, igen. És akkor mentünk.
3: Egy korábbi interjútban úgy fogalmaztál, hogy Athénban, vagy az aténi rendezéssel kapcsolatban 7 év feladatait kellett 5 év alatt megoldani, tehát ott egy ilyen időszűkében voltatok.
1: Így van. Ez konkrétan így van. Ugye 2004, tehát 97-ben kapta meg a szervezést Athén, és 99-ig az ominózus váltásig gyakorlatilag semmi nem történt. Tehát ott 2 év elszállt. Ugye ez az a 2 év, amikor az infrastruktúra felmérése, az előkészületek, a tervek, stb. Megszülethettek volna, semmi nem történt.
0: Akkor nagyon bele kellett hozni.
1: Bele. De
0: és szűkíteni a dolgokat.
1: Igen, de nagyon élveztük. Nagyon. Én azt hiszem, hogy az volt a mondhatom így személyesen is, meg talán szakmailag is az volt a csúcsa az én pályafutásomnak eddig.
3: És akkor az, bocsáss meg, Sydney után, ugye ezt fel is írtuk, hogy 3 év Sydney után jött 5 év athéni tartózkodás, majd 18 év Peking,
1: igen.
3: És ez pedig már a 2008-as pekingi olimpia rendezésével indult, gondoljuk mi.
1: Igen, így indult, gondoltuk, kimegyünk 3 évre, ugye 5-től 8-ig, és akkor utána majd meglátjuk. Hát abból a 3 évből lett 18, mert azok az ambíciók, amelyek Kínában visszajöttek, ugye ott nagy csalódás volt a 2000-es játékok nem megkapása, ugye ment Sydneybe, az ott 2-3 szavazaton múlott, egyébként 93-ban volt a döntés, és hát azon Kína, nem keresem a szavakat, úgy megsértődött, mert úgy gondolták, hogy ez nekik járt volna, Sydney elvitte, 2004-re nem is jöttek, ugye akkor Athén nyert, és aztán 2008-ra jöttek vissza. Tehát valahogy azt mondanám, hogy fölé lett ismét az az ambíció, amit a sportrendezések mentén egy ország társadalmilag, gazdaságilag, főleg politikailag, befolyásszerzés és egyéb területeken el tud érni. Úgyhogy a 2005 tavaszán mentem ki, és akkor 2008-ban olimpia volt, és ezt követően jöttek az események. Nanjing, ifjúsági olimpia, közben onnan elkezdtem kandidálni, mert volt koreai meg japán kandidatúra, tehát az olyan kényelmes volt, ugye az ember ugye átevezett egy kicsit. Ázsiai játékok, ugye 2010-ben volt Guangzhou-ban, lent Kantonban a következő nyári ázsiai játékok. Tehát egyszerűen vitt valahogy a, nem is tudom mi a lendület, uh-huh. vagy a szükség, és újabb felkérések jöttek, úgyhogy csomagoltunk, aztán kicsomagoltunk, aztán megint, hogy megyünk, aztán mégsem megyünk. És ez valahogy 18 év lett a vége.
3: A hírek után majd még folytatjuk természetesen, de addig még egy utolsó kérdés, hogy ez egy kultúrsok volt számotokra? Már ne. Akkor is világpolgárok voltatok, de Ázsia azért az egy nagyon speciális terület.
1: Ezt nagyon sokszor kérdezik tőlem, és ilyen kicsit cinikus válaszom van rá. Nem. Én úgy gondolom, ha valaki valahova megy, akkor egy legyen nyitott, semmi nem kötelező, tehát ha végképp nem tetszik, el kell jönni. Nem kultúrsok kezé, én azt gondolom, hogy nagyon sok ember nem akar, vagy nem képes a saját komfortzónájából kilépni.
0: Szerintem ez a kulcs egyébként.
1: Mert az, hogy milyen a nyelvük. Hát olyan, amilyen. Mit esznek? Azt, amit? Milyen a társadalmi mozgás például, a barátságok, az ismerettségek. Egy más világ kétségtelen, de én úgy gondolom, ha valaki nyitott, és megvan benne az a képesség, hogy nem kritikus, hanem inkább adaptív, és azt mondja, hogy na, ez nekem megfelel, ez kevésbé akkor attól elhatárolódik, mert erre megvan a lehetőség. Úgyhogy a kultúrsok, én úgy gondolom, például Pekingben csak még nagyon gyorsan befejezve, nagyon sokat vitatkoztam európai barátaimmal, hogy jó, így a kínaiak, úgy a kínaiak, mondom, figyelj ide, nektek egy új kultúrát kell megtanulnotok átmenetileg egy pár évre, az a kínai. Képzeld el, Kínába ott ülünk a sok kínaival, és jön ide 200 ország. Még egyszer mondom, Uruguaytól, mit tudom én, Mongóliáig, és mit tudom én, Leszotótól Kanadáig. Hát, akkor ki van nagyobb nyomás alatt kulturálisan? Hát, hogy igen. Hát, mondom, akkor ez perspektíva kérdése. Mi nagyon jól éreztük magunkat. Hát a 18 év azért.
0: És 2008-ban pedig minden idők legjobb, vagy egyik legjobb olimpiáját.
1: Hát szervezetileg én azt mondom, hogy makulátlan.
0: És innen folytatjuk majd a következő fél órában.
4: Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről. Példaértékű sportolók mesélnek életükről a bajnokokban. Minden hétköznap 12 órától. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kérek hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
1: Hajrá!
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sport Rádióban.
2: Nyert az Újpest a Vasas ellen a labdarúgó NB1-ben, emelkedett a halálos áldozatok száma Nepálban, napos, meleg idő lesz. Ötvös Ádin vagyok, jönnek a részletek.
0: Sporthírek.
2: A labdarúgó NB1 hatodik fordulójában az Újpest fordított és 3-1-re legyőzte a Vasast. A Kispest Honvéd megszerezte idénybeli első győzelmét, miután hazai pályán 1-0-ra legyőzte az Zalaegerszeget. A Nyíregyháza a hajrában egyenlítve 1-1-es döntetlent játszott a Paks ellen. A Toronto 1-1-es döntetlent játszotta a New York City együttesével az Észak-Amerikai Labdarúgó Bajnokság alapszakaszában. A Toronto a keleti főcsoportban a 10. helyen áll 22 forduló után. Szintén az MLS-ben az Inter Miami 7-1-re kiütötte a Montrealt. Koleszár Mihály a 8., Szép Balázs pedig a 12. helyen végzett az öttusázók kínai világbajnokságán. Győzött a cseh Matej Lukes, a nők döntője ezekben a percekben kezdődött el Guzi Blankával a mezőnyben. A francia Brian Coquart nyerte a spanyolország úti kerékpáros körverseny 8. szakaszát. A tegnapi etapon a versenyt vezető Tadej Pogácsár sérülése miatt feladta a Vueltát. Összetettben ezzel az eddig második spanyol Enric Mas került az élre.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
2: Folytatódik a túlélők utáni kutatás és mentés Nepálban. A kimenekített turistákat a fővárosba, Katmanduba szállítják. A BBC értesülései szerint 734-re emelkedett a halálos áldozatok száma, és csaknem 2500 embert, köztük 3 magyart eltűntként tartanak nyilván. Egyiküket a tibeti oldalon keresik. Szerdán egy gletszer leszakadása miatt jég, kő és sártömeg zúdult több településre a Himalája nepáli-kínai határvidékén. Nepál műszaki segítséget kért külföldről, az országnak ugyanis nincs megfelelő technikai kapacitása a katasztrófa helyzet megoldásához. Kőolajkitermelési megállapodást kötött Venezuela az Egyesült Államokkal. Az egyesség értelmében Washington többségi ellenőrzése alá kerül a dél-amerikai ország kőolajkészletének ötöde. A szerződés 17 stratégiai fontosságú kőolajmezőről szól, ami csaknem 65 millió hordónyi tartalékot jelent. Az amerikai elnök szerint az egyesség stabil energiaforrásokat biztosít, és hozzájárulhat az energiaárak csökkenéséhez. A NASA várhatóan ma indítja útnak új távcsövét az űrbe. Az eszköz széles látómezővel kutatja az űr szerkezetét, összetételét, a sötét energiát és a sötét anyagot. Emellett lehetővé teszi a csillagok körül keringő halvány bolygók közvetlen megfigyelését. Az új űrteleszkóp fejlesztésében magyar szakember is kulcs szerepet játszott. Detre Őrs Hunor fizikus és csillagász az eszköz egyik fontos technológiai fejlesztésén dolgozott. Mától újra használhatják az autósok a felújított Flórián téri felüljárót a fővárosban. Karácsony Gergely főpolgármester közölte, azt vállalták, hogy iskolakezdésre elkészül mindkét felüljáró, amit sikerült tartani, ráadásul az eredetileg tervezett összeghez képest kevesebbe került a beruházás. A több mint 40 éves, rendkívül rossz állapotban lévő felüljáró megújítása tavaly márciusban kezdődött. Az idei Sziget Fesztiválon készült koncertek felvételei láthatók mától a közmédiában. 13 estén keresztül mások mellett Méringer, a Blaha Louisiana, az Iván Endő Parazol, az Esti Kornél, valamint a Kispál és a Borz teljes koncertjét lehet megnézni az M1-en. A felvételeket késő esténként 18-as korhatár besorolással vágatlanul lehet majd megtekinteni. A koncertek korlátozott ideig a Mediaclicken is visszanézhetők lesznek.
0: Közlekedés.
2: Az M1-es autópályán a Hegyeshalom felé vezető oldalon a terelésben, Óbarok térségében három személygépjármű összeütközött. A 43-as kilométernél a sérült gépjárművek a belső sávban vannak. A forgalom a külső sávban halad. A torlódás meghaladja az 5 kilométert. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
0: Időjárás.
2: Meleg, napos idő lesz, eső nem várható. A szél mérsékelt marad. Napközben 30-34, késő este 15-23 fok valószínű. A jövő héten is marad a meleg, de változékonyabbra fordul az időjárás. A hét közepéig egyre több felé lehet számítani, záporokra, zivatarokra. A Balaton 23, a Velencei tó 16, a Tisza tó 24 fokos.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sport Reggel a Nemzeti Sport Rádióban. Minden reggel 6 órától.
3: Fél tíz múlt 6 perccel, továbbra is itt vagyunk a stúdióban, a Nemzeti Sport Rádióban, Szabó Szilviával, Gyurta Gergellyel, és vendégünkkel, Vajda Lászlóval, a mikrofonnál Szőke Viktória. Ott hagytuk abba az előző fél órában, hogy eljutottunk 3 év Sydney, 5 év Athén után, egészen Pekingig, és a 2008-as olimpiáig, ami úgy tituláltuk, hogy az egyik legjobb olimpia volt, vagy hát sokak kedvence, tulajdonképpen máig is a sportolókat is tekint fel egyébként. Ezt hogy lehetett belülről megélni? Szervezőbizottsági
4: szinten. Egyetértenék azzal, hogy szervezetileg a legkiegyensúlyozottabb, legkiszámíthatóbb, mindenféle dráma nélküli, kitűnően működtek a dolgok, és nagyon büszke vagyok, hogy én ennek részese lehettem, és fantasztikus kollégák és erőforrások álltak rendelkezésre erre persze. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ott Kína meglepte a világot. Ugye ne felejtsük, ez 2008-as Kína. Tehát abban az időben Kína kereste a helyét a világban. Ugye nem régiben csatlakozott, akkoriban éppen az olimpia kapcsán a nemzetközi, ez a trade, a WTO-hoz, ez a nemzetközi kereskedelmi egyezmény talán. Igen. Ugye ez egy globális szervezet, aminek akkor Kína tagja lett. Ez rendkívül sok mindent kell csinálnia. Tehát nagyon sok olyan dolog történt, ami azt mutatta, hogy Kína úgy beérkezett a világ politikájába, nem csak mint egy hatalmas gazdasági potenciál, még egyszer mondom, ez 2008, tehát nem a mostani Kínáról van szó. És itt nagyon sok meglepetés érte szerintem az odalátogató külföldieket, újságírókat is, és a sportról pozitív mindenképpen. Beszéltünk a kultúrsokról. Hát én azt gondolnám, hogy ott nem a kultúrsok volt a fő beszédtéma, hanem az, hogy ez egy fantasztikus város, hihetetlen emberekkel, és elképesztő képességekkel. És erre nagyon rámentünk egyébként, hogyha fogalmazhatok egy kicsit szerintelenül így több első többesbe, hogy ezek az üzenetek átmenjenek. Én tanítok egyébként Kínában, egyetemen foglalkozom sportpolitikával, meg sportdiplomáciával, és a kínai az egy egész különleges metodikát követ, ugye ez fel lett építve. És most nem mondom, hogy a sport miatt van Kína ott, ahol jelenleg, globálisan, de mindenképpen az olimpiák, ugye a nyári, majd a 22-es téli, ennek is megvan a maga emóciója, érzelme egyébként, hiszen az első város, ami téli és nyári olimpiát is szervezett. Eltelt 14 év, de nincs még egy olyan város a világon, ami nyárit és télit is vendégül látott. Az ember ismeri a földrajzot, erre nem sok város képes egyébként földrajzilag. Pekingben is kérdőjeles, de megoldottuk, igen. Tehát ez is hozzátett ahhoz a presztízshez, amit ott szerintem Kína a világ elé tárt, és meglepte a világot mindenképpen.
5: És ez olyannyira volt meglepő, hogy ugye azt már úgy néztem, hogy már majdnem ott tudtam lenni, és én nekem pekingi olimpia, 2008-as pekingi olimpia volt az, ahol az olimpiai megnyitó mutatta azt, hogy itt egy olyan fajta olimpiát láthatunk, amit szerintem soha korábban nem. Szóval szerintem az a megnyitó, az tükrözte azt, hogy micsoda profizmus és micsoda
3: grandiózus.
5: Tehát most is a hideg kiráz attól a látványtól, és igazából nekem ott fogalmazódott meg, hogy én ezt át akarom élni. Igen. Tehát, hogy az minden szempontból egy olyan olimpia volt, ami szerintem sok másik ország tanulhatna abból a megnyitóból.
4: Hát igen, és nagyon magasra tett a lécet. Egyébként az 2000 dobos, amikor elindult, talán emlékszünk.
3: Igen.
4: Anekdóta, ha nem, megengeditek.
3: Persze.
4: Hagyományosan az olimpiai megnyitó az nagy titoktartások közepette készül, és mindig van egy főpróba. Ez egy vagy két nappal a megnyitó előtt a stadionban következik be, és erre általában a szervezőbizottságban dolgozók kapnak jegyet családtagjaikkal. Ez egy fajta elismerése is, és egyfajta buzdítása is a résztvevők, a szervezésben résztvevőknek. És nem hiszitek el, én ott voltam a főpróbán, ez egy nappal a 2000 dobos előtti esemény előtt történt, és azt kell mondjam, hogy mintegy 90%-ban különböző volt a főpróba. Tehát két olyan megnyitót csináltak, ugye a főpróbára már a sajtó is beengedtetést nyer, vannak bizonyos titoktartási megegyek, de mindig valami szivárog. Lényeg az, hogy ami történt másnap az igazi megnyitón, a 2000 dobossal indulván és minden, ami utána történt, az mindenkinek új volt. Annak is, aki látta a főpróbát. Én láttam az aténi főpróbát is, ami lényegében a megnyitó volt. És továbbra is fenntartom, hogy lélekben Atén verhetetlen, grandiózusságban, azt hiszem ezt említetted, ezt a szót, ez nagyon jó, pedig Peking valószínűleg nem lehet túlszárnyalni. Hozzáteszem, ha valakinek tényleg nincs jobb dolga, és rámegy a YouTube-ra, és megnézi a két évvel későbbi 2010-es ázsiai játékok megnyitóját Kantonban, hát mit mondjak?
3: Hasonló?
4: Mit mondjak? Hadd ne izgassam tovább szépkinek a fantáziáját. Tehát akkor, hogyha valaki a 2008-as megnyitót úgy látta, gondol rá valamilyen módon, nézze meg, mit csinált Dél-Kína.
3: Köszönjük az ötletet.
4: De csak ha nincs jobb dolga tényleg az embernek.
6: Azt nagyon csodálkozva olvastam, hogy te úgy értél el ilyen fantasztikus sikereket és teljesítményeket, hogy nem tanultál meg például kínaiul, görögül, tehát az adott rendező ország nyelvén, hanem gondolom akkor angolul ment a kommunikáció, és ez számomra azt csugalja, hogy akkor a nyelvtudás egyrészt angolul kiválóan működött, másrészt, hogy gondolom az emberi kvalitásaiddal tudtál hatni másokra, vagy kapcsolatot teremteni, vagy összhangot teremteni.
4: Na, erre mi a jó válasz?
6: Igen.
4: Igen, köszönöm az elismerést. Nem tanultam meg görögül, sem, és kínaiul sem. Természetesen legyártottam a magam okait, ugye ezt minden ember megteszi, nem mondom, hogy lusta voltam, természetesen. Az igazság az az, hogy egy, angolul dolgozik a cég, mindenki angolul dolgozik, az egész mozgalom angolul működik, és majdhogy nem azt mondom, hogy ez egy olyan feszített dolog, ugye én az utolsó 4-5 években csatlakoztam be, hogy lett volna időm rá. Nem mondom, hogy nem. De ott már az intenzitás olyan, és úgy viszi az embert az a fajta fura lendület vagy sodrás, amiben... Jó, az ember persze van szabad ideje, meg a család, meg egyebek, de én úgy gondolom, hogy egyszerűen, és ezt szomorúan mondom ki, nem volt rá szükségem. Nem kellett, mert egyszerűen angolul ment minden. Kínában is egyébként.
3: Kiválóan. És a családtagok megtanultak?
4: Hát igen, az én feleségem nagyon okos, és ő megtanult görögül.
3: Ez igen.
4: Nem tudom, hogy. Piacon láttam, hogy vitatkozik valami görög kofával, és elképettem. Aztán pedig, mit tudom én, Pekingben nem egyszer egy kínai taxisofőrrel vagy valakivel, szintén szót eszmétsét, én meg ott álltam, és azon gondolkodtam, hogy na, ez vajon hogy történik meg. Úgyhogy, de nagyon büszkék vagyunk arra, hogy a gyerekünk, aki egyébként Ausztráliában született, de Kínában nőtt fel, ő ír, olvas, beszél kínaiul is. Úgyhogy azért ez a rész, ez megvan, így befektetésként.
3: És esetleg követheti az édesapját?
4: Hát nem.
3: Sportdiplomácia területén?
4: Hát nem követi, biztos, hogy nem követi. Egyébként úszó volt, nagyon jól úszott, csak aztán elvitte a zene. Ő nem is Magyarországon, én Londonban lakik. Minden családnak megvan a maga dinamikája. Úgyhogy ő nem fog engem ebben követni, úgy tűnik, de remélem, hogy a zenevonalom más.
3: És hogyha már Londont említetted, akkor még a 2012-es londoni olimpia szervezőbizottságában azért oszlopos részed volt?
4: Nem.
3: Szereped már nem?
4: Nem, ugye szóba került 2008 után, hogy mi legyen Londonnal, ráadásul nekünk rokonaink is vannak, elég sok Angliában, tehát ott a családnak egy nagy része ott van. Hát az igazság az, hogy amint talán említettem az előző periódusban, hogy 2008 után elkezdte Kína gyártani az újabb feladatokat.
3: Csak azt hittem, hogy esetleg még pluszban
4: lesz. Nem, a vége az volt, hogy nem mentünk Londonba, mert elkezdtem dolgozni a 16-os tokiói kandidatúrán, ugye, ami akkor már gőzerővel ment, illetve volt Guangzhou-ban a 2010-es ázsiai játékok, és Shenzhenben, ami szintén Dél-Kínában van, 11-ben az Universiade. Majd jött 2014 Nanjing az ifjúsági olimpiával, majd jött a kandidatúra 22-re, igen, a télire, és a szervezet. Tehát valahogy úgy Kína nem engedett ki magából, talán, úgyhogy London ilyen szempontból kimaradt, de hát a londoni és aztán később ugye a riói olimpián már mint budapesti kandidáló stábtag, ha tetszik, vagy hivatali résztvevő voltam jelen, úgyhogy ott már Budapest 2024 volt a fő témám, amikor ugye Rióról beszéltünk. Hogy
3: izgalmas feladat lehetett.
4: Hát nagyon, az ember ugye lehúzott 4 kandidatúrát, mint idegen légiós. Mindig egy picikét talán objektívebben, talán kívülről látva azt, ami a belső dinamikákat jellemzi, legyen az Korea, legyen az Spanyolország, legyen az Azerbajdzsán, ugye Bakuval. Úgyhogy Tokió ugye a 16-os, ami Tokió nem kapott meg, a 20-ast megkapta, én akkor átnyergeltem ugye a spanyol kandidatúrára Madridhoz. Miért? Nem tudom miért, ezek azok a szerencsés vagy bal szerencsés dolgok. Valahogy úgy éreztem Európa, meg kicsit úgy visszacsatolni, meg ilyesmi. És ugye aztán jött a 24 ugye Budapesttel, az volt az első olyan, amikor magyarként, ha tetszik, a saját kandidatúránkat tudtam támogatni, úgyhogy ez egy különleges érzelmi töltetű dolog volt mindenképpen.
6: És itt a beszélgetésünk előtt azért céloztál, hogy volt párhuzam a madridi elveszített pályázat és a budapesti elveszített pályázat között, és nem olyan szempontok miatt, amire esetleg mi halandók vagy laikusok gondolnánk.
4: Hát a laikusok valóban sok mindent látnak, nagyon sok mindent talán nem. Az embernekben, főleg, hogyha ilyen feszítetten, ugye ez egy 2 éves etapokba megy az olimpiákon, vagy ment, ugye jelenleg ez egy különleges kérdés, hogy most mi folyik, erről is válthatunk szót egyébként, de abban az időben 2 évente volt egy téli, aztán egy nyári kampány, aztán megint egy téli, megint egy nyári, egyébként ez azért volt fantasztikus, mert presztízs szempontból az 5 karikát képbe tartotta. Előtte azért mindig ki kellett várni a következő olimpiát, úgy köztes időben nem nagyon volt 5 karikázás, de a kandidatúrák miatt a nemzetközi sportsajtó és a nemzetközi közvélemény nagy része rajta volt az olimpiai brenden, az olimpiai gondolaton. Tehát valahol életbe tartotta az olimpiák között is az olimpiai lelkületet a kandidatúra. Egyébként ezért is csodálkozom, hogy ez be ilyen élesen az előző elnök belenyúlt. Ez csak egy személyes vélemény. Nagyon sokszor, ugye úgy bedobnék egy-két gondolatot, ha megengeditek. Az egyik az, hogy mindig a legjobb város kapja-e, a legjobb propozíció kapja-e, válasz, hogy nem, sőt, abszolút nem. Tehát a technikai, tehát a helyszínek, a közlekedés, az infrastruktúra, az egyéb kiszolgáló logisztikai dolgok, az fura módon nagyon alul van. A NOB elbírálásánál relatív magasan, a technikusoknál, technokratáknál, ha tetszik, nem akarok negatív lenni, de a döntéshozóknál, a tagoknál ez valahol ott mélyen lent. Csak halkan mondom, ugye az megint anekdóta, tömegek jönnek a fejembe, ugye ahogy Stockholm veszített Milánóval szemben, az egy klasszikus példa volt. Stockholm, Silécen születnek a gyerekek, mi a kérdés, hó, nyakig, és az olaszok simán behozták egy olyan technikai javaslattal, amiben vagy 5 helyszín, nem tudom hány kilométerek, egy nagyon rossz technikai, nehéz, komplikált technikai javaslattal, a stockholmi sokkal egyértelműbb volt, és Olaszország simán nyert, simán, és mi beszélgettünk a svéd barátokkal, megint nem azért, mert nagy okos az ember, de hát mondtuk nekik, hogy gyerekek, ez elment, ez kizárt dolog, hogy ezt be tudjátok húzni. Ugye, tehát a technikai dolgok az egyik, és ez Budapest kapcsán is egy érdekes aspektus lehet. A legnagyobb rizikó mindig a belpolitika. És itt utalnék vissza a kérdésre, ugye Madridnál, mert az egy nagy tévhit, nem innen kezdem. Talán úgy mondanám, hogy az ember nem mindig döbben rá arra, hogy az angol, mint nyelv, hogyan működik egy ilyen kampánynál. Nagyon sokszor vagy angol anyanyelvű ország kampányol, vagy pedig olyan kultúrkör, mit tudom én, egy nyugat-európai, ahol az angol adott. Ezzel szemben vannak országok, Kína például, Korea, ahol még a betűtípus is más, nem is latin betűkkel írnak, hogy magyar, ami egy különlegesen fura dolog egyébként nyelvészeti szempontból Európában, hogy majd a nyelvvéd minket úgyse tudják, hogy itt van mi folyik. Hát tudják. Ma már erre megvannak az eszközök, azonnal minden kín van. Tehát nem védi meg a nyelv, nem védi meg a belpolitikai kultúrkör a kandidatúrát adott esetben botrányoktól, és hát nem szeretnék most mélyebben visszautalni a sajnálatos dolgokra, ami ugye a 24-es budapesti kandidatúrával történt, de hát ott a belpolitikán dőlt be az egész. Mi lett volna, ha eljutunk Limáig, annak idején, ez most már mesekönyveknek a lapjaira való, vagy a nem tudom, valaki ezen biztos lamentálhat, de lényeg az, hogy Koreában ugyanez volt, hogy a belpolitika kétszer bedöntötte a pjongcsangi kandidatúrát, és harmadszorra kapták meg egyébként. Talán emlékeznek rá mindenki, hogy Vancouver és Szocsival az ember elbuktak. Tehát nagyon, nagyon komplex dolog, és csak még egy dolgot hadd mondjak, egy picit hosszú vagyok, elnézést, hogy a másik, amit nagyon ritkán realizálnak a résztvevők, a kandidatúra projektvezetők is résztvevők, hogy sok profi résztvevő van egy abszolút amatőrrel, ez pedig a város. Mert a helyi olimpiai bizottság, a helyi szövetségek, a helyi sport ezt csinálja, profi. Mennek VB-kre, EB-kre, olimpiákra rendszeresen. A város az, aki nem csinál ilyet, nem csinált soha, és nem is fog. Mert az, hogy Londonban 48-ban volt olimpia, ez teljesen irreleváns egy 2012-es rendezésnél. Tehát a város szerepe az egy különleges téma, és hát ebben is lehet beborulás, hiszen a városban egyéb ambíciók is vannak természetesen.
6: 3 percünk maradt, mert igen, a kajakkenu világbajnokságot közvetítjük majd hamarosan. Azt mindenképpen szeretném megkérdezni, hogy Szalai Berzevici Attila volt itt a Nemzeti Sportrádióban, és ő elmondta, hogy most már a pályázó városok nem abban a helyzetben vannak, hogy egy pályázatra kell felfűzni azt a projektet, vagy azt a portfóliót, amit ők bemutatnak, hanem a NOB folyamatosan ellenőrzi, és folyamatosan tartja a kapcsolatot a rendezni kívánó városokkal. Ez valóban így van-e, és e tekintetben Budapest is ott van-e most a lehetséges indulók között?
4: Lényegében így van. Egy kicsit komplikáltabb, és a 3 perc miatt nem mennék ebbe most bele, de nem nyílt, nem átlátható a rendszer. Ezt kimerem állítani, ez lehet, hogy negatívan hangzik. Hogy miért nem, erre megvan a magam cinikus válasza, talán egyszer majd ezt is kifejthetem. De lényeg az, hogy nem átlátható, de amit az Attila mondott, az önmagában áll, így van. És megmondom őszintén, hogy a budapesti kandidatúráról nem tudok semmit, nem vagyok benne. Ezt nem keserűen mondom, csak tényszerűen. Úgyhogy nem, én úgy tudom, hogy valami történik. Ebben a kérdésben ugye a Magyar Olimpiai Bizottság, a jelenlegi NOB tagunk Füriyes Balázs kapcsán hol tart, merre jár, mi van a várossal például, annak bekötöttségével, erről nem tudok semmit ebben a pillanatban.
6: Akkor mi kimondhatjuk, keserűen mondjuk, hogy nem keserűen, vagy benne a szervezőbizottságban, és azért is, hogy ilyen gyorsan eltelt az idő.
7: Igen. Igen.
6: Még nagyon sokat kérdeztünk volna szerintem, és sok anekdotát.
7: Lehet, hogy lesz egy második rész.
6: Én szeretném, úgyhogy majd itt adáson kívül megbeszéljük. Viki a fitness teremben majd szeretném,
7: hogy kapcsolatokat is bírni, folytatni a Lacival.
4: Örömmel. Nagyon köszönöm nektek.
6: Vajda Attilának nagyon köszönjük, hogy eljött.
7: Vajda Lászlónak köszönjük szépen.
6: Bocsánat, Vajda Lászlónak, én már oda néztem, Tóth Béla kollégánk fogja hamarosan közvetíteni a döntőket, Edvi Lászlónak adjuk át hamarosan a szót, műsoraink visszahallgathatók a mediaclick.hu oldalon, Szőke Viktória és Gyurta Gergely, valamint Nagy Máté és a szerkesztő Erdei Márk nevében búcsúzom, Szabó Szilviát hallották, köszönjük a figyelmüket.
0: Ez a Sport reggel, minden reggel 6 órától a Nemzeti Sport Rádióban.

0: volt a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, többet szeretne tudni kedvenc sportolóiról, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, fontos, hogy pontos képet kapjon a döntések okairól, keresse a Nemzeti Sportrádiót Spotify-on és Facebookon is. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától. Műsorajánlót hallottak. Az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Sport délelőtt. A hét legemlékezetesebb beszélgetései és interjúi a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
2: A 3 óra 20-as blues-t hallhatták itt a Nemzeti Sportrádióban 2-3 perccel 10 óra előtt, hát a 3 óra 20-on már jócskán túl vagyunk, ebben a pillanatban van 10 óra 2026. augusztus 30-án vasárnap, és egy rendhagyó sport délelőttel várjuk Önöket a következő másfél órában. A hangmérnök Nagy Máté, illetve a helyszínről közvetítő Tóth Béla nevében is tisztelettel és szeretettel köszönt mindenkit a műsorvezető Edvi László. Azért lesz rendkívül és szokatlan ez a mai sport délelőtt itt a Nemzeti Sportrádióban, mert élő közvetítések lesznek benne, ennek pedig az az oka, hogy utolsó napjához érkezett Poznányban, Lengyelországban a kajakkenu világbajnokság. De hogyha azt nézzük, hogy eddig a magyarok 10 döntőben szerepeltek, és a mai nap során újabb 10 magyar érdekeltség döntő lesz, akkor nyugodtan mondhatjuk, hogy ilyen tekintetben pont a felénél tart a világbajnokság. Miről beszélek? Az elmúlt napok során, ugyebár tegnap és tegnap előtt voltak döntők, 10 döntőben volt érdekelt magyar egység, a mérleg 3 aranyérem, 2 ezüstérem, 2 ötödik hely, 2 hetedik hely és 1 nyolcadik hely. A mai nap során délelőtt 6 döntőben lesz magyar egység, délután pedig 4-ben, délután a hosszú 5000-es számok vannak, délelőtt pedig a rövidebb számok, úgyhogy én nem is szaporítanám a szót, hiszen hamarosan kezdődik a férfi kajak 1-es 500 méteres döntője, úgyhogy adom is a szót Poznányba Tóth Béla kollégámnak.
3: Jó napot kívánok, sok szeretettel köszöntöm a hallgatókat. Ahogyan azt említette már Laci, itt a délelőtti programban 6 versenyszámban száll vízre magyar egység. 10 óra 4 perckor, tehát 3 perc múlva Varga Ádám rajtól a férfi kajak egyesek 500 méteres távján. Aztán Lucz Anna és Paragi Petra készülődik. Lucz a női K1 200-on, tehát a sprint távon döntő

az aranyat is begyűjteni, ehhez pedig egy kőkemény mezőnyben kell a legjobbnak bizonyulnia, legyőzni többi közt a hazai pályán versenyző Európa-bajnokot és a cseh címvédőt. Varga Ádám majd a hatos pályán fog lapátolni. Az egyesen a németek versenyzője Tom Lipscher-Lutz, a négyessel már van innen aranyérme, ő a szám kétszeres világbajnoka, legutóbb 2019-ben állhatott a dobogó legtetejére K1-500-on. A kettesen a lengyel Alex Borucki Európa bajnok lett idén Montemoro Vejóban. A hármason a dán Torbjörn Rask, természetesen Borucskinak szól ez a hatalmas buzdítás innen a lelátóról. A dán Rask Európa bajnoki hatodik. A négyesen Timo Maurer osztrák versenyzővel együtt edzett Varga is készült erre a VB-re. Az ötösen Thomas Green ausztrál, ő tegnap 1001-esben harmadikként végzett. A hatoson tehát Varga, a hetesen József Dostál, a szám ötszörös világbajnoka, címvédő, összesen 7 aranyérme van VB-kről. A nyolcason a svájci Luca Lauper, a kilencesen pedig egy fehér orosz Kravets. Ott vannak a versenyzők a rajtgépben, 500 méter a táv, Varga Ádám pedig fehér pólóban, valamint fekete hajóval hatos pályán, jobbján a címvédő, az a József Dostál, akit el kell kapni. Ő ennek a sportágnak a nagy vadja. Még mindig kivárnak, hosszan kivártak a zsűri tagok, és végül is ellőtték ezt a rajtot, és a kigyorsításnál az látszik, hogy Varga azért jól kapta el ezt a startot, és már is megelőzi egy fél hajóval Dostált, aki azért betegséggel küzd ezen a világbajnokságon. Az első 50-100 méter megtétele után Varga vezet, és mellett azért Green, valamint fönn a kettesen Borucki tartja a tempót, sőt most már az utazó sebességet felvéve Borucki megelőzi Greent és Vargát. Érkeznek lassan fél távhoz a versenyzők. Itt azért az látszik, hogy a dobogóért Green, Varga, valamint Borucki jó eséllyel küzdhet. Hatalmas a buzdítás, tényleg a lengyel szurkolók apait, anyait beleadnak, és Borucki is a vizen. 250-nél vezet a lengyel, a második Green, Rask a harmadik, odaírja a számítógép, de ne higgyünk a számítógépnek, Varga a harmadik. Utolsó 200 méter, Borucki továbbra is vezet, beleerősít Green, Ádám, neked is kellene növelni a csapásszámot, mert Green most már vezet, Borucki elkezd elkötni, Green most már egy fél hajóval vezet Varga előtt. Gyere Ádi, meg lehet akár még az arany is, ahhoz viszont óriási hajrára van szükség. Borucki teljesen elzsibbott. Varga megelőzhetné még Borockit, úgy tűnik, hogy Green érinthetetlen, utolsó 20-30 méter, ebből ausztrál aranyérem lesz, és Varga Ádám megérkezhet ezüstérmesnek, hogyha jól rúgja be a hajót, és bizony ezüstérmes Varga Ádám. Ausztrál arany, és végül is lengyel bronz. Ez a három versenyző már 250 méternél jelezte, hogy a dobogót azt nem engedik át senki másnak. Green pedig jó ütemben váltott, és erre a támadásra, erre a ritmusváltásra nem tudott reagálni sem Borucki, sem Varga. Úgyhogy Thomas Green, az ausztrál kajakos, immáron világbajnok, mert hogy olimpiát nyert, de világbajnokságokról egy ezüst, valamint 2 bronzérme volt eleddig, most már világbajnok Thomas Green. Varga Ádámnak a világbajnoki aranyéremre pedig továbbra is várnia kell. Említettem, hogy 2 ezüst, valamint 1 bronzérme van már VB-kről Varga Ádámnak, és most már a harmadik ezüstérme is megvan. Borucskit élteti a lengyel közönség, tisztán ő lett a harmadik. És azért nézem itt az időben a különbségeket, 4 tizeddel maradt le Varga, a végül is 1.37-et lapátoló Thomas Greentől, Borockit pedig hát így is megelőzte majd egy másodperccel. A végén Dostál, aki hát nagyon rosszul kapta el a rajtot, a címvédő bejött negyediknek, azért ez is mutatja Dostálnak az erősségét, hogy betegen, megfázással küzdve
bejön negyediknek, úgyhogy a rajt az valóban rettenetes volt a részéről. Úgyhogy megvan a harmadik ezüstérme ezen a világbajnokságon a magyar kajakkenu csapatnak, ezt pedig Varga Ádám szállítja. Emlékezhetünk, a tegnapi döntős program is ezüstérmekkel kezdődött magyar szempontból. Kis Ágnes, kenu 1-es 500 méter.

0: valamint Kopasz Bálint, kajak egyes, 1000 méteren lett a második a világbajnokságon, és a legvégén, amikor célba ért itt Varga Ádám és Thomas Green összepacsisztak, ugye tudni illik, hogy Varga nagyon sokszor ausztrál versenyzőkkel készül erre a világbajnokságra is, Thomas Green társaságában többi közt próbált hangolni, úgyhogy kettejük között megvan a sportemberi és még a kajakkenun kívüli jó kapcsolat is. Gratulálunk tehát Varga Ádámnak, aki immáron háromszoros világbajnok ezüstérmes, ugye háromszor lett Európa bajnok, viszont ebben a versenyszámban a júniusi EB-n lemaradt a dobogóról. Az év csúcseseményén viszont ott van a második pozícióban K1 500-on, és ami még fontosabb, hogy neki van még lehetősége akár az aranyat is elcsípni ma, mert hogy 5000 méteren délután szintén vízre száll Varga Ádám. És annyiban azért megtartja a jó szokását a ferencvárosi kajakos, hogy tavaly Milánóban is ezüstérmes lett ebben a versenyszámban. Most Thomas Green jobbnak bizonyult nála, és Greennek ugye a tegnapi 1001-es után megvan az újabb érme ezen a világbajnokságon. Már készülőnek a rajthoz a női kajakegyes 200 méteres döntőnek a résztvevői. Ez a sprintszám Lutz Annával, a versenyszám kétszeres Európa bajnokával. Az újpesti versenyző legjobb VB eredménye a 2021-es ezüstérem 201-esben. Azon kívül még egy bronzérme van, méghozzá 2022-ből. Lutz Anna a hatos pályán versenyez. Ez sem olimpiai versenyszám, az előző sem volt az. Lutz Anna egyébként kétszeres világbajnok, ebben a versenyszámban ugye egy ezüst, valamint egy bronzérme van a VB-kről. A legnagyobb esélyese azért ennek a távnak Wang Nan, a címvédő, az ötös pályán, közvetlenül Lutz mellett fog versenyezni a kínai. Egy olasz az egyesen, a kettesen a szlovén Apollónió, a hármason a hazai Olszewska, a négyesen az Európa-bajnok Mörke, az ötösön Wang Kínából, a hatoson Lutz, mellette ausztrál, orosz és spanyol versenyző még. 200 méter a táv, addig 40 másodperc alatt célba érnek a versenyzők, nagyon fontos a jó rajt, és ezt Lutz kiválóan kapja el, szinte ő jön ki először a rajtgépből. A kigyorsítás, hogyha megvan, és megvan az utazósebesség is, akkor azért ez a rajt sokat érhet. Mörke viszont egy fél hajóval egyelőre Lutz előtt. Wang egyelőre a vert mezőnyben. Féltávhoz úgy érnek a versenyzők, hogy vezet a Dán. Az utolsó 50 méter következik lassan. Lutz Anna talán még tud erősíteni, és talán még el tudja csípni a Dán Mörkét, ahhoz viszont tényleg óriási hajrára van szükség. Mörke nem látszik fáradni, Lutz Anna tisztán a második, és úgy érkeznek meg a célba, hogy a Dán aranyéremhez nem fér kétség, Lutz Anna pedig ezüstérmes a világbajnokságon. K1 200-on ezüstérem a magyar kajakkenu csapatnak, és ezüstérem Lutz Annának. Pillanatok alatt célba ért a mezőny. Egész pontosan 39 másodperc kellett Mörkének, hogy az Európa-bajnokság után a világbajnokságot is behúzza. Egyébként egy fiatal dán versenyző, 2000-es születésű, Lutz Annát pedig tisztán végül is egy fél hajóval 74 század másodperccel legyőzte Frederike Mörke. Ő tehát a világbajnok, Nan Wang, a kínai versenyző pedig a harmadik, azok után, hogy tavaly Milánóban ő bizonyult a legjobbnak. Újabb ezüstérem, hát ez eddig egy ezüst vasárnap, így augusztus 30-án. Ugye Varga Ádám után Lutz Anna is most már világbajnok ezüstérmes, és megvan a harmadik ezüstérme a világbajnokságokról az újpesti kajakosnak. Az EB-n egyébként ugye Mörke előzte meg Lutzot, mert hogy Európa bajnoki másodikként érkezett erre a poznányi VB-re Lutz Anna. És hát Mörke volt az, aki megakadályozta abban, hogy harmadik alkalommal is aranyat szerezzen egymás után ebben a versenyszámban Lutz. 2010-ben még Janics Natasa tudott világbajnok lenni a sprintávon a női kajakosoknál. Azóta várunk az újabb világbajnoki címre, és várunk továbbra is, mert hogy Mörke most gyorsabb volt, mint Lutz, Annának pedig gratulálunk, mert ez a VB ezüstérem szépen csillog. Janics Natasán kívül egyébként még Paksi Tímia és Kőbár Ita nyert világbajnokságot ebben a versenyszámban, tehát női kajak egyes 200 méteren. Ezüstösen indult tehát a nap, magyar szempontból két érem azonnal, és jön a folytatás, nem kell rá sokat várni, mindössze 3 percet, hogy ismételten elrajtoltassák a következő számot, és még egy helyesbítés az előzőhöz, hogy végül is a hivatalos végeredményben Sara Uzandét, a spanyol versenyzőt hozták ki a dobogó legalsó fokára, hát szemmel alig látható, 700-os különbséggel előzte ő meg Wang Nant, a címvédőt, tehát a kínai nem állhat majd a dobogóra. Spanyol bronzérem a női K1-200-on Sara Uzandénak köszönhetően. És akkor vissza a következő számra, a női kenu egyesek 200 méteres távjára. Ez már szerepel az olimpia műsorán, és hát ehhez mérten kiváló a mezőny, abból a szempontból, hogy hát a világ széltében, hosszában vannak olyan kenusok, akik 200 méteren odaérnek mindig a dobogóra, akár VB-ről, akár kontinens viadarról van szó, és óriási szó az, hogy a 18 esztendős Pargi Petra, aki először szerepel felnőtt idényben világbajnokságon, része lehet ennek a döntőnek, egy olyan döntőnek, ahol, hát mindjárt mondom, hogy milyen nevek vannak. Nincsen itt egyébként az olimpiai bajnok Katie Vincent. Az egyesen az üzbég Sherzudova, a kettesen a brazil Conceição do Nascimento, a hármason pedig a kubai Yaris Lady Cirilo Dubois, ő a tavalyi VB második, összesen 2 VB címe van, legutóbb 2023-ban lett a leggyorsabb. A négyesen az a Sofia Jensen, aki tegnap Kis Ágnest megverte 501-esben, a fiatal kanadai tehát a világbajnoka annak a versenyszámnak. Az ötösen a tokiói olimpiai bajnok, amerikai Nevin Harrison, 2021-ben mindössze 19 esztendősen lett olimpiai aranyérmes, kétszeres világbajnok, még azon kívül Harrison. A hatosan pedig Ludmila Luzana, a címvédő, aki tavaly Milánóban 4 aranyérmet szerzett, itt Poznányban eddig egy ezüstérme van 502-esben, tegnap pedig az 5. helyen zárt 202-esben. 8 VB arany a neve mellett Luzánnak, ő a sportág egyik nagyasszonya. A hetesen a spanyol Antia Hakome, Európa bajnoki 5., a 8-ason Olimpia della Giustina Olaszországból, Európa bajnoki ezüstérmes, és a 9-esen Paragi Petra, Fürdög Gábor tanítványa, Európa bajnoki 8. Óriási teljesítmény, nem csak a világbajnoki döntő, hanem az is, hogy a Montemori júniusi Európa-bajnokságon Paragi szintén bejutott a döntőbe. A 9-es pályán, tehát hozzánk a lelátóhoz közelebb fog majd lapátolni Paragi Petra. Még az időjárásról annyit arról nem beszéltem, hogy 21-22 fok itt Poznányban, felhős, néhol napos az időjárás, és a szélviszonyokat tekintve talán most a legkedvezőbb, most itt a zászlókat tekintve úgy tűnik, hogy nincsen élénk szél, és hogyha van szél is, az inkább hátszél. Paragi Petra 9-esen, és akkor benn középen a legnagyobb esélyesek, a kubai, a kanadai, az amerikai és az ukrán. Most a rajt, Petrának sikerül azért eljönni a leggyorsabbak között, és az utazó sebességet mi hamarabb fel kell venni. Kilőtt a rajtból az ötösön Harrison, ő vezet egyelőre, Luzán kapaszkodik rá, és most már az ukrán van előrébb. A négyesen Jensen, a kanadai nincsen nem maradva, ahogyan Paragi sem. Azért ott a 7.-6. hely környékén fél távnál 200 méter, 100-nál járnak a versenyzők. Itt Luzánt még megelőzi Jensen. Érkeznek az utolsó 50 méterre. Luzán vezet, Jensen a második, a harmadik végül is Harrison. Paragi Petra a 9. helyen lapától, és a célba beérkezve nagy hajrában végül is ukrán aranyérem születik. Megérkezik a kanadai másodiknak, a harmadik Harrison, és ahogyan láttam, Karagi Petra talán még meg is előzte ott fenn a felső pályákon ellenfeleit, és bejött hetediknek. Erre azért várunk a hivatalos végeredményre, mert hogy Karagi szinte egyszerre zúdult be a célba a riválisaival. Viszont afelől nincsen kérdés, hogy Ludmila Luzan a legjobb ebben a versenyszámban, és az ukrán az világbajnoki címet szerez C1-200-on, megvédi címét, ugye a milánói teljesítményét ismétli meg, és másodiknak érkezett meg a kanadai Sophia Jensen, aki tegnap aranyérmet szerzett, ezen kívül még egy ezüst, hát azt hiszem, hogy ezzel elégedett lehet a mindössze 25 esztendős kenus. És Nevin Harrison, a tokiói olimpiai bajnok a harmadik, hát a kubai világbajnok Yaris Lady Cirilo Dubois most a szerencsétlenek között, mert hogy éppen, hogy lecsúszik a dobogóról, igaz, azért 200 méteren ez a különbség, ez viszonylag nagy, mert hogy több mint 6 tizeddel maradt el végül is a harmadiktól. A hivatalos végeredmény szerint pedig valóban Paragi Petra a hetedik, megelőzte még az üzvéget, valamint a brazilt. Ők versenyeztek fönn a két felső pályán egyesen és kettesen. Hát ez mégiscsak hozzáteszem, hogy ettől a 18 éves szegedi versenyzőtől ez óriási teljesítmény. Első felnőtt idényében a világversenyeken, Európa-bajnokságon 8., világbajnokságon 7., és azt hiszem, hogy itt 200 méteren lesz verseny a következő két évben az olimpiái közte és Kis Ágnes között, és azért az mégiscsak nagy eredmény, hogy az olimpián ezt a számot kiviszi, melyik magyar versenyző. Túl vagyunk most három döntőn, magyar szempontból és a gyorsasági szakág szempontjából most egy nagyobb szünet következik. Paradöntőket rendeznek majd magyar érdekeltség nélkül a következő szűk fél órában itt Poznányban. Legközelebb 10 óra 47 perckor, tehát 3:41 után 2 perccel férfi kenu 2-es 500 méter Kollár Kristóffal és Juhász Istvánnal. Majd azután 10 óra 54 perckor a férfi kajak kettesek 500 méteres döntőjében Kuruc Levent és Fodor Bence száll vízre, nekik szurkolhatunk majd, és 11 óra után 8 perccel következik a női kenu 4-es Kis Ágnessel, Nagy Biankával, Opaszki Rékával és Csorba Zsófiával. Ez a három magyar érdekeltségű döntő van még hátra itt a délelőtt folyamán, és délután még megrendezik természetesen az 5000-es döntőket is. Összefoglalásképpen pedig úgy adom át a szót Budapestnek, hogy két ezüstérem, Varga Ádám férfi K1-500-on, valamint Lutz Anna női K1-200-on világbajnoki második helyezett, a szó Edvi Lászlóé.
1: Tehát akkor 2 perce, 3:41 után kapcsolunk majd vissza ismételten Poznányba. Addig felidézzük majd az előző két döntős napot, ne feledjék, hiszen pénteken két aranyérmet szereztünk, a tegnapi nap során egy aranyérem és két ezüstérem volt a mérleg. Természetesen lesznek hírek is 10:30-kor, de mindenek előtte egy olyan ébresztő, olyan igazi vérpesdítő dal itt a Nemzeti Sportrádióban a lenyűgöző Alice Coopertől, talán a legismertebb száma Poison.
2: Sport délelőtt. A hét legemlékezetesebb beszélgetései és interjúi.

0: Ez a Sport délelőtt. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson.
1: A kajakenu világbajnokság utolsó napján eddig már három döntőt megrendeztek, és Magyarország két ezüstérmet szerzett. Férfi kajak egyes 500 méteren Varga Ádám, a hölgy kajak egyes 200 méteren pedig Lucz Anna szerzett ezüstérmet, és kenu egyes 200 méteren Paragi Petra a hetedik helyen végzett. 2:04:11 után jön a következő magyar érdekeltségű döntő. Kenu 2 500 méterről van szó, Kollár Kristóf és Juhász István révén vagyunk érdekeltek. Kollár Kristóf és Juhász István egyébként a tegnapi nap során kenu 4-es 500 méteren aranyérmet szerzett, úgyhogy tőlük is várhatunk nagyszerű teljesítményt, és ezt követően is még lesz két magyar érdekeltségi döntő délelőtt, illetve 4 délután, úgyhogy érdemes folyamatosan követni a Nemzeti Sportrádiót, de amíg várunk az újabb magyar döntőre, addig felelevenítjük az első döntős napot, ez ugyebár péntek volt, a helyszínen dolgozó és a helyszínű tudósító Tóth Béla foglalja össze a pénteki napnak az eseményeit.
2: A kajakkenu világbajnokság első döntős délutánján 4 versenyszám A döntőjében szállt vízre magyar egység. Csikó Zsóka a női kajak egyesek 1000 méteres távján címet védett, a szolnoki versenyző rajtcél győzelmet aratott, a végén majd 2 hajónyival megelőzve az ezüstérmes spanyolt.
3: Még a rajtolón még kell csiszolni, azt azért hozzá kell tennem, hogy 500-on nem szabad így rajtolnom majd a döntőben. De nagyon jó utazót jöttem, azt nem mondom, hogy megcsináltam a végét, mert ott inkább csak biztosra mentem. Igazából még nem mentem maxos pályát, azt még tartalékolom holnapra, aztán majd meglátjuk, hogy mire lesz elég.
2: Említetted korábban, hogy azért nehéz éved van, nehézségekkel teli. Az, hogy most itt 1001-esben nyertél méghozzá fölényesen, az mennyi önbizalmat, vagy mennyi plusz tud neked adni majd az 501-esre?
3: Sok minden miatt volt nehéz ez az év, nem feltétlen az 1000 miatt, hogy most az van, vagy nincs. Nagyon örülök, hogy tudtam nyerni. Az EB-n egyébként én nem szerettem volna ezret indulni, azért, hogy lássuk, hogy a párosunk az így, hogy tud nemzetközi szinten versenyezni, úgyhogy nem hajtom szét magam mondjuk ezren, de sokat jelent, hogy most nyerni tudtam.
2: És akkor mennyi maradt benned az 501-esre? Mondtad, hogy ez nem volt maxos pálya.
3: Igen, éhes vagyok, szóval nem érzem azt, hogy most ez nagyon sokat kivett volna belőlem, meg tényleg ez egy nagy adrenalin löket, ahogy tudtam nyerni, úgyhogy fejlek.
2: Fejes Dániel örjítően izgalmas döntőben, holtversenyben lett világbajnok. Az MTK kenusa 1001-esben ezred másodpercre ugyanolyan időt lapátolt, mint az olimpiai bajnok Martin Fuchsa, így aztán a cseh és a magyar versenyző is aranyérmet kapott a nyakába. Legutóbb 13 esztendővel ezelőtt, 2013-ban Vajda Attila lett VB aranyérmes a férfi kenusok király számában.
4: A befutó után egy 3-4 perc volt mire, vagy hát érzésre annyi volt, mire megtudtam itt a stégen, hogy volt verseny. Az eredményt, ami valójában kijött, azt meg csak a ceremóniára sétálva tudtam meg, hogy Fuchsával lettünk holt versenyben elsők, nem pedig Petrovval. Én őt nem is láttam egész pályaközben, inkább jobb oldalamra fókuszáltam. Hogyha Petrovot el tudom csípni, akkor az rossz nem lehet. Érzésre az volt bennem, amikor beértünk, hogy hát ez lehet, hogy megvan. Egy picivel előrébb láttam magamat, és valóban Fuchsa, ez meg meglepetés volt, hogy bejöttünk, de örülök neki, hogy vele lettem holt versenyben első.
2: Az mennyire lepett meg, hogy Petrov nyitott egy ilyen erős tempóval, mert hogy fél távnál is 750-nél is még ő vezetett, mert azt a bivai erős tempót azt fent tudta tartani.
4: Valamennyire számítottam rá, mert végig ilyen jobbos szembeszél volt, és én szerintem a pályaerőnyre játszott, bár menet közben az nyugtatott, hogy én nem éreztem ebből, hogy ez olyan nagy oldalszél is lenne, úgyhogy úgy voltam vele, hogy ez csak nem bírja ki. És tényleg örülök, hogy teli szél volt, és akkor itt a végén nem tudott megcsúszni, sőt, még fel is tudtam rá csúszni, és le tudtam hajrázni.
2: Elképesztően sokat dolgoztál érte folyamatosan az elmúlt években, ugye az volt várható, hogy valamikor csak eljön az áttörés, valamikor csak odaérsz. Ez az az áttörés, ami aztán még feljebb vezethet?
4: Hát nagyon remélem, és bízok benne. Emészgetni kell, de nem hiszem, hogy most fogom megemészteni. Készülök nagyon a holnapi napra, mert meg kell csinálni az 501-est is, meg a fiúkkal a 4-est, mert ott abszolút aranyesélyesek vagyunk, ugyanúgy, mint tavaly. Nagyon jók a srácok, és már csak értük is meg akarom csinálni.
2: Olyan nevek mellé kerültél fel, mint Vajda Attila, Tatai Tibor, Parti János, Vikman Tamás, Pula Imre. Ők ugye mind világbajnokok lettek férfi C1 1000 méteren. Ez mit jelent számodra, hogy ilyen nevek mellett vagy most már ott a magyar kajakkenu történelemben?
4: Tényleg nem gondoltam volna, hogy így fog alakulni ez a szezon. Titkor reménykedtem benne, de inkább az éremben reménykedtem, mint hogy az első helyen. Ez eszembe sem volt, hogy most kik azok otthon, akik ebbe a számba tudtak nyerni. Nem hiszem el, hogy sikerül, de most már el kell.
2: Némileg csalódást keltő módon az Európa bajnok férfi kajaknégyes Nádas Bence, Fodor Bence, Kuruc Levent és Tótka Sándor összetételben ötödik, míg a Kis Ágnes, Nagy Bianca Kenu 2-es szintén 500-on hetedik helyen ért a célba. A B-döntőkben második lett a kenus Hodován Dávid 201-esben, és a Kiskóréka, Szegeri Angelina, Decsidorina, Mészáros Anna összeállítású női kajak 4-es is. Ma délelőtt még a középfutamoké volt a főszerep, és a gyorsasági szakákban 5 versenyszámban rajthoz hajózott magyar egység. A kenus Kis Ágnes 500-on úgy aratott magabiztos győzelmet, hogy a végén még tudott tartalékolni a délutáni páros döntőjére, ott viszont ez sem segített. Kishez hasonlóan az utolsó százon már energiát spórolva jutott be az 501-es döntőjébe Fejes Dániel, aki, ahogyan azt említettem, 1001-esben világbajnok lett. A női kenu 2-es ma délelőtt Opavszki Réka és Horányi Dóra kiválóan felépített pályával nyert 200-on és folytathatja a fináléban. A női kajakegyesek olimpiai távján 500-on a visszafogott rajt ellenére is kvalifikált a döntőbe, a második helyen Csikós Zsóka, és éremért lapátolhat majd holnap délután Kopasz Bálint is. Az olimpiai bajnok kajakos a nagy rivális Pimenta mögött másodikként ment tovább. A parakajakos Varga Katalin zaklatott napokon van túl, ő a szerdai előfutamában vízbe borult, késve mentették ki, így nem tudott rajthoz lapátolni, emiatt pedig kizárták. A sikeres óvás után Varga ma a nullás pályáról végül bejutott a fináléba a KL2 200-on. Holnap, akár csak ma, 15 órától további érmek találnak gazdára a kajakkenu világbajnokságon, a finálékat pedig a Nemzeti Sport Rádió élőben közvetíti.
1: Tóth Béla foglalt össze a pénteki napját a kajakkenu világbajnokságnak, hamarosan felidézzük a tegnapit, vagyis a szombati napot, majd 2 perccel 3-4-11 után jön a következő magyar érdekeltségű döntő, kenu 2-500, aztán jön a kenu 2-es 500 méter, bocsánat, kajak 2-es 500 méteres döntő, szintén férfi, és végül 11 óra 8 perctől női kenu 4-es 500 méteres döntő, tehát még délelőtt 3 magyar éremért szoríthatunk, úgyhogy érdemes lesz velünk maradni. Folytatjuk majd a kajakkenu közvetítést, illetve a kajakkenu visszatekintést, de előtte hírek itt a Nemzeti Sport Rádióban.
0: Ez a Sport délelőtt. Minden hétvégén 10 órától a Nemzeti Sport Rádióban.
5: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
0: Műsorajánló. Labdarúgás.
5: A magyar labdarúgó válogatott számára a 2026-os ősz a bizonyításról és a visszatérésről szól. Marco Rossi együttese a Nemzetek Ligája B divíziójában vág neki a küzdelmeknek. A cél egyértelmű, megnyerni a csoportot és visszaverekedni magunkat Európa legszűkebb elitjébe, az A-ligába. Ukrajna, Georgia és Észak-Írország az ellenfél. Élő közvetítés a magyar válogatott minden Nemzetek Ligája mérkőzéséről a Nemzeti Sport Rádióban.
6: Hétről hétre különleges vendégek,
7: óriási csaták,
8: és persze rengeteg nevetés vár mindenkit, de a tét viszont változatlan.
6: Ki tud többet Magyarországról?
7: Szerintem az én csapatom.
6: Majd meglátjuk.
8: Készen állnak az új évadra?
9: Magyarország szeretlek. Augusztus 30-ától minden vasárnap 19 óra 45 perctől a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak.
10: Hírek a Nemzeti Sport Rádióban.
11: Újabb magyar érmek a poznani kajakkenu VB-n. Folytatódik a mentési akció Nepálban. Napos, meleg idő lesz. Ötves Ádén vagyok, jönnek a részletek.
0: Sporthírek.
11: Varga Ádám ezüstérmet szerzett a kajak egyesek 500 méteres távján a lengyelországi Poznanban zajló gyorsasági és para kajakkenu világbajnokságon. A nőknél szintén második lett Lucz Anna 200 méteren. A VB további délelőtti és délutáni programját is élőben közvetíti a Nemzeti Sport Rádió és az M4 Sport. Koleszár Mihály a 8., Szép Balázs pedig a 12. helyen végzett az öttusázók kínai világbajnokságán. Győzött a cseh Matej Lukes. A nők döntője ezekben a percekben kezdődött el Guzi Blankával a mezőnyben. A labdarúgó NB1 hatodik fordulójában az Újpest fordított és 3-1-re legyőzte a Vasast. A Kispest Honvéd megszerezte idénybeli első győzelmét, miután hazai pályán 1-0-ra legyőzte az Alaegerszeget. A Nyíregyháza a hajrában egyenlítve 1-1-es döntetlent játszott a Paks ellen. A Toronto 1-1-es döntetlent játszott a New York City együttesével az észak-amerikai labdarúgó bajnokság alapszakaszában. A Toronto a keleti főcsoportban a 10. helyen áll a 22. forduló után. Szintén az MLS-ben az Inter Miami 7-1-re kiütötte a Montrealt.
10: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
11: Folytatódik a túlélők utáni kutatás és mentés Nepálban, ahol korábban a rossz időjárás miatt kellett leállni. A kimenekített turistákat a fővárosba, Katmanduba szállítják. A BBC értesülései szerint 734-re emelkedett a halálos áldozatok száma, és csaknem 2500 embert, köztük 3 magyart eltűntként tartanak nyilván. Szerdán egy leszakadt gleccser miatt jég, kő és sár tömeg zúdult több településre a Himalájában, Nepál és Kína határvidékén. Nepál műszaki segítséget kért külföldről a katasztrófa helyzet megoldásához. Itthon 2 héttel a határidő előtt elkészült a fenék küszöb Paksnál a Duna teljes szélességében, közölte tegnap a miniszterelnök. Magyar Péter a Paksi atomerőműnél végzett munkálatokról azt írta, hogy eddig 43 ezer köbméternyi követ építettek be. Hangsúlyozta, a munkálatokra a hazai energiabiztonság érdekében volt szükség, mivel a fenékküszöb a vízszint emelés által biztosítja a hűtő vízszivattyúk működését alacsony vízállás esetén is. A kormányfő szerdán jelentette be, hogy a Paksi atomerőmű ismét maximális teljesítményen üzemel. Megszűnnek a takarékossági korlátozások a fővárosi cégeknél és a közszolgáltatásokban holnap után, jelentette be a főpolgármester. Karácsony Gergely emlékeztetett, Budapest is alkalmazkodott a rendkívüli hőség és az aszály okozta kihívásokhoz. Több nagy cég, például a BKV és a BKK is csökkentette energia és víz felhasználását, valamint átmenetileg lekapcsolták a városi díszkivilágítást is. Hangsúlyozta, a helyzet enyhülésével az iskola kezdésre helyreáll a megszokott rend. Gyorsabb lesz a vasúti közlekedés 2-től a gyöngyösi vonalon, jelentette be a MÁV csoport vezérigazgatója. Hegyi Zsolt hangsúlyozta, megszűnnek a lassú jelzések, ezért a jelenlegi 30-40 km helyett 80 km-es óránkénti sebességgel közlekedhetnek majd a vonatok, így pedig 3-5 perccel rövidebb menetidőre lehet számítani Gyöngyös és Vámos György között. Hozzátette, az elmúlt 6 hétben átfogó karbantartási munkálatokat végeztek a vonalon. Síncseréltek, hidakat szigeteltek, útátjárókat javítottak és több ezer tonna zúzott követ rostáltak át.
10: Közlekedés.
11: Az M7-es autópálya Budapest felé vezető oldalán Szabadbattyán térségében egy lakókocsit vontató személygépjármű a külső szalagkorlátnak ütközött. A 69-es kilométernél a külső és a leállósávot lezárták. A baleset mögött a torlódás meghaladta a 3 kilométert. A 21-es főúton Bátony-Terenye belterületén 2 személygépjármű összeütközött. A 44-es kilométernél mindkét irányban a belső sávokat lezárták. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
10: Időjárás.
11: Meleg napos idő lesz, eső nem várható, a szél mérsékelt marad. Napközben 30-34, késő este 15-23 fok valószínű. A jövő héten is marad a meleg, de változékonyabbra fordul az időjárás. A hét közepéig egyre több felé lehet számítani záporokra, zivatarokra. A Balaton 23, a Velencei tó 16, a Tisza tó 24 fokos.
10: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
12: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
10: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Sport délelőtt.
13: A hét legemlékezetesebb beszélgetései és interjúi a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
1: 2026. augusztus 30-án, 5 perc múlva lesz 3:41. Ez azt jelenti, hogy 7 perc múlva lesz ismételten magyar érdekeltségű esemény a poznanyi kajakkenu világbajnokságon, méghozzá a férfi kenu 2-es 500 méteres küzdelmei során a tegnap 4-esben aranyérmet szerző Kollár Kristóf és Juhász István próbál ismételten érmet szerezni. Természetesen, amint kezdődik a futam, kapcsolunk is a helyszínre, de előtte még Tóth Béla, aki a helyszínről közvetíti a futamokat, összefoglalja önöknek a tegnapi nap eseményeit a kajakkenu világbajnokságon.
2: Szárnyaló kenu 4-es, kis és kopasz ezüstje, 3 érem az utolsó előtti napon, köszöntöm önöket Poznányból, Lengyelországból. Ismét világbajnok a magyar férfi kenu 4-es, a Kollár Kristóf, Juhász István, Hajdú Jonatán, Fejes Dániel összeállítású csapathajó, akár csak tavaly ezúttal is tekintélyes felénnyel szerzett aranyérmet 500 méteren. Férfi kenu 4-esünk legutóbb 1998-ban védte meg világbajnoki címét. A férfi kajakosok olimpiai versenyszámában 1000 méteren kopasz Bálint a címvédés reményében szállt vízre. A győri versenyző óriásit hajrázott, de végül 2/10 másodperccel kikapott a portugál Pimentától. Kopasz Bálint tehát ezüstéremmel bővítette érem kollekcióját Poznányban. Szintén a második helyen végzett Kis Ágnes. A szegedi kenus 500-on nagyot csatázott Jensennel, de az utolsó métereken a hullámok miatt majdnem kisodródott a sávjából, ezért ütemet tévesztett és lemaradt. Kis a magyar kenusport első VB érmét szerezte 501-esben. Csikós Zsóka a gyenge rajtot követően hiába kapaszkodott, a dobogóról lemaradt a kajak egyesek ötkörikes távján 500 méteren. A szolnoki Csikós ötödikként fejezte be a döntőt. A kenus Fejes Dániel 500 méteren a 7. helyen végzett, és szintén 7. lett az Opavszki Réka Horányi Dóra kenu 2-es a sprintávon 200-on. A zárónap előtt tehát így fest a magyar kajakkenu válogatott poznányi éremgyűjteménye, 3 arany, 2 ezüst. Ami pedig a szombat délelőtti középfutamokat érinti, ott 6 magyar egység hajózott rajthoz, 5-en pedig sikerrel teljesítették ezt az akadályt is. A Kuruc Levente Fodor Bence kajak 2-es az olimpiai távon 500 méteren a középdöntőjét elsőként befejezve váltotta meg jegyét a holnapi éremcsatára. Lemaradt azonban az A-döntőről a roppant fiatal VB újonc női páros, Hofer Bianca és Tölgyesi Flóra. A kajak 2-es 5-ként zárta előfutamát és a B-jelű fináléban folytatja. Futamát nyerve jutott döntőbe a Kollár Kristóf, Juhász István kenu 2-es 500-on. A világbajnoki bronzérmes egység a korábbi megpróbáltatások után ma egy önbizalomnövelő teljesítményen lett első az olimpiai távon. Varga Ádám a regnáló Európa-bajnokat megelőzve húzta be a középfutamot a kajak egyesek 500 méteres számában, holnap ő is döntőzhet. Kiváló rajt után futamgyőzelem, a kajakos Lutz Anna a sprintávon lapátolhat éremért vasárnap délelőtt, és lesz magyar döntős a női kenusok 200 méteres távján is, ugyanis a 18 esztendős Paragi Petra a középfutama 3. helyével biztosította, hogy ott lesz az ötkarikás szám legjobbjai között. Ma megszületett a magyar para kajakkenu válogatott első érme is. Kis Péter sorozatban 6-odjára lett világbajnok a KL1-es kategóriában. A finálé másik magyar indulója, Suba Róbert az 5-ként zárt. És érem került Varga Katalin nyakába is, méghozzá ezüst. A para kajakost a szerdai előfutamból kizárták, mivel vízbe borult, azonban a sikeres óvás után nem csak döntőbe jutott, hanem ott 2-ként zárt. A poznányi kajakkenu világbajnokság holnap végződik.
1: Ez volt Tóth Béla összefoglalója a kajakkenu világbajnokság tegnapi napjáról. Azóta a mai délelőtt során már megrendeztek 3 döntőt, így aztán túl vagyunk 13 magyar érdekeltségű döntőn, és amúgy jelenleg a magyar mérleg 3 aranyérem, 4 ezüstérem, 2 ötödik hely, 3 hetedik hely és 1 nyolcadik hely, és további 7 számban vagyunk még érdekeltek, valamennyiben szerintem éremesélyesek, de ezt majd elmondja természetesen Tóth Béla helyszínről. Az egészen biztos, hogy a délutáni futamok 2 órakor kezdődnek, ezek lesznek az 5000 méteres futamok, mind a két kajak egyesben, illetve mind a két a kenu egyesben is érdekeltek vagyunk mi magyarok, de hamarosan kezdődik a mai délelőttnek a 4. magyar érdekeltségi döntője, ezt követően gyorsan jön az ötödik, majd a hatodik is, úgyhogy én nem is szaporítanám innen a szót Budapestről, hanem megyünk vissza a helyszínre Lengyelországba, Poznányba, Tóth Bélához.
2: Köszönöm szépen, és annyit tennék még hozzá az éremesélyekhez és az 5000-es döntőkhöz, hogy délután mindkét nemnél valóban kajak egyesben, kenu egyesben azért a négy versenyző, aki vízre száll, az éremeséllyel bír. Ugye női kenu egyeseknél az Csorba Zsófia, aki versenyez majd a férfiaknál, Adolf Balázs 5000 méteren, még női kajak egyesben Kőhalmi Emese, csak erre a számra koncentrál ezen a VB-n, Varga Ádám pedig ugye ezen a délutánon már szerepelt, és ő délután is fog még az 5000 méteren. Folytatás a férfi kenu kettesek 500 méteres döntőjével, ami szerepel az ötkarikás játékok műsorán, és Kollár Kristóf, valamint Juhász István a hármas pályán fog majd lapátolni. Világbajnoki bronzérmes egység tavaly Milánóban szenzációs eredményt értek el, és nem csak Milánóban, hanem a Racsicei Európa bajnokságon is ezüst, illetve bronzérmesek lettek 2025-ben. A kenu négyessel pedig címet védtek, úgyhogy azért ez mégiscsak egy olyan páros, a Kollár Juhász, amely a világversenyeken kiválóan szerepel, az áprilisi válogatót megnyerte, és érdekesség, hogy bár az EB-n a fejes hajdú kettős versenyzett, és nem is vallott szégyent, vagy kudarcot, mert hogy a harmadik lett, de a montreali világkupán, ahol aranyérmet ért el, ráadásul űridővel a Kollár Juhász kettős, ott végképp eldőlt, hogy ezen a VB-n ez az egység, tehát a Kollár Juhász páros képviseli a magyar színeket C2-500-on. Az egyesen lengyelek, úgyhogy biztosan lesz óriási buzdítás itt a lelátón. Viktor Gvazunov és Norman Zezula az, aki evez majd az egyes pályán lengyel színekben. A kettesen az olimpiai ezüstérmes olaszok Gabriele Casadei és Carlo Tacchini, Európa bajnoki ötödik egység idén. A hármason tehát a magyarok, Kollár és Juhász, ők végül is a középfutamból jutottak be ide a döntőbe, tehát ők kétszer mentek már kettes ezen a pályán Poznányban. A négyesen a spanyolok, Daniel Grijalba és Adrián Sierro, az EB-n a spanyol hajó lett a második, de nem ez az egység, tehát egy más összetételben érkeztek Poznányba a spanyolok. Az ötösön Zahár Petrov és Iván Stil, utóbbi 40 esztendős, 18 VB cím. Az, ami ott áll a neve mellett Iván Stilnek, ez egészen elképesztő szám. Nyertő Korovaskovval világbajnokságot párosban, illetve Melantijevvel. Iván Stil tehát azért itt kenu kettesben kiváló eredménysorral bír. Zahár Petrov pedig 1001-esben harmadik lett ezen a világbajnokságon. Neki az volt az ötödik a pályafutása során, az ötödik aranyérme VB-n. Hatoson fehér oroszok, Panesko és Vereščaka. A hetesen brazilok, Asszon Száó és Nascimento, világbajnoki negyedik helyezett egység. A nyolcason románok, Sprincsán és Oleg Nyuca. A kilencesen pedig litvánok, Zusztautas és Vadim Korobov. Magyar hajó ebben a versenyszámban előzőleg 2007-ben Kozman György és Kolonics György. Tehát hát gyors számolás, 13 meg 6, 19 esztendővel ezelőtt lett tehát világbajnok magyar férfi kenu kettes. Nagyon régen volt már. Kollár, Juhász, ők a hármason. Tőlük egy világbajnoki cím az a bravúr kategória lenne, sőt a csoda. A kettesen tehát az olaszok, a hármason a magyar hajó, a négyesen spanyolok, az ötösön oroszok. Ezekre az egységekre érdemes figyelni, és néha kitekingetni jobb szélre a brazilokra, hogy ők hogyan állnak. Mindenki a rajtgépben, a végén oda csorognak a litvánok is a kilences pályán. Az egyesen a lengyelek azok még kivárnak. Férfi kenu kettes 500 méter, tehát a döntőben Kollár Kristóffal és Juhász Istvánnal. Gyors döntő lesz, és mégiscsak kiemelt figyelmet érdemel ez a finálé, mert hogy olimpiai versenyszám. A lengyelek továbbra is távol a rajtgéptől, mind a további 8 egység az már benne a rajtgépben, hosszú másodpercek óta. Némiképp tehát húzzák az idegeinket a lengyel kenusok. És most már, mivel mindenki elfoglalta a helyét a rajtgépben, jöhet a rajt, jöhet a start. Fehér hajóval Kollár Kristófék. Ebben a pillanatban eljönnek, kigyorsítanak. A rajtban úgy látom, hogy nincsen hiba. 500 méter a táv, az első méterek megtétele után Kollárék azért ott vannak az élbajban. Mellettük a spanyolok rajtoltak a legjobban, az oroszok a második helyen haladnak, és a brazilok is ott vannak, szintén ebben az élmezőnyben. 4 hajó emelkedik ki egyelőre a döntő mezőnyéből, a magyar csapathajó pedig a harmadik helyen lapátol, elől a spanyolok és az oroszok szinte egy vonalban. De hát még csak most érkeznek majd féltávhoz, 250 méternél azért tisztában lehet látni, hogy most már az oroszok vezetnek egy félhajóval, a másodikként még a spanyolok lapátolnak, a harmadik pedig a magyar egység, mögöttük a brazilok azért tekintélyes távolságban, tekintélyes lemaradásban. Következik az utolsó 200 méter. A lengyel közönség szomorúan konstatálja, hogy a lengyelek azért lemaradnak. Orosz vezetés, majdnem egy hajóval vezetnek Petrovék, mögöttük a spanyolok még egyelőre a második helyen, nem. Most már a magyar csapat hajó a második, egy hajóarnyival megelőzik Kollárék a spanyolokat, és talán egy jó beleerősítéssel még az oroszok is elkaphatók. Nem akarnak fáradni Iván Stílék. Az utolsó méterekre érkeznek most már a csapat hajók, de Stílék talán elkötnek. Kollárék megindítják a hajót. Már csak egy ornyival vezetnek a magyarok előtt az oroszok. Érkeznek a célba. Még beleerősítenek az oroszok is. Egy nagy hajrával akár az aranyérem is meg lehet. Gyertek, Kristóf! És a végén orosz győzelem, de magyar ezüst, én azt mondom. A végén még a brazilok valahogy huszáros hajrával megérkezhettek a dobogóra, és kérdés, hogy vajon a magyar hajót megelőzték-e. Hát bízom benne, hogy nem, és az ezüstérm az legalább megvan. Mert az egy előre lépés lenne a lépcsőfokon a tavalyi világbajnoksághoz képest, hogyha a Kollár Kristóf Juhász István kettős a tavalyi bronzérem után ezúttal elcsípni az ezüstöt. Végig ott haladtak, de a brazilok valahogy a legszélső pályán, ugye a hármas pályán mentek a magyarok, és a brazilok, ha nem is a legszélső, de a hetes pályán azért a surranó pályán érkeztek. Az kétségtelen, hogy orosz aranyérem, Zahár Petrov és Iván Stíl valami egészen elképesztő teljesítménnyel megérkeztek világbajnoknak, és a brazilok hát végül is 22 század másodperccel, de megelőzik a magyar hajót. Szemmel alig látható különbség, és azt hiszem, hogy Kristófék biztosan nem tekintettek ki annyira jobbra, hogy észrevegyék az érkező brazil kenukettest, Assunção Nascimentót és Nascimento Godmant. 22 század másodperccel valahogy jobban rúgták be a hajót, és valóban itt a hajó berúgásoknál lehetett ez a különbség, amivel megelőzték a brazilok a mélyeinket. De hát ez is egészen fantasztikus eredmény Kollár Kristóftól és Juhász Istvántól, mert hogy a világbajnoki bronzérmüket Milánóhoz hasonlóan Poznányban is megismétlik, és hát egymás után két VB-n felállhatnak a dobogó harmadik fokára egy olyan számban, ami szerepel az ötkarikás játékok műsorán. Orosz aranyérem Zahár Petrov immáron 6-szoros világbajnok, és 2001-esben ő bronzérmet is szerzett itt Poznányban, úgyhogy 2 éremmel távozik a lengyel városból. Iván Stíl pedig 40 esztendősen immáron a 19. világbajnoki címét gyűjti be. A második tehát a brazil kettős, és a harmadik az végül is a magyar csapathajó Kollár Kristóf és Juhász István, egy arany, valamint egy bronz, ami a gyűjteményüket illeti ezen a VB-n, mert hogy a négyessel lettek ugye világbajnokok. A negyedik helyen a spanyolok értek célba, az ötödik pedig az olasz hajó lett, tehát az olimpiai ezüstérmes egység. Na de nincs idő, bosszankodni azon a 22 század másodperce. Megyünk tovább, megvan az első bronzérme gyorsasági szakákban a magyar csapathajónak. És következik a férfi kajak kettesek 500 méteres döntője a négyes pályán Kuruc Leventével és Fodor Bencével. Kuruc VB aranyérmes lett Milánóban Nádas Bencével ebben a versenyszámban, Fodor pedig az olasz városban a négyessel lett ezüstérmes. Ott vannak a négyes pályán ebben a pillanatban a rajt. A hatoson a címvédő Európa-bajnok németekre kell figyelni, Jakob Sofra és Max Lemkére. Ők nem címvédők, csupán Európa-bajnokok, de olimpiai bajnokok is. És a hármas ott vannak még a portugálok, Ribeiro és Battista. Az első méterek megtétele után Kurucék az első helyen lapátolnak, és a nyolcason a spanyolok is elképesztően jól kapták el a startot. A németek a magyar hajóval szinte egy vonalban haladnak. És hozzáteszem, hogy a portugálok is ott vannak egy vonalban ezzel a kettőssel. Na meg a norvégok is. Úgyhogy ez a négy hajó emelkedik ki egyelőre a mezőnyből, és érkeznek fél távhoz. 250 méternél német vezetés, a portugálok a másodikak, és a harmadik helyen a magyar kajak kettes. Utolsó 200 méter. Kurucék egyelőre még nem növelik a csapás számot. A németek vezetnek egy beülőnyivel. A portugálok ott vannak a második helyen. A harmadik helyen most már a norvégok lapátolnak. Gyerünk Levente, gyerünk Bence, mert a dobogóért azért küzdeni kell, a norvégok fenn a kettesen valami elképesztőt jönnek, ahogyan a németek is. A németek nem akarnak fáradni, és a portugálok előtt vezetnek továbbra is egy fél hajóval. Az utolsó 30 méter következik. Most már a magyar csapathajó a harmadik helyen lapától. A portugálokat lehet, hogy nem lehet utolérni. Német arany, portugál ezüst, és a magyar hajó végül is megérkezik. Bronzérmesnek kérdezem, de talán a hajóberugásnál megint a magyar csapathajó az, amelyik hát a rövidebbet húzza. Mert hogy a norvégok és a csehek is, a csehek szintén a túlsó oldalon, a surranó pályán megérkeztek a dobogó közelébe, és szemre is úgy látszott, hogy nincsen magyar érem. Mert hogy a végén valahogy a hajóberugás az megint nem sikerült. Német aranyérem, Jakob Schoff és Max Lemke Európa-bajnokságot nyertek idén. A négyessel is aranyérmesek lettek itt Poznányban, és hát az olimpiai bajnoki cím mellé ez most már egészen veretes eredménysor. Portugál ezüst, João Ribeiro és Messias Baptista, és akkor a harmadik helyre írja a számítógép a cseheket. És a különbség hát megint csak egészen kicsi. A magyar csapathajó, tehát a Kuruc Levente, Fodor Bence páros, az 28 század másodperccel marad le a bronzéremről. Hát a fene vinné el. Jakob Spitzár és Daniel Havel. Megint csak ugye, mint a Kenu ketteseknél, itt is az a helyzet, hogy a csehek a hetesen érkeztek, a magyar csapathajó pedig a négyesen. Úgyhogy hát lehet, hogy jobbra nem néztek ki Kurucék. És egy vonalban a norvégokkal, a norvégokat pedig hát csak megelőzték, úgyhogy ez egy negyedik hely. 5 század másodperccel előzték meg a norvégokat Kurucék. Úgyhogy még egyszer a hivatalos végeredmény. A férfi kajakkettesek 500 méteres távján az olimpiai versenyszámban német aranyérem Jakob Schoff és Max Lemke, a kettesen a portugálok, illetve a második helyen a portugálok végeztek, bronzérmet szereztek, csak úgy, mint az Európa-bajnokságon itt a VB-n is a csehek és magyar negyedik hely Kuruc Levente és Fodor Bence révén. Gratulálunk nekik, és egy szám még hátra van itt magyar érdekeltséggel ezen a délelőtti program soron. 11 óra után 8 perccel a női kenu négyes következik 500 méteren, és úgy teljes a történet, ha hozzáteszem, hogy most következik a női kajakkettesek 500 méteres A döntője, ahol viszont nincsen magyar érdekeltség, mert hogy a roppant fiatal Hofer Bianca, Tölgyesi Flóra kettős ma B döntőzött, és ott a hatodik helyen zárt. Egy bronzérem tehát, amivel gazdagodott a magyar kajakkenu válogatott. A férfi kenu kettesek 500 méteres távján Kollár Kristóf és Juhász István lett harmadik helyezett. A szó Budapesté.
1: Tehát 5 döntőn vagyunk túl a mai délelőtt során. Az utolsó döntős nap a kajakkenu világbajnokságon Poznányban. Jelenleg a magyar mérleg 2 ezüstérem, 1 bronzérem, 1 negyedik, illetve 1 hetedik hely. Hamarosan visszakapcsolunk majd Poznányban, előtte azonban Robbie Williams fog énekelni itt a Nemzeti Sportrádióban egészen pontosan 11 órakor vasárnap.
13: Sport délelőtt. A hét legemlékezetesebb beszélgetései és interjúi.

0: Ez a Sport délelőtt. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Az idei évtől a Formula 1-ben minden megváltozik. Új autók, új motor, új csapatok. Új helyszín, új generáció. Ez nem újratervezés, ez az új kezdet. Ebben a sportban bármi megtörténhet. Idén nincs esélyes, nincs biztos siker, nincs határ. Kövesse velünk a 2026-os Formula 1-es idényt a Nemzeti Sport Rádióban.
1: Magyar filmklasszikusok, ismeretterjesztő műsorok és a legkedveltebb régi magyar rajzfilm sorozatok az M1 műsorán.
0: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Sport délelőtt. A hét legemlékezetesebb beszélgetései és interjúi a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
3: 2026. augusztus 30-án 5 perc elmúlt 11 óra, és a hozzám hasonlóan már nem teljesen fiatalok bizonyára emlékeznek rá, hogy éveken, évtizedeken keresztül ilyenkor már feszülten ültünk mindig a rádió előtt, hiszen 11 óra 14 perckor kezdődött a vasárnapi koktél Komjáti György műsora, és ez olyan kis ablak volt a világra, nem sok könnyű zenei számot játszott annak idején a Magyar Rádió, és itt a vasárnapi koktél ismerhettük meg a zenei világ, elsősorban a külföldi zenei világ legfrissebb terméseit. Hát ezen kívül még volt kedden a csak fiataloknak is volt, pénteken 14 óra 45 perctől a Beat kedvelőinek című műsor, ez utóbbiban egy teljes lemezt játszott le annak idején Komjáti György, szóval ennyi volt nagyjából az ablak a világra számunkra a zenei téren, úgyhogy ilyenkor vasárnap délelőtt már nagyon-nagyon vártuk a vasárnapi koktélt, most pedig nagyon-nagyon várjuk a kajakkenu világbajnokság utolsó magyar érdekeltségi délelőtti döntőit, de még előtte két gyors hír innen a budapesti stúdióból. A cseh Matej Lukesz majdnem félperces hátrányt ledolgozva a hatodik helyről megnyerte a férfi döntőt a kujjangi öttusa világbajnokságon, megelőzve az Európa bajnok orosz Jegor Gromackit és a dél-koreai Cho Chang-want. Koleszár Mihály 8. lett, míg Szép Balázs a táblavívás döntője után kisebb hibát ejtett az akadálypályán, és végül a 12. helyen tudott végezni, és hír az amerikai bajnokságból, a Major League Soccerből. Sallói Dániel megszerezte a 6. gólját a most zajló Major League Soccer idényben, csapata Toronto FC pedig 1-1-es döntetlent játszott a New York City FC labdarúgó csapatával. Lionel Messi pedig 4 gólt szerzett magyar idő szerint éjszaka az Inter Miami-ban, Thomas Müller és Robert Lewandowski is betalált. Nos, hát ennyi hír az öttusa, illetve a labdarúgás világából, és akkor megyünk vissza Poznányba. A délelőtt utolsó magyar érdekeltségű döntőit közvetíti nekünk Tóth Béla.
4: Következik a női kenunégesek 500 méteres döntője, ahol címet lehet védeni Milánóban. A Kis Ágnes, Nagy Bianca, Opovszki, Réka és Csorba Zsófia alkotta csapathajó lett a világbajnok, és ugyan ilyen összetételben térdelnek most ott a hajóban a mieink. Az ötös pályán versenyeznek majd mellettük a bal oldalon a kínaiak, a milánói VB bronzérmesek, a hármason a spanyolok, a kettesen a hazaiak, vagyis a lengyelek, a hatosan Kanadából Katie Vincenttel az utolsó térdelő pozícióban szintén egy éremre esélyes egység, és a hetesen a fehér oroszok, ők lettek végül is a másodikak egy évvel ezelőtt, de hát akkor más összetételben versenyeztek. A magyar négyes az változatlan, és az ötös pályán vannak ott. Ebben a számban nem rendeztek középfutamokat, előfutamokat, itt csak a döntős mezőny áll össze, az is hat hajót számlál. Úgyhogy a délelőtti program utolsó döntője, az ötös

0: pályán a magyar női kenu négyes. Ebben a pillanatban a rajt gond nélkül eljönnek, és hát végül is a magyar csapathajó is a ritmust az kiválóan találta el. A kínai, valamint a kanadai négyessel együtt elől haladnak, egy hajóornyival megelőzve az összes többi versenyzőt. Kis Ágnes 501-esben tegnap ezüstérmes lett, a kettesben a hetedikként zárt Nagy Biankával, Opavszki Réka pedig 202-esben versenyzett és lett hetedik Korányi Dórával, Csorba Zsófia pedig ma 5001-esben lesz még érdekelt a kenu négyes tagjai közül. Féltávhoz közelítve kínai vezetés, tisztán vezetnek a kínaiak, a kanadaiak a harmadik pozícióban, és ami ennél is érdekesebb, hogy a magyar hajó valóban egy ornyival lemaradva, de a másodikként halad a kínai mögött. Ez tehát a sorrend, féltávnál 250 méter még hátra van, sőt most már kevesebb, 200. A fehér oroszok a negyedikek, ők legfeljebb a dobogót célozhatják meg, a magyar hajó viszont a győzelmet. A kínaiak most növelték a csapás számot és elnyúlnak a magyar hajótól, most már fél hajónyival vezetnek a magyar négyes előtt. Kis Ágneséknek meg kellene indítani a világbajnoki címvédésért a saját maguk egységét, mert ebből kínai győzelem lesz. Érkeznek az utolsó 100 méterre a kínaiak, hát a ritmusváltást azt nagyon eltalálták, most már majdnem egy hajóval vezetnek, a kanadaiak előtt viszont tisztán magyar második pozíció, az utolsó 20-30 méter, a kínaiak a világbajnoki címet úgy tűnik, hogy nem bukhatják el, magyar ezüstérem, és a kanadaiak jönnek be harmadiknak. Kínai arany, magyar ezüst, kanadai bronz. Ez tehát a női kenu négyesek 500 méteres döntőjében a sorrend, és hát ez valóban egy ezüstös vasárnap lesz így magyar szempontból, mert hogy ez a harmadik ezüstérme a magyar kajakkenu válogatottnak vasárnap délelőtt. A női kenu négyes, VB második, Kis Ágnes, Nagy Bianka, Opavszki Réka, Csorba Zsófia összetételben. Ugye Kisnek ez a poznányi VB-n a második ezüstérme. Csorba Zsófia pedig majd 5001-esben akár a legfényesebbet is megszerezheti délután. Címvédés nincs, ugye a férfi kenu négyes a milánói teljesítményét azt megismételte. Itt a nők most alul maradtak az esélyes kínai csapathajóval szemben. Hát a kínaiak itt kiválóan építették fel a saját maguk pályáját, és 200 méterrel a vég előtt a legjobb pillanatban indították meg a saját hajójukat, és tettek le még egy csapás számot az addigi utazó sebességre. Megvan tehát a harmadik ezüstérem magyar szempontból, és összesen akkor most már össze lehet foglalni. Itt a délelőtti program 6 magyar érdekeltségi döntőjében 4 magyar érem született, 3 ezüst, illetve 1 bronz. A férfi kajak egyesek 500 méteres döntőjében Varga Ádám lett a második, ő nagyot küzdött a végül aranyérmes ausztrállal, Thomas Grinnel. Varga harmadik alkalommal állhat fel világbajnokságon a dobogó második fokára, és szintén a második helyen zárt Lutz Anna, az újpesti kajakos a sprintában 200 méteren maradt el, nagyjából fél hajóval az Európa bajnok mörkétől. Lutz is a harmadik VB ezüstérmét gyűjtötte be. Ezüstérmes lett a női kenu négyes és Kis Ágnes, Nagy Bianka, Opavszki Réka, Csorba Zsófia összetételben. Itt az aranyérmet a kínaiak szerezték meg, és bronzérmet ért el a Kollár Kristóf, Fühász István kenupáros, amely bár sokáig másodikként lapátolt, de a végén 22 századdal megelőzte őket a brazil egység. Negyedik pozícióban zárt a Kuruc Levente, Fodor Bence férfi kajak kettes, és a mindössze 18 esztendős kenus Paragi Petra az olimpiai távon 200-on a hetedikként fejezte be a saját döntőjét. Ez tehát a magyar mérleg, folytatás majd délután az 5000-es döntőkkel. 4 versenyszámban rendeznek még finálét itt a poznanyi kajakkenu világbajnokságon, és 3 arany, 5 ezüst, 1 bronz az eddigi magyar érem kollekció. A szó Budapesté.
1: Köszönöm szépen Tóth Bélának, természetesen délután során majd ismételten kapcsoljuk Poznánt, tisztázzuk az időpontokat, hogyha esetleg valaki fel akarja írni, tehát 2 óra után 4 perccel jön majd a női kenu 1-es 5000 méteres küzdelem sorozat a Csorba Zsófiával. Tervek szerint 14 óra 40 perckor jön a férfi kenu 1-es 5000 méter Adolf Balázzsal, 3:45-kor női kajak 1-es 5000 méter kőhalmi emesével, illetve 15 óra 50 perckor, tehát 4 óra előtt 10 perccel a tervek szerint kenu 1-es 5000 méterben Varga Ádám, tehát Csorba Zsófiának, Adolf Balázsnak, kőhalmi emesének és Varga Ádámnak drukkolhatunk a délután során, időről időre természetesen kapcsoljuk majd Tóth Bélát a helyszínen. Ez az utolsó 4 döntő lesz a kajakkenu idei világbajnokság során, de hogy addig mit hallhatnak itt a Nemzeti Sportrádióban? Hát nagyjából egy 1/4 óra múlva kezdődik a Karfiol Fül című birkózó magazinunk. A 35. epizódot hallhatják, ez nagyjából 11:30-kor fog kezdődni. Aztán 12-től Sporthely, 13 órától pedig Sportolók slágerlistája Gergely Istvánnal. Ezt követően említettem, hogy 2 órától kezdődnek a kajakkenu döntők, a hosszú távú 5000 méteres döntők, 15 órától pedig Győr Ferencváros női kézilabda szuperkupa mérkőzés lesz, hiszen női kézilabdában, illetve nem női, hanem női és férfi kézilabdában is szuper hétvégénk, szuper vasárnapunk van, előbb a hölgyek mérik össze az erejüket, tehát Győr Ferencváros 15 órától, majd 18 órától a férfiak két legjobb csapata, a Veszprém, illetve a Szeged fog megküzdeni a szuperkupáért, mind a két találkozót közvetítjük, de miután a labdarúgó első osztályunkból is rendeznek ma találkozókat, természetesen azokra is figyelünk. 16 óra 30 perckor kezdődik a Kisvárda-Győr találkozó. Ez igen érdekes mérkőzés lesz, hiszen a bajnok ahhoz a Kisvárdához utazik, amelynek az otthonában májusban megszerezte a bajnoki címet, akkor ugyebár feltétlenül nyernie kellett Kisvárdán, ahhoz, hogy hosszú idő után megszerezze az aranyérmet, akkor nyert Kisvárdán, és megszerezte az aranyérmet, ennek köszönhetően elindulhatott a bajnokok ligájában, bár az a szereplés a Győrnek már véget ért, de ez egy pikáns találkozó lesz ebből a szempontból. Aztán 19 órától egy nagy rangadó, a Ferencváros csapata, amely 4 párharcot is megnyerve bejutott az Európa Ligában, a Liga szakaszban, és nem is akármilyen ellenfelei lesznek. A Puskás Akadémia vendége lesz Felcsúton, az a találkozó tehát 19 órakor kezdődik. Aztán ezzel párhuzamosan 20 órakor elkezdődik a Szlovénia-Magyarország férfi kosárlabda világbajnoki selejtező. Ez egy nagyon-nagyon fontos sorsdöntő mérkőzés is lehet, hiszen ne feledjük el, hogy a férfi kosárlabda válogatottunk története során még soha nem szerepelt világbajnokságon, és most karnyújtásnyira van a világbajnoki részvételtől, tehát Szlovénia-Magyarország, ha esetleg nyerni tudnánk Szlovéniában, hát ez egy fantasztikus teljesítmény lenne. Úgyhogy ezek várnak azokra, akik velünk töltik ezt a szép napsütéses vasárnap délután, tehát menjenek azért ki vízpartra, vagy kirándulgassanak, de azért vigyenek magukkal egy rádiót, hiszen mi folyamatosan tájékoztatjuk önök az aktuális sporthírekről is, mint említettem, a délután során tehát 2 kézilabda, 1 kosárlabda, illetve 2 labdarúgó közvetítés is lesz, de még nem ért véget a sport délelőtt sem. 2:45 után viszont most egy kicsit zenélünk. Brian Adams-et hallhatják itt a Nemzeti Sport Rádióban.
2: Ez a Sport délelőtt. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson.

0: délelőtt. A hét legemlékezetesebb beszélgetései és interjúi.
1: Egybehangzó sajtóértesülések szerint a kulcsontörés szenvedett Tadej Pogačar operációját elhalasztották a szlovén kerékpáros agyrázkódása miatt. Tadej Pogačar a spanyol körverseny 8. szakaszán bukott és mentővel a valenciai kórházba szállították, onnan pedig később átvitték a barcelonai kórházba. A szlovén klasszis kulcsontörés szenvedett, ami műtétre szorul, ám a beavatkozást egyelőre elhalasztották, mert Pogačarnak agyrázkódása is van, emellett a C7-es nyaki csigolyája is eltört. A műtét, illetve annak elhalasztása több kérdést is felvet azzal kapcsolatban, hogy vajon ezzel véget érte Pogačar idénye. A szlovén kerékpáros ugyanis legközelebb a montreáli országúti világbajnokságon versenyzett volna, ezt követően rajthoz állt volna a szlovéniai Európa-bajnokságon, és az idényt a hagyományos lombardiai körverseny zárta volna, amelyet egymás után 5-ször is megnyert. Sajtóértesülések szerint bizonytalan, hogy mi okozhatta Pogačar balesetét. Csapata nem hibáztatott senkit, közleményében versenybalesetként jellemezte az esetet. A feltételezések szerint Pogačar egy útszéli kisebb sziklán hajtott át, és emiatt veszítette el az egyensúlyát. A szlovén bringás egyelőre nem nyilatkozott a körülményekről, az Instagram sztoriába azonban posztolt egy képet a kórházból, ahol nyakmerevítővel fekszik, és sajnos láthatóak a kézsérülései is. Hát ez egy meglehetősen szomorú hír, és ezen szomorú hírt követően az egykori vasárnapi koktél idejében, egészen pontosan 8 perccel 11:30 előtt egy vidám zene, attól az Ivan and Parazoltól, amely egyébként egy magyar együttes, és kétszer is előzenekara volt a Deep Purple-nek Magyarországon, hogy október 2-án a Deep Purple koncert előtt ismét Ivánék fognak-e bemelegíteni, ezt nem tudjuk, az viszont egészen biztos, hogy itt a Nemzeti Sport Rádióban most Ivant és a Parazolt hallhatják.
0: Ez a Sport délelőtt. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson.

0: délelőtt. Minden hétvégén 10 órától a Nemzeti Sport Rádióban.
1: A mai rendhagyó vasárnapi sport délelőtt során 6 döntőt közvetítettünk a poznányi kajakkenu világbajnokságról, és a 6 döntő során 4 magyar éremi született. Ezüstérmet szerzett férfi kajak 1-es 500 méteren Varga Ádám, női kajak 1-es 200 méteren Luc Anna, illetve a női kenu 4-esünk 500-on Kis Ágnes, Nagy Bianca, Opavszki Réka és Csorba Zsófia összetételben, és kenu 2 500 méteren a Kollár Kristóf Juhász István duó a 3. helyen végzett. Szereztünk még egy 4. helyet Kuruc Levente és Fodor Bence jó voltából, illetve egy 7. helyet Paragi Petrának köszönhetően. Így aztán 16 döntőt követően a magyar termés a kajakkenu világbajnokságon már, mint a gyorsasági számokban, 3 aranyérem, 5 ezüstérem, 1 bronzérem, 1 negyedik hely, 2 ötödik hely, 3 hetedik hely és 1 nyolcadik hely javítás, pontosabban további érmek gyűjtése délután 2 órától, hiszen még 4 döntő vár ránk, és mind a 4 döntőben a magyar egység, a magyar induló érem esélyes, és csendben mondom, akár aranyérmek is várhatók, de ez a jövő zenéje, a sport délelőtt pedig a múlté, hiszen 3 perc múlva 11:30 lesz, és így a sport délelőtt végén a hangmérnök Nagy Máté, illetve a Boszlányból közvetítő Tóth Béla nevében is megköszönöm a figyelmet a műsorvezető Edvi László, de ne menjenek sehova, hiszen hamarosan kezdődik a Karfiol Fül birkózó magazinunknak a 3. epizódja, úgyhogy maradjanak továbbra is a Nemzeti Sport Rádióval.
2: Köszöntöm a hallgatókat, ez a Karfiol Fül 35. része, a mikrofonnál Regős László Pál. Mai vendégünk Süle László, a Kozma István Magyar Birkózó Akadémia kurátora, és itt van velünk az MBS Média Bizottságának elnöke, Deák Zsigmond is. Szervusztok, köszöntelek titeket a stúdióban. Az előző adásban az U17-es, most pedig az U20-as világbajnokság adja a témát, hiszen nemrég ért véget a pozsonyi esemény, ahol 1 ezüst és 4 bronzérmet szerzett a magyar csapat. Ráadásul mind az 5 magyar érmes a Kimba akadémistája. Kezd beérni a munka gyümölcse?
3: Köszönöm szépen a meghívást, sok szeretettel köszöntöm én is a hallgatókat. Igen, nagyon örültünk ennek az eredménynek, amit talán lehetne úgy is minősíteni, hogy áttörés történt a munkánkban. Ugye 5 esztendeje megy a teljes programunk, illetve volt egy 10 fős csapat, aki már 6. esztendeje volt nálunk legkorábban, és azt lehet mondani, hogy az 20-as korosztályban az akceleráció miatt, illetve a nagybirkózó nemzeteknek a sokkal nagyobb merítési lehetősége miatt nagyon nehéz európai országból eredményt elérni, és ennek ellenére nekünk sikerült megszerezni ezt az 5 érmet. És hát akik itt eredményt értek el, azok mind 5 esztendeje nálunk pallérozódnak. Tehát azt lehet mondani, hogy bebizonyosodott az, hogy a központi felkészülés, illetve az, hogy tényleg a legjobbak egymásnak is ingert adva, egymástól szerezve, ha együtt készülnek, remek edzők alatt, akkor bizony komoly eredményt tudunk elérni. És fontos talán ennek az eredménynek a megítéléséhez, hogy ezt nemzetközi szinten is elhelyezzük. Tulajdonképpen 2 nemzet érte, vagy 3 nemzet érte nálunk jobb eredményt. Az oroszok, illetve az azeriek, illetve az ukránok, azok ugyanúgy 5 érmet szereztek. És nagyon komoly birkózó nemzeteket sikerült megelőznünk. Örmények szintén 5 érmet szereztek, de például a grúzokat, törököket megelőztük. És hát hozzá kell tenni, hogy az Európai Unión belül most már abszolút a magyar utánpótlásnak komoly primátusa van. Tehát tulajdonképpen EU-s országok vagy nem, vagy 1-2 érmet tudtak szerezni, még olyan nagy nemzetek is, mint például Németország, vagy korábban nagyon komoly birkózó nemzet, Bulgária. Úgyhogy nagyon örülünk, és bízunk abban, hogy mindenki minél inkább ezek az eredményeket megismeri, és látja azt, hogy a Kimba az egy fontos intézménye a magyar birkózásnak.
4: Csak annyit mondanék, hogy önmagunkat is megelőztük, nem csak az ellenfeleket, mert 1992-ben volt legutóbb, hogy ezen a korosztályos junior világbajnokságon ennyi érmet szerezzünk, úgyhogy az testvérek között is ugye 36 év, ha jól számolom, szóval nem mindennapos ez az eredmény, úgyhogy az, hogy beért a gyümölcs, az talán még nem is fejezik teljesen, de nyilván és ezt majd Laci megerősíti, az egy dolog, hogy most ez ilyen szép eredmény, de nyilván ezt folyamatosan tartani kell, hogy így mondjam, mert ez lenne az értelme egy ilyen jellegű akadémiának.
2: Hangozana az érmesek neve is, László Koppány lett ezüstérmes, Báger Barbara, Zsitovasz Petró, Toplak Zalán és Szinai Szabolcs pedig bronzérmes, ugye 4 kötött fogású és egy női birkózó állhat a dobogóra az U20-as VB-n. Ilyenkor egy VB előtt ott a Kimbánál van bármiféle elvárás, remény, vágyakozás, hogy milyen eredményt kéne elérni?
3: Alapvetően nincs olyan, hogy most mi megmondjuk, hogy akkor itt darabra szállítani kell ennyi érmet. Szerencsére minden évben vannak érmeink szép számmal, tehát igazán sikertelen évünk egy se volt, de ez kiemelkedőnek tűnik. Eddig 18 érmet szereztünk az idei esztendőben utánpótlás EB-n, illetve világbajnokságon, és még az U23-as VB hátra van, ahol szintén van esélyünk érmeket szerezni. És sose felejtjük azt el, hogy a valódi cél az az, hogy a felnőtt válogatottnak adjunk olyan versenyképes birkózókat, akik képesek a felnőtt mezőnyben is világversenyen dobogóra állni. Ebben is jól haladunk, de nyilván kell a visszaigazolás, hogy jótól haladunk, illetve mivel állami támogatásból élünk, nyilván a sportvezetés számára is talán ez egy visszaigazolás, hogy a Kimba úgymond teljesítményében megfogható mérföldkövek vannak és konkrétumok a világversenyes érmek számában. Még egy gondolat talán a nemzetközi elhelyezéshez, hogy mindig szoktunk statisztikákat készíteni, elsősorban Bacsa Péter, a elnök úr, mert azok nem hazudnak, mondja a mondás, kivéve, hogyha hamisítják őket, de ugye...
4: De ha mi hamisítjuk, vagy szokták mondani.
3: Ahogy Csörcsi mondja, annak hiszünk.
4: Igen, így van.
3: Most, hát ez nem hamis, és 15 évre visszamenőleg megnézték a európai nemzetek szereplését az U17-es és az U20-as világbajnokságokon összesítve, és egyetlen egy nemzet volt, amelyiknek sikerült az érmei számát jelentősen növelni, az a magyar. A nagy nemzetek inkább stagnálnak, vagy pedig csökkennek, és egyébként az érmek száma inkább csökken, Ázsia egyre többet szerez. Tehát tulajdonképpen büszkék lehetünk arra, hogy Magyarország több érmet tud szerezni, mindenki másra ellentétben az Európai Unióban, és nyilván mi azt gondoljuk, hogy ebben a Kimbának komoly szerepe van.
2: Ez ugye felnőtt szinten is így szokott lenni, erről minden, majdnem minden világverseny után hallhatunk, hogy az Európai Unióban magasan a magyar birkózás a legjobb. Nem sportági szakemberként kurátor a Kimba alapítványánál, hogy kezdődött ez az egész?
3: Hát abban a szerencsében volt részem, hogy Németh Szilárd elnök úr még 2016-ban felkért arra, hogy akkor még Magyar Birkózó Akadémiának a felépítésében vegyek részt, és én kaptam azt a szerepet, hogy a terveztetést irányítsam, de később a felépítés kivitelezést is, majd az üzemeltetés során is, hogy az alapítvány működteti a akadémiánkat, és ott kurátorként az alapítványt én irányítom. Én nem tudtam sokat a birkózásról, nyilván vannak sztereotípiák a birkózókkal szemben, hogy ezek erős, de mogorva emberek, és nem feltétlenül az eszükről híresek, és aztán azt kellett megtapasztalnom, hogy ez egy nagyon összetartó, remek közösség, és büszke vagyok arra, hogy nagyon sok barátom lett és ismerősöm, és ráadásul nagyon sok birkózó éles eszű is, tehát hogy száfolnám ezeket a sztereotípiákat, és igazából egy olyan közösséget ismertem meg, ahol sokkal egyenesebbek egymással az emberek, és egy nagyfokú tisztelet övezi a bajnokokat, vagy akik sokat értek el. Ugye mindig húzzák egymást a birkózók, hogy kivert meg kit, és általában az emlékek mindenkinek saját mága felé megszépülnek, de azt kell mondanom, hogy én nagyon örülök annak, hogy ezt a közösséget megismertem, megszerettem, és ami külön élmény volt, hogy mivel mi nemzetközi szinten is ott vagyunk a toppon, beláthattam abba, hogy ez hogy megy a legmagasabb szinten, akár utánpótlásban, akár a felnőtt válogatottnál, nagy élmények, a világversenyek, és megtanultam azt, hogy mennyire tisztelni kell a birkózókat, mert ehhez a sportákhoz kivételes pszichikai és fizikai erőllét kell, elhivatottság, rengeteg edzés, tehát ez egy nagyon-nagyon komoly sport, úgyhogy örülök, hogy a részesévé lehettem.
4: Csak meg tudom erősíteni Lacinak a szavait, bár a kivételes fizikai képességeim talán most nem derülnek teljesen ki, de annak idején is birkoztam, és szinte csak győztem, tehát Óvári László később felnőttbe például Európa-bajnok ezüstérmes lett, akit a korosztályában legyőztem. Ő nyilván nem emlékszik rá, vagy nem így, de én így emlékszem. Na mindegy, de a lényeg, de örülök, hogy tehát jó, hogy nem én mondom ezt, hanem Laci, aki kvázi kívülről jött, bár a közgázról ugye ismertük, vagy hát
3: egy évfolyamban jártunk,
4: így van, ami egy dolog, mert utána hogy mondjam, a sors aztán később rendelt újra össze minket, de például Bacsa Péter, akit emlegettünk, alattunk járt.
3: Nem találkoztam vele egyetlenül, csak...
4: Igen, de alattunk járt, tehát magyarul egy vagy két évfolyama, tehát magyarul örülök, hogy ezt meg tudom erősíteni, hogy ahogy a Kimbának egyébként benne van a krédójába, gondolkodó birkozók már voltak, vagy vannak most is, de mondjuk az nem árt, hogy mondjam, intézményesülten próbáljuk őket kitermelni, hogy egy igen csúnya szót használjak, de mégis érti mindenki, mire gondolok.
2: Én ugyan versenyszerűen sose birkóztam, de a nappali szőnyegén én is többször adtam duplanázont a bátyámnak, mint igen. Ő nekem, emlékeim
4: szerint. Igen, szerintem ő valahogy máshogy emlékszik erre.
2: Nehéz volt megtalálni a hangot, a közös hangot a birkózókkal?
3: Igazából nem, hát nyilván ez egy férfias világ azért, mondhatnánk azt, hogy szupermaszkulin nagyon sok szempontból, de mellette a birkózók érző emberek is. Én azt tanultam meg, hogy a tiszteletet kell megadni mindenkinek, ez a legfontosabb, és hát nyilván tudni kell az ember helyét, hogy ne osztja az észt akkor, amikor sokkal jobban értenek hozzá mások. Bennem van egy ilyen alapvető kíváncsiság, ezért én rengeteget kérdeztem mindig a edzőktől, versenyzőktől, sportvezetőktől, hogy mi hogy van, mert azért a szabályokat nem könnyű megérteni, pláne mondjuk, hogyha megy egy mérkőzés, nagyon bonyolult a szabályrendszer, és próbáltam megtanulni, tehát bennem az a típusú igényesség megvolt, hogy a sportágnak azokat a finomságait, amennyire meg lehet tanulni egy kívülállónak, azt próbáljam megtanulni, és hát szerencsére türelmesek voltak, mert válaszoltak a kérdésekre, én meg nem szégyeltem ugyanazt a kérdést többször is föltenni, hogyha úgy éreztem, hogy nem kapok olyan választ, amit én is értek.
2: Azt hiszem, a Kimának az egyik legfontosabb tulajdonsága, hogy ernyő szervezet, és nem elveszi a kluboktól a tehetségeket, hanem együttműködésben, a klubokkal együttműködésben dolgozik, és ezzel az olimpiai pontokat is az egyesületeknek szerzik a birkózók, és nem magának a Kimbának. Milyen a kapcsolat az akadémia és a klubok között?
3: Onnan indulnék, ugye, hogy volt egy remek előképünk a Mr. Tush Akadémia, ahol már ez a rendszer vizsgázott, vagy kidolgozásra került, és a legelejétől kezdve egy jó modellt választottunk egyéni akadémiaként, hogy nem igazoljuk el a versenyzőket, hanem mi egy képzési központ vagyunk, ahol próbálunk magas szintű képzést és versenyeztetést biztosítani a hozzánk jövő fiatal sportolóknak. A klubok nyilván az elején meg kell őket győzni arról, hogy érdemes a tehetségeket feladni, de azt gondolom, hogy összefogással ezt sikerült elérni. Majdnem minden klubbal van megállapodásunk, tulajdonképpen minden klubbal, és ezek közül 70 klubban nagyon aktív az együttműködésünk, vannak sportolóik tőlünk, és hát fontos az, hogy az ő érdekeltségük is megmaradjon, hogy a bajnokok, akik jó eredményt érnek el, hozzájuk vigyék a pontokat, és így azért egy kisebb egyesület is kap esélyt arra, hogy ranglistán előrébb végezzen. Egyébként meggyőződésünk, hogy nálunk, mivel kevés birkózó van, nincs más modell, csak az, hogy a legjobbak lehetőség szerint együtt készüljenek. Volt szerencsém utazni így a világba, szintén a birkózás a legérdekesebb nekem Irán volt, ahol kétszer is jártam, és van egy amerikai-iráni üzletember barátunk, aki elvitt a szülővárosába, Andimeskbe. Nekem az ott megdöbbentő volt, hogy ez egy 150 ezeres város, és elvittek bennünket egy birkózó klubba, ahol legalább 200 fiatal birkózott, a 6 évestől egészen a felnőttig. És tartottak bemutató meccset a 6-7 évesek, és olyan technikai dolgokat tudtak megcsinálni, amit nálunk még a gyerekek nem is tanulnak. Tehát hihetetlen képzettségük volt, és ebben a városban, ami egyébként Iránban a gréko-román vagy kötött fogású birkózásnak a bölcsője, itt 2500-4000 birkózó birkózik. Tehát körülbelül ezt pontos számot nem tudok, de ez a nagyságrend.
4: A városban.
3: A városban, ami egy 150 ezeres város, és nekünk körülbelül ennyi birkózónk van összesen.
4: Tehát, az országban.
3: Tehát mi a nagy számok ellen harcolunk, vagy nagy számok törvény ellen is, hogy az a kevés birkózónk, az tényleg a lehető legjobb képzést kapja. És hát nyilván, ha az ember így betekintést nyer más nemzetekbe, akkor tudja, hogy óriási eredmény, amit a magyar birkózó produkálnak ilyen létszámmal. de ez csak úgy fenntartható, hogyha sose bízunk el magunkat, hanem bizony mindig bele kell tenni a munkát, meg bele kell tenni ezt a szervezettséget, mert azt látom, hogy amiben jobbak tudunk lenni ezeknek az országoknál, hogy sokkal szervezettebben megy minden, és hogy kevesebb hibával talál mondjuk a kiválasztásnál. Másik tapasztalatom az, hogy nincs két elit a birkózáson Magyarországon, csak egy, és mindenkit integrálni kell, aki tényleg akar tenni ezért a sportágért, mert minden szakemberünkre szükség van.
4: Pontosan ez a legfontosabb, tehát kicsi, összetartó közösség, és egyszerűen a szűrőn nem esett ki senki. De nem csak gyerek nem esett ki, hanem felnőtt vagy mester, vagy tehát gyakorlatilag akinek valaha szerzett tapasztalatot és van tudása, mikor azt meg kell tartani, mert különben ezt nem tudjuk. És nagyon fontos, hogy egyből kiderült, hogy az egyesületekkel össze kell fogni, nem elvenni tőlük. Azt hinnénk, hogy ez magától értetődő, de egyáltalán nem. Nagyon komoly sportágokban ez nem így van, hanem az akadémia, az különálló egyesület, külön indul a bajnoki rendszerekben, és gyakorlatilag, hogy mondjam, érdekellentét alakul ki a klubok és az akadémia között. Nálunk pedig ezt kell nyilván megértetni, másrészt meg azt a rendszert, amit Laci említett, megalkotni, hogy ez pont az ellenkező legyen, hogy boldog legyen az egyesületnek az edző, hogyha igaz, hogy a szíve csücske az a srác, akit ő, vagy kis csaj, akit ő felnevelt.
3: Lehet, ugye pár évig, vagy
4: így
3: akár 4-5 évig
4: is. El kell engednie, ahogy mondta Laci, feladnia, de nem feladnia a reményt, hanem őt Budapestre, ide a Kimbába, és úgy fog visszajönni, hogy eredményeket hoz, és fejlődik, és ha ezt látja egy edző, akkor az egyik szeme, nem, mind a két szeme könnyes, de mind a kettő nevet, mert látja, hogy van értelme a munkáján.
3: Hát ugye a sport sokszor az egók harca is, és én mindig azt szoktam mondani, hogy igazán eredményt úgy lehet elérni, ha az egót azt háttérbe szorítják a résztvevők, és összefognak, és a közös cél érdekében együtt dolgoznak. Illetve a versenyzőknél, vagy a sportolóknál pedig tényleg azt látom, hogy igazán azt tud bajnok lenni, aki hajlandó áldozatokat hozni, és hajlandó azt a rengeteg munkát beletenni. Hiába van tehetség, ha nem párosul ezzel a típusú alázattal, szorgalommal, akkor nem tud bajnok lenni. Tehát nekem ez a meggyőződésem is. Most már látunk ugye egy 5 éves periódust, vagy 6-ot, hogy hányan hagyták abba, hiába voltak nagy tehetségek, és hogy kikből lesz igazán bajnok, akik a munkát is beleteszik.
2: Az milyen, amikor egy tehetséges birkózó abba hagyja?
3: Volt sajnos rá példa. Általában a gyerekeknél a fókusz sokszor nem az, hogy ő bajnok akar lenni, hanem elviszi más, vagy egyszerűen nem hajlandó végdolgozni, vagy jön egy sérülés, vagy esetleg a családi háttér nem olyan, tehát hogy jó pár nagy tehetség abba hagyta nálunk is, akiből egyébként nagyon, nagyon nagy birkozó lehetett volna, de ez ilyen, hogy aki nem akar igazán bajnok lenni, csak kicsit, abból valószínűleg nem is lesz.
2: Ugye erről már volt szó, hogy a Kimba felnőtt válogatottnak termeli a birkózókat, neveli a versenyzőket, és ez az elsőleges célja, és a filozófia is elhangzott, hogy gondolkodó birkózó. Mit jelent ez valójában?
3: Ennek a fogalomnak a megalkotása Hegedűs Csaba nevéhez fűződik. Az a gondolkodó birkózó, akinek vannak céljai, ezt kitűzi a sportban, tervszerűen készül, és hajlandó sportszerű és észszerű áldozatot hozni ahhoz, hogy elérje a céljait. Emellett a probléma megoldó képessége az kreatív és magas, és egyfajta intelligenciával oldja meg az ügyeit a szőnyegen is, és a szőnyegen kívül a civil életben is. És nekünk egyébként célunk az, hogy amellett, hogy kreatív, gondolkozó birkózókat neveljünk, hogy egyben olyan jó, igaz magyar fiatalokat is, akik büszkék a hazájukra, és büszkén viselik a magyar válogatott mezét, és büszkén éneklik a himnuszt a dobogon. Tehát a nevelésünknek van egy ilyen része is, hogy igenis fontos az, hogy büszkék legyünk arra, hogy ezt a nemzetet képviseljük.
4: Így van, ez nagyon fontos, hogy programok is, tehát nem csak szavakban, tehát most ez nagyon jó hangzik, de olyan programokkal, olyan múzeumlátogatástól kezdve mozi, Laci jobban tudja, kulturális
3: kiállítás,
4: önmagában a Kimbában kiállítások tömege.
3: Voltak ugye, amire nagyon büszkék vagyunk, volt egy Kozma István emlékkiállítás, ahol a japán barátjával való kapcsolatát mutattuk be, ők leveleztek egymással, 33 levelet kaptunk vissza Japánból. Yamamoto Takao-nak hívták az úriembert, aki Kozma Istvánnal a tókiói olimpián ismerkedett meg, és utána kezdtek el levelezni, és megtanult magyarul Kozma kedvéért, és egyután magyarul leveleztek, megtanult a magyar himnuszt elénekelni, van is róla felvétel, ugye? És verseket fordított japánra magyarról, és az ő lánya ezeket a leveleket visszaadta nekünk, és ebből csináltunk egy nagyon szép felemelő kiállítást, egy film is készült egyébként erről, ami a YouTube csatornánkon megnézhető bárkinek, de például Nyiba mester Németh Sándor tartott nekünk rendkívüli irodalomórát gyerekeknek, voltak képzőművészeti kiállítások. Ezek a gyerekek nagyon elfoglaltak egyébként, és beosztással élnek a tanulás és a versenyzés edzések mellett, de próbáljuk nekik kinyitni a világot, meg hogy egy olyan környezet vegye őket körbe, ami a jóra neveli őket, fegyelemre, szorgalomra, kitartásra és a másik tiszteletére.
4: Csak egy mondat. Tehát most nem egy lukba kell mennie valakinek edzenie látástól vakulásig, hanem egy csodálatos intézménybe, ahol mondjuk a fősétel a lépcsőn, akkor megnézheti a már említett eddig egyetlen kétszeres magyar olimpiai bajnok és egy japán cselgáncs mester, ugye cselgáncsozó volt eredetileg az említett úr, egy igen felemelő kapcsolatát. Tehát gondoljunk egy picit bele egy tizenéves srácra, hogy milyen hatással lehet az, hogy ez van a környezetében. És gyakorlatilag tálcán kínálva, tehát amit mond Laci, hogy persze elfoglalt meg, hát egy tizenéves honnan tudná, hogy honnan kell az értékeket kapni, persze jó esetben kapja a szüleitől, az edzőitől, stb. De ilyen szerintem nem nagyon van máshol, és ez szerint, visszagondolok saját magamra, hogy mi lett volna, ha persze nem volt borzalmas az élete, nem erről beszélgetek, csak az, hogy nézd meg, tessék, ilyenek is vannak, ilyen kapcsolatok vannak az életben mondjuk. Ilyen, tehát szerintem eszeveszett felemelő bajnokok fala.
3: Igen, hát
4: a minden napot mész el, a mesteredzők.
2: Fel akarsz kerülni nyilván.
4: Fel akarsz kerülni, mesteredzők. Ott, azok is ott vannak. Tehát szerintem ez olyan inspiráció, hogy az nem igaz. A Hall of Fame tagok zászlója fennlobog az edzőterembe. Hát mi az, ami nagyobb példát adna és célt egy fiatal sportolónak, mint ez? Minden nap látja.
3: Tehát a példamutatás nagyon fontos, és ezt ők megkapják ott, meg hát húsvér világbajnokok veszik őket körbe, Európa bajnokok, remek birkózók, tehát ez az ő integrálásuk is sikerült, tehát nagyon sok visszavonult birkózó dolgozik nálunk fő vagy másodállásban, edzőként, sportvezetőként, tehát tulajdonképpen Kimbára azt mondjuk, és azt gondolom talán nem túlzás, hogy ez a magyar birkózás szentélye, abból a szempontból, hogy több mint egy akadémia, mert egyfajta olyan kulturális közegbe helyezi a birkózást, ami méltó ehhez a sportákhoz, és megemlékezik a nagy bajnokairól. Szoktuk mondani, hogy mi a kultúrát a magyar sport részének tekintjük, és így is működünk.
2: Volt szó az előbb itt a tanulásról is. Tanulás és sportolás összeegyeztetése nyilván a fiataloknál ez kulcskérdés. Mennyire feladata ez a Kimbának, hogy ebben segítse a sportolókat, akár az iskolákkal együttműködve?
3: Segítünk, tehát egyrészt vannak nevelő tanáraink, akiket a gyerekek mellett megfogadunk, és ők azért fontos az életpályamodellben, hogy a gyerekek lehetőleg jó eredményeket érjenek el az iskolába. Bukásaink nincsenek, tehát eleve a korrepetíció kapcsán azt gondolom, hogy ez nem probléma. Nyilván az a tapasztalatunk egyébként, hogy az elején nagyon sok iskolát megengedtünk, de azért aki igazán birkózó akar lenni, annak az ideális egy sportgimnázium. Tehát, mert ott sokkal rugalmasabb a tanrend, de emellett, ha valaki más iskolába szeretne menni, akkor azt is megengedjük. Úgyhogy, és fontos az, hogy a gyereket próbáljuk arra is ösztökélni, hogy menjenek el a testnevelési egyetemre, lehetőleg testnevelés tanárnak, ugyanis később visszamennek egy iskolába tanítani, és ezt a sportágat egyben oktatják, akkor nagyon sok olyan műhely alakulhat ki, ahol az utánpótlásunkat nyilván meg tudjuk szerezni, és jó folyamatok vannak, mert egyre többen jelentkeznek edzőszakokra is, illetve testnevelő tanárnak is. Tehát tulajdonképpen ez egy nagyon-nagyon hosszú távú folyamat, ahol hogyha jók a döntések, akkor 5-10-15-20 év múlva vannak ennek eredményei, ha pedig rosszak a döntések, akkor ennyi idő után történik az a típusú leépülés, amit sajnos látunk Európában, nagyon-nagyon sok országban és a szomszédos országokban is jellemzően.
2: Erről Lőrinc Tamás is beszélt itt 2-3 adással ezelőtt a TF-nek a fontosságáról, az edzőképzésről.
4: Pontosan, nem akarok hülyeséget mondani, talán most van a legtöbb birkózó, akár edzőképzésen, ugye? Igen, tehát igen. Akkor jól emlékszem. És akkor Lőrinc Tamás, ugye, aki szakmai igazgatója, most nem tudom, hogy volt, vagy most, hát, nem, ugye, most mi a státusza, de ha már a példák.
2: Jól átkanyarodhatunk a következő témára.
3: Igen, tehát a Tamás ugye olimpiai bajnokként jött hozzánk, együtt dolgoztunk 4 évet, nagyon büszke vagyok rá, hogy megismerhettem. Kicsit bele is tudtam pillantani azokba a finomságokba, apróságokba, ami az olimpiai bajnoki címéhez kellettek, mert nagyon sok minden kell ahhoz, hogy valaki olimpiai bajnok legyen. És hát a Tamás megállt a helyét nálunk abszolút, és azt gondolom, hogy elnökként is remek vezetője lesz a sportágnak, de tulajdonképpen a szakmai munkát ő irányítja, vagy irányította Kimbában, most még egy fél évig ezt társadalmi munkába elvállalta. Egyébként maga az elnöki poszt az összeférhetetlen, tehát meg kellett szüntetni a jogviszonyát nálunk, miután megválasztották elnöknek. Az MBS alapszabályából jön egyébként.
4: Olimpiai világ és 4-szeres Európa bajnok 15 év alatt 15 világversenyes érem. Csak ez kiegészítésképpen. Tehát ilyen emberről beszélgettünk. Tehát
2: sőt is láthatják ott a fiatalok.
4: Gondoljuk bele, hogy ezt az embert látják minden egyes nap, látták a srácok, és most is látják még, és ezután is fogják természetesen.
3: Sőt be is áll birkózni, mondta Tomi, most már egyre fiatalabbakhoz, de
4: oda 6 évesek.
3: Nem azért, nem ott, mert tudom, 14
4: fölött van. Nem kezdődik meg az akadémiai képzés.
3: És a Tomi egy teljesen normális ember amúgy, tehát én azt gondolom, hogy mindenki kedveli a birkózásba, tehát ő, neki semmilyen úgymond sztáralűrje nincsen, normális ember maradt, és szerintem ez is egy példa, hogy úgy is lehet valaki bajnok.
4: Ez a legfontosabb egyébként, sportújságíróként azt tudom mondani, hogy kb. 5 millió sportolót ismerek, és nagyon ritka az, aki ilyen eredményeket, amiket most felsoroltunk, és ezek után is normális ember, hogy mert ennél több nem kell. És Tominál még az is, hogy letesszük a Marsra, és ott is feltalálja magát. Tehát nem volt még olyan szituáció, amit teljesen idegennek gondolnánk, ahol ő ne találná meg azonnal az ott lévőkkel a kontaktust és a szót. Szóval ez viszont tanulhatatlan, az biztos.
2: Szövetség elnökeként folytatja ugye a munkáját. Gyanítom ebből, hogy a közös munka a szövetség és a Kimba között nem lesz nehéz, de mégis milyen ez a közös munka, akár gazdasági, akár szakmai, vagy bármilyen más szinten?
3: Szerintem ideális. Ugye láttunk olyan példát, amikor nem voltak jó viszonyban szövetségek akadémiákkal. Szerintem az nagyon kontraproduktív. Egy mondatba kitérnék az előző elnök úr, Németh Szilárd elnök úr szerepére, aki tényleg egy olyan egységet hozott létre a birkózásba, amit most azt gondolom Tamás folytat, és tényleg a vezetésben azt kell mondanom, hogy az ügyért dolgozunk. Van egy kedvenc bibliai idézetem, és talán ez is nekem egy vezérfonal, hogy aki felmagasztalja magát, megaláztatik, aki viszont megalázza magát, az felmagasztaltatik. Tehát a sportban ez nagyon igaz, hogy az egókat a vezetésnek is azt gondolom, hogy sikerült háttérbe szorítani, és egy ügyért dolgozunk alázattal, de ez a sportolókra is igaz, hogyha így dolgoznak, akkor tudnak eredményesek lenni. Ugye közös a vezetés, nagyon sok olyan szabály van, amit egy szövetség tud meghozni, ami támogatja az akadémiát, és ugyanígy az akadémia is nem akar egy önálló vár lenni a sportágon belül, hanem egy olyan szövetség, egy olyan szövetséges, aki a birkózás érdekeért dolgozik, és nyilván azért a célokat alapvetően egy szövetség tudja meghatározni. Én magunkat inkább egy olyan okos szolgáló lánynak tartom, aki szintén a birkózásért dolgozik. A másik fontos dolog azért a finanszírozás, tehát az akadémiával a birkózás lehetőségei gyakorlatilag megduplázódtak, tehát mi nem a szövetség keretéből kaptunk soha forrást, hanem külön delegáltan erre a célra az államtól, és számos szakember így tudott tisztességes jövedelemhez jutni, illetve talán sikerült egy olyan életpályamodellt kialakítanunk a birkózók számára is, hogy most már azért egy fiatalnak komoly, anyagilag is egy komoly elismerést tud szerezni, hogyha nemzetközi szinten is eredményes, nagyon sokféle csatornában mi is adunk ösztöndíjakat, van számos állami ösztöndíj, vannak jutalmak, illetve aki vállalja a sportszázadban a honvédséggel járó feladatokat, az még pluszban egy komoly jövedelemhez jut. Tehát Tehát most már azért a fiatalokat könnyebb talán bent tartani a sportban, mert egy olyan anyagi érdekeltséget is sikerült megteremtenünk közösen, ami lehetővé teszi, hogy nem kell abba hagyniuk 18 évesen, ha tehetségesek a sportágat.
2: Süle Lászlónak köszönjük szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat, és további sikeres munkát, sikeres folytatást kívánunk a Kimbának, a Kimbánál, és Deák Zsigmondnak is köszönjük, hogy ma is itt volt velünk, a kedves hallgatóknak pedig a figyelmet, két hét múlva folytatjuk, viszonthallásra.
0: Ez volt a Sport délelőtt a Nemzeti Sport Rádióban.

műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Hajrá, hajrá!
3: Műsorajánlót hallottak.
0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Sporthely. Érdekes történetek és emberek különleges helyszíneken. Ez a Sporthely minden hétvégén 12 órától a Nemzeti Sport Rádióban.

A Sporthely mai házigazdája a Dunafüredi Utánpótlás Vízi Sport Egyesület Százhalombattán. A klub azzal a céllal alapult, hogy a kajakkenu hagyományait továbbadja, és lehetőséget nyújtson mindenkinek a sportág megismerésére. A mi célunk, hogy magát az egyesületet megismerjük. Ott leszünk a vízparton, de még a vízen is. Tartsanak velünk, én Berelmese vagyok.

0: Dunafüredi UVS-e, mellettem az elnök Nyári Bendegúz. Az UVS-e az lehet, hogy vízilabdából sokaknak ismerős, hiszen ott férfi és női vonalon is sikeres a csapat, főleg női vonalon, de azt hiszem, hogy itt az UVS-e az nem az Újpestet jelenti, hanem utánpótlást, mert hogy ez egy utánpótlás klub csak és kizárólag?
1: Igen. Tehát mi valóban az utánpótlás vízisport egyesület vagyunk, és fő fókuszunk valóban az utánpótlás. A tagságunk körülbelül 95%-át utánpótlás versenyzők teszik ki, és ezzel is foglalkozunk napi szinten. Az ő edzéseiket szervezzük, koordináljuk őket, versenyeztetjük, készítjük fel a versenyekre.
0: A versenyzés az itt kulcs szó, tehát nem jöhet le ide gyerek úgy, hogy néha szeretnék lejönni evezni, hanem aki ide lejön és sűrűn ide jár, annak kell versenyezni is.
1: Igen, tehát ez egy igazából egy sportági sajátosság. Természetesen szívesen látjuk azokat is, akik nem élsportolóként képzelik el a jövőjüket, és nem heti 6 edzéssel a magyar bajnoki címeket szeretnék hajszolni. Ugyanakkor a kajakkenunak a teljes támogatási és működési rendszere az olyan, hogy be kell vinnünk a versenyrendszerbe mindenkit, és erre amúgy vannak is a versenyrendszeren belül lehetőségek, hogy minden sportoló minden szinten megtalálja saját eseményét, és a neki megfelelő környezetben tudjon készülni.
0: A megfelelő környezet az most is adott, hiszen itt állunk a Duna partján, jó idő van, és hogyha ide lejönnek akár napközis táborba a gyerekek, akik lehet, hogy kedvet kapnak majd, őket már könnyű itt tartani, de az mennyire nehéz, hogy egyáltalán eljussanak idáig, és meglássák, hogy van itt egy ilyen.
1: Igyekszünk komoly energiákat rakni abba, hogy ez az egyesület ez látható legyen, és ismerjék, és halljanak a programjainkról. A táborjainkat már koratavasszal, március-áprilisban elkezdjük hirdetni. Plakátolunk a helyi iskolákba, plakátolunk itt helyben a csónakházba, hogyha valaki erre jár, akkor lássa, hogy kik vagyunk, mik vagyunk, milyen lehetőségek vannak nálunk. Illetve ami talán az elmúlt években a legjobban működött, az a különböző közösségi média kampányok, ahol hirdetéseink vannak, és próbáljuk megcélozni azokat a szülőket, akik

0: nem is mi tartjuk, de minden évben van egy sárkányhajó verseny itt Százhalombattán, egy pár kilométerrel adébb a csónakázó tavon, ahol nekünk lehetőségünk van kitelepedni, standolni, illetve oda is viszünk hajókat, és ott is hajóba lehet ülni. Az egy ilyen 50-100 gyerek, akit ott hajóba tudunk ültetni, akik eleve azért vannak ott, mert szülők vagy ők érdeklődnek a vízisport iránt, tehát onnan is rengeteg gyereket sikerült már ide lehozni és kajakozásra buzdítani.
1: Ugye azért itt már lehet, hogyha heti turnusokat nézünk, akkor a második napon vagyunk, hiszen egy keddi napon beszélgetünk éppen, de azt látom, hogy itt a gyerekek már viszik le saját maguknak a hajót a Dunára, vagy a Holtágra, vagy a Nagy Dunára. Mik az első lépések, amikor elindul egy ilyen napközistábor, mert azért könnyen lehet, hogy olyan gyerekek vannak itt, akik soha életükben nem ültek még kajakban, az is lehet, hogy egy picit félnek a víztől, tehát ez az előkészítés, vagy a kezdeti lépések, azok miből állnak?
0: Igen, tehát itt tegnap indítottunk tábort 16 gyerekkel. Tegnap éppen azért, mert rengeteg logisztikai feladatot kellett leküzdeni, csak egyszer mentek vízre, tehát amikor megérkeznek, akkor az első az egy ilyen bemutatkozó kör, ahol egymással megismerkednek, utána elővesszük hajókat, lapátokat, mentőmellényeket. Ha itt egy kicsit odébb sétálunk, akkor látható, hogy plakátokon ki van függesztve, hogy kinek melyik sorszáma hajója, lapátja, mentőmellénye van, hogy megismerje az eszközeit, mert ezeket az eszközöket fogják használni egész évben, ezekkel fognak vízre menni, ez az, amiket rájuk bíztunk, ez az, amikre vigyázni fognak. A hajóleviteltől indultunk, egyfajta önállóságra nevelés történik, tehát már a táborozóink is az első alkalommal ketten hajóorrát, hajófarát fogva viszik le a hajóikat, segítenek egymásnak, ezzel is egyfajta közösségi erőt mutatva és önállósodást mutatva próbáljuk nevelni őket. De hát hiába van 4 segítőnk a táborra, akkor is a 16 gyereknek, ha csak mi vinnénk a felszerelését, akkor nagyon sokáig tartana minden egyes vízre szállás, kiszállás. És hát nem azért vagyunk itt, hogy csak a hajókat pakoljuk jobbra-balra, hanem hogy kajakozzunk és jól érezzük magunkat.
1: A vízre szállás majd mindjárt megtörténik. Nekem is lesz szerencsém beülni a motorosba egy picit az edzés alatt a nagy versenyzőkhöz, de még vissza egy picit a táborozó gyerekekre, a napközis táborozó gyerekekre, hogy van egy olyan pont, ahogy, vagy amikor máshogy kezd csillogni a szemük, és akkor lehet tudni, hogy na ő megvan, ő vissza fog térni.
0: Azt gondolom, igen, ez látható, tehát amikor lemegyünk velük az elején még, jaj, nem akarok hajóba ülni, nem szeretnék elmenni a stég, kicsit ügyetlenül fogja a lapátot, beborulgat, és akkor egyszer csak eljön az a pont így a hét közepe felé, amikor már nem nagyon lehet őket kiszedni vízről, amikor már megebédeltek délben, és fél egykor jönnek, hogy akkor mikor megyünk vízre, mikor lehet kajakozni, és szerintem az az a pont, amikor ők már kajakosok.

0: közben már itt ülünk a motoroson, ahogy hívják itt a kajakkenuban azt a kísérőhajót, amivel felügyelik, ellenőrzik a kajakosokat, miközben tart az edzés. Ez az egyik legjobb része, hogy ilyen melegben kint vagyunk a vizen, és innen figyeled a versenyzőket?
1: Igen, igen, azt gondolom, hogy sokkal jobb itt, mint kinn a parton, ahogy ezt szerintem te is tapasztalhattad. Mert nem véletlenül már reggel 7-kor elkezdtük az edzést, és kinn vagyunk a vizen, de érezhető, hogy van egy kis szél, hűt a víz, úgyhogy sokkal jobb érzés itt kint lenni a vizen.

0: talán előírás is, hogy kell felügyelni nyílt vízen a versenyzőket?
1: Igen, igen, tehát a hajózási szabályzat az szigorúan megköti, hogy kiket hogyan kell felügyelni. 14 év alatt eleve mentővenlényben jöhetnek csak ki a gyerekek, 16 évig kötelező a motorcsónakos kíséret, külön jogosítvány kell ahhoz, hogy gyerekekkel edzést tartva lehessen kísérni őket.
0: Na akkor most itt ülve belehallgatunk egy edzésbe.
2: Egy kicsit csorogjunk. Gyere, Nika! Egy kicsit csorogjunk lefelé, mert nem tudok bemenni középre, mert leérek. Percre megyünk, figyelem, kész, rajt! Egy percnél vagy! Kettő perc, gyere tovább! Utolsó perc, gyere, gyere, gyere, tartsad! Jó!
0: Most vége van az edzésnek, minden elcsendesedett. Ők versenyre készülnek, akik most kijöttek?
1: Igen, igen, tehát ők a legnagyobb versenyző csoportunk. Ők profi kajakosok, tehát ők egész évben versenyeznek, és erre is készülnek. Nem hiába, itt vannak már reggel 7-kor, délután jönnek vissza, tehát egész nyáron ők két edzéssel készülnek a korosztályos magyar bajnokságaikra egészen augusztus elejéig.
0: Ők főleg Százhalombattaiak, vagy azért járnak ide mindenhonnan?
1: Hát egyrészt igen, Százhalombattaiak, de ez körülbelül a csoportjainknak a fele. Sokan járnak át Érdről, néhányan Diósdról, Ercsiből, tehát viszonylag nagy területet lefedünk, és sok helyről vannak sportolóink.
0: Most beszéltünk arról, hogy már reggel 7-kor elkezdtétek az edzéseket, nyilván ennek köze van ahhoz is, hogy nagyon meleg van. Az időjárás az azért nagyban befolyásolja a kajakozást, nem? Mert itt azért akár edzéstervet is úgy kell kialakítani, hogy tudod, hogy milyen idő vár rátok mondjuk egész héten?
1: Igen, tehát szabadtéri sport, és alkalmazkodnunk kell. Egyrészt próbáljuk arra nevelni és arra tanítani a gyerekeket, hogy ők is alkalmazkodjanak, tehát azért még kimegyünk esőben, szélben, hidegben, melegben, és próbáljuk a gyerekeket arra tanítani, hogy erre hogyan tudnak alkalmazkodni, hogyan tudnak felöltözni, nyáron folyadékutánpótlás, hűsítés, de ugyanakkor mi is igyekszünk alkalmazkodni, tehát az edzésterv az egy viszonylag mobilis képlékeny dolog, ott is igyekszünk utána menni annak, hogy milyen idő várható, nézzük az előrejelzést, illetve a másik, ami elsőre lehet, hogy nem egyértelmű, de a Dunához is alkalmazkodunk, tehát sokszor előfordul, hogy vízállás függvényében is változtatni kell az edzésen, magas vízállásnál más tudunk csinálni, máshova tudunk menni, alacsony vízállásnál is, úgyhogy itt vagyunk a természetben, és ennek minden szépségét, előnyét, hátrányát élvezzük.
0: Ahol most állunk, az egy olyan hely, hogy úszik mellettünk a Duna, ugyanakkor itt egy holtág. Az edzésekre, most amikor kint voltunk a motorossal, akkor azért főleg a Dunán voltunk, és nem a holtágon, de ezt is használjátok, ezt a részét? Vagy ez is attól függ, hogy éppen mit szeretnétek gyakorolni, vagy mi van az edzésprogramban?
1: Igen, igen, tehát egy viszonylag szerencsés helyzetben vagyunk, hogy mint láttuk, itt van nekünk egy 500 méteres holtágunk, ahol áll a víz, nincsenek örvények, nem folyik, illetve ott van a Nagy Dunánk, tehát itt ebben az öbölben szoktuk többnyire a különböző finom hangolásokat, precíz gyorsasági munkát elvégezni, itt van ahhoz meg a megfelelő körülmény, a Nagy Dunára pedig akkor megyünk ki, amikor hosszabb, terjedelmesebb edzéseket szeretnénk végezni, arra pedig az, ami tökéletesen alkalmas.
0: benne van az a veszély, hogy esetleg a Dunának nagyon nagy a sodrása, vagy minden ilyennel ti már fel vagytok térképezve, hiszen állandóan itt vannak az edzések, tehát erről ettől nem kell tartani, vagy pont ez az, amikor azt mondod, hogy azért a Dunára is készülni kell?
1: Igen, tehát a Duna az egy folyó, az folyik, ugyanakkor 10 éves koruk óta velünk készülnek a gyerekek, és ezzel igyekszünk megismertetni őket. Megvannak a veszélyei, de kellő felkészüléssel és ismeretanyaggal ezek leküzdhetőek. Tehát magát az edzést azt nem befolyásolja a sodrás, tehát megyünk fölfele, megyünk lefele, viszont mondjuk egy érdekesség, hogy fölfele haladásnál, tehát magának a Dunának a természetes sodrása olyan, hogy a part mellett kevésbé folyik, és ahogy mélyül, egyre jobban haladunk a közepe felé, úgy egyre jobban folyik. És ezt a gyerekek viszonylag lassan tanulják, meg valaki ráérez, valaki nem, hogy fölfele haladásnál hogyan kell a parton menni, hogyan kell megtalálni azokat a finom részeket, ahol közelebb lehet menni, gyorsan lehet haladni, tehát ez a Nagy Dunán edzésnek az egyik legszebb, legtrükkösebb része.
0: Azt hiszem, hogy a Párizsi olimpián is nagyon sokat profitált ebből, akár Rasovszky Kristóf, akár Betlehem Dávid, akár Fábián Bettina, akik pont ezen a helyen készültek fel a Szajna sodrására. Egyébként a kajakkenusok kiegészítő sportákként akár az úszást azt beszokták építeni a mindennapjaikba?
1: Igen, igen, tehát egyrészt akkor az első kérdés, hogy Kristófék, igen, tehát tavaly előtt nyáron Kristófék itt voltak velünk, mentünk a motorcsónakkal, az edzőjükkel, és nézegettük, ők számolgatták, hogy hol folyik körülbelül úgy a Duna, mint a Szajna, hogyan kell megfordulni, vittek le bóját, tehát az egy izgalmas élmény volt őket látni, ahogy itt erre készülnek, és próbálják ezt a sodrásban úszás dolgot a lehető leghatékonyabban csinálni, illetve igen, tehát mi is úszunk. Nálunk
0: a Dunában?
1: Nem. Mi az uszodában? Kristófék ide jönnek az uszodából a Dunába úszni, mi pedig megyünk az uszodába úszni a Dunáról. Nálunk úgy néz ki egy év, hogy október végéig, november elejéig itt vagyunk kint, és novembertől egészen február végéig, március közepéig szárazföldi edzéseink vannak, amiben az uszoda is beletartozik. Ott mi heti 2-szer járunk uszodába, kicsikkel járunk tornaterembe, illetve lejárunk ide is futni és erősíteni a konditerembe.
0: Akkor, hogyha visszasétálnánk a csónakházig, akkor majd arról is beszélünk egy-két szót, mert az sincs messze.
1: Indul a program? Ne égjetek meg.
3: Lekentük magunkat.
4: Nagyon legyen! Mendig, segítsetek neki vízbe szállni! De szállj vízre, ha levitted a hajót! Ne jössz föl, Miki! Szállj vízre!
0: Itt fent egyébként a csónakháznál nagyon nagy a sürgés-forgás, mert hogy a picik most szállnak vízre, de egy pár mondatban el tudnád mondani, hogy hogy is néz ki akkor itt a csónakház? Hogyha bekukkantok itt ezen az ajtón, akkor egy konditermet látok, vagyis annak a körvonalait, akkor az erősítés az itt helyben is megszokott vagy elvárt?
1: Igen, igen, ha itt benézünk, akkor valóban a konditermünket láthatjuk. Egész évben ezt a konditermet használjuk erősítésre. Az erősítés is sportágunknak egy igen fontos része, amit folyamatosan építünk föl és iktatunk be a fiatalok edzéstervébe. Kezdve a kicsiknél a saját testsúlyos edzésekkel, fekvőtámaszok, húzóckodások, has-hátizomfejlesztés, és ahogy szépen haladnak előre, 14 éves kortól megjelennek a súlyzós edzések, és akkor egyre növekvő súlyokkal dolgoznak egészen a 18-19 éves legidősebb versenyzőinkig is. És hát itt ebben a teremben megvan mindenünk, ami nekünk kell, tehát nem is szoktunk máshova menni. Nyáron is itt vagyunk, télen is itt dolgozunk.
0: Itt még három nagy ajtót látok a konditerem mellett. Ott tartjátok a hajókat, vagy esetleg más titkok bújnak meg az ajtók mögött?
1: Azt kell tudni erről a területről, hogy ezt nem egyedül használjuk. Tehát itt a másik három garázsban más egyesületek működnek, tehát ha balról jobbra haladunk, akkor bal oldalt a két garázs az a Dunai Flottillához tartozik. Ők szabadidős vizitúrázással foglalkoznak, ők tényleg őrzik a régi úttörő táborok és egyéb események vízisport hagyományait, tehát kicsit így a retro vonalon mozogva főként vízitúráznak. A következő garázs az a Dunafüredi Vízisportklub. Ott abban a garázsban laknak jelenleg a Dunafüredi Vízisportklub sportolói, akik főként Masters felnőtt sportolók, akik a sporták szeretete miatt hobbiból járnak vissza, és még kajakoznak, és űzik ezt a szép sportágot.
4: Nos, én eddől játszva, úgy. Na, hajlá, fiú, hasítsunk. Gyerünk, Ádi. Donel, húzd ki magad. Ugyulj. Ne feküdj le annyira. És a sárgán fog. Ott a sárgán, a jobb kézzel. Doné, jobb kézzel kijebb, a ballal meg egy picit beljebb. Ögyödj!
0: Kis Ildikó edző, akinek nem tudom, hogy mennyire van nehéz dolga akkor, amikor napközben 40 fok van, és már reggel 8-kor is 37. Mennyire előny az, hogy ilyenkor a vízen lehetnek a gyerekek, hiszen jelen pillanatban éppen egy edzőtáborban állunk.
3: Igen, a gyerekeknek szerintem a vízisport az egy fantasztikus dolog így nyáron. A Duna ugye az egy olyan lehetőség számunkra, ahol a tavakhoz képest lényegesen hűvösebb vízben nevezhetnek a gyerekek. Ez egy nagyon aranyos dolog volt a tegnapi napon, mert kint voltunk velük a Dunán, és amikor megérkeztünk ebben a zárt öbölbe, akkor mindegyik gyerek mondta, hogy fú, de meleg ide bent a víz. Tehát a nyílt vízen ez a 23-24 fokos hőmérsékletű víz a sokkal kellemesebb ebben a 40 fokban is. Én szerintem a gyerekek nagyon szeretik ezt a közeget.
0: Nem is veszélyes egyébként a nyílt víz, hogy már itt rögtön rátérjünk a lényegre?
3: A gyerekek itt teljes biztonságban vannak, 14 éves korig kötelező a sportágunkban a mentő mellény viselése, kísérő motoros mindig van mellettük, és ilyen 150-200 méteres körzeten belül a gyerekeket nem engedjük el a kísérő motoros mellől.
0: Itt vagyunk most Százhalombattán, akik itt vannak, ők főleg százhalombattaiak, vagy környékbeliek, vagy akár a fővárosból is jöhetnek ide?
3: Bárki jöhet ide, de ilyen kajakozási lehetőség itt a környéken, kb. Ilyen 30-40 kilométeres körzetben csak mi vagyunk. Nagyon sok helyről járnak Tárnokról, Érdről, Ercsiből, Diósdról, tehát 5-6 településről járnak hozzánk gyerekek rendszeresen sportolni. Természetesen nyitottak vagyunk, bárki jöhet, csak ugye minél messzebbről jönnek, annál nehezebb megoldani a gyerekeknek az ideutaztatását.
0: Mennyire jellemző az, hogy ezek a gyerekek azért vannak itt, mert ők szeretik ezt csinálni, vagy azért a mai gyerekekre jellemző, hogy egy pici szülői ráhatás is van, hogy mindenképpen legyél a természetben, legyél a közösségben, sportolj valamit?
3: Hát a szülői ráhatás nagyon sokszor az elején történik meg, de nagyon hamar, akik megmaradnak, ők már önmaguktól jönnek. Tehát ők önmaguktól már nagyon szívesen járnak, és nagyon sok helyen azt tapasztalom, hogy amikor a szülő esetleg ugye azt mondja, hogy nem szeretném a gyerekek, hogy úgymond kihisztizik azt, hogy már pedig ők szeretnének edzésre jönni.
0: Egyébként mennyire nehéz bevonzani a gyerekeket, mert azt, hogy egy idő után itt maradnak, az nyilván jó, de azt, hogy egyáltalán elkezdjék, azt nem tudom, hogy olyan edzőként mennyire látja, mennyire nehéz a mai gyerekeknek.
3: Hát én úgy gondolom, hogy a mi sportágunkban, ugye mi nem bent a városban vagyunk, tehát ugye ez is egy délutáni foglalkozás minden nap, ezért nagyon sok szülő inkább azokat a sportokat választja, amit ott bent, ugye az iskola után a gyerek önmaga el tud jutni. Nekünk nagyon nehéz toborozni, én azt látom, és az edzői kollégákkal, ugye akik itt a környéken vagy az egész országban edzősködnek, mindenki azt tapasztalja, hogyha az a szakosztály vagy az az egyesület nem pont a városban van, akkor a várostól messzebb nagyon nehéz a gyerekeket oda vonzani.
0: De egy ilyen nyári tábor, most ne edzőtáborról, hanem mondjuk napközis táborról beszéljünk, az segít?
3: Igen, segít. Ugye itt is most mi jelen pillanatban 16 külsős gyermeket nyári táboroztatunk, és komoly célunk az, hogy megszeressék itt ezt a sportágat, és maradjanak. Az elmúlt évek tapasztalata az, hogy egy ilyen 16-18 fős nyári táborban egy 4-5 gyerek megmarad. Tehát ugye ezzel már léptünk egyet, mert az őszi munkát már úgy tudjuk elkezdeni velük, hogy már tudnak kajakozni.
0: Angyal Bence, válogatott sportoló. Mióta vagy válogatott sportoló?
5: Hát lassan szerintem 3 éve. Ugye kölyök válogatottban kezdtem, és most vagyok serdülő válogatott, és jövőre a cél ugye az ifjúsági válogatott, szóval 3 éve.
0: Most, amikor beszélgetünk, akkor nyár van és jó idő van, de azért beszélgettünk itt arról, hogy ez egy szabadtéri sport, az időjárás nagyban befolyásolja azért a körülményeket. Ezekkel mennyire tudsz megküzdeni?
5: Hát viszonylag jól, ugye télen általában erősítünk és futunk, az nem rossz így időjárás szempontból, és ugye időben kezdünk, szóval már egy februárban kint vagyunk vizen, február végén, szóval így be van osztva az időjárásnak megfelelő edzésekre az év.
0: Nyilván nem is ez lett volna a legfontosabb kérdés, amivel kezdjük ezt a beszélgetést, hanem leginkább az, hogy hogy kerültél te a kajak közelébe. Egyébként dunaparti vagy vízparti gyerek vagy?
5: Hát én mindig is nagyon szerettem a vizet. Gyerekkoromban sokat jártunk a Dunapartra is, és egyszer láttam így a hirdetést, hogy itt Batán lehet elkezdeni, és akkor lejöttünk, tetszett, és azóta csinálom már lassan 7 éve.
0: Battai vagy egyébként?
5: Battai vagyok, igen.
0: Úgy akkor egy picit egyszerűbb. Mi volt az, ami itt tartott? Mert hogy meglátsz egy hirdetést és lejössz, az egy dolog, de szerintem a sokkal fontosabb, hogy mi az, ami annyira vonzó, hogy aztán nem mondom, hogy az életedet is ráted, mert nagyon fiatal vagy még, de még az is lehet, hogy az életedet ráteszed, de mi volt az, ami itt tartott, és ami leginkább megtetszett benne?
5: Hát én kettőt mondanék, a közösség az itt nagyon erős, és nagyon tetszett így az összhang így mindenki között, és így az az életérzés, hogy lemész a vízre, és ott vagy a természetbe, és tényleg gyönyörű helyen is mész, és csak chilles.
0: Jó, de ez még nem jelenti azt, hogy ezt aztán te versenyszinten is komolyan szeretnéd venni, mert hogy ezt megcsinálod minden délután, az egy dolog, és az egy másik, hogy akkor ezt te versenyzőként is szeretnéd majd nagyon komolyan csinálni.
5: Hát igen, az első versenyem tartott így a verseny szerű kajakozásba. Nekem így annyira tetszett az, hogy tényleg összegyűlik a társaság, így a többi egyesület is, és így mindenki megmérkőzik egymással, és csak így az, hogy tényleg ez az életérzés, hogy így küzdünk, és mindenki csak a legjobbat akarja belerakni.
0: Tehát akkor az lehet mondani, hogy egy fordulópont volt az első verseny, és akkor onnantól el volt döntve a sorsod?
5: Mindenképp igen.
0: És ahogy haladsz előre, vagy ahogy idősödsz, akkor egyre inkább más célokat tűzöl ki, hogy legyen egy serdülő válogatott, ifi válogatott, aztán lehet majd minél merészebbeket, hiszen a magyar kajakkenu hagyományai azok azt, vagy arra predesztinálhatnak, hogy akár itt nagy céljaid is lehetnek.
5: Hát mindenképp így fokozatosan nekem is így tárult ki a világ, és egyre nagyobb célokat tűztem ki, hát először így az, hogy nyerjek meg egy kis versenyt, aztán, hogy az országos bajnokságot, tavaly az volt, hogy jussak ki az ORV-re, idén is az, és majd akkor esetleg lehet, hogy majd egy olimpiára is, de hát ez még nem most lesz, de az is a hosszú távú cél.
0: Hát 4-8-12 év olyan fiatal vagy még, hogy a simán belefér. Egyébként beszéltünk itt a körülményekről, de azok a körülmények, hogy azért itt nagyon sok kiegészítő sportágban éppen egy konditerem mellett beszélgetünk, és éppen talán futni indulsz. Ezek mennyire tartoznak hozzá, nyilván hozzátartoznak a te szívedben, ez mennyire kötelező, és mennyire látod azt, hogy igenis ez kell ahhoz, hogy te sikeres legyél?
5: Én alapvetően szeretem csinálni így a kiegészítés részét is a kajaknak. Futni is szeretek, és mindenképpen kell hozzá, mert tényleg az állóképességet magában a kajakba nem fejleszted annyira, mint egy futása mellé pluszban. És tényleg ezek így összeállnak egy nagy egészszé, és úgy tudsz jól kajakozni, hogyha tényleg mellé is csinálod ezeket, akkor lesz egy gyors, és akkor lesz jó eredményet.
0: És két kajakedzés között nyilván elmész futni, az jó, de amikor mondjuk hónapokig nem szálltok vízre, csak szárazföldi edzések vannak, alapozás, erősítés, azt is bírod?
5: Azt is, hát az egy kicsit nehezebb így fejben, de abszolút így megvan a fejemben a cél, és tudom, hogy ez kell hozzá, szóval csinálom ezt is ugyanúgy, ugyanakkor erőbedobással, mint a kajakos részét.

0: A Sporthely mai házigazdája a Dunafüredi Utánpótlás Vízi Sport Egyesület volt. Tartsanak velünk legközelebb is. Bera emesét hallották.
1: Ez volt a Sporthely a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, kövesse a Nemzeti Sportrádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények minden nap. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától. Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
2: Sose hittem volna, hogy 13 fürdőgatyás férfitől még elsírom magam. És megvan! Megvan az újabb olimpiai bajnoki cím! És nyer! És nyer! Olimpiai bajnok!
1: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok! Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
3: Aranyérmes lett Guzi Blanka az öttus a világbajnokságon. 100 milliárd forint értékű vagyon került vissza az államhoz. Napos, meleg idő lesz. Ötvös Ádin vagyok, jönnek a részletek.
1: Sporthírek.
3: Aranyérmet nyert Guzi Blanka az öttusázó Kínában zajló világbajnokságán. Guzi egyedüli magyarként jutott be a női döntőbe, ahol az utolsó számban a lövészettel kombinált futásban előzte meg egyiptomi ellenfelét és lett világbajnok. A férfiak döntőjében Kolesár Mihály a 8., Szép Balázs pedig a 12. helyen végzett. A labdarúgó NB 1/6. Fordulójában az Újpest fordított és 3-1-re legyőzte a Vasast, a Kispest Honvéd megszerezte idénybeli első győzelmét, miután hazai pályán 1-0-ra legyőzte az Zalaegerszeget. A Nyíregyháza a hajrában egyenlítve 1-1-es döntetlent játszott a Paks ellen. Az Európai Labdarúgó Szövetség nyilvánosságra hozta az Európa Liga alapszakaszának pontos menetrendjét. A Ferencváros szeptember 17-én idegenben a Celtic ellen kezdi szereplését, míg az alapszakaszt január 28-án szintén idegenben a Hoffenheim ellen zárja. A zöldfehérek november 5-én az AC Milan vendégei lesznek, január 21-én pedig hazai pályán fogadják a Juventust. A Toronto 1-1-es döntetlent játszotta a New York City együttesével az észak-amerikai labdarúgó bajnokság alapszakaszában. A Toronto a keleti főcsoportban a 10. helyen áll 22 forduló után. Szintén az MLS-ben az Inter Miami 7-1-re kiütötte a Montrealt.
1: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
3: Folytatódik a fenék küszöb építése Dunaszent Benedeknél, jelentette be a Facebook oldalán a honvédelmi miniszter. Ruszin Szendi Romulus hangsúlyozta, a beruházás célja, hogy a paksi atomerőmű hűtővízellátása alacsony vízállás esetén is biztosított legyen. Hozzátette, a munkálatokban a honvédség, katonai búvár és műszaki alakulatai is részt vesznek, a nehezen megközelíthető részekhez pedig légiúton juttatják el a szükséges építőanyagokat. Lövöldözés volt éjjel egy svájci kisvárosban. A Zürichhez közeli településen egy ismeretlen elkövető egy technopartin nyitott tüzet. A támadásban egy 22 éves nő meghalt, legalább 5 másik fiatal megsebesült. A lövöldöző elmenekült a helyszínről, a rendőrség nagy erőkkel nyomoz, és azt kéri a szemtanúktól, hogy küldjenek fénykép és videófelvételeket a tettes beazonosításához. Már elérte a 750-et a múlt heti gleccser összeomlás okozta pusztító árvíz halálos áldozatainak száma Nepálban és Tibetben. Csaknem 2500 embert, köztük 3 magyart eltűntként tartanak nyilván. A kimenekített turistákat a fővárosba, Katmanduba szállítják. A mentési munkálatokat az újabb esőzések és áradások veszélye miatt többször is fel kellett függeszteni. A mentőcsapatok jelenleg a vízerőművek alagútjaiban rekedt több száz ember kimenetésére összpontosítanak. Kedden megkezdődik a 2026-27-es tanév. Szeptember 1-ével a köznevelési és szakképzési intézményekben közel 1,2 millió diák kezdi meg tanulmányait, közülük mintegy 100 ezer elsős kisdiák először ül az iskolapadba. Az őszi szünet október 23-án kezdődik, a következő nyári vakáció előtti utolsó tanítási nap pedig 2027. június 18-a. 100 milliárd forint értékű állami vagyon került vissza 4 olyan közérdekű vagyonkezelő alapítványtól, amelyeket a Közlekedési és Beruházási Minisztérium alá rendelt a jogszabály, tájékoztatott Vitézi Dávid tárcavezető. A 4 kekva felszámolása augusztus végével zárul le, és ezzel jelentős mennyiségű állami vagyon használata válik újra, átláthatóvá és ellenőrizhetővé.
1: Közlekedés.
3: Az M3-as autópályán a főváros felé vezető oldalon a 60 és Bak közötti szakaszon egy személygépjármű szalagkorlátnak ütközött. A 43-as kilométernél forgalomkorlátozásra kell számítani. A balesetnél lassulás, szakaszos torlódás alakult ki több kilométer hosszan. Az M1-es autópályán a Hegyeshalom felé vezető oldalon Komárom térségében a 85-ös kilométernél kiépített terelés előtt az erős forgalom miatt 3 kilométert meghaladó torlódás alakult ki. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
1: Időjárás.
3: Szinte mindenhol süt a nap az országban, délután 30-34 fok között alakul a hőmérséklet, késő este 15-23 fok valószínű. A jövő héten is marad a nyárias idő, de a hét közepéig egyre több felé lehet számítani, záporokra, zivatarokra.
1: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon.

0: Nemzeti Sport Krónika.
1: Guzi Blanka aranyérmes lett az öttusa világbajnokságon, újabb magyar érmek a poznanyi kajakkenu VB-n. Hátrányból fordítva nyert az Újpest a Vasas ellen a labdarúgó NB1-ben. Jó napot kívánok, Mújdica Istvánt hallják.
0: Ez a Nemzeti Sport Krónika.
1: Adásunkat egy friss hírrel kezdjük. Guzi Blanka aranyérmet nyert az öttusázók Kínában zajló világbajnokságán. Guzi egyedüli magyarként jutott be a női döntőbe, ahol az utolsó számban a lövészettel kombinált futásban előzte meg egyiptomi ellenfelét is lett világbajnok. A férfiak döntőjében Koleszár Mihály a 8., Szép Balázs pedig a 12. helyen végzett. Ma délelőtt 6 döntőben is volt magyar érdekeltség a poznanyi kajakkenu világbajnokságon. További részletek a helyszínről Tóth Bélától.
2: Ezüst vasárnap Poznányban, plusz egy bronzakenu párostól. A világbajnokság zárónapjának délelőttjén a magyarok 6 versenyszámban csatáztak az érmekért. A férfi kajakegyesek 500 méteres döntőjében Varga Ádám ezüstérmet szerzett. A ferencvárosi sportoló nagyot küzdött az aranyérmet elcsípő ausztrállal Thomas Greennel. Varga a 3. alkalommal állhat fel világbajnokságon a dobogó 2. fokára. Szintén a 2. helyen zárt Lutz Anna. Az újpesti kajakos a sprintávon 200 méteren maradt el félhajóval az Európa bajnok mörkétől. Lutz is a 3. VB ezüstérmét gyűjtötte be. És VB ezüstérmes lett a Kis Ágnes, Nagy Bianca, Opavszki Réka, Csorba Zsófi összeállítású kenu négyes is, amely címvédőként szállt vízre 500 méteren, ezúttal viszont a kínaiak jobbnak bizonyultak. Akárcsak tavaly ezúttal is bronzérmet szerzett a Kollár Kristóf Juhász István kenupáros, amely bár sokáig 2. lapátolt, de a végén 22 századdal megelőzte őket a brazil egység. A Kuruc Levente Fodor Bence férfi kajakkettes a dobogóról hajszállal csúszott le, és zárt 4. 500 méteren. A 18 esztendős kenus Paragi Petra pedig az olimpiai távon 207. ért a célba. Délután az 5000-es fináléka zárul a poznányi világbajnokság.
1: Varga Ádám tehát a kajak egyesek 500 méteres távján az ausztrál Thomas Green mögött a 2. helyen ért célba, majd Bitman Emilnek nyilatkozott.
3: Teljes mértékből örülök a dobogónak alapból, így a kicsit gyengébb évemre tekintettek, kisebb volt a célom is a VB-re. Egy éremnek már nagyon örültem volna, és tényleg őszintén örültem volna bármilyen színű éremnek. Az előfutamok és a középfutamok, ami nagyon bizakodásra adtak okot. Tomival együtt edzettem, ezért tudtam, hogy egymáshoz képest hogy megyünk, és sajnos éreztem edzéseken, hogy 501 egy ilyen félhajóval előttem van. Így nem is érzem azt, hogy körülbelül ez a félhajó is kijött a versenyen. Ezért minden megpróbáltam beleadni a végén, hogy van esélyem utolérni őt. Szóval így nem vagyok elégedett, hogy nem érzem azt, hogy tudtam volna ennél jobbat is. Aránylag abban tiszta 2. hely volt, hogy se az első, se a második, se a 3. hely nem volt centikre. Szóval ez egy reális eredmény volt. Én örülök, hogy sikerült zárnom az évet. Még nem teljesen zárni, mert van egy 5000-em délután, de a síkvíz részét úgy zárni, hogy visszereszem egy érmet magamnak és Magyarországnak.
1: Szintén ezüstérmet szerzett, tehát Lutz Anna is a kajak egyeseknél 200 méteren, őt is Bitman Emil szólaltatta meg.
4: Örülök neki, hogy sikerült egy ezüstet nyernem. Kicsit csalódott vagyok, mert azért nyerni szerettem volna, és úgy éreztem, hogy jó formában is vagyok, de hát most gyorsabb volt a dán lány.
5: Azért mennyi utatású, mindenki azért jött ide ma a K1-200 döntébe, hogy nyerjen. Ott volt a kínai címvédő, ott volt ugye az Európa-bajnok dán lány, és igazából végig tudtál vele menni. Talán még a rajtra is azt lehet mondani, hogy ma soha sikerült.
4: Ritkán vagyok elégedett a rajtommal, és az volt az érzésem most is, hogy ott mentek el az első párhúzásban. Szerintem megint egy kicsit belehúztam, úgyhogy nem tudom, hogy ez nem lett volna, akkor is valószínűleg bejövök 2.
5: Összességében elégedett vagy ezzel az évvel, hiszen volt egy Európa-bajnoki dobogó, most egy világbajnoki dobogó, és továbbra is ott vagy a világ leggyorsabb kajakosai között.
4: Hát igen, hogyha így mondod, akkor elégedett vagyok.
0: Nemzeti Sport Krónika.
1: A labdarúgó NB1 6. fordulójának tegnap esti mérkőzésén az Újpest hátrányból fordítva 3-1-re győzött a vendég Vasas ellen. A Lilafehér együttes ezzel a sikerrel feljött a 2. helyre a tabellán. Fiola Attilát, az újpestiek védőjét, Farkas Márton kérdezte a találkozót követően.
6: Te megoldottad ott a védelem bal oldalát, a csapat meg ezt a mérkőzést, de hogyan? Mert azért ott a 2. fél idő első felében azért igencsak szorult helyzetben voltatok.
7: Igen, 1-0-ás hátrány után kicsit kapkodóvá vált a játék, bár az első fél időben is sok hibával játszottunk. Aztán próbáltuk nyugtatni a játékot, és a Vasas kontrából két-három lehetőség is volt. Ha azt berúgják, akkor 0-2, akkor rosszul, hogy eldől a meccs, ott a szerencsén. Múlt, aztán az egy-egy gól után vissza tudtunk jönni a mérkőzésből, utána átvettük az irányítást. Aztán 11-es után megfordítottuk a meccset, azt gondolom, hogy utána már megérdemelten nyertük meg a meccset, de sok hibával játszottunk, hogy az ki kell küszöbölni, illetve az első gólt is pontrugásból kaptuk, az nem az első, úgyhogy erre oda kell figyelni, mert ez már nem az első, nem is a második volt ebben a szezonban.
6: Mégis ezzel együtt azért stabilabb is volt valahol a csapat, vagy agresszívabb volt, így, amit itt mondjuk az előző mérkőzésen hiányolni lehetett?
7: Mondhatni igen, de ennél sokat többet vár mindenki a csapattól, mi is magunktól csináljuk hétről hétre a dolgunkat. Nyilván nyomás is a csapaton, de szeretnénk folyamatosan jó eredményekkel rukkolni. Hál' Isten, ma sikerült a győzelem, de a játékkal nem lehetünk elégedettek.
1: A Honvéd pedig megszerezte első győzelmét a labdarúgó NB1 új idényében. A kispesti együttese az Zalaegerszeget győzte le 1-0 a Bozsik arénában. A Honvéd ezzel megelőzte a tabellán a zalai együttest és elmozdult az utolsó helyről. A mérkőzés egyetlen gólját Szamosi Ádám szerezte, aki Bobák Róbertnek értékelt.
8: Egy kicsit megszédültél, de vállaltad az interjút, ezt köszönjük szépen. Először is mi történt ott az összefejelésre, mert sokan aggódtak érted?
9: Hát felugrottam fejelni, nem láttam a védőt, és összefejeltünk.
8: Sokkal fontosabb a gólod, ami nagyon kellett, talán mint egy falatkenyér az egész Honvéd közösségnek. Milyen volt az a találat, mert technikailag tökéletesen kivitelezted a sarokra, lőtted a labdát?
9: Igen, hát Csonti nagyon, tudjuk, hogy nagyon jól ad be, úgyhogy bíztam benne, hogy oda fog érkezni a labda. Én meg csak mentem előre, és próbáltam minden áron elérni.
8: Ezt a meccset meg kellett nyerni minden mindegy alapon. Mennyire volt fontos, hogy ezt az első 20 percben megtegyétek ezt az első lépést, jöjjön gyorsan a gól?
9: Nem volt fontos, hogy az első 20 percben szerezzük meg a gólt, akár az első vagy a 90. percben szerezzük a gólt, ugyanannyit ér. Lehoztuk nullára hátul, ugye kaptunk 2-3 gólokat az elmúlt meccseken, sokat figyeltünk a védekezésre, és megvan az eredménye.
8: Eddig sem volt messze az első győzelem. Ma mi az, ami átszakadt, és mit jelenthet ez a folytatásra nézve?
9: Ez majd nagybetűs csapat volt a pályán. Azt hiszem, csak elég körbenézni itt a hangulatra és a csapatra, hogy összeölelkezünk egy védekezésnél, vagy egy jó kapra lövésnél. Ezt kell továbbvinni, ezt a szellemiséget kell továbbvinni, és akkor biztos, hogy sikeresek leszünk.
1: A Nyíregyháza pedig a 88. percben egyenlítve 1-1-es döntetlent játszott a vendég Pakssal, ugyancsak a labdarúgó NB1-ben. A Tolnaiak a 6., a Nyírségiek pedig a 7. helyen állnak a tabellán. Kovács Milánt, a Nyíregyháza középpályását Török Olivér szólaltatta meg.
10: Tőled indult az akció, amiből végül sikerült egyenlíteni. Abban a periódusban mindent feltettetek egy lapra?
11: Úgy gondolom, hogy igen. Mondjuk az egész mérkőzésen próbáltunk magasan védekezni is, és folyamatos pressing alá tenni az ellenfelet. Ismét egy középső labdaszerzésből indult az akció, kitettem a szélre, beadás, gól. Ebben volt még egy pár helyzetünk, úgyhogy több gólt kellett rúgni ezekből.
10: Ez egy igazságos döntetlen a véleményed szerint, vagy van némi hiányérzetet, mert uraltátok a találkozó nagy részét?
11: Abszolút van hiányérzetem. Úgy gondolom, hogy legalább 20 kapura lövésünk volt. A fele szerintem kaput is talált. Ötösön belül 4-5 olyan helyzetünk volt, amit igazából csak be kellettem a passzolni üres kapura. Ezek most kimaradtak. Ha ezeket be tudjuk rúgni, akkor utána sokkal felszabadultabb mérkőzést fogunk tudni játszani a jövőben. Sokkal könnyebbek lesznek a meccsek.
10: És milyen érdekes az is, hogy az Újpest és a Kisvárda ellen a hajrában szereztétek meg a győztes találatot, most pedig ugyanebben az időszakaszban sikerült egyenlíteni, tehát ott is erős fejben a csapat.
11: Persze, úgy gondolom, hogy van tartása a csapatnak. Nagyon jó erőben van a társaság, ez mutatja is, hogy az utolsó 10-15 percben is még megyünk, csináljuk, pressingelünk, és 100%-ot kiad mindenki magából. Hát előbb be kell rúgni ezeket a helyzeteket, és akkor a végén könnyebb lenne a meccs.
1: Most pedig következzen a Paksi a gólszerzője, Haraszti Zsolt.
12: Nyilván összképet nézzük, azért nekik is rengeteg helyzetük volt. Mondjuk pont ott 1-0, amikor ugye kaptuk a gólt, akkor nem volt benne, sőt azt gondolom, hogy rárukhattuk volna a vége a meccsnek, de összességében reális volt. Egy tipikus nyíregyházani mérkőzés volt, rengeteg párharc, rengeteg fizikai dolog, a sajnálom jobb lett volna behúzzuk, de ha úgy nézem, hogy az egészet, akkor az gondolom reális.
10: És a meccs addigi összképe alapján megérdemelt volt a Paksi vezetés, mert akkor nagyon nyomott a Nyíregyháza.
12: Nyomtak, de igazából első félidőben inkább úgy éreztem. Amikor rúgtuk a gólt, azt gondolom, hogy megnyugtatta a csapatot, ott mondhatni mi átvettük a kezdeményezést. Sajnálom, hogy nem tudjuk az ilyen meccseket megnyerni, mert az ilyen meccsekkel tudsz olyan pozícióba kerülni, ami azt gondolom, hogy reális elvárás lehet a csapatunktól, úgyhogy keserű a szánk íze.
10: Ezt megelőzően 2023. szeptemberében szereztél gólt az NBA-ben, azért ez már nagyon kellett a lelkednek.
12: Nagyon. Ugye volt egy fél éves kitérőm előzőleg ugye Fehérváron, az jót tett a lelkemnek, most viszont újult erővel jöttem vissza. Nyilván ilyenkor bennem az ember a motiváció, hogy ennyi évesen is meg tudja mutatni, hogy miről van szó. Örülök, hogy tudtam gólt rúgni, még egyszer mondom, de azért keserű a szám íze, mert jobb lett volna, hogyha ez győztes gól lett volna.
1: Ma két mérkőzést rendeznek a labdarúgó NB1-ben. 16 óra 30 perccel a Kisvárda a Győrt, míg este 7-től a Puskás Akadémia a Ferencvárost fogadja. A találkozókat az N4 Sport és a Nemzeti Sport Rádió is élőben közvetíti. A labdarúgó NB2-ben pedig már a harmadik vereségét szenvedte el a DVTK, amely ráadásul hazai pályán a BVSC-től kapott ki 2-0. Győzött viszont a Kecskemét méghozzá 3-0 a vendég Kozár Mislen ellen. Timár Krisztián csapat ezzel pontszámban beérte az éllovas Soroksárt, amely ma lép majd pályára. A hatodik forduló további tegnapi eredményei: Nagykanizsa Tiszakécske 1-2 és Mezőkövesd Gyirmót 4-2. A DVTK tehát 2-0 kikapott a BVSC-től. Holdanv Gergő, a Diógyőriek csapatkapitánya így összegzett az újabb vesztes mérkőzést követően.
13: Tettek óta sajnos ez a koreográfia, vagy csak Tamásnak a menete, hogy ellenfél egy kapó lövés egy gól, utána nyilván teljes védekezésre visszaállt, amit ma sem tudtunk megmondani, más nem tudom mondani.
14: Nyilván te vagy a csapatkapitány, ezért is nehezebb a helyzeted, lelkileg ezt hogy lehet kezelni neked és az egész csapatnak?
13: Ezek nagyon nehéz pillanatok jelenleg, de sportembernek kell maradni, mert szerencsére a labdarúgásban hétről hétre lehet javítani, és bármilyen nehéz is most pozitívnak lenni, a jövő héten egy rivális ellen van lehetőségünk javítani.
14: Hogy látod, milyen élménynek kéne érni a csapatot ahhoz, hogy ki lehessen kászálódni ebből a gödörből?
13: Ezt egyáltalán nem tudom megmondani.
1: Továbbra is nyeretlen Andoni Iraola irányításával a Liverpool az angol labdarúgó bajnokságban, amely a második fordulóban hazai pályán 2-2-es döntetlent játszott a Nottinghammel. Szoboszlai Dominik végigjátszotta a találkozót, míg Kerkez Milos kezdőként 71 perccel töltött a pályán. A Liverpool két forduló után 2 ponttal áll a Premier League-ben. Andoni Iraola a Liverpool menedzsere értékel.
15: Frusztrált vagyok, mert nyerni akartunk, pláne hazai pályán. Az Anfielden döntetlent játszani nem éppen jó eredmény. Kétszer is sikerült visszajönnünk hátrányból, ennek persze örülök, de a nap végén a győzelmek számítanak. Amit a második fél időben láttam, az tetszett, de összességében nem vagyok elégedett az egy ponttal.
1: Szintén a Premier League-ben a Bournemouth Tóth Alex nélkül 1-1-es döntetlent játszott az Evertonnal. A német Bundesligában Lipcse Mönchengladbach 3-0, Billy Orbán végigjátszotta a mérkőzést a hazaiaknál. Union Berlin Frankfurt 3-3, Schäfer András kezdett, majd a 61. percben lecserélték. Törökországban Galatasaray Göztepe 3-2, Sarai Roland végigpályán volt az isztambuliaknál. Salói Dániel gólt szerzett csapata, a Toronto pedig magyar idő szerint ma hajnalban 1-1-es döntetlent játszott a New York City együttesével az észak-amerikai labdarúgó bajnokság alapszakaszában. Salói 6-szor volt eredményes a mostani idényben. Kedves hallgatóink, adásunk végén búcsúzik a szerkesztő Mújdica István. A zene után a Sportolók slágerlistája című műsor következik itt a Nemzeti Sportrádióban. Köszönöm figyelmüket, viszont hallásra!
0: Ez volt a Nemzeti Sport Krónika.

0: az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: Elképesztő kínálattal és végtelen izgalmakkal várjuk a szurkolókat. Ma a magyar sport legnagyobb rivalizálásai és sorsdöntő nemzetközi összecsapásai követik egymást. Délután 15 órakor a kézilabda szerelmesei dőlhetnek hátra, hiszen a Győr és a Ferencváros csap össze a női szuperkupáért, amit 18 órától a férfiak örökrangadója követ, a Szeged és a Veszprém feszül egymásnak a trófeáért. A kézi meccsek között és mellett a labdarúgó NB1-ben is forrnak majd az indulatok. A Kisvárda a Győrt fogadja 16 óra 30 perctől, míg este a Puskás Akadémia a Ferencvárossal mérkőzik meg 19 órától. A nap zárásaként pedig este 8-tól férfi kosárlabda válogatottunkért szoríthatunk, amely idegenben Szlovénia ellen vív létfontosságú világbajnoki selejtezőt. Ne maradjon le egyetlen fontos pillanatról sem a Nemzeti Sport Rádióval.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Sportolók slágerlistája. Hétvégén 13 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Köszöntöm a kedves hallgatókat újra itt a Sportolók slágerlistájában, velem Gergely Istvánnal, és hát a mai vendégem egy óriási bajnok. Ha csak a számokat mondom, akkor 320 mérkőzésből 304 győzelme van. Olimpiai bajnok, világbajnok, Európa bajnok, sokszoros magyar bajnok. A saját sportágának a Nemzeti Szövetségében vett aktívan részt, és jelen pillanatban pedig a Magyar Ökövő Szövetség elnöke. Ha minden igaz, ez csak nagyon-nagyon röviden tömören, mai vendégem Kovács István Kokó. Szia Kokó!
3: Szia István, sziasztok!
2: Hogy vagy?
3: Jó, remekül, pörgős az élet. Nem gondoltam volna, hogy az, amit egyébként én magamnak akartam, az ennyi örömmel fog majd megajándékozni. Nagyon sokat kell dolgoznunk a szövetség helyes irányba való állításán, de minden nap egy élményekkel teli nap, mert kis apró sikerek keresztül tudunk eljutni odáig, hogy reményem szerint 2028-ra egy egységes magyar ökölvívás lesz.
2: Régóta ismerjük egymást, és bevallom őszintén, hogy egy ilyen megfigyelő típus vagyok, és minden sportolót figyelgetek, vagy minden számomra fontos embert, vagy olyan embert, akitől tudok valamit tanulni, vagy bármit, igazából bárkitől lehet bármit tanulni, figyelek. Te vagy az egyike azoknak az embereknek, akiket
3: most
2: mindig is figyeltem. Hát, most van rá, akarom, hogy ezt elmondjam. És ugyanúgy, ahogy régen még kapuskoromban figyeltem minden kapust, hogy kitől mit tudok eltanulni, hogy mi az a pici dolog, ami esetleg nekem még jól jöhet, és nálad azt figyeltem meg, és vettem észre, hogy van valami olyan erős akkumulátorod, ami szinte soha nem merül, és sose értettem, hogy bár én jó magamat is motiváltnak érzem, de benned látok most is, és láttam mindig olyan extra motiváltságot, hogyha kinyitnák az űrt kb., akkor kiszaladna, vagy kirepülné oda is, hogyha tehetnéd, hogy honnan veszed ezt a rengeteg energiát, ezt a rengeteg motiváltságot, és mi vezérel téged abban, hogy már gyerekkorod óta most is olyan tűz lobog benned, és úgy mész, mint hogyha

0: nem lenne holnap.
1: Bár egy jó pár évvel idősebb vagyok, mint te, de szerintem már te is oly sok mindent megéltél az életedben, hogy már rádöbbentél arra, hogy saját magadnak a teljesítményét soha nem tudod megfelelő módon értékelni. Tehát én magamat nézve nem látom, hogy ebben olyan borzasztó különböznék másoktól. Másoknak meg saját magukat kell valahogy...
0: De nem érzed?
1: Nem, hogy... nekem ez a természetes. Tehát nekem volt az egész életemben, és ez most jó, az első 5-8-10 évre lehet, nem is emlékszem, de amióta az eszemet tudom, nekem mindig voltak kisebb-nagyobb céljaim, és ezek a kisebb-nagyobb célok olyan szinten voltak számomra fontosak, hogy ez nem jelentett nekem extra motivációt, hanem ez volt az életem. Tehát én nem mondtam, nem azért keltem fel, hogy azt, hanem nekem az életemnek mindig ezek a célok voltak az iránymutatói, és talán ez alatt, mondjuk, akkor vegyük 55-ből vonjunk le mondjuk egy 10-et, akkor 45 évből egyetlen egy év volt, amikor, és most nagyon nagy idézőben, munkanélkül voltam. Ez Svájcban eltöltöttem 2 évet, ebből 1 évet, mint az IBA főtitkára, és 1 évet pedig nem dolgoztam. A feleségem megkért, hogy maradjunk még 1 évet, ha már úgyis a gyereknek ki van fizetve, meg a lakás ki van fizetve, nyaraljunk. Dolgoztunk mi már eleget, és az 1 év az életem legnehezebb éve volt, amikor semmit nem csinálsz. Ülsz a kertben, nézed a Genfi tavat, a löklömót, és nincs dolgod. Ennél borzalmasabb élmény a világon nincs, és alig vártam már, hogy hazaköltözünk, és újra legyen dolgom. Az teljesen mindegy, hogy mi, kicsi, nagy, fontos, kevésbé csak nekem fontos, az egész országnak fontos, teljesen mindegy, legyen dolgod, feladatod. És ez akár egy ilyen jelmondatként is felfogható, hogy ott kell és úgy kell élni az embernek az életét, hogy legyen mindig dolga. Legyen értelme annak, hogy felébredsz és nekivágsz valaminek, legyen értelme annak, hogy hazaérsz és lepihensz, és amit a kettő között töltöttél, az pedig aktívan valamilyen célok elérése érdekében éld. És ez meghatározta valószínűleg a személyiségemet, meg az egész életemet, mert nekem 10 éves koromban kialakult az, hogy mindig volt dolgom, mindig voltak feladataim, amit vagy én találtam ki, vagy az élet hozta, ugye már 4 fiú gyermeket nevelek, ezek automatikusan generálják a feladatokat, most éppen egy sportág első embereként kell egy több ezres sportolói és több tízezres hobbista közeg fölött, vagy őket segítve, támogatva megoldásokat találom a sportágra, tehát te pontosan tudod, hogy akkor nem érzed, hogy ez egy olyan nehéz dolog lenne, hanem inkább azt élvezed, hogy van dolgom, alkothatok, cselekedhetek, igaz ügyet szolgálhatok. Ezek sokkal nagyobb energiát adnak, mint az, hogy most én nem tudok kis célokat kitűzni. Most például augusztus 16-án a Hősök terén ünnepeljük a 100 éves szövetséget. Én nem nagyon emlékszek olyan magyar sportszövetségre, amelyik ilyen szinten reemelte volna a 100. születésnapjának a megünneplését. Márpedig már jó pár sportszövetségünk elmúlt 100 éves, de én nem emlékszem, hogy valaki kiment volna a Hősök terére. Mi ezt találtuk ki, és ezen dolgozunk, hogy ez megvalósuljon.
0: Ami az előre is sok sikert kívánok nektek.
1: Ott a helyed. Nem akarok belekényszeríteni adásban, de...
0: Nagyon szimpatikus ötlet, bevallom őszintén, és kifejezetten szeretem az ökölvest már gyerekkorom óta, és nem azért, mert sok kung fu filmet láttam, és egyből a mozi után elkezdtem karatézni, meg boxolni kint a mozi előtt, akárkivel is egy ingyen pofonért. De nagyon férfias sportágnak tartom, és iszonyatosan szeretem a küzdelmeket, és ez tényleg egy ilyen puszta küzdelem, ahol talán azt mondom, hogy ha nincsenek bírók, akkor a jobbik győz a végén általában. Úgyhogy nekem ez egy nagyon-nagyon szimpatikus sportág, mind a mellett, hogy azért vadnak meg durvának is tűnhet, de mégis van benne egy óriási tisztelet a végén, amikor nagyon ritka esetben van, számomra legalábbis én nekem az, hogy nagyon ritka esetben van az, amikor a végén a győztes nem tiszteli a vesztest, és ez egy ilyen szempontból, mint minden küzdősport, azért a tiszteletet tanítja és neveli az embereket. Tehát nem csak arra, hogy hogyan lehet a másikat legyőzni, hanem hogyan tudja egy olyan tartást mutatni, amikor a vesztes is elismered, hiszen neki köszönheted, hogy győzhettél. Visszatérve még az előző mondatodra, nagyon érdekes, hogy azt mondtad, hogy az az 1 év volt életed, hát legrosszabb éve, amikor
1: legunalmasabb, értéktelenebb. Úgy éreztem, hogy megöregedtem.
0: Nagyon fura ez azért, mert tudod, ez, hogy éreztem megöregedt, dobálod a gondolatokat a fejembe. Amikor nagyon fáradt vagyok, akkor az van a fejemben, hogy nem állhatok meg, mert akkor biztos, hogyha leülök,
1: nem
0: akkor
1: nem alszom.
0: Igen. Akkor nem indulok.
1: Én ilyenkor elmegyek futni. Amikor elfáradtam, és amikor teljesen ki vagyok üresedve, akkor el kell menni sportolni, mert ahhoz még van erőm, tehát ugye mi genetikailag így vagyunk kódolva, hogy a sport az nem elfáraszt minket, hanem az feltölt.
0: Igen, hát mint egy akkumulátor, hogy ez a töltője. De hát azért nagyon sokan azt mondják, hogy amikor van egy leállás, hogy az milyen szép volt, mikor megismered a feladat nélküli életet. Amikor úgy tudsz élni, hogy ész a családodnak, ész saját magadnak, tehát hogy nekem tudsz saját magadnak is élni, hogy a saját dolgaidnak élsz, hogy felfedezed újra magadat, és nem csak azok a azokat a feladatokat egy ilyen, nem csak munkakutyának látod magad, hogy mindig valaki másért tegyél valamit, aztán nem is tudod, hogy abból neked mi lesz, vagy te a végén hol leszel, vagy hova fogsz kiukadni, hogy lesz egyáltalán siker a végén, vagy bármilyen számodra elfogadható elismerés jár-e érte, hanem hogy úgy a feladatokat látod, és rohansz a feladatok után, hogy az az egy év, valahogy én úgy képzelem, hogy annyi idő után, és annyi tett után, annyi eredmény után, ami mögötted van, hogy olyan ajándékév lehetett volna. Nem rossz helyen, tehát nem valahol Közép-Oroszországban, vagy Szibéria területén, ahol senkivel nem találkozol, vagy nincs térőse, hogy ez így mégis ezt mondja, ez nagyon érdekes. A kérdésem viszont az lenne, hogy téged a feladatok megtalálnak, vagy te keresed a feladatokat?
1: Ha nincs feladat, én még nem volt, de ha nincs feladat, akkor keresek, vagy akkor kitalálok, vagy akkor kreálok valami olyat, amiért érdemes dolgozni. Arról beszéltünk, hogy ez a leállás, meg ez a, amikor csak saját magadnak élsz, és amikor csak azzal foglalkozol, ami neked miattad fontos, egy kicsit önző módon. Ez 2008, Peking, Fábián Joel barátommal, olimpiai bajnok társunkkal kint voltunk, mint szurkolók. Ott akkor sok magyar szurkolóval, meg sok magyar bajnok társunkkal együtt közösen szurkoltunk nektek is többek között. És az egyik nap elmentünk golfozni a Joellel, akkor már ő is, meg én is egy nagyon kezdő golfosok voltunk, és elkezdtünk ott, egymásra találtunk, hasonló szinten játszottunk, és kitaláltuk, ő is akkor még a sporton kívül volt, és én is a sporton kívül voltam. Nemzetközi szövetségben már volt feladatom a WBO-nál, de Magyarországon sem. Volt bőven időnk, elkezdtünk golfozni, és kitaláltuk, hogy innentől kezdve mi a golfnak fogunk élni, és milyen jó, nincs komoly teher rajtunk, nincsenek olyan feladatok, amik elvennék tőlünk a lehetőséget, és azt vettük észre, hogy ő is és én is elkezdtünk iszonyatosan dolgozni azért, hogy ne legyen időnk golfozni. Tehát ne legyen időnk azt élvezni, amire azt mondtuk, hogy milyen jó, hogy innentől kezdve csak golfozhatunk. Pár nappal ezelőtt volt megint lehetőségem golfozni a Joellel, ugyanolyan rosszak vagyunk, mint 2008-ban, semmit nem fejlődtünk. És megállapítottuk, hogy ez a saját magunk hibája, mert annyit, de annyit tettünk azért, hogy dolgozhassunk, hogy nincs időnk golfozni, nincs időnk, és nem is fogunk tudni fejlődni. De ez így van jól. Jobb, mint hogyha mondjuk esetlegesen már single handicap-es golfos lennék, de nem tudnék egyébként a magyar ökölvíváson segíteni, vagy nem lennék benne abban a vérkeringésben, mint hogy a Joel is, ugye a Magyar Olimpiai Bizottság főtitkáraként azért ott van a rajta tartja a kezét a magyar sportütőerén, és ez így van jól. Tehát szerintem ő is aláírja ezt, hogy sokkal jobb helyen vagyunk most, és sokkal jobb, hogy vénségünkre, én is ugye már 55, meg már szerintem 60, nem is tudom mennyi lehet a Joel, 62-3, gyakorlatilag de még nem a nyugdíjon gondolkodunk, hanem neki továbbra is most éppen Milánó Cortina, aztán utána Los Angeles, tehát napi feladatai vannak a magyar sportban, nekem is napi feladataim vannak, tehát nincs időm golfozni.
0: Szerintem ti sose lesztek nyugdíjasok, megmondom neked őszintén, hogy ez elképzelte, szerintem ez a fogalom, ez nincs benne.
1: Tudom, ez érdekes, és nagyon sok sportban egykoron dolgozó emberről tudok, aki hamarosan, amikor abba hagyta a munkát, vagy meghalt, vagy teljesen szétesett egészségügyileg, szellemileg, minden. Ez egy ilyen méreg. Tehát amikor így elköszönnek valakitől, hogy érdemel egy elismerése mellett, és köszönjük szépen, de már ne, akkor ott olyan leépülés kezdődik fizikálisan, szellemileg, minden. Ez nagyon nehéz.
0: Na, de ezt nem tudom elképzelni, Koko. Sőt, én úgy tudom elképzelni a ti golfotokat, hogy ez nem egy ilyen nyugdíjas séta, hanem tudja, hogy versenyeztek.
1: Hát igen, ott de jó, sajnos. Igen, de ő minden labdát megtalál, amit nem értek. Bemegy a rekettyésbe, és valahogy kijön a labdával, de és utólag is természetesen a tisztesség és a fair play szabályai szerint játszunk, de valóban versenyzünk. Hát nem, hát még a fiaimmal is versenyzek.
0: Téged a verseny hajt amúgy minden területen?
1: Igen, de most már sokkal reálisabban tudom felmérni, sőt, most már tudok veszíteni is. Úgy, hogyha olyan a maximumot próbálom nyújtani, de talán pont azért, mert elkezdtem szabadidő sportolni, elkezdtem futni, elkezdtem triatlonozni, és ott rá kellett döbbennem.
0: Bocsánat, ez a szabadidő sportás, csak hogy a hallgatók is tudják. A szabadidő sportás, hogy elkezdtél triatlonozni, ugye? Ezt futottál. Nagyon, hát futottál, aztán csak futottál, aztán elkezdtél triatlonozni, nem, aztán hirtelen elkezdtél versenyezni.
1: Igen, azt mondják, hogy a futókból lesznek, a futók tovább tanulnak, és onnantól kezdve triatlonoznak.
0: És amúgy az a nagyon durva ebbe az egészbe, hogy én azon gondolkoztam, hogy oké, ökölvívó, jó teste akad, tudja, jól tud futni. Hát onnan a bringázás már nincs messze, mert megtanulja.
1: Most se tudok,
0: ezt akartam nem kérdezni, tudok hogy ez hogy van?
1: Hát mert a kötelező, tehát az duatlonnak hívják, ahol nincs úszás, de az nem szerettem. A triatlonban az Ironman, meg
0: abban
1: a...
0: nincs kihívás,
1: akkor abban nincs kihívás. És akkor én nem tudtam soha úszni, mert nem láttál engem, de a 2000-es években, akik az úszodákban jártak, öcsi bácsának köszönhetően 90-es években kénytelenek voltak látni ott engem fuldoklani a sportban, meg a Komjádiban. Öcsi bácsi mérte a fuldoklásomat. Neked ez így sokat mond, hogy én körülbelül olyan 2 perc, 2 perc 10-es százakat tudok, ami botrány. Sőt, talán a Cene, vagy nem is tudta, lehet, hogy a Güttler Karcsi, nem is tudom, ki állapította meg rólam egyszer, hogy menthetetlen. Tehát nem lehet meg, olyan merev a vállam, hogy egyszer nem tudom, eleve egy oldalon tudok csak levegőt venni, emiatt általában elkaranyarodok a céltól, tehát borzalmas, de a triatlonban nem számít az úszás. Tehát a későbbi győztes, és mondjuk közöttem durván a távnál mondjuk olyan 30%-35%-nyi idő különbség van. Azt követően a biciklin, 180 km-en biciklin, ha én jó bringás lennék, simán be tudnám hozni. Aztán meg a futásnál, meg aztán főleg. Tehát itt azt szokták mondani, és nem is, ez tényleg így van, triatlon versenyen a legtöbb esetben nem az nyeri a versenyt, aki elsőként jön ki az úszáson. Azok általában jó úszók, de az nem garancia arra, hogy egyébként a bringán is jó, meg a futásnál is. Úgyhogy ezért vállaltam bátran a triatlon, mert tudtam jól, hogy most, hogyha Ironman távról beszélünk, 3800 métert le tudtam akkor már úszni, de ez másfél óra volt nekem. A verseny későbbi győztese, mondjuk a Hankó Dávid, vagy bárki, akik ott éppen Nagyatádon eredményesen szerepeltek, ők 50-55 perc alatt kijöttek a vízből, ami már egy jó úszó teljesítmény. De köztünk a különbséget nem az a 40 perc adta, hanem utána ő a bringán ment egy 4 órát, én megmentem egy 5,5 órát. A futásban ő ment egy, mit tudom én, 2 óra 50 percet, én megfutottam egy 4 órát. Tehát azokban a sportokban lényegesen nagyobb volt a különbség.
0: Kovács István, Koko olimpiai bajnok, ökölvívó, a Magyar Ökölvívó Szövetsége elnöke a mai vendégem. Mindig ilyen versenyszellemtom volt benned már gyerekkorod óta?
1: Igen is, meg nem is, tehát hogy öregkoromra elengedtem ezt a versenyt, pont azért,
0: mert... hogy ez most már a kevés?
1: Igen, tehát hogy ez nem versenyszín, én ezt élvezem. Én nagyon szeretek maraton futni, nagyon szeretek Ironman-en, triatlon versenyeken indulni, a tömegben elveszek. Emlékszem, az életem, háromszor futottam New York maratont, és az első után, aztán a második két alkalommal már nem néztem meg, de a New York Times-on, a másnapi New York Times-on, a hétfőiben, mert ugye vasárnap van a futás, mindig november első vasárnapja a New York maraton, és a másnapi New York Times lehozza az első, mit tudom én, 20 000 indulónak, vagy első 15 000-nek, és én valami, nem akarok érzem, hogy 7 000-edik lettem a 3 óra 47 perc, nem tudom mennyivel. 7 000-edik egy versenybe. És te pontosan tudod, hogy milyen szégyenletes dolog 7 000-ediknek szerve.
0: Attól függ, mennyiből amúgy. De,
1: hát most nem mindegy, a 45 000 vízilabda csapatból 7 000-edik helyen zárna a magyar válogatott, azt megtapsolnád?
0: Hát nem biztos, hogy megtapsolnám, de azért nagyon, tehát sok 10 000-es induló számmal ott, tehát elég komoly, és mindenki másképp készül.
1: A 7 000-edik legjobb kapus lettél volna a világon.
0: Hát bárcsak ennyi vízilabdázó lenne,
1: De én ott döbbentem rá, hogy ezt el kell tudni engedni. Tehát az, amikor az ember kizárólag az első helyet tud, persze van egy időszak az emberek az életének, az a prime time, amikor egyetlen cél elfogadható, az a végső győzelem. Minden más kudarc, a második hely is kudarc, a harmadik hely, meg aztán főleg. De aztán van az embernek egy olyan időszak, amikor rá kell döbbenni, hogy az idővel nem tudsz mit csinálni. Tehát én már soha nem leszek olyan gyors, meg a hajam, meg a testem, meg minden egészen más válaszokat ad a test azokra a kérdésekre, amire annak idején még tudott megfelelő módon válaszolni, és el is engedtem. Ma már nem úgy vágok neki semmilyen sportnak. Az életcélok azok más, tehát amikor egy feladat van, akár a U23-as Európa-bajnokság, vagy Budapesten lesz, vagy a Liverpooli világbajnokságra a srácok felkészítése, vagy a szövetség 100. évfordulójának megünneplésére, az a feladat azok a maximális erőbedobással. De sporttevékenység, legyen az akár foci, legyen az akár úszás vagy triatlon, ott már nincs bennem ez a csak a győzelem elfogadható. Én jól érzem magam, amikor egy teremfociban kikapunk, nem topzódok, és nem rugdosódok, és nem csapkodok, mert nem érdekel. Ígyunk meg egy sört, és röhögjünk egy jót. És sőt, imádom azt, amikor a győztes gól, az utolsó gól határozza meg, hogy ki lesz a győztes. Pont nem érdekel,
0: mert mit játszik. Mert van versenykihívás. De ebben teljesen igazad van, és erre, ha valaki rájön, akkor ezt még azért szépen is meg lehet élni, amikor rájössz arra, hogy azért az idő megy, a regenerációs időd az egyre hosszabb, a sebességet csökken, a motivációd ilyen szempontból megint csak csökken, mert nem akarod állandóan fölcseszni az agyalat azon, hogy jönnek az 5-10-20 20-30 éve fiatalabbak, és megpróbáld ugyanazt csinálni, és még az emlékek megvannak, hogy hogy ment a kezed, hogy ment a lábad, mi volt a mozdulatsebesség, de már a tested az nem akar úgy reagálni, ahogy kéne. Mit kaptál ezért cserébe? Tehát, hogy ez fogy, mert hogy elfogyunk fizikálisan. Tehát, de mi az, amit szerinted többet kaptál? Viszont mi az, ami most több, akkor kevesebb volt, és tehát a mérleg hogy egyenlíti ki magát nálad?
1: Bölcsebb lettem, az biztos, hogy ezt tudom-e használni, azt nem tudom, remélem, hogy igen. Nyugodtabb vagyok sokkal, nem örülök meg annyiszor talán, mint annak idején. Nem tudom, én elfogadom ezt a fajta megfordíthatatlan folyamatot, ami egy életnek a következménye, tehát egy dacára annak, hogy pár nappal ezelőtt a halhatatlanok klubjába választottak, pontosan tudom, hogy halandó. És ez azzal jár, hogy előbb-utóbb vége lesz ennek az életnek, reményeim szerint minél később, sőt, reményeim szerint, hogyha ha nem is annyira később, de azt az időszakot, amit itt a Földön töltök még, azt éppen egészségben, szellemileg frissen tudjam lemenedzselni, és elfogadom ezt az egész folyamatot. Tehát nem küzdök, nem harcolok, nem akarok visszatérni, nem akarok senkinek már olyat bizonyítani, amire már nem vagyok alkalmas. A mi sportágunk ráadásul borzasztó gonosz, mert míg nálatok van veterán vízilabda világbajnokság, láttalak is titeket, nem is egyszer, és káprázatosak vagytok, és baromi jó.
0: Köszönjük.
1: Nálunk ökölvívásban ilyen nincs. Dacára annak, hogy látjuk, hogy veteránok visszatérnek, és most is majd láthatunk itt Magyarországon, hamarosan jönnek itt veterán ökölvívóink, akiknek már nem biztos, hogy olyan jól áll ez a szorító, de nem tudják elengedni. Én gyönyörűen el tudtam engedni. Dacára annak, hogy elmondtad, 320 mérkőzésen volt, ami kiemelkedő itt magyar viszonylatban, tehát több, mint amennyi Laci bácsinak volt, több, mint amennyi Erdei Zsoltnak volt, és még jó pár nagybonyósunknak, tehát nekem tényleg rengeteg mérkőzésen volt, tehát nekem van bőven olyan mennyiségű sikerélményem, ami azt eredményezte, hogy nekem már nem kell senkinek semmit bizonyítani, és mivel én is rádöbbentem, hogy fiatalabb nem leszek, gyorsabb nem leszek, a regeneráció, és még sok minden más, ez már határt szab annak, még hogyha lennének is ilyen elképzeléseim, hogy visszatérés, meg hogy majd én megmutatom. Nem, nekem már szerencsére nem kell semmit megmutatni, és már bennem sincs meg az a fajta vágy, hogy én valamit még akarnék bárkinek is bizonyítani, és ez ad egyfajta stabil alapot ahhoz, hogy nyugodtan gondoljak vissza a sportolói karrieremre, reálisan értékeljem, és a jelenlegi helyzetben is reálisan érték. Tehát én nem megyek, most hívtak nem is olyan régen, az olimpia napján egy kosár csapatba. Egyébként szerintem egyszer kosaraztunk is.
0: Igen, a első terén. Azt hittem, most is fogunk.
1: Nem mentem el, vagy nem megyek el, nem tudom, lesz, vagy már volt.
0: Nem lesz, még lesz.
1: Kaptam meghívást, de nem megyek el, mert tudom, hogy borzalmasan rossz élmény lenne nekem. Közöttetek ott ugrabugrálni.
0: Esküszöm, passzolnék.
1: Hát de hiába, hogyha olyan magasan van az a kosár, nem tudom bedobni, akkor minek? Tehát, hogy én nem vállalok be. Te egyszer játszottunk, emlékszem. Valami volt.
0: Pociztunk is.
1: Pociztunk, igen.
0: Ott természetesen kapuba álltam.
1: A kapus voltam. Te voltál.
0: Ezt nem tudom elképzelni, hogy a kapuban legyen.
1: Például abban is rengeteget fejlődtem, hogy ma már előszeretettel állok be középre, és játszom el a 8-as pozíciót, és próbálom inkább helyzetbe hozni a csapattársaimat, mint gyerekkoromban. Vagy kaptam egy saját labdát, és én azzal egyedül eljátszottam, vagy ha egyszer hozzám került, akkor mondjon le mindenki, mert az biztos, hogy az az enyém, és azzal eljátszom tovább. Tehát én még magamnak se passzoltam, nem hogy másnak.
0: Ez nagyon jó hallani, Kokó, mert hogy ezt nagyon kevesen, lehet, hogy bevallják maguknak, de hogy másoknak nem, az biztos. Tehát azokat a dolgokat, hogy ami, és ettől szépül meg szerintem valakinek még inkább a pályafutás és az eredményessége, meg az embersége is, mert hogyha kimered mondani azokat az időzőben gyengeségeket, amik most már lehet, hogy gyengeségek, viszont akkor, amikor te sportoltál, akkor ennek kellett, hogy legyen. Én mindig azt mondom az egyéni sportolókra, hogy ő nem lehet annyira szociális, hogy mindenkit előre engedjen, mert hogy akkor hogy lesz ő valaha első? Hogy jellemeznéd, tehát hogy értékelnéd, amúgy egy picit visszaugrunk a sportágadra, az ökölvésen vagy a pályafutásodra, hogy szumáznád a pályafutásodat? Úgy, hogy már régen abba hagytad, a nemzetköziben részt vettél, nagyon sok sportolói életpályát láttál, ami így vagy úgy végződött, a magyar ökölvés láttad. Most már azért olyan távolról tudod vizsgálni akár saját magadat is, az olimpiai bajnoki címeddel, a EB, VB, profi, amatőr, minden lehetőséget számolj, hogy most már talán tudsz egy olyan objektív, sőt, biztosan tudsz egy saját magad egy objektív értékes mondani, hogy ez jó volt, nem volt jó, kellett volna, nem kellett volna.
1: Most megfeszítesz, mert az embernek objektív módon értékelnie önmagát, az onnantól kezdve válik már kérdőjelessé, hogy aki ezt hallgatja, őnek is van egy véleménye, és hogyha ezzel egyezik, akkor igaza van, ha nem egyezik, akkor nagy képű, főleg, hogyha pozitív irányban nem edzik. Tehát ezért most megpróbálom a saját értékelésem alapján, valakinek tetszik, valakinek nem. Én vagyok az egyetlen olyan ökölvívó, és soha nem voltam se nagy képű, se álszerény, egyiket se szeretem, szerintem a nagy képviség, mint olyan egy sportoló esetében, ez az ő saját maga, ő tudja legjobban, tehát én magam tudom legjobban, hogy mit kellett ahhoz elvégeznem, milyen munkát pontosan kellett belefektetnem. Ebben a cipőben kizárólag én jártam, senki más. Innentől kezdve az én értékítéletem a saját oldalamról megvilágítva, az összes adat birtokában valószínűleg helytállóbb, mint ha valaki csak ilyen mozaikokat ragad ki az én pályafutásomból, vagy egy-két mérkőzésemre emlékszik a 320-ból. Tehát én elindultam 14 évesen egy pályán, amely pálya egyáltalán nem feküdt nekem, az elején ki is jelentették, hogy nem vagyok ebben tehetséges. 4 év alatt eljutottam erre, ebben a sportágban egy olyan szintre, hogy junior Európa bajnoki címet nyertem, és 88-tól elindult egy pályafutás, amelynek a 88-as olimpia hozta meg az első olyan álmát, ez volt az első olimpia, amit én láttam, mert 84-ben ugye Los Angeles-it nem láthattuk, ezért én 88-ban találkoztam először az olimpiai ötkarikával, az olimpiával, Szöul, Isaszegi Robi, Váradi Jancsi és a többiek, és én akkor lettem halálosan szerelmese az olimpiának, és vált számomra egyetlen elfogadható célkitűzésé, hogy én olimpiai bajnok leszek úgy, hogy előtte 72-ben Gedő Gyuri bácsi volt olimpiai bajnok, és akkor még azt sem tudtam, hogy mi kell ehhez. Elindultam 18 évesen ezzel az álommal, minden, de mindent hajlandó voltam megtenni ennek érdekében. Ennek köszönhető, hogy 3 év alatt eljutottam odáig, hogy első magyar ökölvívóként világbajnoki címet szereztem. Abban az évben még nyertem egy Európa-bajnokságot is, ennek köszönhetően első ökölvívóként évsportolója lettem, és úgy utaztam ki 92-be Barcelonába, hogy mindenki aranyesélyesként, de olyan Onodi Henny, emlékszem, amikor bejött a faluba az aranyéremmel, és el akartam tőle kérni, hogy hagyd nézzem meg, nevetve azt mondta nekem, hogy jaj, Kókó, ne hülyeskedj, egy hét és neked is lesz. Tehát annyira egyértelmű volt mindenki számára, Kovács Anti friss olimpiai bajnokként jött oda hozzám, hogy fotózzunk velem, tehát ő akart, nem is értettem. És aztán nem sikerült, bronzérem, 4 év kőkemény meló, de hát pontosan tudod, ti is olyan melót végeztetek azért, hogy meglegyen az arany. Nekem ott nem számoltam ki, hogy hány nap van a két olimpia között, az az 1300-400 nap. Napi 24 óra semmi másról nem szólt, mint hogy Atlantába úgy menjünk ki, hogy én ezt az aranyat nem nyerheti meg más. Ekkor volt az, hogy elmentünk úszni, sífutni, hegyet, mert amit Öcsi bácsi, mindent megcsináltam. Ezek után én eljutottam egy olyan szintre, hogy a olimpián induló 32 ökölvő közül bátran kijelentettem, hogy itt senki nem tud engem megverni. Ez egy óriási dolog. Ez nem egy lehetőség volt, hogy én itthon megnyertem az alatt a 4 év alatt, megnyertem az olimpiát, oda csak kimentem, és ott ezt az egészet végig boxoltuk, de én már az első nap kijelentettem, hogy az arany az enyém. És ez utána jött egy új karrier, már bőven abba hagyhattam volna, hiszen ha itt befejezem, akkor is az egyik legeredményesebb magyar ökölvű vagyok, de utána jött egy újabb karrier lehetősége, kitalálták, hogy akkor ez a profi ökölvívás Magyarországgal karöltve az univerzum segítségével elérhetek a világbajnoki címig, és jött egy újabb álom, egy újabb lehetőség, hogy valahogy eljutni odáig, hogy első magyar ökölvívóként profi világbajnoki címet szerezni, és nagy szervezetekről beszélünk, tehát nem ezekről a kis szervezetekről, hanem a 4 nagy szervezet egyikénél, és akkor nekivágtam, nem a pénz miatt, hanem kizárólag a szakmai célkitűzések miatt profi világbajnoki címet szerezni. És végigmentem egy olyan 3,5-4 éves fejlődési folyamaton, amelyben elképesztő mekkorát nőtt a népszerűségem, ismertségem, az ökölvívás akkorát robbant Magyarországon, mint kevés sportág. Elnézést, hogy a 2000-es évekről beszél, de 2000-es olimpiának az évében nekem 3 mérkőzésem volt, és az 5 legnagyobb nézettséggel nézett sportközvetítés, első és a második az én meccsem volt, a harmadik volt a vízilabda döntő, a negyedik mérkőzés megint az enyém volt, tehát valami elképesztő, milyen nagyot változott a világ, és ezt én végigmenedzseltem. És eljutottam 37 éves koromig, hogy minden, de mindent elértem ebben a sportágban. Nem lehetett volna ennél többet. Tudom, megvédhettem volna egyszer-kétszer a címet, de ez nem lesz több. Tehát ez már innentől kezdve nem ad hozzá egy pályafutáshoz, maximum sokkal több pénzt kereshettem volna. És aztán, amikor jött a vereség, és a vereség után láttam, hogy az út hogyan vezethetne vissza, és megint csak józan, reális értékeléssel megállapítottam, hogy nekem ez az út már járhatatlan, és visszavonultam, akkor először még talán nem, de pár év alatt letisztázódott bennem, hogy ez a sportolói pályafutás, ez nagyságrendekkel többet adott nekem, mint amit én valaha is gondolhattam volna. Tehát az lett volna nagy képviség, hogyha én 1984-ben, amikor elkezdtem, 14 évesen a Pongrácz telepen, kijelentettem volna, hogy én olimpiai világ és Európa bajnok leszek az amatőrök között, és világ és Európa bajnok leszek a profik között. Ilyet még álmodni sem mertem volna, még a magyar bajnoki cím sem szerepelhetett volna reálisan az álmaim között, ehelyett végigmenedzseltem úgy egy 20 éves pályafutást, hogy mindent elértem, ahogy te is mondtad, 15 vereségem volt, és egy döntetlenem a 320 mérkőzésből, tehát ehhez foghatót Ezt nemzetközi szinten is nagyon komolyan megsüvegelik, és ráadásul azért azt most már pontosan tudjuk, hogy azóta senkinek nem sikerült olimpiai bajnoki címet szerezni, ennek most már 25 éve, mert hogy ennek a nehézségi fokát, neked megint csak nem kell magyaráznom, azt nagyon nehéz összefoglalni, és én azt sikeresen elértem. Szena Attila bajnoktársának mondtam egyszer, aki nagyon panaszkodott, hogy valami nem állt neki össze, és mondtam, figyelj, Csibi, menjél haza, fogd meg az érmet, vedd elő, nézd egy 3 percig, és rá fogsz jönni, hogy számodra nincs lehetetlen feladat. Tehát ezt meg tudtad szerezni, ezt el tudtad érni, akkor innentől kezdve mindennek tudsz csinálni az életben.

0: Műsorajánló. Labdarúgás. A magyar labdarúgó válogatott számára a 2026-os ősz a bizonyításról és a visszatérésről szól. Marco Rossi együttese a Nemzetek Ligája B divíziójában vág neki a küzdelmeknek. A cél egyértelmű. Megnyerni a csoportot és visszaverekedni magunkat Európa legszűkebb elitjébe, az A-ligába. Ukrajna, Georgia és Észak-Írország az ellenfél. Élő közvetítés a magyar válogatott minden Nemzetek Ligája mérkőzéséről a Nemzeti Sportrádióban.
1: Hétről hétre különleges vendégek,
2: óriási csaták,
3: és persze rengeteg nevetés vár mindenkit, de a tét viszont változatlan.
1: Ki tud többet Magyarországról?
2: Szerintem az én csapatom.
1: Majd meglátjuk.
3: Készen állnak az új évadra?
4: Magyarország szeretlek. Augusztus 30-ától minden vasárnap 19 óra 45 perctől a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak.
5: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
6: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
7: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Sose hittem volna, hogy 13 fürdőgatyás férfitől még elsírom magam. És megvan az újabb olimpiai bajnoki cím! És nyer! Olimpiai bajnok!
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: I see you.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Sportolók slágerlistája. Hétvégén 13 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kovács István Kokó olimpiai bajnok ökölő, a Magyar Ökölő Szövetség elnöke a mai vendégem. Nagyon jó azt hallani, hogy erőt merít valaki a sportpályafutásból, és saját magának tud példákat hozni így az éremmel is. Mert nekem az jut eszem, hogy én is voltam, és szerintem minden olyan sportoló, aki bármit is nyert, a civil pályafutása, vagy a civiletben azért kicsit kóvályog, és nem okvetlen találja meg a saját magát, nem az, hogy az utat, hanem saját magát is sokszor elveszíti. És az egyik ismerősömnek mondtam, hogy de hát én még semmit nem tudok, hogy én még igazából itt a céletben még semmit nem csináltam. Azt mondja, Pisti, de ne aggódj semmit. Tehát hisz te az egész életedet arra áldoztatva, hogy olimpiai bajnok legyél. Azért teljes embert kíván. Ha nem teljes embert teszel bele, akkor nem vagy olimpiai bajnok. Tehát te már letettél valamit, egy új pályafutást tudsz, vagy kell, hogy felépítsél. Említetted a Pongrácz utcát, hogy kell az egy küzdőspad, egy ökölő van, akkor nehéz sorsból induljon, hogy ő ki akarjon törni. Tehát az ökölgásban vannak olyanok is, akik jó családi háttérre jönnek, tudatosan ebbe a sportágba lépnek be, a szülők ebben a sportágban támogatják őt, vagy pedig olyanok jönnek, akik ki akarják verekedni magukat abból, ahol vannak. Tehát szinte szó szerint.
2: Biztos, hogy van egy-egy kivétel a polgári háttérrel rendelkező családok, vagy értelmiségi családból származó kölyök, biztos, hogy vannak, de elenyésző. Inkább csak azt mondom, hogy a kivételt képezik. Tehát nálunk, és ennek a sportának az egyik ereje ebben rejlik, hogy nálunk nagyon nagy az a fajta háttér, akik a lecsúszott családok, a szegény sorsú családok, vagy a 6-8 gyerekes közösségek. Tehát, hogy nálunk kell mindenféleképpen, hogy annak a gyereknek legyen egyfajta kitörési vágya. Bizonyos sportágok lehet, hogy nem igénylik ezt, bizonyos sportágokban, és akár a vízilabda, vagy a vívás is sokkal elitebb ez a réteg. Maga a közeg is elitebb. Tehát azért egy ilyen, hát nem csak hónajszagú, hanem minden egyéb szagú ökölvívó terem, és mondjuk egy uszodai környezet, azért óriási különbség. Vagy egy vívó csarnok, még hogyha ott is lehet, hogy büdös van, de azért másfajta emberek. Tehát ide hozzánk nem pupos mercivel szokták hozni a gyerekeket edzésre, hanem a villamoson hátul túljázva jönnek a srácok, bandába berődve, és legtöbbször tényleg azt mondom, hogy az utca vadabb oldaláról érkeznek hozzánk, de ez így van jól, és a világon mindenhol, nem véletlen, hogy ez a sportág a világon mindenhol a kitörési lehetőséget hordozza magába, és aztán ezt a Hollywood is felkarolta, hiszen a legtöbb ilyen motivációs film, sportjellegű motivációs film az ökölvívás tárgykörében íródott, a Rocky-tól kezdve a Dühöngő Bikán keresztül számtalan ilyen filmet láthattunk. Most éppen a, nem is tudom, már a Rocky-nak hanyadik változatát húzzák le, meg
1: sok.
2: Igen. De ez így önmagában baromi jó a mi sportágunknak, mert ez egy rejtői közeg. Rejtő Jenőnek a közege. Tehát ha valaki lejár az edzésekre, itt olyan formákkal találkozik, meg itt a Starbucks kapcsán dolgozok együtt 20-valahány edzővel, és az RTLS szerkesztő lányok egyszerűen sikongatnak, hogy itt micsoda formák vannak ezek az edzők, mert mennyire különleges egyéniségek. Mi tele vagyunk Rejtő Jenő, Fülig Jimmy, meg Piszkos Fred fazonú emberkékkel, és ez szerintem nagyon jó.
1: Én valahogy úgy tudnám jellemezni, és hogy mutattál rám, én nagyon-nagyon szeretem az ökölvívást, és gyakorlom is a saját magam szintjén.
2: Mindenkinek ajánljuk.
1: Formában tart, tehát, hogy ott tényleg élesnek kell lenni, és itt nem lehet social media felületeken torzítani, meg retusálni, mert hogy az történik ott, amit érzel, és hogyha azt szeretnéd, hogy úgy alakuljon a dolog, hogy neked ne legyen bőle bajod, azért rengeteget kell tenni, és figyelni kell. Tehát, hogy lényegében ott kell lenni, tehát ott mindig most van. Tehát az ökölvívásban mindig most van, különben baj van. Nekem inkább az életszag jut az eszembe, amikor mondtad, hogy milyen szag van az edzőtem, nekem az életszag jutott az eszembe, hogy bemész, és úgy érzed az életet, hogy megérkeztél. Nekem ez egy ilyen csodálatos
2: hatás. De ha valaki nem ezt szereti, hanem a steril környezetet szereti, annak nem biztos, hogy az ökölvívás.
1: Hát,
2: én úgy szerettem bele, én a Pongrácz telepen nőttem fel 14 éves koromig, és aztán elköltöztünk egy steril környezetbe, Rákoskeresztúrra, ugye itt már beszélgettünk, én ott laktam az Új lakutcában, meg a Pesti úton, és az a Pongrácz telephez képest egy steril környezet volt, egy lakótelep a maga sterilitásával és a maga kicsit rideg részével, a Pongrácz telephez képest egy egészen más kultúrközeg. Pongrácz telepen ott mindenki ismert mindenkit, ott bandáztunk, ott volt, úgyhogy ő vacsorázott nálunk, én vacsoráztam, mert ott
1: ez egy... teljesen életszerű amúgy, tehát ez erre vágyik amúgy szerintem nagyon-nagyon sok
2: igen,
1: ember.
2: És aztán amikor én kikerültem ebből a közegből, és átkerültem oda, akkor ez hiányzott nekem, és amikor beléptem egy boxterembe, történetesen a Gyömrői úton az EVIG, Egyesült Villamosipari Gépgyárnak a boxtermébe, ott ugyanezekkel az emberekkel találkoztam, ugyanezek a csillogó szemek, ugyanezek a roma gyerekek, ugyanez ez a vad, tehát ott ténylegesen, hogy te is mondtad, ott minden, ott ha megnyerted az edzés végén a meccset, akkor is megvertek. Tehát itt ebben benne volt ami miatt ezt az egészet én imádtam, a Pongrácon való életet is, és talán ezt tartott ott, mert ez a közeg, vagy valaki nagyon nem szeret, és akkor egy napot bír, és aztán soha többet nem jön, vagy halálosan szerelmes, most se tudják abba hagyni, tehát a legtöbb veterán bunyósunk, az még mindig lejár napi szinten edzeni. Tehát azok a srácok, akikkel annak idején én együtt nevelkedtem az EVIG-ben, később a Vasasban, azoknak a jelentős része ma is heti rendszerességgel egyszer-kétszer lemegy, még most már csak a zsákot püfölni, vagy nagyon ritkán még egymással is menne ki. Neki ennek az egész teremnek a milliója, aurája, szaga, az egy életre hiányzik, hogyha nem megy.
1: Úgy tűnik amúgy nagyon sok mindenkinek, hogy úgy tűnhet, hogy az ökölves az nem egy okos sportág, viszont ahogy elkezdi az ember űzni, rájön, hogy mennyi mindenre kell figyelni, és rengeteget kell gondolkodni, és aztán lehet akkor nagyon gyorsan. Tehát itt nem az, hogy begyakorolsz kombinációkat, mert ez egy része, de a lábmunka, kéz, törzs, test, és ugye fej, hogy azért használni kell a fejedet, és ami nagyon-nagyon fontos, hogy beosztani úgy az erődet, az energiádat, akár taktikázva a kombinációidat, és hogy a végén tegyél ki győztesen. És ugye ezt még lehet fokozni azzal, hogy mennyire hagyod magad veretni, hogy feladjon a másik, mennyire ugrasz neki. Tehát rengeteg minden van, mert és nagyon érdekes, hogy az élet itt is mennyire X-re játszik, mert hogyha azt mondjuk, hogy nevezzük, hogy a hátrányosabb helyzetű, élethelyzetű emberekből jönnek ki azok, akik ki akarják magukat verekedni abból a helyzetből, de mennyi mindenre megtanítja őket az kölyvás, így, hogy ők tervezzenek és gondolkozzanak és használják az eszüket is, és azok, akik innen kikerülnek, azok általában viszik is valamire az életben, ha csak nem minden tökölyvásnak néznek a civil életben is, hanem mondjuk már a végén a fejüket szeretnék használni.
2: Itt ez az hozzáketenem is, ebben nekünk nagyon komoly felelősségünk és feladatunk van, hogy valóban felszínre hozzuk azokat az értékeket ezekben a gyerekekben, amelyeket aztán az élet egyéb területein tudnak használni. Ha nem jól oldjuk meg ezt a feladatot, akkor mindösszesen megtanítottuk őket verekedni. Ez már megint nem jó. Tehát ez egy nagyon nagy veszély ennek a sportágnak, hogy a nem megfelelő edző kezébe kerülsz, ha a nem megfelelő kertész neveli azt a palántát, akkor nem jön elő, és nem jelennek meg ezek a értékek, de szerencsére azért jelentős részben, hogy te is mondtad, valóban itt olyan értékekkel találkoznak, amelyek egyébként társadalmi szinten nagyon fontos és követendő értékek lennének. Egyike azon sportágok, tehát én nem megbántva a labdarúgást, én abban nem látom azt. Én azt látom a labdarúgóknál, és most megint csúnyát fogok mondani, hogy ott a szabálytalanság része a sportnak. Teljesen elfogadott az, hogy ott utolsó emberként nagyon kell rúgni, mert különben akkor gól van, és akkor most ökölvásban ilyen elő nem fordulhat. Meg a küzdősportágokban elő nem fordulhat a szándékos szabálytalanságban, annál megvetendőbb dolog nincsen. De nem egészen más a fair play-nek a jelentősége, a szelleme, sokkal nagyobb felelősséged van saját magaddal nézve. Egy labdarúgó, hát a középpályán átmentek rajta, még majd jön a hátvéd, megoldja. Nálatok is, hogyha nem, jó, nem volt jó a zár, akkor még mindig ott van a Gergely Pista, aztán majd ő megfogja.
1: Csak eltalálják.
2: Igen, csak eltalálják a kezét vagy a fejét, de hogy az ökölvívás, az borzasztó keményen kezeli az összes ilyen szituációt, amit, hogyha a hibádat iszonyatosan megbünteti, ha nyersz, akkor meg iszonyatosan nagy érte a dicsőség, és nagyon sok mindent, képességet, készséget sokkal nagyobb szinten fejlesz, mint mondjuk más sportágok, de mondom, benne van a veszélye, hogy csak akkor megyünk jó irányba, hogyha az a nevelő személyzet, edző, mester, az valóban mester ennek.
1: Hát Kukó, nagyon szépen köszönöm, hogy megválaszoltál két kérdésem is egyszerre. Az egyik az lett volna, hogy kinek ajánlod az ökölvívást, miért kezdjen le gyerek ökölvívni, és hogy mit kap a civil életre az ökölvívás után.
2: Hogy felnőtteknél milyen képzést, azt nem tudom. Tehát azt nem tudom, hogy egy személyiséget mennyire tud formálni 30-40-50 éves kor fölött.
1: Bocsánat, a szabad ne feled, nekem egy általános kérdés ezekben az esetekben az, hogy azért lesz valaki ökölvívó és egyéni sportoló, mert ő olyan a beállítottsága, vagy azért válik olyanná, mert hogy ökölvívó, vagy azt a sportágat üzleted, mondjuk jó magamra értve ezt, hogyha én azért vagyok inkább ilyen biztonsági játékos, és előre gondolkozok, és szeretek látni a pályán, mert kapus voltam, és szeretem átlátni a játékot, és több kombinációt egyszerre vizsgálni, és periférián, tehát én perifériás látásmóddal vizsgálom az életet is, nem csak a medencét akkor, vagy azért lettem kapus, mert alapvetően én, nekem ilyen adottságaim, vagy talán kimondhatjuk, hogy tehetségem, képességem volt.
2: Hát azt csak te tudod magadról, én úgy ítélem meg, hogy ehhez a sporthoz kellenek bizonyos alapkövetelmények. Tehát egy gyáva gyerekből a világ legjobb edzője sem tud ökölvívót faragni. Tehát valaki alapjában fél a fizikai fájdalomtól, fél a vereségtől, fél a bármitől, és nem tudja leküzdeni a félelmét, mert én is féltem, mind a 320 alkalommal. Ez egy nagyon szép, nem is tudom, hogy ki fogalmazta meg, de valóban az a három lépcsőfok, ami elválaszt a föld és a szorítót egymástól, az a három lépcsőfok az minden egyes alkalommal olyan, mint hogyha a Mount Everestre mennél fel. De amikor felértél a Mount Everestre, onnantól kezdve, hogyha benned van ehhez a győzelemhez szükségeltető erő, tudás, minden, akkor egy önmegvalósítási lehetőség, akkor a szabadság földje, akkor a legboldogabb ember vagy benne a szorítóban. Ha nem, akkor ott a szörnyű lehet. Tehát ugye ez a kétféle embertípus, a sikerorientált és a kudarckerülő. A kudarckerülőnek botrányosan fájdalmas lehet ez a sportág, hogy be kell menni, retteg, nem is biztos, hogy a fizikai fájdalomtól, de a vereségtől, és megpróbál mindent megtenni, hogy ne ez legyen. Meg vagyok én, aki meg alig vártam, hogy már menjünk, már én a legboldogabb akkor voltam, amikor végre már szóltak az öltözőbe, hogy gyerünk, most mi jövünk. És onnantól kezdve kezdődött nekem ez az egész. Én akkor éltem, amikor nekem az a 320-szor nem tudom hány perc volt az életem legcsodálatosabb élménye. És ez egy fontos dolog, hogyha valaki ezzel rendelkezik, akkor egy csodát tud belőle kreálni. Ha nem, akkor viszont lesz belőle egy olyan pályafutás, még lehet sikeres, tehát biztos nálatok is azért a vízilabda csapatban nem biztos, hogy mindenki ugyanolyan orientációjú ember volt, de van, akinek a teljesítményéhez az kellett, hogy olyan legyen, és lehet, hogy valaki kudarckerülő módon oldotta meg a feladatát tökéletesen. De a bunyóban az biztos, hogy bizonyos alapképességekre rendelkezned kell. Nagyon sok mindenről kell lemondanod, én nem hívom lemondásnak, mert szerintem sokkal többet kapsz érte, mint azt, hogy most miről mondtam le, azt, hogy nem mentem el éjszakázni a többiekkel. Ezt már akkor, valószínűleg akkor sem mentem volna, ha nem bunyóztam volna, vagy azt, hogy nem cigiztem fiatalon, de nagy dolog, majd cigizek felnőtt.
1: Azt mondtad, hogy dohányoztál.
2: Hát de nem úgy. Tehát, hogy eldobáltam néha egyet szál cigarettát, de hogy nem, tehát nem, nincs, nem volt lemondás.
1: Lesz, majd úgy is kivágjuk. Ez csak.
2: Igen. De nem volt komoly lemondás az életedben, nem volt szükségem arra, hogy most én aszkéta módra valamit, még a fogyasztás is, azt is egy nemes feladatként éltem meg, pedig ez egy durva dolog volt.
1: Ezt el nem tudom képzelni.
2: Annál szebb dolog, mint amikor pontosan tudod, hogy jövő héten pénteken 54 kilónak kell lenned, most vagy 58 kiló, és pontosan tudom, hogy ez hogy fog rólam lejönni. És azt is tudom, hogy ezt én meg tudom csinálni, akkor mindenre képes vagyok. És ennyit kell, és akár igaz, akár nem, persze nem vagy mindenre képes, de hogyha ezt végig tudtad menedzselni, olyan büszke lettél magadra, hogy utána már a mérkőzés az már csak hab volt a tortán. Tehát kellenek alapképességek, de hogy összességében formálódik az embernek rendesen a évek alatt a képességek meg a készségek úgy szépen formálódnak.
1: Mi lettél volna, nem ökölvívó vagy?
2: Ökölvívó vagyok.
1: Jó, helyes, nagyon jó válasz. Sokan elkezdenek ezzel gondolkozni, ez nagyon-nagyon tetszett ez a válasz.
2: Nem tudom, hát ez egy olyan fikciós, de hát sőt...
1: Volt-e olyan gondolatod, abba hagyod, más csinálok, más kellett volna csinálni, mást kéne csináljak?
2: A realitás érzékem az dacára annak, hogy én tizenvalány éves koromban kitaláltam, hogy 18 éves, hogy olimpia bajnok leszek, miközben még semmi nem volt, ami ezt biztosította volna, vagy garantálta volna. Ettől főleg a realitás érzésem, vagy értékelésem az viszonylag jó. Tehát nagyon hamar felmértem, hogy mely sportágokban garantáltan nem, vagy azt is, hogy az élet más területén garantált. Színész is szerettem volna lenni, de...
1: De voltál is.
2: Hát 6 játékfilmben játszottam, Üvegtigris, Magyar Vándor, és még egyéb...
1: De nagyon tetszett.
2: Igen, tehát jó, de hát ez nem ezek cameo szerepek voltak.
1: Jó, de ezt magadról nem tudhatod. Tehát ez,
2: dehogy nem.
1: Nem, mert hogy azt meg szerintem így engedd meg az embereknek, hogy téged lássanak valahogy, mert ugye azt mondtad előbb, hogy objektíven csak te tudod magadat megíteni, amúgy mindenkinek más a véleménye rólad, mert hogy ők azt látják, meg tudják, amit éppen kaptak belőled. De hogy én meg láttalak sporton is, láttalak a filmekbe, és hogy ez egy tényleg egy nagyon

0: akkor az jó lesz. És nálad szerintem ez pont így volt, hogy egy ilyen, az élet sok területén mozog, te ugye tévében szerepel, tehát színészkedtél, műsort vezettél, reggeli műsort vezettél. Rádiósat is, de hogy, és utána kiterünk a mostanira, ami szintén kapcsolódik az ökövéshoz, hogy szerintem ez iszonyatosan sokat hozzáadott a mai vendégemhez, Kovács Kokó Istvánhoz, olimpiai bajnok ökövéhoz, hogy úgy vagy Kokó, hogy ezekkel a rádiós, tévés színészi alakításaiddal ez így komplex egyenlőre, de hát ez még iszonyatosan fejlődik, és most jön be a következő lépés, hogy az ökölvívás evolúciója hol tart. Ugye külsősként, vagy egy ilyen, hát fél, inkább azt mondom külsősként, nem, még csak nem ismerészkedek oda, hogy még megpróbáljak valamilyen szempontból az ökölvívás közelében, nemhogy szakmailag, de még értő hozzáállással is közelíteni, hogy én azt látom, hogy az ökölvívás egy lényeg, nem azt mondom, hogy alasporták, de hogy így az emberi természethez így passzol. Tehát, hogy van egy ilyen emberi tulajdonság, hogy a férfiak szeretnek küzdeni. Az ökövés ennek az egyik alapja. És ugye arról volt szó, hogy hát lehet, hogy nem lesz olimpiai sportág, itt a profi és az amatőr keveredett, és akkor nem az amatőr szinten kell az olimpiát, hanem a profi szabályokkal kéne már. Közben rengetegen szeretik amatőrbe űzni, tehát úgy, hogy szabadidősportként űzni az ökövést, mégis, hogy veszélyben van, mert nem annyira népszerű. Nekem ez egy olyan káoszt okoz a fejembe, hogy egyszerűen nem tudom hova tenni, hogyha sokan szeretik ezt a sportágat, az emberek kíváncsiak a mindenfajta küzdelem, ha vér folyik, még az sem baj. Tehát nagyon sokan szerintem azért járnak ki, hogy káót lássanak, vért lássanak, igazi küzdelmeket lássanak, és az ökölvívás ezt meg tudja egyik azon kevés sportágnak, amik ilyen nagyon-nagyon maszkulin formában, igen, meg tudják ezt adni, hogy miért, vagy hol tart a magyar ökölvívás, nem a magyar, hol tart általánosságban az ökölvívás most?
1: Nagyon hosszúról kell elkezdeni, megpróbálom röviden, kronológiailag végigmenni. Ez egy nagyon szép sportág már a 1800-as években. Magyarországra 1820 körül Széchenyéken keresztül, ezúton is köszönjük, került be ez a sportág, és aztán 1925-ben alakult a Magyar Ökölvívók Szövetség, és azóta indulunk olimpiákon, Európa bajnokságokon, tehát viszonylag komoly múltra tekint, 100 éves múltra tekint vissza a magyar ökölvívás, amely ugye 10 olimpiai aranyat hozott nekünk, 3 világbajnoki aranyat és számtalan Európa-bajnoki aranyérmet, tehát viszonylag sikeres sportágról beszélünk, de közben a nemzetközi ökölvívásnak a megítélése, a sportágak közötti helyzete, az olimpián való helyzete, az nagyon-nagyon labilis volt sokszor. Volt olyan olimpia az 1920-as években, amikor a rendezők nem is rendezték meg, azt hiszem talán Amsterdam, ott különböző emberjogi dolgokra való hivatkozással, aztán onnantól kezdve folyamatosan ott voltunk minden olimpián, egészen addig, amíg 1988-ban az első komolyabb botrány nem tört ki, akkor éppen a sportág egészségügyi háttere miatt azt mondták, hogy nagyon veszélyes, meg túl sok kiütés volt a Szöul olimpián, meg voltak komoly bírói csalások, ugye Roy Jones Jr.-nak elcsalták egy koreai ökölvívó ellen, és akkor jelent meg először egy ilyen intelem a Nemzetközi Olimpiai Bizottság részéről. Ez egészen elment odáig, hogy 2000-es évek közepéig, 2000-es évek végéig ott már nagyon sok fedést kapott a Nemzetközi Ökölvívó Szövetség az egykori AIBA, hogy valamit csináljanak ezzel a versenyrendszerrel, a pontozással, az egészségvédelemmel, mert ez így nem lesz jó, mondta a Nemzetközi Olimpiai Bizottság. Egész odáig elmentünk, hogy 2016, Riói olimpia, és ott eljutott odáig az ökölvívó szövetség, hogy a Nemzetközi Olimpiai Bizottság azt mondta, hogy na ez így, köszönjük szépen, de nem kell. 2020-ban már nem lesz ott Tokióban. Aztán végül is sikerült megoldani, hogy ott legyen, de azt mondta a Nemzetközi Olimpiai Bizottság, hogy ezt már nem az AIBA szervezi, hanem létrehoztak egy ilyen boxing taskforce-ot. Nem, egy boxing taskforce, egy munkacsoportot, amelynek még én is tagja voltam, és ennek a munkacsoportnak volt a feladata a tokiói olimpiát lemenedzselni, és azt mondták a Nemzetközi Ökölvívó Szövetségnek, az AIBA-nak, hogy újuljon meg három fronton, gazdaságilag legyen átlátható és láthatóan nem a korrupcióra épülő, a versenyrendszert, a szabályrendszert, a pontozást, azt mindenféleképpen újítsa meg, és legyen egy olyan mérkőzésekkel telített program, amely mindenkinek elégedettségül szolgál, és mindenki azt látja, hogy ez egy tiszta, tisztességes eredmények születtek, illetőleg a vezetőség cseréje elengedhetetlen, mert tele van olyan korrupcióban és egyéb problémás helyzetekben érintett személyekkel, ezen nem mehetünk tovább. Ez volt 2020-ban. 2020 után lett egy új elnök, Umar Kremjov személyében, az orosz elnök megkeresett engem, hogy segítsek neki ebben a munkában, ő szeretne megfelelni a Nemzetközi Olimpiai Bizottságnak, hogy 2024-ben Párizsban már újra az AIBA vezesse majd ezt a menedzselje az olimpiát, és szervezze a kvalifikációt és az egész olimpiát.
0: Az ökölvívó részét.
1: Az ökölvívó részét. Ugye hát ezt tudod jól, ugye a FINA szervezi a vízilabda tornát, tehát sokan nem tudják, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság az egy nagy ernyő szervezet, nem csinál semmit, csak oda megy az olimpiára, és a sportágat.
0: Hát a jogokat
1: birtokolja, ebből összeszedi a pénzt, és aztán visszahozta

0: szövetségeknek, de valójában a sportági világszövetségek szervezik és rendezik magát az olimpiát, vagy legalábbis a saját sportágokat. És 2020-21-22-ben elkezdtünk ezen dolgozni, egész addig tökéletesen működött, sőt a kapcsolatfelvétel olyan szintű volt a Nemzetközi Olimpiai Bizottsággal, hogy közösen kezdtük kidolgozni a 24-es párosi olimpiának a kvalifikációs rendszerét, még voltam is kint a helyszín kijelölésen, a párizsiakkal már egyeztettünk, tehát már ott tartottunk, hogy már a kesztyű és fejvédő beszállítóról tárgyaltunk, mikor is kitört a háború, és aztán jött egy ilyen nagyon furcsa politikailag áthitatott helyzet, ugye a Nemzetközi Olimpiai Bizottság és az orosz által, egy orosz személy által irányított Nemzetközi Ökölvon Szövetség között elindult a háború, Gazpromot le kell venni, az orosz vezetőket el kell küldeni, és a többi, és a többi, és én beleestem abba a hibába, vagy nem nevezném hibának, hogy nekem annyira fontos volt a Nemzetközi Olimpiai Bizottságnak a követelményrendszer, hogy én a saját elnökömmel, ha nem is szembe mentem, de megmondtam, hogy nekünk ezt akkor is teljesítenünk kell, igenis átláthatóvá kell tenni a gazdálkodást, igenis el kell köszönnünk ezektől az emberektől, akik részesei voltak az elmúlt pár évben, és akkor így elmentünk egymás mellett a Nemzetközi Ökölvon Szövetség vezetősége és én. Barátságban elváltunk, én hazaköltöztem, ők pedig sajnálatos módon odáig kormányozták a hajót, hogy majdnem lekerült az olimpiáról az ökölvívás. Kérdőjeles volt, hogy Los Angelesben ott lehet-e, mert azt mondta a Nemzetközi Olimpiai Bizottság, hogy ő már többet nem rendez. Rendezett egyet Tokióban, rendezett egyet Párizsban, ráadásul a párizsi nem is volt annyira sikeres, valljuk be, azért ott Imál Kelif és még egy-két eset azért borzolta rendesen a kedélyeket.
1: Hát hír volt róla.
0: Igen, igen. Többet ő már nem akar rendezni, vagy lesz egy világszövetség, vagy ha nem lesz, akkor az olimpiai csárta egyik pontja kimondja, hogy csak az a sportág lehet ott, akinek elfogadott világszövetsége van, és az IBA ma már nem elfogadott a Nemzetközi Olimpiai Bizottság részére. És ekkor jött a World Boxing, Boris van der Worst úr segítségével, aki egyébként ellenfelem lesz majd augusztus 16-án itt a Hősök terén, és az ő segítségével, na meg persze a mi segítségünkkel is, mert azt el kell mondani, hogy a Nemzetközi Olimpiai Bizottság azt mondta, hogy minimum 75 országra van szükség ahhoz, hogy elfogadják. Magyarország volt a 75. ország, úgyhogy a mi belépésünkkel teljesült az egyik ilyen feltétel, és most már elfogadták a World Boxingot, tehát Los Angeles meg van mentve. Biztos vagyok benne, hogy még nekünk sokat kell dolgozni azért, hogy ez az árnyék, amit most úgy néz ki, hogy elhesegettünk, vagy ez a felhő, amit ugye elhesegettünk, ez végérvényesen eltűnjön, de jó úton vagyunk, és én biztos vagyok benne, hogy egy jól sikerülő Los Angeles és azt megelőző kvalifikációs versenyek meghozzák, visszahozzák azt a bizalmat majd az ökölvívás irányába, hogy hosszú-hosszú évtizedekig meg lesz oldva az olimpián való jelenlét. Távolabbra meg nem merek tervezni, mert azt lehet látni, hogy itt azért ma már sok olyan rendezvény van, meg sok olyan sportesemény, ki tudja, hogy milyen értéke marad az olimpiának 20-25 év múlva. Tehát itt most 100 év olimpiai mozgalomnak mondjuk 120-140 évéről beszélünk, ki tudja, hogy itt még 2040-2050-ben hol tart majd az olimpizmus.
1: Igen, ez egy nagyon távoli kérdés, és a jelenlegi látványtechnika, a mesterséges intelligencia, minden egyéb az e-sport tekintetében ez egy ilyen beláthatatlan dolog, hogy mi a fontos, ez egy teljesen másik téma.
0: Csak összehasonlítunk egy 92-es olimpia programját, egy 2024-es olimpia programjával, már nem is látjuk ugyanazt az olimpiát, hát, egészen másról
1: meg beszélünk. Még amit hallunk, hogy mi lehet még az irány, és mi lenne még az igény.
0: Meg ahonnan indult, bocsáss, meg én emlékszem még, amikor egyszer egy ilyen hosszabb prezentációra készültem, és megnéztem az 1900-as évek elején olimpiáknak a programjait, amit tudom én, az akadályúszástól kezdve, az élő galamb lövészeten keresztül, a helyből magasugrása, nem tudom mi, hát ahhoz képest elmentünk most már egy egészen más irányba.
1: Hát a világ változik. A lényeg az, akkor azt vettem ki a szavaidból, hogy nem a sportággal volt magával a baj, tehát hogy nem a sportág, tehát az ökölvívás van veszélyben, hanem lényegében egy adminisztrációs és egy rendszerhiba okozhatta volna, vagy okozhatja a jövőben is a sportágnak a kimaradását az olimpiáról.
0: Ez a sportág, ez egy alapsportág, és most nem az olimpiáról beszélek, hanem az ember történelmében egy alapsportág. Tehát valószínűleg előbb volt már ökölvívás, mint mondjuk ezt sportágnak hívták volna. Valószínűleg még nem léteztek azok a sportágok, amiket ma már javában űzünk, tehát nem tudom a labdarúgást mikor kezdték, mikor rúgtak először labdába, de hogy előtte már pofoszkodtak emberek, az egész biztos.
1: Ilyen van fönt a YouTube-on is nagyon sok, amikor én nagyon szeretem ezeket nézni, mikor csak így randomba találkoznak emberek az utcán, és elhiszik magukra, hogy ökölvívők, és imádom nézni.
0: Szóval ez egy velünk született módszer, és most nem megbántva más sportágokat, tehát az ősember, amikor el akarta dönteni, hogy ki ez a barlang, akkor nem hívta ki futni, vagy nem azt mondta, hogy gyere.
1: Sok.
0: Igen, az se volt még, mert mi hasonlítunk a sakra, mert a sötét parasztok nálunk is leütik. ez egy sakjászban is az ökölhívás egyszerre, de hogy ez egy olyan alapsportág, és ezt mindig is szeretnék.
1: De bocsánat, nincs olyan sportág, hogy egy sak és egy
0: mondja, hogy van. Sőt, a Klitschko egyszer még indult is. Csak egy nagyon nagy különbség, hogy melyik sport jön előbb. Tehát, hogy mivel kezdjük? Ha sakkal kezdjük, akkor maximum egy döntetlenre jó lehet a Lékó Peti, de hogyha bunyóval kezdjük, akkor nem biztos, hogy sor kerül a
1: sakmeccsre. Ma az ökölhívásnak a helyzete. Nagyon jól látni azt, hogy iszonyatosan népszerű, viszont én azt látom, két kérdésem van igazából. Beszéltél egyik műsorodban arról, hogy a tengeren túlon fogalmuk sincs az embereknek az európai ökölvívókról, ahogy nálunk az Európában sincs minden esetben fogalmunk arról, hogy kik azok a tehetséges, vagy hát jó ökölvívók az Egyesült Államokban, akik tényleg a világklasszisok. Én azt látom így globálisan a sportban, hogy van egy olyan tendencia, hogy most Európa a sportban, vagy hát a tengeren túli sportolók, akár kosárban, bármilyen másik sportágban is jönnek föl. Ugye az Egyesült Államokban is, most a labdarúgás jön be, az nem okvetlen amerikai. Kosárlabdában, az NBA-ben most már jön az európai dominancia. Teljesen más játékot játszanak, de mégis hatékonyak. És amúgy az európai ökölvívók is azért elkezdték nyerni szépen a nagy világbajnoki övekér a címeket, hogy jól látom én ezt, vagy hogy ennyire nem ismerem az amerikai ökölvívást?
0: Nem, én ezt annak idején nem is tudom már kivel beszélünk, hogy mi Magyarországon vagyunk világhírűek. De is én is. Mi itt Magyarországon világhírűek vagyunk, de valójában mi sem tudunk, én például nem tudok elmondani neked, mit tudom én, egy norvég világklasszist, akiről azt hiszik Norvégiában, hogy a világon mindenki ismeri. Ez minden sportágnak megvan, a szlovénektől kezdve. Vannak egy, de most a Rogličot szlovéneknél, tehát persze vannak valóban világsztárok, de ezek olyan sportágokban érnek el olyan eredményt, amit az egész világ követ. Tehát egy Djokovic, az a világon mindenhol Djokovic. Az ökölvívás az nem ilyen, az ökölvívásnak van specifikusan pár olyan súlycsoport, elsősorban a nehéz súly, ahol egy Tyson Fury, vagy egy Klitschko, vagy egy Lennox Lewis, vagy egy Mike Tyson, vagy egy Mohamed Ali, ő valóban világsztár volt, teljesen mindegy, hogy most ukránról beszélünk, vagy magyarról, vagy angolról, vagy kanadairól, Lennox Lewis esetében, de hogy összességében van náluk jobb ökölvívó, Terence Crawford a világ egyik legjobb ökölvívója, órákig sétálgathatna Váci utcában, anélkül, hogy bárki megállítaná. Mert hogy
1: de lenne ellenfele Európában?
0: Nem, most nem, most a világ egyik legjobbjáról beszélek. Európai ökölvívók között most szerintem, ugye úszik, ez egy kiemelkedő Lomachenko, aki most vonult vissza, szintén kiemelkedő, a Klitschkoék szintén egy kiemelkedő, a maguk korában
1: Gypsy Kings is.
0: Tyson Fury, igen, hát ő is kiemelkedő a maga nagyon érdekes stílusával.
1: De meg az angolok nem rosszak,
0: igen,
1: azért.
0: Igen, de azt hozzá kell tenni, hogy ők világsztárok, ők valóban világsztárok, tehát és ennek nincsenek köze az, hogy Európa vagy nem európai. A mi sportágunk olyan fele-fele arányban Amerika és Európa. Tehát azért főleg a Szovjetunió felbomlása után, és utána a profi ökölvívás megjelenése után rengeteg orosz, ukrán, üzbég, kazak ökölvívónak sikerült, Gennady Golovkintól kezdve sikerült a világ hírnevet elírni. Sajnos nekünk magyaroknak nem sikerült, közel álltunk hozzá, tehát én is és Erdély Zsolt is azt mondom, hogy ha egy másfajta menedzseléssel talán egy picit, főleg talán a Zsoltnak lehetett volna elérni azt, hogy a világ is megismerje nevünket. A mi nevünk továbbra is ismeretlen maradt, dacára annak, hogy Zsolt is tizenvalányszor megvédte a címét. Én is elértem minden létező címet ebben a sportágban, de nem ismerték a nevünket. Laci bácsinak a neve a három olimpia miatt lett halhatatlan. Tehát neki sem a profi eredményei miatt emlékeznek rá, hanem ez egyetlen európai, aki három olimpiát nyert ebben a sportágban, rajta kívül még két kubai
1: van. A tengeren túl is akkor
0: megvan. Pap László nevét bárhol, jó persze, hogyha lemész mondjuk Brooklynba egy boxgymbe, ott nem biztos, hogy mindenki tudja, de egy komoly szakember, vagy egy komoly edző, az pontosan tudja, hogy László Pap, az a 3 times Olympic gold medalist, ez így rendben is van. De azt hiszem, hogy mi így vagyunk szinte majdnem minden sportágban, tehát Darnyi Tamás vagy Egerszi Krisztinak a neve nem biztos, hogy sokat mond egy osztrák sétálónak a kertteren. Miközben mi azt gondoljuk, hogy az egész világ pontosan tudja, hogy mi kik vagyunk. Ez nem igaz. Mi se tudjuk, hogy az osztrákoknak a lesiklásban valamelyik nagy világsztárja. Hát emlékszem, még nem is tudom, hogy hívták azt a Wurz-nak hívták, azt hiszem, egy Forma 1-es pilóta volt. És
1: olyan volt.
0: Igen, egyszer együtt voltam vele itt az éjszakában, én akkor még a McLarennél nagyon jóba voltam, és akkor bent voltak nálunk hajálni, futtam után, és akkor elmentünk este az éjszakába, és órákon keresztül ott köröztünk a White Beach, meg a itt-ott-tamot, és kutya nem ismert, senki nem tudta, hogy ki az.
1: Ő mindig sisakban van azért.
0: De nem csak azért, hanem de az osztrákok még így is meg, de a sisakban is megismerik, meg sisak nélkül is, de ő Ausztriában óriás plakátokon hirdette a joghurtot, és mindenki tudta pontosan, hogy kicsoda. És ez nem egy nagy távolság, ez egy 200 km Bécs, és mégis nálunk Magyarországon nem volt sztár. De ez ilyen, ezt el kell fogadni. Ökölvásban megvan a lehetőség. Nem vagyunk olyan populáris sport, mint a labdarúgás természetesen, tehát itt nálunk labdarúgóból föl tudsz sorolni százat, akit az egész világon ismernek. Tehát pontosan tudja mindenki, hogy David Beckham kicsoda, Messi, Ronaldo, és még számtalan nevet lehetne felsorolni. Ökölvásban mondjuk 5-6 ilyen név van, akit itt Magyarországon kimész az utcára, és megkérdezel valaki, mondja egy ökölvőt, akkor az Tyson Furyt mondja, vagy Usykot mondja, vagy Muhammad Alit mondja, vagy Papp Lászlót mondja, tehát van a mi sportágunkban is lehetőség arra, hogy világsztár legyél, vagy világhírnevet szerez. Yeah.

0: Műsorajánló. Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Hát ilyen nincsen! Óriási! Ő már tudja, hogy ő az olimpiai bajnok!
2: Lefond! 15-13!
1: Radulovics! Gól! Lefond! Megvan!
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
4: Magyar filmklasszikusok, ismeretterjesztő műsorok és a legkedveltebb régi magyar rajzfilm sorozatok az M1 műsorán.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
5: Milák Kristóf megkezdi a hajrát, nincsen francia, aki lehajrázza őt, mert meg fogja nyerni Milák Kristóf, még kell egy kicsi.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
6: Hajrá! A Nemzeti Sport Rádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: Kezdje a napot a Nemzeti Sport Rádió sportos reggeli műsorával, a Sport reggellel. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sport Rádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sport Rádióban.
7: Guzi Blanka aranyérmes az öttusa világbajnokságon. Továbbra is három magyart keresnek a nepáli villámárvizek után. Napos, meleg marad az idő. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok.
0: Sporthírek.
7: Aranyérmet nyert Guzi Blanka az öttusázók kínai világbajnokságán. Guzi egyedüli magyarként jutott be a női döntőbe, ahol az utolsó számban a lövészettel kombinált futásban előzte meg egyiptomi ellenfelét, és lett világbajnok. A férfiak döntőjében Kolesár Mihály a 8., Szép Balázs pedig a 12. helyen végzett. A lengyelországi Poznanban zajló kajak kenu világbajnokságon ma délelőtt Varga Ádám ezüstérmet szerzett a kajak egyesek 500 méteres távján. Szintén második lett a nőknél Lutz Anna 200 méteren, akárcsak a Kis Ágnes, Nagy Bianca, Opavszki Réka, Csorba Zsófia összeállítású női kenu 4-es 500-on. És született egy bronzérem is, hiszen a Koller Kristóf Juhász István kenu 2-es 500 méteren harmadik helyen ért célba. A VB délutáni 5000 méteres döntőit az M4 Sport élőben közvetíti. 10. lett a Gadányi Zoltán, a Pétervári Molnár Bendegúz alkotta egység vegyes két párban az amszterdami evezős világbajnokságon, miután a magyar páros a B döntőben a 4. helyen ért célba. Egy párban pénteken Pétervári Molnár a 15., Gadányi a 20. helyen végzett.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
7: Továbbra is három kettős állampolgárságú magyart kerestek a hatóságok a nepáli-kínai határvidéken történt földcsuszamlás és villámárvíz után, közölte a külügyminisztérium. A nepáli természeti katasztrófa halálos áldozatainak száma meghaladta a 750-et, több ezren eltűntek. Szerdán hatalmas mennyiségű sár és kőlavina zúdult le, miután egy gleccser leszakadt. Az áradás jeget, sarat és sziklatörmeléket sodort magával. Településeket öntött el, utakat és hidakat tett tönkre, és súlyos károkat okozott az infrastruktúrában. Folytatódik a fenékküszöb építése Dunaszent Benedeknél, közölte a honvédelmi miniszter. Rosszinszendi Romulus Facebook oldalán hangsúlyozta, a beruházás célja, hogy a paksi atomerőmű hűtővíz ellátása alacsony vízállás esetén is biztosított legyen. Hozzátette, a munkálatokban a honvédség katonai búvár és műszaki alakulatai is részt vesznek. A nehezen megközelíthető részekhez pedig légi úton juttatják el a szükséges építőanyagot. A miniszterelnök tegnap jelentette be, hogy két héttel a határidő előtt elkészült a fenékküszöb első üteme Paksnál a Duna teljes szélességében. Magyar Péter azt írta, eddig 43 ezer köbméternyi követ építettek be. A munkálatokra a hazai energiabiztonság érdekében van szükség, írta a kormányfő. Demonstrációt is kilátásba helyeztek az állami ellátásban dolgozó fogorvosok, ha nem sikerül megállapodniuk a kormánnyal. A szakemberek aláírásgyűjtést indítottak, és egyeztetést várnak az egészségügyi minisztériummal. A petícióban kiszámítható finanszírozást, biztonságos betegellátást és méltó munkafeltételeket sürgetnek. Azt írták, a rendszer jelenleg az abban dolgozók kitartásából működik. De ez nem lehet tartós megoldás. Eddig csak nem 700 fogorvos írta alá a kezdeményezést. A napokban tetőzik a parlagfű pollen szórása, így az allergiásokra az év egyik legnehezebb időszaka várhat. A rendkívül magas pollen koncentráció erős tünetekkel jár. A szakemberek szerint különösen fontos a tünetek megelőzése, ezért azt javasolják, hogy az allergiások mielőbb kezdjék meg az előírt gyógyszeres kezelést.
0: Közlekedés.
7: Két személygépjármű összeütközött Moson-Magyaróvár térségében az M1-es autópályán, a Hegyeshalom felé vezető oldalon. A 163-as kilométernél a sérült gépjárművek a Lállósában vesztegelnek. A torlódás több kilométer hosszú.
0: Időjárás.
7: Szinte mindenütt süt a nap az országban, majd holnap változékonyabbra fordul az idő. Délután a Dunántúlon záporok, zivatarok kialakulhatnak, majd estétől egyre több felé eleredhet az eső. A szél megélénkül, a zivatarok környezetében viharos lökések is lehetnek. Hajnalban 12-17, napközben 29-36 fokra számíthatunk. A Balaton 23, a Velencei tó 21, a Tisza tó 24 fokos.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Sportolók slágerlistája. Hétvégén 13 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Kovács Kokó István, olimpiabajnokok, a Magyar Ökölvívó Szövetség elnöke a vendégem. Az az érzésem sokszor most, hogy így ilyen rengeteg celebelkezett, és ezt lehet, hogy megint csak le fogjuk egyszerűsíteni arra, hogy nálunk ez így van, de a világban nem így van. Nagyon sok celebelkezdett ökölvívó meccseken jeleskedni idézőjelbe, aztán valakinek vagy sikerül, vagy nem, és jeleskedik úgy, hogy arra jegyezzük meg, hogy ez sokkal ügyesebb, mint gondoltam, vagy hogy hát ez kevésbé ügyes, mint gondoltam, hogy az az érzésem, hogy az ökölvívást, mint sportágat már nem sportágnak veszik, hanem egy ilyen platformnak, ahol ők népszerűsíthetik magukat. Tehát, hogy valahogy lehet, hogy nem is az a céljuk, hogy ők úgy készüljenek fel, hogy itt sporteredmény legyen, hanem egy következő Instapost, nem tudom, hogy érted, hogy mire gondolok, következő Instapost, következő Facebook post, következő TikTok post. Tehát, hogy valahogy népszerűbb legyek, de engem annyira nem érdekel ez a kövess, hogy megpróbálok nyerni, meg arra fölkészülni, de ez egy olyan szexi dolog, egy ilyen fancy dolog, hogy most én elkezdek kökövírni, mert most olyan sokan csinálják, és akkor YouTube sztárok, színészek, akárki, tehát nem levonva semmit az ő erőfeszítésű munkájukból és az érdemeikből, de hogy valahogy nekem ez a sport jellege így egy picit háttérbe szorul, és ők lépnek előtérbe, mint egy ilyen, tehát ilyen másodlagos, ilyen szekunder dolog az ökölves az ő életükben, és csak ez ilyen dobbantó, hogy az ökölveson keresztül még több posztot, még több elérést, még több reklámfelületet biztosítani. Ilyen érzésem van az ökölvesek kapcsolatban, hogy betölt ilyen szerepet is az emberek életében manapság, vagy ez a népszerűségét szolgálja az ökölves, vagy ez szükséges, hogy ilyen evolúciós folyamat?
8: Én nagyon örülök egyébként, amikor ezek a celebek, vagy színészek, vagy műsorvezetők, vagy youtuberek, vagy tiktokerek, vagy nem tudom kik, befejezik ezt a sportágat, mert olyan értelemben, hogy mondjuk megnyerik, vagy esetlegesen vereséget szenvednek, és utána az első mondatuk az, hogy hálásan köszönjük, hogy ezzel a csodálatos sportággal egyáltalán találkozhattak. És ennek az üzenete lényegesen fontosabb az, hogy ebből hány posztot csinál, meg hogy ő egyébként a népszerűségének ezt milyen szinten használta fel, hogy még népszerűbb legyen. Mert hogy valami olyan dolgot tanított nekik, és olyan dolgot próbálnak meg üzenetként megfogalmazni, aminek mind nagyon fontos, hogy mennyi mindent lehet ebben a sportágban tanulni. Ráadásul egy olyan sportágról beszélünk, amit nem mer mindenki kipróbálni.
2: Hitelesíti őket?
8: Ettől nem lesz ő hitelesebb, de valami olyat tett le az asztalra, amit sokan nem mernének, valami olyat tanult meg és mutatott be, amely elismerésre méltó, amire azt mondják az emberek, hogy na ez igen. Ezt vagy nem is gondoltam volna róla, vagy na ez már tényleg, ez már valami.
2: Tehát de mi az, hogy kimer állni egy az egybe valakivel?
8: Megtanulja ezt a sportágat, ennek a sportágnak az alapjait, azért ez egy bármilyen sportmúltal is rendelkezik valaki, az egy hosszú folyamat, te pontosan tudod, ez, ez nem elég itt csak a... Ez egy életforma, főleg, hogyha egy ilyen versenyre készültetünk. Nagyon sok energiát áldoztak abba, hogy és most lehet degradálni az ő teljesítményüket, valószínűleg egy, az utcembere még erre sem lenne képes, de hogy amit ők ott megtanultak, és amit ők, ők ott végrehajtottak, az, az mindenféleképpen megsüvegelendő, és egy dicséretre méltó, és nekem nagyon-nagyon tetszik, és nagyon örültem neki, amikor ezt láttam is rajtuk, ezt az elégedettséget, és ezt a boldogságot, hogy milyen jó, hogy ebbe belevágtam, és találtál valami olyan más fizikai aktivitást, amelyben egy egészen más élményed van, mint egy mondjuk egy labdajátékban, vagy egy, egy vizes játékban. És ez jó, ez nagyon jó, mert az ökölvers az mindenkié. Tehát mindenkinek ajánlom, nincs olyan, hogy, hogy valaki elveszett bárány és alkalmatlan erre a sportra a maga szintjén. Nem biztos, hogy mindenkinek sparring lesz a vége, lehet, hogy csak iskolázás lesz belőle, vagy a zsákon gyakorol, de hogy tanul belőle, hogy megerősödik. Ugye ezt szoktuk mondani, mint ahogy annak idején, nem is tudom, a Csapó Dudéjék mondták, hogy ezt nem garantálják, hogy, hogy mindenkiből olimpiai bajnok lesz, de jó csalja lesz, az biztos. Most ezt hozza a vízilabda. Mi meg azt szoktuk mondani, hogy ezt nem garantáljuk, hogy olimpiai bajnok lesz belőle, de hogy nem fogják elvenni az uzsonnáját, az biztos. Ezt a garanciát tudjuk vállalni.
2: Hát sokkal több előnye van az ökölvívásnak, hogyha ez tényleg valaki időt és energiát áldoz rá. Meg valóban én is nézem ezt a műsort, és nekem nagyon tetszik, mert teljesen, ami nekem nagyon teljesen más arcát látom az embereknek, mint amúgy, amit a média közvetít, vagy ami, amilyen hírmorzsa eljut hozzám. És valószínűleg ezt tetszik az embereknek, hogy egy, ott nem tudsz elbújni. Tehát, hogy ott, ott neked kell odaállnod.
8: Illetőleg azt is meg tudjuk, most egy utólag nem bántjuk őket, de meg tudjuk mondani azokat az embereket, hogy kik azok, akik nem készültek fel. Tehát az tökéletesen látszik. Tehát ha valaki ráadozta azt a 4-6-8 hónapot, ami rendelkezésére állt, az alatt el lehet valamilyen szintre jutni. Valaki pedig úgy gondolta az elején, hogy fölmarkolom a lóvét, aztán vagy a vérem majd megoldja, vagy valahogy azt majd kilem. Nem. Annak mindig csúnya vége lett. Tehát itt azért látjuk, azok, akik nem tettek bele energiát, azok elég hamar a padlón végezték, vagy, vagy szégyen szemre adták föl nagyon rövid idő után.
2: Tehát ennél vizsgán nem lehet új tételt kérni.
8: Itt nincs. Kemény.
2: Mit hozott ez a magyar ökölvívásnak, a, ez a fajta ökölvívás népszerűsítés, ami most így a médiában zajlik. Hozott ez valamit?
8: Ehhez még hozzá kell tennem még sok, egyrészt igen, egyrészt nagyon sokat, tehát megteltek a
2: tehát termékeket. Ez abszolút pozitív, akkor a sporták tekintetében.
8: Amikor ebbe belevágtunk, nekem az egyik kérésem, kérdésem az volt, hogy hogyan tudjuk ezt majd megfelelő módon hasznosítani, segítsetek nekem ebben, és akkor az edzőkkel, mindenkivel úgy beszéltük meg, hogy, hogy ez jeleztem feléjük is, hogy itt ebből senki nem fog házat vásárolni, tehát nem arról szól, hogy óriási pénzeket fizetünk, hanem egy lehetőséget kap minden edző, hogy megmutassa magát, megmutassa a boxtermét, megmutassa, hogy van ilyen, hogy ökölvívás, és akkor majd előbb-utóbb ez meg is fog jelenni. Olyan szinten megjelent az ökölvívó termekben, hogy beszéltem az egyik nagy francia sportszerforgalmazó céggel, akik már elfogytak a boxkesztyűk. Tehát ez egy olyan üzenet, hogy, hogy itt most hirtelen mindenki kedvet kapott egy sportákhoz, amit hétről hétre, ugye 9 héten keresztül vasárnap főműsoridőben a legnagyobb kereskedelmi televízióban találkozott ökölvással, aztán elindult a Hellboxing Kings, ami szintén hasonló tematika, szintén egy verseny, követhető versenyzőkkel szurkolni lehetett hétről hétre a magyaroknak, amatőr és celeb versenyzőknek. Aztán volt egy olimpia, ahol megint csak sikeresen szerepeltünk, mert 2/5. hely, közte Hámori Luca, az egyik, hanem a legnézettebb sporteseményt hozta az Imád Kelly felleni mérkőzése. Aztán választotta a szövetség egy új elnököt, egy új elnökséggel, elindultunk felfelé. Tehát csupa olyan dolog történt Magyarországon az elmúlt 2 évben az ökölvívással, amely rapid gyorsasággal visszaemelte az ökölvívást arra a helyre, vagy legalábbis közel ahhoz a helyhez, ahol egyébként neki lennie kell. Tehát újra közbeszéd tárgya az ökölvívás, arról beszélnek hétfőn a munkahelyen, hogy láttad tegnap, most jön egy magyar bajnokság reményeink szerint egy remekül sikerült Tatabányai szervezéssel, ahol remélem megint csak az lesz, hogy majd az M4 Sport közvetítés után másnap arról beszélnek az emberek a munkahelyükön, hogy te láttad tegnap a kis szakát, mekkorát boxolt a Virbánnal, vagy a nem tudom mit. Tehát, hogy ezek jó dolgok, és ez hiányzott az elmúlt 10-20 évből. Tehát úgy ment le itt, mondjuk olyan 2000-es évek közepétől egészen az elmúlt időszakig, hogy nem mondom, hogy számolatlanul ömlött a közpénz a sportákba, de eredmény nélkül. Tehát nem volt olyan. Az, hogy néha hoztunk egy EB érmet, egy EB ezüstérmet, hogy a Bacskai Benji volt az utolsó EB aranyérmesünk, még talán Moszkvába 2010-ben, azóta annak is örültünk, hogy az olimpiára kijutott egy vagy két versenyzőnk. Ott már nem is reménykedtünk abban, hogy érmet szerez, Most meg kétszer is közel álltunk hozzá, mint Kovácsics, mint Hámor Lüci, egyetlen egy lépésre volt, és én biztos vagyok benne, hogy ezen az úton haladunk, akkor Los Angelesben már egy nagy csapattal, reális érem reményekkel tudunk utazni.
2: Én ennek nagyon szurkolok. De most egy picit engedjük el az ökövest, mert szerintem végtelen mennyiséget tudnánk erről beszélgetni, és látszik, hogy nagyon élsz, amikor az ökövjásról van szó, de mégiscsak van Kovács István kokónk, aki a mai vendégem. Hol látja magát Kovács István 5-10 év múlva?
8: Ugye 5 évre lettem megválasztva tavaly.
2: De elengeded-e? Tehát, hogy most...
8: Jó, most nem az ökölvívás. De egyre nem tudok, de nem látok ki belőle. Tehát most azt látom, hogy 2028 Los Angeles, addig látok el. És azon a 2029-ben, vagy 2030-ban lesz majd újra választás, hogy utána addigra már sírre állítottam a szövetséget, és esetlegesen elfogy belőlem a lendület, és inkább majd valaki más viszi tovább, azt nem tudom. Nem látom magamat sokkal előrébb. Tehát, ha megkérdezted volna tőlem 2022 februárjában, amikor még nem tört ki a háború, hogy hol látom magamat, akkor valószínűleg Svájcban láttam volna magamat, amint éppen az olimpiánt, akkor túl vagyunk a Párizsi olimpián, és készülünk a Los Angeles olimpiára, és az IBA főtitkáraként azon dolgozom nap, mint nap, hogy a nemzetközi ökölvívás egyre jobb, és népszerűbb, és működőképesebb legyen. Nem így alakult a helyzet. Az élet úgy hozta, hogy hazaköltöztünk, az élet úgy hozta, hogy élettem a Magyar Ökölvívó Szövetség, most már régi nevén Magyar Ökölvívók Szövetségének az elnöke, és hogy hozza az élet 2030-ban, vagy 2029-ben, fogalmam sincs. Én abban reménykedem, inkább a reményemet mondanám el, nem látom magamat, a reményemet tudom elmondani, a reményem az, hogy ugyanezzel a hívjuk harci kedvnek, te inkább lendülettel, ugyanennyire célorientáltan, mindig újabb és újabb célokat kitűzve, de továbbra is az ökölvel szolgálva tudjam. Hát most nagy szó a hazámat szolgálni.
2: Most akkor ellépek oldalra, és máshonnan közelítem meg a kérdést. Jó, most kilépek az ütőtávodból, és előled, belépek melléd. Ha nem az ököl, és akkor mondjuk mi a hobbid? Van hobbid? A golfon kívül arról beszéltünk.
8: Hát meg a triatlonon, meg a futáson, meg a biciklin. Meg a...
2: Ami nem sport, akkor bármi más. Amikor ne... Tehát akkor neked az életed, a hobbid, a mindennapod, az a sport, csak meg kell válni. 99%-ból
8: ökölveset. Ez szomorú dolog, vagy jó dolog?
2: Nem. Próbálom megtalálni azt a kokót, aki kis túlzással kimegy a természetbe, kutyát sétáltat, horgászik.
8: És nem fut, hanem sétál.
2: Igen, tudod, ez van olyan mondás, hogyha meg akarod ismerni a világot, akkor picit le kell lassítani. Meg akarod magadat ismerni, akkor picit le kell lassítani. Hát egyik sportágat sem arról szól, hogy lassítsál, mert mindegyik csak gyorsít. Mindenkinek van egy sebessége. Nem baj, tehát félrenézés, nem baj, csak próbálom így ezt így kideríteni, kihozni belőled, hogy van-e olyan nem. Főzés, kertészkedés.
8: Grillezni imádok, majdnem
2: minden nap. Minden rendes férfi szeret grillezni.
8: Grillezni, de nem főzni, meg nem losogatni, meg nem elpakolni, meg nem tudom, hanem szépen megsütni a húsokat, azt nagyon szeretem. Ráadásul közös ismerősünk Budai Ferenc, Feri papa tanít. Társa alapján viszonylag jól is sütöm a dolgokat.
2: Nagyon csoda, amit ők művelnek.
8: Igen. De nincs olyan hobbi. Szeretek golfozni, de volt olyan év, amikor egyszer se játszottam. Nagyon szeretek utazni, de most már nem is annyira utazni szeretek, hanem ott lenni. Tehát a régen imádtam repülni, régen imádtam a szállodát, régen imádtam azt, ma már nem szeretem, ma már ilyen ez a felesleges idő. Azt szeretem, amikor, nem, most ez így értem, mert nem igaz, mert nemrég volt a feleségemmel Alaszkába, és ott az utazást is nem úgy körbejártuk, hogy összességében azok, amiket gyerekként, hobbiként szerettem, azok mára nem tudtam. Nekem sokat változott a sport érdeklődésem is, tehát volt, amikor imádtam síelni, most ha eltelik egy szezon, hogy csak egyszer egy hétvégét megyek el, akkor sincsen vele semmi baj. Nagyon szerettem, ahogy mondtam, golfozni, most idén egyszer játszottam most a Joellel, a múlt héten játszottunk egyet Tatán, és majd valamikor júliusra van lefoglalva megint egy kör, tehát hogy most lényegesen kevesebbet is golfozok. Nagyon szeretek pingpongozni is, meg focizni is nagyon szerettem, kispályázni, rengeteget kispályáztam, ma már az sincs, elengedtem. De az aktív élet az továbbra is vonz, de ez mondom, nem hobbi, ez az életem. Tehát hogyha én ma futottam már egy jót, ezért most már nyugodt vagyok. Ha most nem futottam volna, azért néztem volna az órámat, hogy még vajon míg haza kell érnem a gyerekekhez, addig vajon belefér-e még legalább két kör a szigeten. Most már túl vagyok rajta, tehát nyugodt vagyok. Tehát nekem ez a fizikai leterhelés, a sport az életemnek a része. Tehát nem a hobbim, hanem valószínűleg, hogyha az véget ér, legyen az egészségügyi probléma, akkor valószínűleg gondban leszek, hogy hogyan tudom majd magamat szinten tartani, mert nekem az nagyon hiány, az több, mint egy hobbi. Tehát ez nekem már nem a hobbim, hanem ez valószínűleg az életem.
2: A családon belül is megvan. Nálatok ez nagyon aktív élet. Hú,
8: a feleségem rosszabb, mint én. Tehát én el tudom engedni azt, hogy nekem ez már nem edzés, nem a szó azon értelmében edzés, ő még mindig. Tehát ő még Káldi Zolitól kapja a napi, a Honvéd edzőjétől kapja a napi feladatokat, és neki az nincs meg, akkor kiállhatatlan.
2: Tehát, van verseny köztetek amúgy?
8: Ne, hát annyi, hogy ő nekem körülbelül egy olyan fél órát, vagy inkább 40 percet engedélyezett régen, most már egy órát engedélyez, annyival később érhetek célba, mint ő. Tehát, hogy a legtöbb maratonon, ahol együtt indultunk, én kapok tőle egy órát, és megmondta, hogy egy órát várok rád, ha addig nem érsz be, haza megyek a szállodába. Most legutóbb Szent-Tropéban 1:20 kellett várnia rám, de szerencsére, mivel ő második lett a versenyen, ezért neki ott kellett maradnia az eredményen. Igen, és így megvárt. Hát ő más kávéháztető, ugye 2:40-es maraton tud futni, ami nekem űridő, tehát nekem a legjobban az 3:26, ami szintén nem rossz eredmény, de hát ő azon csak nevet. Tehát, hogy mi akkor tudunk, mi sajnos, én, amikor megismertük egymást, akkor sokat edzettünk együtt, mert akkor ő éppen egy nagyon súlyos sérülésből lábadozott, és ezért ilyen regeneráló edzései voltak. Nekem meg kellett szakadni ezekért a 4:40-4:50-es kilométerekért, ami neki a könnyű, laza futás. De hát neki is most már szép lassan ő, és nem mondok életkor, de most már neki is a pályafutása szép lassan lett kecseg, és neki is meg kell találnia ebben a sportágban azt a szépséget, amit ő egyelőre még nem élvez. Tehát ő még az a típus, aki, hogyha beér a célba, és nem esett össze, általában összeesik, ha nem esett össze, akkor valamit elrontott, mert akkor tartalékolt.
2: De ebbe segítesz majd neki, mert ezzel már te túl vagy.
8: Igen, én már próbálom levenni erről, de még nem, ő neki még céljai vannak, most éppen benevezett, most megyünk Hamburgba félmaratont futni, meg Sevillába is be vagyunk mind a ketten nevezve jövőre, meg ugye nekem az 55 kilométeres tervemben neki jelentős részt kell vállalni, tehát mondtam, hogy legalább egy 30-at fusson velen, segítsenek.
2: Mondjál már licces erről az 55 kilométerről nekünk pár szót.
8: 55 éves leszek idén, augusztus 17-én, mert hogy a Magyar Ökölvívók Szövetség és pont aznap ünnepli a 100. születésnapját, és mivel a rendezvényünk 16-án lesz, a Hősök teré lesz egy nagy 100 mérkőzésből álló, ezért úgy döntöttem, hogy akkor nem aznap, mert eredetileg arra terveztem volna, hanem 17-én, azaz a születésnapomon, amikor 55 éves leszek, futok 55 kilométert a Margit-szigeten, amelyre téged is meghívtalak.
2: Nagyon köszönöm.
8: Ez 11 kör, középen, nem megyünk ki, mert az 5300, az csak mondjuk 10 kör lenne, de ez így jobb, bent ott az árnyas részen ott elfutkározunk, és semmi, hát futok 55 kilométert, de most tudom, hogy hülye hangzik, de ez nem egy olyan vészesen nagy dolog. Tehát egy Ironman teljesítése sokkal a nagyobb taradat, mert egy Ironman az összesen, nem is tudom, az 226 kilométer. Igazából egy picit úszol, 180-at biciklizel, és a végén futsz 42 kilométer.
2: Mindig van rosszabb amúgy.
8: Az Ironman az sokkal. Én csináltam 6 Ironman-t, és minden egyes alkalom, most nem lesz ilyen, de minden egyes alkalommal, amikor letettem a biciklit, és akkor általában ilyen 7 óra 10 perc voltam a start után, tehát másfél órát úsztam, és olyan körülbelül 5,5 órát bicikliztem, és leültem a öltöző sátorba, úgyhogy 7 órája úton vagy, és felveszed a futócipőt, és ülsz, hogy mi a francot keresek itt? Általában 40 fok, nagy a tár, általában 40 fok van a sátorban, ott ültök a többi ilyen hülyével, aki már túl van ugyanúgy a biciklin, és most ki kéne menni, és futni kéne egy maratont. Most, amikor már 7 órája sportolsz, tehát ez egy olyan, átkattan az embernek az agya, tehát ott átmegy zombiba, és az egész egy ilyen nagyon érdekes, sokszor láttam magamat kívülről. Tehát néha ott elszállt a gondolat, ez nem lesz ilyen. 55 kilométer, ez ilyen értelemben egy sportos embernek mondhatni könnyedén teljesíthető. Tehát nem, ez nem meghalni megyek oda, hanem jól érezni magam.
2: Hát nézd, de ez a mi a francot keresek én itt, ez nekem a Balaton átúszás minden egyes alkalmával eszembe jut az első 500 méter.
8: Hát neked ez mennyi? 1:20?
2: Hát egy másfél óra, 1:40, 5,2, de ugye vadvíz, tehát hogy az teljesen más, mint az úszodában, ez sokkal-sokkal nehezebb, de ahogy megkeresem az 500-as bóját, és nagyon messze van. És ahogy elérek oda, akkor itt mindig eszem, hogy mit keresek én itt? Miért csinálom?
8: De neked ez új gyakorlat, hát ez...
2: Hát igen, csak tudod, ezen már másképp szeretek szenvedni. Most már fizikálisan már annyira nem kívánom a szenvedést. Néha jó, tehát ezért mondom, hogy az, amikor bele vagy kényszerítve abba, hogy védekez, támadj, mozog, az oké, mert az egy kényszer. Most már másképp nagyon nehéz magamat rávenni arra, hogy kosarazzak, vagy olyan sportágat csinálok, hogy rajtad múlik az intenzitás, nem máson múlik, hogy milyen intenzíven csinálod.
8: De képzeld el azt, aki például én nekem, én még soha nem mentem be 2 4-szer négyszer vagy ötször úsztam át a Balatont, és még soha nem mentem be 2 óra alá, 2 óra 10 volt talán a legjobb eredményem, de mondom, hogy nekem volt úgy, hogy úsztam, egyszer csak elkezdtem nézelődni, és majd, hogy nem az induló partot láttam, tehát olyan kört mentem, mert annyira nem tudok. És ugye az a szemben lévő boglári kilátó, az a gömb, az meg olyan pici, és nem közeledik. Tehát már egy fél órája úszol, és még mindig pici. És nem lesz nagyobb. És amikor hátrafordulsz, még mindig olyan, mintha most ugrottam volna vissza. Tehát borzalmas. Nekünk, akik nem tudnak úszni, ez még borzalmasabb élmény. De milyen jó kijönni a vízből.
2: Nagyon, ezt ebbe egyetértek.
8: Az az élmény, maximum. Amikor teljesítetted, most ez ugyanez igaz mindenre. A maraton is. Amikor beérsz, tehát az a büszkeség, amit egy 5000. hely hoz New Yorkban, azt nem tudod összehasonlítani azzal az esetleges fájdalommal, vagy azzal a munkával, amit bele kellett fektetni. Hiszen megcsináltad. Bizonyítottál magadnak, lehet, hogy senki másnak. Lehet, hogy mindenkinek megvan a saját célja, hogy mit miért csinál. Van, aki valakinek akar bizonyítani, legtöbben csak saját maguknak. Magadnak bebizonyítottad, hogy alkalmas vagy rá, meg tudod csinálni. És az ember mindent meg tud csinálni. Tehát ami ilyen fizikai korlátok nincsenek, tehát valaki nem kórosan elhízott, vagy valaki, nem tudom, az akkor általában ezeket a fizikai teljesítmény alapú dolgokat, Balaton átúszás, Balaton körbebiciklizés, futás, meg tudja csinálni. És a táv, az pedig önmagában nem öl meg, csak a tempó. Tehát hogyha te felkészülsz egy feladatra, legyen az 55 kilométer, 100 kilométer, vagy akár egy Balaton körbefutása, ha felkészültél, és ez valóban, nem azt jelenti, hogy hetente egyszer elment és futottál egy szigetkört, és aztán nekivágsz egy Balatonkörnek, hanem te rendesen, szisztematikusan felkészültél, akkor ezt teljesíteni tudod. Én most, nekem még van körülbelül olyan 70-valahány napom, ezért augusztus 17-éig, ezt a 70-valahány napot, meg az ezt megelőző 70-valahány napot is már arra áldoztam, hogy amikor odaállok augusztus 17-én reggel, hiszen a korán kezdünk, mert valószínűleg meleg lesz, és nem szeretem a nagyon meleget, akkor ne az legyen a fejemben, hogy jaj, úristen, hogy fogom ezt megcsinálni, hanem várjam azt a pillanatot, hogy elstartolok, és akkor körönként találkozom a barátaimmal, sporttársaimmal, olimpiai bajnokokkal, haverokkal, támogatókkal, családdal, és együtt lett teljesítjük majd ezt az 55 kilométert, és ez baromi nagy élmény lesz.
2: Neked volt egy olyan időszakod, amikor amilyen évet írunk, annyi kilométert futottál?
8: Igen. Hát 42 volt az első. Akkor futottam az első maratonomat. Még szegény Montsport Saci élt, Isten nyugosztalja, és neki köszönhetem azt, hogy egyáltalán ezt az egészet fejembe vettem, mert elkezdtem, abba hagytam a sportot, abba hagytam az aktív, elkezdtem golfozni, de fizikai aktivitásom nem volt, és hazajött egyszer a Darnyi Puci, akkor épp Amerikában élt, és felhívott, hogy figyelj, Kokó, a hétvégén van ez a nem tudom milyen félmaraton, induljunk. És elindultam vele egy ilyen félmaratonon, 41 éves voltam, és ugyanazzal a lendülettel vágtam neki a félmaratonnak, mint mondjuk versenyzőkoromban, tehát ezeket a 440-es, 430-as kilométereket toltuk. 1 óra 20 perc alatt, vagy 1 óra 10-valány perc alatt elértünk a Parlamentig, a 17-es kilométerszelvényig, ahol én akkora pofont kaptam, hogy valami elképesztő, lefőtt a kávé teljesen, de hogyha az nem Pesten van, akkor abba is hagyom az egészet, csak tudod, itt mindenki, gyerünk, Kokó, ne add fel! Olyan idegbeteg, hogy magamban szitkozott, hogy miért nem mentek haza vasárnapi ebédet enni, miért nem hagytok meghalni itt a Parlamentnél. És akkor nagy nehezen bevánszorogtam, 2 óra alatt, tehát 1 óra 15, a hátralévő 4 kilométert 40-valány perc alatt tettem meg, tehát gyakorlatilag 4 kézláb bevonszoltam magam, és akkor elhatároztam, 41 voltam, hogy ez nem lehet, hogy így akkor így kifogja rajtam ez a futás, mert vége jó futó voltam, elkezdtem készülni, és akkor kitaláltam, hogy 42 évesen lefutok 42 kilométert az első maraton. És aztán benne maradtam. Lefutottam a Budapest maratont, akkor utána a következő év elején lefutottam a Prága maratont, akkor annak az évnek a végén már a New York maratont, és aztán jöttek azok az évek, amikor minimum 3 maraton, aztán amikor a 2014-15 környékén rátaláltam a triatlonra, akkor elkezdtem Ironman-eket teljesíteni, és ez egészen 2020-21-ig ment az Ironman-ezés. Most már időben nem fér bele, mert az tényleg nagyon sokat, a úszás meg a bringa az rengeteg időt elvesz. Többet, mint a futás. Nem, a futás az többet, mint az úszás, de ettől függetlenül ez egy Ironman-ra való felkészülés, az heti 20 órát kell, hogy az edzéssel törts, az másképp ez nem működik. Úgyhogy ezt elengedtem, de a sport, mint olyan, az megmaradt. A futás iránti szeretet. Most is, ha elmegyünk bárhova, a feleségem meg én közösen, kizárólag úgy nézzük a szállást, hogy a környékén tudunk-e futni. Nem vicc, tehát hogy jó az a Manhattan.
2: Lesz meg minden.
8: Jó az a Manhattan, de közel legyünk a parkhoz. Mert reggel garantáltan azzal kezdjük a napot, hogy irány a parkba futni.
2: Kokó, nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásom. Rengeteg olyan dolgot erősítettél meg, sőt új dolgokat is mondtál, amit úgy feltételeztem, hogy egy ilyen emberben megvan, és az valami fajta motor, az életében. Rengeteg célod van, rengeteg energiád van, talán egy falura való is van, tehát falunyi emberre való energiád van, céljaid vannak, elszántságod elképesztő, és azért nagyon messzinek érzem én még azt, amikor te azt mondod, hogy picikét elkezdesz természetet járni, és kutyát sétáltatni, vagy horgászni, de hát ki tudja, még talán is el fog jönni az életedben.
8: Az akkor nagy a baj, ha engem látsz horgászni, légy szíves, azonnal szólj.
2: Hát figyelj, a madárjár.
8: Hát jó, de hát ez szeret horgászni. Valakinek azt is kell csinálni.
2: Igen, én néha oda szoktam ülni mellé. Tehát nagyon-nagyon köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásom, nagyon jó beszélgetés volt, nagyon örülök, hogy megtiszteltél ennyi terveddel, információddal, gondolatoddal, és szerintem nagyon-nagyon sokan mást is tanulhattak ebből, mint hogy hogyan kell jó ökölvívónak lenni, hiszen nagyon sok olyan gondolatot osztottál meg velünk, ami nem csak az ökölvíváshoz, hanem magához az élethez is kell, és hát remélem, hogy sok mindenkinek ez átment, és sokat megfogadnak tőled. Köszönöm szépen, hogy beszélgethettünk.
0: Ez volt a Sportolók slágerlistája a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
9: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sport Rádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sport Rádióban. Ez a Körkapcsolás.
10: 14 óra 59 perc a pontos idő, kellemes vasárnap délutáni rádiózást mindenkinek a mikrofonnál, Németh Kornél. Kezdjük a mai körkapcsolást, a műsor szerkesztője Bera Emese, a technikáért pedig Antal Richárd felel. Kézilabda, labdarúgás, kézilabda, labdarúgás, kosárlabda, időrendben, sportágokra lebontva így néz ki a mai körkapcsolás. Nem is szaporítom tovább a szót, jöjjön az első élő közvetítésünk. Női kézilabda szuperkupa mérkőzés Székesfehérvárról. Győr Ferencváros rangadó a kommentátor, Cseszegi Balázs és Olasz Gergő.
11: Köszönjük szépen, és köszönjük a Nemzeti Sportrádió hallgatóit, és persze téged is, Kornél. 2014 és 15 után újra szuperkupa, ezúttal itt a Met Arénában. Feltehetném a kérdést, hogy melyik csapat csúszik el, azaz melyik marad állva, talán inkább ez a fontos kérdés. 2014-ben és 15-ben is ez a két csapat játszotta a szuperkupát a hölgyeknél, és persze a férfiaknál is, a Veszprém, illetve a Szeged csapott össze, és akkor mind a kétszer az Eto nyerte a szuperkupát. Azóta azonban más csapatok, talán egy picit más esélyek is, bár egy hangyányival talán a címvédő, mármint bajnoki és magyar kupa címvédő győriek az esélyesek. És hát az egy érdekes kérdés, vagy egy érdekes adat, hogy egyébként abból a két kupa döntőből pályán lesz ezúttal is. Akkor még Lukács Viktória, most már Győri Lukács Viktória, csak akkor még a Ferencvárosban játszott, most pedig az Etóban.
12: Így van, és tulajdonképpen ennek a szuperkupának úgy igazi létjogosultsága még sincsen, hiszen a Győr a tavalyi idényben a bajnokságot, valamint a magyar kupát is elhódította itt Magyarországon, és a Bajnokok Ligája serlegéről is éppen, hogy csupán lemaradtak a Rába partiak, míg a Ferencváros hosszú idő óta nem tudott elhódítani egy trófeát sem itt Magyarországon. Ugye általánosságban leszokták osztani a csapatok ezeket a kupákat, vagy a magyar kupát, vagy a bajnokságot, azért a Ferencváros el szokta hódítani, tavaly viszont nem sikerült ez Jesper Jenszenéknek. Mind a két oldalon azért jöttek érkező játékosok, erősítettek a csapatok, Szara Buktit például, és most már Dejla a Győr csapatát erősíti, majd most már azért a Győrnél is vannak olyan igazolások, amelyek érdekesek lesznek, lehetnek. Például az is érdekes egyébként, hogy három kapus is van a győriek keretében.
11: Így van, és ebből a három kapusból Sandra Toft kezdi a mérkőzést, és a másik kapuban is egy dán válogatott kapus, méghozzá Christensen, aki ugye az Esbjerg együttesétől jött ide. Fodor Breistőr, Elver, Stanko, Hovden és Bracet a győrieknél, Malestein, Ingstad, Tramborg, Fogel, Simon Petra és Hásfalvi a Ferencvárostál, és a győriek kezdik a találkozót. Breistőr, Elver, Stanko, aki az egész felkészülési időszakban nagyon eredményes volt, most egy átlövés és a sáncról lepattanót összeszedik Christensen, próbálna indulni, rohanni a Ferencváros, de Fogel visszafogja a rohanást, és megtörténik a Kluivert-Trambor csere, azaz támadásból védekezésbe egyet cserél majd. A Ferencváros, a győriek egyelőre csere nélkül próbálják meg megoldani a találkozót.
12: Kluiber passzolja be közben a második perc elején a labdát Simonnak. Ő irányítja tehát a ferencvárosi támadójátékot. Kluiber megint megkapja a jobb átlövő pozíciójában. A szaggatottról felugrik, ellövi, és nagyon szépen húzta vissza a rövid oldalra. Toftak esélyesen volt a hárításra. Említette már Cseszregi Balázs kollégám, hogy tehát a ferencvárosi kapuban a friss igazolás Krisztensen kezd, és rögtön első próbálkozását, hát ha nem is hárította a győrieknek, de oda pattant hozzá szerencsére a labda, és Bödebíró Blanka egyébként a másik játékos jelenleg a ferencvárosi kispadon, aki bevethető a kapuban. Támad megint, de a Győr 1-0-ra vezet a Ferencváros, tehát 1 perc és 40 másodperc játékot követően.
11: Ever befuttatja Hofdent, megint Breistől készítenek elő, de ütközik vele Fogel, aztán Stanko egy gyönyörű bejátszás, amit nem tud összeszedni Bracet, de nem véletlenül kibillentette az egyensúlyából Fogel, azaz, hát Bracet, ha nem is új játékos, de a tavalyi évhez képest igen a győri falban, hiszen kismamaként második gyermeke születése után tért vissza, és hát ezen a pozíció, vagy ebben a pozícióban talán lehet mondani, hogy Győrben játszik a top 3 játékos közül kettő, hiszen megérkezett Buktit is, és aztán Elver Zitzerben sodródik, Krisztensen pedig véd, továbbra is 1-0-ra vezet a Ferencváros.
12: A tavalyi idényben azért volt egy nagyon súlyos veresége az FTC-nek, a Győr ellen 15 gól volt a különbség, akkor a két együttes között ősszel az Audi Arénában, ott gyakorlatilag el is dőlt, mondhatni, a bajnoki cím sorsa, hiszen általában ez a két csapat nem szokott nagyon pontot vagy pontokat hullajtani más csapat ellen, és egy ekkora különbséget nehéz ledolgozni. Kluiber most már a szakadotton belül, sőt, összeszaladt Simonnal, Simon birtokolta a labdát, a játékvezető keze egyelőre nincsen fönt passzívon, úgyhogy még járathatja a labdát a ferencvárosi támadó sor. Megkapja Fogel, betör, mintha belemenés volna, de a játékvezetők most már hiába védekező szabálytalanságot látnak, felemelik a kezüket passzívra, és akkor öt passza van még a ferencvárosnak. Ingstad kipasszolja a falból,

0: Ráadásul a kapufát találta betelibe Simon Petra. Elver kapkodva kezd azért mindkét csapat ezen a mérkőzésen. Le a szélre, beviszi, és ezúttal a rövid sarokba betalál Fodor Csenge. Az Etónak majdnem 4 perc kellett ahhoz, hogy megszerezze az első gólját Fodor találatával. Tehát egy-egy a mérkőzés állása.
1: Itt a Met Arénában egyébként rengeteg szurkoló már most is, de hát ugye még csak 6 órakor kezdődik majd a férfiak párharca, amikor a Veszprém a Szegeddel méri össze majd tudását szintén a férfi szuperkupa serlegéért. Már a veszprémiek is, a szegediek is itt vannak azért jó néhányan. Egyébként érdekesség az is, hogy ugye a jég itt van még a csarnokban, közben egy totvédés, de odapattan Malesteinhez, aki pattan, úgyhogy marad a támadás joga a Ferencvárosnál. Egy-egy még mindig az állás, szóval a jég megvan, csak azt borították le a rendezők. Érdekes egyébként, mert a pályán azért több pukli is látható, nem feltétlenül mindig a legjobb kialakítású most ez a linoleum. Megint egy rossz támadás, egy technikai hiba, úgyhogy támadhat a Győr ismét. 5 perc telik el a találkozóból, és még csak 2 gólt láttuk, 1-1 az állás. Menjünk át Kajakkenura villám gyorsan.
2: Köszönöm szépen, köszöntöm a hallgatókat innen Poznányból a Kajakkenu világbajnokságról, ahol Adolf Balázs ráfordul az utolsó körre. 5000 méteren egyesben vezet Adolf, a ferencvárosi kenus, és masírozik afelé, hogy ezen a távon harmadjára legyen világbajnok. 2021-ben Kopenhágában és 2023-ban Duisburgban lett már világbajnoki aranyérmes, és most azért lapától, hogy pályafutása során harmadjára tehát ismételten a dobogó legtetejére állhasson. Az utolsó kör már jócskán megkezdődött Adolf számára, sőt az utolsó fordítónál a célegyenesre is ráfordult. 26 perce tart maga ez a verseny. 26 perccel ezelőtt kezdődött a férfi kenuegyesek 5000 méteres döntője, és Adolf Balázs a harmadik futószakasz után megelőzte azt a Szergej Tarnovskit, aki egészen addig vezetett. Ez a kettős egyébként Tarnovski, a moldáv, és Adolf Balázs ellépett a mezőnytől, és onnantól fogva egymás mellett hajóztak. Hát leginkább a moldávnak a farvizén Adolf, és a negyedik futószakasz megelőzően a fordítónál megelőzte őt, a moldáv versenyzőt, Adolf Balázs, akinek már csak 100 méter van hátra a célig, és jól halad afelé, hogy hát az egymást követő világbajnokságokat tekintve, ugye tavaly Milánóban C1 1000 méteren lett bronzérmes, úgyhogy most már azt lehet mondani, hogy sorozatban a harmadik világbajnokságán szerezhet érmet valamelyik számban. Adolf Balázsnak már csak 20 méter van hátra. Érkezik tehát a harmadik világbajnoki címe felé a ferencvárosi kenus, még vissza is néz az utolsó métereken, látja, hogy Tarnovski messze, és ebben a pillanatban világbajnok Adolf Balázs, és megvan a magyar csapatnak a kajakkenu világbajnokság zárónapján az első aranyérem. Született már ezt megelőzően az 5000 méteres döntőkben egy ezüst, női C egy 5000 méteren Csorba Zsófia lett a második a világbajnokságon, úgyhogy a délutáni programban eddig 2 szám ment le, és mind a 2 számban van magyar érmes, Adolf Balázs pedig a férfi kenusok mezőnyében egyenesen világbajnok. Kézilabda, megyünk vissza Székesfehérvárra.
0: Köszönjük szépen, eltelt most már 7 perc 40 másodperc, 2-2 a mérkőzés állása. Egyelőre Christensen megbabonázza a győrieket, elsősorban Breistölt, illetve Elvert, hiszen ők találták el 3-szor, de mondjuk, hogy 3 nagy védése volt Christensennek, sőt lehet, hogy már 4, nem 3-ból, vagy 5-ből 3-at védett Christensen. Nos, és a győriek támadnak, Elver, Stanko, ő viszont betalált egyébként, akár csak a felkészülés alatt, ahol több mint 40 gólt lőtt 5 mérkőzésen Kasa Stanko, és ő volt a győriek legjobbja a felkészülés alatt. Breistöl, Elver, megint Stanko, átlövi a labdát a túloldalra Fodornak, Elver futtából lő, és ugyan leült, és ebbe is beleért Christensen, de becsorog a lábai alatt, úgyhogy másodszor vezet az Eto, mert hogy 2-1-nél Stanko góljával volt először a győrieknél az előny, most 3-2.
1: 8 perc és 30 másodperc telt el a mérkőzésből, Tramborgra lépett ki remekül védekezni Fodor, bár egyébként nem feltétlenül poszton van, de attól függetlenül most Fodor ért oda a jobb átlövőre. Klöjberg

0: kapja meg a labdát, aki visszajött megint a támadásra, ott hagyta Simonnak, de aztán vissza is kapta tőle. És azt nézem, hogy hatan a mezőnyben, tehát fent maradt a kapuban Jörgensen, Kluiver pedig megkapja a labdát a jobb átlövő pozíciójában. Most egy szélére lejátszott labda, amelyet lelesett Elver, és akkor először vezethet 2 góllal egyik csapat ezen a mérkőzésen, az pedig a győri Eto lehet. A jobb oldalra passzolja ki Kjasa Stanko, megpróbálna leforogni emberéről Stanko, de aztán nem sikerült neki, és jön a mérkőzés első 2 perces kiállítása. Az 51-es számban játszó Ingstad azzal, akinek el kell hagynia a Ferencváros csapatából a játékteret, és akkor 2 percig emberhátrányban az FTC. 9 perc és 10 másodperc telik el a találkozóból. Győri Audi Eto KC, Ferencváros 3-2.
1: És akkor most Bratzeta az, aki elindította a labdát. Stanko, Elver, Breisztől, megint Elver, Stanko, lefordul Simon Petráról és belőli. Simon Petra megpróbálta eladni a belemenést, ezt ezúttal nem vették be az Altmar horvát játékvezetői páros tagja, és ezúttal Christensen kapus sem tudott különösebben segíteni. Bepatintotta a második gólját a szlovén irányító a lába alatt, és előbb nézegettük, hogy Christensen lerohan, hogy 7-a hatoznak-e, csak akkor a cserét segítően rohant le. Most viszont azért rohant le, mert 6-6 ellen támad majd a Ferencváros.
0: És érkezett a pályára most a mérkőzésen először legalábbis Csapcset, akinek ezek az első percei akkor tét mérkőzésen a Ferencváros csapatában, hiszen a nyáron érkezett a beálló pozíciójába, ugye Draganac Vícs már nem tartozik a Ferencváros kötelékébe, Csapcset viszont most megpróbálja pótolni őt, és lehet, hogy még talán jobban is sikerül ez majd neki, mint ment az utóbbi években Cvicsnek. Simon egy az egyben megcsinálja, remekül a cselt, aztán hiába esik rá ellenfelére, érvényes találatot szerez. 4-3 az állás, szépít a Ferencváros, 10 perc telik el, és mindössze 7 gól született eddig a találkozón.
1: Jóan, és valamit mutat Tóft, hogy törölni kellene, meg azt is lehet, hogy feljött ott a 7 méteres vonal, szerintem azt mutatják egyébként. Nagyon veszélyes, és amit Gergő már említett, hogy puposodik a letett műanyagborítás, és bizony ez nagyon-nagyon komoly sérülésekhez vezethet, és nem is a 7-es, vagy nem is a 4-es, meg a 7-es vonal, hanem a 6-os volt az, ami...
0: A 6-os vonal jött föl, viszont amíg a vonalat próbálják javítani, addig tökéletes alkalom adódik számunkra, hogy kapcsoljuk Marosán György állandó szakértőnkhöz, aki a stúdióból tekinti meg a mérkőzést. 10 perc telt el, mindössze 7 gól született, bár az első 8 perc jóval dadogósabb volt ennél, azért azóta gyorsult a gólváltás.
2: Így van, köszöntöm én is a hallgatókat. Ez, ahogy szoktuk mondani, az idény elejé forma, tehát ez abszolút tapasztalható volt itt a mérkőzés elején, ugye a kihagyott helyzetek, a kapus védések is, de volt olyan lövés, és most például Málesztein lövésére gondolok, jobb szélről, ami igen nagy szögből volt, és kapu fölé lőtte, azért ezek nem megszokott dolgok ezektől a sztároktól, de ezzel együtt egy kiegyensúlyozott jó mérkőzés, ugye közel van egymáshoz a két csapat, most talán a Fradinak az ember hátrány, illetve Győrnek az ember előnye ad egy lehetőséget arra, hogy talán a Győr egy komolyabb előnyt építsen ki, gondolok itt akár a 3 gólos előny is megtörtént, ami még nem volt itt az első 10 percben, de egyébként azt kapjuk eddig a Superkupa mérkőzéstől, amit vártunk.
1: Stanko ugyan belőtte, de bele is ment, így aztán a Ferencváros jöhet, és egyelőre 20 másodperc van még a győri ember előny, hogy jól megúszta ezt a Ferencváros, mert 4-2-re vezetett ugyan az Eto, de lőttek egy gólt, és most nem tudtak betalálni, vagy hát ha be is találtak szabálytalanul. Simon Kluiver Hásfalvit futtatják be a balszérről, megy vissza a helyére, megint egy-egyből próbál indulni Ferencváros. Nagyon magasan védekezik Brácet is, meg az egész Eto is. Új, de szép volt a bejátszás, és összeszedtek Lujber bejátszását Csapcset, és egyenlít a Ferencváros.
0: És próbál egy világos lerohanással egy közékezdést követően gólt szerezni. A Győr le is játszák a jobb oldalra, és egy gyönyörű gólt szerez a jobb oldalról beugorva Hovden. Ez most egy szép befejezés volt a szélsőtől, és akkor az 5. győri találatot jegyzi Emily Hovden. 2 gólnál jár már Kjasa Stanko, és 1 találata van egyaránt Fodor Csengének, Emily Hovdennek, valamint Elena Elvernek. A Ferencvárosnál ezzel szemben 4 gólszerző Csapcset, imént szerezte meg első gólját a Ferencvárosban tét mérkőzésen, tehát Simon Petra, Kluiber és Ingstad is betalált egyszer-egyszer. Ingstadnak ráadásul van már egy kétperces kiállítása is. Most Omoregi passzolja a jobb oldalra a labdát, és szépen ugrik be Malenstein, ezúttal nem durrantja fölé, mint ahogyan azt tette az imént. Kiegyenlít meg itt a Ferencváros, 12 perc telik el, 5-5 a Győr-Fradi összecsapás állása.
1: Rusfeldejl a vitte rá a labdát, aztán vele szemben szabálytalankodik. Trámborg jön egy győri szabaddobás, és egyelőre Rusfeldejl át elsősorban a védekezésben és az átmeneteknél használja egy cserével. Elver pihenteti Per Johansson védekezésben. Elver, Stanko, befuttatják Fodort, Breisztől ráviszi a falra, és hát megint pontosan, gyakorlatilag ott állt a húzott felső saroknál Christensen. Egyelőre Breisztőlnek az átlövései nem jönnek be, pedig már a győri szurkolók a felkészülés alatt azt hitték, hogy talált egy újabb csodafegyver Per Johansson, mert meglehetősen jól lőtt Christine Breisztől. Ezúttal ezen a mérkőzésen már a harmadik lövését hibázza el. 5-5.
0: Kluiber passzolja középre Fogelnek, Omoregi megint a pályán a Ferencvárosban. Kluiber aztán Fogelnek, le a bal oldalra, és egy nagyon pimasz ejtés Harsfalvitól, de tökéletesen kivitelezte, hiszen a bal oldali kapufáról Szandratov kapujába pattant a labda, vezet a Ferencváros 6-5-re, 13 perc játékot követően.
1: Berántotta magával Omoregi Brácetet, le is fújták a játékvezetők, aztán elmagyarázzák mind a kettőjüknek, hogy azért arra figyeljenek oda, hogy ezt nem fogják eltűrni, mert hogy omorított Brácet, de a meze is nyúlt, úgyhogy mind a ketten benne voltak ebben a rókafogta csuka esetben, közben Szara Buktit is elkezdett melegíteni a győrieknél. Hát nem tudom, hogy ilyenkor szerintem minden edző irigli egyébként Per Johanssont, hogy Brácet helyére majd Buktit érkezhet. Elver egyegyezett, lerántotta őt Trámborg, de ez csak egy szabad dobás a győrieknek. 5-6 a mérkőzés állása, és a 15. perc is elkezdődik. Stanko, Rusfeldejl, most Breisztől az, aki nincs fent támadásban. Elver középen. Egy lövés, és ezúttal elküldte jobbra a kapust Christensen. A labda ment az ellenkező irányba, egyenesbe, úgyhogy 6-6 a találkozó állása.
0: Omoregi továbbra is az irányító pozíciójában, Simon Petra tehát most pihen egy kicsit. Fogel az, aki beforgott jelen esetben, tehát ő természetesen az FTC bal átlövője. Kluiber kapja meg most a jobb átlövő pozíciójában. Omoregi most már mindenki a helyén. Kluiber a szakadottan megpróbál egy cselt. Stankóval szemben Omoregi elütik őt, aztán földre hullott. Óriási a felháborodás a győriektől, mert véleményük szerint szabályosan védekezett most a győri fal. Omoreginek viszont nagyon fájt ez a találkozás, és a játékvezetők talán ezért is ítéltek szabálytalanságot a győriekkel szemben. Ingstad pedig már is ott a szagatotó, hogy elvégezze a szabaddobást. A 15. perc ezekben a másodpercekben telik le, a 16-ba lépjünk bele. Kluiber kapja meg a labdát, Fogelnek passzol, ő pedig Omoregihez továbbít.
1: Fogel, Omoregi viszont belerongyoltott Hofdenbe és Rusfeldejlába, két norvég remekül zárt össze, nem volt ott helye Fogelnek. Elver, Stanko viszi rá a falra a labdát. Elver, Stanko, Rusfeldejla, Stanko, ott a bejátszás, Brácet összeszedi. Nagyon-nagyon tisztára játszották a norvég válogatott beállósát, a győriek csapatkapitányát, aki ezúttal az incert nem hibázza el, és jön védekezésbe hármasnak Szara Buktit, úgyhogy folyamatosan azért mind a kettő edző, vagy mind a két edző forgatja a csapatát, és azért azt is, hát nem tudom, jó elátni, de minden esetre nem baj, hogy Simon Petrát is lehet pihentetni a Ferencvárosban Omoregivel. Fogel, Omoregi, Kluiber. Omoregi ráviszi a falra a labdát, és egy zárásba bele is tudja vinni a labdát, és be is lövi. Ő is megszerzi az első találatát tét mérkőzésen a Ferencvárosban. 7-7, és eltelt 16 perc a mérkőzésből.
0: A jobb oldalra játssza le megint a Győr a labdát, de aztán vissza kell vinni egészen Gyasa Stankóig. Az imént, hogyha nem sikerült volna belőni a Omoreginek a labdát, akkor is valószínűleg 7 méteres jutott volna a Ferencváros belülvédekezés miatt, de hát ez teljesen lényegtelen, hiszen Omoregi egyből értékesítette a saját helyzetét. Most pedig megint támad a Győr, de ez egy pontatlan passz, és ebből akár indíthat egy gyors lerohanást a Ferencváros, de inkább Emily Fogel minden rutinját kihasználva lassítja a játékot, aztán hátba dobja Omoregit a labdával. Ez most egy érdekes megoldás volt, Omoregi sem tudta egy pillanatra, hogy mi történik, de végül meg tudták menteni, és nem lett belőle technikai hiba. Omoregi középen Instagt kérné a labdát, de inkább Vogel kapja, ott hagyja Kluivernek, gyorsan játszik most a Ferencváros támadósora, Omoregi lejátsza a jobb oldalra, Malestine sem tud lőni, a játékvezető keze most kerül föl passzívra. Kluiver, szép játék, teljesen üresen Hársfalvi, hatalmas szögből és tokhárít egy hatalmasat. Nagyon kellett most a győrieknek ez a védés, bár egál van, 7-7 az állás, de rögtön egy kontrából megszerezhette volna a győri is a vezetést, a túloldalon viszont talán, mintha beleért volna Christensen ebbe a lövésbe. 18. perc, Győr FTC 7-7, és felpörögtek az események.
1: Fel bizony, 17 és fél perc telik el, tehát most már a mérkőzésből egyelőre egyik csapat sem tud meglógni a másiktól, és most Elver szélen védekezik Fodor Csenge helyén, ez arra is jó, ráadásul 7-6-ozik a Ferencváros, bejött a falba, most már Csapcset is, illetve ott van Instad is, érdekes lesz ezt is látni, mind a két csapat próbálkozott ezzel a felkészülés során is. Müller, ő is tehát a pályán, Kluiber, aztán most már lefutott Málesztein, és már a kapuban ott van Kluiber. Elver mutatja, hogy őt lekönyökölték, azért esett el, a játékvezetők viszont inkább vele vitatkoznak, hogy ne homorítson, és ez az utolsó, amit elmondanak neki, mert a következőnél már jöhet akár a progresszív ítélet is. Kluiver egy picit, mintha passzív lenne a Ferencváros játéka, a keresztbelőtt labdát kiüti az alapvonalon kívülre Hovden, sarokdobás Hársfalvi révén, Omoregi kapja tőle, három passz még a Ferencvárosnál, a bejátszás Csapcsetnek, Csapcset pedig visszakönyökölt, így aztán jöhet a Győr.
0: És Elver próbálja meg felhozni a labdát, oda is tudja passzolni a jobb oldalra, érkezett egy újabb játékos a Győrben, Rusfeld Dejla is a pályán, Mugnit pedig megszerzi első találatát, egy remek bejátszást követően értékesíti a beálló pozíciójából ezt a helyzetet. 8-7-re vezet, tehát most már a Győr 18 és fél perc játékot követően a Ferencváros ellen, itt a női kézilabda szuperkupa döntőjében. Fehérváron tehát a Met Arénában rendezik ezt. Említettük már, hogy a tavalyi bajnokságot, tehát a bajnoki címet, valamint a Magyar Kupa serleget is elhódította a Győr. Közben egy bejátszást követően Ingstad szerint hárítja Braur Altov. Elkapta most a fonalat a Győr kapusa, és hiába melegített már élénken az imént a kispad mögött Szakó. Három kapussal a Győr, ezt is mondtuk már, Szemerei Zsófi is helyet foglal a győri kispadon. Hiába melegített már az imént Szakó, nem kapott játék lehetőséget, közben pedig üres kapuval támad a Győr, így 7-6-ban levezetheti az újabb akcióját a kettő gólos előnyért.
1: Így van, ez egyébként a felkészülés alatt nem nagyon jött be, most viszont ott van Stanko gólja. 9-7, újra két gól az Eto előnye, de Omoregi akár rá is lövette volna, végül aztán nem kockáztatta meg, mert Toft már útban volt a kapuja felé, szóval azt akartam mondani, hogy nem igazán működött az Etónak ez a 7-6-ja a felkészülés alatt, de hát tulajdonképpen mindkét edző a felkészülés lezárásának használja ezt a találkozót teljesen érthető módon, hiszen olyan nagy tétje ennek nincs, nyilván egy kupát osztanak, de hát ez jó. Müller viszi be, és be is lövi, 9-8. Igen, azt mutatja olasz Gergő kollégám, hogy szerinte ez lépéshiba volt, volt benne valami, de az a lépéshiba, Gergő, amit befújnak.
0: És Müller most megúszta ezt. Jön az első időkérés a mérkőzésen, 20 perc telik el. A győriek mestere Per Johansson az, aki szeretne beszélni saját csapatával. 9-8-ra vezet a Győr, tehát az FTC ellen 20 perc játékot követően. És ha Per Johansson, valamint Jesper Jensen beszélhet a csapatával, akkor Marosán György pedig szakérthet a stúdióból.
2: Ugyanúgy fejfej melletti harcról tudok beszámolni, mint az előző bejelentkezésemkor. Taktikai csata is van, hiszen mind a két együttes többletjátékost próbál alkalmazni, ugye a kapus helyett érkező mezőnyjátékos esetében. Beálló körül egyelőre Csapcsetnek a beszállása nem tűnik olyan hatékonynak, mint például a másik oldalon Szára Buktit érkezése, de hát ugye ebből a szempontból is nagyon nagy érdeklődéssel vártuk ezt a meccset, hogy az új játékosok érkezése mennyire alakítja át a taktikai repertoárt, ugye a Győrnél Szára Buktit, még a Ferencvároson azért jelentősebb az a hatás, amit Elizabeth Omoregi jelentett a csapatra, illetve hát ugyanúgy egy ebben a pozícióban Csapcset.
1: Gyuri, te mint délszláv szakértőnk, miben látod Stanko megtáltosodásának okát, mert hogy a felkészülés alatt 5 mérkőzésen 47 gólt lőtt, és ma is jól játszik.
2: Pont erről beszéltünk a stúdióban, itt az okokat egy személyben találtuk meg, Per Johansson személyében, Én gondolom, nagyon jó hatással van rá a svéd szakember is, és jól találja meg az ő szerepét a csapatban. Látszott ez már a tavalyi évben is, hogy folyamatosan épült Stanko, és talán erre az évre készül el teljesen a Stanko mű.
1: Köszönöm szépen, vége az időkérésnek, és a játékvezetők most engedik, hogy folytassák a győriek a játékot. Hofden, Rusfeldeila, Brácet, Buktit, Stanko, Elver, tehát tulajdonképpen ilyen három irányítós, két beállós játékkal a győriek, üres kapuval, 9-8-as vezetéstől a 21. percben. Stanko, Rusfeldeila, ugye nincs Hauser a győrieknél, úgyhogy Rusfeldeila ajsett belül futott át Buktit, ugye akár üres kapura is még rá próbálhatott volna, Christensen nem vette észre, Dostig aztán kényelmesen visszaér, akár egyenlíthet, és a Ferencváros volt már rá példa, hogy kettő gólos győri vezetés után a Fradi visszazárkózott X-re.
0: És valóban előszeretettel használja mind a két vezetőedző a 7-6 elleni játékot, most a Ferencváros is megint 7-6-ban támadhat, és a pályán Möller is, Kluiber tapasztalja Omoreginek, szép a bal oldalra kiátszott labda a Hársfalvinak, de ő nem tört be vele, Omoregi talpról lő Jócskán fölé, nem kellett játékba avatkozni a Tofnak, és Per Johansson majdhogy nem végig szalad a kontratámadással a győrieknél, akkor a elánnal buzdítja az oldalvonal mellől sajátjait, ennek ellenére nem sikerült gyorsan befejezni ezt a támadást, de talán jobb is ez így a győriek szempontjából, mert most akkor megint lehet a 7-6 elleni játékot gyakorolni. 21,5 perc telik el a találkozóból. 9-8-ra vezet a Győr az FTC ellen.
1: Elver és Stanko passzolgat, majd helyet cserélnek, a szlovén megy be középre, Elver pedig a bal átlövő pozíciójában. Nem tudják elindítani igazából a húzást. Nagyon jól lépett fel most Elverre Málesztein. Elver megint. Stanko a bejátszása, épp hogy eljutott valahogy, Brácetik összeszedte, befordult, de ketten is belecsimpaszkodtak, Inkszad is, meg Omoregé is, mind a ketten imádkoznak, de nem hiszem, hogy itt a 7 méteres miatt, hiszen mind a ketten belekapaszkodtak a mezébe, inkább azért, hogy nem tudták elcsípni a labdát még Brácet előtt. Stanko lövi a 7 méteres, és simán bepattintja a támaszkodó lába mellett. Christensennek 10-8 a mérkőzés állása.
0: És 4-2 után, akkor most, meg az imént 9-7 után, most akkor megint 2 gól a különbség a két együttes között. Ha a Győr valahogy a félidőben is meg tudná ezt tartani, ezt a 2 gólos előnyt, azért a második félidőre való tekintettel egy komoly fegyvertény lenne. De hát azért, ahogy a kollégám Cseszregi Balázs is említette, mégiscsak azért mindkét edző, amellett, hogy kupáért játsszák ezt az összecsapást, edző mérkőzés jelleggel is kezelheti ezt a mérkőzést. Egy gyönyörű gól Simon Petrától, zárkózik az FTC megint, 10-9 az állás, aztán a győriek támadnak, egy technikai hiba, nem üres a kapu, felnézett Malestein, hát ha Toft nem ért még vissza, de hát még csak le sem tudott szaladni, hogy jöjjön a 7-6-ra a Győr, olyan gyorsan eladta a labdát az Eto, 23 perc telik el, Győr FTC 10-9.
1: Rusfeldeila bejátszása volt, egy kicsit magas és pontatlan Brácet felé. Egyelőre úgy tűnik, hogy egyébként neki még annyira nem sikerült beilleszkednie az Etóba itt a felkészülés során, de hát ami később nyilván nem múlik, világklasszis játékosról van szó, az ő személyében is. Simon Petra, na persze ő is világklasszis. Fogel! Simon Petra! Talpról gyönyörűen egyenlít Simon! Vele nem nagyon tudnak mit kezdeni a győriek, úgy, mint Stankóval a Ferencvárosiak. 10-10 a találkozó állás. A Stanko, a bejátszás Buktité, és Buktittól le a szélre a labda. Hát ez hogy ment be? Valahogy Christensen kezei között csuklóból elpörgette Fodor Csenge, akinek ez a második gólja a rövid saroknál talált be. Ezúttal is 11-10. Amilyen jól kezdett Christensen az elején, azóta nem azt mondom, hogy rosszul véd, de azért nem azon a színvonalon.
0: Bödebíró Blanka pedig továbbra is melegítő felsőben a kispadon, úgyhogy egyelőre nem is várható a kapuscsere a Ferencváros kispadjáról. Jesper Jensen nem szánta el még magát. Simon odapasszolja Fogelnek. Fogel aztán megcsinálja a cselt, és a jobb alsóba lövi a labdát. Toftnak megint esélyesen volt a hárítása, de aztán megint nagyon gyorsan érkezik át a védekezésből a kapott gól után a támadásba a Győr. Igaz, a cseréket nem sikerült végrehajtani, de Paula viszont érkezik a pályára, ő is akkor első perceit játsza most az idényben a Győr csapatában tétmérkőzésen. 24,5 perc telt el a mérkőzésből, amikor de Paula érkezett, és ő azért lehet fazonszabásza a győri együttesnek. Középen eltűnik egy játékos, Tyasa Stanko az, aki a földön Fogelt kell regulázni a játékvezetőnek, az imént pedig Málesteinhez ment oda az egyik bíró, mert amikor gólt szerzett a széléről Fodor, akkor bizony Málestein azért szigorúan védekezett vele szemben, épp hogy nem szabálytalanul. 25 perc telik el, támadhat az újabb vezető találatért a Győr, 11-11 az állás.
1: Rusfeldeila, Elver, de Paula szélre jött ki, illetve be, és aztán a hónok alatt, vagy a testek között próbált elengedni hosszúra egy lövést, és Christensen odaért, úgyhogy kiütötte, akár át is veheti a Ferencváros a vezetés a 26. percben. Ingstad van beállós pozícióban, és ha most így körbenézek, ez gyakorlatilag a Ferencváros kezdő csapat a támadásban. Simon Kluiber, Fogel, Hásfalvi, Ingstad, illetve Málesztein, tehát az újon közül azért egyelőre a kezdőbe még csak Christensen verekedte be magát, lehet, hogy ő is csak ezen a mérkőzésen. Kluiber, Fogel megpróbálta áttemelni, és át is emelte ugyan Breistölt, de addigra már szólt a játékvezetői síp, mert hogy egyrészt szabálytalankodtak Fogellel szemben, másrészt pedig ő közben eltopogta, így aztán ferencvárosi szabaddobással folytatódik a játék, majd a törlés után, úgyhogy megint akkor Marosán Györgyé a szó. Látsz-e valami újdonság, hogy Gyuri a két csapat játékában gyorsan egy mondatban? Gyurit nem halljuk, úgyhogy folytatódik a játék. Simon Petra, Fogel, a bejátszás Ingstadnak, be is viszi és be is lövi, megint vezet a Ferencváros 12-11-re.
0: És 1-0-nál vezetett az FTC eddig mindössze a mérkőzés legelején, azóta a Győr gyakorlatilag diktálja a tempót, ugye az első gólt szerezte meg az FTC Kluiber révén, de hát nem is sokáig élvezhette újra előnyét az FTC, mert egy villámgyors gólt szerzett megint Elver, ez volt a harmadik találata már a mai összecsapáson, a második legeredményesebb győri játékos Tyasa Stanko mögött. A 27. perc végéhez érünk, 3 perc alatt még az első félidőből, 12-12 az állás. A Ferencvárosnál is vannak már eredményes játékosok, Simon például 3 góljával vezeti a saját csapatában ezt a ranglistát, rajta kívül egy játékos szerzett többet, közben Simon megszerzi a negyediket is, 13-12-re vezet a Ferencváros. Ingstad még egyébként 2 gólos az FTC-ben, rajta kívül van sok egy találatos játékos. 28. perc, vezet az FTC 1-el 13-12-re.
1: Simon Petra labdát szerez, tőle meg Elver. Hát most azért van egy kis rúgós futam. Gyönyörűen szerzett labdát Rusfeldeila kezéből kiütve Simon Petra. Aztán az indítást, amit Simon felé próbált fellőni Fogel, azt pedig elhalászta Elver. Úgyhogy marad a 12-13, nem tudta 2 gólra növelni az erőnyét a Ferencváros. Elver, Stanko, Rusfeldeila, megint Stanko, ő van középen. De Paula is megkapja a labdát. Stanko, ójajajaj, elküldte gyufáért, ahogy mondani szokás, Tramborgot, és megszerzi az 5. gólját, 13-13.
0: És megint a középkezdés elé, hát a Ferencváros, akkor a 28. perc végén járunk, 2 perc és 5 másodperc egészen pontosan, ami még hátra van az első játékrészből. Fej-fej mellett a csapatok, 13-13 az állás. Megpróbálunk megint kapcsolni a stúdióban Marosán Györgyhöz. Lát-e bármi változást azóta, mióta megérkeztek az új igazolások a csapatokba, és amióta próbálkoznak a 7-6-os játékkal a vezetőedzők?
2: Egyelőre nem látszódik óriási változás. Ugye az talán, hogy a 7-6 ellen nem, hát egyértelmű, hogy Győr miért nem játszott a tavalyi szezonban, hiszen nem, hogy 2-1 beállója se volt, sokáig Dörferrel játszották ugye a beállót, tehát nem volt ott az a fegyver a kezébe, tárjon azonnal, hogy 2 beálló legyen a 6-os vonalon és 7 mezőnyjátékosra, tehát most azért látszódik, hogy Szára Buktit érkezésével ez a repertoár része lesz. Ugyanez a túloldalon is igaz, hiszen ott is voltak beálló problémák a tavalyi évben. Most talán a Csápcset Ingstad kettőssel sűrűbben elő fog jönni ez a támadási manőver lehetőség, a hétmezőny játékossal vezetett támadás.
1: Köszönjük szépen, és vége az időkérésnek, jönnek vissza a csapatok. Hásfalvi kezében a labda, de hát különösebben nem siet. De Simon Petra fantasztikusan kézilabdázik, de ugyanez elmondható, hogy Kesa Stankóról is tulajdonképpen mondhatjuk, hogy irányító háború egyelőre a mérkőzés. 5-4-re vezet Stankó, a mérkőzés azonban 13-13 az Eto, illetve a Ferencváros összecsapásán. 2 perc, 5 másodperc a hátra, és Per Johansson valamiért nagyon-nagyon vitatkozik, és valamit megvideóznak. Valamit megvideóznak a játékvezetők. Ha segítenédnek a stúdióból, Gyuri, azt megköszönném. Halló, halló. Látjátok-e, tudjátok-e, mit videóznak a játékvezetők? Lehet, hogy túl sokan voltak a győriek a pályán?
2: Egyelőre várjuk mi is a képeket, nem egyértelmű számunkra. Egy pár másodpercig még húznám az időt, mert úgy látom, hogy másodpercek kérdése, és látni fogjuk. Egyelőre a tévés kollégák nincsenek a segítségünkre, mert a játékvezetőt látjuk, ahogyan koncentrálva nézi a kompjútert, illetve a képernyőt.
1: Kovács Istvánnal nézik egyébként. Rendszeresen a győri paddal van elfoglalva folyamatosan a mérkőzés folyamán.
0: Per Johansson volt az egyébként az imént, aki bement oda a csapatához a pályára, és próbált eligazítani, hogy ki hova menjen. Az is elképzelhető, hogy túl sokan voltak fönt a győriektől, és akkor azt videózzák, lehet, hogy szóltak a Ferencváros kispadról.
1: Én is erre gondoltam, csak én azt gondolom, hogy bocsánat, hogy ezt a szót használom, egészen nevetséges, hogy ez szuperkupa döntőn ilyennel foglalkoznak a játékvezetők. Kicsit fel van pörögve Kovács István is teljesen.
2: Szerintem nincsenek, bocsánat, hogy közbevágok, szerintem nincsenek sokan a videó alapján. 6 győri játékos van a pályán, illetve hát kapussal együtt 7.
1: De nagyon keresik, hát Kovács nagyon segít a játékvezetőnek.
0: És továbbra is zajlik a videózás. Ugye 27 perc és 55 másodperc, akkor a tényekről, amiket tudunk, számoljunk be. 27 perc és 55 másodperc, tehát el itt a szuperkupa döntőből, a női szuperkupa döntőből. A Met Arénában, Fehérváron, közben a fügykoncert az a győri tábortól érkezik, de most már a ferencvárosiak is rázendítettek. 13-13 az ás, és most jönnek vissza a játékvezetők. A videózást követően pedig gyakorlatilag nem történt semmi.
1: Hát, hogy szokták ezt mondani? Semmi nincs, nincs itt semmi látnivaló, majdnem mást mondtam, de ezt inkább hagyjuk, hogy minek adtunk egy pofont, és akkor jöhet némi közjáték után, ami teljesen felesleges volt a Ferencváros középkezdése. 13-13-nál 2 perc, 5 másodperc van hátra, Gergő.
0: Kluiber kapja meg a labdát, a pályán a támadásnál Malesztein, Ingstad a beálló pozíciójában, Simon irányít, a balátlövő továbbra is fog el, a bal szélén pedig Harsfalvi. Most 6-6-ban támad a Ferencváros, azért az FTC-nek sem ment jól az emberelenyős támadójáték. 7-6-ban Simon jól viszi be, Kluiber pedig remekül érkezik, Toff pedig hárít. Gyönyörű támadás volt, a befejezésbe hiba csúszott, de inkább dicsérjük Tofftot, ne pedig a befejezést húzzuk le. Másfél perc van még az első játék részből, 13-13 az állás a Győr FTC mérkőzésen.
1: Per Johansson néztem, hogy a lefutó Breistöltől és Karibrace Dálétől kérte számon, hogy nincs egész komoly ütközés ott középen. De Paula, Stanko, Rusfeld el a futtából, és megint vezet a Győr, 14-13, és ha mindez igaz, akkor ez Rusfeld el a első gólja a találkozón. Megint az Etónál az előny a hosszú-hosszú időkérés, hosszú-hosszú lanyújt időkérés után. Malesztein, Kluiber, Simon. Azért a 7-6-tal egyik csapat sem próbálkozik sokáig.
0: Mert nem ment olyan fényesen azért egyik csapatnál sem. 50 másodperc még az első fél időből. A Ferencváros támadhat, de ezt azért nem támadhatja végig. Fogel Kluibernek hagyhatná ott, de inkább bejátsza Ingstadnak, és nem volt szabálytalanság. Ingstad pedig megint zicsert hibázik, de Toft az megint, akinek a nevét dicsérni kell, ki kell emelni. Mert ő hárította bizony ezt az Ingstad próbálkozást. Fél perc maradt még a találkozóból, már annyi sem, de nem jön föl 7-6-ra a Győr, hiába talán egyik utolsó támadása, hanem az utolsó támadása a fél időben, és Zicsert is hibázik utána a 15-ös számú Stanko. 11 másodperce van még az FTC-nek, Simon nem biztos, hogy tisztában van azzal, hogy ilyen kevés ideje van még a támadást befejezni. 5 másodperc, Kluiber, Fogel, lőnie kell Fogelnek. Ott hagyja még Kluibernek, talpról belelővi Stankóval, eltelik. Ez az 5 másodperc, és véget ér az első fél idő.
1: 14-13-ra vezet, tehát 30 perc játék után az Eto egy elég nyögvenyelős mérkőzésen, mind a két csapat sokat hibázik, de hogy Marosán György mondta a mérkőzés elején, ez olyan idény elejé forna, hogy aztán ennél többet is mond Gyuri, az a fél időben eldől a szó a stúdióé.
3: Köszönjük szépen Csesszegi Balázsnak és Olasz Gergőnek, mond mindenképpen. Túl sokat nem, mert egyébként hamarosan kapcsolunk a kajakkenu helyszínünkre. Egy gólos különbség, öldöklő csata, viszonylag kevés gól, én így csumáznám egyelőre a mérkőzést. Mi az, amivel kiegészítenéd, vagy esetleg vitatkozol vele?
2: Nem tudok vitatkozni, mert a gól az kevesebb, mint amire számítottunk, viszont azért megijedtünk az elején, amikor a 8. percben csak négy gólnál, 2-2 volt. Megijedtünk, azért 27 gól csak lett az első fél idő végére. Fejfej mellett halad a két csapat, és vezetett ugye 13-12-re, még a Ferencváros vezetett, és onnan csinált egy 2-0-át az utolsó 3 percben a Győr. Taktikailag látszódik, hogy sok mindennel próbálkozik mindkét csapat. Nem érzékelem azt a fajta szikrát, azt a fajta feszültséget, ami egy Győr Fradit szokott jellemezni, viszont talán nem is várhattuk ezt így a felkészülés végén, de a szolgálja a meccs, hogy szurkolók szórakozzanak, egy Győr Fradi meccs az mindig komoly.
3: Nem lehet ezt tét nélkül, meg nem, tehát ez nem ölthet felkészülési meccs jelleget sem.
2: Abszolút nem, viszont azt meg kell, el kell, hogy fogadjuk, hogy nincsenek még top formában, sem egyénileg a játékosok, sem ugye csapat szinten még a játék nem működik úgy, ahogyan azt akár elvárhatnánk, illetve amikor majd csettintünk itt a BS szezon közben.
3: Lesz majd ilyen pillanat is, így van. Most viszont Gyuri, egyelőre köszönöm. A hírek után még, hogyha marad egy kis időnk, akkor beszélünk majd a meccsről. Most viszont megyünk Tóth Bélához, mert hogy a Hölgyek Kajak 1-es 5000 méteres döntőjének a hajrája következik, jöjjön tehát Tóth Béla közvetítése.
4: Köszönöm szépen, és már a célegyenesre ráfordult a svéd Melina Andersson, aki lapától az aranyéren felé, mögötte pedig egyelőre a cseh versenyzővel viaskodik Kőhalmi Emese, aki meg az ezüstéremért harcol. Jó néhány 100 méter van még hátra, én most úgy nézem, hogy 300 méterre van Kőhalmi Emesének, és az előtte nagy előnnyel haladó Melina Andersson már az utolsó 100 méteren halad. 5000 méter, tehát a táv, nagy versenyt lapátolt itt Kőhalmi Emese a semleges színekben versenyző orosszal Mironchenkoval, akit az utolsó futószakaszt megelőzően lehagyott, és azóta ezüstérmes pozícióban halad Kőhalmi Emese. Andersont megközelíteni senki nem tudja, a svéd kajakos a címvédő, és úgy tűnik, hogy ez a címvédés ez sikerül számára, mert hogy valóban nincsen ellenfele 5000 méteren, neki már csak néhány méter, egész pontosan 10, beér a célba Melina Andersson, és pályafutása során másodjára is világbajnok. És Kőhalmi Emesének 100 méter van még hátra, Milova csak nem akar tágítani, a cseh ott van még a közelében, és hát itt a csapás számot tekintve, azt figyelve, és hogy Kőhalmi Emesének milyen rendezett a mozgása, az utolsó 100 méteren még tud újítani Kőhalmi, és most már valóban ott hagyja ellenfelét, Milovát, és végül is magabiztosan húzza be ezt az 5000 méteres ezüstérmet Kőhalmi, ebben a pillanatban világbajnoki ezüstérmes. Kőhalmi Emese tehát a Samarkandi 2024-es világbajnokság után ismételten dobogóra állhat 5000 méteren, mert hogy Samarkandban akkor, amikor az olimpián versenyző kajakosok nem utaztak el arra a világbajnokságra, akkor ő 5000 méteren aranyérmet szerzett, és összességében háromszoros világbajnok, mert 2022-ben is 2021-ben is világbajnok lett 5000 méteren. Ezt a három aranyérmet most gyarapítja egy ezüsttel Kőhalmi Emese, a 24 éves kajakos. Úgyhogy immáron az 5000 méteres döntőkben három számot követően három magyar érem, Adolf Balástól egy arany, Kőhalmi Emesétől is, Csorba Zsófiától pedig egy-egy ezüst. Varga Ádám van még hátra, és a poznanyi világbajnokság utolsó versenyszáma a férfi kajak egyesek 5000 méteres távja. Ez 5 perc múlva rajtól, a szó pedig budapesti.
5: Körkapcsolás. Élő közvetítések, interjúk, elemzések. Ez a Körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
6: Guzi Blanka aranyérmes az öttusa világbajnokságon. Izland nemet mondott az EU-ra, holnap a változékonyra fordul az idő. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok.
5: Sporthírek.
6: Aranyérmet nyert Guzi Blanka az öttusázók kínai világbajnokságán. Guzi egyedüli magyarként jutott be a női döntőbe, ahol az utolsó számban a lövészettel kombinált futásban előzte meg egyiptomi ellenfelét, és lett világbajnok. A férfiak döntőjében Kolesár Mihály a 8., Szép Balázs pedig a 12. helyen végzett. A lengyelországi Poznanban zajló kajakkenu világbajnokságon a kenu egyesek 5000 méteres versenyében Adolf Balázs aranyérmet nyert. Míg a nőknél ugyanezen a távon Csorba Zsófia ezüstérmet szerzett. Szintén második lett, még a délelőtti programban Varga Ádám a kajak egyesek 500 méteres távján. A nőknél Lut Anna 200 méteren lett ezüstérmes. Akár csak a Kis Ágnes, Nagy Bianca, Opavszki Réka, Csorba Zsófia összeállítású női kenun 4-es 500-on. És született egy bronzérem is, hiszen a Koller Kristóf, Juhász István kenu 2-es 500 méteren 3. helyen ért célba. Az OSC és a Vasas is megnyerte csoportját. Így a negyeddöntőbe jutott a Benu férfi vízilabda magyar kupában. A kupasorozat első szakaszában 4 darab 3-as csoportban zajlottak a küzdelmek, ahonnan az első helyezettek jutottak tovább a legjobb 8 közé. A 4 kiemelt, vagyis a Ferencváros, a Honvéd, a BVSC és a Szolnok a második szakaszban kapcsolódik majd be a küzdelmekbe. Sallói Dániel gólt szerzett, csapata a Toronto pedig magyar idő szerint ma hajnalban 1-1-es döntetlent játszott a New York City együttesével, az észak-amerikai labdarúgó bajnokság alapszakaszában. Sallói 6-szor volt eredményes a mostani idényben. A Toronto a keleti főcsoportban a 10. helyen áll 22 forduló után.
5: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
6: A kormány mindent megtesz az állami vagyon visszaszerzéséért és a felelősök megbüntetéséért, közölte Magyar Péter. A miniszterelnök Facebook bejegyzésében azt írta, fontos a felelősök megbüntetése, de a jogállami keretekre továbbra is ügyelni kell. A kormányfő a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatallal kapcsolatos vádakra úgy reagált, tudható, miért érdeke a Fidesznek és más bukott politikusoknak a hivatal hitelességének rombolása. De a kormány célja továbbra is a legerősebb hivatal felállítása, amelynek élén szakmailag elkötelezett és megalkuvást nem tűrő vezetők állnak. Elutasította az uniós tagságot érintő tárgyalások folytatását az izlandiak többsége. A szigetország lakóinak csak nem 53%-a nemmel voksolt a kérdéssel kapcsolatos népszavazáson. Ez azt jelenti, hogy nem lesz következő fejezete a Reykjavik és Brüsszel között 2013-ban megrekedt egyeztetéseknek. Mindössze 17 nap alatt befejeződött a Dunai fenékküszöb építésének első üteme. A Duna teljes szélességében kiépített víz alatti kősánchoz 43.000 köbméter követ használtak fel. A létesítmény már most csak nem 30 cm-rel emelte meg a vízszintet az erőmű hűtővíz csatornájánál, közölte a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István a Facebook oldalán beszámolt arról, hogy a két part felől indított építkezés tegnap este ért össze a mederben. Az építmény kulcsfontosságú ahhoz, hogy a paksi erőmű alacsony vízállás esetén is zavartalanul működjön. Kedden megkezdődik a 2026-27-es tanév. Szeptember 1-jével a köznevelési és szakképzési intézményekben csak nem 1,2 millió diák kezdi meg tanulmányait. Közülük mintegy 100 000 elsős kisdiák először ül az iskolapadba. Az őszi szünet október 23-án kezdődik. A következő nyári vakáció előtti utolsó tanítási nap pedig 2027. június 18-a. 2010 óta ez az első tanév, amikor önálló minisztérium végzi az oktatási irányítást. A kormányváltást követően májusban alakult meg az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium.
5: Közlekedés.
6: Farkasgyepű közelében a 83-as főúton egy nyerges vontató és három személygépjármű összeütközött. A 8-as kilométernél a műszaki mentés és a helyszínelés idejére teljes útzárat vezettek be.
5: Időjárás.
6: Holnap változékonyabbra fordul az idő. Délután a Dunántúlon záporok, zivatarok kialakulhatnak, majd estétől egyre több felé eleredhet az eső, a szél megélénkül. A zivatarok környezetében viharos lökések is lehetnek. Hajnalban 12-17, napközben 29-36 fokra számíthatunk. A Balaton 23, a Belencei tó 21, a Tiszató 24 fokos.
5: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
7: Kérek, hatalmas nagy hajrá!
5: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sport Rádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sport Rádióban. Ez a körkapcsolás.
3: 15 óra 51 perc a pontos idő, kellemes vasárnap délutáni rádiózást mindenkinek, a mikrofonnál Németh Kornél. Ez a körkapcsolás a Nemzeti Sportrádióban, Budapesten és környékén az FM 105.9-en, de elérhetőek vagyunk mobil alkalmazáson keresztül, illetve például a www.nso.hu weboldalon, tehát a Nemzeti Sport online felületén. Friss, ropogós félidei eredmények a labdarúgás világából. Angliában a Premier League-ben Chelsea-Brighton 3-1, Leeds-Brentford 0-1 és Sunderland-Fulham 0-0. Franciaországban Paris FC Nice 1-0, illetve zajlik egy német mérkőzés is. Ott a 22. percben Freiburg-Werder Bremen 0-0 a találkozó állása. Egyetlen góllal vezet a Győr, az Audi Eto, az FTC Toyota Kovácsát, a Ferencváros női kézilabda csapata ellen a szuperkupáért vívott csatában egy félidőt követően. Milyen második félidő számít Marosán György állandó szakértőnk?
2: Hasonló második félidőre számítok, hogy nem fog kialakulni nagy különbség egyik csapat javára sem. Fej-fej mellett fog haladni a két csapat, és hát nem tartom kizártnak. A szuperkupa visszatérését ünnepelhetjük majd esetleg egy büntető lövésekkel történő befejezéssel.
3: Kétszeres párbajjal?
2: Igen. Tehát tényleg egy labdás mérkőzés lehet. Döntő lehet ugye a két kapus közti különbség. Kíváncsian várom azt, hogy lesz-e csere a második fél időben, esetleg a győri oldalon érkezik Szakó vagy Szemerei Toft helyére, vagy Bödebíró Blanka váltja Krisztenzen, mert Krisztenzennek ugye 7 védett labdája van 21 lövésből, nem egy rossz teljesítmény.
3: Hát ez 33%, így nem?
2: Van. Ahogyan, az egészen pontosan így van, ahogyan Toffnak is van 5-18-ból, tehát
3: az
2: ő neki valamennyivel.
3: Az is a 35-8-os alulról.
2: Így van, így van. Aki talán mélyebben teljesít az elvártakhoz képest, az mindenképpen Christine Brace-től, akinek 4 lövésből egyelőre nem sikerült gólt szereznie. Javulni kell a távoli lövések zónájából.
3: Gyuri,
2: a Győrnek.
3: Az, hogy kevés kiállítás volt a meccsen, összesen egy darab eddig. Kevés 7 méteres. Ez a, annak szól, hogy amit mondtál, hogy azért az a fajta szikra, ami egy bajnokin, vagy mondjuk amikor is éppen esetleg a Bajnokok Ligájában találkoztak, akkor az biztos, hogy megvan, hogy az nincs, vagy a játékvezetői felfogás a kettő együtt. Azért nem egy szokványos dolog, hogy egy ilyen csúcs csatában mindösszesen egy kiállítás és egy hetes egy fél idő alatt.
2: Igen, ez a kettő együtt jár, és semmiképpen sem szeretném elvenni az érdemeit az Altmár-Horváth párosnak, tehát jó kézben tartják a mérkőzést, nem csúszott ki a kezükből az irányítás, de mellette természetesen nincs jelen az a feszültség, ami jelen szokott lenni a bajnoki, hát döntőnek hívjuk, mert ugye mindig egy oda-visszavágós Győr-Frod, ez mindig gyakorlatilag két döntője a bajnokságnak, vagy egy magyar kupa döntő, ez a szuperkupa nem hoz még magával olyan feszültséget szerintem, és ebből is adódik, illetve a megállító faltokat jó helyezi el a két csapat, szemből találkoznak a támadó valavédők, egyelőre nem indokolt a több kiállítás.
3: No, hát másodperceken belül kezdődik a második játékrész, a Székesfehérvári csarnok a Met Arena most mutatkozik be a kézilabda barátok számára, ugye egy fél idő már lement, a női szuperkupáért vívott csatából hamarosan jönnek majd az urak is, mi viszont a női mérkőzés második fél idejére megyünk most vissza Székesfehérvár a Cseszegi Balázshoz és Olasz Gergőhöz.
1: Köszönjük szépen, már a csapatok is a pályán, sőt megérkeztek a játékvezetők is, és egyelőre a kapuban egyik csapatnál sincs változás, annak ellenére, hogy Szakó is, meg Büdebíró Blanka is melegített. Egyébként Toft 18 lövésből 5-öt hárított, míg Christensen 21 lövésből 7-et, tehát nagyjából ugyanott vannak a százalékot figyelve. A Ferencváros kezdi a második félidőt, Hásfalvi, Simon, Fogel, Möller, Málesztein a beálló, Ingstad, a győrieknél pedig Tofton kívül Hovden, Rusfeldeila, Bratzett, Breistel, Stanko, illetve Fodor Csenge a pályán.
0: És rögtön az egyenlítésért támadhat a Ferencváros, Fogel passzolja ki most a jobb oldalra, de onnan aztán azonnal vissza is kapta, aztán Simon Möllerhez továbbítja, Simon Fogel, egyelőre nincs passzívan a játékvezetők keze, de nem akar épülni ez a ferencvárosi támadás. Möller egy-egyben próbálkozik Simont, aztán visszarántják. A játékvezetők sípja most megszólalt, de még mindig nem passzív az FTC támadójátéka. Most teszi fel a játékvezető a kezét, Ingstadnak próbálta bejátszani Simon, de pontatlanul, és egy gyors lerohanásból jöhetne akár egy győri gól, de remekül ugrott be Simon. Kesa Stanko elé, hát a győriek teljes mértékben elítélik ezt az ítéletet, és nem értenek egyet vele, míg a ferencvárosiak tapsolnak. Hát valóban azért könnyen megadta magát Simon Petra most ott a hatos vonal előtt, de támadhat megint a Ferencváros. 32. perc, Győr FTC 14-13.
1: Fogel most ő van középen, aztán Möller kapja jobb átlövő pozíciójában. Simon a bal átlövőben megpróbál leforgulni Rupsfeldeiláról, aki megcsípi a derekát. Így aztán egy szabad dobást kap a Ferencváros, és Simonnak mondták, hogy ne dobálja magát. Möller, Simon megy a bal átlövőbe megint. Fogel vele, Breistel találkozik, de Breistel lerázta magáról, csak hogy még érkezett Stanko, így aztán megint egy szabad dobást kap a Ferencváros. Nagyon hosszan támad a Fradi ennél a támadásnál, és törölni is kell. Egy újabb búb felpuposodást környékén ért talajt Fogel, úgyhogy ott is nem elég, hogy fel van puposodva, még ugye az izzadság miatt csúszik is a talaj, kifejezetten veszélyes ez a helyzet a játékosok szempontjából. Fogel kapja a labdát Ingstadtól, Möller, Simon, passzív a Fradi játéka, Möller, Stanko szabálytalankodik, kicsúszik Simon kezéből a labda, egy passz van még, Fogel, és ellövi kapufa, és nem ért bele Toft, azt mutatják a játékvezetők, oldalt ment ki a labda, oldalbedobással jön az Eto.
0: Toft pedig már oda is hajítja Stankónak a labdát. Hát a második félidő gyakorlatilag hasonlóan kezdődik Pepitában, mint az első. Eltelt már 2,5 perc, és még nem láttunk gólt a második játékrészben. Ugyanaz az állás, mint volt a félidő. Félidőt megelőzően 14-13-ra vezet a Győr az FTC ellen. Most a játékvezetők Málesztein és Csapcset párosát vizsgálják, és aztán próbálják, sőt nem is Csapcset, hanem Buktit volt az a győriektől, aki valószínűleg Málesztein-nel összeakaszkodott, aztán egy remek bejátszás Buktitnak Stankótól, Buktit pedig szokásához híven értékesítette ezt a lehetőséget, és akkor kettővel vezet megint a Győr 15-13-ra a Ferencváros ellen a 34. percben a női kézilabda szuperkupa döntőjében.
1: Az nem is lehet kérdés, hogy a Győr Bratzett visszatérésével, Buktit leigazolásával mennyit erősödött a beállós pozíciójában, de azért én azt gondolom, hogy ugyanez igaz a Ferencvárosra, egy egészséges Ingstaddal, illetve Csapcsettel kifejezetten erős párost alkottak ott a beállós pozíciójában. Möller, Simon, Möller, a bejátszás pont Ingstadnak, és Ingstad bepattintja a hosszú sarokba, egyes-kettes közé kiállt, és bepattintotta a Ferencváros első gólját a második félidőben, 15-14. Az is érdekes egyébként, hogy olyan fejetlen rohanás nincs, és nyilván a játékosok sem akarnak egy idézőjeles felkészülési mérkőzésen megsérülni, meg inkább próbálnak felállt fala ellen a játékokkal valamit elérni, kipróbálni bizonyos dolgokat, biztos ez is nagyon fontos a két edzőnek, Rusfeldel, a Stanko Breistől, a bejátszás Buktitnak, Buktit pedig ugye elcsavarná, de nem jött ki a cunder, mert hogy nem ért talajt, és Christensen megfogta, és a bejátszás Instadnak, Instad lefordul, kapufára lövi, de bizony-bizony rányult a kezére Bratzett, aki azt mutatja, hogy a labdát fogta, de a helyzet az, hogy ettől még befordult vele Ingstad, és helyzetbe került, jön a 7 méteres, meg Bratzett 2 perces kiállítása.
0: És a kapuscsere is a győri kapuban, Szakó, tehát érkezik akkor most Tóth helyére, Szakó először lép pályán a mai mérkőzésen, sőt más kapus, mint Toft a Győr kapujában először szerepel a mai mérkőzésen, mert Szemerei Zsófi sem volt még pályán. Szakó kontra Simon a 35. percben, az egyenlítésért lőhet Simon. A 7 méterest megfogja Szakó! Hát láttunk már tőle kiváló teljesítményeket, például említettem azt a tavalyi összecsapást a két együttes között, mikor 15-tel nyert a Győr, hát ott egészen ihletett formában védett Szakó, talán még nem is nagyon láttam kapust úgy védeni, ahogyan ő akkor tette. Most pedig beszállt egy 7 méteresre, és azonnal hárította Simon lövését, ezzel megőrizve a győriek előnyét. Az Eto pedig 15-14-re vezet 35 perc játékot követően.
1: 6-6 ellen üres kapuval támad az Eto Bratzett kiállítása miatt. Breistől helycsere Rusfeld Ejlával, aztán Stanko ott a zárásba, Buktit zárásában nem vitte bele a labdát. Buktit azonban most befordul nyakán Möllerrel, meg Malesternel, aztán Bukfeld az igen jó nagyot. De a játékvezetők mutatják, hogy csak szabad dobás jön, teljesen jó ítélet. Egyébként még nem tudott befordulni igazán Buktit, mert hogy ugyan lefordult Möllerről, de időben zárt még oda Angela Málesten, és megint törölni kell. Itt most azon a helyen, ahol az első fél idő 8. percében feljött a 6-os vonal, és nyilván a törlésért nem a pálya talaja a hibás, de így aztán duplán veszélyes. Breistől, Rusfeldel, a Breistől, Stanko, Rusfeldel, kiüti a kezéből, Bordás, üres a kapu, rá is íveli azt, fogelésbe is talál, 15-15, jól észrevette, hogy Toft még nem ér vissza a kapuba, és kihasználta az üres kaput. Emily Fogel, töntetlen a mérkőzés, 35 és fél perc elteltével.
0: És egyenlít a Ferencváros, tehát megint azt hiszem nem nehéz kitalálni, hogy melyik tábor ül éppen alattunk, mellettünk, hiszen kiválóan behallatszódik az akusztikus mikrofonból, hogy mi történik a környezetünkben. A 36. perc végén tehát egyenlít a Ferencváros, 15-15-nél viszont a Győr az előnyért támadhat megint, és Stankónak oda nyomott egyet, most viszont egyértelműen Tramborg, és akkor ez legalább egy 2 perces kiállítás, de ha videózzák, és úgy ítélik meg a játékvezetők, akkor ez akár egy piros lapos kiállítás is lehet. Tramborg levonul, ez egészen biztos a 2 perces kiállítás sorsára jut majd, ahogyan az is biztos, hogy egy 7 méteres következik majd, amelyet Buktit végezhet el, a kapuban viszont változás.
1: Bödebíró Blanka érkezett, és úgy látom, hogy nem is ideiglenesen, hanem végleg, hiszen Christensen lecsüccsent a kispad végére. Per Johansson szeretné, ha megvideóznák ezt az esetet, és Kovács István most megint magához inti a játékvezetőket, de nem lesz ebből videózás. Sokkal fontosabb a játékos testi épségénél, hogy többen voltak fent a kezdésnél a csapatok. Ebből az ítéletből ez is látszik. Buktit 7 méterese.
0: Buktit kontra Bödebíró. Bödebírónak nem sikerül az, amely sikerült Szakónak a túloldalon, aki beállt a padról hidegen gyakorlatilag, és azonnal büntetőt hárított. Bödebíró mellett előtte most Buktit a labdát, ezzel megint vezet a Győr 16-15-re, 36 perc játékot követően Omoregi kijátsza a jobb oldalra, de hosszú volt ez a labda Málesteinnek. Talán még bent tudta tartani a pályán, sőt, tehát a játékvezetők egyértelműen így látták, úgyhogy marad a labdabirtoklás joga a Ferencvárosnál, amely üres kapuval kell, hogy támadjon, hogyha nem szeret emberhátrányban támadást vezetni. 6-6 ellen üres kapuval az FTC. Simon Omoregi a balján, de jobbra adja Möllernek. Aztán befut Omoregi középre, Simon, a bejátszás pontatlan, Ingstad nem tudja összeszedni, de a játékvezetők azt mutatják, hogy egy győri lábat ért a labda. Hát most nagyon mérgesek a győri játékosok, ők ezt nem így látták. A 37. perc végén támad továbbra is az egyenlítésért a Ferencváros.
1: Aztán ráadásul tévedtem is, Bödebíró csak a 7-esre állt be. le a szélre, Málesztein és Toft újra véd, majd Málesztein hátát éri a kipattanó labda. Győri játékkal folytatódhat a mérkőzés. Ezúttal a játékvezetők azt mondták, hogy mehet tovább, nem kell visszavinni a hatoson belülre azt a labdát. És így most az Eto ugye 6-5 ellen támad Tramborg kiállítása miatt. Á, nagyon rossz passz volt ez Stankótól, gyakorlatilag Rusfeldeil a bokájához érkezett, pedig egyébként valóban ott lett volna a helye Rusfeldeil előtt, hogy besodródjon, így aztán megint jöhet a Ferencváros 6-6 ellen üres kapuval.
0: És megint leszaladt akkor Christensen, és érkezett Hársfalvi a pályára, de most Fogel is leül pihenni egy kicsit. Az előző támadásnál is így tett, most Omoregi, Simon, Müller, Ingstad, Malestein, valamint Hársfalvi a pályán, és üres kapuval, tehát az FTC megpróbál keményen védekezni,

0: Kovácsnál, Omoregivel, Simonnal, illetve Müllerrel, aki most a jobboldali átlövő pozíciójából passzol Simonnak, aztán Omoregi kapja, a bejátszás Ingstadnak jó, és a rövid saroknál megtalálja a rést, Toft és a kapufa között 16-16, továbbra is egyenlít a Ferencváros folyamatosan. És Hussfeld Ejla. Bocsánat, Stanko le a szélre, Fodor nem viszi be, Breistől, és most megáll a Győr támadása.
1: Stanko az, aki megvárja, hogy leszaladjon a pályáról Bracedale, és megvárja, hogy érkezzen akkor Buktit a beálló pozíciójába, Buktit pedig egyből beszalad a ferencvárosi falba, Tramborg, valamint Müller közé. Középen Stanko, ő irányít továbbra is, most viszont egy remek átadást követően felé durrantja a labdát. Rosfeld Ejla marad a 16-16 a 40. percben. Hát szűk 10 perc telik el a második játék részből. Azért nem volt olyan gólgazdag 10 perc ez, 14-13 volt a félidei állás, 5 gólt állt a második félidőben, sőt, most is egy fölső léc. Egészen elképesztő, nem mennek a befejezések a második játék részben. Ingstad pedig megpróbálja átejteni Toftot, de Toft azért látott már ilyet korábban is, és nem lehet őt átverni egy ilyennel. Hárította ezt a próbálkozást, megint támadhat a Győr, fejfej mellett a két csapat. Kiküldik viszont 2 percre Malesteint, a játékvezető észrevett valamit, Fodor csengével szemben volt szabálytalan Malestein, és akkor éppen hogy csak mondjuk egy percet játszott 6-6-ban a két együttes egymással szemben, visszatérhetett a kiállításából az imént, ugye Tramborg, most pedig Malestein jut a 2 perces kiállítás sorsára. 16-16-nál megfogyatkozik az FTC, emberelőnyben támad a Győr a vezetésért a 40. percben.
0: Így van, és le is vitte Breistölt is, és jött helyette Elver per Johansson. Ott az Itzer, és Stanko ezt most nem hibáz el. Megint az Eto'o vezet egy góllal, és arra is választ kapunk, hogy mi történik akkor, ha Malestein nem tud pályára lépni a Ferencvárosnál. Tuiber húzódik le a jobb szélre, ugyanis nem sokkal ezelőtt egy edzésen erőső keresztalak szakadás szenvedett a fiatal Balázs Bítia, ugye rá hosszú hónapok, de lehet, hogy az egész szezon kihagyása vár. Innen kívánunk neki jobbulást minél előbb és minél stabilabban. Omoregi, Simon, Kluiber, Tramborg húzódott le most a szélre, nem viszi be azért. Kluiber, Omoregi, és aztán kidobja oldalt, és akár rá is lehetne lőni, nem lövi rá, mert most már visszaért a kapuba Christensen, megkapja viszont Hofden, Zitzer, Ejt, és bent van a Győr 18. gólja, 18-16-ra vezet az Eto'o, és 41 perc telt el a találkozóból.
1: Nagyon rosszkor jött a Ferencvárosnál ez a kiállítás, persze egy 2 perces kiállítás sosem jön jól, de most, hogy Malestein elhagyta a pályát, 2 gólt kapott gyorsan a Ferencváros, és így 2-vel vezet jelenleg a Győr a 42. percben a női szuperkupa döntőjében itt a Met Arénában Székesfehérváron. Simon irányít, de még mindig ember hátrányban legalább 25 másodpercig, egészen pontosan 25 másodpercig a Ferencváros. Omoregi jó a csele, 7 méteres harcol ki, hiába rázza az öklét Hofden, hogy szerinte ez nem volt büntetőt érő szabálytalanság. A játékvezetők így döntöttek, és az imént bejött a kapuscsere, miért ne jöhetne be most is, Szakó érkezik Kluiber büntetőjét hárítani.
0: Igen, Simon Petatát átadja a lehetőséget Kluibernek. Úgy látszik, ebben is történt egy kis változás a Ferencvárosnál. Már nem Kluiber vagy Malestein lövi az első 7 métereseket, hanem Simon Petra. A második opció pedig Kluiber Katrin. Vele szemben Szakó a kapuban. Egy lövőcsel. És megint megfogja Szakó, ezúttal lefelé ment a labda, Szakó pedig ment le spárgában, és a combjáról kipattant az alapvonalon kívülre, úgyhogy már mutatja is Per Johansson, hogy ne ünnepeltesse magát, hanem menjen gyorsan az Eto'o, mert még 4 másodperc van az ember előnyből. Stanko le a szélre, beviszi Fodor, és a rövidre visszalőtt labdája Christensen combjáról ki, a kipattanott azonban összeszedi Buktit. A Ferencváros pedig kiegészült, jöhetett Ingstad a pályára, 2-3-asban pedig Bordás, illetve Tramborg a Fradinál, 2-esben pedig ugye Ingstad, illetve Omoregi, Stanko, Rusfeld Ejla, Elver passzolgatnak középen Buktittal a falban. Rusfeld Ejla, Stanko gyönyörűen megverné ott, Rusfeld Ejla megszerzi a labdát, aztán elüti a lövését, kivétte ugyan Christensen, de a kipattanó labdát elütötte a norvég, megint jöhet az Eto'o.

0: Azért most megmutatta, hogy ő is a kapuban állhat itt a második félidőben. Eddig legalábbis 12 és fél perc alatt nem sokszor kellett az ő nevét említenünk, most viszont két bravúrt is bemutatott. A harmadik már nem jött össze. Bunkit volt az, aki egy jó bejátszást követően a kapujába lőtte a labdát. És akkor először a mérkőzés során hárommal vezet a Győr a Ferencváros ellen. Malesztein kiállítását nem tudta kiheverni az FTC, és megzavarta teljesen szélsője elvesztésen, de hát visszajöhet Malesztein a kiállítását követően, mert nem piros lapot kapott. Simon Omoregi támad az FTC, kellene a Ferencvárosnak a gól, hogyha szeretné életben tartani szuperkupa győzelemre esélyei. Omoregi, egy lövés, nagyon szépen a blokk fölött, előtte a hosszút pattintva, Toft pedig a rövidre számított. Elment mellette ez a lövés. A 44. percben ismét csupán kettő a különbség a két együttes között. Győr, Ferencváros 19-17.
1: Fodor Csenge megy le cserébe, és érkezik helyette Bruna de Paula az első félidőben is. Hát nem, annál egy picit később érkezett. Most a 14. perc a második félidőben. Az első félidőben 22-23. Perc tájékán érkezett a brazil. Egyelőre azért még kímélő üzemmódban a sérülése, kisebb sérülése után a pályán. Rusfeldeil nem sikerül a bejátszása, és bár őt is meg buktitot is gyötörték, ezt most elengedték a játékvezetők, mert hogy nem volt igazán pontos ez a passz. Simon lövésénél pedig ugyan hárít a lefelé ülő Toft, azért egy szabad dobást kapnak, mert hogy őt meg buktit megtolta a levegőben. 19-17-es győri vezetésnél a 45. perc is elkezdődött már a találkozón. Kluiber van most középen, Omoregi jobb átlövőben, de ez csak egy figura kezdete, Instad kilép a falból, megkapja tőle Simon, aztán Omoregi, Kluiber, Omoregi, Simon, Omoregi futtából lő, és ez pedig, ha jól láttam, akkor Toft lőtte a kapufára, és egy óriási verekedés De Paula és Trambor között, majd De Paula neki esik a játékvezetőnek is, de a labda leragad a hatoson belül, így aztán Toft fel tudta a szedni. 19-17-es győri vezetésnél megint az Eto támad a háromért.
0: Hiába írtak be egy gólt a Ferencváros, Dagcsekszeregi Balázs kollégánkat nem lehet átverni, már is visszavették az eredményjelzőn a 18. ferencvárosi találatot, marad a 17, hiszen nem született újabb FTC gól, Elver aztán a földre esik, és elcsúszik Bordás is, de ez egyértelműen megint csak akkor a pálya hibának köszönhető, azért tényleg nagyon sok helyen pupos a linoleum, amelyet leterítettek itt a Met Arena jegére, hiszen ez egy mégiscsak alapvetően egy jégkorong csarnok, ugye a Fehérvár AV 19 játsza itt a bajnoki mérkőzéseit is. 45 perc telik el pontosan a mérkőzésből, negyed óra van még a találkozóból, 19-17-re vezet a Győr az FTC ellen a női kézilabda szuperkupán. Tóth Bélához menjünk, kajakken ura!
2: Mert hogy friss hírem van Varga Ádámról. A férfi kajakegyesek 5000 méteres döntőjében Varga az első futószakaszon odaütötte a hajóját, és annak a kormánya szerencsétlen módon eltörött, úgyhogy kiállni kényszerült az első kör végén Varga Ádám. Még egy gondolat ide, hát azért felkaphatja a fejét a hallgató, hogy kajakkenúról van szó és futószakasz. Hát 5000 méteren úgy fűszerezik meg a szervezők a döntőt, hogy a 6 kör alatt, amit teljesítenek a versenyzők, 5-ször teljesíteniük kell egy futószakaszt is, egy 80 méteres stégen kell végig futniuk. Ez a futószakasz tart a döntő, az utolsó körre ráfordulva a portugál Pimenta vezet, de Varga már nincsen ott a mezőnyben. Kézilabda, Székesfehérvár.
1: Ha jól látom, akkor egy győri, méghozzá De Paula lent csücsül, de 5-2 perce kiállítják egy ütközésért. Úgyhogy 20-17-es győri vezetésnél. Egyébként hát Varga Ádámnak ettől függetlenül a futás az különösebben nem meglepő dolog, hiszen azért ő nagyon jó volt annak idején a maratoni szakákban is. Szereti ő a maratoni szakágat is. De az is érdekes, hogy a maratoni világbajnokságokon meg van rövid kör, 3,6 km. Tehát most már minden mindennel kevernek kajakkenóban és a szakértők. A kitérőt megengedhetünk magunknak, és elnézést, hogy ebbe belekotyogtam, mert hogy most folytatódik a játék. 7 az 5 ellen támad a Ferencváros, mert hogy ugye kiállították De Paulát, és jött Inkster is le a szélre, Hásfalvi, és a rövidre visszalőtt labdát simán kirúgja belsővel Toft, és megünnepelteti magát, és most Per Johansson nem mutatja Toftnak, hogy rohanjon.
0: Jesper Jensen pedig nem felhőtlenül boldog, természetesen ez érthető. 7-5 támadott az FTC, és nagyon kellett volna a gól a Ferencvárosnak, mert már 3 gól a különbség a két csapat között, azért most már, ha Győr 4-re növelné a különbséget a két együttes között, akkor ha nem is lehetne biztosra mondani, hogy megnyeri a szuperkupát, de az már azért egy tetemes előnynek mondható, így főleg annak tükrében, hogy negyed órán belül vagyunk a mérkőzés végéhez képest. Egy szép játék, Buktit kapott remek labdát Fodortól, de aztán végül Buktit belelőtte a labdát Christensenben, vagy éppen Christensen hárított. A lényeg, hogy nem született újabb győri találat, és már csak 13 perc maradt a mérkőzés rendes játék idejében, mert hát ki tudja, hogy lesz-e utána 7 méteres párbaj, hiszen ha döntetlennel végződne ez a találkozó, akkor hetesekkel döntenék el a szuperkupa győzelmének sorsát. Egy technikai hiba, üres kapu, és belőtte az üres kapura Gyasa Stanko. 21-17-re vezet a Győr a Ferencváros ellen. Először 4 a mérkőzésen a két csapat között a különbség.
1: Eltelt 17 és fél perc, és a Ferencváros mindössze 4 gólra volt képes. Folytatja ezt a 7-5 elleni támadójátékot a Fradi egyébként. Simon, hát ez nem a 7-5-nek köszönhető, hanem az ő lábmunkájának, hogy egyáltalán lövőhelyzetet tudott keveredni, de ott nagyon-nagyon sűrű volt a fal, és akkor most jön Marosán György, hogy magyarázz el nekünk ezt a 7-5-öt, illetve azt, hogy mitől ennyire gólszegény a Ferencváros, így egyébként a Győr játéka sem különösebben gólgazdag a második fél időben, szóval mitől ilyen gólszegény ez a fél idő?
3: Igen, egyelőre még a második fél időben, amely párok fönt vannak, ugye itt gondolok arra a sorra, hogy Omoregi, Simon Petra és Möller, hogy ezek mind új párok, hiszen ebből a hármasból 2 új érkező volt. Nem jól látható, hogy nem nincs meg a megfelelő összeszokottság közöttük a különböző kereszteknél, illetve hát ne vegyük el az érdemet a győri védelemtől sem, tehát nagyon jól vették el a területeket, jól az egy-egy elleni párharcoknál jól adták meg a védelmet egymásnak a játékosok, győri játékosok. És természetesen azért nagyban hozzájárult itt a Máneszen kiállítása, és amikor gyakorlatilag a jobb oldaluk szélességben eltűnt ezzel, hiszen Tramborga védekezés miatt húzódott le oda, hogy onnan vissza tud rendeződni. És itt a 7-5 ellen pedig ez egy új eleme a Fradi támadójátékának, ez nem volt jelen még, hát van mit gyakorolni itt az első jelenet után.
1: Hát igen, szerintem egyébként ugye rossz helyre is ment egyezni, mert gyakorlatilag betöbörítette a falat a két beállós, tehát Simon Petra, ezért nem volt igazán komoly helyzet. Na de meglátjuk, hogy ez folytatódik-e, egyelőre folytatódik, bár 10 másodperc van már csak egyébként De Paula kiállításából. Ingstad kezében a labda, és aztán megkapja tőle Simon Petra, Omoregi, Simon Petra, Möller, és el tudják ütni a bejátszást Csapcset elől, de azt mutatják, hogy még ott kint szabálytalankodtak, egyébként így is volt, lejárt a kiállítás az Etónál. Preisztor pedig egy óriási balhét szimulálott Simon Petrával, aki azt mutatja, hogy kapott egy füles Breisztöltől. A játékvezető meg azt mutatja Simon Petrának, hogy utoljára szól, hogy ne dobálja el magát. Egyébként valóban Simonnak már vagy 3-4-szer elmagyarázták, hogy ezt ezen a mérkőzésen nem kellene, miközben egyébként a játékvezetőkre szerintem egyik csapatnak sem lehet túlzottan sok rossz szava. Omoregi, Simon, Möller, Simon, passzív a Ferencváros játéka, Omoregi, Simon, nagyon tömörül a Győr védelme, de azért megtalálják az 1-es és 2-es Fodor és Rusfeldeila között Mihály Möller a helyet, úgyhogy 21-18-ra felzárkózik a Fradi.
0: De már csak 11 és fél perc van a mérkőzésből, és azért az a 3 gólos előny még mindig magabiztosságra adhatok ott a győrieknél. Elver kapja a labdát, 2-t is cserélnek a győriek. Leszaladt villámgyorsan Breisztor és érkezett Buktit, valamint De Paula is jött Fodor helyére. Megint csak Stanko irányít, Elver a jobbján, a balján pedig Rusfeldeila. Elver helyett Stanko, most kapja meg Elver a jobb oldalról, éles szögből beúrik Hofden, és megint átejti Christensen. A második ilyen pima szejtése Hofdennek, és mind a kettő bejött, hát akkor miért ne próbálkozna meg vele? Az 50. percre érkezve 4 góllal vezet újfent a Győr a Ferencváros ellen, 22-18 az állás.
1: Fogel, Omoregi, 7-6-ozik a Fradi továbbra is. Omoregi nem tudta begyömöszölni a labdát, Csapcsetnek. Fogel, Ez a lépés gyanús volt, az pedig egy sánc gyanú, ráadásul a sáncolt labdából Hofden elindul és belövi az üres kapuba félpályáról, először vezet öttel az Eto. Hofden egyébként nagyon jó tornát tudhat magáénak Debrecenben, ahol az MVP volt, Stanko meg a gólkirály. Ugye a Debrecen dőzték le a döntőben, az elődöntőben meg a Trever az Ezdán szaladtak át a győriek. És hát ezen a mérkőzésen is Emily Hofden jól játszik. A negyedik gólját szerzi, a meccs legeredményesebbje pedig nem más, mint Csasa Stanko 7 góllal.
0: Mostantól 2 percenként egy gólt kellene faragnia a hátrányából a Ferencvárosnak, hogyha egyáltalán hetesekre szeretné menteni ezt a mai mérkőzést, de most is egy borzasztó technikai hiba, egy eladott labda, nem volt senki a bal szélén a Ferencváros, nem mégis odahajította a labdát az egyik ferencvárosi játékos. Az 51. percben, tehát az utolsó 10 percbe érve már, 23-18-ra vezet a Győr az FTC ellen. Nem egy sok gólos találkozó azért, de hát ebből még itt lehet az utolsó percekben jó néhány találat. Elvert rántja le most Csapcset. A játékvezetők szabálytalanságot ítélnek, Csasa Stanko pedig betör, de megint a kapufa menti meg Christensent. Ugyanúgy Stanko volt néhány perccel ezelőtt, aki elpattintotta a kapus lába alatt a labdát, és aztán a felső lécről kijött, most megint a felső lécről jött ki, de most nem egy pattintott lövés. Az 52. percbe lépünk most már, még mindig 5 gól a különbség, és jön a harmadik időkérése is a Ferencváros vezetőedzőjének, Jesper Jensennek. Ez tehát az utolsó, még a győri oldalon 2 is van, és mind a kettőt fel tudja majd még használni Per Johansson. Mi menjünk át most a stúdióba Marosán Györgyhöz, ez már azért egy nagyon komoly előny, így főleg, hogy az utolsó 10 percen belül vagyunk.
3: Igen, váratlanul ért engem is, hogy ennyire kinyílt az olló. Ez leginkább annak köszönhető, hogy a Ferencvárosnak nem működik a többlet játékossal történő támadásvezetése, tehát sem a 7-5, sem a 7-6 elleni játék még messze nincsen működőképes állapotban. Ezt ugye várhattuk Jesper Jensentől, hiszen a korábbi klubcsapatánál nagyon sűrűn játszotta ezt a játékot. Tavaly a Ferencvárosnál nem volt rá lehetősége, de erre az évre úgy néz ki, hogy újra láthatjuk a Jensen féle 7-6-ot.
1: Gyuri, én, amikor Omoregi kidobta a labdát a sarokba, én azt éreztem, hogy ez nem az ő hibája volt, hanem mint a kispadon is fejetlenség lett volna úrrá, hiszen Jesper Jensen volt az, aki lekapta a szélsőt, és szólt, hogy fusson le. Nem tudom, te ezt hogy láttad?
3: Igen, Omoregi még arra volt felkészülve, hogy heten vannak, és ott van a szélső, de közben már Jesper Jensen át akart állni egy másik játékra, és hát ebből lett egy ilyen diszharmonikus állapot.
1: És most ezt el is engedte a Ferencváros, ezt a 7-6-ot.
0: Valóban nagyon rosszul nézett ki az a 7-6-os játék a ferencvárosiaknál, most viszont egy rendkívül jó szélső befutás a jobb oldalról, Malestein rohant be a beálló pozíciójába és kapott egy kiváló átadást, 4-re csökkentette a ferencvárosi hátrányt, de az 52. percbe lépünk, továbbra is áll, és igaz az a tény, hogy 2 percenként egy gólt kellene faragni a hátrányából a Ferencvárosnak, de hát nagyon nehéz, ha egy ilyen formában kézilabdázó Hofden játszik a győriek bal szélén, aki megint gólt szerez, és ez már bizony Hofden hát ötödik találata volt a mérkőzésen. Egy jó bejátszás után Ingstad viszont megint 4-re csökkenti a különbséget. 53. percben lépünk, 24-20, egy gyors gólváltás, de ugyanúgy 4 a különbség.
1: Így van, Stanko hozza fel egyébként a labdát, Bracet pedig lebiceg, mert azért kicsit fájtott neki a trombja. A óriási csata volt honfitársával, Ingstaddal, és jön is hozzá Szálasi László csapatorvos, hogy ellássa a trombját Kari Bracetnek. Az 53. percen járunk, 24-20 az Etónak. Elver, Stanko, Rusfeldeila kapja a labdát, aztán Elver, Rusfeldeila, Stanko le a szélre, de Paula nem tudja ezt bevinni. Stanko kapja tőle, Rusfeldeila, most a győriek is keresgélik, hogy mit lehet csinálni, passzív a játékuk. A bejátszás buktit, ajjajjaj, de finom csuklóval ejti át Christensen, 25-20, majd aztán beszélünk arról, hogy kik hiányoznak a két csapatból, de most Gergő.
0: Buktit, világklasszis megoldása, nem véletlenül az egyik, hanem a legjobb álló jelenleg a nemzetközi kézilabdázásban. 53. perc, hiába lő gólt, Simon Petra már közben sipolt a játékvezető. Toft kapujának a bal oldalába repült a labda, de hát jött már a síp, úgyhogy érvénytelen találat. 25-20, 5 a különbség, 7 perc maradt még a mérkőzésből, ez azért már-már ledolgozhatatlannak mondható, ilyen kevés idővel hátra. Fogel, szép a csele, és elpatintott lábai között ügyesen a labdát. 25-21, 4 gól a különbség, 6,5 perc maradt a találkozóból. Vezet a Győr.
1: Bratzett a pályán, tehát különösebb olyan nincsen, és Per Johansson pedig kikéri az idejét, hiszen még van hátra több mint 6,5 perc a találkozóból, és neki még ezen kívül is van egy lehetősége, vagy lesz majd még lehetősége időt kérni. Most a szó akkor Marosán Györgyé. Milyen hajrára számít az, Gyuri?
3: Igen, Per Johansson, ahogy mondtad is, hogy bele tud kétszer is nyúlni a játékba, úgyhogy beszéljen a csapattal, ugye ez az első, ami történik. Innentől kezdve a menedzselés szerintem rendben lesz, és nem nehezen tudom elképzelni, hogy Győr kiadja ezt az előnyt a kezéből, de szükség lesz természetesen ugyanúgy a koncentrált játékra továbbra is. Most azért kicsit húzom, mert közben a bejövő képek alapján látjuk, hogy Per Johansson rajzol, és szélességi befejezésre hívja fel a figyelmet. A kettes védők magasságában szeretné befejezni a támadását a csapatot.
1: Ez nem is lenne meglepő, mert Rusfeldeil a kifejezetten jól egyegyezik egyébként egyes és kettes közé, tehát kifelé is, akár mindkét oldalról. Ráadásul, Gyuri, jön a 7 a 6, mit szólsz?
3: Igen, érdeklődve várom, de tényleg óriási, hát nem is a taktikai harc is, de igazából előrevetíti nekünk ez a mérkőzés ma, hogy mit várhatunk majd a szezonban a két csapattól, és én nagyon-nagyon boldog vagyok, hogy 7 a 6 ellen ilyen jelentősen játszik mindkét magyar csapat.
1: Köszönöm szépen, Rusfeldeil, a Stanko Elver. Stanko, Rusfeldeil, a bemegy Zitzerben, egyes és kettes között óriás ütvédet Christensen.
0: És aztán Fogel az, aki már indíthatja a Ferencváros támadását. Simon tudja, hogy nincs sok ideje. Remekül fejezi be a támadást, három már csak a különbség. Ugye azért veszélyes egy időkérés a kézilabdában, mert mind a két edzőnek van lehetősége saját csapatával beszélni, és lehet, hogy akkor ez most Jesper Jensennek jött ki jobban. Hiába Per Johansson volt, aki az idejét kikérte, és Per Johansson majd még kikérhet még egy időt. Igaz, 5 percnek el kell tennie a két játék megszakítás között, időkérés között, úgyhogy olyan az 59. perc környékén kérhetnék ki utolsó idejét, de hát még mindig 3 gól csapata előnye. A Győr vezet 25-22-re, az 55. percben pedig támad, hogy 4-re növelje a különbséget a két együttes között. Buktét nem tud befordulni Ingstad mellett, és azt mutatja a játékvezető, hogy szabálytalan volt már Ingstad, úgyhogy Buktit jöhet majd egy szabad dobással, de csak a törlést követően. 5 perc és 20 másodperc maradt a találkozóból, 3-mal vezet a Győr a női szuperkupa döntőjében itt a Met Arénában 25-22-re.
1: Ugye a Ferencvárosból említettem, hogy Balázs Bítia hiányzik, de nincs Márton Gréta sem, a Győrben pedig Zeminko, Bófán Veterin, Christiansen és Hauser is egyelőre maródi, vagy még nem bevethető, úgyhogy mind a két csapatnak azért még lesznek lehetőségei. De Paul a szélről, hogy mit fújtak, azt nem tudom.
0: Passzív volt és lejárta passzok száma a győrieknél, azt mutatta legalábbis a játékvezető, közben pedig Simon megint egy hatalmas gólt lő, 2 már csak a különbség, és 5 perc van hátra. Hát az imént említett időkérésnél akkor most már viszont nem kérdés, hogy melyik csapat jött ki jobban belőle.
1: Nem, és ezt nagyon nem szeretik az edzők, hogy a saját időkérésük után végül a másik csapat indul meg. De úgy látszik, Per Johansson bármennyire mondta, hogy ő nem különösebben trendi, és szereti ezt a 7 a 6 elleni játékot, azért muszáj, hogy gyakoroltassa ilyen körülmények között is a csapatával. Stanko futtából 26-23. Érdekes, hogy ezek jobban mennek Stankónak, mint az egyszerek.
0: Igen, hiszen Christensen szemben legalább 2 hibázott Zitzer tekintetében, távoli lövései viszont rendre utat találnak a ferencvárosi hálóban. Most egy elkapkodott támadás a Fraditól. Fogel próbálta meg a sáncot, vagyis hát a blokkot átlőni, nem sikerült neki. Möller mutatja is, hogy egy picit ezt most elsiette Fogel. 4 perc maradt még a találkozóból, 3-mal vezet a Győr, 26-23-ra az FTC ellen, és támadhat a 4 gólos előnyért, amely talán már a mérkőzés végét is jelenthetni a Ferencváros számára.
1: Rusfeldeila, Elver, Stanko, és belövi. Gyasa Stanko 9. góljával, megint 4 az Eto előnye, 2 Simon Petra gólra érkezett, 2 Stanko gól. erre megérkezik egy Simon Petra. 27-24. És ha jól értettem,
0: akkor a labdarúgás elkezdődött valószínűleg az NB1-ben. Menjünk át akkor is.
1: Egy villanásra Kisvárdára. Vagy még nem menjünk, mert egyelőre nem halljuk kollégánkat, úgyhogy nézzük meg, hogy majd mi lesz itt, miután időt kért Per Johansson, úgyhogy akkor itt a Gyuri az idő Marosán Györgynek, hogy elmondja, hogy itt az utolsó 3 perc 25 másodpercben ő mit kérne a két csapattal.
3: Először megjegyezném, hogy idényelei forma rám is jellemző, hiszen az előző bejelentésem, amikor azt mondtam, hogy nem tudom elképzelni, hogy szoros lenne a végjáték, ehhez képest csinálték 2-0-át a Fradi utána. Ugye egyértelmű a feladata, a Ferencváros szempontjából nézzük, gyakorlatilag nem lehet már gólt kapni. Egy stabil védekezés labdaszerzésekkel fűszerezve, ami lehet a megoldó kulcs, a Győr szempontjából pedig nyilván góllal befejezni az adott támadást, és utána pedig nem sietetni a játék befejezését.
1: Köszönjük szépen, és akkor megint megpróbálkozunk Kisvárdával, ahol a bajnoki címvédő Eto vendég szerepel.
4: Úgy bizony, köszöntöm a hallgatókat, remélem most már önök is, és a kedves szeretteim is hallanak, és elhiszik, hogy itt vagyok. Kisvárda Eto mérkőzés, tehát már elkezdődött, 2,5 perc telt el a mérkőzésből, az állás 0-0, de ne is tartsuk itt a szót, menjünk vissza kézilabdázni.
1: Köszönjük szépen, mert hogy vége az időkérésnek, és az Eto 27-24-nél 3 perc 25 másodperc a vége előtt, ha nem is a győzelemért támad, de azért, hogy az utolsó valódi hajrá percekre nyugodtabban vághassanak neki.
0: És támadhat a Győr akkor tehát. Stanko, aki ihletett formában, megint irányít, viszont 5-1-et védekezik a Ferencváros, kint maradt zavaróban Kluiber, Stankóra kilépett egészen, és akkor a két beálló között próbál Stankóval védekezni, hát nem is nagyon lehet őt megfogni másképpen a mai napon. Stankóval szemben szabálytalankodik most Kluiber, egyértelmű, hogy kint marad, és a szagatotton kívül már azonnal veszi föl a győri irányítót. Elvernek passzol most Stanko, aztán visszakapja tőle a labdát, megpróbálná bejátszani, de eladja, mondom én, aztán egy 7 méteres még kiharcol Bracedale, egészen elképesztő volt, ahogy elkapta a labdát ott a hatos vonal előterében. Egy elveszett labdát mentett most meg a beálló, és ezzel gyakorlatilag lehet, hogy eldöntötte a mérkőzést, hiszen 7 méterehez juttatta saját csapatát. A hetest pedig ki más végezni, hanem Tyasa Stanko sikerült kimondani. Harmadszorra 58. perc, 27-24-re vezet a Győr a Fradi ellen.
1: A Simpson után pedig Stanko, Christensen jobbra el, a labda balra be. Megint 4 a különbség, 28-24 az Etónak, és 2,5 perc van már csak hátra a találkozóból. Simon Petra, Fogel, Kluiber. Ráadásul most már támadásban is igyekeznie kell a Ferencvárosnak. Breisztől az, aki lebirkózza Simont, kap egy szabad dobást a Fradi. Fogel. Hát a túloldalra Málesteinhez. Elég lassú volt a labda, úgyhogy nem tudott vele bemenni a jobb szélső. Kluiber középen. Vele találkozik Bratzett, és egy nagyon-nagyon csúnya fölélővés Fogeltől. Hát az igazság, amikor Fogel bármennyire jó átlövő, bármennyire fel tud menni, bármennyire magassal lő, de amikor Breisztől és Bratzett fölött próbál átlőni, akkor arra nagyon rá kell tenni a csuklót. Ez ezúttal nem sikerült. 4 góllal 28-24-re vezet az Eto, 1 perc 50 másodperc hátra.
0: És minden győri szurkoló talpon, ezt már érzik a fanatikusok is, hogy megnyeri a Győr a szuperkupát, pedig akkor elhódítja. Tyasa Stanko azért még egy elképesztő szólót követően megszerzi a 11. gólját is. Ismét őt a két csapat között a különbség. Hiába látszott úgy, hogy a Ferencváros még felzárkózhat, és az 5 gólos hátrányból 3-at is faragott, és 2 lett csupán a különbség a két együttes között. Úgy néz ki, hogy a végére mégiscsak azért az erőfölény a Győrnél. És akkor kérdés, hogy mi lesz a Ferencvárossal idén, hiszen tavaly bajnok lett a Győr, magyar kupa győztes lett a Győr. A BL-ben is tovább menetelt az Eto, mint a Ferencváros. És hát nyilván az volt a terve az FTC-nél, hogy idén majd megpróbál borsot törni a Győr orra alá az FTC. Hát ez az 5 gólos vereség, ha ez 5 gól marad, akkor nem túl jó előjel, de hát nyilván ez még nem egy olyan tétmérkőzés, attól függetlenül mind a két csapat komolyan vette. Fogel, egy távoli lövész, Kopf ezt is hárítja. A 60. percben még azért egy bravúrt bemutat Sandra Toft, és akkor lehet, hogy 6 gól lesz a végén a különbség a két csapat között. 40 másodperc maradt még a mérkőzésből, 29-24-re vezet a Győr az FTC ellen.
1: Fodor Bracet, szinte emberfogáson, nem szinte, emberfogáson a Ferencváros. Hovden is feljön a labdáért. Elver megkerüli Simon Petrát, aztán Rusfeld Ejla végig is viszi, és be is lövi. Ez a 30. győri gól, 20 másodperc, először 6 a két csapat között a különbség. Ha jól emlékszem, nem volt csak 5 gól. És 10 másodperc a hátra a találkozóból. Most már a ferencvárosiak sem különösebb erőltetek. Lehet, hogy lesz egy lövés, de a szuperkupát harmadik alkalommal is az Eto nyeri. Miután Győri Audi Eto, Ferencváros Toyota Kovács 30-24. És hát talán még a meccs legjobbját, ha megválasztják, azon sem nagyon sokat kell gondolkodni. Mert már remek volt Kisztenzen, remek volt Tort, vagy éppen Simon Petra, de Gyacsas Tankó 11 gólig jutott. Az Eto pedig végül gyakorlatilag végigvezetve 6 góllal 30-24-re legyőzte a Ferencvárost, és harmadszor is megszerezte a szuperkupát. A szó pedig akkor megint Kisvárdáé, kérdezem.
5: A 8. percben járunk a mérkőzésen, sarokrugással következik majd a Kisvárda csapata. Nincsen változás az eredményben, 0-0 jelen helyzetben a bajnoki címvédő Győr kisvárdai vendégjátékán. Most jön a sarokrugás után Soltész, hogy találja el ezt a labdát külsővel, és ebből elindulhat egy győri támadás. Ami történt eddig a mérkőzésen, az egy sajnálatos sérülés. Radmanovacot le kellett cserélni rögtön az első percben, rosszul lépett, és a helyén Lippai Tibor folytatta a játékot, illetve volt még két szöglete a Kisvárdának, hát a második kapcsán ugye, mint azt említettem, rosszul ért a labdába Soltész, közben már a másik oldalon a lehetőség, és akkor most már egy győri szöglet is jöhet a 9. percben. Jó Andrással, illetve Bene Ferenccel figyeljük a találkozót, és akkor fordulok is a szakértőnkhöz. Feri, te mit vársz ettől a meccsről?
6: Tiszteltel köszöntöm a kedves hallgatókat. Hát először is a Kisvárdának a stílusából fakadóan nagyon sok párharcot várok, nagyon sok olyan akciót, amivel próbálják a Győr kombinatív játékát tönkretenni, és ahogy említettem, a Győrtől pedig egy nagyon labdabiztos, domináns futballra számítok, de ez nem jelenti azt, hogy az Eto fog nyerni, tehát amelyik stílus jobban fog tudni érvényesülni, mert igazából a Kisvárdának egy nagyon-nagyon kellemetlen játékstílusa van. Visszazárnak olykor a saját térfére, olykor észpás letámadással, de főleg keresve a párharcokat és minden idegszálukkal védekezésben az ellenfél játékának a tönkretételére törekednek. Ugyanakkor nagyon erősek szögletek oldalszabadrugások után. A Győri Eto pedig kezd magára találni, különösen a széleken, gyors szélsők által, illetve hát elől kombinatív játékkal. Az elmúlt fordulókban nagyon sok gólt sikerült szerezniük, és izgatottan várom, hát legalábbis semleges szemlélőként az új játékosok bemutatkozását az Etónál.
4: És akkor kezdjük szerintem a két kezdővel, azt ugye nem tudtuk még elmondani önöknek. A Kisvárdánál nulla változtatás van az előző felálláshoz képest, ugye már Lippainak be kellett jönnie Radmanovac helyére, de beszéljük át gyorsan. A kapuban Popovics, a védelemben Nagy, most már ugye Lippai, Lumecki és Soltész, a középpályán Matanovic, Embok, Melnyik és Ésik, a támadó soron pedig Herc és Jordanov próbálja majd bevenni ugye a túloldalt, az Eto kapusát, Petrásnak a hálóját. A játékvezető a mai mérkőzésen Hanyec Bence, a tartalékjátékvezető Dr. Csonka Bence, a riporter kollégám pedig Szabó Bence.
5: És akkor nézzük a bajnok csapatnak az összeállítását is a mai mérkőzésen. Három helyen változott a Zalaegerszeghez képest. Ugye a legutóbbi fordulóban nyert a Győr otthon a Zalaegerszeg ellen. Közben egy kisvárdai lehetőség. Herc az, aki próbálkozik, és ott van még a labda a győrieknek a térfelén, közel már az alapvonalhoz, onnan próbálja a labdát kiszorítani, meg a játékos kiszorítani Sejem, aki bekerült bíró helyére, és illetve Petrásra a győriek kapujában. Hogyha már szabadrugás, akkor van idő tényleg elmondani rendesen a győri csapatot. A védelem további tagjai Balagun, Kripics, Urbik, illetve Stefuj, a középpályán Gyukanovics, Agba, ő először kezd, csak úgy, ahogy egyébként Balogun, Bumba, Gavrics, illetve az előre tolt csatár pedig G lesz majd. A 11. percben járunk, és Petrás kapus pedig rúghatja előre a labdát. Végül is úgy döntött, hogy közelre rúgja csapattársát, választotta ott Kripicset, ő hozzáért a labdához, és most már a várdaiak fordulhatnak, és hátra passz után pedig egy hazai támadás jöhet.
4: Lubecki az, aki a pályán a saját térfelén tologatja egyelőre labdát, aztán pedig hát egy mélységi passz a pálya jobb oldalra Matanovic felé, ez nagyon-nagyon hosszú volt, nagyon magas volt Matanovicnak, úgyhogy jöhet majd az Eto egy bedobása. Ugye túl sok minden nem történt még itt az elmúlt 10-11-12 perc alatt, egészen pontosan 12 perc alatt, mert hogy ugye mindössze egy Radmanovac lippai változtatásról tudtunk beszámolni, ezen kívül viszont ugye egyelőre még nem volt kapott eltaláló lövés, komolyabb helyzet egyik csapat előtt sem. Embok az, aki már a bal oldalra fordít, aztán pedig már lehet jönni a labdával Ésik, az, aki megkapta ugyan a labdát az Eto tér felén, de aztán pedig visszaadta inkább Plumeckinek, nem szeretnék elsietni a várdaiak, de egyébként alapvetően az lehető észre a mérkőzésre, hogy a Várda higgadtan játszik, és próbálnak szépen építkezni, ami támadásokat illeti, most pedig hátul kell figyelniük, mert rohamoz az Eto, Engie személyében, aztán pedig már Popovicsnak kell fölnéznie, és előre rúgni a labdát. Meg is tette azt, a 13. percen továbbra is gól nélküli döntetlen.
5: Hátra kerül a labda egészen Soltészig. Soltész Dominik, ugye neki az ikertestvére Soltész István, szintén a Kisvárdának a labdarúgója, ismételten Soltész, a labdával hátul jár most a labda. Egyébként a Győr a negyedik jelenleg a bajnokságban, hogyha ezt a mérkőzést meg tudnák nyerni a vendégek, akkor felléphetnének a második helyre a Puskás Akadémia mögé. A Kisvárda részéről pedig egy győzelem azt is jelenthetné, hogy eljutnak a hatodik helyig, és egy döntetlen pedig azt jelenteni, hogy a Debrecen megelőzve a kilencedik pozícióba kerülnének. Ugye most jelenleg a Szabolcsi együttes a tizedik helyen áll. Soltész jött a bedobással, hátra kerül egészen a labda Lumeckiig, ő játszik össze csapattársával, most már Lippaival, ugye Radmanovac helyére állt be. Soltész, ő az, aki kereste a lehetőséget, neki már van egy gólpassza ebben az idényben, és azért az MB2-ben, amikor szerepelt a Kisvárda, akkor ő volt az egyik gólpassz király, mármint a hazai környezetben, a Kisvárdánál mindenképpen, az MB2-ben, ha emlékeim nem csalnak, talán Bódi Ádám adta akkor abban a szezonban a legtöbb gólpassz, és Soltész pedig a második volt ezen a táblázaton. Ismétetlen Soltész kaphatja meg a labdát, rosszul veszi át, és ez pedig azt jelenti, hogy a Győr jöhet majd egy kirúgással a 14. percben.
4: Ugye az Eto számára ez nem egy átlagos idegenbeli mérkőzés, ugye erről már tettünk említést korábban, ugye legutóbb májusban járt itt a győri csapat, és akkor az 1-0-es győzelem után az 5. bajnoki címét ünnepelhette, ugye Ali Benbali találata döntötte el a mérkőzést, de hát ha az egymás mellenő mérleget nézzük, akkor mindig történik valami, hogy a két csapat mindössze 3-szor találkozott az NBA-ben, és a legutóbbi idényben mindhárom mérkőzésen nagyon-nagyon szoros volt, 5 gól, aztán pedig egy-egy gól a másik két mérkőzés, erős, majd hosszabban beszélünk, most pedig egy rossz labda, egy nagyon-nagyon rossz labda Djukanovic-tól, aztán pedig az Eto el is veszíti, így jöhet majd a kisvárdai bedobásra, már be is dobták azt a labdát, Matanovic a felezőnél nagyjából, aztán pedig már Umecki tette át a labdát, és jöhetnek előre a várdaiak. Nagy kíséri a labdát, aztán jó a bejátszása, de előre Jordanovnak, ő pedig ugye még bele tudott egy picit kotorni a labdába, de ott már Herc ezt nem érte, eljött a kapuból Betrás, és le tudta húzni. A 15. perc végén járunk, továbbra is 0-0 az állás, és egy picit Benne Ferenchez fordulnék állandó szakértőnk az, hogy itt a Lippai Radmanovás csere mennyire befolyásolhatja egy csapatnak a további létét, meg beszéljünk kérlek itt ugye az első 4 óráról is.
6: Igen, jelentős mértékben befolyásolhatja, hiszen van egy edzőnek egy elképzelés, és itt nem is konkrétan a posztról beszélek, hiszen hát nyilván van egy adekvát megoldás belső védő pozícióra, de ugyanakkor ne felejtsük, hogy el kellett lőni egy kényszerű cserét, ráadásul egy belső védő pozícióba, amit optimális esetben azért az edzők nem szoktak belső védőt cserélni. Tehát mindenféleképpen jelentősen befolyása van a rendszerre, hiszen az egész heti gyakorlástól kezdve a csapat összeszokottsága, ahogy említették kollégáim, hogy nem változtattak a kezdőcsapaton, tehát ott mindenféleképpen.
5: Közben egy lehetőség, a 16. percben járunk, és egy kapufával jelentkezik az Eto, mégpedig, hogyha jól láttam, Stefuj volt az, aki átvette a labdát egy jó 20 méterre a kaputól. Egy elpasszolt labda volt, amelyre lecsapott a horvát szélsővédő, és bizony eltalálta a baloldali kapufát. Az első lehetősége volt a Győrnek, eddig nem próbálkoztak lövéssel, rögtön egy kapufával bekezdtek Stefuj részéről. Feri.
6: Igen, és hát ugye azt akartam még mondani, hogy mivel egy cserét előttek, ezért már csak két játék megszakítása maradt hátra a Kisvárdának, és ugye négy cseréje, tehát mindenképpen befolyással lehet a találkozóra.
4: Elvégezték a szögletet, mert hogy valaki beleért, mi elképzelhetőek rög a kapus, egy lövés megint, hajj, Popovics mekkorát vitt megint, Enzsi az ismétlés pedig már belövi a kapuba. Ugyan tudott védeni valamit Popovics, de hát ez a valami ez azt jelenti, hogy visszapattant Enzsi elé a labda a lövés követően, ő pedig nagyjából 5 méterről nagyon szépen rádőlt a labdára, és fellőtte a kapu közepébe a labdát. 1-0 az Etónak, tehát a 17. percben Enzsi góljával. Hát elbeszéltük az időt, de hát talán nem is volt benne ebben a mérkőzésben a gól még az elején, mert hogy annyira nyitott volt még.
6: Hát eddig abszolút nem, és ugye milyen érdekes, hogy azért ahhoz szoktunk hozzá, hogy a Kisvárda veszélyeztet többnyire szögletek után, de azért azt tegyük hozzá, hogy a kisvárdai csapat az egyik legmagasabb átlagmagasságú talán a Nyíregyháza után az NB1-ben, és nagyon-nagyon bölcsen és okosan, és itt Efrán Huárezt kell megdicsérni, hogy nem beadták a szögletet nyilvánvalóan a magassági fölényben lévő kisvárdai védők közé, hanem lejátszottak egy olyan kiszögletes kombinációt, ami kettő passz után a harmadik passz gyakorlatilag a 16-oson kívül érkezett laposan és tiszta lövőhelyzetbe került a győri labdarúgó. A lövés után Popovicsról kipattan labdát helyezte a léc alá Enzsi, és nagyon jól érezte nyilván a támadó a kipattan labdát, így gyorsabban is reagált, mint a kisvárdai védők, de elsősorban arra hívnám fel figyelmet, ahogyan tiszta lövőhelyzetbe hozták szöglet után a társukat a győriek. Ez egy tényleg egy mestermunka volt, ez a szögletvariáció, és hát bölcs dolog volt, hiszen nyilvánvalóan a magassági fölénybe lévő csapattal szemben ez egy jó megoldás.
5: A 21 éves gambai támadónak ez volt a második gólja a bajnokságban, még a Nyíregyháza ellen talált be, akkor ugye 4-0-ra győzött az Eto, és így már azért a bajnok csapat magabiztosan folytathatja a játékot, a 19. percben járunk, és hát megvan az a bizonyos gól. Ugye, hogyha már Andris említette azt a mérkőzést, amit májusban játszottak itt ezen a pályán, és ahol az 5. bajnoki címét tudta ünnepelni a győri csapat, ugye ott is egy viszonylag korai gól után azért voltak a Kisvárdának is bőven lehetőségei, de végül is ki tudták húzni 1-0-val. Közben most Petrás játszik össze a csapattársával, Urblik volt az, aki hozzáért a labdához. Ő neki egyébként 2 gólja van már az NB1-ben. Ez a 4. mérkőzés, ami játszik. Közben egy győri kontratámadás, Enzsi ismételten a lehetőséggel, és ezúttal viszont rossz megoldást választ, megtolta a jobb lábával a bal lába felé, de azzal meg nem érte el, úgyhogy az alapvonalon gyakorlatilag kilökte maga elől a labdát, miközben nyilván ott volt egy védője, Lumecki személyében ő őrizte a gambiai támadót, azonban most már a Kisvárda jöhet ezek után, tehát 20 perc elteltével a Győr vezet 1-0-ra a Kisvárda ellen.
4: És már figyelniük kell hátul, mert hogy az Kisvárda érkezik, és Ésik jó voltával elindultak volna a pálya bal oldalán, de aztán pedig megtorpant Ésik, visszatett el labdát a csapattársnál Soltésznek, és a labda már a jobb oldalt, a túloldalt, Lippai az, aki hozza előre azt, megtorpan egy pillanatra, aztán pedig Embokot választja. Egyelőre a labda az Eto tér felén jár, a bal oldalt most már Soltész, aztán pedig visszateszi a saját tér felén tartózkodó Klumeckinek a labdát. Egyébként a két csapat NB2-es múltjában is különös minta rajzolódik ki, akkor mindkét alkalommal a vendégcsapat nyert 3-1-re. Hát most már az Eto ugye 1-0-ra vezet a 20. percben a Kisvárda ellen. Jönne előre a Kisvárda, Soltész kapott volna egy labdát Klumeckitől, de saján volt, aki egyszerűen becsúszó szereléssel hárította ezt a paszt, a labda kiment oldalt, a bedobást már elvégezték a hazaiak. Soltész dobta be a labdát, Lumecki pedig nem tudja hova adni, visszalépett a játékszerért Melnyik, aztán pedig már megint kapja a labdát bal oldalt. Ezúttal Ésik, Ésik pedig elesik, és ez bizony szabálytalan volt. Komolyan erre jöhet egy kisvárdai szabadrugás, és ha már itt nemrégében Bene Ferenc azt mondta, hogy általában a Kisvárda szokott veszélyes lenni a sarokrugásokból vagy pontrugásokból, ez egy komoly veszély lehet itt a mérkőzés elején, a 21. perc is, amikor megkezdődik, jöhet tehát egy kisvárdai szabadrugás.
5: És akkor természetesen Soltész Dominik a labda mögött, Petrás pedig mutatja, hogy hány embert kér a sorfalba, én úgy látom, hogy az 2 lesz, Bumba az egyik játékos, ő az, aki karfogóba állott Gyukanovicsal, és bent pedig helyezkednek a játékosok, természetesen a Kisvárdának a magas emberei. Bene Ferenc is ezt említette. És talán Jordanov van a labda mögött, nem is Soltész. Ugye ő az előretolt csatára a Kisvárdának, tehát Jordanov fogja majd beadni középre. Lumecki helyezkedik NG mellett, most száll a labda be, Petrásnak ütni kell, de jó helyre tudta ütni a maga szempontjából, Gavlics az, aki elhúzna a labdával, amiután Petrástól megkapta, úgymond, bár nem biztos, hogy ilyen formán szerette volna tovább juttatni neki, ököllel ütötte hozzá, közben már Popovics is a labdához ért, aki az előzőekben ugye hibázott egy kicsit a gólnál, ugye róla pattant ki a labda, ott egy párharc a középpálya közepén, és ismételten győri játékos szabálytalankodik, Herz volt az, akit földre vittek, mégpedig Agba, aki szintén ugye első mérkőzését játsza kezdőként a Győr csapatában, nigériai középpályásról van szó, Herz is azért egy új játékos, nagyon jól kezdte egyébként az évet a Kisvárda színeiben, 3 gólja van már a szlovák játékosnak. Soltész a labdával most, az oldal vonal mellől próbálkoznának, sőt most már egy bedobással jöhet majd a hazai csapat, mert hogy a győriek tudtak tisztázni, úgyhogy a Kisvárda próbálkozhat tovább.
4: Bizony próbálkozhat tovább, de hogyha már a Kisvárda szóba került, akkor ugye nagyon fontos a Kisvárdán a hazai forma. Ugye a Kisvárda március 6-a óta nem tudott hazai bajnoki mérkőzést nyerni, most a pálya jobb oldalán építkeznek, Matanovic betenni az középre a labdát, de nem sikerült, mert hogy blokkolta egy Eto játékos, Krüpic, és jöhet majd a Kisvárda sarokrugása. Szóval ugye a Kisvárda március 6-a óta nem tudott hazai bajnoki mérkőzést nyerni, ugye akkor a Puskás Akadémia győzte le 1-0-ra, azóta pedig hazai pályán 4 döntetlen, 3 vereség. Ez a mostani bajnokságban 2 döntetlen, 1 vereség. Hát ez most sem néz ki jól egyelőre, de hát még nagyon-nagyon korai időben jár a mérkőzés, a 23. perc végén vagyunk, a 24. legelején, amikor érkezik majd a Kisvárda és sarokrugás, megy a birkózás bent, Lumecki is érkezett hátulról, jön a beívelt labda, sikerül kifejelni, a kipattanó pedig továbbra is a Kisvárdáé, és azonnal hátra teszik a labdát Popovics kapusig, a Popovics kapus pedig a nagyjából 30 méter a kapujába kiéve visszatette, visszaemelte a labdát a bal oldalra Herz felé, de aztán pedig már szabálytalan volt, hogy az Eto jöhet majd egy szabadrugással. Igen, a könyökét, az evezőket kitette, és aztán sejem a földön kötött ki az Etónak a jobb hátvédje, úgyhogy jöhet majd, ahogy korábban is mondtam, egy vendég szabadrugás, de csak majd a hidratációs szünet után.
6: Igen, addig, amíg áll a játék, addig beszélünk a két csapatnak a mérkőzés tervével kapcsolatban, annak fejleményében, hogy 1-0-ás vendégvezetés van az első ivószünet. Tehát itt a 24. perc végén Kisvárda Eto 0-1 az állás, és ez nagy mértékben megnehezíti a Kisvárda sorsát, nem az 1-0-ás Eto vezetés miatt, hanem ugye Efren Huer ez egy olyan új játékrendszert talált ki az Eto számára, amelyben védekezésnél egy 5-4-1-es kifejezetten defenzív formációt alakít ki az Eto, és ugye az öt védő szinte egy vonalban mindig a labdás oldalt támadva nagyon-nagyon fegyelmezetten teljes szélességébe lezárja a területeket, és előttük 4 középpályás szintén visszahúzódik, egyedül Engi az, aki támadóként megkezdi a védekezést, de többnyire a saját tér felén. Tehát ilyen módon már a Kisvárdának a 6-os védekező mélységi szervező középpályását is az ellenfél támadója őrzi, és nagyon-nagyon szűken egy blokkba védekezik az Eto, ezért nagyon kevés hely van a sorok között, magyarán szólva a védők és a középpályások közötti félterületeken labdát elkérni, dacára annak, hogy azért ott 3 belső középpályása is van a Kisvárdának. Ami megoldás lehet, az a széleken bontani, hát elsősorban oly módon még hozzá ráadásul, hogy a Kisvárda részéről Nagy és Soltész szélső védőből kell, hogy följebb pozícionálja magát. Úgyhogy a Kisvárdának változtatnia kell az alapstílusán, és kezdeményezővé kell válnia.
5: Meglátjuk, hogy ez milyen izgalommal jár majd itt a hátra lévő időszakban, ami az első félidőből még hátra van. Ugye a 26. percben járunk 1-0-ás győri vezetésnél, most kapja meg a labdát a nigériai játékoságba, és úgy tűnik, hogy jól tudta azt megjátszani, mégpedig előre tudta rúgni Gavricsnak, őben tartotta a labdát, sőt ő birkózik még most vele. Bumba lép hátra a labdával, és akkor a győriek támadása jöhet egészen hátulról, hozzáér a labdához Urblik, és keresi a társakat, inkább Krüpicet választja, és ezúttal pedig a labdához ér Steffu is, aki már egy kapufával jelentkezett a mérkőzésen. Abból lett ugye utána a győriek gólja a szöglet után. Sejem elindul, és elcsúszott ott talán az oldalvonalnál, és ő egyébként szabálytalanságot reklamál. Én elsőre úgy láttam, hogy ő elcsúszott.
4: A partjelző szabálytalan volt vele szemben.
5: Lehet, hogy felborította. Hát láttunk már olyat, hogy a sprint közben a partjelzőt is megkerülték. Itt most nem erről volt szó, hanem Sejem felbukott benne ezek szerint. És igen, jól láttad, Andris.
4: Köszönöm
5: szépen.
6: Viccnek indult, de igaz.
5: Igen,
4: mert hogy konkrétan rálépett egyébként a Sejem a partjelzőnek a vádliára, és emiatt esett el. Hát várta a sípszót Sejem, de hát kitől mégis? Nagyon jó kérdés volt. Egy biztos, hogy Kisvárda már jön előre, és ésik kérni a labdát. El is indult felé az Emboktól, de lepattantott Sejemről a labda, úgyhogy jöhet majd egy bedobással a Kisvárda. Jól indult, jól nézett ki ez a támadás, aztán pedig ez meg is hiúsult így. Úgyhogy jöhet majd tehát a kisvárdai bedobás. Ott van a kezében Soltésznek a labda. Hátra Klumecki felé, sietnie kell, mert ott volt azonnal Engie, és Soltész nyakán is ott volt már két Eto játékos is, leginkább Djukanovic. Aztán pedig már a fordítás jó a jobb oldalra, ezzel lehet menni. Matanovic megnyújtja a lépteit, egy kicsit betett labda. Hát, ki kellett onnan kotolni, nagyon-nagyon veszélyesen ment a rövid alsó sarokra. Petrásnak le kellett bontania, mert hogy Matanovic majdnem csikarszögből, vagy a nullszögből tette kapura, és nem vagyok benne biztos, hogy mikor hagyta el a labda az alapvonalat, mert ugye beleért, közben egyébként egy csere bomba jön le, és szép hely érkezik a helyére. Azt hiszem, ez ismét egy kényszerű csere lesz. Egészen biztosan, hát két komoly csere itt az első fél időben, ez nem jó hír.
6: Igen, hát az edzőknek semmiképpen sem. Szép egy gyors szélső típusú játékos, aki már azért gólokkal is bemutatkozott az NB1-ben, valószínűleg Gavrics kerül vissza az eredeti helyére belőle. Ervel Bumba belül való játéka számomra egy picit azért furcsa, mert ezáltal a Bumba Stefuj, tehát csodapáros, talán az NBA egy legjobban működő játék kapcsolata, egy kicsit távol kerül egymástól. Bumba Akbával együtt volt belülső középpályás, most szerintem Gavrics húzódik beljebb, és szép lesz a szélső. Hát talán az Eto'ban kevesebb problémát okozhat ez a csere, bár nyilván Bumba azért kulcsjátékos. Hát meglátjuk, továbbra is ugyanazok az alapelvek, ugyanazok a játékrendszeri felfogásbeli dolgok, de hát az Eto'o vezetése birtokában azért kontrajátékra rendezkedett be.
5: Mindenképpen érdekes, tehát, hogy mint a két csapat esetében elmondhatjuk, hogy volt kényszerű csere már az első fél időben, közben egy kisvárdai lehetőség beszáll, a labda középre is sikerült tisztázni ott, még az érkező támadó előtt. Jordanovot próbálta volna megjátszani nagy, azonban a védők tisztáztak, úgyhogy jöhet majd egy szöglettel a Kisvárda, és megint csak Klumecki, illetve Lippai is megy előre, Embok is ott van, a fiatal afrikai játékosa a Kisvárdának, Soltész Dominik pedig érkezik a sarokba, és onnan tekerheti be majd a labdát bal lábbal. A 30. percben járunk, és a Győr, az Eto együttese vezet a mérkőzésen, és akkor most jöhet majd a kisvárdai sarokrugás. Soltész tekeri be középre a labdát, ott lehet a lehetőség is, egy gól! Bizony, mert hogy érkezett ott középen Lippai, és rögtön mondhatjuk azt, hogy a cserejátékos, egy kényszerű cserejátékos kiegyenlít egy szöglet után a 30. percben, úgyhogy Lippai nem így tervezte szerintem ezt a mérkőzést, hogy egy sérült csapattársa helyére fog bekerülni, de ha már így van, akkor fejjel egy gólt az Eto'nak, úgyhogy szép egyenlítő gól volt az ő részéről, és hát a visszajátszások alapján pedig nem is fejelte, hanem mondhatjuk, hogy betérdelte a labdát a győriek kapujába.
6: Itt a kulcs az azon van, hogy ugye többször említettük, hogy a Kisvárdának az egyik legveszélyesebb fegyvere a szögletek és az oldalszaladrugások, ez abszolút mértékben igazolódott. De hogy a kulcs, hogy Lippai Tibor gyakorlatilag 2 méterről combbal a gólvonal tájékán segítette a kapuba a labdát, hát azért ez egy óriási nagy kritika Petrásra nézve. Gyakorlatilag az ötösön belül azért minden beadásnak a kapus birtokába kellene lennie, vagy minimálisan a labda ívét megváltoztatva bele kell paskolnia úgymond a labdába. Hát Petrás hozzá se ért a labdához, és Lippai gyakorlatilag akadálytalanul, hangsúlyozom, 2 méterről a kapu torkából kotorta be a beadást. Ez nem volna semmilyen érdemét a beadónak, a szögletrugó Soltésznak, aki nagyon-nagyon komoly rugó technikával bal belső rüsszel élesen lőtte be a labdát, de ez akkor sem menti fel elsősorban Petrást és a győri védőket. Hát ismét egy szögletgól, a Kisvárda részről ez nem meglepetés, inkább az Eto számára bravúr, de hát ez a gól most meghozhat egy újulást a mérkőzésbe.
4: Olyan szinten csapódott Soltésznak a sarokrugás, hogy konkrétan, hogyha Lipai nem ér bele, akkor még lehet, hogy be is megy
6: egyébként. Ez egyébként igaz, amit mondasz, elképzelhető abszolút.
4: A Kisvárda birtokolja a labdát a gólt követően is, 32. percben, tehát Kisvárda Eto 1-1, és a jobb oldalt építkeznek most a pirosmezes hazaiak. Nagy Krisztián az, aki felveszi a kezével a labdát, hiszen kiment ott belugóról a labda, és akkor most a bedobás követően pedig már Lumecki az, aki egyelőre a saját tér felén megfordul, hát előtte van bőségesen terület, átvis vihette volna inkább Soltész választott, a Soltész pedig előre teszi a labdát Herc felé, ez pedig ott kipattant, rosszul vette át a labdát, jöhet majd a bedobással az Eto, de figyelnie kell a vendég együttesnek, hiszen ugye egészen sok kisvárdai ott maradt fönt, letámadnak, sikerül visszafejelni a labdát Soltésznak, aztán pedig már Nagy Krisztián jobb oldalról eljött a posztjáról, ma pedig már megindulna Stefui, mert azért kell figyelnie, mert hogy már szép az, aki cipeli a labdát, az Eto így tehát már labdát birtokol, és Agba forgolódik át, jön a labda a jobb oldalra, Djukanovic felé, aztán pedig már Nagy Krisztián vissza is tudott zárni a jobb oldali, Stefui nem tudott meglógni, most pedig jobb oldalt Sejem az, aki viszi föl a Kisvárda területén, tehát a tér felén a labda, az Eto ott járatja, 33. percben 1-1 a Kisvárda Eto mérkőzésem.
5: Egy kicsit talán a gól után fordul a játék képe, mert úgy tűnik, hogy a Győrnek most már sürgősebb az, hogy az ellenfél tér felén tevékenykedjen, most éppen a középpályán a labda szép is hozzáért, ugye ő is csereként állt be Bumba helyére, most hátra kerül a labda egészen Petrásig, a 33. percben járunk, és megkapja a labdát ezután Urbik. Kicsit jönnek előre a várdaiak, és Ésik az, aki nagyon lassan, de igyekszik megtámadni Urbikot, végül nem ér oda, szép pedig átfordít a másik oldalra, és akkor az Eto onnan próbálkozhat, ott Ágbá az, aki kiharcol egy szabadrugást, Melnyik volt az, aki visszarántotta a nigériai játékos, de most már megkapja a labdát az oldalvonal mellett Sejem, ott középen átvette volna a labdát NG, azonban a sarkáról a védőhöz pattant, és már amúgy is a játékvezető belefújt a sípjába. Djukanovic fogja a kezét, és abban nem vagyok teljesen biztos, hogy azt fújta el, de most már a játékvezető jelzése alapján azt gondolom, hogy a Djukanovicsal szemben történt szabálytalanságot fújta be a játékvezető Hanyec Bence, aki egyébként először vezet a Győrnek mérkőzést, összesen egyébként ez a 8. NB1-es mérkőzése, ebből 5 alkalommal már vezetett a Kisvárdának, úgyhogy van ezzel kapcsolatban is egy ilyen érdekesség. A 34. percben járunk, és akkor győri szabadrugás jön.
4: Stefuj és Gavrics a labda mögött, és ez egy egészen veszélyes lehet. Ez a pontrugás, ha persze a játékvezető Hanyec Bence is engedi azt, hogy elrúgja a két játékosból valamelyik. Egyelőre bent a 16-oson belül kell rendezkedni egy kicsit, rendet tenni pontosabban, és akkor a két fős sorfalat kell majd átemelni, hogyha szeretnék beívni a labdát a 16-oson belülre. Na nézzük, Hanyec Bence játékvezető engedélyt adott, Stefuj az, aki berúgja a labdát, veszélyesen tekeredik, és ezt pedig simán lehúzza Popovics kapucs, és akkor már pedig figyelni kell hátul, mert hogy Popovics azért egész nagy ellenáll szaladt ebből a labdával, szeretett volna gyorsítást csinálni, ez meghiúsult, a legjobb döntés pedig az volt most szerintem is, ő szerinte is, hogy megvárt egy picit, még visszaérnek az Eto játékosa és a Kisvárda is tud rendezkedni, és akkor pedig már a játék labdában van, a labda játékban van, Embok az, aki már a bal oldalra teszik Lumeckihez, Soltész vissza Lumeckinek, ők játszanak össze, és a 36. percben ugye 1-1 az állás, de azt tegyük hozzá, hogy az Eto az NB1 egyetlen veretlen csapata, az eddigi mérlege 2 győzelem, 2 döntetlen, ráadásul plusz 7-es gólkülönbsége is a legjobb a mezőnyben, valószínűleg itt azért még fogunk látni gólt vagy gólokat ezen a mérkőzésen. A 36. percben, tehát Kisvárda Eto 1-1.
5: Legyen úgy, mármint ami a gólokat illeti, legyen még gól ezen a találkozón. Lipai az, aki most indít, és a pályának a jobb oldaláról próbálta volna Matanovic összeszedni a labdát, ez nem sikerült neki, viszont talán maradhatott volna a Kisvárdánál, de ahogy én ezt kimondom, egy várdai lehetőség kialakulóban Jordanov az, aki elindul a labdáért, mert ugye a győriek rosszul passzolták ezt hátra, de végül is Petrás fel tudta szedni a labdát, úgyhogy a 36. percben jöhet majd egy győri kapus kidobás, a játékvezető pedig számol, hogy Petrás ezt végezze el, mi hamarabb dobja ki a labdát. Ez sikerrel járt, azonban egy szépen lefülelt labda volt az Herc részéről, viszont ezután eladja, kicsit kapkodó lesz így a játék. Jordanov kap egyet a lábára, de ez nem volt szabálytalan, a játékvezető szerint kicsit eljátszotta a

0: Ernek egy sarokrúgása, és készülődnek már a magasabb játékosok is jönnek előre. Egyébként a hangulat nem rossz itt a Várdai stadionban, ugyan teltház nincsen. De azért jó néhány szurkoló kijött a mérkőzésre. Gábrics keze a magasban, ő fogja majd betekerni a labdát. A 16-oson belőle Balogon is ott van már bent. Egy lögdösődés, a labda pedig most érkezik. Ő a kapujába Popovics, hopp, egy picit mellé nyúlt. Szerette volna megfogni két kézzel azt, hát, vagy öklőzni, és ez a kettőnek a keveréke egy ilyen elég érdekes mozdulatot szült magából, hanem nehéz helyzetbe hozta a csapatát. Aztán pedig sikerült tisztázni a Lumeckinek, a labda viszont még továbbra is az Etónál van. Jön a fordítás a jobb oldalra, ez remek labda így, Urblik, aztán pedig már jobb oldalt, Sejem a jobb szélen. Megindulna, ott pedig egy szabálytalanság vele szemben, én így láttam, ezt talán mindenki így látta.
1: Mi hárman biztos?
0: A játékvezető pedig nem. De lassításban azért mindenképpen okosabbak lehetünk, lehetnénk. Ez egy elképesztően nagy falt volt egyébként Ésiktől. Bele térdel a combjába, jól láttam, vagy nem is tudom hova pontosan. Ezt nem látta a játékvezető Hanyec Bence. Hát ez egy nagy
2: teljes mértékben érthetetlen. És az azonos oldali asszisztens ott volt 2-3 méterre gyakorlatilag.
0: Aki nemrég ugye faltolt a sejem.
1: Igen. Akkor ebből már lassan egy összeesküvés elmélet is lehet.
0: 39. percben 1-1 az állás továbbra is.
1: Így van, és közben a győriek térfelén a labda, kisvárdai lábakon Herc visszateszi, Jordanov lőhet, Jordanov! És bizony fel kellett szednie a labdát ott Petrás kapusnak, de középre érkezett, úgyhogy akkora lehetőség ez nem volt. Egy jó 20 méterről próbálta meg bevenni a kaput a kisvárda csatára, azonban nem volt annyira veszélyes a lövés, amennyire emeltem a hangomat, Petrás könnyedén fogta, és jöhet ezt követően majd az Eto csapata, most hátul jár a labda, kisvárdaiak nem támadnak le egyenlőre, és még mindig várnak, most megkapja a labdát itt a pályának a jobb oldalán Urblik, ugye fiatal védője a győrieknek, és ezt követően pedig Gavrics érdekes módon ér a labdához, nem kapta túl jó helyzetben csapattársától, és Kripics pedig úgy tűnik, hogy labdát veszít, megharcolt érte bizony a kisvárdai játékos, Matanovics pedig elindul a labdáért, szép összeszedi még előle, és talán a győrieknek meg lehet, de most jönnek a várdaiak letámadni, és kérdés, hogy ki tudja hozni ebből a győr a labdát. Elsőre azt mondom, hogy nem, és másodjára is, mert hogy egy szabálytalanság történt, a játékvezető pedig egy sárga lapot mutatott fel Szép Mártonnak, a 40. percben járunk, és akkor ez egy olyan lehetőség, amely után ismételten meg lehet nézni, hogy Petrás hogy muzsikál a kapuban, mert azért azt hozzáteszem, hogy egy kapus sem villog ezen a mérkőzésen azért 40 percnyi játék után. Szép oda rugott egyet a kisvárda játékosának, ezt követően pedig akkor jöhet Soltész, vagy éppen Jordanov.
0: Hát kíváncsian várjuk, hogy mi lesz ebből is arra is, hogy Petrás hogyan rendezgeti majd a sorfalat, a társakat. Soltész tehát, vagy Jordanov. A bent egyébként a 16-oson belül nagy is, hát tőle azért nem várunk olyan nagy megmozdulás, nem a legmagasabb játékos, ami a kisvárdiakat illeti. A 41. percben tehát várjuk, hogy érkezzen a szabadrugás. Nagyjából a kaputól egy ilyen 18 méterre lehet ez a labda, és Soltész az, aki ott maradt. Tehát én azon sem lepődnék meg, egyébként rálőni ezt a labdát. Háromtagú a sorfal, érkezik a labda, ez lövés lett volna, és le is pattant a sorfalról. Aztán a csúsztatás Emboktól, a labda kijön a 16-oson kívülre. Ott pedig mennyit ne kell figyelni, mert hogy NG valami egészen elképesztő elemi léptekkel közelít felé nagyon gyorsan, aztán pedig már Popovicsnak kellett felrúgnia a labdát. Sikerült is, elhagyta a labda a játékteret, a 42. percen pedig széttárja a kezést, elfújját, ő szeretné bedobni a labdát, de nem igazán lát szabadon üresen álló csapattársat. Aztán pedig a hosszú oldalról érkezik Gyukánovics, aki megkapta a pálya közepén a labdát, aztán pedig már át is fordítja jobb oldalra. Az pedig ott Urblik lehetősége, majdnem azt mondom, hogy Sejenbálint, most kapja meg a Sejenbálint, megint akkorát kapott a lábára ezúttal Soltésztól. Hű a mindenit, ez viszont most már Hanyec Bencnél is azonnal sárga lap. A Soltészet nem ez volt a legszebb megmozdulása a mérkőzésen, mondjuk a szögletnél az a gólpassz sokkal szebb volt, ez egy nagyon-nagyon kemény belépő volt, és én nem tartom kizártnak, hogy lehet, hogy az előbb is ő volt az, aki Sejem Bálintot rúgta fel egyébként. annál az akciónál.
1: Feri, emlékszel egy olyan meccsre, amit tavaly játszottak, és Soltésznál volt egy hasonló szituáció, amikor

0: nem állította ki őt a játékvezető, majd ezt követően a Kisvárda úgy megfordította a 2-0-ra menő meccset a győriek szempontjából, hogy 3-2-re nyert.
1: Igen, emlékszem, volt ilyen, hát én nem szeretek lovagolni a játékvezetői tévedéseken, most egyértelműen jogosan adott sárga lapot Hanyasz Bence. Inkább a mérkőzések kapcsolatban azt látom, hogy nagyon-nagyon tompának érzem a Győri Etót. Tehát dacára annak, hogy megszerezték a vezetést, azon a bizonyos zseniális szöglet variáción kívül nem nagyon van egy tudatos akciójuk, és sokkal tompábbak, sokkal lassabban mozog a lábuk, sokkal kevésbé párharcerősek, mint azt a Győri Etótól megszokta az ember. Hát bizony ez lehetőséget nyit a Kisvárda számára.
0: De nézzük most a győrieknek a szabadrugását. Gavrics a labda mögött, ő teszi fel a kezét, és most szállhat be a labda középre. Úgy tűnik, hogy ott marad még a győriek előtt, azonban végül is Soltész az, aki ki tudja vágni, és el is indul a kisvárdai játékos Jordanov, aki próbálná összeszedni a labdát ott még a saját tér felén a kisvárdának, azonban a győrieknek a szabadrugásából végül az lesz, hogy egészen Petrasik kerül hátra a labda. A 44. percben járunk, lassan megtudjuk majd, hogy mennyi az első félidőnek a hosszabbítása, 1-1 a találkozónak a jelenlegi állása, és akkor a győriek hozhatják fel a labdát. Ugye egy-egy sárga lap van már a mérkőzésen, Szép, illetve Soltész kapott sárga lapot az elmúlt percekben, azért Szépnél azért is érdekes ez, mert csereként állt be a mérkőzésen, most éppen nála van a labda, oda passzolt a csapattársához, Kripichez, Kripich pedig figyeli, hogy éppen ki van üresen, mert a győri játékosok kevésbé mozognak jól ott a középpályán, vagy éppen a kisváraiak védik le ezeket a játékosokat jól. Most feljebb lép egy kicsit Kripich, és próbálna oda tenni Angiehez a labdát, ő átveszi, és szépen teszi tovább oda csapattársához. Sejem az oldalvonal mellett, jöhet a beadás, most senki nem bántja, de nem túl jó a betett labdája. Embok az, aki ki tudta fejelni, majd ezt követően pedig Jordanov próbálta volna levenni, ez nem sikerül. Urbik is hozzáér, és akkor vissza Sejemhez, ő pedig választja a csapattársát, Agbát.
2: Ágbe pedig nem tör előrefelé, inkább visszafordul, de az Eto továbbra is a Kisvárda tér felén van. Szép, aztán pedig ott jó az összjáték Steffúja, de ezzel nem jutnak egyelőre előrébb. Jó a fordítás a jobb oldalra. Urblik, Sejem, most visszakapja Urblik. Jó a továbbítás Djukanovic. Djukanovic már a pálya közepén, aztán pedig áttolódik az egész csapat és a labda is a bal oldalra. Steffúja hozza vissza, Szép. Aztán pedig ismét Urblik, szépen körbejár a labda, de ebből egyelőre komoly lehetőség nincs. Sejem az, aki beíveli a labdát, Dumecki teszi ki, aztán pedig már Ésik szerzi meg, kisvárdai labdaszerzés tehát. Soltész már fölnéz, azonnal belevág egy nagyot a labdába. Ott volt egyébként a környéke Jordanov, de ez nagyon-nagyon pontatlan labda volt. Letelt a ráadás, vagyis a rendes játékidőn az első... Szóval elmondom még egyszer, szóval akkor az első fél időnek a 45. percét már átléptük, és a ráadás pedig 2 perc, amiből eltelt 15 másodperc, az állás pedig Kisvárda, Eto 1-1, és az Etónál van a labda.
0: Nem rohannak a csapatok, tehát a győriek sem, és olyan kisvárdaiak sem, de azért lassan-lassan hozzák fel a labdát. Most már a győri támadás a Kisvárda tér felén, egy ívelés, és abból akár még lehet is valami. Ott Steffúj az, aki előre húzódott, még Gavicsot is megelőzte egy kicsit, de úgy tűnik, hogy ez követően a kisvárdaiak úgy tudtak tisztázni, hogy a győriek térfelére került a labda, majd ezt követően pedig Djukanovic ér most már hozzá ott a pályának a jobb oldalán, Urbik is beleér, majd ezt követően pedig Balogun is hozzáér a labdához, Szép pedig hozhatja feljebb, NG, azért ő ritkán tudott beleérni az első játék részben a labdába, viszont amikor beleért, akkor abból eredményes volt, ugye ő szerezte a győrieknek az első, vagyis eddigi egyetlen gólját a mérkőzésen. Most Szép a labdával, és az egy jó indítás bizony Steffúj felé, Steffúj beadása, NG jöhet, és ki tudott beleérni ott a labdába végül is, ahogy láttam, középen érkezett Djukanovic, és ő tudta ellőni. NG-nek a fejét nem sikerült rendesen megtalálni, viszont ahogy ott kipattant a labda, érkezett egyből a montenegrói játékos Djukanovic, ő pedig úgy lőtte el a labdát, hogy az oldalhálóba került. De talán csak bele tudott érni Engie most így a visszajátszás alapján, 5 méterről pedig Djukanovic foghatja a fejét, hogy nem sikerült eltalálni a kapu felületét, mert hogy Popovic szinte benn volt a kapuban, a hálóban, úgyhogy ez egy nagy győri lehetőség volt, ami kimaradt.
2: Bizony, hogy kimaradt, és valószínűleg ez volt az első fél idő utolsó momentuma, mert hogy várunk még egyelőre egyébként a kirúgásra valamit, Hanyec Bence és a varszoba észrevehetett a 16-oson belül, valószínűleg kezet vizsgálnak. Jó kérdés, hogy bizony talán Hulumeckinek a kezéhez ért a labda. Nem, NGO ráfejeltek Lumeckinek, szerintem a hátára ez egyetlen lesz kéz, úgyhogy valószínűleg vége is lesz majd az első fél időnek, mert ő már letelt egyébként a 2 perces ráadás, és Hanyec Bence most ad engedélyt Popovicsnek ahhoz, hogy elvégezze a kirúgást, ami azt jelenti, hogy ha volt is videóbírós vizsgálat, azt már lezárták, lezárult, és a kirúgás követően pedig lassan le fogja fújni majd Hanyec Bence az első fél időt, de még vár arra, hogy a tágba átvegye a labdát, aztán pedig ez szabálytalanság, egy győri szabálytalanság, és akkor majd a Kisvárda elvégezheti a szabadrugást a kezdőkör környékén. Ezt még meg fogja várni Hanyec Bence. Hát akkor ebből lehet, hogy még lehet, hogy egy komoly akció a végén. Soltész a labda mögött, és ő fogja berúgni majd a 16-oson belőre. A magas emberek elől, sőt, kis túlzása mindenki elől a 16-oson belül. A győriek 16-osán belül. A labda pedig majd a félpályára fog érkezni. Soltész jó voltából jön is, bizony a hosszú oldalra Klumeckit vette célba a labda. Ezt megvárta még Hanyec Bence, de aztán a labda pedig pontatlan volt. 45 perc játékot követően Kisvárda Eto 1-1. Engie szerezte meg az első gólt, aztán pedig Lippai, a csereként érkező Lippai válaszolt a 30. percben. Így tehát 1-1 a mérkőzés állása, negyed óra múlva pedig jövünk vissza.
3: Körkapcsolás. Élő közvetítések a Nemzeti Sport Rádióban.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
1: Guzi Blanka aranyérmes az öttusa világbajnokságon. Lezártnak tekinti a miniszterelnök a vagyon visszaszerzési hivatallal kapcsolatos ügyet. Holnap változékonyra fordul az idő. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok.
0: Sporthírek.
1: Aranyérmet nyert Guzi Blanka az öttusázók kínai világbajnokságán. Guzi egyedüli magyarként jutott be a női döntőbe, ahol az utolsó számban a lövészettel kombinált futásban előzte meg egyiptomi ellenfelét és lett világbajnok. A férfiak döntőjében Kolaszár Mihály a 8., Szép Balázs pedig a 12. helyen végzett. A lengyelországi Poznanban zajló kajakkenu világbajnokság zárónapján a kenu egyesek 5000 méteres versenyében Adolf Balázs aranyérmet nyert. Míg a nőknél ugyanezen a távon Csorba Zsófia ezüstérmet szerzett. A kajakosok 5000 méteres távján Kőhalmi Emese lett második, míg Varga Ádám kormánylapátjának törése miatt feladni kényszerült a versenyt ugyanezen a távon. A délelőtti programban azonban szerzett egy ezüstérmet Varga, aki a kajak egyesek 500 méteres versenyében lett második. A nőknél Lutz Anna 200 méteren szerzett ezüstérmet. Akár csak a Kis Ágnes, Nagy Bianca, Opavszkrék a Csorba Zsófia összeállítású női kenu 4-es 500-on. És született egy bronzérem is, hiszen a Kollár Kristóf Juhász István kenu 2-es 500 méteren harmadik helyen ért célba. A kézilabda szuperkupáért vívott mérkőzésen a nőknél jobban bírta a hajrát a győri Audiató, és 30-24-re legyőzte a Ferencváros csapatát. A férfiak mérkőzése, ahol a Veszprém és a Szeged csapat össze, 18 órakor veszi kezdetét. A találkozót a Nemzeti Sportrádió élőben közvetíti. Aranyérmes lett Vadnai Jonatán az Ilka 7-es hajóosztály dublini világbajnokságán. Az olimpiai negyedik magyar hajós a középmezőnyből kezdte az éremfutamot, amelynek első szakaszát a negyedik helyen fejezte be. Ám a második futamban remekelt, ezt megnyerte, így végül az övé lett a legjobb helyezési pontszám. Az OSC és a Vasas is megnyerte csoportját, így a negyed döntőbe jutott a Benú férfi vízilabda magyar kupában. A kupasorozat első szakaszában 4-3-as csoportban zajlottak a küzdelmek, ahonnan az első helyezettek jutottak tovább a legjobb 8 közé. A 4 kiemelt, vagyis a Ferencváros, a Honvéd, a BVSC és a Szolnok a második szakaszban kapcsolódik majd be a küzdelmekbe.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
1: Lezártnak tekinti a miniszterelnök a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal megválasztott elnökéről szóló ügyet. Magyar Péter közösségi oldalán azt írta, nem a közvélemény és az állampolgárok felelőssége az, hogy ki az adott pozícióra a legmegfelelőbb jelölt. A kormányfő szerint, ha mindig a közvélemény döntene kinevezésekről, jogszabályokról, költségvetésről vagy adókról, akkor az ország kormányozhatatlanná válna. Magyar Péter a Tisza kormány elmúlt 110 napját is értékelte. Az elvégzett feladatok között például az uniós források felszabadítását, a költségvetés helyzetének javítását, a 100 000 forintos iskolakezdési támogatást és az öregségi nyugdíj emelését említette. Az év végéig teljes tisztújítást tart a Keresztény Demokrata Néppárt. Erről a Lakitelken tartott országos választmányi ülésén döntöttek. Semjén Zsolt, a KDNP elnöke a választási vereség okát elemezve elmondta, hogy éveken át tartó 1% alatti gazdasági növekedéssel nem lehet választást nyerni. Tovább nőtt, 38-ra emelkedett az ukrajnai Bucsa körzetében lévő lőszerraktárt ért orosz támadás halálos áldozatainak száma. 20-an megsebesültek, 4 embert még keresnek. Ez volt az egyik legtöbb áldozattal járó orosz támadás, amely Kijev egyik külvárosát érte a háború kezdete óta. A kijevi körzetben ma gyásznapot tartanak. Ukrajna eközben drónokkal támadt egy északnyugat oroszországi olajfinomítót. Továbbra is 3 2-s állampolgárságú magyar keresnek a hatóságok a nepáli kínai határvidéken történt földcsuszamlás és villámárvíz után, közölte a külügyminisztérium. A nepáli természeti katasztrófa halálos áldozatainak száma meghaladta a 800-at. A határ két oldalán több mint 3000 ember, köztük több száz turista szerepel még eltűntként.
0: Közlekedés.
1: Bicske térségében az M1-es autópályán a Hegyeshalom felé vezető oldalon a terelésben korábban 4 személygépjármű ütközött össze. A 36-os kilométernél a forgalom mindkét sávban megindult, a torlódás viszont még meghaladja az 5 kilométert.
0: Időjárás.
1: Szinte majd holnap változékonyabbra fordul az idő. Délután a Dunántúlon záporok, zivatarok kialakulhatnak, majd estétől egyre több felé eleredhet az eső. A szél megélénkül, az ivatarok környezetében viharos lökések is lehetnek. Hajnalban 12-17, napközben 29-36 fokra számíthatunk.
0: Ezek voltak a hírek.
2: Köszönöm mondani, hogy időjárás.
0: Több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sport Rádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sport Rádióban. Ez a Körkapcsolás.
4: 17 óra 28 perc a pontos idő, a mikrofonnál Német Kornél. Kellemes vasárnap délutáni rádiózást mindenkinek. A Szüretben Kisvárda Győr, a labdarúgó NB1-ben 1-1. Hamarosan jön majd a folytatás. Vannak viszont végeredményeim Angliából, a Premier League-ben Chelsea Brighton 4-3, Leeds Brentford 1-1 és Sunderland Fulham 1-0. 17 óra 30 perckor hamarosan kezdődik a Manchester United Ipswich mérkőzés. Hamarosan jönnek egyébként NB2-es találkozó Kiskarcag, Videóton, Soroksár, Csákvár és Szentlőrinc Ajka, szintén 17 óra 30 perctől. Németországból van egy végeredményem, itt Freiburg Werder Bremen 4-1, és a 26. percben 2-0-ra vezet a Real Madrid együttese a Malaga ellen. A folytatásban pedig kajakkenu, egészen pontosan kenu, hiszen Adolf Balázs pályafutása 5. világbajnoki címét szerezte meg Poznanban. Kenu 1-es 5000 méteren Adolf Balázzsal Tóth Béla beszélgetett.
5: Adolf Balázzsal beszélgetek, aki világbajnok lett 5000 méteren harmadjára. Ehhez gratulálok. Balázs, okos versenyzésed, az elején felugrottál Tarnovskyra, nem mentél bele itt a viaskodásból, mert elég kemény ütközetek voltak a mezőnyben. Így tervezted el a pályádat?
6: Gyakorlatilag igen. Egy utólag nem sok mindenen változtatnék, nagyon sokat tudtam vizenülni. Láttam előre a kétes szituációkat, amiből jobb kimaradni, akár a fordulóknál, akár a futószakasznál. Inkább mindig lemaradtam, hagytam egy kis teret többieknek. Biztonsági játék volt végig. Aztán igazából amikor elmentem a moldáv srácoktól, onnantól is annyi energiát raktam bele, amennyi muszáj volt, hogy tartsam az előnyömet. Nem akartam megkockáztatni se azt, hogy kifáradjak, se azt, hogy a nagy iramba mondjuk egy hullám úgy meglökjön, hogy akár baj legyen. Szóval tényleg ezt szerintem tök jól lehoztam.
5: Jól emlékszem, a negyedik futószakasz előtt hagytad ott a vizen, tehát nem futás közben előzted le. Kivártad a megfelelő pillanatot?
6: Futásra alapoztam, de közben úgy voltam vele, hogy úgy menjünk neki a futásnak, hogy már volt előtte egy sprint, hogy magas pulzussal gyakorlatilag, mert tudtam, hogy úgy biztosan jobban bírom a futást. De elég hamar, meg könnyedén megadta magát ebből a szempontból. Szóval éreztem a futószakasznál, hogy már egyedül vagyok, ahogy akartam, úgy lett ez az egész verseny.
5: Mi beszéltünk már korábban is arról, hogy Duisburgban, valamint Kopenhágában lettél még világbajnok 5000 méteren. Mi az, ami ilyen jól fekszik neked ezen a távon?
6: Szerintem az állóképesség, amúgy nyilván ügyes is vagyok az én fordulókban, futószakaszoknál is. De mondjuk az első VB, mert azt még futószakasz nélkül sikerült megnyernem. Tehát jól megy ez a helyezkedés téma, szerintem ebben van úgy igazán nagy tehetségem, és ezt tudom kamatoztatni.
5: Luczannával beszélgetek, akinek gratulálok a világbajnok ezüstérméhez a sprintávon 200 méteren. Anna, hogy láttad, hogy milyen volt ez a pálya, ennyire vagy elégedett az ezüstéremmel, tekintve azt, hogy nagyot csatáztál végül is a dán riválisoddal?
7: Elégedett vagyok azért, mert úgy érzem, hogy most ez volt a maximumom, és sikerült mindent kihoznom magamból. Ilyenkor nem hiszem, hogy csalódott lehetnék, főleg, hogy egy ezüstérmet tudtam szerezni így.
5: Az eddigi napok közül most milyen volt a pálya számodra, mennyire segített téged az, hogy hát akkor, amikor elrajtoltatok, akkor szerintem nem nagyon volt szél, vagy nem voltak zavaró körülmények?
7: Szerintem egyáltalán nem volt most zavaró a szél. Azért itt az elmúlt napokban voltak olyan pályaelőnyök, meg olyan pályák, amik nem szívesen versenyeztem volna, de most nagy szerencsénk volt szerintem a mai időjárással.
5: Ugye második lettél az Európa-bajnokságon is, megismételted ezt a teljesítményt itt a VB-n, így most már visszatekintve erre az idényre, hogy látod, hogy mennyire vagy elégedett ezzel a teljesítménnyel két érem a világversenyeken?
7: Igen, azzal mindenképpen elégedett vagyok, hogy sikerült két érmet is szereznem. Hát vannak mások, amivel nem annyira vagyok elégedett, de azt majd jövőre remélem, hogy jobban tudom csinálni.
4: Gratulálunk Lucz Annának az ezüstéremhez, és akkor hamarosan jön a második félidő majd a Várkerti stadionban a Kisvárda Eto mérkőzést közvetítjük a folytatásban, de már most szeretném felhívni a kedves hallgatók figyelmét, hogy 18 órától visszakapcsolódik majd a székesfehérvári helyszín is a közvetítésbe, illetve a körkapcsolásba bekapcsolódik, hiszen jön majd a Veszprém-Szeged mérkőzés, a fiúk szuperkupa csatája Cseszregi Balázssal, valamint Olasz Gergővel. Ma még lesz egy NB1-es találkozó, amelyet szintén élőben közvetítünk. Ez a 19 órakor kezdődő Puskás Akadémia Ferencváros mérkőzés, a sort pedig majd este 8-tól a Szlovénia-Magyarország férfi kosárlabda világbajnoki selejtező zárja. A csapatok érkeznek vissza a Várkerti stadion gyepére, úgyhogy ez azt jelenti, hogy pillanatokon belül kezdődik a második félidő. Megyünk tehát vissza Kisvárdára, méghozzá Szabó Bencéhez, Jó Andráshoz, illetve állandó szakértőnkhöz, Bene Ferenchez.
2: Hamarosan folytatódik tehát a második félidő, még a kisvárdaiak most érkeznek a pályára. Egy-egyes félidei eredményről folytatódik majd a mérkőzés. Ugye az első játék részben NG szerzett vezetést a 17. percben, az egyenlítő gól pedig Lippaitól érkezett egy szöglet után a 30-ban. Feri, hozzád fordulok egyből, ugye volt két kényszerű cser az első félidőben, éreznél indokoltnak cserét a második játék részre?
8: Ez a két irányból közelíteni meg a dolgot, és nagyon érdekes kérdés. Egyrésztről, amikor egy kényszerű cserével már ellő az edző egy megállítási lehetőséget, akkor mivel hogy a négy további cserét ki tudja használni, vagy két-kettős cseréje van, vagy egyet szünetbe cserél, és ilyenkor stratégiai szempontból érdemes cserélni, persze csak akkor, amennyiben nem elégedett a csapatjátékkal, de hát úgy néz ki, hogy mindkét edző elégedett azzal.
9: Nagyon úgy néz ki, hiszen ugye akkor nincsen csere, és azért azt tegyük hozzá, hogy egy-egyes állásra folytatódik a második félidő, de hogy ugye a győriek legutóbb bajnoki március 7-én kaptak ki Zalaegerszegen, hogy akkor 2-1-re. Azóta pedig hát nagyon-nagyon jól mennek, 12 bajnoki óta veretlenek, most pedig figyelniük kell hát, hogy ne kapjanak még egy gólt, mert hogy már Ésik az, aki forgolódik ott a labdával, majd aztán pedig Ágva az, aki felrúgja őt, és akkor jöhet majd egy szabadrugással a Kisvárda, amit már el is végeztek. Ez még az Eto tér felén volt, aztán pedig a labda már visszakerült a kisvárdai oldalra, és ott indul a labdajártás. Lumecki és Soltész játszik össze, ez eddig rendületlenül tűnik, aztán pedig Lumecki megkapja újra a labdát, és átteszi a jobb oldalra. Most már Lippai, ugye ő szerezte a mérkőzés második gólját, az egyenlítő találatot, csereként érkezett be a pályára már a mérkőzés legelején. Ramanovac helyére érkezett, aztán pedig a fordítás a bal oldalra. Egészen pontatlan, és szerintem talán Solt Ésik elnézte, és rosszul pattant előtte a labda, mint lehet, hogy napba is nézett, egyébként nagyon fura jelenet volt. Egy biztos, hogy kiment a labda az oldalvonalon túlra, és akkor a 47. percben bedobás követően jöhet majd az Eto egy szabadrugással, a kis mérkőzés állása pedig 1-1 továbbra is.
2: És azt is megtudtuk, hogy mennyi a hivatalos nézőszám. 1716 néző látogatott ki tehát a kisvárdai stadionba. Az eddigi három mérkőzésen egyébként ettől több volt, hát ugye abban nem nehéz belegondolni, hogy amikor az Eto játszott a bajnoki címért az utolsó fordulóban, akkor azért teltház volt itt Kisvárdán. Most pedig már folytatódik a játék a győriek lábán. A labda szép, az aki megkapta, ugye neki volt egy sárga lapja, már az első félidőben neki arra figyelnie kell majd a folytatásban. És Gyukanovic az, aki levehetné, de inkább bele nyom egyet fejjel a labdába, majd ezt követően pedig egy tovább tett labda Ágba részéről. Ez a kisvárdai védőknek volt jó, Jordanov pedig mondhatjuk azt, hogy a vállával próbálta volna megjátszani a labdát, mert elmérte az előrevágott labdát, majd ezt követően pedig most már Gavrič az, aki cselezget, meghúzott két testcselt, majd ezt követően passzolta tovább, és a győriek részéről talán a jobb oldalon jöhetne egy támadás, azonban labdavesztés, és ezt követően pedig elindult a kisvárda. Ágba lehet, hogy ő is kap egy lapot, mert hogy leterítette ott az induló kisvárdai játékost, és bizony el is könyvelhetünk a nigériai játékosnak is egy sárga lapot. A játékvezető Hanyec Bence a 48. percben felmutatta neki. Ugye ő egy új igazolás a győrieknél, és akit leterített, az nem volt más, mint a Kisvárda fiatal játékosa, Ési Kákos, 20 éves egyébként, és ez a negyedik mérkőzése a szezonban. Ákba egyébként pedig legutóbb a Hakkabi Haifa együttesében játszott, tehát Izraelben, most a Győr csapatában kezdőként, és kapott egy sárga lapot.
9: A 49. percben Kisvárda Eto 1-1. Nyilván láttunk már ennél nagyobb belépőt is a mérkőzésen, de Zagbana például már a második volt a második félidőben, és ez Hanyec Bence meg, ugye pedig már nem tűrte, és inkább sárga lappal szerette volna fegyelmezni a Győr játékosát. Nagy Krisztián pedig a labdával az Eto tér felén a kezébe veszi most már, hiszen bedobása következik majd a hazai együttes. Be is dobta már a labdát, Nagy Krisztián pedig visszakapja, beteszi a 16-oson belőle, aztán pedig jó a fejes győri részről. Ágba pedig megint birkozik egy játékossal, legpontosabban ott Melnikkel harcolt, aztán pedig Soltész messziről lepatontott egy győri kéz, vagy olyan derék tájon a labda, aztán pedig elpattogott a hosszú sarokra, azért vártam pillanatot, hogy ebből most mi lesz. Egy biztos, hogy sarokrugás következik majd ebből, vagy talán még fognak itt videó bírózni a 16-oson belül történtek miatt. Talán ott a dereka vagy a keze volt, pontosan nem látjuk. Egy biztos, a Soltésznek a lövése jó volt, nem ez a lába volt, úgyhogy lábról ment ki, aztán pedig még a végén bele is írt a labdába Petrás. Úgyhogy jöhet egy sarokrugás az 50. percben, vigyelnie kell ott a vendégcsapatnak. 5-2 egyébként a sarokrugások állása. Kisvárdaiak, annak ez az 5. sarokrugása lesz majd a mérkőzésen. 1-1 az állás tehát.
2: Soltész szöglete jöhet középre, ott lehet a fejes, azonban a győriek ki tudják azt fejelni a saját 16-osokon belülről, de nem jut sokáig a labda. Soltész visszalövi, ott a lehetőség, ismételten Petres túl a labdáért, azonban az már fölé szállt, és Embok mutatja, hogy adott esetben ott hozzáérhetett valaki, és nem biztos, hogy kirúgással folytatódik a játék, hanem akár még videóbírózás is lehet, mert hogy ahogy Soltész berúgta ott középre a labdát, Embok bizony megcsúsztatta, és talán hozzáérhetett ott Urbliknek a kezéhez a labda, de hát kérdés ezek után, hogy a játékvezető, illetve a videóbíró ezt hogyan ítéli meg. Én szerintem ezért nem feltétlen kell 11-est adni. Feri, te ezt, hogy láttad ezt a szituációt?
8: Én úgy gondolom, hogy 11-esen nem büntetendő ez, csak azt nem értem, hogy egy ilyen kétes szituációnál miért nem adnak a játékvezetők szögletet, hiszen azt felül lehet bírálni esetlegesen kirúgással változtatva, de fordítva nem, mint ahogy most egy téves ítélet.
2: Ez most egy rossz döntés volt, mert egyébként szögletet kell adni.
8: Pontosan, tehát szögletet kell adni, és azt a videóbíró helyben hagyja. De ha kirúgást ad, akkor abból már nem lehet szögletet csinálni a videóbíró által, így egy tévedés történt. Tehát én véleményem szerint minden kétes ítéletet szögletre kéne adni a játékvezetőknek.
9: Soltész szögletése a pálya bal oldalán pontatlan, Ésiket vette célba, de hát ezt rendszerint láttuk már jönni, hiszen Soltész gyakran ezt a megoldást választja, és most elnézést is kér, de azért itt több lehetett volna. Régiben Engie szeretett volna megindulni, de őt pedig megállították. Aztán pedig jöhet majd az Eto egy bedobással, be is kerül a labda most már. Engie felé a csúsztatás nem jó, pontatlan leginkább. Aztán pedig jöhet majd egy újabb bedobás, ez pedig már majd Kisvárda fogja elvégezni. Lumecki ott hagyja a labdát, érkezik Soltész. Soltész a mindenes, mint a Kisvárdánál. Ez olyan, mint Révész Attila, én úgy látom. És olyan mindenes Kisvárdán. Na most megindul Soltész, aztán pedig már lecsenik a lábáról a labdát, de visszakerül a Kisvárdához. Nagy Krisztián indítása pedig egészen jónak tűnik, bár lelassul labda, de Matanovic még megszerzi. Matanovic ecset követően elakad a labdában, Stefú szereli őt, aztán pedig már jöhet az Eto előre, Gavrics, vissza Stefújnak a labda, Stefúj egycsel, még egycsel, ott már veszélyes, ezt nagyon, de ki tudja tenni még a labdát. Ez viszont így a Kisvárdáé. Embok, Nagy Krisztián, felmaradt a Kisvárdánál egészen sok játékos, így nagyon nehéz helyzetbe hozta a csapatát. Itt az Eto játékosra, Embok fordít a bal oldalra, Soltész, kell onnan is ellői egyébként, Lumecki, jobb oldalra nézett ki, de nem oda tette a labdát, inkább a bal oldalra, Ésik visszafele cseréz, aztán pedig Lumecki kapja meg ismét. És most bevonják a kapusokat is a játékba, Popovicsot, aztán pedig már Lipainak kell szedni a lábát. és bele is rúg egyet előre. 53. percben továbbra is az állás 1-1 a Kisvárda Eto mérkőzésen.
2: És jöhet a Kisvárda az Eto tér feléről, mert hogy megvan ott a labda Matanovicsnak, ő csinálna meg egy paszt, egy kényszerítőt, szépen vitte tovább a montenegrói játékos, ott van még azonban a lehetőség, Melnyik viszont nem tudott vele élni, és szabálytalanságot lát a játékvezető, Mbok, illetve Engi akaszkodott össze egymással, és jöhet majd, hogyha jól látom, akkor a győriek jönnek majd egy szabadrugással, tehát Mbokot látta szabálytalan, annak Lippai volt az inkább, aki fölborította, de Mbok is megérkezett addigra a szituációhoz, ugye a labda az Engi irányába gurult volna, megkapja most a labdát Kripics a szabadrugást követően, és azért eltelt most már 8 perc itt a második játék részből, nekem jobban néz ki a Kisvárda, de az első fél időben is jobban nézett ki, Feri.
8: Pontosan egyetértek minden szavaddal. Én is azt éreztem, hogy dacárannak az Eto szerzett vezetést az első fél időben, már abban a periódusban is a Kisvárda pattogósabbnak, dinamikusabbnak tűnt. Ez nem jelenti azt, hogy azért a győriekben, mivel megvan a kvalitás a csapatjátékukban és az egyéniségekben mindenképpen szintén, tehát van benne, van gól a győri Etóban is, de összességében a Kisvárdát sokkal motiváltabbnak és hát úgymond frissebbnek érzem, valahogy a győri Eto egy kicsit tompának tűnik számomra, és ez nem változott meg a második fél idő során sem az eddig eltelt 9 percben. Nagyon érdekes a kérdés, hiszen a Kisvárda túlságosan nem támadhat ki, hiszen ha győrieknek ad területet, ad lehetőséget a játékra, esetleg a kontratámadásokra, akkor benne van a veszély a győrbe, de egyelőre a Kisvárda tűnik közelebb a győzelemhez.
2: Sőt, most a Kisvárda el is indulhat a pályának a bal oldalán, és az, aki meghúzná, Soltész érkezik segíteni, meg is van neki a labda, jöhet Sejem mellette beadás, ott lehet Jordanov fejese, azonban végül nem ő tudta beletenni a labdába a fejét, hanem Balogun, ő volt az, aki tisztázott, egyébként rákötve még az előző gondolatmenetre. Ugye Subka Attila még a mérkőzés előtt arról beszélt, hogy nem szabad túlságosan tisztelni ezt a bajnok csapatot, és azért hazai pályán van némi törleszteni valója a csapatnak, hiszen ezt Andris említette még az első félidőben, hogy azért régen győzött már ez a Kisvárda. Most éppen Matanovic az, aki beadhatná a labdát, nem fogja, majd egy csel után adja be a bal lábával a hosszú oldalra, azonban ott Soltész érkezhet, és akkor jöhet megint egy beadás. Soltész egyből beteszi középre, Jordanov visszalövi, ott van a lehetőség, és mi maradott ki, nem tudta elérni a labdát az érkező Melnyik. Szépen harcolta ki ezeket a lehetőségeket magának a Kisvárda. Itt jön a másik, amit Feri is mondott, hogy kontrából viszont jó lehet majd a Győr. Gavrics az, aki elindul, az 56. percben járunk, és egy labdavesztés, jöhet a Kisvárda talán.
9: Erős túlzás az, hogy hiányzik Bumbának a szervezőjáték a pályáról?
8: Hát, igen, de nem, tehát a Győri Eto nem arról volt híres, hogy egy személyes csapat lenne, tehát nem feltétlenül Bumba kiesési okozza ezt az egészet, hanem úgy érzem, hogy az összes játékos egy picit tompa, tehát Gavristól is sokkal kevesebb jön ki a játékából, Djukanovic is eltűnőben van, Ágba még azért nem érzi a játék kapcsolatokat a társakkal, Stefuj különösen, aki számomra az egyik legjobb bal hátvéd az egész mezőnyben, de a támadás segítése szempontjából mindenféleképpen nincs momentumuk se ezeknek a kulcsjátékosoknak egyelőre.
9: Ágba Engine-nek adja a labdát, Gavrics, Stefuj elkérni, nem kapja egyelőre, mögött is van most a labda, aztán pedig Rüpics, jó a fordítás a közepére, szép, pedig ki a jobb oldalra, Sejem Bálinthoz. Sejem Bálint nem mer kockáztatni, inkább visszateszi a labdát Urblik felé, aztán pedig már Balogunnak kell valamit csinálni a labdával, mert hogy érkezik ott egy Kisvárdai, de már megkapja a labdát Ágba, Engi lép vissza a labdáért, ez jó volt így, Sejem pedig már megkapja a jobb szélen, Sejem Bálint a 16-os csücskénél jön be a labda, laposan befelé a csel, Djukanovic, Ágba azt lőni kéne onnan, Ágba is lövi, lepattantott a labda Jordanovnak a lábáról, úgyhogy jöhet majd a sarokrugás az 57. perc végén, megkezdődik az 58. is, ez lesz a harmadik győri sarokrugás emlékeim szerint, és az állás továbbra is 1-1, egyelőre picit most áll a játék, hiszen ott ápolni kell a kisvárdai Mbokot. Valószínűleg ő volt az, aki belelépett oda a labdába.
8: Ezt akarom mondani, hogy jó lövőre élet Ágbának, hogyha a blokkoló játékos gyakorlatilag lemarad a labdával a találkozás után.
9: És bizony, valószínűleg cserélni is kell, mert érkezik majd Szőr Levente. És valószínűleg akkor Mbok helyére. Mbok lefelé biceg.
2: Ez milyen stratégia? Kilövöd az ellenfélnek a játékosát?
8: Hát én meglepődnék, ha emiatt történik a csere, mert ezt ilyen gyorsan nem szoktak lereagálni, hiszen gyakorlatilag Sör már ott áll az oldalvonalnál. Lehet, hogy amúgy is Embokot akarták lecserélni, és abban viszont biztos vagyok, hogy Sört függetlenül ettől a sérüléstől és a lövés blokkolásától be akarták cserélni, hiszen azért egy csere lebonyolítás azért nem ennyire gyorsan történik.
2: Minden esetben jól hangzik.
9: Én első, hogy én nem azt láttam, hogy Embok volt az, aki
2: na, nem is ő feltétlenül, vagy legalábbis itt a 99-et mutattak fel, ami Jordanovot takarna, de a negyedik játékvezető javította magát. Sőt, kettős csere. Mert hogy Mesanovic érkezik Jordanov helyére, és akkor így már értető, hogy Embok és Sör miképpen vált majd helyet a pályán, illetve majd lent a padon.
8: Igen, gyorsan szöglet előtt egyértelműen a támadójátékot szeretné frissíteni Subka Attila.
9: És akkor érkezhet is a szöglet, várjuk már, az 59. perc végén vagyunk. És Sanyaz Benci játékvezető pedig már engedélyt adott most ebben a pillanatban. Érkezik a sarokrúgás, veszélyesen, sikerült tud belecsúsztatnia egy piros vezesnek, én úgy láttam. És Sanyaz Benci játékvezető is így látta. Lumecki volt az, aki belecsúszott ebbe a sarokrúgásba, és akkor jöhet a túloldalról, pálya jobb oldaláról egy bedobás. Valószínűleg ezt majd Sejen Bálint fogja majd elvégezni. Nagy bedobásra készülnek ott bent a 16-oson belül a győri játékosok, és nyilván a kisvárdaiak is. Igen, és Sejen Bálint az, aki felveszi a kezébe a labdát. De még nem dobta be, erre várnak. Aztán pedig megtette már szép felé, szép jól veszi át a labdát a 16-oson belül. Még mindig ő, Engie várna, hogy továbbadja a labdát. Ágbának a továbbítás, aztán pedig jól beívelt labda. Jön a kapujával ott Popovic, ott pedig Ágba azonnal, hogy kipattant a labda, meglátta, hogy üres a kapura, elmelte. Ez fölé ment. Jó volt az elképzelés egyébként alapvetően, de a célzás az most nem volt jó, úgyhogy Popovic jöhet majd egy kirúgással.
2: Ami azt jelenti, hogy majd adott esetben előre is ívelheti Mesanovicsnak, aki csereként állt be a mérkőzésen. Rutinos játékos, 34 éves a bosnyák játékos, és ő az, aki egyből beleérhetett volna a labdába, azonban a győriek elfejelték előre, sőt Engie felé száll most a labda, tehát a támadás jöhet majd a vendégcsapat részéről. Djukanovic megcsinál egy szép testcselt, majd az követően vár csapattársára, és hát el is passzolja a labdát. Sör Levente is hozzáér, most már csereként érkező játékosként Herz egy kicsit megnyugtatja a játékot, visszafordul, és most passzol Sörhöz. A 61. percben járunk, egy-egy a mérkőzésnek az állása. Nagy Krisztián kapja meg a pályának a jobb oldalán, majd ezt követően pedig Sörhöz passzol, Sör pedig átível a bal oldalra, és akkor ott akár Ésik jöhet egy beadással, vagy éppen Soltész, de Soltész befele mozdul, úgyhogy Ésik meghúzza a cseltbe, vagy a középre, Mesanovic ott nincs, viszont nem járt rosszul a kisvárda ezzel feltétlenül, hiába volt rossz Ésiknek a beadása, mert mellel kitette a labdát az alaponalon túlra Kripics, úgyhogy jöhet majd egy kisvárdai sarokrugás. Petrás bíztatja a sajátjait, és a kisvárdai kemény mag elől jöhet majd, vagy előtt érkezhet be a labda középre. A 61. percben járunk, és akkor Soltész Dominik a labdával.
9: Hasonló a forgatókönyv, mint az első gólnál, ugye Soltész ugyanebből a sarokból, ugyanebből az oldalról lőtte be a labdát, veszélyesen csapódott, és ugye jól emlékszünk, ilyen Lippai ez, aki be tudta kotorni a labdát a kapuba. És akkor majd Hanyec Bence, és nem sokra, amint rendet tett a 16-oson belül, akkor majd jöhet. Tehát a 62. percben Soltész sarokrugása. Készülődik, és megint keményen tekeredik befelé a labda. Ezúttal jön a kapujából Petrás, aztán pedig egy kapáslövés. Ez nagyon lecsúszott ott a kisvárdai játékosnak, Herznek a lábáról. Jó volt az elképzelés. Láthatunk már tőle ilyet az első fél időben. Ez nem az ő mérkőzése egyébként, megint egészen nagy luftot rugott. És most Petrásnak kell szólni, hogy végezze el a kirugás. Meg is történt. Pálya bal oldalán van most Engie. Sikerül megtartani a labdát Gavrič, aztán pedig Ágba kérnie. Most kapja meg már a kisvárda tér felén a labda, sőt Sejen Bálint már viheti is előre vele szemben Soltész. Második hullám alatt érkezett Gavrič, nem bekiadta, Ágba kapta a labdát, aztán pedig szép, lehet tovább építeni ott bizony, Krupić, aztán pedig hát visszatette a labdát, ma az utolsó embernek, aki ott nem más volt, mint Balogun. A fordítása bal oldalra remek, az átvétel is egészen jó, Stefúj törött, Kölván Bere Ferenc is mondta, hogy nem sokat nem mitettünk eddig bármit is Stefújról. szép, Steph, új, ez most jól néz ki, új, micsoda háromszögerés, jól betett labda széptől, aztán pedig sikerült ott kimenteni, kitenni a labdát, de még továbbra is az Etónál van a labda, Sejen Bálint fölnéz, mi lesz ebből, Ágbá elkérné, inkább meghúz egy cselt, aztán pedig már 16-oson belül Ágbá, nem, bocsánat, nem Ágbá volt, hanem Sejen, betette a labdát, aztán pedig már jött a kapujából Popovics, felvette a labdát a 63. percben, Kisvárda Etó 1-1.
2: És készülődik a győri oldalon is a csere, majd meglátjuk, hogy Efraim Juárez vezetőedző kit hoz be a folytatásban. Most a Kisvárda birtokolhatja a labdát, mert hogy a Popovics azután felvette a labdát, tette ki pályának a jobb oldalára, azonban ahogy én már erről beszélek, a győriek megszerezték a labdát, Ágbá részéről következhet most a támadás építés, és hát a győriek egyébként többet birtokolják a labdát, de ahogy a statisztikát nézem egyébként egyel többször próbálkozott lövéssel, illetve kaput eltaláló kísérlettel is a Kisvárda, úgyhogy most már pedig fordult a játék, úgyhogy a belső védők hozhatják a várdai oldalról, Hulmecki az, aki tovább tette a labdát, Soltész, majd pedig kihúzódik oda a pálya szélére Herz talán, a másik oldalt pedig most már fordul a játék, és Lippainak kell beleérnie a labdába, megmentette Lippai, majd ezt követően pedig Nagy Krisztián hozzáér, Matanovics az, aki tenné tovább Nagy Krisztiánnak, azonban Stefuj leblokkolja, és hát ugye ott kihasználja a lehetőséget Matanovics, oda passzolt Nagy Krisztiánhoz, közben már a labda a győri lábakon, és elindulhat NG, őt lerántják, és a játékvezető bizony látta ezt, úgyhogy bele fújt a sípjába, NG kihajtszol egy szabadrugást, és talán jöhet majd a győrieknek a cseréje, azonban még egy kicsit várunk erre, a játékvezető azt mutatja, hogy még most nem lesz változtatás, hanem a játék folytatódjon. A 65. percben járunk, és továbbra is 1-1 a Kisvárda Etó.
9: Stefuj kapja vissza a labdát Krüpics-től, aztán pedig most már Gavrics is beszáll a játékba. Krüpics, a labda pedig a Kisvárda térfelén van. Most visszakerült a saját térfelére az Etónak. Ott Balogunnak kellett egy rizikós paszt megejtenie, de ez jól sikerült, aztán pedig már vissza is kapja a labdát. Krüpicset megtehetné a bal oldalra, de inkább meghúz egy váratlan Stefuj, befelé cselezne. Jó ütembe lépett ott vissza Szőr, aztán pedig már a labda 16-oson belül van, mert visszakapta az Etó, valahogy visszaszerezte a labdát. Gavrics, Ágbának az jól lövőt, távolság, a kísérlet megint nem volt jó, már a második olyan próbálkozás Ágbának, amilyen nagyon-nagyon fölé, mellé megy. De azért egy picit beszéljünk a győriekről, ugye Efraim Juárez, a győriek mexikai vezetőedzője, ugye az előző forduló után külön ki is emelte a csapat játéket, közben csere van, jön Bennett a pályára 19-esben, ugye ő a frissen igazolt győri játékos, és érkezik Décsi, aki eladja a pályát, pedig Sejem és Ágbá. Hát azt hiszem, Sejem cseréje is érthető, hiszen azért a pár jobb szélén nagyon-nagyon sokat futott föl és alá. Ágbának, te is mondtad, Feri, nem igazán találtam el még a szerepét a csapatban.
8: Igen, de nem lehet tudni, hogy milyen állapotba érkezett az idegen légiós játékos, tehát és egészen pontosan Ágbá helyett Décsi jött be, és Sejem helyett jött be Bennett, tehát pont fordítva, de hát ez a kettős cseréknél előfordul, hogy összecserélik. Egyértelműen, hogy Bennett egy rendkívüli sebességgel megáldott jobboldali szélső játékos, tehát a szélső játékát próbálja a győrnek felgyorsítani Efraim Juárez. A belső középpás pozíció való csere az meg elképzelhető, hogy Ágbá elfáradt, tehát ezt nem tudjuk, hogy milyen állapotban van, ez abszolút mértékben az edzőkre szortja ilyenkor.
2: Bennett egyébként egy kosztarikai játékos, majd őt láthatjuk tehát a pályának a jobb oldalán. Most a győriek lábán a labda, szép az, aki hozzáérhetne, azonban a játékvezető felmutat egy sárgalapot Szörnek, mert hogy Gabriccsal szemben szabálytalankodott, és ez egyébként nincsen rossz pozícióban már, mint ami a győrieket illeti. Érkezhet majd akár egy közvetlen lövés is a kapura, Popovics kapujára, és azért a bizalom, önbizalom tekintetében nem állt annyira jól eddig a fiatal ukrán-magyar kapus.
9: Nekem egy meglepő véleményem lenne, hogy fura, hogy még Huszár Marce nem lépett a pályára. Nem tudom, Ferita, hogy lehet, de azért egészen jól játszik az Etóban.
8: Igen, ő többször bejött úgy csereként, amikor hát általában vezetésnél és egy kontrasztható csapattal szemben jól lehet kihasználni az ő gyorsaságát. Hát ez megint az a kategória, hogy most Bennettnek szavazó bizalmat, hasonló pozícióról beszélünk, vezetőedző. Meglátjuk, mert azért van még biztos, hogy egy huszáros hajrá még előfordulhat.
9: Jöhet a szabadrugás, Gavrics készülődik, ez is nagyon-nagyon fölé ment. 68. percben, tehát szabadrugáshoz jutott a Győr, amit Gavrics végzett a nagyjából 20-22 méterre a kaputól. A kapu jobb felső sarkát vette célba, majd csak akkor jöhet újabb csere. Kettőt is fog cserélni majd a Kisvárda, így van.
2: Nuriev érkezik a pályára, és ahogy nézem, ez egyben egy ivószünetet is jelent, mert hogy a játékvezető úgy döntött a 69. percben, hogy akkor a cserék mellett ez is történjen meg. Őt biztosan láttam, és talán Bíró volt a másik, mert elég magas játékosnak tűnt ő nekem, mégpedig egészen pontosan, hogyha jól láttam, akkor igen, Antoli Nuriev, illetve a másik játékos pedig Bíró Bence, ők folytathatják majd, azonban még egy kicsit várunk. Feri, először is akkor mit szólsz a cserékhez, hogyha nyilván még nem tudjuk, hogy kiknek a helyére jönnek.
8: Igen, hát először is, hogyha Kisvárdánál megvalósul ez a kettős csere, akkor a 69. percben az összes csere lehetőséget kihasználják, ami azért hát nem egy bátortalan megoldás, és egy picit vakmerőnek is érzem, hiszen akár kiállítás, akár sérülés esetén nincs több változtatási lehetőség. Nyilván kiállításnál én arra gondolok, hogy mondjuk egy pozícióváltás, vagy ne adj Isten Kisvárdai szempontból kapus kiállításnál mezőnek kell beállnia. De a Győrre visszatérve azért érdekes a helyzet, hiszen Fran Juáreznek a cseréi az mindig azt mutatják, hogy a középpályát frissíti, ráadásul olyan típusú játékossal, aki tud labdát szerezni, és elő pedig a elsősorban a szélét gyorsítja a csapatnak. Továbbra is úgy érzem, hogy nincs egy Bembuálit megközelítő minőségű játékosa sem az Etónak center pozícióban. Így hát marad Engi, akihez nem nyúl a vezetőedző, hiszen bízik benne, és nem is nagyon van más adekvát megoldás a középcsatár pozíciójában, tehát nem marad más hátra, mint hogy minél több labdát szerezzenek középpályán, ennek érdekében történt frissítés, és a széleken fölpróbálja gyorsítani a csapatot.
2: Na és akkor azután, hogy elkönyveltük a cseréket, a magyar, illetve az azeri játékos is érkezett a pályára, akkor az ivószünet után folytatódhat a játék. Stefuj kezében a labda, rögtön egy bedobással jöhet majd az Eto együttese, 71. percben járunk, és most dobja oda NG felé a labdát. Lippai volt az, aki vele szemben próbálta volna megszerezni a labdát, ez végül sikerült a kisvárdai játékosoknak, most Popovics a labdával, ő az, aki előre vághatja, akár Mesanovics is hozzáérhet, de nem őt keresi első körben, hanem Matanovicsot, és sikerül levenni ott a labdát Melnyiknek, majd fordult Ször, egy kicsit rossz volt talán a reakció ideje, de végül is megvan a labda a Kisvárdának, és ott van még a pályának a bal oldalán a lehetőség, beszáll a labda középre, Matanovics visszafejeli, ott van a kapáslövés, hova lövi a lehetőségét a kisvárdai játékos, közvetlen közelről, 5 méterről lőhetett, és hát Petres nyugodtan foghatja a labdát, de hát Melnyik nagyon nagy helyzetet hagyott ki. Egyébként nem volt rossz az az elgondolás, hogy Matanovicsot megjátszák a hosszú oldalon, ő visszafejelte középre, és hát igen, egy 6 méterről a kapu mellé lőtt Melnyik, hát ez egy meccslabda is lehetett volna, de azért még van ideje a Kisvárdának.
9: Tudnék most Weber Gyuritól idézni szerintem, de sokkal te is hasonló gondolatokra gondolt szavakra.
8: Érdekes, hogy már nem először történik egy baloldali beadás a Kisvárda részéről tudatosan a hosszú oldalra, és dacára annak, hogy 5 védővel védekezik az Eto, a hosszú oldalt lefejelik őket, tehát nem tudják szélességbe lezárni a teljes 16-os szélességet, és a visszafejett labdából már nem először veszi ezt az Eto. Hát egyrésztről blokkolni kellene a beadást Győri részről, másrésztről nyilván levédekezni a hosszú oldalt, ez sem sikerült, és utána a visszafejett labdát szintén vagy blokkolni kellene, vagy megelőzni a lövést. Ennek ellenére most ez kizárólag Melnyiken múlt, hogy nem lett gól.
9: Mi pedig várakozunk, hogy a labda játékba kerüljön, de most meg is történt az, egy Győri bedobás követően labdavesztés, aztán pedig már kisvárdai labdabirtoklás az Eto tér felé. Jók a cselek, amiket látunk most Melnyiktől eddig, mert hogy elveszítik a labdát, aztán pedig egy nyújtott lábbal érkezik egy becsúszó szerelés, sárga lap azonnal az Eto 37-esének, aki nem más, mint
2: Hurblik.
9: Hurblik, köszönöm szépen, és ő kapta át egy sárga lapot a 73. percben. Egészen buta szabálytalanság volt ez, nyújtott lábbal oda csúszni Mesanovicsnak. Talán még vissza is húzta, ott is volt egy nagyon érdekes mozdulat, mint egy rugó mozdulat lett volna, Mindegy is, egy biztos, hogy jön egy szabadrugásra, tehát a Kisvárda a 73. perc végén, aztán pedig majd egyébként fogunk majd újra kézilabdázni. Azt már tudjuk egyébként, hogy a Győr nyerte a női kézilabdázóknál a szuperkupát, de nem sokára elkezdődik menetére, és kezdődött már a Veszprém-Szeged férfi kézilabdázóinak a szuperkupa döntője is. De először figyeljük ezt a pontrugást a 74. percben, tehát jön a hosszú oldalra a labda, nem sikerül visszafejelni, de továbbra is még a Kisvárdáé a labda. Szőr húzogatja a labdát, aztán pedig könnyűszerrel oda tette a labdát, vagy a lábát, bocsánat, Stefúj, és ki is ment oldalt az, jöhet majd bedobással a Kisvárda a 74. percben. Nagy Krisztián az, aki felveszi a labdát, be is dobja, de még nem teszi meg, csak a kezébe veszi, úgyhogy mi pedig menjünk Csesztregi Balázshoz és Olasz Gergőz, hiszen már elkezdődött a kézilabda mérkőzés.
10: Annyira, hogy Pesmanvek beállós góljával már 1-0-ra vezet a Veszprém a Pixeged csapata ellen. Ugyanaz a felállás, mint a hölgyeknél volt, hiszen 2014 és 15-ben is ez a két csapat játszotta a döntőt, és ugyanúgy ugyanaz a csapat, azaz a Veszprém nyerte mind a két szuperkupa mérkőzést. Hogy aztán majd itt változik-e valami? Ebben majd kiderül. Lukács Péternél a labda. Mackovsek. Megint Mackovsek. Eléggé kinyitotta a védekezését a Veszprém. Nagyon magasan fönt védekezett Pesmábek. És bocsánat, nem is Mackovsek volt, hanem Sandel, igen, a két tar játékos közül. És Horiha a másik átlövő. Most is ráviszi. Tőlük is sokat várnak Sandeltől és Horihától. Horiha ugyan bepattintja Nilsen lábai alatt a labdát, de már ellépte és szabálytalankodtak vele szemben, úgyhogy a játékvezető páros Bíró Ádám és Kis Olivér lefújta, és aztán labdát szerez len. Egyébként a Veszprémben Gáncs Pető Máté kezdett a bal oldalon.
11: A jobb oldalon pedig Len kezdőként fönt volt még Martinovic, fönt volt még Pesmalbek, aki az első gólt szerezte, most pedig megszerzi a második találatát is. Mohamed Ahmed Hesham révén a Veszprém Lukács közben megpróbálna betörni gyorsan a védők között, de nem sikerül bejátszani a Totónak a labdát. Jól védekezett Pesmalbek, valamint Ligetvári. 2-0-ra vezet a Veszprém. 2 perc és 11 másodperci játékot követően a Veszprémnél Gáncs Pető, tehát ott van Hesham, Ligetvári, Pesmalbek a védelemben. Ott van mellettük még Martinovic, valamint a jobb oldalon Len. A Szegednél Lukács irányít a bal oldalon, Horiha, ahogy mondta Csesztregi Balázs kollégám, és már Sandel, Totó a bal oldalon, Frimmel, a jobb oldalon pedig Sostarics, közben Nilsennek megvan az első védése, de nem kellett nagyot hárítani, a kezébe jött a labda, és egy gyors kontratámadással, vagy hát egy gyors ellentámadással, már is ott a harmadik Veszprémi gól, 3 perc telik el a találkozóból, gólképtelen a Szeged, 3-0-ra vezet a Veszprém, menjünk a labdarúgásra Kisvárdára.
2: 76. percben járunk, Kisvárda Eto 1-1, és az Eto játékosai birtokolják a labdát. Ugye alapvetően, mint ahogy beszéltünk róla, talán veszélyesebb volt a Kisvárda, de a győriek többet birtokolják a labdát. Most viszont a jobb oldalon jöhet egy beadás Bennett részéről. A hosszú oldalra, na ott egyáltalán senki nincsen, úgyhogy Kisvárda egy kirúgás következhet majd. Nem volt jó tehát a kosztarikai játékosnak a megmozdulása. A Kisvárdának most már nincsen cseréje, Efrai Huereznek pedig két lehetősége van még a változtatásra.
9: Popovic pedig már a labda mögött, és ő fogja majd játékba hozni azt. A játékvezető Hanyez Bence pedig már számol neki, hogy tessék elvégezni. Most érkezik a labda a pálya jobb oldalára. 77. percben járunk. Elengedi ott a labdát. Krupic jól tette, aztán pedig most már le is tudják venni. Stefúj, jó a továbbítás. Engi forgolódik, aztán pedig ott kiment a labda. Nagy lábáról jöhet majd egy bedobással. Az Eto a 77. percben, tehát Kisvárda, Eto 1-1 kézilabda.
10: 3-1-re vezet a Veszprém a Pixeged ellen. Sostarics kihagyta ugyan a 7 méteres, de a visszapattanót azért bepattintott a Nilsen lábai között, úgyhogy megint nézhetünk egy veszprémi támadást. Cindrics le a szélre, Len viszi be, és hiába ugrik ki rá Portner. Tehát a Szegednél is az új igazolás kezd. Nikola Portner nem tudott védeni. Sostarics beviszi, és ő is belövi. Úgyhogy pillanatok alatt 3-1-ről 4-2-re változik a mérkőzés állása. Nilsen felemelt talpa alatt pattintotta be Sostarics.
11: Jobban kezdte a Veszprém, tehát az összecsapást. Most telik el 5 perc, 4-2-re vezet a Van Veszprém az OTP Bank Pick Szeged ellen.

0: Úgyhogy 5 és fél perc játékot követően 5-2-re vezet a Veszprém az OTP Bank Pixeged ellen. Menjünk Kisvárdára, labdarúgás.
1: 79. percben járunk, és az Eto birtokolja a labdát a saját tér felén. Most egy előretett labda, amely Urbik részéről érkezett. Neki van már egy sárga lapja ugye itt a mérkőzésen. Közben megharcol érte erősen Mesanović, a játékvezető pedig azt mutatja, hogy hiába próbálta a bosnyákot továbbvinni, és rántották le, legalábbis szerinte nem volt szabálytalanság, úgyhogy a győriek fordulhatnak is. Petras is hozzáér a labdához, majd Stefúj az, aki megcsinál egy szép cselt, és egy kényszerítőt is, és elindulna még ott a horvát játékos, ami után Engi visszakészítette neki a labdát, azonban eljut egészen Popovics kapusig, úgyhogy a győrieknek ez a gyors kísérlete nem volt túl eredményes az ő szempontjukból. 10 perc van még hátra nagyjából a rendes játékidőből.
2: És ahogy már korábban is említettük, mindjárt elmondom újra, de Nagy Krisztiántól ez egy ígéretes labdának tűnik, de aztán Bennett pedig kiteszi onnan, de továbbra is a Kisvárdánál a labda. Nagy Krisztián kapja meg, aztán pedig már Mátanovic cserezgett befelé, már a 16-oson belül van a bal lábában, a labda, ez lövőhelyzet, lövés is van belőle, júj mekkorát! Blokkoltott Balogun fejjel a felső sarokból szedte ki konkrétan ezt a lövést, ami mindig ott van a kisvárdai lehetőség, jön a kapujából Petrás, jönnie is kellett. Állj, mekkora lehetőség volt ez pedig, hogy lehetett volna a 80. percen a Kisvárda előtt. Aztán pedig jött azonnal Petrásnak az előretett labdaja NG felé, ami nem ért célt, úgyhogy most már Szőr Levente jó voltába jött előre a Kisvárda már az Eto tér felén. A hazai együttes jó a továbbítás a bal oldalra, jó, micsoda labda, 16-osan belül a Kisvárda oldalháló. Jó próbálkozás volt ez ott bírótól. Szép volt a labda, egyébként dicsérjük meg. Nagy Krisztián nagyszerűen tette át a labdát a bal oldalra. És akkor azt értem, hogy korábban mondani, hogy március 6-a óta ugye nem tudott nyerni hazai pályán a Kisvárda. Hát ez olyan úgy tűnik, ez most nem fog sikerülni, bár egészen közel áll már hozzá a Kisvárda. Ezt a szögletet még várjuk meg, aztán pedig mehetünk majd vissza a kézilabda helyszínre a 81. percben, tehát kisvárdai szöglet.
1: Igen, és szállhat be a labda hamarosan középre. Ott Nuriev van az, aki helyezkedik kint, most szállt be. Ott lehet még a kipattanó. Egy lövés, amely lepattan mennyik lábáról, ott a fejes és a kapu fölé száll. Megpróbálta tehát bevenni a kaput Mátanović a 81. percben. A kipattanó labdát nagyon rosszul talált el Melnyik, Mátanović pedig azt próbálta utána a kapura juttatni, ez nem sikerült. Két csere érkezik egyébként, Huszár, illetve Proteu érkezik, egy moldáv játékos. Gavrič elhagyja a játékteret a 82. percben, illetve a másik játékos pedig Engi, ők jönnek le a pályáról, én pedig a szót adom a kézilabdára.
0: A 7. perc végén járunk, 7-2-re vezet a Veszprémi együttes, és ugye a Horia kiállítása miatt beállós nélküli játékot próbál meg játszani Fozekas Mátéval, illetve Röddel a szegedi együttes, de 6-2-nél labdát veszítettek, és ebből is bizony bajuk származott. Sander húzza le a labdát Frimmelnek, és ezt is fogja nézzen. Hát ugye a Veszprémnek sokáig kapus gondjai voltak a nemzetközi kupában főleg, hát most aztán nem nagyon lesztek Nielsennel. Közben pedig Portner is véd egyet, Hesham Zitzerét, nagyjából ez a svájci kapus első védését. Ő is azért a világ élvonalából jön, úgyhogy ez a bravúr sem meglepő tőle. De hát az, hogy gyakorlatilag nem telt el 8 perc a mérkőzésből, és 7-2 a Veszprémnek, az a jövőre vonatkozóan, főleg a szegedi jövőre vonatkozóan nem fest túl jól.
3: Lukács forgatja ki a bal oldalra Fazekashoz a labdát, aztán megint Lukács kapja, Rőd, ő teszi tovább, aztán már Sandelnél a labda. Nem tud egyszerűen a Szeged eljutni lövésig sem, ha meg mégis eljut lövésig, akkor ott van Nielsen és hárítja a szélsők próbálkozása itt Fazekas. Lukács most talpról, ebben olyan erő volt, hogy ezt még Nielsen sem tudta hárítani. Nehéz volt még a hálóból is kiszednie a labdát, aztán rendeződik a szegedi védelem, úgy tűnik. Talán az első pár perc utáni kimaradás most már véget ért, és lenhibázik Zitzert. Teszem hozzá, egyébként előtte egy belemenést is kiharcolhattak volna a szegediek, ha egy picit rafináltabb lett volna ott az egyes védő, mert Len óriási erővel rohant neki. csak aztán talpon maradt és lefolytathatta az akció, de végül gól nem született belőle. 8 és fél perc telik el tehát a férfi

0: Fi kézilabda szuperkupa döntőből itt a Met Arénában, Fehérváron 7-3-ra vezet a Veszprém a Szeged ellen. Labdarúgás Kisvárda.
1: A 83. percben közel álltunk ahhoz, hogy a Kisvárda vezetés szerezzen, de Soltész fölélődte, és alapvetően a lövés nem ment rossz helyre, de beleért ott egy Eto játékos, és így jöhetett egy sarokrúgás. Most pedig megkapta az első sárga lapját a magyar bajnokságban Bennett, aki ugye nemrég érkezett a pályára, és ugye nemrég érkezett be Huszár Marcell is az Etóba, aki ugye eddig nem elsősorban a pályán töltött percek számával, hanem azok hatékonyságával hívta fel magára a figyelmet. Ugye 57 perc alatt 2 gólt és 1 gólpassz jegyez, vagyis kevés játékidő alatt is jelentős hatással van az Eto eredményességére. Hát meglátjuk, hogy mi lesz ebből. A 84. percben jön egy kisvárdai pontrugás, veszélyes helyről.
2: Bal oldalról, az oldalvonalhoz ez közelebb van, de bent a Kisvárdának jól fejelő játékosai vannak. Soltész a labdával felteszi a bal kezét, és a 85. percben jöhet be a labda középre. Hosszú oldalra megint csak Szőr visszafejeli a labdát, 16-osról jöhet egy ívelés, ezúttal nem volt rossz Melnyiknek a próbálkozása, átívelte a másik oldalra. Nuriev átíveli megint, és hát hova lövi ezt a labdát? Szőr rosszul ér be a labdába, ő is tudja, a fejét is fogja, mert hogy ellőhette volna ezt a labdát kapásból egy jó 7 méterről, azonban nagyon fölélődte, egy újabb kisvárdai lehetőség, tehát hiába próbálkozik a hazai csapat, nem tud ezek szerint a győrieknek a hálójába betalálni. 85. percben járunk, továbbra is 1-1 a Kisvárda Eto mérkőzés, kézilabda.
3: 1 perc legelején 7-3-ra vezet a Veszprém a Szeged ellen, és a Szeged támad méghozzá ember előnyben, ráadásul 7 az ötöznek, mert hogy Pesmábeket kiállították, Sander befordul és be is lövi. 7-4 a mérkőzés állása. Ugye Sander játszott a Veszprémben is, úgyhogy azért ismeri a társakat. Cindrics jön a pályára, meg Adel jön a pályára, 6-6 ellen üres kapuval támad. Tehát a Veszprém 9,5 perc telik el a mérkőzésből, mit a megnyugodtak volna egy kicsit a kedélyek a Szeged csapatán belül is. Nekem egy picit furcsa volt, hogy beállós nélkül is próbálkoztak 7-6 elleni játékkal, amikor 3 ilyen beállójuk van, mint Rosta vagy Báhidi, esetleg Totó, ez pedig egy belemenés Martinovicstól, úgyhogy Portner már indít is, Horiha ütközik, Sanderrel is ütköznek, azért lemegy Frimmelig a labda, visszateszi Horihának, Horiha pedig le Sostaricsnak, és Sostarics mellé lövi a 11. perc elején, akár 2-re is zárkozhatott volna a Szeged, ehhez képest most 3.
0: Nielsen hárított már Sostarics Zitzert, most már annyira tiszteli Sostarics Nielsent, hogy nem is kellett védenie, mert túlhúzta, nagyon éles volt ez most, bár óriási helye volt egyébként Sostaricsnak beugrani, abszolút nem a széléről kellett, teszem hozzá, még egy kicsit előbb is adhatta volna Horiha neki a labdát. A 11. percben viszont az állás változatlan, egy belemenés az egyik oldalon, egy kihagyott zicser a másikon. 11. perc vége, Veszprém Szeged 7-4, még ezt a veszprémi támadást megvárjuk, mert már a 6-os előterében a veszprémiek egy lövés, Portner megfogja úgy, hogy a kezében marad a labda, de már egyébként is közbesípolt a játékvezető. Attól függetlenül nagyon szép volt Portner megmozdulása, és akkor megint támadhat a Veszprém, vagy hát továbbra is támadhat a Veszprém. Cindrics odapasszolja a labdát Hesámnak, aztán végül beállóból Adel Ahmed megszerzi a 8. veszprémi találatot, 8-4-re vezet 11,5 perc játékot követően a Veszprém a Szeged ellen. Ott az 5. Szeged gól, 8-5, menjünk át labdarúgásra Kisvárdára.
1: A 88. percben Kisvárda Eto továbbra is 1-1. Bene Ferenchez fordulok, hogy mit tartogat még szerinted itt magában az utolsó néhány perc, hogy korábban arról is beszéltetek Szabó Metze kollégámmal, hogy azért ezt a meccset már a Kisvárda agyon nyerhette volna, de nem tudják, nem tudnak gólt lőni konkrétan a végén.
4: Igen, már nem először fordul el a Kisvárdánál, főleg hazai pályán, hogy a helyzetek alapján egy győztes meccset enged ki a kezéből. És most is az az embernek az érzése, hogy valahogy a kvalitás, a finomság, a jó döntések hiányoznak a támadó harmadban, és ezért nem tudja magára javára fordítani a Kisvárda ezt a találkozót, hiszen az Eto'o a cserék óta jelentősen gyengült. Tehát azt kell, hogy mondjam, hogy nem váltak be Efraim Huerta cseréi, még hogyha a logikát nem is nélkülözték ezek a megoldások, de egész egyszerűen a játékkapcsolatok nem alakulnak ki, olyan idegen testként mozognak a cserejátékosok, és folyamatosan most már állandósítja a fölényét a Kisvárda. De továbbra is azt mondom, hogy a szélekről minőségi beadás csak bal oldalról jön, jobb oldalt Matanovicsnak nem jönnek be a cseréi, igazán pontos érkező játékos nincs, sőt előfordult többször is, hogy a 16-oson belül a támadó háttal a kapunak nem talált társat, magyarán a középpályáról nem érkeznek fel veszélyes lövőhelyzetben a második hullámból a játékosok.
2: Vagy ha felérkezik, akkor éppen rossz megoldást választ, de közben a győriek próbálnak egy támadást vezetni. A 89. percben járunk vissza, rúgják a labdát a mezőnybe, sőt ki is megy az oldalvonalon. Jöhet a győri csapat majd egy bedobással, de mi addig menjünk el kézilabdára.
3: 13. perc közepe 9-5, akár 2-re is zárkozhatott volna a Veszprém, de Röd elhibázta az Itzert, vagy Veszprém, a Szeged, Röd elhibázta az Itzert, és abból pedig egy rendezetlen fal elleni támadást befejezett a Veszprém, méghozzá Lukács Indrics révén, így aztán 9-5-re vezet a Veszprém, és azt mutatja itt kollégám, hogy nem, nincs 7-6, csak Totó bement egy támadás, vagy a támadás befejezéséig, aztán lecsorgott, és visszajött a kapuba Portner, tehát 6-6 ellen, most beállóban egyébként Rosta Miklós a pályán a győrieknél, Lukács győrieknél, csak ugye győri születésű. Sandel, Lukács, Horiha nagyon-nagyon mozgékonyan védekezik a Veszprém, ezt érdekes látni, és el is adja a Szeged a labdát, Ligetvári indít, Martinovic indul, ott van mellette Rosta, 10-5.
0: Egészen elképesztő. 13,5 perc játékot követően most már kell jönni egy időkérésnek valószínűleg a szegedi vezetőedzőtől, Jonas Sámántól, de hát, vagyis hát Mikhail Apelgrentől, de hát egyelőre hagyja még, hogy küzdjön csapata. Nem néz ki jól az, hogy kétszer annyi gólt lőtt a Veszprém 13,5 percet követően, mint a Szeged, és az az öt lőtt gól az bizony kevés egy fél-fél idő alatt. Most Fazekas jön irányítani, Lukács pihen egy kicsit, a beálló pozícióban Rosta, a bal oldalon továbbra is Horiha, és most ők próbálják akkor gólra váltani ezt a támadást. Fazekas, hát majdhogy nem belerohant gyakorlatilag Pesmálbekbe, az volt a szerencséje csak, hogy a játékvezetők közbefújtak, viszont lassan a hajrához érünk Kisvárdán, úgyhogy a 15. percben 10-5-ös veszprémi vezetéssel a Szeged ellen menjünk vissza Kisvárdára.
1: A hajrához bizony, hogy a 91. percre jár már a mérkőzés, 3 perc a ráadás, és most egy kisvárdai szabadrugás után átrepül a labda az Eto'o térfelére. Szeretnék Krüpis lefejelni, sikerül is, aztán pedig a labdatartás nem jön össze a Kisvárdának az Eto'o térfelén, sőt, szabálytalankodtak is ott, Matanovic volt a szabálytalan, jöhet is majd az Eto'o egy szabadrugással. Szép, nem sietél, aztán pedig már el is végzi, hogy ezt kimondtam, Balogun fölnéz. Balogun nemrégében kapott egy jó nagyot a lábára Nurieftől. Szerencsére jól van, aztán pedig már a labda a bal oldalt van Krüpicsnél. Jó az összjátékot, figyelni kell, mert már szép, megindul előrefele. A Kisvárda tér felén van már, jó a fordítás a jobb oldalra Bennethez. Bennett pedig befelé cselezne, egy újabb csel, még egy átlépős csel, jól betett labda. Mondom én, nem volt annyira pontos, de visszapattant széphez a labda. Most a jobb oldal tűnik fel, végigvinni a labdát, és azt mondja a játékvezető, hogy semmi. Feltartották talán, érdekes ítélet, vagy érdekes megmozdulás, egy biztos, hogy Krüpics az, aki most már hozza a labdát újra előre, két kisvárdait is kicselez, jó, mi lesz itt a végén, Stefuj a 16-os csücskénél fölnéz, beíveri a labdát, és ebből nem is fejes, elmaradt a fejes, 93. percben járunk, Kisvárda Eto'o 1-1 még mindig.
2: És szabadrugással jöhet majd a hazai csapat. Volt egy összefejelés, és a játékvezető egyből így megállította a játékot, de ahogy nézem, egyébként egyik játékossal sincs különösebb gond, majd hamarosan folytatódhat a játék. Lumecki kicsit a földön maradt, a cseh játékos volt az, aki inkább nagyobbat kapott, de a moldáv játékos Rotaru is még úgy tűnik, hogy visszafeküdt a földre, és Hulumeckinek mutatja Popovics, hogy lehet, hogy vérzik a szemöldöke, és ezért pedig kell majd, hogy ápolják, és közben vele Ferenc.
4: Hát talán annyi, hogy amíg az ápolás van, egy rövid összegzést mondanék, hiszen szakmai szempontból érdekes volt a találkozó. Nekem furcsa volt, hogy a Győri Eto viszonylag tompán futballozott, a megszokott gördülékeny támadások nem jöttek, a bal oldaluk sem volt aktív, igaz, Bumba lecserélésével az jelentősen gyengült, főleg a Stefuj Bumba nagyon jól működő kettős. Mindvégig úgy éreztem, hogy a Kisvárda közelebb áll a győzelemhez, valahogy dinamikusabbak, pattogósabbak, frissebbek voltak a játékosai, de igazából komoly kvalitás nem volt elől. Tehát ennek köszönhető, hogy egyik oldalon sem volt egyetlen egy olyan játékos, aki tudott volna egy pontos befejezést, egy kreatív mozdulatsort végrehajtani. A Kisvárda főleg a beadásai és pontrugásai révén közelebb állt a győzelemhez, de hangsúlyozom, hogy náluk sem akadt egyetlen egy olyan játékos, aki ma fel tudta volna tenni az írra a pontot. Tehát pontosan emiatt, hogy nem volt olyan kvalitás az előjátszókban, ezért talán igazságosnak mondható ez az 1-1-es.
2: Talán egy fél perc van még hátra a mérkőzésből, és mind a két játékost ápolni kellett, a moldáv fiúnak kötöttek a fejére, vagy körbe tekerték a fejét, plusz egy perc a ráadás, hát én fél percet mondtam, a játékvezető pedig azt jelzi, hogy akkor még egy percig folyhat a játék, a Kisvárda pedig megpróbálhat gólt szerezni. Én azt hiszem, hogy most még a mindkét játékos az oldalvonalon kívül van, tehát mind a két csapat ember hátrányban, mert nem látom egyik játékos sem visszaérkezni. Most jöhet tehát a Kisvárda, vezeti felfelé a labdát Ször Levente, ő az, aki oda tenné Soltésznak, úgy veszi át a labdát, hogy elpattan tőle, és az érkező Kripics pedig akkor átrúg bele, amekkorát csak tud, átszáll a labda a Kisvárda tér felére, és a játékvezető pedig nézheti az óráját lassan, hogy adott esetben lefújja ezt a mérkőzést, most még bedobja a labdát Nagy Krisztián, Popovicshoz kerül hátra, és akkor talán ez lehet majd a mérkőzésnek a vége. Mesanovics nem kapja a labdát, hanem Bíró próbálta volna lefejelni, a győriek megint csak előre rúgják, és akkor Popovics erre elindulhat, vagy éppen nem indulnak a győriek. Ahogy nézem, a játékvezető most a szájába veszi a sípot, és lefújja a mérkőzést. Így tehát a Győr továbbra is veretlen, az NB1-ben a Kisvárda pedig hazai pályán pontot szerez. Kisvárda, Eto a hatodik fordulóból 1-1 kézilabda.
3: Még a 18. percben járunk, 12-7, Sanders Itzerben 12-8-ra zárkózik fel a szegedi együttes. De hát egyébként elképesztő erejű ez a Veszprémi együttes, és nem is az eredmény miatt mondom, hanem gyakorlatilag negyed óra után Csavi Pascal sort tudott cserélni. Mert hogy jött Deszka, jött Dodic, jött Eldere, jött Remili, jött Imre Bence, és gyakorlatilag csak a beállós Adelt, illetve Nielsent hagyta fenn a kapuban, hát utóbbit meg is tudom érteni. Adel pedig azért van fent, mert ugye Pesmalbek mellett még nincs itt Lukasz Jörgensen, aki azért még az Európa-bajnokság a Dán-Román mérkőzésen szenvedett komoly sérülést, méghozzá előső keresztszalag sérülést. Valahol a vége felé járhat talán már a rehabilitációjának, egyelőre azonban még pályára lépni nem tud. Deszka rohan 13-8 után. Ó, egy Porter védés! Ha Porter nem védene így, Gergő, akkor még nagyobb bajban lehetne a Szeged.
0: Most a szélére játsszák le a szegediek, Frimmel, ő viszont nem hibázza el Zicserét. 13-9. Azért ez a 4 gól még mindig tetemes, 18,5 perc játékot követően, de volt ez már ennél több is. Most eltelik már akkor lassan 20 perc a találkozóból, és még nem volt időnk megszólítani állandó szakértőnként Marosán Györgyöt. Győri, hogyan láttad így az első, hát szűk 20 percet a mérkőzésen?
5: Nagyon meggyőző a Veszprém. A mérkőzés elejétől óriási különbség van a két csapat között, és a játék összes elemében. Tehát talán a kapus teljesítmény között nincsen, hiszen két-két védett labda van mindkét oldalon. Egyről a Nielsen mágia nem működik. Viszont ami egy sokat mondó statisztika, hogy 11-szer jutott lövéshez a PIK Szeged, még 16-szor a Veszprém. Tehát Ez jól mutatja azt, hogy lehet, hogy Nielsentől jobban félnek a szegedik, hiszen emlékeztetünk, Sosterics is talán kétszer is kapu mellé lőtt, sokkal fókuszáltabb a Veszprém, és jobb kézilabdát játszik a mai nap.
3: És úgy vezet 4-jel, hogy Deszka után most kihagyott egy 7 méterest Imre Bence is, tehát hogy már 2 hetest is hibázott a Veszprémi együttes, ezt azért a későbbiekben nem engedheti meg majd magának a bakonyi együttes, de ettől függetlenül rögtön az elejét magához ragadta a kezdeményezést, és hát akárhogy is nézzük, és akárhogy is szépítjük, én azt gondolom, hogy a két játékos állomány között elég nagy különbség van. Röd, Fazekas belerongyolott Alicainbe, illetve Ligetváriba, akik most középen szervezik a veszprémi védekezést, szabad dobás a Szegednek, ezt elvégzi Sandel, megint Fazekas, Sandel, Röd, Sandel, Fazekas, nagyon 9-10, inkább 11 méteren védekezik a Veszprém annyira, hogy reméli labdát is szerez, végig sétál szinte, és Porter ezzel nem tud mit kezdeni, 14-9, és hát tényleg az látszik, hogy a Veszprém élvezi a kézilabdát, és mintha jobban felkészültek volna már erre a szuperkupára. Talán nincs ilyen szó, de mintha készebbek lennének, mint a Szeged.
0: És azért nagyon nagy különbség van a támadásokban valóban, ahogy említette Marosán György is. A Szeged ötlettelenül támad, a Veszprém pedig könyörtelenül és nagyon gyorsan szervezi saját támadásait, és akkor jött is az első időkérés Mihály Lappelgren vezetőedzőtől, a Szeged kispadjáról érkezett az első ilyen játék megszakítás. Mind a két csapat tehát oda vonult saját kispadja elé, és zajlanak a megbeszélések, nekünk pedig akkor van időnk megint Marosán Györgyhöz kapcsolni. Egy picit úgy tűnik egyébként, mintha irányító hiányban szenvedne a Szeged, Gyuri, az első 20 pár perc alatt.
5: Igen, és azért, ahogyan fogalmaztál az előbb, hogy elképzelés nélkülnek tűnik a Szeged, ez nyilván lehet az irányítónak is a felelőssége, de valóban nem látszik az, hogy mit szeretne a Szeged játszani. Természetesen most itt darabszámra látjuk azt, hogy nincsen itt most az elmúlt percekben beálló játékos a pályán, tehát 4 átlővel szeretné, viszont ad-hoc egy-egy elleni párharcokat kezdeményez, ami igazából labda nélküli tevékenység nélkül mennek oda a játékosok labdával a kézbe egy-egyre. Tehát egyelőre értem, persze tudjuk, beszéltük a női mérkőzés kapcsán is, hogy idényelei forma van, stb. De ez most ezzel nagyon nehéz lenne takarózni a Tiszaparton, mert nem látszódik az elképzelés, illetve ami pedig van, azt a Veszprém, azt teljes mértékben elveszi.
3: Illetve ami nekem nagyon érdekes, erre még reagál Gyuri, hogy begyűjtött fiatal irányítókat, fiatal magyar irányítókat a Szeged, de hát egyelőre Lukács, Csörgő talán még nem is játszott, Fazekas Máté, szóval oda lehet, hogy, és nem a magyar fiatalok ellen beszélek, de oda szerintem azért lehet, hogy kellene a rutin. És ez picit nekem ez is hiányzik ebből a Szegedből, a külső sorból, mert hogy az átlövőik jó, ott van Rőd, ott van Horiha, Sandel, de hogy annyira nem élesek.
5: Így van, szerintem ebben a szezonban lesz papíron a legtávolabb Kölntől Szeged, és a Veszprémtől is. Tehát persze a magyar fiatalok nagyon jó, hogy játékletőséghez jutnak majd, de akkor fogadjuk el azt, hogy abszolút nincs realitása annak, hogy akár legjobb 8-ban is legyen a Szeged, mert ne felejtsük el, hogy Lazár Kukic azért még azon a pozíción bevethető tud lenni, de valóban nem érzem azt a vezért, akár két átlövő pozícióban sem, hogyha a támadásról beszélünk, aki hátára tudja venni a csapatot, illetve az a klasszikus sztárjátékosa jelenleg nincs a Szegednek, ami korábban azért jelen volt. Deán Bombáccsal, most, hogyha csak az irányító pozíciónál ragadunk le, egy szó mint 100 távolodik Szeged célokban, Kölntől és Veszprémtől.
0: Gólok tekintetében viszont egyel közeledett, 14-10, zárkózott egy góllal a Szeged. Most egy hát mögötti passzal próbálkozott Remili, de már a vonalra lépett Adel, úgyhogy megint támadhat a Szeged. Lukács, ő próbálja meg rávezetni a falra a labdát, de hát Eldera volt a végállomása ennek a próbálkozásnak. Rőd, Lukács, aztán megint Rőd, aztán megint Lukács. Lukács egy az egyben Ligetvárival szemben próbálkozik, eltűnik. A falnál Ligetvári szerelése jó volt, ezek szerint Remili pedig értékesíti az ittszerét. 15-10, 5 gól a különbség, 22 és fél perc játékot követően vezet a Veszprém a Szeged ellen a férfi kézilabda szuperkupa döntőjében.
3: Így van, és van hátra még ebből a félidőből is 7 és fél perc. De hát tényleg nem látni, hogy mi az a momentum, amivel közelebb kerülhetne a Szeged a Veszprémi együtteshez. Mondom ezt úgy, hogy megint labdát szerez Remélé, ez a harmadik vagy negyedik ilyen labda szerzése a veszprémieknek, és ezt is belőli, már 6 gól a különbség. A női döntő legalább az első fél időben szoros volt, és ott lehetett látni, hogy a Ferencváros azért nincs annyira messze az Etótól, a bajnoki és kupa, magyar kupa címvédőtől, mint itt most a Szeged. És tényleg össze-vissza próbálkozik egyébként Appelgren, de most éppen két beállós játékkal, Totóval, illetve Rostával. Ugye a keretben nincs egyébként, azt nem is mondtuk, Báhidi Bence sem a jelenlegi Szegedből, és hát lehet, hogy különösebben sokat már nem tett hozzá Appelgren, vagy Appelgren, bocsánat, óriás itt véd Nielsen, egy Zitzernél 17-10, lehet, hogy az utóbbi időben Bodó Richard nem tett annyit hozzá, mint amit megszoktunk tőle, de kell, hiányoznak a nagy lövések, a nagy lövők, akiknek ha előkészítés nélkül is képes ellőni 11-12 méterről.
0: Rő nagyot lőtt, csak éppen bele Nielsenbe. Hát azért a Veszprém, ha mondani kéne, akkor inkább erősödött most a nyáron, mind Imre Bence hazaigázolásával, mind mondjuk Emil Nielsennel, mind az érkező Jörgensennel majd, Nielsen pedig lehet, hogy egész kapus, egész pályás gólt lő. Nem! A kapufáról lepattan, és nem ér oda sem Remélé, sem Imre Bence a kapufáról kijövő labdára. Hát még majd, hogy nem, Nielsen is gólt szerzett. Elnézést kért a csapattársaktól most, mert egyébként simán lehetett volna passzolnia is, de hát ő inkább elvállalta egész pálya üres kapura. Ez most nem jött be, 17-10 marad az állás, de még mindig vezet a Veszprém, és elképesztően ötletlenül támad továbbra is a Szeged üres kapuval, 7-6-ban, most ez viszont gól, tehát a kapuban nincsen senki, Alizein nem lövi el egyből, nem kapkod a Veszprém, ez is mutatja azért a Veszprém erejét, hogy nem sieti el, és aztán Eldera egy nagyon egyszerű akciógólt szerez, ki tud várni a Veszprém, nem kapkod, nem hoz felelőtlen döntéseket, egyik játékos sem gyakorlatilag, és úgy vezet 7-tel 25 perc játékot követően, hogy mind a két eddig megítélt hetesét kihagyta a Veszprém, ami egyértelmű Zitzer.
3: Így van, 18-11, és az első fél időben már csak 5 perc van hátra. Hát eljuthat oda a Szeged, hogy 40 gólt kap ezen a Szuperkupa mérkőzésen, ha itt folytatják. Röd Zitzer, ez belővé 18-12, de hát 6-7 gólon változik a különbség. Bevent a beállós pozíciójában Ligetvári, Alicein pedig előkészít Remélének, Remélé leüti, egészen lehúzták volna a deszkáját, egy kicsit túlfényezték ezt a játékot, vagy túl csiszolták, és aztán kiment oldalra a labda, Porter hozta játékba, 18-12-nél jön a Szeged, hogy egy picit közelebb kerüljön, kicsit javítson valamit, lecsüccsent Portner, úgyhogy továbbra is folytatódik ez a 7-6 elleni, hát azt mondom, killódás, szenvedés a szegedi részről.
0: Rosta kérné a labdát a falban, Totó is ott van a beálló pozíciójában, Totó most megkapja, ez egy remek labda volt középre. Horihától csak sikerül ezt is kimondani így harmadszorra. 18-13 az állás most már, a Veszprém még mindig 5 góllal vezet, ráadásul labdát szerzett a Szeged, úgyhogy tovább csökkentheti a különbséget a két csapat között. Hát azért valóban, hogyha bármit szeretne a Szeged úgy általánosságban a második fél időben, akkor legalább 4 gólosra kellene csökkenteni a különbséget a két együttes között. Tehát az első fél időben mutatott játék alapján és látott játék alapján azért minimum kétségek keletkezhetnek az emberben annak kapcsán, hogy itt lehet-e egyáltalán esélye a Szegednek a mai mérkőzésen, mert valóban a Veszprém az egyik, hanem a legjobb arcát mutatja az elmúlt időben, bár teszem hozzá, a Bajnokok Ligájában tavaly a Füsse Berlin ellen is nagyon jól játszott mind a két mérkőzésen a Veszprém, és egy a végletekig kiélezett mérkőzés után nem jutott csupán a négyes döntőbe Kölnben, de hát ez most egy nagyon összeszedett és egy nagyon profi Veszprémnek tűnik. Ismét egy gól. Horihá volt eredményes, 18-14, 4 gólosra csökkenti a különbséget a két csapat között a Szeged, 27 perc telik el a találkozóból.
3: Nézzük, hogy most mit válasz a Veszprém, milyen támadóját, mi lesz a válasz erre a 3-4 hibára, Eldera, Dodic, Remélé, bevinni 1-es és 2-es között, Horihá azonban még időben szabálytalankodik vele szemben, Lukács az, aki egyébként lehúzódik, egyesbe védekezni, tehát a szélre védekezni, Flimmel pedig fellép a kettes pozícióba. Dodic, Totón egyegyezik, aztán érkezik Eldera, Remili, Eldera, ki robban Elderára, ott Röd, ennek ellenére, vagy éppen ezért Remili megtalálta simán a falban Adelt, aki megszerzi a 19. Veszprémi gólt, 19-14-re vezet Adel második góljával a Veszprém a Pik Szeged ellen, és Gergő itt már sokat szorrázza a fejét.
0: És csak most rápillantottam a veszprémi kispadra, és pont látjuk itt előttünk a neveket. A mezek hátulján Pesmálbek, Martinovic, Len, Hesham, Cindric, Gáncspető, Appelgren még esetleg a kapust kellene cserélni. Ott még az elején Dodic és Adel, tehát hogy olyan mélysége van valóban most ennek a veszprémi keretnek, hogy ha eddig is minden évben azt mondtuk, hogy a négyes döntőre bőven esélyes a Veszprém, akkor ez most hatványozottan igaz, de hát közben egyébként Totó volt eredményes, úgyhogy hiába Adel gólja az előbb beállóból, egy beálló góllal válaszol a Szeged is Totó révén, 19-15, 4 gól közte és másfél percon még az első játékrészből vezet a Veszprém.
3: Dodic, Eldere, Remili, egyébként az, mint Gergő itt felsorolt, azt is mutatja, hogy mennyi variációs lehetősége lesz majd Xavi Pascalnak. Arról nem beszélve, megérkezik majd ebbe a csapatba Lukasz Jörgensen is, aki talán Fabregas mellett a világ egyik legjobb beállósa, nem meg Frade mellett. Atyaisten! Egyrészt gyönyörű volt a Cunder, másrészt óriás itt védett visszanyúlva Portner. Így aztán Horiha akár háromra is felhozhatta volna a szegedélyeket, ehhez képest egyrészt kihagyta az icet, másrészt bele is ment. Alicen viszi rá a falra a labdát, ott a hely. Eldera passzolhatta volna a labdát. Teljesen üresen volt a befutó Imre Bence, ehhez képest Adel meg még csinált két cselt otthon, ahol már nem is volt ember, nem tudom még kit akart ő kicselezni. Elkezdődött egyébként az utolsó perc is ebben a félidőben, 19-15-ös veszprémi vezetésnél. Hesham a pályán, Eldera a pályán továbbra is, Dodic és Xavi Pascal időt kér, úgyhogy akkor most Marosán Györgynek is van ideje, hogy elmagyarázza, hogy az elmúlt percekben mi történt, a Veszprém hibázott többet, és egy kicsit dekoncentráltabb volt, vagy valamit megtalált a Szeged.
5: Igen, itt egy hízelgő eredmény lehetett volna a fél időre, hiszen most akár 3 gól is lehetne közte, hogyha koncentráltabb az előző támadás befejezése a szegedi részről, és az igencsak tényleg kedvező lenne a Szegednek, mert a Veszprém több góllal jobb, mint 3-4 ebben a fél időben. Portnernek fontos védése volt, ez lehet a titok nyitja a Szeged számára, hogy Portner kezdjen el védeni, és védekezésben pedig egy kicsit offenzívebbek legyenek, akár labdaszerzésekkel zárkózzanak a Veszprémre.
3: Ahhoz mit szólsz, bocsánat Gergő, amit Gergő mondott, hogy elképesztően mély most a Veszprém kispadja, ez akár nemzetközi szinten is nagyon-nagyon jól jöhet nekik.
5: Hát én úgy fogalmaztam itt a stúdióban az előbb Kornéléknek, hogy a Veszprém megnyeri idén a Bajnokok Ligáját szerintem. Tehát tényleg annyira minden posztra megvannak a minőségi játékosai, illetve amit nagyon sokszor emlegettünk, akár a tavalyi szezonban, akár tavaly előtt, hogy kapus poszton érzünk némi hiányt a világ elithez képest. Most ezen személyében ez megérkezett, és még Jörgensen nincs is a mai mérkőzésen, tehát ő is azért főleg védekezésben is egy olyan stabilitást fog adni. Hát, hogy kell-e ennél még nagyobb stabilitás, ahol Ligetvári, vagy Tiagus Petrus, Alicein van a tengelyen Pesmálbekkel, illetve hát beállóban, ahogy a mai meccsen is nagyon jól megtalálták Adélt Pesmálbeket, még egy Jörgensennel kiegészve. Hát jól fogalmazhatok, nagyon mély a keret, mennyiségben, minőségben nagyon rendben vannak.
0: Nedim Remili szerzi meg közben a 20. veszprémi találatot, 20 másodperc maradt még a félidőből. Hát a proféta szóljon Marosán Györgyből, hogy a Veszprém megnyeri a Bajnokok Ligáját idén. Bár azért ott még van egy Magdeburg, egy Füchse Berlin, egy Barcelona, ott is azért vannak egész ügyes kézilabdázók. Közben Totó beforog, és akkor 2 másodperccel a mérkőzés vége előtt még szépít a Szeged csapata. 20-16, hát volt ennél sokkal nagyobb különbség is az első fél időben. Ez ahhoz képest egy remek tűzoltás volt a Szeged szempontjából, hogy 4 gólos hátránnyal vonulhat az öltözőbe a Tiszaparti együttes. Egy fél időnyi játékot követően, tehát a férfi kézilabda szuperkupa döntőjében a Veszprém 20-16-ra vezet a Szeged ellen. Elmegyünk egy negyedórás szünetre, utána pedig következik majd a második fél idő. Addig is a szó a stúdiói.
6: 18 óra 41 perc a pontos idő, a mikrofonnál Németh Kornél, Csesszegi Balázsnak és Olasz Gergőnek egyelőre köszönjük szépen. Friss, ropogós részeredmény a spanyol labdarúgó bajnokságból. Real Madrid Malaga a 79. percben 3-0. Olaszországban 10 perc játék után Napoli Como 0-0. Németországban 54 perc után Augsburg Schalke 1-0. És vannak részeredményeim a labdarúgó NB2-ből. 55 perc játékot követően Karcag Videóton 0-0, Soroksár Csákvár 4-0, és Szent Lőrinc Ajka 0-1, minden továbbit pedig Szandi hírei után majd.
7: Ez a körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban.
8: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
9: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette.
7: Hírek a Nemzeti Sport Rádióban.
10: Guzi Blanka aranyérmes az öttusa világbajnokságon. Folytatódik a paksi fenék küszöb építése. Holnaptól változékonyra fordul az idő. Köszöntöm a hallgatókat. Nagy Alexandra vagyok.
7: Sporthírek.
10: Aranyérmet nyert Guzi Blanka az öttusázó kínai világbajnokságán. Guzi egyedüli magyarként jutott be a női döntőbe, ahol az utolsó számban a lövészettel kombinált futásban előzte meg egyiptomi ellenfelét, és lett világbajnok. A férfiak döntőjében Kolesár Mihály a 8., Szép Balázs pedig a 12. helyen végzett. A lengyelországi Poznanban zajló kajakkenu világbajnokságon a kenu egyesek 5000 méteres versenyében Adolf Balázs aranyérmet nyert. Míg a nőknél ugyanezen a távon Csorba Zsófia ezüstérmet szerzett. A kajakosok 5000 méteres távján Kőhalmi Emese lett második, míg Varga Ádám kormánylapátjának törése miatt feladni kényszerült a versenyt ugyanezen a távon. A délelőtti programban azonban szerzett egy ezüstérmet Varga, aki a kajak egyesek 500 méteres versenyében lett második. A nőknél Lutanna 200 méteren szerzett ezüstérmet. Akárcsak a Kis Ágnes, Nagy Bianca, Opavszkréka, Csorba Zsófia összeállítású női kenu 4-es 500-on. És született egy bronzérem is, hiszen a Kollár Kristóf Juhász István kenu 2-es 500 méteren harmadik helyen ért célba. A kézilabda szuperkupáért vívott mérkőzésen a nőknél a Győri Audietto 30-24-re legyőzte a Ferencváros csapatát. Aranyérmes lett Vadnai Jonatán az Ilka 7-es hajóosztály dublini világbajnokságán. Az olimpiai negyedik magyar hajós a középmezőnyből kezdte az éremfutamot, amelynek első szakaszát a negyedik helyen fejezte be. Ám a második futamban remekelt, ezt megnyerte, így végül az övé lett a legjobb helyezési pontszám.
7: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
10: Lezártnak tekinti a miniszterelnök a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal megválasztott elnökéről szóló ügyet. Magyar Péter közösségi oldalán azt írta, nem a közvélemény és az állampolgárok felelőssége az, hogy ki az adott pozícióra a legmegfelelőbb jelölt. A kormányfő szerint, ha mindig a közvélemény döntene kinevezésekről, jogszabályokról, költségvetésről vagy adókról, akkor az ország kormányozhatatlanná válna. Magyar Péter a Tisza kormány elmúlt 110 napját is értékelte. Az elvégzett feladatok között például az uniós források felszabadítását, a költségvetés helyzetének javítását, a 100 000 forintos iskolakezdési támogatást és az öregségi nyugdíj emelését említette. Folytatódik a fenékküszöb építése Dunaszent Benedeknél, közölte a honvédelmi miniszter. Rosszinszendi Romulus hangsúlyozta, a cél, hogy a paksi atomerőmű hűtővízellátása alacsony vízállásnál is biztosított legyen. Hozzátette, a munkálatokban a honvédség katonai búvár és műszaki alakulatai is részt vesznek. Magyar Péter miniszterelnök tegnap jelentette be, hogy 2 héttel a határidő előtt elkészült a fenékküszöb első üteme paksnál a Duna teljes szélességében. Fellőtték az űrbe a NASA új generációs űrteleszkópját, amely a SpaceX hordozó rakétáján jutott a világűrbe. A műszer a Földtől 1,6 millió kilométerre áll munkába, és a világűrben létező úgynevezett sötét anyagot és energiát kutatja, és az eddig rejtett naprendszerek bolygóit is képes lesz megtalálni. A teleszkóp mintegy 3 hónap alatt éri el a kijelölt pozícióját.
7: Közlekedés.
10: Az M1-es autópályán a Hegyeshalom határátkelőhely kilépő oldalán az erős forgalom miatt 2-3 km hosszú sor alakult ki, emiatt a kis határon az 1-es számú főúton is araszol a kocsisor.
7: Időjárás.
10: Holnap változékonyabbra fordul az idő, délután a Dunán túlon záporok kialakulhatnak, majd estétől egyre több felé eleredhet az eső, a szél megélénkül. Hajnalban 12-17, napközben 29-36 fokra számíthatunk. Szeptember első hetében kissé változékony, de nyáriasan meleg idő várható. A hőmérséklet 30 fok körül alakul, a hajnalok frissítőek lesznek.
7: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
11: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
7: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sport Rádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sport Rádióban. Ez a Körkapcsolás.
6: 18 óra 48 perc a pontos idő, kellemes vasárnap. Késő délutáni korásti rádiózás mindenkinek, a mikrofonnál Német Kornél. Kézilabdával megyünk majd tovább, hamarosan jön a második félidő a férfiak szuperkupa mérkőzésén, a hölgyek viszont már lejátszották. Ezt a találkozót a győri Audi Eto nyert a Ferencváros ellen a mérkőzés után. Szabó Szilvia elsőként az Eto játékosával, Fodor Csengével beszélgetett.
12: Ez az időzítés, ez nagyon furcsa volt, tehát hogy egy ilyen szintű mérkőzést egy ilyen időpontra rakni, úgy gondolom, hogy egy nagyon jó erőpróba volt így nekünk, szerintem a Fradinak is így a szezon kezdése előtt, hiszen már jövő héten hála Istennek belevágunk a Bajnokok Ligájába, a bajnokságba, úgyhogy inkább azt mondanám, hogy ez egy nem megszokott időpont volt egy ilyen nagy csapatoknak a csatájára, de én nagyon kíváncsian vártam, és szerintem a csapattársaim nevében is beszéltek, hiszen nem találkoztunk ilyen szintű ellenféllel, csak talán a Brest-tel itt a felkészülésünk során, és hát trófea természetesen, mindenki a győzelemre éhes, és mindenki a kupákat szeretné, és nagyon örülök neki, hogy ez tényleg most nekünk így megadatott, ez tényleg egy extra önbizalomlöket lesz most nekünk így a bajnokságra.
13: Csenge, tudom, hogy profi játékosok alkotják a csapatot, de amikor van egy ilyen sikeres szezon és idény, és sok mindent megnyertetek, mi lehet még a motiváció számotokra?
12: Szerintem így a tavalyi év lezárása az egy nagyon fájdalmas pont volt ott nekünk, az a Final Four. Ezt személy szerint is mondhatom, hogy talán ez volt a legnehezebb úgy mentálisan is feldolgozni, de egyszerűen mindenki motivált, tehát minden egyes nap, ha ránézek valakire, akkor motivációt kapok ebből, és tényleg a győzelem, tehát mindenki éhes arra, hogy kupákat nyer, hogy meccseket nyeren, hogy minden egyes nap jobb legyen, úgyhogy ezeket tudnám így egy kiemelni.
13: Szara Buktit érkezése látszólag mind támadásban, mind védekezésben nagy újdonságot és javulást hozott. Milyen személyiség ő, szerinted mennyire sikerült a beilleszkedése, és milyen pluszt hozott ő a csapatba?
12: Nagyon örülünk, hogy Szara csatlakozott a csapathoz. Egy kivételes tehetségű játékos, aki még csak 24 éves, és hát már bebizonyította, úgy gondolom, hogy mit is tud, úgyhogy azt kell, hogy mondjam, hogy hihetetlen gyorsan felvette ezt a ritmust, és ami itt van Győrben, és minthogyha tényleg, tehát egy bármihez ő hozzányúl, nagyon jó labdaérzéke van, tehát fociba is mindenben, és nagyon jó érzés vele együtt játszani, még szérrel is akár bejátszani, neki van egyszerűen mindig ott van, és mindig készen áll, és várja a labdát, úgyhogy ezt szerintem nagyon nagyot fog lendíteni mindenképp a támadásunkon, úgyhogy Kárival úgy gondolom, hogy ők egy nagyon bomba páros lesznek erre a szezonra. Sikerült a beilleszkedése, kicsit félénk, de mind a két új lányról azt tudom mondani, hogy nagyon elhivatott, nagyon alázatos, és tényleg erősíti azt a környezetet, azt a mentalitást, amit mi is próbálunk vinni az egész csapattal.
13: Gyors, rövid kérdés utoljára. A felkészülés során voltak, akik nem játszottak te sem valamennyi mérkőzésen, és az volt az indok, hogy a túlterhelést azért próbálják a szakvezetők minél későbbre tolni, vagy elkerülni. Érezted azt tavaly, hogy azért nagyon kemény és fizikálisan sokat vett ki belőletek az idény?
12: Így van, nem voltunk egy egyszerű helyzetbe, tehát ott nyilván fel voltunk készülve a négy kismamánkra, aki volt az előző szezonban, de azért ezt az ember, tehát mi játékosok azért belőről nagyon érezzük, tehát mi azért tényleg nagyon extrán túl voltunk úgy idézőjelbe terhelve, de most nyilván nem az én posztomról mondom, mert ott mind a ketten a bófanvételénkkel rendelkezésre álltunk, de a többi játékos játék, és úgy gondolom, hogy belső poszton azért kapott sokkal több nyomást és játékpercet. Úgyhogy idén több játékosunk van, úgyhogy szerintem próbálta az edzőnk is ezt az időszakot úgy levezényelni, hogy meglátja azt majd, hogy kihez tud majd nyúlni. Úgyhogy szerintem így is részről mondanám, hogy ez taktikai volt. Egyrészt, másrészt pedig tényleg az, hogy ezek a játékosok, akik esetben túl voltak terhelve, kicsit több időt kapjanak, talán kis apró sérülésekre oda tudjanak figyelni, több időt kapjanak regenerálódni.
6: A győri Fodorcsenge után következzen a ferencvárosi Hársfalvi Júlia értékelése, a riporter továbbra is Szabó Szilvia.
14: Én azt gondolom, hogy a meccsnek a végeredménye egyébként nem tükrözi az egész mérkőzést, tehát hogy ahogy játszottunk, az utolsó 5 percben, vagy az utolsó pár percben nyílt meg igazából a nagy különbség. Ott hát már egy ilyen, inkább ilyen szétesés, meg a már egy kicsit ez a lehajtott fejű, nem azt mondom, hogy feladás, de ott már látszott, hogy a mérkőzésnek vége van. Én egyébként úgy jöttem ide, hogy a csapatnak motivációt adhat az a múlt hétvégi győzelem, a meccs ellen. Persze van még finomítani való, illetve a jövő héten kezdődik a bajnokság, illetve a Bajnokok Ligája, amire most már aztán nem lehet kifogásokat találni, akár az sem, hogy nem szoktunk eléggé össze, vagy, de természetesen volt helye még ennek, hogy itt próbálgassuk a szuperkupán a páros kapcsolatokat, próbálgassunk különböző dolgokat, mert ez egy ilyen az igazi rajt előtt egy ilyen nagy erőmérő volt. Sajnálom, hogy nem úgy jött össze, nagy szívvel jöttünk ide, nagyon megszerettük volna nyerni, és jól lezárni az alapozást, illetve jól nekifutni a szezonnak.
15: Ugyanezt akartam kérdezni, hogy az alapozás mennyire volt kemény, és mennyire mondhatjuk el, hogy még mindig munkából jöttök. Ugye nagyon kemény ellenfeleket választottak nektek a felkészülés során, tehát ehhez képest milyen forma várható még a bajnokságban?
14: Maga az alapozás jól sikerült, nagyon keményen dolgoztunk. Sajnos bajlottunk néhány sérüléssel, többek között én is sajnos, úgyhogy itt az elmúlt 3-4 hétben én is azon dolgoztam, hogy mielőbb vissza tudjak térni. Kicsit sajnálom, hogy lemaradtam ezekről a jó mérkőzésekről, mert adhattak volna egy kis lendületet. Nem keresek kifogásokat, szerintem az éles edzőmeccseknek is az a célja, meg az a lényege, hogy felkészüljünk egy ilyen szezon startra, vagy rajtra. Teljesen jó volt, hogy erős ellenfeleket választottunk magunknak. Én úgy érzem, hogy nagyon kemény munkát beletettünk, megdolgoztunk érte, megdolgoztunk azért, hogy itt lehessünk, és egy jó állapotba kerüljünk. Én elégedett vagyok a munkával, és abban bízom, hogy azért a jövő héten jobb kedvűek leszünk, és jobban tudjuk elkezdeni, vagy újra kezdeni a szezont.
6: Hársfalvi Júlia után jöjjön a ferencvárosi Emily Fogel értékelése.
15: Azt látjuk, hogy Németországban nagy hagyománya van az ilyen szuperkupa mérkőzéseknek, óriási teltház van. Te jó ötletnek tartod, hogy itt Magyarországon is bevezették ezt, és most újra összecsaphat a két legjobb magyar csapat?
16: Nekem nagyon tetszik, igen. Ez kicsi nehéz olyan meccsel kezdeni a szezon, de szerintem ez jó a szurkolóknak, ez nekünk is jó, mert ez a legjobb csapat, és ez egy meccs, és egy cím lehetőség. Szóval nekem nagyon tetszik, szerintem ez volt is egy jó meccs, a vége eredmény. Szerintem ez nem volt mind a meccs, de remélem, hogy a szurkolók elveszték.
15: Hogyha a tavalyi játékotokat összehasonlítjátok azzal, amit idén fogtok játszani, mik a legnagyobb különbségek, tudsz-e ilyet mondani? Vagy ugyanazt a stílus fogjátok képviselni, amit tavaly?
16: Szerintem, vagy remélem, hogy jobban fogunk játszani, mert sajnos nem nyertünk semmit tavaly, szóval ez lesz most a cél, hogy nyerünk valamit végre. Szerintem az új játékos sok, ezért szerintem jobban lesz, több lehetőséget, többet tudunk játszani, de is aki volt már itt Fradiban, szerintem még jobban ismerünk egymást, beszélünk sokat, és remélem jobban lesz minden hét.
6: A ferencvárosi Emily Fogel értékelését hallottuk a női szuperkupa mérkőzés után. Hamarosan folytatódik a fiúk találkozója, a szünetben nagyon-nagyon magabiztosan vezet a Veszprém a Szeged ellen. Mielőtt kapcsolnánk vissza a helyszínre, jöjjenek végeredmények, illetve részeredmények a labdarúgás világából. Idehaza a másodosztályban 70 perc játék után Karcag Videóton 0-0, Szentlőrinc Ajka 0-1 és Soroksár Csákvár 5-0. Ami a végeredményeket illeti, Angliából Chelsea Brighton 4-3, Leeds Brentford 1-1, Sunderland Fulham 1-0. A 68. percben Manchester United Ipswich 3-1, úgyhogy United 0-1-ről fordított. Aztán van végeredményem Németországból Freiburg Werder Bremen 4-1, illetve a 70. percben Augsburg Schalke 1-0, illetve az olasz bajnokságban Napoli Como 0-1. A spanyol bajnokságban pedig a 94. percben Real Madrid Malaga 4-0. Irány viszont most Székesfehérvár, folytatódik a Veszprém Szeged mérkőzés, megyünk is Cseszegi Balázshoz, Olasz Gergőhöz.
3: Ebben a pillanatban elkezdte a Szeged a második félidőt, 20-16-ra vezet a Veszprém, és már ember emlékezet óta nem jött fel három gólra a Szeged, amit most a középkezdés után meg is tehet. Szilágyi Benyámin a pályán, Sostarics helyett ott van, Röd ott van, Lukács, Fazekas, illetve a bal szélen Jelinics beállóban pedig Rosta megkeverte egy kicsit a sorokat Appelgren. Szilágyi be is viszi, és be is pattintja Nielsen talpa alatt, 20-17.
0: Jöhet a Veszprém, Martinovic passzolja vissza, és akkor ott Cindrics az, aki egy kicsit bevakszolja a kezét, a jobb szélén Lenn, a beálló pozícióban megint Pesmálbek, fent van Hesham is a balátlő poszton, valamint a bal szélső pozícióban Gáncs Pető Máté jelenleg. Martinovic valamit odaadott a szegedieknek, lehet, hogy egy kis vax darabot húztak le az ujjáról, aztan továbbítja Heshamnak a labdát, Martinovic megint Hesham talpról, de aztán végül felugrott. Jó volt a blokk a szegediektől. Lukács forgathatja a jobb oldalra Rődnek, Rőd bejátsza, jó volt a bejátszás, és ott az újabb gól. Kettő gólra zárkózik a Szeged, rögtön a második félidő elején. Két gyors góllal köszönnek be a tiszapartiak, 20-18-ra vezet a Veszprém, most már pedig 21-18. Itt is egy jó bejátszás Pesmálbeknek, aki értékesíti Zitzerét.
3: Így van, egy pillanatok alatt szoros is lett a mérkőzés azzal, hogy egy támadást elrontott a Veszprém, egy kettőt pedig egymás után be tudott lőni a szegedi együttes, 21-18, mert azért az előző támadás végén Pesmálbek betalált. Röd, Lukács, aztán Fazekas, Lukács, hát nem igazán volt esélye ott Ligetvári, illetve ha jól látom, talán Hesham van ott, Hesham között betörni Lukácsnak, de egy szabad dobást azért kapott a játékvezetőktől. Röd, na most jó lendülettel megy rá a falra, de aztán el is adja, nem? Azt mondják a játékvezetők, hogy a földön Martinovic hiába csapott le a labdára, előtte már szabálytalankodtak Fazekassal szemben, így aztán szegedi szabaddobás, és ott van a labda egyébként Rosta Miklós kezében. Ő fogja majd elvégezni ezt a szabaddobást. 32-21 telt el a mérkőzésből, és 21-18-ra vezet a Veszprém a Szeged ellen.
0: Lukács Péter, aki jelenleg a Szeged irányítója, ugye az Elverum csapatából tért haza. Máté Dominik is csapattársa volt többek között. Máté Dominik végül nem Magyarországra tért haza. Most pedig egy jó védést követően egy gyors gáncsbető góllal megint 4 gólosra növeli a különbséget a két együttes között. A Veszprém hiába volt a gyors két szegedi találat. Azóta csupán 2 veszprémi gól született, Nigetvári pedig kitolja Rostát a 6-os előteréből. 32 perc és 50 másodperc telik el a mérkőzésből. 22-18-ra vezet a Veszprém a Szeged ellen.
3: És hát megint arról lehetne beszélni nyugodtan, hogy milyen mély a veszprémi keret, mert Remiliék most ücsörögnek a kispadon, akik ugye az első félidő második felében játszottak, úgyhogy valószínűleg ezt a mérkőzést, illetve a második félidőt hasonlóan meccselő végig majd Csavi Pascal, mint az első félidőt, közben pedig Martinovic megpróbálja felszedni a vaxot a labdával a talajról, ez sikerült is, aztán Rosta elvégezheti majd a szabad dobást. Nagyon jó látni a Szegedben a magyar fiatalokat, de az is igaz, amit ugye Marosán György még az első fél időben mondott, hogy nagyon hiányzik egy igazi sztárjátékos a külső posztokról ebből a Szegedből. Rossz volt a bejátszása Fazekasnak. Rosta a másik irányba indult el. Cindrics megbelövi, mert hogy Portner kezéről bepattant. Hát ahhoz képest, hogy volt 20-18, megint öttel megy a Veszprém. 23-18 a bakonyi csapatnak.
0: Szegény Portner pedig már úgy tűnt, hogy hárítani tudja ezt a próbálkozást, aztán végül a gólvonalon túl haladt a labda, hálót nem is érintett gyakorlatilag, de ettől függetlenül ez egy érvényes találat természetesen. 23-18, 33 perc és 24 másodperc telt el a mérkőzésből. Gyors két szegedi gól, majd ugyanolyan gyors három veszprémi, úgyhogy nem, hogy jól jött ki ebből a kezdésből a Szeged, még rosszabbul, mint ahogyan a fél időben állt, hiszen akkor 4 volt közte 20-16-nál, most meg 5 van közte 23-18-nál. A rövid törlést követően pedig már folytatódhat a játék. Egy szegedi támadással Lukács és Fazekas adogat egymásnak. Egyiküknek sincsen egyelőre túl jó mérkőzése. Fazekas egy borzasztó labdát adott az imént, és próbált meg bejátszani középre Rostához. Most viszont kiharcolt egy 7 méterest a Szeged, amelyet majd Szilágyi próbál meg értékesíteni. Egy pillanatra még nem volt biztos, hogy kirúgja. Rőd volt, kilövi. Rőd volt az, aki kiharcolta. Szilágyi pedig bepattintja, úgyhogy megint 4 gól közte 23-19, 34 percnyi játékot követően. De nem csak kézilabda van a világon, hanem labdarúgás, és menjünk fel csútra.
17: A Ferencváros játszik a Pancsó arénában, 3 perce, illetve a 3. percben tart a mérkőzés, a labdarúgó OTP-ben a 6. fordulójának záró meccse. A Puskás Akadémia listavezetőként fogadja a 11. helyen szerénykedő FTC-t. Igaz, az FTC-nek eddig mindössze 3 mérkőzése volt, egy győzelem, egy döntetlen és egy vereség az Ötvehérek mérlege. Annak az Ötvehér együttesnek, amely a hét közepén, vagy hát csütörtökön tovább jutott az Európa Liga selejtezőjének rájátszásából a főtáblára, Trabzonspor elleni 4-0-as győzelemnek köszönhetően, úgyhogy talán önbizalommal telve várhatja ezt a felcsúti mérkőzést is a Ferencváros. 3 helyen változott az FTC csapata. Nagy Olivér, Jusszuf és oda-oda került ki, bekerült a helyükre Osváth, Varga Zétény, valamint Árzani, és most itt a 3. perc végén egy szögletet is kiharcol a Ferencváros. Dibusz a kapuban, Osváth, Gomez, Ramakerc és Kadu a védelemben, Nagy, Ádám, Korbú és Zakariasszen a középpályán, elő pedig Varga Zétény, Lenézi, Zsozef és Árzani. Még a felcsútiaknál Lehocki a kapuban, Orján, Golla, Harutyunyan és Brandon alkotják a védelmet, a középpályán Kern, Okeke és Duarte, elő pedig Lukács, Német és Dárdai. Itt két változtatás történt az Angyalföldön 1-0-ra nyerő csapathoz képest. Kikerült Szolnoki és Kolli, Orján és Német vették át a helyüket. Jöhet az első szöglet a mérkőzésen, bal oldalról kanyarodik be a labda, kifejelik a felcsútiak, Golla volt az, aki a rövid, az ötös rövid sarkáról haza, vagy elfejelte minél messzebbre, végül a túloldalon hazadta Árzani Dibusznak. 4. perc, Puskás Akadémia Ferencváros 0-0, Székesfehérvár.
3: Szerencsére nem maradtunk a semmiről, az már nem szerencsés. Egyébként most Hesem belövi a veszprémiek 24. gólját. Az már nem szerencsés, hogy azért állt a játék, mert megint ragasztani kellett a vonalat, a hatos vonalat. Talán mondhatjuk, hogy ez nem feltétlenül méltó az újrainduló szuperkupához, amiből remélhetőleg sorozat lesz. Valamit ezzel azért kezdeni kell, mert elég slendrián módon lett letéve ez a talaj, és mondom, ez egészen elképesztően sérülés veszélyes. És lehet azt mondani, hogy a jég biztos egy nagyon nehéz talaj, csak érdekes módon az északi világversenyeken, mondjuk a svédeknek, dánoknak sikerül lerakni úgy, hogy ne okozzon ez egy különösebb problémát. Közben szegedi szabaddobás, Rosta végezte el.
0: 24-19-re vezet a Veszprém, 35 percnyi játékot követően a Szeged ellen a férfi kézilabda szuperkupa döntőjében. Lukács most Fazekashoz passzol, aztán Fazekas vissza Lukácsnak. Lukács megpróbál lövésig eljutni, de nem sikerül neki, mert megint megállítják, és akkor megint törlés kell. Hát azért nem sok ezekben a másodpercekben az aktív játékidő, úgyhogy szerintem ne is várjuk meg ezt a szegedi támadást, menjünk vissza felcsútra.
17: Ahol szabadrugáshoz készülődik a Ferencváros a 16-os sarkától, a jobb oldalról Kadu ívelheti be, élesen jön a kapu felé, de ez fölé megy. Egy jó fél méterre legalább elkerülte Lehocki kapuját Kadu beadása. Így jöhet majd a Puskás Akadémia kirúgása. Ugye az már biztos, hogy a Puskás Akadémia akármi is lesz itt a mérkőzés végeredménye, az élen marad a tabellán, és az élről várhatja a következő fordulót, míg a Ferencvárosnak nyernie kell ahhoz, hogy elmozduljon az osztályozós helyről. Nyilván itt az osztályozós hely azért még nem olyan nagy dolog 4 lejátszott mérkőzés után, vagy hát most egyelőre 3 lejátszott mérkőzés után, de azt hiszem, hogy az ötfér szurkolók sem szívesen néz rá a bajnoki tabellára, annak ellenére, hogy tényleg az Európa Ligában egy nagyszerű mérkőzésen legyőzték a Trabzonsport. Fejcsúti bedobás következik, Brandon hajtja be a labdát, visszakapja Kerntől, aztán Brandon íveli előre a Ferencvárosi térfélre, ott viszont Németh András nem tud labdához jutni, Ramakers előnyösebb helyzetben haza is adja Dibusznak, hátulról építkezhet a Ferencváros a 7. percben, Puskás Akadémia, FTC 0-0, kézilabda.
3: Szilágyi jó, a harmadik gólját szerezte az imént, 25-21-re zárkózik a Pixeged, nézzük a veszprémiek támadását, Martinovic könnyedén kerül Zitzerbe, és egy finom csukló mozdulattal visszahúzza a rövid felsőre, 26-21, Fazekas pedig elhagyja a labdát, megpróbálták gyorsan befejezni, még rendezetlen támadás ellen, közben Gáncspető indul, és 27-21, Gáncspető Máté is a második félidőben már a második találatát szerzi, villámgyors egyébként a fiatal játékos, és nem véletlen, hogy Xavi Pascal megadja neki a lehetőséget egy szuperkupa döntőben is.
0: Totó pedig csalódottan hagyja el a pályát, Rost érkezik a helyére. Mackósek is leül, Mikler pedig

0: Sen Györgyhöz egy villámgyors kapcsolás. Van-e innen még visszaút a Szegednek?
1: Az első félidő végén megmutatta a Szeged, hogy vissza tudott jönni a mérkőzésbe, de most pillanatok alatt, tehát jól kezdte a második félidő elejét a Szeged, de most pillanatok alatt újra nagyon nagy különbséget tett közé a Veszprém, és még ezután jönnek majd a frissítései. Nincs könnyű helyzetben a Szeged, hogyha arról beszélünk, hogy hogyan kéne zárkózni. Mindenképpen Miklár Roland érkezése lehet egy ilyen tényező kapuból, de jóval esélyesebb a Veszprém a végjátékot tekintve is.
2: Gergő, mi történik a pályán?
0: Hát jelenleg a gólvonalat kell ragasztani, mert sajnos az is elengedte magát. Ez már a harmadik ilyen a két mérkőzést összevetve, úgyhogy a 39. percben 28-22-es veszprémi vezetésnél a Szeged ellen a férfi kézilabda szuperkupa döntőjében menjünk át Felcsútra.
3: Itt a vonalakkal minden rendben van, nyilván más típusú vonalakról van szó, hiszen a gyepre fel van festve minden vonal itt a Pancho Arénában, ahogy azt illik, és ezek között a vonalak között hozhatja most előre a Ferencváros a labdát, de elveszíti Kadu passzát követően az FTC, Németh András lép vissza, és saját térfelén labdát szerez, hogy aztán golla feljátsza Lukácsnak a felező környékére, Lukács visszakészíti Duartéhez, Duarte indítaná aztán megint csak Lukácsot, azonban az indítás nem volt jó, Kadu fülelte le, és már jöhet is előre a Ferencváros. Árzani kapja a felezőnél, visszateszi inkább a védelembe Gomezhez. Gomez Nagy Ádámot játsza meg, Korbut is beveszik a játékba. Hátulról jöhet előre ismét a Ferencváros. Ramakers át is lép már a felezőn, Joseph indul a mélységben, de nem csak ő, hanem Zakariassen is. Nem jó az indítás Zakariassen felé, kigurul a labda az alapvonalon túlra. Árzani sem tudta begyűjteni a 10. percben. Felcsúti kirúgással folytatódik a találkozó. Puskás Akadémia Ferencváros 0-0. Kérdés, hogy Székesfehérváron van-e már gólvonal?
2: Van gólvonal, ellenben gól nincsen, ugyanis Pesmábek zicserét a frissen beállt Miklár Roland hárította, így aztán 6-ról 5-re zárkozhat fel a Szeged. Röd egybejátszás, Rosta megfogja, befordul, de nagyon kintről, és így is a rövidnél azért el tudja lőni a labdát kiszorított helyzetből is. Nielsen mellett 28-23, arra nem lehet panasza senkinek, ahogy küzd a szegedi együttes, de valahogy olyan érzésem van, hogy amint egy picit, hát ha bajban nem is, de szorultabb helyzetbe kerül a Veszprém, akkor összeállnak, hozzátesznek 2-3-at, és akkor megint kezdheti előről a felzárkózást a Szeged.
0: Most pedig megint akkor a Veszprém tartaná meg ezt a 6 gólos előnyt, most 5 van jelenleg, de ha gólt szerez ebből a támadásból az építők, akkor bizony megint 6 lesz majd a különbség. Cindrics oda passzolja most Hesámnak, Hesám vissza Cindricsnek, Remili, Gáncs Pető beszalad egy pillanatra, de aztán vissza inkább a szélére, Remili felugrik, aztán Mikler véd egyet. A fotósoknak is vigyázniuk kellett Mikler védését követően, de szerencsére nem történt probléma senkivel. 40. perc, Veszprém, Szeged, 28-23, támad a Szeged, mi meg megyünk Felcsútra.
3: A 11. percben jár a Ferencváros Felcsúti találkozója, a Puskás Akadémia FTC mérkőzés. Egyelőre helyzet nem volt egyik oldalon sem, jó rész mezőnyjáték folyik, most épp egy Felcsúti kirúgást figyelhetünk. Harutyunyán passzolta le Lehockinak, a kapus aztán kiteszi a jobb oldalra gollához, gollal 16-os sarkától íveli előre. Kern meg is tudja csúsztatni, de pontatlanul Gomez csap le a labdára, hiába sprintelt Dárdai. Gomez előnyösebb helyzetben volt, és a kezdőkör környékéről hazadta végül Dibusznak a labdát, Dibusz pedig feljátszotta már Ramakersnek. Gomez, aztán Kadu kapja a bal oldalon, átlépi a felezőt, ott az oldalvonal mellett a brazil szélsővédő, de aztán mégiscsak visszafele gurítja Gomeznek a labdát. Most már Árzanin állott az oldalvonalnál, ahol az imént még Kadu helyezkedett, ő is csak hátrafele tudja tenni Gomeznek, most Árzani visszakapja és elveszíti a labdát, ott aztán talán visszaszerzi, Korbu segítségével próbálja megtartani a labdát Árzani, és végül Korbu az, aki ki tudja hozni a sűrűjéből, és vissza tudja tenni a védelembe Gomeznek. Most Josephet is beveszik a játékba, visszalépett a támadó egészen a felezőig, Vargának teszi ki, Varga az étténynek ide az oldalvonalra, ő rárúgja Kernre, Kernről kipattan, Osvát végezhet majd el egy bedobást. 13. perc, továbbra sincsen gól, de még csak helyzet sem Felcsúton, Puskás Akadémia Ferencváros 0-0, kézilabda Székesfehérvár.
2: 42. perc kezdődik hamarosan, és most Gáncs Pető elvégzi a szabad dobást. Remélé egyébként betalál, csak már rég szólt a síp, és azt nem hallotta meg a francia jobb átlövő, most

0: Éppen Cindriccsel cseri a helyet, és ő kerül középre, Cindriccs pedig kihúzódik a jobb átlövő pozíciójába, Adel kilép a falból, oda teszi a labdát Hesámnak, aztán Cindriccs középen egy forgás után beviszi, belövi, és azt mutatják a játékvezetők, hogy ez csak szabad dobás, és azért nem adják meg, mert ugyan szabálytalankodtak vele szemben, de ő meg, a horvát irányító, ellépte. Úgyhogy megint jöhet majd a Veszprém szabad dobással, hát ez nem tetszik. A meg nem adott gól a veszprémi közönségnek. Remili bemegy, ellövi, megint gól, de most valóban korábban szólt a síp.
1: Cindriccs az imént azt mutatta a mutató, valamint a középső ujjával, hogy ez a második olyan gól volt, amelyet elvettek tőle. Hát most Remili mutathatta volna a hármat. Na, de aztán végül csak Hesham eljutatja Miklár kapujába a labdát. 6 gól közte megint 29-23-ra vezet a Veszprém. Ezt már nem veszi el senki. Lukács odaadja. Jó a passz, de jó a védekezés is Pesmálbektől. Horiha próbált meg beforogni, de nem sikerült neki. Törlés. 43. perc. Veszprém, Szeged. A férfi kézilabda szuperkupa döntőjében 29-23. Felcsút Regős László Pál.
2: A 14. percben jön az első csere a mérkőzés ellen, és József Sántik áll le a pályáról. Kapott egyet itt 5-6 perccel ezelőtt, egy kemény becsúszás, talán Kern volt az, aki odaért, de a labdát találta el, tehát szabályos volt Kern megmozdulása, ennek ellenére persze Józsefnek fájhatott, és most néhány perccel később leült a földre, és lesántik áll a pályáról. József helyét pedig ifjabb lisztes Krisztián veszi át a Ferencváros támadó sorában. A találkozó pedig folytatódik, Rámakers passzolta le Gomeznek a labdát, aki a bal oldalra Kaduhoz játszotta. Kadu visszaadja Gomeznek, a felcsúti játékosok saját térfelükön, Német és Lukács is ott a felezőnél, a két támadó, most aztán végül a bal oldalon próbálkozik az FTC, Árzanén lendületből vezetheti rá a felcsútiakra, elpattan tőle a labda, Korbuhoz kerül, Korbu 20 méterről nem lő, inkább a jobb oldalra teszi ki Osvátnak, Osvát beíveli, nem is tűnik ez rossznak, egy picit volt maga Zakariászennek, de kihoz kerül a kipattanó, Korbu csap le Rádárdaitól, elveszi, aztán Kadu íveli be ballal, jön a kapujából, lehoz ki és elboxolja az ötösről, végül Lukács rúgja el a 16-os környékéről a veszélyzónából, a labda pedig visszakerül a ferencvárosi térfélre Gomezhez. 15. perc, negyed óra telt el a találkozóból, Puskás Akadémia Ferencváros 0-0 kézilabda.
0: Mindennel próbálkozik a Szeged, de nyugodtan mondhatjuk, hogy semmi nem jön be. Most a 7-6-1 támadó játékból üres kapuba talált be a Veszprém, és már 30-23-ra 7 góllal vezet. Hát hazudnék, ha azt mondanám, hogy most kezd elúszni a hajó, mert ez a hajó már rögtön az elején, az első néhány percben, amikor 6-1-re és 7-2-re vezetett a Veszprém, elúszni látszott a szegediek számára. Néha ugyan felhúzták a vitorlát, és kicsit közelítettek a Szeged a Veszprémhez, de hát ez különösebben sokat nem számított. Most Rosta befordul, belövi, 30-24. Mikler visszaér a kapuba, úgyhogy nem fogják üres kapu ellen befejezni a támadást. A veszprémiek megrángatja Totó alaposan Nedim Remilit, majd lesegíti a földre, onnan pedig föl. Remili egy kicsit csapkod dühében, de így is 6 góllal vezet a Veszprém a Szeged ellen, és már csak 16 perc van hátra a mérkőzésből.
1: És elvégezték már a szabaddobást, de még arrébb kellett hozni, úgyhogy Lenn kezében a labda. Mégsem lehet elvégezni azért ilyen gyorsan, Adel hiába fürge, és odaadja most már Cindriccsnek a labdát, aztán Remili kapja meg, ő is megjáratja saját kezében. Hesham, Cindriccs, Remili a labda útja, aztán megint Hesham, kiátsza bal oldalra Cindriccsnek, ez talán belemenés, inkább 7 méteres, akkor valószínűleg belül állt már, sőt biztosan akkor már belül állt a szegedi játékos Szilágyi, és akkor Mikler háríthatja majd Lenn lövését, vagy érkezik vissza Deszka, aki kihagyta az első 7 méteres, Deszka lesz az majd, aki most akkor megint elvégzi ezt a büntetőt a 45. percben. Ezt még akkor gyorsan megvárjuk. Mikler már a kapuban, Deszka már megkapta a labdát, és akkor a szagatott vonalról most sétál oda a 7-es vonalra. Totó még azért egy picit odarúgott Deszkának, de hát nyilván ők azért jól ismerik egymást. Deszka egy lövőcsát követően pedig a bal alsóba pattintja a labdát. Miklernek esélye nem volt. 7 a különbség közte, 31-24-re vezet a Veszprém, negyed óra van még a találkozóból. Nem áll jól a Szeged szénája, de hogyan áll a Ferencvárosé, vagy éppen a Puskás Akadémiájáé? Regős László Pál.
2: pontosan ugyanúgy, továbbra is 0-0 az állás, azért az FTC mezőnyfölényben játszik, és ha helyzet, igazán nagy helyzet nem is alakult ki továbbra sem, egyik oldalon sem, valamivel veszélyesebbnek mondható a Ferencváros. Most például Kadu Ivelibe bal oldalról, Lisztes tovább csúsztatja a lábával, ez így Varga Zétényé lesz, aztán Ramakers rúgja rá talán Lukács kezére, de Lukácsról kipattan, úgyhogy végül bedobás, a kezezést nem vették észre, vagy nem ítélték szabálytalannak a játékvezetők. Ramakers hajítja vissza Gomeznek, Gomez Nagy Ádámot játsza meg, Nagy a felezőnél keresi a passz lehetőségeket, végül Gomezhez passzolja oda bal kezére, Gomez farkas szemet néz egy pillanatra Dárdaival, aztán végül ő sem vállalkozik nagyot, visszaadja Ramakersnek. Most már Osvát az, aki Varga Zétényt hozza játékba a jobb szélen, jó a váltás Zakariassennel, Varga elindul befelé és indítaná Lisztest, ez hosszúnak tűnik és hosszú is, Lehocki maga biztosan veszi át, még fel sem kell vennie, mert hogy annyira messze vannak tőle a ferencvárosiak, most csak oda Lisztes, Lehocki pedig felkapja a labdát a földről. A 19. percben tehát ismét jöhet a Puskás Akadémia 0-0 a mérkőzés állása, a szó pedig most ismét Csesztegi Balázsé és Alasz Gergőé.
0: 31-25-re vezet a Veszprém, Szilágyi talált be egyébként a szegediektől ismét, nagyon jól játszik, most pedig Remili adja el, de végül aztán meggondolja magát a játékvezetői páros, és még kap egy szabad dobást a veszprémi együttes. Xavi Pascal pedig leteszi a kis időkérő táblácskáját, 14 percnél valamivel kevesebb van hátra még a mérkőzésből, úgyhogy egy villámkapcsolás Marosán Györgyhöz, hogy Gyuri, mit látsz a Szegedenben azon kívül, hogy a második félidőben Szilágyi például sokkal jobb teljesítményt nyújt, mint Sostarics, ennek ellenére a Veszprém kicsit olyan érzésen van, hogy akkor tesz közé néhány gólt, amikor akar.
3: Pontosan ezzel akartam kezdeni, hogy számomra a legörömtelibb a Szeged játékában és teljesítményében a Szilágyi Benjamin játék, aki 4 lövés 4 gólnál tart, és nézzen, egyszerűen nem tud vele mit kezdeni. A Veszprém pedig, igen, amikor egy kicsit szorosabb lenne és közelebb jön a Szeged, akkor vált sebességet és gyorsan újra közé teszi azt a biztonságos 6-7 gólt. Támadójátékot tekintve a Veszprém könnyedén találja meg egész mérkőzést, tekintve a beálló játékosait. Sokszor itt a második félidőben is volt, miután Mikler Land pályára lépett és Zitzert fogott Pesmálbeknek, hogy gyakorlatilag a fogót nem adták rá a védők Pesmálbekre. Tehát mindenképpen, ha a Szeged szempontjából nézünk, akkor a beálló körüli védekezésben jócskán van még mit dolgozni.
0: Köszönjük szépen, Pesmálbek fogja majd elkezdeni a játékot.
1: A 47. percben 31-25-re vezet a Veszprém a Szeged ellen. Remilinél már passzívnál a játék, Hassem jó a bejátszás. Len, hát mintha fejbe dobta volna Miklert. Nem tudom, hogy megnézik-e majd utólag, de egy gyors kontratámadásból már is eredményes Jelinics. 31-26 a 47. percben 5 góla különbség vezet a Veszprém a Szeged ellen a férfi kézilabda szuperkupa döntőjében. Menjünk át felcsútra a Regős László Pálhoz.
2: Ahol a 21. percben Kadunak kell észnél lennie, előre is vágja a labdát ott a 16-os környékéről a Ferencváros bal hátvédje, de ez csak a felcsúti Duarte-ig jut, ő visszaadja a védelembe, most már Harutyunyánnál a labda, aki a bal oldalra Brandonhoz passzol. Saját tér felén a Puskás Akadémia bal hátvédje, de nem tudja előre fele játszani a labdát, inkább ő is Harutyunyánt választja, aki továbbadja Gollának, őt megtámadja Lisztes, de Golla hidegvérűen továbbadja Okekének. A középpályás most visszahúzódott oda a védelembe. És jól is játszotta meg végül ott a jobb oldalon Dárdait, és most már Lukács az, aki kiteszi a jobb szélre, és mi Dárdainál a labda, majd megint Lukács, már a ferencvárosi térfélen a Puskás játékosai, Duarte kapja a felezőnél, visszapasszolja Harutyunyánnak, Harutyunyán pedig egyből ki dobja a bal oldalra, ahol Németh András indulhat, és vezetheti rá vissza záró Varga Zétényre a labdát, egy az egyet nem vállal most Németh, inkább Kentnek passzol, Kent pedig vissza Harutyunyához, Harutyunyán átfordítja a jobb oldalra, a jobb oldalon Orján veheti át, Orján sem tudja előre fele játszani, mert nagyon higgadtan és ésszel zárt vissza a teljes ferencvárosi csapat, úgyhogy a felcsútiak egyelőre nem nagyon tudják a védelmükből előre fele hozni a labdát. Na talán majd most, amikor Brandon feljátsz a Németnek, Németh viszont fennek a Dramakersen, a labda kimegy végül Varga Zétényről, dobhat a Puskás Akadémia a mérkőzés 23. percében. 0-0 továbbra is az állás a Pancsó Arénában. Mi a helyzet Székesfehérváron? Kézilabdával folytatjuk.
0: Háromra jöhetett volna fel a Szeged, sőt, most is háromra jöhet fel. mert hiába szerzett labdát a Veszprém, és ment végig Deszka, Miklár óriás itt védett, úgyhogy 11 és fél perccel a vége előtt, 31-27-nél akár 3 gólra felzárkózhat a szegedi együttes. Egyébként van egy olyan érzésem, hogy most megint mintha elvesztették volna a fókuszt, a veszprémiek kevésbé koncentrálnak, és ahogy ezt Olasz Gergővel beszéltük itt a kapcsolás alatt, nincsen sem fog igazán komolyan labdát, de az első fél időben is volt egy ilyen szakasza, és amikor kellett, fogod gyorsan 2-3-at, vagy összekapta magát a Veszprém, és megint közé tette ezt a 5-6 gólos különbséget, majd kiderül, hogy ebben a fél időben is tudja ezt csinálni a szegedi együttes. Szabad dobás majd a törlés után, amelyet Rosta fog elvégezni.
1: És 7-6-ra jön fel a Szeged, két beállóval, Totóval, valamint Rostával. Szandel a jobb átlövő, Fazekas a bal átlövő, a bal szélén Jelinics, a jobb oldalon továbbra is Szilágyi, és Lukács irányít, a kapu üres természetesen, mert 7-6, tehát üres kapuval támad a Szeged. Jó a passz Szandeltől Lukácshoz, Lukács át, mintha ellépte volna, de a játékvezetők most nem ítéltek szabálytalanságot, aztán Szandel, Lukács most kiteszi a bal oldalra Jelinicsnek, és Nielsennek megint nem sikerül hárítania, Miklár pedig visszajön a kapu a három közte, 31-28, Cindrics nem tud betörni, Hesán be tud, de kihagyja, viszont hetest ítél a játékvezető, Miklárnek kell akkor megint hárítani, és ha ez előzőt Deszka belőtt, akkor minden bizonyal most is Deszka lövi majd az 50. percben.
0: Ha csak hát, nem Imre Bence, mert ő állott a vonal mellett, de most már Deszka lövi. De azért Imre Bence jön a pályára egyébként, Janis Len helyett. Nézzük Deszkát, egy lövőcsel, ojjajjaj, azért ezt csuklóval nagyon szépen ráhúzta Mikler fejére, nem Gergő?
1: Nagyon ügyes volt Deszkától, 5. gólja ezen a mérkőzésen, 32-28, 10 perc van még a találkozóból, 4 gól a Szeged hátránya a Veszprém ellen a Szuperkupa döntőjében. Felcsúton mi a helyzet?
2: Gól továbbra sincsen, és igazán nagy helyzet sem adódott egyik csapat előtt. A 25. percben járunk, szabadrugáshoz jut a Ferencváros saját 16-osán belülről, Rámakers borították fel a hazaiak, vélhetően Dibusz fogja majd elvégezni ezt a szabadrugást. Egy szögletet követően történt a szabálytalanság, és mivel a szögletnél nagyon reklamált Kadu, hogy szerinte kirúgásnak kellett volna következnie, a játékvezető Antal Péter sárgalappal jutalmazta a Ferencváros hátvédjét, úgyhogy megvan az első sárga a mai mérkőzésen, amelyet tehát Kadu kapott. A 26. percben most Gomeznél a labda a saját térfelének közepén. Ramakers már megtámadja Lukács, Ramakers így kiteszi Osvátnak. Osvát az oldalvonal a párhuzamosan íveli föl Varga Zétén, pedig jól csúsztatja meg. Lisztes törhet ki a védelemből. Golla mellett elviszi a labdát, egy átívelt labda a bal oldalra, ez egy picit hosszú Árzaninak, de még bent tartja az oldalvonalnál, visszaadja Kadu. Kadu Korbut játsza meg, el is lőheti akár Korbu, jön is a lövés, levágódik Kernről, és oda pattan a bal oldalra vissza, egészen Árzanihoz. Árzani Nagy Ádámnak passzolja a labdát, Nagy egy remek mélységi passz most tovább Kaduhoz, Kadu forgulódik, most teszi tovább, ez pontatlan, Brandon vágja előre, vágja ki a pályáról a labdát. 26. perc, Puskás Akadémia Ferencváros, továbbra is 0-0, ismét irány Székesfehérvár, kézilabda.
0: Itt 33-29, az 51. perc vége felé járunk, és ismét áll az idő. Elcserélte magát egyébként a Veszprémi együttes, úgyhogy ha jól látom, akkor talán Pesmálbeknek írták fel a második két perces kiállítását, ami azért nagy veszteség a veszprémi csapatnak, meg ha ilyen ideges lesz Pesmálbek, akkor a Metarénának is a kispad nagy veszteség lesz, mert jó nagyot rácsapott az egyik székre, aztán utána lecsüccsent Dragán Pesmálbek. A szabaddobást pedig most már azért csak elvégezheti a Veszprém, el is végezte Fazekas, és a 7 az 5 elleni játék, ugye hát magyar válogatottól láttuk ezt nagyon sokszor bejött, és sokszor nem jött be. Lukács, Szandel, megint Lukács, és ahelyett, hogy betette volna a falba, Szandelnek teszi tovább, pedig egyébként ott állt egyedül Totó, választhatta volna Rostát is, de nem merte betenni, nehogy elhalásszák a labdát, szabaddobást kapnak a szegediek.
1: Lukács irányít még mindig, oda passzolja most a labdát Fazekasnak, aztán megint Lukács, Fazekas, oly, most szép ez a passzcsel, és jön a Nielsen védés, Totó ismét, ezt is védi Nielsen, most két nagy védés a dán kapustól, bizony, azért ő tud ilyeneket, láttunk tőle már ilyeneket, és reméljük, hogy Szegeden is mutat még majd ilyeneket. akár a Bajnokok Ligájában is. Most a szegediek kárára tette mindezt. 1 perc 18 másodperc maradt még Pesmálbe kiállításából. Marad a 7, az 5 elleni támadás vezetés a Szegednél. Most már megkapta a labdát Rosta, két beállóval, Totóval és Rostával. Szandel, Lukács, Fazekas hátulról. A jobb oldalon Szirágyi, a bal oldalon pedig Jelinics próbálhat meg gólt szerezni a szegedieknek, hogy ismét csak 3 legyen közt. Tehát Lukácsot megint lerántják. Nem tud egyszerűen ott betörni. Időkérés. Úgyhogy villámgyorsan menjünk Marosány Györgyhöz. 8,5 perc maradt már csak a találkozóból. A Szeged még mindig egy picit ötlettelennek tűnik.
3: Így van, és ezt jól jelzi, hogy 50 másodperce létszámfölényben vannak. 7 az 5 ellen támadnak, és nem találják a rést a veszprémi védekezésben. Most ez az utolsó szalmaszál, azért is kért a Pellegrini időt, mert még ebből az előnyből, ha ki tudnának valahogy jönni, ugye ilyenkor mindig ugye miről beszélünk, amikor létszámfölény, vagy 2 gólos előnnyel, ha kijössz, az egy tökéletes létszámfölény. Most ha ezt teljesíteni a Szeged, akkor nyílt lehetne a végjáték. Érdekesség, hogy Nielsent nem cserélte Xavi Pascal. Még a túloldalon volt kapuscsere, komoly teljesítményjavuláshoz vezetett a csapatnál Miklán Roland érkezése. Nielsen nem olyan találkozott labdával, és mégsem érkezik át Pellegrini a kapuba.
0: Igen, hát ugye a két szegedi kapusnak összesen 10 védése van, testvériesen elosztva, még Emil Nielsennek összesen 6, és így vezet 4-gyel a Veszprémi együttes a Szeged ellen, de most menjünk szerintem felcsútra Regős László Pálhoz.
2: Ahol a 30. percben járunk, Lisztes hosszan ugratta ki nagyot, Nagy Ádámot, így a labda Lehockihoz kerül, a Puskás Akadémia kapusa pedig már feljátsza a 16-osra visszahúzódó, az Duarte-nek a labdát. Duarte visszaadja Harutyunyánnak az ő előreívelését, Ramakers fejeli el üres területbe, Kadu gyűjti be végül, és egyből indítja is Árzanit. Árzani versenyt fut Okekével, Okeke picit erőszakosabb, mint a ferencvárosi szélső, aztán viszont rossz megoldást választ, kisarkalja a pályáról, dobhat így a Ferencváros a 16-os magasságából, a bal oldalról Árzani Zakariassennek dobja, aztán visszakapja Árzani, és hátra teszi egészen a védelembe Gomeznek. Gomez Ramakershez továbbítja, Ramakers felnéz, megállítja a labdát, visszaadja Gomeznek, aztán előttük ott a középpályán Kierné Korbu is, és Nagy Ádám is, de elég sűrű ott a felcsútiak térfelének a közepe, úgyhogy Gomez inkább a bal oldalra passzolja Kadunak, Kadu visszaadja a feladónak, most már Ramakersnél a labda, egészen a ferencvárosi térfélig, annak is a közepéig üldözte a FTC védelmét a Puskás Akadémia letámadása, Lukács és Németh András, valamint Dárdai zavarta az ellenfeleket, és meg is lett az eredménye, mert hogy hátra került a labda Dibuszhoz, Dibusz ívelése pedig kiszáll a pályáról, bedobással jöhet a Puskás Akadémia a jobb oldalról, de már a ferencvárosi térfélről, Orján kezében van a labda, ketten hárman is kérik, most már számol vissza Antal Péter, úgyhogy Orjánnak sietnie kell, most hajítja be a labdát, viszont a Dárdaitól visszakapott passz már kimegy a pályán kívülre, most már a Ferencváros dobhat. A 31. percben továbbra sincsen gól, és továbbra sincsen nagy helyzet a Pancsó Arénában, Puskás Akadémia Ferencváros 0-0, irány Székesfehérvár, Cseszregi Balázs és Olasz Gergő.
0: 34-31 a Veszprémnek, jön egy veszprémi 7 méteres, de azt beszéltük itt Olasz Gergővel, hogy Szilágyi Benyámin egészen parád, és nyugodtan lehetne a meccsembere, főleg ha esetleg valami csoda folytán a Szeged még itt az utolsó 6,5 percben esetleg megfordítaná a mérkőzést, ugyanis a második félidőben állt be, 7 lövésből 7 gólnál tart a szegedi jobb szélső, egészen parád, és amit mutat. Portner jött be deszkával szemben a 7 méteresre, egy lövőcsel deszkát, és megint megpróbálta azt, amit eljátszott Miklerrel, de Portner tudta, hogy ez következik, és belekapott, így aztán akár 2 gólra is felzárkózhat a Szeged.
1: Az 54. percben, úgyhogy még bőven volna ideje az egyenlítésre is, 6 perc egészen pontosan, ami még hátra maradt idő, és támad a Szeged. Lukács forgatja ki a jobb oldalra Sandelhez, aztán megkapja Fazekas is a labdát, a szakadtottnál már Sandel, vissza Lukácsnak, Lukács még nem szerzett gólt a mai mérkőzésekből, de egy gólt már szerzett, és gólpassza viszont rengeteg van, most pedig Rosta volt eredményes, 2 gólra zárkózik a Szeged, úgyhogy még 6 perc van a találkozóból, aztán Pesmálbek, Mikler, majdnem hárította a rutinos kapus Pesmálbek próbálkozását, beleért, de aztán a testéről bepörgött a gólvonalon túlra a labda, úgyhogy megint három közte, úgyhogy 5,5 perc maradt még a találkozóból. 35-32-re vezet a Veszprém a Szeged ellen a Szuperkupa döntőjében. 7-6-ban támad a Szeged, de villámgyorsan menjünk Regős Tászlópához.
2: Fejcsúton továbbra is 0-0, de megvolt az első helyzet, az első nagy helyzet, méghozzá ferencvárosi lehetőség. Mindjárt mondom, mi történt. Most viszont figyeljünk arra, hogy Árzaninál a labda a 16-os sarkánál. Árzani ellövi, mellé megy ez is. 33. perc, Árzani is mellé tüzel, ahogy két perccel ezelőtt, vagy egy perccel ezelőtt Lisztes Krisztián egy szólót követően, még a 16-oson belül egy lövőcsellel elküldött egy védőt, aztán végül 15 méterről ballal a bal alsó mellé lőtt, most pedig Árzani a bal összekötő helyéről tekert a felcsúti kapu mellé, úgyhogy talán most éredezik picit a Ferencváros támadójátéka, de meg is pattant Árzani lövése, úgyhogy szöglet következik, Kadu fogja elvégezni a jobb oldalról. Ott van mellette Varga is, Kadu viszont úgy tűnik, inkább beadja, így is van, jól jön középre a labda, ott a fejes, Lehocki fogja meg. Gomez fejelhetett 6 méterről, Lehocki azonban magához ölelte, marad a 0-0 a Pancsó arénában, mi pedig megyünk vissza Székesfehérvárra.
0: 4,5 percnél valamivel több van még hátra, 4 perc 35 másodperc, 35-32-re vezet a Veszprém a Szeged ellen, de törlés, úgyhogy mi meg megyünk a stúdióba Marosán Györgyhöz. Mit vársz a következő 4,5 perctől, fordíthat-e a Szeged?
3: Óriási csoda lenne, ha sikerülne fordítaniuk, vagy legalább döntetlenre menteni. Azért ezt egy 3 gólos előny 4,5 percre a vége előtt már a Veszprémre tudja menedzselni véleményem szerint, de nagyon jó karakter tudott a Szeged, hogy egy ilyen végjátékra tudott megérkezni, ez a, abszolút az ő dicséretük.
0: Ráadásul Hessem hibázott lövést, de azért visszaért, és hátulról rá is nyúl egy picit Lukács kezére, Lukács eldőlt, de a labda a szegedieknél marad, és folytathatják a játékot, majd a törlés után. Gergő?
1: Az 56. percben valóban érkezik a törlés, és Rosta is érkezik a pályára, ami azt jelenti, hogy megint üres kapuval támad majd a Szeged 7-6-ban, hiszen nincsen kiállítás Veszprémi oldalon. A Veszprémi védelemben azért még mindig ott van Hesham, Deszka, Alizein, ott van Pesmalbek, és akkor Remili, valamint a jobb oldalon Eldera, ezzel szemben a szegedieknél fent van Szilágyi, aki remek teljesítmény nyújt, és a legeredményesebb mezőnyjátékos, sőt a legeredményesebb játékos, ugye a mérkőzésen. A jobb szélen ott van Sandel, Lukács és Mazekas, a két beálló, Rosta, valamint Totó, és a bal oldalon még Jelinics. A bejátszás viszont pontatlan Lukácstól, Nielsen nem lövi rá, de hát nem tudott visszajönni Mikler. Hát most mit, hogy váltott a Szeged, nem lőtte rá a Veszprém. Egy kicsit érthetetlen módon, de egy szempontból megérthető módon, hiszen nem kell kapkodnia az építőknek. És ha most gólt szerezne mondjuk már a Veszprém, akkor 3,5 perccel a vége előtt a 4 gólos előny az gyakorlatilag a mérkőzés győzelemmel érne föl. De hát most áll a játék, úgyhogy mi menjünk fel csútra.
2: 6. perc, Puskás Akadémia Ferencváros továbbra is 0-0. Az elmúlt 1-2 percben egy korbulövést jegyezhettünk fel a ferencvárosi középpályás ballal tekert kapura, de Lehocki ezt a próbálkozást is könnyedén fogta, viszont legalább már láttunk kapura lövéseket, mint a Pancsó arénában. Nagy Ádám teszi be, pont épp Korbunak ott a felezőnél. Korbu tovább pöcköli Árzanihoz, Árzani Kadu hátta mögé passzol, így lealassul a ferencvárosi támadás, visszakerül a labda egészen Gomezig, a középhátvéd pedig sétál most felfelé vele, Német András közelít hozzá, úgyhogy Korbu inkább megáll, és átteszi a jobb oldalra Rámakersznek. Rámakert felpassza, megtalálja Lisztest. Lisztes a fejcsúti térfél közepén, most már a jobb oldalra sodródik ki, ahol Osvát is ott van, és meg is kapja a labdát Lisztestől. Osvát továbbadja, vagy visszaadja Rámakersznek a védelembe, hogy aztán visszakapja a közép hátvédtől. Az oldalvonalnál most már Varga Zétény avatkozik játékba, aki visszaadja Rámakersznek, visszahúzódik a Puskás Akadémia egészen a saját tér felére. Német András most ott a kezdőkörben próbálja megzavarni Gomez, de Gomez nem zavarodik meg ettől, inkább Rámakersznek passzolja, ő megtalálja Nagy Ádámot, Osvátot is beveszik a játékba, hát magabiztosan passzolgatnak ide-oda a ferencvárosiak, de a támadókhoz nem nagyon jut el most a labda, de talán most ott a bal oldalon Zakariessenhez, igen, így is van, Zakariessenre kilép golla, már az alapvonalnál jár Zakariessen, visszacserezne a jobb lábára, Orján azonban elcsípi a labdát, és el is hozza onnan a veszélyzónából, aztán viszont őt is szereli. Visszakerül a labda az FTC-hez. Nagy Ádám a felcsúti térfej közepéről íveli fel a 16-oson belülre. Varga Zétény tenné tovább, ott van Lisztes előtt, Lisztes tol még egyet, elpiszkálják előle, ez így Osváthoz kerül, Osváth lő fölé. 38. perc, kirúgással folytatódik majd a mérkőzés. Puskás Akadémia FTC továbbra is 0-0. Mi a helyzet Székesfehérváron? Cseszlegi Balázs Olag.
0: Itt 2 perc 35 másodperc van hátra, és akár 2 gólra zárkozhatott volna fel a Szeged, de elpuskázták ezt a támadást. Pedig egyébként Mikler Roland valóban akár meccsdöntő tényező is lehetne. Nagyjából 50%-on áll, egészen hihetetlen formában véd. Amióta beállt, lehet, hogy kicsit előbb cserél Appelgren, akkor még szorosabb itt a végjáték. De hát még így is csak 3 gól a különbség, és 2 percnél valamivel több van hátra, 2 perc, 5 másodperc. Egybejátszás, Adélt azonban 3-an csomagolják össze, Totó Sandel, illetve Szilágyi Benjamin, aki gyakorlatilag reményt adott ennek a szegedi csapatnak, hogy a második félidőben akár még meg is fordítható, vagy legalábbis utolérhető a Veszprémi együttes, és megint törlés és törlés után folytatódik a játék, Adél kezében a labda.
1: Hátrapasszolja most Elderának, aztán Remili kapja meg a jobb átlövő pozíciójában, tovább Hesámnak, Hesám Elderának, Elderán lő, Mikler véd, megy egy gyorsan valaki, megy Szilágyi, de aztán Sandel kapja, Lukács vissza, picit lelassult a támadás, de Lukács most remekül tört be, és 2 gólosra csökkenti a különbséget, úgyhogy még 1 perc és 40 másodperc hátra van a mérkőzésből. Hát a veszprémiek most már egy picit azért lassítanak a tempón, próbálják húzni az időt is. Ez természetesen ilyenkor egy okos döntés, nem kell kapkodni, de a játékvezetők meddig engedik vajon, és mikor rendelnek el esetleg passzívot. Na most 2 nagyon jó védekezés kéne legalább a Szegedtől, és aztán 2 gól is, úgyhogy nem olyan egyszerű ez a helyzet, úgyhogy már csak 1 perc és 10 van hátra. Elderá, elővi, 7-es. Mackovság nagyon mérges, Sandel nagyon mérges, Totó pedig talán elismeri vétkességét, 7 métereshez jut a Veszprém csapata úgy, hogy 1 perc és 10 másodperc van hátra, és a különbség 2 a két csapat között. Imre Bence kezében most a labda. Az első fél időben kihagyott egy 7 méterest, ahogyan kihagyott Deszka is egy 7 méterest, de azóta Deszka 2-t belőtt, majd most megint kihagyott egyet. Portner védte, most pedig akkor Imre Bencén a sor megint. Portner vele szemben. Imre egyet lendít, aztán a második mozdulattal okosan elpattintja Portner lába alatt a labdát. 3 gól megint a különbség. 66 másodperc van még a mérkőzésben. Azt hiszem eldőlt a találkozó sorsa, de időkérés van, úgyhogy menjünk át gyorsan felcsútra, hiszen ott is az első félidő hajrájában jár a mérkőzés.
2: Kereken 40 perc telt el, szabadrugáshoz jut a Puskás Akadémia saját tér feléről. Az állás továbbra is 0-0, az elmúlt percekben helyzet nem alakult ki egyik oldalon sem, de az első félidő eddig azért ferencvárosi fölényt mutat, mezőnyfölényt, a kapuralövésekben is és a labdabirtoklásban is látszik a ferencvárosiak teljesítményén, hogy ma egyelőre legalábbis jobbak, mint a pályaválasztó Puskás Akadémia. Okeke felpasszát lefülelik a vendégek, mégpedig Árzani az, aki egy picit le is lassít, így nincsen gyors ferencvárosi kontra, ráadásul Árzanitól elpattan Orjánhoz, Orján előreíveli, ahol Kadu meg tudja csúsztatni, ez így Ramakerszé lesz. Ramakersz a kezdőkörből egy léptekkel indul előrefele, feljátsza a középpályára Zakariasennek, illetve Korbunak, bocsánat, Korbu visszaadja Ramakersznek, visszahúzódik a teljes felcsúti csapat, így nem is nagyon talál utat Ramakersz, és azt hiszem az időkérés közben véget ért Székesfehérváron. Puskás Ferencváros 0-0, Székesfehérvár.
0: A pillanatban kezdődik az utolsó 66 másodperc, szegedik ezeken a labdati, 36-33-ra vezet a Szeged, természetesen 7-6-oznak, hiszen most már mindent meg kell próbálni. Szilágyi bemegy, és ezt is belövi, egészen hihetetlen, szinte nulla szögből, de hát már csak 50 másodperc és 2 gól a Veszprém előnye.
1: De nem megy fel a Szeged, ami számomra viszont érthetetlen, most indul el Jelinics, Remili kapja a labdát, Adél még mindig maradnak hátul, most jön az időkérés természetesen a Veszprémiektől, 36-34-40 másodperc van még hátra. Marosán Györgyhöz menjünk akkor most, mind a két csapat elhasználta már az összes időkérését. Talán a Szeged szempontjából a legnagyobb pozitívum Szilágyi Benjamin.
3: ő és Miklán Roland? Tehát az ő kettőjük teljesítménye jelentette azt, hogy a csapat olyan magasságokba tudott emelkedni, itt a 50 másodpercen a vége előtt is kis túlzással nyílt a mérkőzés, mert nyilván ez már csoda kategória lenne. A döntetlenre mentenének, de jó ezt látni, hogy ilyen extra teljesítményekre képes ez a két játékos, hiszen ez előremutató a Bajnokok Ligája kezdete előtt.
0: Jó ezt hallani, és tényleg ahogy a meccset kezdte a Szeged, attól lehetett félni, hogy egy végtelenül unalmas szuperkupa döntőt látunk. Végül nem lett az egyébként, de alapvetően mégis kettővel vezet a Veszprém, és azt lehet mondani, hogy ez a kettő azért eléggé magabiztos. És ha jól látom, akkor 7 mezőnyjátékossal fent a Veszprém, ez gondolom az ember fogásra válasz, hiszen így mindig lesz egy embere szabadon a Veszprémi együttesnek, ellenben ha eladják, akkor bajba kerülhetnek. Eldera le a szélre, beviszi Deszka, és a rövid csaroknál belövi, ha valakiben lett volna Kétely, a 37. Veszprémi gólt, és ezzel minden előtt 37-34, Lukács Röd szedi össze a labdát, Szilágyi ezt most azért nem viszi be, lerohan Mikler, most jön Rosta, de már csak 10 másodperc van hátra a mérkőzésből. Lukács, Sandel, Zitzer, nem bocsánat, Mackovsek, Zitzer belövi, és ez a vége. A férfi szuperkupát 2014 és 2015 után is a Veszprém nyerte, miután van Veszprém OTP Bank, Pik Szeged 37-35. A szó pedig innentől kezdve Regős László Pálé Felcsúton.
2: Köszönöm szépen, a 44. percben járunk, 0-0 az állás a Puskás Akadémia Ferencváros mérkőzésen, a labdarúgó OTP Bank Liga 6. fordulójának záró találkozóján, és most épp áll a játék, mert hogy a Puskás balhátvédje Brandon Ormond Ottville a földre került, érkezik hozzá az orvosi segítség. Eddig a Puskásnak a támadásai azért hagynak maguk után ki vetni valót, nem sokszor jutottak el a ferencvárosi 16-osig, Dibusznak védenie kapuralövést még nem is kellett, szögletnél volt már, hogy figyelnie kellett, de kapuralövés nem érkezett a kapujára, ellenben a túloldalon Lehocki már több védést is bemutatott, többször oda kellett figyelnie, például egy disztes lövésnél, akkor ugye mellé ment a labda, de Gomez fejesét néhány perccel később, majd Korbu lövését is meg kellett fognia a Puskás Akadémia fiatal kapusának, majd volt egy Osvát próbálkozás, ott is oda kellett figyelnie, résen kellett lennie, azonban ezt megtette, úgyhogy egyelőre nincsen gól, és lassan letelik a rendes játékidő. 15 másodperc van még hátra a 45 percből, és akkor kiderül, hogy mennyi lesz a hosszabbítás itt az első félidő végén, amely majd egy ferencvárosi szöglettel fog kezdődni. A jobb oldalról ívelheti be az FTC. 3 perc a hosszabbítás, ez most kiderült, Brandont lekíséri az orvosi stáb, és cserél is majd a Puskás Akadémia, Brandon helyét Farkas Bendegúz veszi át ebben a pillanatban, tehát sérülés miatt cserél a Puskás Akadémia vezetőedzője, Babó Levente is, meg kellett ezt már tennie Borbély Balázsnak is, hiszen Lenni Zsozef helyére érkezett szintén sérülés miatt ifjabb Lisztes Krisztián. Árzani szöglete tehát a jobb oldalról, hát a hosszú oldalra, van is fejes, megpattan, jön lehoz ki a kapujából, és ezt is magához öleli. Ramakers ellökte maga elől, talán pont Gomezt, és így tudott fejelni a Ferencváros belga középhátvédje. De Lehocki magához ölelte a labdát, és a fejes sem jelentett igazán komoly veszélyt a Puskás kapujára. A labda Árutyunyánnál, a hazaiak középhátvédje hazadja Lehockinak, golla kapja, aztán megint Lehocki, és ismét Árutyunyán a labdával próbálott zavart okozni Zakariasen és Lisztes is, de egyelőre nem sikerül egyiküknek sem golla. Megjátsza Duartét, a világbajnokságon is lehetőséget kapó zöldfoki játékos hazadja Lehockinak, Lehocki ívelését pedig Osvát fejeli vissza a mezőnybe. Kern kapja, aztán Farkastól elveszi Varga Zétény, támadna ott a jobb szélen az FTC, Nagy Ádám bejátsza Zakariasennek, ő visszaadja Korbunak, a visszalépő Németh András labdát szerez, most pedig már Duarténél, Duarte pedig indítja Dárdai. Dárdai a bal szélen indul elő nagy lendülettel, Korbu ered a nyomába, Korbu pedig könnyedén lesz elszereli a hazaiak szélsőjét. Ramakershez játsza be középre, aztán Nagy Ádám íveli előre. Ez egy picit vaktában, pontatlanul történt. Farkas Bendegusz csípheti el még a vonal előtt, és adhatja haza Lehockinak. Lehocki passza viszont pontatlan, Nagy Ádám szerzi meg a felezőnél, és van még egy perc a hosszabbításból. Árzani ellövi messziről, hát nem biztos, hogy ez volt a jó döntés, mert a bal oldalon érkezett Kadu, középen ott volt Lisztes és Zakariassen, a jobb oldalon Varga, Árzani pedig úgy döntött, hogy 28 méterről megpróbálja. Nem jött össze, nem sikerült. Kirúgással folytatódik a mérkőzés. 50 másodperc van még hátra a jelzett 3 percből. Lehocki ívelheti előre. A bal oldalra jön a labda, ahol Németh András veszi át. A kezére pattan a labda, úgyhogy ferencvárosi szabadrúgás következik majd. Varga Zétény kocog el a labdáért, és adja vissza Osvátnak. Osvát fogja elvégezni, hogyha eljut odáig, hogy van helye, mert hogy ott Kern is, Németh is közel volt. Most Osvát átíveli a bal oldalra, ott a Puskás jobb hátvédje Orján nyeri meg a fejpárbajt Árzanival szemben, kifejeli a labdát az oldalvonalon túlra, dobhat a Ferencváros a bal oldalról, Korbu kérne labdát a labdaszedőktől, de egyelőre nem kap, már a játékvezető is a sípjába fúj, hogy figyeljenek a labdaszedők, és végül a lelátóról kapja vissza Korbu, illetve Kadu azt a labdát, amelyet kifejelt Orján. Most már bedobja a labdát Gomeznek, Gomez megjátsza Ramakers, de Ramakers már nem tudja továbbadni, mert hogy véget ért a 3 perces hosszabbítás, gól nem született sem ebben a 3 percben, sem az előtte lévő 45 percben, úgyhogy az első fél időt követően Puskás Akadémia Ferencváros 0-0, hamarosan jövünk a folytatással. Stúdió.
4: Regős László Pálnak egyelőre köszönjük szépen a Pancsó Arénából, 19 óra 49 perc a pontos idő, és akkor hamarosan Szandi hírei jönnek, majd előtte viszont Marosán György a kézilabda szuperkupa mérkőzésekről, mert hogy most már a fiúk is lejátszották. A Veszprém végül is 3 gólos győzelmet aratott a Szeged ellen. Előzetesen azt lehet mondani, hogy ez a várakozásoknak megfelelő. A Szeged viszont, ahogy fogalmaztál, nagyon jó karaktert mutatott. Hiába vezetett 7-tel is a Veszprém, nem adták fel, kifejezetten tetszetős volt. A Szilágyi játéka meg aztán pláne egészen zseniális. Szezon elejé forma, vagy ezt hogyan, honnan közelítsük meg? Mert hogy azért itt a Veszprém koncentrációját ugye kiemelték a helyszíni kommentátorok is, hogy talán alább hagyott, amikor már érezték a nagy különbséget.
3: Igen, 2 olyan pontja is volt a mérkőzésnek. Az egyik az első fél időben, amikor a Szeged megtörhetett volna, nem tette meg az első fél időben sem, visszajött az első fél idő végére már 2-3 gólra a Veszprémhez, illetve a második fél időben is meglépett 7 góllal összesen a Veszprém, és abból is vissza tudott jönni a Szeged. 7-6 elleni játékuk igen jól működött a véleményem szerint, illetve egy döntő tényező volt mezőnyben és egy kapuban, ami azt eredményezte, hogy a Szeged összteljesítménye jócskája volt. Az egyik az Miklán Roland, a teljesítmény a kapuban, aki 50% körül védett, még Szilágyi Benjamin pedig, ha jól emlékszem, 8 lövésből 8 gólt szerzett. Ez örömteli, főleg Szilágyi teljesítmény a magyar válogatott szempontjából. Ugye Miklán Roland, amikor Pesmálbek zicserét fogta a másik fél időben, azért eszembe jutott, hogy de jó lett volna, ezt tavasszal is megtette volna a magyar válogatottban, de hát ő nem volt ott. Nyilván arról most már kár beszélni. Hát Miklán Roland, nem tudom, még hanyad virágzását fogja élni ebben a szezonban, de hogyha ez így fog menni a BL szezonban is, akkor szép reményei lehetnek a Szegednek.
4: Szilágyinak mennyi játékperce lesz? Ebből a meccsből mennyire lehet kiindulni? Mert azért komoly meccseken, valljuk meg őszintén, kevesebb lehetőséget szokott Sostarics mellett kapni, illetve azt mondanám, hogy Sostarics mögött kapni. Most ezt a 8-8-at látva a világ, mondhatjuk, hogy legjobb kapusa Emil Nielsen?
3: Hát mondjuk.
4: Okay. Tehát a világ egyik legjobb kapusa, vagy ha nem a legjobb kapusával szemben, ezek után szerintem a kérdés jogos, vagy nem? Vagy
3: te érted, abszolút hogy hol jogos, értem. Amikor lehetőséget kap, akkor él Szilágyi vele. Én még nem emlékszek rossz meccsére, és ez egyre többször előfordult. Tavalyi szezonban már be volt dobva mély vízbe, szerintem eljött az idő, hogyha nem is felezni, de egy 60-40-ben a Sostaricsal el tudják osztani majd a meccseket.
4: Papírforma a női férfi kimenetelt nézve, záró gondolatként?
3: Abszolút papírforma történt szerintem, igen.
4: Gyuri, köszi szépen, hogy a délutánunkat itt, vagy a délutánodat itt töltötted velünk. 19 óra 52 perc a pontos idő. Hamarosan egy újabb helyszín, a szlovéniai kosárlabda VB-selejtező is bekapcsolódik majd a körkapcsolásba. Előtte viszont jönnek a legfrissebb hírek, mert hogy Szandi már itt van a stúdióban.
5: Ez a körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban.
6: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Hírek a Nemzeti Sport Rádióban.
7: Guzi Blanka aranyérmes az öttusa világbajnokságon. Átalakul a lakásépítési támogatási rendszer, indul a Vekerle program. Holnaptól változékonyra fordul az idő. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok.
5: Sporthírek.
7: A labdarúgó NB egy hatodik fordulójának zárónapján a Kisvárda hazai pályán 1-1-es döntetlent játszott a Győri Eto csapatával. Ezzel a Győr továbbra is veretlen az NB1-ben. Aranyérmet nyert Guzi Blanka az öttusázók kínai világbajnokságán. Guzi egyedüli magyarként jutott be a női döntőbe, ahol az utolsó számban a lövészettel kombinált futásban előzte meg egyiptomi ellenfelét, és lett világbajnok. A férfiak döntőjében Koleszár Mihály a 8., Szép Balázs pedig a 12. helyen végzett. A lengyelországi Poznanban zajló kajak kenu világbajnokság zárónapján a kenu egyesek 5000 méteres versenyében Adolf Balázs aranyérmet nyert. Még a nőknél ugyanezen a távon Csorba Zsófia ezüstérmet szerzett. A kajakosok 5000 méteres távján Kőhalmi Elmese lett második, még Varga Ádám kormánylapátjának törése miatt feladni kényszerült a versenyt ugyanezen a távon. A délelőtti programban azonban szerzett egy ezüstérmet Varga, aki a kajak egyesek 500 méteres versenyében lett második. A nőknél Luc Anna 200 méteren szerzett ezüstérmet, akárcsak a Kis Ágnes, Nagy Bianca, Opavszki Réka, Csorba Zsófia összeállítású női kenu 4-es 500-on. És született egy bronzérem is, hiszen a Koller Kristóf, Juhász István kenu 2-es 500 méteren harmadik helyen ért célba. A kézilabda szuperkupáért vívott mérkőzésen a nőknél jobban bírta a hajrát a Győri Audiató és 30-24-re legyőzte a Ferencváros csapatát. A férfiaknál a Veszprém 37-35-re verte a Szeged csapatát. Aranyérmes lett Vadnai Jonatán az Ilka 7-es hajóosztály dublini világbajnokságán. Az olimpiai negyedik magyar hajós a középmezőnyből kezdte az éremfutamot, amelynek első szakaszát a negyedik helyen fejezte be. Ám a második futamban remekelt, ezt megnyerte, így végül az ővé lett a legjobb helyezési pontszám. A válsérüléssel bajlódó Fucsovics Márton az első fordulóban búcsúzott a US Open-től, miután a spanyol Daniel Merida 6-4-6-4-6-2-re verte.
5: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
7: Akár 2 milliárd eurónyi forrás is rendelkezésre állhat a Vekerle lakásépítési programra, írt a közösségi oldalán a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid közölte, a lakhatási válság mára olyan szintet ért el, hogy állami beavatkozás nélkül nem lehet megoldani. A tárcavezető hozzátette, a program kidolgozásával az állam aktív, ösztönző, támogató és fejlesztő szereplőként jelenik meg a lakáspolitikában, és egyszerre érvényesíti majd a társadalmi, szociális, minőségi és városfejlesztési szempontokat. Meghalt a kórházban az a 23 éves fiatal, akit Debrecenben késeltek meg múlt szombat éjjel, értesült az RTL híradó. A 64 éves hajléktalan férfi szóváltásba keveredett a két fiatal emberrel, majd az egyiket szíven, a másikat hason szúrta. A férfi elmenekült a helyszínről, órákkal később kapták el. Letartóztatásáról jövő hét elején dönt a bíróság. A rendőrség életveszélyt okozó testi sértés miatt indított eljárást. Felborult és elmerült egy komp Észak-Ciprus partjánál, 259 utassal és 8 tagú személyzettel a fedélzetén. A török média szerint többen meghaltak, többeket kórházba szállítottak, 237 embert kimentettek, 23 személyt még keresnek. A katamarán helyi idő szerint 12 óra 30 perckor rossz időben kelt útra. Alig, hogy elindult, két hullám találta el és víz jutott a hajóba. A komp a dél-törökországi Tesudzsúba tartott. A kapitányt és a 7 fős legénységet őrizetbe vették.
5: Közlekedés.
7: Az M6-os autópályán a Budapest felé vezető oldalon a 172-es kilométernél a Vémént Palota-Bozsok csomópont fel- és lehajtó ágát aszfaltozás miatt lezárták, kerülni a Pécs felé vezető oldalon haladva a 190-es kilométernél lévő Szajk-Mohács csomóponton keresztül visszafordulva lehet a főváros felé vezető oldalt elérni.
5: Időjárás.
7: Holnap változékonyabbra fordul az idő. Délután a Dunántúlon a záporok kialakulhatnak, majd estétől egyre több felé eleredhet az eső. A szél megélénkül, hajnalban 12-17, napközben 29-36 fokra számíthatunk. Szeptember első hetében kissé változékony, de nyáriasan meleg idő várható. A hőmérséklet 30 fok körül alakul, a hajnalok frissítőek lesznek.
5: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
8: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
5: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sport Rádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sport Rádióban. Ez a Körkapcsolás.
4: 2 perccel járunk este 8 óra előtt, a mikrofonnál Németh Kornél. Hamarosan kezdődik majd a Szlovénia-Magyarország férfi kosárlabda világbajnoki selejtező mérkőzés. Perceken belül folytatódik a Puskás Akadémia Ferencváros első osztályú labdarúgó mérkőzés, viszont mindenkit megelőz a sorban. Belső íven, féktávon megérkezett a Nemzeti Sport vezető szerkesztője Szücs Miklós, akitől a hétfői lapszám tartalmával ismerkedünk meg, vagy aki elmondja, szia Miki!
9: Szia, Kornél! Hát, hogy belső íven érkezem, azt nem tudom, de az biztos, hogy amit említettél, ezekről mi is részletesen beszámolunk, hiszen a napfontos eseményei közé tartoznak, olyannyira például, hogy a férfi kosarasok szlovéniai találkozóján kollégán Boboli Balázs ott is van, tehát helyszíni beszámoló lesz. Mindahogy egyébként helyszíni beszámolóval szolgálunk a holnapi labban a Kajakkenu világbajnokságról, amelyik amelyiken ma egy aranyat, 3 ezüstöt és 1 bronzot szereztünk, és egyébként összesítésben rendkívül jó mérleggyel zárt a magyar válogatott. Krasznai Bence kollégám tudósított és értékelt, természetesen lezárult a világbajnokság. Emellett fontos esemény volt az öttusázók világbajnokság, ahol Guzi Blanka győzött, és a vitorlázók világbajnoksága, ott pedig Vadnai Jonatán szerzett aranyérmet, ezekről is részletesen beszámolunk, és hát rengeteg más eseményről, hiszen nagyon sok történés van idehaza és a világszerte, a kézilabda szuperkupától kezdve külföldi bajnokságon, futballban és a bajnokságokon át, nagyon sok mindenről írunk a holnapi számba. Emellett megjelenik hétfőn szokásos népsport mellékletű nosztalgikus írásokkal fűszerezve, többek között a 75 éves német futballvilágbajnok klasszis Paul Breitnerről egy nagyon érdekes írást olvashatnak Mondz Attila tollából, illetve a napokban elhunyt Nádas Péter kapcsolatban a sporthoz való kötődéséről írt Csillag Péter kollégánk, ez is egy nagyon érdekes és méltó megemlékezés a napotban elhunyt híróra. Szóval mindenről a holnapi Nemzeti Sportban olvashatnak.
4: Szűcs Miklósnak, a Nemzeti Sport vezető szerkesztőjének köszönjük szépen, és akkor már is egy huszáros vágással megyünk is kosárlabdázni. Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm Károly Andrát, állandó szakértőnket. Szlovénia-Magyarország parádésen kezdte a magyar csapat, 18 pontos sikerrel indítottuk a VB-selejtező utolsó körét. Mire vársz, mire számítasz, Andi, itt a szlovének elleni mestről? A feldobást követően a szlovén csapat vezetheti az első támadást.
10: Üdvözlöm én is a kedves hallgatókat, alapvetően győzelemre számítok. Szerintem jó formában vannak most a fiúk. A szlovénoknál ugye Luka Doncsics nem játszik, aki azért nagyon nagy érvágás nekik, úgyhogy én mindenképpen bízom a fiúkban.
4: Alexej Nikolic 2 pontosával indul a mérkőzés, Szlovénia szerzi meg tehát a vezetést. Ez az észtek elleni siker egyébként mekkora lendületet, löketet adhat, illetve mit jelent az, ugye említetted, hogy Doncsics nincs itt számukra, nagy érvágás, mennyire spanolhat ez minket?
10: Hát ha ez nem spanol, akkor igazából semmi, és mi sem bizonyítja jobban. A szlovénok is úgy gondolják, hogy azért így kevésbé érdekesek, mert ezt a mérkőzést egy sokkal nagyobb csarnokban játszották volna, és miután kiderült, hogy Doncsics nem áll rendelkezésükre, így áttették ebbe a kisebbbe.
4: Nikolic az, aki elképesztően jól kezd, hiszen a duplája után most egy triplát is elsüllyeszt, 5-0 a szlovénok javára, jobban kezdi tehát a mérkőzést a házigazda együttese. Somogyi hozza fel a labdát, és ő az, aki most passzolja tovább. Egyébként ugye, ahogy Andi is említette, a hangulat ennek megfelelően viszonylag visszafogott egyébként, de ez nem jelenti azt, hogy mondjuk, ha hagyjuk a szlovénokat kibontakozni, akkor ne jönne bele egyúttal a közönség is. Ebből a támadásból sem lesz sajnos magyar találata. Lepattanott Benke még megpróbálta összeszedni, de nem járt sikerrel. 8,5 perc van hátra az első negyedből a mérkőzésen, megint csak egy veszélyes szlovén akció, szerencsére Omić hiába volt tiszta helyzetben, nem lőtt el, vagy nem dobta el a labdát, viszont inkább visszateszi, és jön egy újabb szlovén tripla, 8-0, jön is az első magyar időkérés, nem megy. Álomszerű, hanem ez egy rémálomszerű kezdés.
10: Igen, ahogy mondod, nem álltak bele a fiúk úgy a mérkőzésben, hogy ezt kellett volna az első pillanattól kezdve. Azért oké, nem játszik Doncsics, de hát ez azért nem egy gyenge szlovén válogatott. Az elmúlt Európa-bajnokságon rendre jelen voltak, sőt csoportjukból is ugye mindig tovább mentek. A világbajnokságra is jóval többször jutottak ki, mint mi. Úgyhogy alapvetően nem rossz csapat, de ebben a felállásban szerintem egyébként verhető, még így is, hogy 8-0-val kezdtek, de az tény, hogy sokkal jobb fókuszáltság kell a srácoktól ahhoz, hogy ezt a mérkőzést meg tudjuk nyerni.
4: Repelić volt az, aki a legutóbbi triplát elsőjeztette, és ezzel ugye 8-0, tehát a mérkőzés állása. Kasper Okorn szerepéről egy kicsit, neki azért ez sokszorosan különleges ez a mérkőzés a szlovénok ellen Szlovéniában játszani.
10: Igen, ő szlovén állampolgár, és úgy vezeti a magyar csapatot, biztos, hogy...
4: Hát tulajdonképpen hazatért most.
10: Már hazatért, igen, bár ő már elég régóta dolgozik azért Magyarországon. És én azt gondolnám, hogy bármennyire is szlovén valaki, azért, hogyha a magyar válogatottat vezeti, akkor a fókusz mégiscsak itt van.
4: Na reméljük, hogy a fiúk is össze tudják magukat kaparni. 8-16-tal az első negyed vége előtt, tehát 8-0-ra vezet Szlovénia, ellenben útjára indult a labda a Pancsó arénában, úgyhogy megyünk vissza a Regős László Pálhoz.
2: Köszönöm szépen, egy változtatás a Ferencvárosnál, Varga Zétény helyére érkezett 11-essel Jusuf Bamidele, a támadósorban frissít, tehát Borbély Balázs a második fél időre. Egyébként ez már a harmadik csere a mérkőzésen, mert hogy korábban két sérülés miatt is változtatni kellett egyet-egyet a két csapatnál. Lisztes érkezett Joseph helyére, valamint Farkos érkezett Brandon helyére a túloldalon. 0-0 az állás, egy perc telt el a második fél időből, Lisztes került földre a 16-os vonal, nagyon fájlalja a derekát, a levegőben ütközött talán Harutyunyánnal, most ki is rúgja a labdát golla, mert ő Lisztes nem tápászkodott föl, megteszi ezt most már a ferencvárosi támadó, lehet, hogy meg kell nézni, vagy megbiztos, hogy megnézzék, megvizsgálják az esetet a videókocsiban helyet foglaló sporttársak, Bogár Gergő, Buzás Balázs, valamint Berényi Tamás, úgyhogy addig még nem végezheti el a bedobást Árzani, én majd beszámolok róla, hogy mi történt, most viszont menjünk vissza ismét a kosárlabda mérkőzésre, főleg mert elvégezte a bedobást Árzani, és visszaadta a Puskás csapatának. 47. perc, Puskás Akadémia, Ferencváros, 0-0, kosárlabda.
4: A helyzet sajnos változatlan a kosárlabda helyszínen, azt kell mondjam. Perl Zoltán adja el most éppen a labdát, vagy róla megy ki a labda, úgyhogy a szlovénok indíthatnak egy újabb támadást. 7 perc 32 másodperc az első negyedből hátra lévő idő. Továbbra sincs pontja a magyar csapatnak. Nikolić ugye 5-nél, Prepelić pedig 3-nál jár. Ez a két szlovén játékos tudott eddig pontot szerezni, és akkor ezt a hazai támadást megvárjuk, aztán utána megyünk vissza a Pancsó arénába, hát ha sikerülne labdát szerezni, egyelőre viszont Omić megint jól visszajátsza, aztán Omić tisztára játsza magát, és a center egy zsákolással a közte 10-et eléri, 10-0, kereken 7 perccel az első negyed vége előtt a helyzet, egyelőre drámai, és nem néz ki jól Szlovéniában, de mi a helyzet a Pancsó arénában?
2: A Pancsó arénában a Ferencváros jut szabadrúgáshoz, a 48. percben Kadu fogja beívelni bal oldalról az oldalvonalhoz közel, az alapvonaltól mintegy 25 méterre, de középen ott van fönt Rámakersz és Gomez is, érkeznek a jó fejelő játékosok majd Kadu beadására vélhetően. Kadu azonban inkább Nagy Ádámnak passzolja oda, Nagy most visszaadja Kadunak, és Kadu akkor így egy csel után adhatja be, mert hogy elviszi Farkas mellett, ballal jön a beadás, kivágják a hazaiak, nem tudja azonban megtartani ott Farkas, úgyhogy marad a Ferencvárosnál. Arzani azonban eladja, aztán visszaszerzi, Arzani még, most teszi tovább, mintha kézre pattant volna a labda, nincs 11-es, de ott van még Zakariassennél, Zakariassen, Kadu a 16-oson belül, kicsit kisodródva jön a beadás, elfejeli golla onnan az ötösön belülről, és elrúgják a Puskás játékosai, Nagy Ádám pedig nagyon szépen teszi oda végül Arzaninak, maradott a Puskás Akadémia tér felén a Ferencváros, Kadu kapja a bal oldalon, visszaadja aztán Nagy Ádámnak, a felezőnél Nagy Ádám most a leghátsó ferencvárosi mezőnyjátékos, Ramakershez továbbítja a labdát, és beveszi Kossváthot is ott a jobb oldalon. Jusuf most már, Jusuf megpróbál lefordulni Farkasról, hát az oldalvonal mellette is sprintelne mellette, de a labdát már kivezette közben, úgyhogy jöhet bedobással a Puskás Akadémia. A 49. perc végén járva továbbra sincsen gól, Puskás Akadémia Ferencváros 0-0 kosárlabda.
4: Itt viszont vannak magyar pontok, mert hogy Somogyi az első dupla, illetve az első magyar pontok szerzője, aztán utána most Perl Zoltán faultal együtt, tehát a kettő pontos jó, és Perl még dobhat egy büntetőt is. 10-4-re vezet tehát Szlovénia, a labda pedig Perl Zoltán kezében, és akkor a koncentrációt követően ott van a labda a helyén, ezzel lesz akkor 10

0: neve mellett, aztán egy gyenge hárompontos kísérlet Benke részéről, majd egy szintén hárompontos kísérlet Szlovénia részéről. Preferics volt az, aki elengedte a kígyó térről a labdát. 5 perc 40 másodperccel az első negyed vége előtt Szlovénia-Magyarország 12-5, labdarúgás Regős László Pál.
1: Orján harcol nagyot Kaduval, Kadu gyűjti be a labdát, az 51. percben járunk, és továbbra sincsen gól a Puskás Akadémia Ferencváros mérkőzésen. Kadu visszateszi Gomeznek, Gomez a saját tér feléről előre rúgná Zakariasen, és Lisztes közé érkezik a labda. Mind a kettejüknek rossz volt a passz, így Lehockihoz gurul oda egészen a Puskás Akadémia kapusáig, aki az ötösön felveszi a labdát Lisztes elől, és akkor most rendeződhet a két csapat, Lehocki pedig majd játékba hozhatja. Lehocki leteszi a földre, és megtámadja őt azonnal Lisztes. Az előreivel is viszont pontos, Kern kapja a középpályán, Kern pedig kiugratná Németet, és Német gyorsan, mint Ramakers, Német a 16-oson belül, egy csel, Dárdai kéri, Dárdai ellövi, Dibusz véd nagyot! Az 51. percben az első Puskás helyzet, Német András rendkívül jól tette vissza Dárdainak, de Dárdai lövését Dibusz védte, és ezzel pedig indulhat a ferencvárosi kontra, mert hogy Árzani csapla a labdára, öt ember között legalább tovább tudja tenni Lisztesnek. Lisztes Harutyunyán mellett a 16-os vonalán, Lisztes még mindig nem érkeznek segíteni, csak most, de jó a visszakészített labda Zakariasennek, Zakariasen pedig leszereli a földön fekve a Puskás középpályása Kern, úgyhogy ismét a hazaiaknál a labda, ebből viszont gyors ellentámadás nem lesz, mert hogy Dárdai hosszantolja meg a labda. Így most már a Ferencvárosnál 52. perc, picit felpörögtek az események, az állás viszont továbbra is 0-0 a Puskás és a Ferencváros találkozóján. Menjünk vissza Német Kornélhoz és Károly Andreához.
0: 4 perc és 6 másodperc az első negyedből hátralévő idő, 17-8-ra vezet Szlovénia. Amit aggasztónak látok én műkedvelőként, az az, hogy a szlovénak elképesztően jól dobják a hármasokat, 4-ből 3 itt az első negyed első felében, és nyilván ezt a szintet azért végig tartani szinte biztos, hogy lehetetlen, de hát ennek köszönhető ez az óriási nagy különbség.
2: Igen, a külső dobásokra most egyelőre nem fókuszálnak annyira a fiúk, és nem, szerintem nem szabad ekkora előnyt adni a szlovénoknak, mert azért mindig bebizonyosodik, hogyha már a mérkőzés elején sokkal vezet az ellenfél, akkor ugye mindig futnak az eredmény után.
0: És Preperics megint egy 3 pontos, 28, 5 3 pontos kísérletükből 4 jó volt. Elképesztően magas ez a szám, úgyhogy hiába csillant felőtt 10-5-nél a remény, hogy akkor na, visszajöttünk a meccsbe, és akkor mi is, visszajöttünk, mi is megérkeztünk a meccsbe, ez sajnos tiszavirág életűnek bizonyult. Most viszont jön egy szabálytalanság, úgyhogy Tamár neve mellé elkönyvelhetjük az első faultot. 28 tehát az állás, bízunk a jobb folytatásban. A jobb folytatásról meg a következő kapcsolásnál tudunk beszámolni, most viszont megyünk vissza a Pancsó Arénába.
1: Én pedig egy ferencvárosi gólról tudok beszámolni. Az 53. percben Árzani baloldali beadására Zakariasen érkezett középen remekül, és nagyjából 6-7 méterről egy védő szorításában befejelte a labdát, bevetődve Lehocki kapujának a jobb oldalába, úgyhogy megszerzi a vezetést a Ferencváros a mérkőzés 53. percében. Christopher Zakariasen találatával megérdemelt a vezetés, mert hogy fölényben játszott végig az eddig eltelt időben az FTC, több helyzete is volt, több kapura lövése is, és most a hőnáhított gól is megvan a ferencvárosiaknak. Zakariasen talált be tehát a mérkőzés 53. percében, és azonnal jön a csere Babó Leventétől, lehet, hogy ezt már korábban is elgondolta. Okeke helyére, Michael Okeke helyére érkezett Varga Zsombor a középpályára, a támadó sorban pedig Dárdai Pál hagyta el a játékteret, és egy finn légiós Szojszaló, Mikael Szojszaló érkezett Dárdai helyére. 55. perc, a középkezdés után ismét a Ferencvárosnál a labda, amely 1-0-ra vezette tehát a Puskás Akadémia otthonában a labdarúgó NB1 6. fordulójának záró mérkőzésén. Mi pedig megyünk vissza a férfi kosárlabda válogatottunk mérkőzésére Német Kornélhoz és Károly Andreához.
0: 20-10-re vezet a szlovén válogatott, és csak azért nem vezet több ponttal a hazai csapat, mert hogy elképesztően gyermetek hibák, vagy milyen hibák ezek, amik jönnek. Preperics tiszta zicserben épp, hogy a palánkot eltalálja, vagyis bocsánat, a gyűrűt épp, hogy eltalálja, de rövide kísérlete. Viszont ami igazán aggasztó a másik oldalról nézve, hogy teljesen tisztán, és két támadás is úgy zárult szlovén részről, hogy nem hogy csakmatra játszottak ki minket, hanem teljesen a fociban azt

0: szólnánk, hogy ajtóablak zicser volt. Elalszanak ilyenkor védekezésben az emberek, vagy tényleg ennyire jó volt ez a szlovén figura?
1: Hát, és igazából nagyon nagy figura nem is volt, mert egy felső 2-2-t játszottak, nagyon élesen kisegít a centerünk, és ezáltal a leválóról lemarad, és a besegítés, hát ugye így, hogy ennyire jól dobnak távolról a besegítés ilyenkor azért sokkal nehezebb, és ott marad teljesen üresen a center. Erre ki kell valamit találni, ez volt már hibánk előző mérkőzéseken, és akkor tudtunk rá reagálni a fél időben. Én remélem, hogy ez most hamarabb fog sikerülni.
0: Igen, 20-12, tehát a mérkőzés állása egészen eddig a pillanatig, most ez 22-12. Riga Samara egy nagyszerű egyéni alakítással betörés egészen közelről, egy 2 ponttal újra 10 pontos előnyhöz juttatja a szlovén csapatot. Labdarúgás Pancsó Aréna, Regős László Pál.
2: Továbbra is 1-0 vezet a Ferencváros, az 57. perc kezdődik meg ezekben a másodpercekben, a labda pedig a Puskásnál egészen eddig, mert ez a felpassz, ez Nagy Ádámé, ő viszont picit szerencsétlenül ér hozzá, kipattan a lábáról az oldalvonalon túlra, Farkas dobhat a Puskás csereként, bár bal hátvédje, ő jól találja meg a bedobással Németet, aztán Kern kiíveli a jobb szélre Szojszálónak, Szojszáló mellett pedig érkezik Orján, 2-1 vezethetik rá Kadura, Szojszáló még mindig inkább középre teszi, ez így Gomezé, nagyon határozott volt a középhátvéd, Ázen egy picit kevésbé határozott, így nehéz helyzetbe hozza Kadut, de végül Kadu előre tudja rugni, és Ázen indulna ezzel, de Ázen szabálytalanul borította föl Kernt, méghozzá éppen a Puskás Akadémia kispadja előterében, úgyhogy onnan jöhet majd szabadrúgással a felcsúti együttes. Árzani reklamál, ahogy reklamál a ferencvárosi kispad nagy része is, a szabadrúgás pedig Radasz Duerte fogja elvégezni. Ugye említette már korábban, hogy az Öldfoki Szigetek válogatottjával ott volt a világbajnokságon. Érdekes, hogy csütörtökön is volt az FTC ellenfelében egy ilyen játékos, mégpedig az a López Cabral, aki a VB egyik legszebb gólját szerezte Argentína ellen, de itt most inkább arra figyeljünk, hogy Duarte mit fog a szabadrúgással kezdeni. Egy sárgalapot mutat fel közben Antal Péter, a ferencvárosi kispadon kapták a sárgalapot, majd ha kiderül, hogy kinek mutatta fel, akkor természetesen megosztom a kedves hallgatókkal. Az 58. percben viszont elfoglalja már a helyét ott elől a játékvezető is, és akkor hamarosan engedélyt adhat Laros Duarte-nek, hogy előre ívelje a labdát. Olyan 25 méteren húzza meg a védelmi vonalat az FTC, Duarte pedig íveli a 16-oson belőle, jön Dibusz a kapujából, kiejti a labdát, Hálótyúnyán pedig ráemeli, és bent van! Az 58. percben egyenlít a Puskás Akadémia, Dibusz hiába érkezett a kapujából, nem tudta megfogni, nem tudta lehúzni a labdát, ott volt körülötte ferencvárosi felcsúti játékos is, és talán ütközött is valamelyikükkel. A kiejtett kezéből kiejtett labdát pedig Hárutyunyán háttal a kapunak egy nagyon szép elegáns mozdulattal beemelte az üresen maradt kapuba. Egyenlít tehát a Puskás Akadémia az 58. percben, 1-1 a mérkőzés állása. Kosárlabdával megyünk tovább.
0: 22-13-ra vezet Szlovénia akkor, amikor kevesebb mint egy perc van hátra az első negyedből. Magyar labdaszerzés után lehet zárkózni, jól lépnek viszont vissza a szlovének, és gyorsan rendezik is a soraikat, úgyhogy akkor felállt védelem ellen kell most bizonyítani a magyar csapatnak. Egyelőre nem nagyon sikerül bejátszani a labdákat, illetve a bejátszott labdákból általában ugye faultok jöttek. Most is hasonló a helyzet, 36,9 másodperc Mirticsnél könyveik el az első szabálytalanságot. Jelenleg Prepelic a mezőny legeredményesebbje a maga 8 pontjával, de hát a szlovéneknél van 2-5 pontos játékos is, Samár, illetve Nikolic, valamint Omicsnak van 4 pontja. Nálunk a legeredményesebb Per Zoltán, ebben mondjuk olyan nagyon nagy meglepetés nincs, azért Perl jó és ponterős játékára lehet támaszkodni és lehet számítani. Jó lenne itt még az első negyedben egy kicsit közelebb zárkozni. Röjvers az, aki a 2 pontja után megszerzi büntetőből a 3. pontját, és akkor így 22-14, fél perc a hátra lévő idő, egy gyors kapcsolás a Pancsó Arénába, hogy aztán jöjjünk ide vissza az első negyed eredményével.
2: Duarte fejeli el a labdát, viszont ez Ikadué lesz a labda. A Ferencvárosnál 60. percben járunk a Puskás Akadémia Ferencváros találkozón. A mérkőzés állása továbbra is 1-1. Ugye az imént Harutyunyán gólja volt a válasz, még a nem sokkal ezelőtti ferencvárosi vezetőgólra, amelyet Zakariasen szerzett. Most a ferencvárosiak dobhatnak a jobb oldalról. 30 perc van még hátra a rendes játékidőből, de akkor menjünk vissza Németh Kornélhoz és Károly Andreához.
0: Nikolic triplája után egy picit bosszankodunk, de aztán utána egy magyar tripla zárja le az első negyedet. 25-17, egy nagyon rövid értékelés, Andi, mélyen, mélyről indultunk, és nem vagyunk magasan, de ez a tripla itt a végén kell, hogy erőt adjon, meg voltak hullámokban jó pillanatok, amik kell, hogy erőt adjanak a folytatásra.
1: Igen, ahogy az előző ész találkozón is az elsőt, ott az első 5 percben összesen 8 pontot szerzett a két csapat, így ezen a találkozón is azért nekünk legalábbis nehézkesen indult be a játék. Többé-kevésbé megtaláltuk aztán egymást is és a gyűrűt is, de azért a szlovénok nagyon jó flowban voltak itt a mérkőzés elejétől fogva. Ezzel szemben mi nem voltunk koncentráltak. Remélem, hogy a fél időig azért ezt a hát tetemesnek azért mondható ez a hátrány, így az első negyed után le tudjuk dolgozni, mert a szünetben aztán lehet rendezni a sorokat és egy új mérkőzést kezdeni, mert én azt gondolom, hogy ezeket a szlovénokat meg lehet verni, de ahhoz sokkal koncentráltabb és sokkal jobb játékra van szükség.
0: 8 ponttal 25-17-re vezett át Szlovénia, Pancsó Aréna labdarúgás, Regős László Pál.
2: 62. perc, 1-1 a mérkőzés állása, Puskás Akadémia Ferencváros találkozó, az imént Kadu szabadrúgásáról, Rámakersz és Gomez is éppen hogy csak lemaradt az ötösön, így nem született újabb gól, maradt az 1-1. Most jön a kirúgás Lehockitól, amely Orján fejéről csúszik tovább az oldalon túlra. Dobhat így a Ferencváros, Kadu kéri el a labdát a Puskás Akadémia kispadjáról, és dobja oda Gomeznek, aki teljesen üresen hátul, közép-hátvéd pozícióban, Rámakerszhez játsza tovább a labdát, Rámakersz felnéz, és a jobb hátvédnek adja ki, Osvát pedig már íveli előre Jusufnak, és ez egy remek indítás, Jusuf a 16-oson belülre tör, középre teszi, ott a helyzet, és a gól! Lisztes Krisztián góljával ismét ferencvárosi előny, a mérkőzés 63. percében egy nagyon szép ferencvárosi támadást követően, nagyjából 20 másodperce mondtam, hogy Kadu bedobást végez el a Puskás Akadémia kispadjánál, visszadobta Gomeznek, keresztbe ment a labda a védelemben, Rámakerszen keresztül Osvátig, Osvát pedig remekül ugratta ki egy hosszú indítással Jusufot, Jusuf lefutotta a balhátvédet, a Puskás balhátvédjét Farkast, a 16-oson belülre tört és jobbról, jobbal középre tette laposan, az ötösön pedig remekül érkezett Lisztes Krisztián, és egy becsúszó mozdulattal, ballal Lehocki kapujába lőtte a labdát, a felcsúti kapus tehetetlen volt. Egy nagyszerű akció végén, tehát ismét ferencvárosi előny. Hát egyelőre 5 percenként jönnek a gólok, mert hogy az 53-ban szerezte meg Zakariasen a révén a vezetést a Ferencváros, az 58-ban egyenlített a Puskás Akadémia Harutyunyán találatának köszönhetően, most pedig a 63-ban ifjabb Lisztes Krisztián góljával ismét vezet az FTC, ezúttal 2-1-re. 64. perc most már, amikor elvégzi a középkezdést a Puskás Akadémia, Németh András passzolt át a Duarte-nek, aztán most már a labda ott van a középpályán, a csereként beálló Varga Zsombornál, visszaadja ő Harutyunyánnak, és Kernt hozza játékba az örmény játékos, Farkas felteszi a középpályára, Duarte sarkas passza viszont nem jó, ez így Korbué lesz. Osvát pedig éveli előre a labdát. Ott van Zakariasen és Harutyunyán közelében a 16-oson belül. Zakariasen azonban lesről startolt rá Lisztes csúsztatása után, úgyhogy szabadrúgásra jön a Puskás Akadémia saját 16-osán belülről. Ezt Harutyunyán végezheti majd el, ha csak nem hagyja ott Lehockinak, de Harutyunyán inkább úgy van vele, hogy siessenek egy picit, mert hogy hátrányban ismét a Puskás. Egy hosszú indítás Németh András felé, Dibusz érkezik a kapujából, és gond nélkül fogja meg a gyepről felpattanó labdát, hogy aztán már Guric, aki Gomeznek ott a 16-os vonalán. Gomez a ferencvárosi középhátvéd, kettős állampolgár, ugye argentin-magyar kettős állampolgár. Ő passzolja ki most a jobb oldalra a jobb hátvédnek Osvátnak. Nagy Ádám jön elkérni a labdát, és meg is kapja Osváttól. Jusuf most már ott az oldalvonalán, Jusuf elesik Kern és Farkas szorításában. Antal Péter játékvezető pedig szabálytalanságot látott és megítéli a szabadrúgást a Ferencvárosnak. Osváth fogja ezt a szabadrúgást elvégezni, mégpedig az oldalvonaltól néhány centire, még a saját tér felén Osváth. Most belepöszkölt a labdába, de ezt még nem ítélte a szabadrúgás elvégzésének a játékvezető, mert végül aztán Nagy Ádámmal cserél helyet Osváth, és Nagy Ádám passzolja oda Korbunak. Korbutól visszakapja Nagy, és Indi íveli előre. Lisztes inkább lábra kérte volna, úgyhogy nem a mélységbe indult, nem a mélységből indult a védelem mögé, hanem visszalépett egy lapos passzra. Erre nem számított, a labda pedig így Lehocki kezei közé került. Lehocki megint csak leteszi a földre, és kipasszolja bal oldalra Harutyunyánnak. Az örmény játékos azonnal éveli föl előre a támadósorban. Német András viszont Lesről lépett vissza, úgy mozdult a labdára. Jöhet szabadrúgással Les miatt a Ferencváros, és jöhet majd egy ferencvárosi csere. Érkezik Kaluma Dauda, az ír bal hátvéd, bal szélső az FTC csapatába, aki a Trabzonspor ellen kezdőként kapott lehetőséget az Európa Liga rájátszásának visszavágóján. Árzani közben indítja Kadut, éppen a bal oldalon zajlik a ferencvárosi támadás, vélhetően valamelyikük helyére jön majd be oda-oda, de ez hamarosan kiderül. Most figyeljük azt, hogy Gomez és Német párharcából kikerül ki győztesen. Gomez szabálytalankodott, úgyhogy a labda a Puskás Akadémiáé, és akkor most jöhet a csere. 15-ös helyére 47-es, ez azt jelenti, hogy valóban Árzani a lecserélt játékos, az ő helyére jön a bajszélre Kaluma Dauda, tehát Árzani még megigazítja, kiveszi a sípcsont védőjét a pályán. Zimmermann Mário tartalékjátékvezető volt figyelmezteti is, hogy ezért ezt megtehette volna két méterre arrébb már az oldalvonalon kívül. Lesétál szép lassan Árzani, a Ferencváros ausztrál játékosa, és érkezik akkor a helyére Kaluma Dauda. A szabadrúgás pedig Orján végzi el, felpasszolja a kezdőkörbe Lukácsnak. Lukács visszaadja a védelembe Harutyunyánnak. A ferencvárosi vezetőgól, Lisztes gólja óta most az elmúlt percekben inkább a Puskásnál van a labda, és a bal oldalon próbálkozik most a felcsúti együttes. Farkas passza viszont nem találja meg Német Andrást, úgyhogy dobhat az FTC. A jobb oldalról Osváth kezében van a labda, a saját tér felének közepéről dobhat az FTC játékosa. 68. percben járunk, 2-1-re vezet a Ferencváros a Pancho Arénában. Osváth bedobja Jusufnak, Jusuf mellett majdnem labdát szerez ott Farkas, viszont aztán végül megteszi ezt golla, egyelőre ívelést követően hazaadja Lehockinak a Puskás Akadémia játékosa, mai csapatkapitány egyébként Wojciech Golla. Rajta van a karszalag, mert hogy nincsen a pályán sem Nagy Zsolt, sem Szolnoki Roland, így gollára került a karszalag. Most pedig labdát szerez az FTC, és oda-oda gyorsít rá a Puskás tér felének közepén. A bal oldalon Kadu kéri, és kapja is a labdát. Kadu beteszi a középpályára a Puskás tér felének közepére Korbuhoz. Korbu Nagy Ádámnak játsza tovább, Nagy Ádám Rámakersznek. Rámakersz pedig egy mélységi átadással próbálkozik. Kis szerencsével eljuthatott volna Zakariasenig, de most nem volt kis szerencséje a Ferencvárosnak. Duarte pedig már megcsúsztatja a Farkas által előretett labdát. A bal oldalon Lukácsnál van most Lukács, Szojszálót szöktetné, Szojszáló pedig gyorsabb, mint Kadu. Szojszáló begyűjti a labdát, kicsit kisodródik ugyan a 16-os oldalvonalánál. A bal oldalon Szojszáló elindul befelé, és ellövillágódik Rámakerszről éppen Orjánhoz. Orján nem meri elvállalni, inkább Duarte-nek passzolja. Duarte, az ő indítása pedig rövid volt Szojszálónak. Gomez elérte, aztán Gomez eladja, úgyhogy ismét Duarte-nél a labda, aki Orjánnak passzolja. Orján a jobb oldalon indul, Szojszáló. Orján inkább Kert választja, Kert adja ki végül Szojszálónak az oldalvonalhoz, ő visszagurítja Orjánnak, Orján még egyel hátrébb teszi Gollának, és akkor visszakerül egy rövidke pillanatra Puskás tér felére is a labda Harutyunyához, de ő már átlépte a felezőt, és ismét ott vannak a fejcsútiak a Ferencváros tér felén. Kernél van a labda, Kern egy mélységi passzal próbálja Lukácsot megtalálni. Lukács nem nagyon van játékban egyébként a mai meccsen, most sem sikerült megszereznie, megtartani a labdát, mert hogy a ferencvárosiak elcsípték előle, és most már Rámakersz adja haza Dibusznak, Dibusz pedig íveli előre. Zakariasen megcsúsztatja, borzasztó messze helyezkedett tőle Lisztes. Így golla gond nélkül át tudja venni a labdát, Duarte Kernnek adja a lecsorgót, Kern pedig visszagurítja megint csak Harutyunyánhoz a védelembe, és akkor ismét hátulról építkezhet a Puskás Akadémia. A mérkőzés 70. percében 2-1-re vezet a Ferencváros, és ez azért is érdekes, mert az előző szezonban, a 2025-26-os idényben az egymás elleni, a két csapat egymás elleni mérkőzései mind-mind a bajnokságban 2-1-es végeredménnyel, minden meccsen 2-1-es végeredmény született, kétszer a Ferencváros nyert 2-1-re, egyszer pedig a Puskás Akadémia. Éppen a Grupa Marinában sikerült a Puskásnak 2-1-re legyőzni az FTC-t. 70. perc, tehát 2-1-re vezet a Ferencváros. Folytatódik viszont a magyar válogatott, kosárlabda válogatott Szlovénia elleni találkozója, úgyhogy kapcsolunk megint Németh Kornélhoz és Károly Andreához.
0: Mert hogy jó híreink vannak Szlovéniából, 6 pontra zárkózik a magyar csapat, és pillanatra úgy tűnt, hogy sikerül is labdát szerezni, aztán végül is nem sikerült Omics kezéből kivarázsolni. Minek köszönhetően jövünk föl, Andi?
1: Hát most beesett 3 pontos, ami nagyon-nagyon kell. A védekezésünk jelentősen jobb lett, most már azért nem átjáróház a 2-2 után a körte belseje. Most ugye indításkos sarat majdnem.
0: Teljesen tiszta zicser. Óriási luxus ezt elrontani Váradi Benedek. Pont ő volt az, akinek beesett a 3 pontosa. Nagyon-nagyon szép csont nélküli tripla volt, és akkor erre most ezt talán, hogy mondjam, ebben a műfajban ezt nehezebb kihagyni, talán nem mind bedobni.
1: Igen, ez a teljesen egyedül volt. Nagyon-nagyon kár ezért, mert minden ilyen apró pontot nagyon meg kéne becsülni, mert ezen a találkozón szerintem minden pontnak nagyon fontos szerepe lesz. És hát ugye Rivers tudott pontokat szerezni a palánk alatt, így vagy legalább faltot kiharcolni. Kránszki Boris visszaszedte a lepattanóját, abból faltot harcolt ki.
0: Ő zárt a triplával az első negyedet, úgyhogy ennek köszönhetően szlovén időkén és 6-0-4-jel a második negyed vége előtt, tehát a nagy szünet előtt menjünk vissza a Pancsó Arénába Regős László Pához.
2: 72. perc, továbbra is 2-1-re vezet a Ferencváros, a gólszerzők a hazaiaknál, illetve a vendégeknél, bocsánat, Zakariasen és Lisztes, míg a hazaiak oldaláról Harutyunyán volt eredményes, most pedig ferencvárosi szabadrúgás, amelyet a Ramakert végez el, saját tér felén gurítja oda Gomeznek, Gomez pedig a visszahúzódó Korbut hozza játékba. Korbu a bal oldalon Kadunak passzolja, Kadu középretett labdája pontatlan Zakariasennek, ez Duarte elcsépi, Duartét picit megrángatja ott Zakariasen, kap is egy szabadrúgást a felcsúti együttes, amelyet most már el is végzett Varga Zsombor, átívelte Harutyunyának, Harutyunyán pedig laposan tenné föl a pálya tengelyébe Németh felé, de ezt Gomez ért oda, így megint csak a Ferencvároshoz kerül a labda. Korbu teszi ki a bal oldalra Odaudának, Odauda vissza Kaduhoz, Nagy Ádám kapja most középen, ő Gomezt játsza meg, Gomez pedig még egyel továbbadja a Ramakershez. Ramakers sem siet most, hát vezet a Ferencváros, úgyhogy lehetnek egy picit türelmesek, járathatják nyugodtan a labdát ott a felező környékén, főleg, hogyha nem támad le túl intenzíven a hazai együttes, mert hogy ez nem történik meg, Lukács próbálkozik ott labdát szerezni, de így is eljut a labda ott a jobb szélen Jusufhoz, Jusuf pedig a földre kerül, folytatódhat a mérkőzés, ezek szerint nem történt szabálytalanság, és Szojszáló indulhat a jobb oldalon, már a 16-oson belül Szojszáló ellövi egyből, Dibusz véd. A 73. percben egy újabb dibuszvédés kellett ahhoz, hogy a Ferencvárosnak, hogy ne legyen megint egyenlő az állás, de marad a felcsútiaknál, Szojszáló a jobb oldalról ívelheti be, a hosszú nincsen érkező ember, Jusuf viszont visszazár, és el tudja piszkálni Farkas mellett, ezzel pedig indulhat egy ferencvárosi ellentámadás, Jusuf még a saját tér felén, de jól viszi el két ember mellett is, az indítása jön Zakariasen felé, Duarte elfejeli, mégpedig pontosan Orjánhoz. Orján pedig már teszi Szojszálónak. Szojszáló Kadu mellett indítja vissza Orjánnak. Egy picit hosszúnak tűnik, és hosszú is. Kigurul a labda, majd hogy nem a szögletzászlónál. Honnan jöhet majd bedobással az FTC. Oda-oda kísérte egyébként Orjánt. A bedobást pedig kérdés, hogy ki fogja elvégezni, mert Kadu még a cipőjét fűzi jó 20 méterrel feljebb. De aztán hagyják ott a labdát Kadunak, aki visszakocog, hogy elvégezze a bedobást. Fent maradott Szojszáló és Orján is, ott van Varga is a hazaiak közül, úgyhogy Kadunak hatalmasat kell dobnia, hogy szabadon helyezkedő ember találjon. Lisztest meg is találja, de Lisztestről megy ki a labda, úgyhogy jöhet bedobással a Puskás Akadémia, de Löhi jöhet két csere is hazai részről. Érkezik Nagy Zsolt, és érkezik Lamin Koli a Puskás Akadémia csapatába. Orján helyére jön Nagy Zsolt, a jobb hátvéd helyére, tehát a válogatott kulcsember, a Nagy Zsolt átmegy a bal oldalra, Farkas pedig jön jobb hátvédnek, Kolli pedig Németh András helyét veszi át, így olyan hatalmas nagy változtatás egyik oldalon sem történt. 75. perc, 2-1-re vezet a Ferencváros, menjünk vissza ismét a kosárlabda helyszínre, Németh Kornélékhoz.
0: 32-25-re vezet Szlovénia, és edzői challenge, mi az, ami miatt áll a játék, Andi?
1: Kiment ugye alapvonalon a labda, és a játékvezető a szlovénoknak adta, de Krajinski Boris nagyon egyértelműen mutatta, hogy nem rólunk ment ki, úgyhogy, és ezt jelezte Gáspár Okornak. Itt, igen, szerintem még igaza is van.
0: Ugye mi most itt látjuk a lassítást, ez alapján meri Andi azt állítani, hogy Boris nem ér hozzá.
1: És szerintem Boris is hozzáér, de utána itt...
0: Még az utolsó szlovén játékos kezére visszapattan. Glass volt az, aki tovább passzolja a labdát, és akkor most jön a perdöntő, kamera állás, hát ember legyen a talpán meg játékvezető.
1: Irányt vált a labda, bocsánat, hogy közben vágtam, irányt vált a labda.
0: Oké, Rokradovics lesz a megfejtés, hogyha megkapjuk a labdát, és mindjárt másodperceken belül kiderül, hogy mi lesz az ítélet.
1: Nem változtatták meg. Vagy de.
0: Abba az irányba mutatott, igen. Én pillanatra elbizonytalanodtam. Na, lényeg a lényeg, 32-25-re vezette át a szlovén csapat. Jó lenne most már megérkezni oda a lőtávolság környékére. Mondjuk egy triplával ezt meg is lehetne ugrani. Most ennél a támadásnál ezt még megvárjuk, és aztán utána megyünk akkor a Pancsó Arénába vissza a Puskás Fradi mérkőzésre. Ha nem is triplával, de hát ha esetleg egy duplával is közelebb lehet zárkozni. Most meg lesz Bodon Vincent, Valérió Bodon Vincent révén. Egy jó passz kifelé, Krenszki az, aki távolról próbálkozik. Sajnos a tripla lejön a gyűrűről, a tripla kísérlet lejön. Kereken 5 perc van hátra a második negyedből. 7 ponttal 32-25-re vezet Szlovénia a férfi kosárlabdázók világbajnoki selejtezőjében. 2-1-re vezetett legutóbb a Ferencváros a Pancsó Arénában. Változott az eredmény, kérdezem Regős László Pált.
2: Egyelőre nem, de most újra támad a Ferencváros. Jusuf akad fenn az ellenfelén, és 11-est kap az FTC. Éppen, hogy beért a 16-oson belőle, Jusuf a bal lába felé tolta a jobb szélről, és Nagy Zsolton esett át a ferencvárosi támadó, úgyhogy a 77. percben 2-1-es ferencvárosi vezetésnél újabb lehetőséget kap az FTC egy 11-es formájában. Reklamálnak a felcsútiak, de talán ők sem nagyon hisznek abban, hogy meg fog változni itt az ítélet. Szabad szemmel innen jó 60-70 méterről én is úgy éreztem, hogy itt jogos az ítélet, hogyha ez a 16-oson belül történt. Dantal Péter nagyon határozottan mutatott a büntetőpontra. A labdával pedig megint csak Tom Ramakers, aki végzett már 11-est a szezonban. Ő néz farkas szemet a Puskás Akadémia kapusával, Lehocki Bendegúzzal. A túloldalon már volt egy gólszerző, egy középhátvéd gólszerző, ugye Hárottyunyán révén. Most Ramakers is feliratkozhat, aki a Twente ellen talált be 11-esből, még az Európa Liga selejtezőjében. Ramakers állt a labda mögött, Antal Péter elrendez mindent ott a 16-os vonalán, ne lépjen senki a festékre, a vonalra, és akkor Ramakers farkas szemet nézhet Lehockival. A 78. percben járunk, jöhet a ferencvárosi 11-es, 2-1-re vezet az FTC, megkapja a sípszót Ramakers, és Lehocki kivédi Ramakers büntetőjét, aztán kimegy a labda az ollapvonalon túlra, kirúgás. Ramakers ezúttal hibázott, Lehocki bravúrral védi a 11-est, a 78. percben marad a 2-1-es ferencvárosi vezetés. Kosárlabda.
0: 34-27-re vezet a szlovén válogatott, nem tudtunk tehát közelebb jönni a legutóbbi bejelentkezés óta. Talán majd most ebből a támadásból egy magyar dupla kísérlet, de ez is lejön, nem állunk jól egyébként, nagyon-nagyon pontatlan, és nem jó, nem túl magas százalékkal jönnek sem a dupla, sem a tripla kísérletek a magyar csapat részéről. Somogyi közben visszajött a pályára, ő az első negyedben volt fönt legutóbb. Szóval 34-27-re vezetnek a szlovének, 3 perc 57 másodperc a nagy szünetig, és cserével megyünk majd tovább. Előtte viszont megyünk a Pancsó Arénába Regős Lászlóhoz.
2: Ahol még mindig nem végezték el a kirúgást a 11-est követően a felcsútiak, csak most gurítja oda Hárottyunyán Lehockinak. Nem tudom, hogy mire vártak, mert ott csere nem történt, de végül folytatódik a játék. Osvát fejeli vissza Hárottyunyán előreívelt labdáját, és ez így Nagy Ádámhoz kerül. Nagy visszagurítja Osvátnak, Osvát pedig megint csak indítja Jusufot, ahogy tette ezt a második gól előtt is. Most azonban kicsit kifelé sodródik Jusuf, aztán szabálytalankodik is, felborítja Nagy Zsoltot. Jogos az ítélet a játékvezető triótól. Most épp a kettes számú asszisztens Ország Péter jelezte Antal Péternek, hogy Jusuf szabálytalankodott. Hárottyunyán fogja elvégezni a szabadrúgást a szögletzászlótól, aztán végül érkezik Lehocki. Hát minthogyha jó lenne a Puskás Akadémiának ez az egy gólos hátrány, olyan lassan végezték el az imént a kirúgást, most a szabadrúgást is. de végül aztán Lehocki úgy tűnik, hogy csak előre rúgja, ami ebben a pillanatban meg is történik. A bal oldalra íveli a labdát, ez elszáll mindenki feje fölött, kipattan az oldalvonalon túlra. 2-1 a 80. percben a Ferencvárosnak, menjünk vissza a magyar férfi kosárlabda válogatott mérkőzésére.
0: Hosszú idő után most érkezhet oda a magyar csapat, hogy lőtávolon belülre kerülhet a szlovénokkal szemben, vagy a szlovénok mögött. Somogyi első büntetője tökéletes, 34-30. Állandó szakértőnk Károly Andrea pont ezt várta, kérte, vizionálta, hogy jó lenne a félidőig közelebb zárkozni az első negyedben összeszedett 8 pontos hátrányból. Hát ezt most egyelőre sikerült megfelezni, még akkor is, hogyha Somogyi második büntetője nem jó. A büntetőkkel is hadilában állunk, tehát ez az 50%-os büntetőzés, ez egyáltalán, most már bocsánat, mert a Somogyi most került be a rontott kísérlet, ez a 45%, ez kifejezetten rossz mutató.
1: Ez nagyon-nagyon rossz, igen, és ugye ahogy annál a Váradi Benedek által kihagyott Zicsernél mondtam, ezen a meccsen minden egyes pontnak óriási szerepe van. És hát a büntetőnél aztán az égvilágon senki nem zavarja a dobót, úgyhogy ott azért egy ilyen 80%-ot kéne tudni hozni.
0: Igen, a szlovénok sem állnak sokkal jobban ilyen tekintetben, ők 66%-nál. Igaz, hogy amíg mi 11-szer próbálkozhattunk, ők mindösszesen eddig 3-szor. Na most Nikolic, mire ezt kimondom, negyedjére, mármint a szlovén csapat negyedik büntetőjéből be is talál, és lesz majd még egy kísérlete. Erről pedig már majd a következő kapcsolásnál számolok be. 2:56-tal a nagyszünet előtt Szlovénia 35-30-ra vezet a miénk ellen, labdarúgás.
2: 7. perc, Puskás Akadémia, Ferencváros 1-2, hazai szöglet következik a bal oldalról, amelyet Larosz Duerte fog majd beívelni. Egy perccel ezelőtt Lisztes Krisztián kapott egy sárgalapot, amikor is lerántotta éppen azt a Duartét, aki most a szögletet fogja elvégezni. A felezőnél történt az az eset, ez az eset pedig most ott történik a Ferencvárosi 16-osnál. Duarte beíveli, kipattan a labda ott valakiről, ezzel Jusuf el is indulhat, Jusufot felborítják, szabálytalanul még hozzá, bár ezt Kern nem így érezte. Aztán ugye a gyorsan elvégzett szabadrúgást visszarendeli Antal Péter, amiért meg is kapja a fügyszót a vendégszektorból, amely egyébként szinte csurig megtelt. Így ránézésre azt gondolom, hogy minden jegy elkelt a vendégszektorba. A hazai szektorokban is egyébként van jó néhány zöld-fehér-mezes szurkoló, tehát biztos oda is vettek jegyet ferencvárosiak. Rámakers most végzi el a szabadrúgást, Osvát indítja, a jobb oldalon megíramodó Zakariás Szent, akit azonban Harutyunyán hatástalanít, és oda teszi Nagy Zsoltnak a labdát. Nagy feljátsz a Kernhez, Kern az oldalvonalnál vissza Duarte-nek, Duarte pedig hátra Gollának, biztonságba helyezi a labdát a Puskás Akadémia, amely 2-1-es hátrányban van a Ferencvárossal szemben a 83. percben. Kosárlabda.
0: Dics sajnos nem nálunk játszik, hanem a szlovén válogatottnál, és az ő 2 pontosával nő 6-ra a különbség. 38-32 az állás. Megint volt egy olyan szlovén támadás, amelyet követően mind a ketten egyszerre kiáltottunk fel, hogy nem már! Hát megint egy olyan, sajnos ilyen demoralizáló kosár ez, amikor tényleg kiátszák úgy, hogy aki bekeveredik a center helyére, teljesen tisztán sakmat helyzetben dobhat.
1: Igen, és ez megint egy olyan szituáció volt, mint az első negyed első felében, hogy egy teljesen egyszerű felső 2-2, és a leváló center üresen maradt. Nagyon kár ezekért a hibákért, mert csak oda tudok visszatérni, hogy minden pont fontos.
0: Gregor Hrovat az, aki újabb pontot szerez, és ő neki ez a második duplája a meccsen, 40-32. Egy pillanatra megint, amikor azt hihettük, hogy akkor visszajövünk a meccsbe, ott leszünk, lőtávolon belül leszünk, akkor megint elkezd nőni a különbség, úgyhogy Gaspar Okornak nincs is más választása, mint hogy időt kell kérnie. 1:55-tel a nagyszünet előtt 8 ponttal vezett át Szlovénia Magyarország ellen, 40-32. Az eredményjelző, menjünk a Puskás Akadémia Ferencváros labdarúgó mérkőzésre.
2: Itt az eredményjelzőn továbbra is 2-1-es ferencvárosi vezetés, a 84. perc végénél járunk, a labda pedig a Puskásnál, Varga Zsombor hozhatja fölfelé, megjátsz a Szojszálót a támadó harmadban, Szojszáló kiteszi a jobb oldalra Farkasnak, a Farkas passza nem volt jó, hát nem szállt be túl jól a szélső védő, a túloldalon sem volt túl sok jó megoldás a támadásban, és hát védekezésben sem volt mindig a helyzet magaslatán, például Jusuf a második ferencvárosi gól előtt éppen őt futotta le, most pedig már már Lisztes indulhat egy Zakariassentől kapott csúsztatással. Lisztes egy remek csele leveszi Harutyunya mellett, aztán fennakad végül Farkason, aki mintha hallotta volna, amit itt az imént mondtam róla, és most egy nagyon szép megoldással szereli Lisztest. És ezzel indulhat a Puskás Akadémia Varga, egy picit lelassít, de aztán meg tudja játszani Kernt. Ott van már Kern a Puskás középpályással, Ferencvárosi térfél közepén, visszaadja Vargának, Varga keresztbe íveli Harutyunyához, Harutyunyán pedig belép most a támadásba, visszazár majdnem minden Ferencváros játékos, Lisztes is szép lassan visszaér a labdavonala mögé, ebben a pillanatban ez is megtörténik, hát nem lesz egyszerű dolga a Puskásnak feltörnie ezt a védekezést. A 86. perc kezdődött, meg 5 perc van még a rendes játékidőből, 2-1-re vezet a Ferencváros a Puskás Akadémia otthonában. Németh Kornél és Károly Endre a kosárlabda.
0: Somogyi passzolta tovább a labdát, és akkor indul a magyar figura Perl most már. Ó, messzire a palánktól Pertolja kifelé a védője, Somogyi, ő a hárompontos vonalon éppen, és keresi azt, hogy ki az, aki esetleg dobó helyzetben lehet. Benkét találja meg, egy ilyen félfautos lövést engedett el, vagy dobást engedett el Benke, viszont a játékvezetők mutatják, hogy ez azt jelenti, hogy jöhetünk majd, és nem is Benkével szemben.
1: A palánk alatt fújtak faltot Rivers javára.
0: Na, 40-32-nél köszi Andi, 1-32 tehát az első, illetve a nagy szünetig, miközben mi most itt látjuk a lassítást, és akkor itt jött is a megfejtés. Rivers szerencsére 50%-kal büntetőzött eddig, tehát ő neki van már értékesített és rontott büntetője is, úgyhogy bízunk benne, hogy az 5 pontjából lesz előbb 6, az most már megvan, és aztán legyen a 6-ból 7, most pont 7 a különbség, úgyhogy pont fordított sorrendben történhetnek a dolgok, ugye 6 pontos eddig Rivers, és ott a 7. pontja is, és akkor ezzel zárkózunk 6-ra, 40-34, másfél perc a nagyszünetig hátralévő idő, de jó lenne most egy jó védekezéssel, tényleg az, amiről beszéltünk, hogy közelebb zárkózni, hogy ez a 8 pontos első negyedben összeszedett különbség csökkenjen. Nikolic rá nagyon kell figyelni, Nikolicsal szemben szabálytalankodunk bent, Rivers az, akinél elkönyvelhetünk egy hibát, 40-34, tehát 1-13 a nagyszünetig labdarúgás.
2: 87. perc, 2-1-re vezet továbbra is a Ferencváros, amely most támadásban a Pancho Arénában, oda-oda passzolja oda a Zakariassennek, a bal szélen jön előre az FTC, Zakariassentől azonban Farkas elveszi a labdát, nagyon határozottan, aztán csak eladja most Szojszaló, Kaduhoz kerül, Kadu ellövi, levágódik Vargáról, ferencvárosi szöglet következik a 88. percben, amelyet azt hiszem, hogy szép lassan fog elvégezni az FTC, hiszen Korbu nagyon messziről sétál, ott van Kadu is, de mivel közeledik a nagyszünet vége a férfi kosárlabda válogatottunk meccsén, ezért menjünk vissza Németh Kornélhoz és Károly Andreához.
0: Nem reménytelen, de bízunk abban, hogy esetleg még jobb lesz. 41-34, Nikolic a két büntetőjéből csak az egyiket tudta értékesíteni. Benke bejátsza a labdát, és akkor ebből talán Rivers nem tud a palánk felé fordulni, viszont érkezik tiszta zicserben Somogyi, és ez most már így jó. 41-36, 5 pontra sikerül fölzárkózni. A szlovén kapitány méltatlankodik egy sort, és Mirticcsel veszekszik egy sort, Mirticcset le is cseréli. Hát végül is az, amit én vártam volna Rivers-től, az tulajdonképpen nagyon hamar és jól rámcáfolt, hogy nem neki kellett a palánk irányába mennie, hanem megvárta, amíg Somogyi be tud lépni ott a folyosóba. Jön is a szlovén időkérés, 53,3 másodperc a nagyszünetig hátralévő idő, 41-36, ez már jelentősen jobban néz ki, mint ahogy nézett ki. Még egy picit kellene rátenni, mondjuk egy ilyen 2-3 pontot csökkenteni a különbséget a nagyszünetig, hogy ez így lett vagy sem. A következő kapcsolásnál elmondjuk, mert hogy a hajrájához érkezett a Puskás Radi mérkőzés, talán már a rendes játékidő utolsó perce is elkezdődött.
2: Kejta érkezik csereként Zakariassen helyére, a 89. percben járunk, tehát van még 1 perc 20 másodperc addig, hogy elkezdődjön a hosszabbítás. A középpályára érkezik tehát Nabi Kejta az FTC-be, a labda pedig most Korbunál, aki viszont pontatlanul teszi tovább, oda kerül a Puskáshoz, mégpedig Nagy Zsolthoz. Nagy beadását Gomez vágja ki a 16-oson belülről, gólla visszafejeli oda a sűrűjébe, Szojszalóhoz kerül, Szojszaló megpróbálja középre tenni, levágódik a labda, Farkashoz kerül, Farkas beíveli, Kolli feje, gól! Egyenlít a Puskás Akadémia a 90. percben Lamin Kolli révén. A jobb oldali beadás Farkastól tökéletes volt, és Colli üresen volt ott Ramakerc és Gomez mellett, az ötösről pedig a bal alsóba fejeli a labdát. A 90. percben a rendes játékidő utolsó percében tehát egyenlít a Puskás Akadémia, akkor, amikor már mindenki azt gondolta, hogy vége van a találkozónak, a rendes játékidőnek, és az FTCS rutinból lehozza, megvan a Puskás egyenlítése. 90. perc tehát 2-2 az állás, kosárlabda.
0: 41-36-ra vezet Szlovénia, és Nikolic révén a hazai csapat próbál most támadást építeni. Nikolic egyéni akciója, leszédül a gyűrűről a kísérlet. Sajnos lepattanóban jóval jobban állnak a szlovének. Ez volt a 20. lepattanójuk, amit összeszednek a mieink 10 lepattanójával szemben. 28,5 másodperc, Valerio Bodon Vincent második faultja után a szlovénok jöhetnek majd, mi viszont megyünk vissza a Pancsó Arénába Regős László Pálhoz.
2: Ahol jön a középkezdés, 2-2 a mérkőzés állása, és már elkezdődött a hosszabbítás, az egyelőre nem derült ki, hogy mennyi lesz a ráadás. Még egyébként nem jön a középkezdés, mert hogy a videóbíró vizsgálja az esetet, hogy nem történt a szabálytalanság itt a gól előtt, hogy meddig tart a vizsgálat, nem tudom, úgyhogy addig menjünk megint kosárlabdázni.
0: 36 továbbra is a mérkőzés állása egészen eddig a pillanatig, mert hogy Hrovat az, aki megszerzi az 5. pontját, az elsőt büntetőből a mérkőzésen, ezzel lesz 42-36, hát ha tud esetleg rontani egyet, a szlovénok 15-öse sajnos nem, mind a két büntető jó, úgyhogy innentől kezdve picit azt mondom, hogy lépéskényszerben vagyunk itt az vélhetően az utolsó magyar támadással. A második negyedben Somogyi Perlhez teszi a labdát, Perl a legeredményesebb magyar játékos a maga 7 pontjával, egyelőre most álló háború, nem nagyon van mozgás magyar részlől, Perl kéri, hogy akkor indulhat a figura, és akkor kapjon egy zárást első körből, Perl aztán elindul, beviszi a labdát, és lejön a kísérlete. Hát tulajdonképpen, mivel a Dudaszó pillanatában elengedett cserkveni kísérlet nem jó. 43-36, hát Andi, amit kértél, az végül is bekövetkezett, mert ott sikerült közelebb zárkózni, még ha egyetlen ponttal is. Összességében nem tudom, óriás hullámhegyek, hullámvölgyek a mieink játékában, és bosszantó ez a meccs, ez sokkal-sokkal szorosabb is lehetne a sok buta hibánkból, hogyha sikerülne lejjebb adni.
1: Sőt, megkockáztattam, hogy vezetni is tudnánk, ha nem lenne ennyi hiba.
0: Na, menjünk a labdarúgó helyszínre, és aztán utána bővebben elemzünk.
2: Ahol jön az ítélet, és les, nem adják meg a gólt. Antal Péter keze a magasban, Lamin Colli ezek szerint lesen tartózkodott, vagy még az is lehet, hogy korábban esetleg Szojszáló, amikor kapta a labdát ott a jobb oldalon, úgyhogy nem érvényes a gól, nincsen 2-2, marad a 2-1-es ferencvárosi vezetés, és most már a hosszabbítás 3. percében járunk, egyelőre nem tudtuk meg, hogy mennyi lesz a hosszabbítás itt a videózás közben, mert hogy nyilván ezen volt a hangsúly, de hamarosan Cimmer Mário magasba fogja emelni a táblát. Szojszáló volt egyébként lesen, kapom az információt Katona László kollégámtól. Köszönöm szépen a segítséget, Dibusz Dénes pedig el is végezte már a szabadrugást, amelyet Golla fejel vissza, de Golla lökte közben Lisztest, Golla dühöng, Lisztes a földön, és szép lassan tápászkodik föl. Szabadrugáshoz jut a Ferencváros, a Puskás Akadémia térfelének közepéről. A mérkőzés 94. percében most már sor jön Cimmerman Mário a táblával, mielőtt elvégzi majd a szabadrugást Kadó, vagy esetleg oda-oda, hogyha minden igaz, akkor 5 perc lesz a ráadás, ebből még van 1 perc 40 másodperc, és egy Kadó szabadrugással következik majd vagy folytatódik majd a találkozó. Kadó átíveli keresztbe, elfejeli onnan Nagy Zsolt, Osvát viszont kiengedi a labdát, ferencvárosi bedobás jön majd, Osvát szép lassan végzi el ezt a bedobást, és azok után, hogy itt az elmúlt percekben néma csöndben volt a ferencvárosi tábor, Colli fejesét követően most ismét darra kell, és ismét teljes hangerővel buzdítja a csapatát ott a vendégszektorból. Osvát a földre kerül, illetve bocsánat, Jusuf kerül a földre, Osvát pedig fel elsegíti Jusufot, szabadrúgáshoz jut a Ferencváros, ezúttal a jobb oldalról golla megint csak reklamál, hát érthető a feszültsége a Puskás játékosainak, mert itt azt gondolhatták, hogy a 90. percben meg lett az egyenlítő gól, és egy pontot otthon tarthatnak a Pancho arénában, ehhez viszont most még 45 másodperc alatt kéne szerezni ők egy újabb gólt, egy érvényes gólt. A jobb oldalról majd Nabi Keita fogja elvégezni a szabadrúgás, hogyha Antal Péter engedélyt ad rá, alig ha fogja beérelni, mert középen csak Lisztes, inkább Jusufnak teszi oda Keita, Jusuf levinné a sarokba, két Puskás játékos között, kipattan a labda egy felcsútiról, Keita volt roppant rutinos, dobhat így a Ferencváros. Jusuf a labdát végül odaadja Keitának, hát megint csak az idővel játszanak a ferencvárosiak, de érthető ez, hiszen már a 95. perc legvégén járunk, amikor Osvátnál van ott a labda, megint kimegy a labda, megint egy sötétkék mezesről, úgyhogy ismét ferencvárosi dobás következik, ha egyáltalán lesz még rá idő, de nincsen rá idő, itt a vége. Kibírta a Ferencváros, kitartott a Trabzonspor ellen szerzett lendület, Puskás Akadémia FTC 1-2. Az első félidőben sok említésre méltó helyzet nem történt, ferencvárosi mezőnyfölény volt a Pancho arénában, egy Lisztes szólót követően ő 14 méterről ballal mellé lőtt, majd Gomez fejesét is védte le Hockia, hogy Korbu lövését is megfogta a Puskás Akadémia kapusa. Gól azonban nem született, a túloldalon pedig helyzet sem alakult ki Dibusz kapuja előtt. Nem úgy az 51. percben, amikor is egy kontrát követően Németh András visszakészítette Dárdainak, az ő 13 méterről leadott lövését Dibusz védte. Két perccel később pedig megszerezte a vezetést a Ferencváros. Árzani baloldali beadására Zakariasen kezett kiállóan, és bevetődve a kapu jobb oldalába fejelte, hogy aztán 5 perccel később újra egyenlő legyen az állás. Egy felcsúti szabadrúgást Duarte ívelt a 16-oson belőre, Dibusz kiejtette a kezéből a labdát, amely Harutyunyánhoz került, ő pedig egyből az üresen maradt kapuba emelte a labdát, egyenlített a Puskás Akadémia. Újabb 5 perc telt el, és újabb gólt született. Jusuf iramodott meg a jobb szélen, a ferencvárosi támadó lefutotta az emberét, és remekült állat középre, ahol Lisztes érkezett. 5 méterről becsúszva pedig bepofozta a labdát a Puskás Akadémia kapujába, így ismét vezetéshez juttatta a Ferencvárost. A 78. percben óriási lehetőséghez jutott az FTC, Jusuf ugyanis 11-est harcolt ki, a labda mögé Ramaker szállt, a középhátvéd lövését viszont nagy bravúrral védte Lehocki. A 90. percben pedig úgy tűnt, már-már úgy tűnt, hogy a Ferencváros kihúzza a mérkőzést, és rutinosan végigjátszák egy gólos előnyben, de egy farkas beadást követően Kolli fejesével egyenlített a Puskás Akadémia. A hazai a körme viszont nem tartott sokáig, mert hogy videózást követően les helyzet miatt Antal Péter elvette ezt az egyenlítő gólt, a hátralevő időben pedig a Ferencváros kihúzta az egygólos vezetéssel a találkozót, és 3 pontot szerzett a labdarúgó OTP-ben, akik a 6. fordulójának záró mérkőzésén. Puskás Akadémia, Ferencváros 1-2. Felcsútról köszönöm a figyelmüket, a Szóval stúdióé.
3: Körkapcsolás. Élő közvetítések, interjúk, elemzések. Ez a Körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Hírek a Nemzeti Sport Rádióban.
4: Átalakul a lakásépítési támogatási rendszer, indul a Vekerle program. Szakmai petícióval fordulnak a kormányhoz a fogorvosok, holnaptól változékonyra fordul az idő. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok.
3: Sporthírek.
4: Akár 2 milliárd eurónyi forrás is rendelkezésre állhat a Vekerle lakásépítési programra, írta közösségi oldalán a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid közölte, a lakhatási válság már olyan szintet ért el, hogy állami beavatkozás nélkül nem lehet megoldani. A tárcavezető hozzátette, a program kidolgozásával az állam aktív, ösztönző, támogató és fejlesztő szereplőként jelenik meg a lakáspolitikában, és egyszerre érvényesíti majd a társadalmi, szociális, minőségi és városfejlesztési szempontokat. Demonstrációt is kilátásba helyeztek az állami ellátásban dolgozó fogorvosok, ha nem sikerül megállapodniuk a kormánnyal. A szakemberek aláírásgyűjtést indítottak és egyeztetést várnak az egészségügyi minisztériummal. A petícióban kiszámítható finanszírozást, biztonságos betegellátást és méltó munkafeltételeket sürgetnek. Azt írták, a rendszer jelenleg az abban dolgozók kitartásából működik, de ez nem lehet tartós megoldás. Eddig csak nem 700 fogorvos írta alá a kezdeményezést. Szeptember 9-én temetik 5. Harald norvég királyt. A 89 évesen pénteken elhunyt uralkodó emlékére Norvégiában ma országszerte tartottak miséket. Tízezrek helyeztek el virágokat, kártyákat és gyújtottak gyertyákat az oszlói királyi palota előtt, ahová a koporsót péntek késő este szállították a kórházból. 5. Harald halála után fia 8. Håkon lett Norvégia új királya, aki felmenői nyomába lépve szintén a minden Norvégiáért jelmondatot tűzte ki uralkodása céljául.
3: Közlekedés.
4: Az M6-os autópályára Budapest felé vezető oldalon a 172-es kilométernél a Vémént Palota-Bozsok csomópont fel- és lehajtóágát aszfaltozás miatt lezárták. Kerülni a Pécs felé vezető oldalon haladva a 190-es kilométernél lévő Szajk-Mohács csomóponton keresztül visszafordulva lehet a főváros felé vezető oldalt elérni.
3: Időjárás.
4: Holnap változékonyabbra fordul az idő, délután a Dunántúlon záporok kialakulhatnak, majd estétől egyre több felé eleredhet az eső, a szél megélénkül, hajnalban 12-17, napközben 29-36 fokra számíthatunk. Szeptember első hetében kissé változékony, de nyáriasan meleg idő várható, a hőmérséklet 30 fok körül alakul, a hajnalok frissítőek lesznek.
3: Ezek voltak a hírek. Még több hír a híradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
5: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
3: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: csak itt a legjobban.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Nemzeti Sportrádió.
1: Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sportrádióban. Ez a Körkapcsolás.
3: 21 óra 3 perc a pontos idő. Kellemes vasárnap esti rádiózást mindenkinek a mikrofonnál. Németh Kornél és Károly Andrea, mert hogy a nagy szünetben Szlovénia Magyarország 43-36 a férfi kosárlabdázók világbajnoki selejtezőjén járunk Szlovéniában, Ljubljanában. Ugye az első mérkőzést nagyon szépen, nagy arányú győzelemmel hozta a magyar csapat. Itt most ugye beragadtunk a kezdésnél, nagyon hamar egy ilyen 10 pont körüli hátrányt szedett össze a magyar csapat, és tulajdonképpen, amit mondtál, hogy jó lenne ezt lejjebb faragni, valamelyet sikerült, de ezt görgetjük nagyjából a második, első-második perc óta, vagy görgetik a fiúk maguk előtt. Hogyan lehet visszajönni a meccsbe?
4: Hát szerintem alapvetően nem lenne nagyon nehéz, jó persze innen könnyű mondani, de már nem egyszer megmutatták a mérkőzésen, hogy közelebb tudnak jönni. Ugye a 2-2 védés, amit már sokkal többször, amit többször említettünk, és valahogy a játékainkat kéne hatékonyabban játszani, mert nagyon nehezen találunk helyzeteket. Amikor be tudjuk játszani a centereknek, abból vagy faltot harcolnak ki, vagy kosarat dobnak, de ez nagyon, nagyon elenyésző számban megy. Abszolút arra fókuszálnak a szlovénok, ugye három emberünk van, Per Zoli 19 pontos átlaga van az elmúlt hét mérkőzésen, Rivers-nek 20 pontos, ő mondjuk eddig három találkozón játszott, és Somogyi Ádámnak meg 7 asszisztos átlaga van, és erre a háromra fókuszálnak nagyon.
3: Hát nem véletlenül, hiszen a két legeredményesebbünk a mai meccsen Perl, illetve Rivers a maga 7-7 pontjával. Somogyinak van 5 pontja, és ugye mellette az asszisztokban most egyelőre a mai napon kevésbé hatékony, mert hogy mindösszesen 1 van neki a mérkőzésen. Tehát, hogy mindent egybevetve, mindaz, amit mondasz, kirajzolódik, viszont kell, hogy javuljunk a második játék része, ami a mi csoportunkat illeti. Egyébként a franciák nagyon magabiztosan 84-69-re nyertek Svédországban a mai napon, úgyhogy ez mindenképpen hozzá tartozik a mi csoportunk eredményeihez. És akkor most egy Benke tripla esetleg, rövid lett, és aztán jönnek nagyon nagy lendülettel a hazaiak, viszont sikerül megállítani a nagy rohanásukat, marad a 43-36, tehát na végre egy jó labdaszerzés a center elől, Omić elől. Szerintem a meccsen először sikerült labdát szedni.
4: Nagyjából igen, ez a 2-2 utáni bejátszást először sikerült levédenünk, illetve pont az előző támadásban is. Csak akkor a szélső ember halászta el a labdát, de most úgy tűnik, mintha ezen a 2-2 védésen valamit változtattunk volna.
3: Golománnal szemben Cserkvenik az, aki szabálytalankodik, neki ez már a harmadik faultja, úgyhogy a miénk lesz majd a labda, de a bejátszásod a centerbe nem volt igazán jó, viszont sajnos mire visszakapjuk az élő képet, addigra már azt látjuk, hogy a szlovénok indíthatják az újabb támadásukat. Omić, a szlovén center, küzd Golománnal óriásit. Miért? Miért Golománt látják szabálytalannak, amikor Omić könyökölt?
4: Hát ez érdekes. Azt se gondoltam volna, hogy támadónak fogják fújni. Én inkább egy néma sípot el tudtam volna képzelni. Hát, illetve... Igen, a könyökös az először ott volt.
3: Hát először aztán... volt a könyökös, és igen, utána ütött oda Golomán. Tehát, hogyha a Golománét megfújja, akkor a könyököst egyértelműen támadóra abszolút meg kellett volna fújja. Tehát ez számomra egy kicsit értelmezhetetlen ítélet. Na üsse Kavics, Nikolić az alapvonalról, tehát ő hozta játékba a labdát. Ő a szlovének egyik legjobbja a mai mérkőzésen, sőt a mezőny legeredményesebbje is a maga 14 pontjával. Ez most egy rossz szlovén kísérlet ellenben. Omić, hát ő ott torony magasan emelkedik, ugye szlovén centerként bent középen, és sajnos a támadó lepattanók szedésében elképesztően ügyes és jeleskedik. Lukács az első faultját elkönyveli, a labda tehát a szlovén csapatnál, és akkor megint Nikolic az alapvonalról teszi be, és aztán egy kísérlet a világ végéről. Trepenics azt mondja, hogy ez volt a negyedik hárompontos kísérlete, és a harmadik, ami jó volt Trepenicstől. Hát továbbra is hárompontosokkal nagyon jól állnak a szlovének, és aztán egy gyors labdaszerzés után végigvitt szlovén támadás, és 46-36, tehát 10 pontos különbségnél, mivel Omiccsal szemben szabálytalankodunk, innentől kezdve jöhetnek majd.

0: után lelkesedtünk, és ha az nem lett volna, akkor most mondhatnánk, hogy bemaradtunk az öltözőbe, ahogy azt fél idő után...
1: Bocsánat, Perzoli közben egy jó triplával eléri a 10 pontot saját magánál, és 48-39-re 10-en belőre hoz vissza minket.
0: Igen, szerencsére ez most beesett, ez nagyon kellett. Szóval nem maradtunk benne az öltözőbe, mert az első két védekezésünk jó volt, de utána megint teljesen szétestünk, és zicsereket hibázunk, nem szedjük le a lepattanót, nagyon-nagyon bosszantó hibákat vétünk.
1: Andi, egy picit arról beszéljünk azon hallgatóink kedvéért, akik kevésbé járatosak a lebonyolítási rendszerben, mert a szlovén büntető jöhet most, az első sajnos jó, és ezzel lesz 49-39, hogy pontosan hol kell végezni a csoportba, hogy kell végezni a csoportba, hiszen a tét a világbajnokság, és azért nem egy mindennapos dolog, hogy a magyar férfi válogatott esetében VB-ről beszélhetünk, vagy VB álmukról, reményekről beszélhetünk.
0: Igen, ugye ezt a selejtezőt a srácok már tavaly nyáron elkezdték egy 3 csapatos selejtezővel, onnan tovább jutottak egy 4 csapatos selejtezőre, és onnan tovább jutottak erre a selejtezőre, és ez egy 6 csapatos, és innen, aki az első 3-ba végez, az egyenesen mehet a világbajnokságra. Most már ugye az észtek meg a finnek lejátszották a mérkőzésüket, és csak azért, mert több lejátszott meccsük van, most negyedikek vagyunk a listán, de a mérkőzést megelőzően 3-ok voltunk, tehát tovább jutó helyen álltunk.
1: Így bizony, ugye azt már említettem, hogy a franciák ugye nyertek a svédek ellen, tehát francia, finn, svéd jelenleg az első 3 sorrendje. Perle! Na, jól van. Egy 2 pontos, egy picit szédelgett a labda ott a gyűrűn, forgolódott jobbra-balra, de aztán végül is addig, meddig forgolódott, ameddig behullott, és akkor ezzel lesz 50-41. Ilyenkor megint egy picit ugye jön a reményt keltő pillanatok egyike, és aztán utána kellene most egy jó védekezés, semmiképpen sem egy szlovén tripla. Omicshoz a bejátszás. Hát csalódottan emelem a hangom, mert hogy megint teljesen, tehát megesszük megint ugyanazt a tejbegrészt etetik velünk az első másodperctől kezdve. Omics teljesen tisztán és egy bődületes zsákolással húzza lefelé a gyűrűt, amennyire csak tudja, és akkor 52-41, és akkor megint el lehet kezdeni újraépítkezni. Somogyi fölteszi, na ez gyönyörű volt Golománnak, ez szép játék, és akkor nem tudom, tehát tényleg már elmondtam, hogy ezekből kell erőt meríteni, de hát előbb-utóbb csak sikerül ezekből erőt meríteni, mert hogy ez a szlovén csapat persze jó játékosokból áll, félreértés ne essék, de ebben a meccsben azért bőven-bőven lehetne kereskedni való, és lehetne szorosabb eredmény benne. Csak hát egy picivel több kellene, mind támadásban, mind védekezésben. Lukács a 3. faultja, hát ő nagyon hamar a veszélyzónába került, gyakorlatilag 2 perc alatt.
0: Igen, ugye hát több mint 3 percet tart ez a mérkőzés, vagy ez a félidő, és ezt a 3 faltját Lukács Norbi, ezt most ebbe a 3 percbe sikerült beütnie. Alapvetően nekem a mérkőzés elejétől, bár egyébként az egyik kedvenc játékosom a tavalyi szezonban, vagy tavaly előtti szezonban is nagyon szerettem a játékát, amíg Szolnokon játszott, de most így ebben a sorozatban nem igazán találja magát. Nem tudom, nekem egy picit többet cserélhetne Gasper Okon, vagy más szerkezeteket kipróbálhatna, mert amikor Golomán és Rivers együtt vannak pályán, az nekem sokkal hatékonyabbnak tűnik.
1: 54-43, Prepelic 2 büntetője jó volt, Nikolic 14, Prepelic 13 ponttal a szlovének legeredményesebbjei. Somogyi fordul a palánk irányába, és hát egy óriási homály, szerencsénk van azzal, hogy az egyik szlovén hozzáér még, és végül is róla megy ki a labda, de ezt rossz volt ilyen szempontból sajnos látni, hogy ez mekkora nagy helyzet lehetett volna. Somogyi támadó játéka lehetne még eredményesebb, vagy még jobb. Ugye eddig, ahogy említettem, 5 pont. Perl vállalja most magára az újabb befejezést. Ezúttal rövid a kísérlete, és lejön a gyűrűről. 54-43, tehát

0: miközben jön egy szlovén zicser, és a szlovén zicserből Samár megszerzi a hetedik pontját, 56-43, 6 perc kereken a harmadik negyedből. Perl teszi tovább a labdát, Somogyi Golomán próbálja neki csinálni a helyet, fölteszi Golománnak, na, ez már az előbb is jól nézett ki, 56-45, látványosnak látványos, viszont sajnos csak ugyanúgy kettő pontot ér, mint egy éppen, hogy beszédelgő kísérlet. 56-45 tehát, és akkor megint a csalódottságomnak adhatok hangot, mert hogy megint Omics teljesen tiszta az ittszerben. Nem tudjuk ezeket egyszerűen megoldani ezen a mai meccsen.
1: Nem, ma ezek a fönti, felső kettő-kettők, akkor valószínűleg az első két védekezés, amit nagyon dicsértünk, az tiszta virág életű volt, mert most azóta átjáró ház a védelmünk, vagy egy teljesen besegítés nélküli oldalsó kettő-kettőt játszanak, vagy mind a két ember kimarad egy felső kettő-kettő védésnél.
0: 58-45 tehát az állás, 5 perc és 7 másodperc a harmadik negyedből hátra lévő idő, és Samár a negyedik faultját könyveli el, tehát őnála tényleg most már egyetlen esély maradt csak arra, hogy mérkőzésben maradjon, és aztán cserélünk, Várad érkezik Benke helyére a pályára. Benkének is volt a meccs elején egy-két olyan ígéretesnek tűnő helyzete, amikor vállalkozhatott volna, nem mert beleállni, úgyhogy nincs pontja, de hát Váradinak is mindösszesen 3. Azért ugye az összességében kevésnek mondható, hogy mindösszesen 2 játékosunk érte el a 10 pontot a mérkőzésen, Golomán, illetve Perla, többiek jócskán-jócskán a 10 pont alatt. Rojvers lehet a következő, aki megközelítheti a tizet, mert hogy jó az első büntetője, és akkor ezzel ő 8 pontos a mérkőzésem. Rojvers is a második büntető jöhet. 58-47-re módosul így az eredmény. Ez viszont még mindig 10 ponton kívüli különbséget jelez, és akkor megint vissza az alapokhoz, vissza a KH-hoz. Kell a jó védekezés, és a jó védekezés után kellett volna a jó védekezés, és utána a támadás. Megint megcsinálják ugyanazt a figurát. Omics most nem szívbajos, és tovább teszi Radovicsnak. Radovics zsákolása után 60-47, 13 pontos differenciára, és aztán Omics üt oda a 3 pontoshoz, hogy a 3 pontos kísérletbe beláró Rojversnek. Omics emiatt méltatlankodik egy sort. Nem értett egyet a játékvezetői döntésre, a gyűrűről jött le ez a kísérlet, ez az iménti kísérlet, és akkor Rojvers eddig nagyon-nagyon biztos kézzel egy rontott büntetője van, 83% így a neve mellett, hát ez kellene csapatszinten is, hogy meglegyen. Na és akkor Perl próbálkozhat. Óriási fügykoncert, még akkor is, hogyha említette Andi, ugye, hogy így, hogy nincs Doncsics, a legnagyobb sztárjuk, így a nagy jubileumi csarnokból egy kisebbbe hozták át a mérkőzést, 60-48, Omics pedig még mindig méltatlankodik, pedig most már lecserélhető őt a szlovén kapitány. Aztán Rojvers, ez is jó, 60-49, ezek most nagyon-nagyon kellenek, és sikerül kozmetikázni az eddigi borzasztóan gyenge büntetős mutatón. 62%-ra sikerül följönni. Rojvers, ez is jó. 60-50. És aztán Rojversnek akkor lesz még egy, és akkor most fejeződik be majd itt a büntetőző sorozat. Ez is jó. Na, Rojvers azt jelenti, hogy 9-ből 8, ami a büntető vonalról, ez egy kifejezetten extra mutató, és akkor így jövünk be 10 ponton belülre, 60-51. Andi, mondd most te, kérlek, bár az én hangom a mélyebb, hogy egy jó védekezés jöjjön.
1: Bízunk egy jó védekezésbe, de most egy jó időben beüt, hát, illetve nem, mert ugye már bónuszban vagyunk, ilyen szempontból nem, de ha nem lettünk volna bónuszban, akkor egy jó időben beütött falt lett volna, de volna nem játszik a sportban. Úgyhogy ilyen szempontból egy sajnos buta hiba volt ez is.
0: Perzoli volt az, aki most, és a másik 20-as, méghozzá Csertvinik az, aki amúgy sajnos tényleg nagyon-nagyon jól büntetőzik ezen a mérkőzésen, hiszen ez most így neki 3-ból 3, hogyha jól gondolom, és akkor ezzel lesz neki 4-ből 4, és akkor megint 10 ponton kívül vagyunk. 62-51, Perl hozza fel a labdát. Nem tudjuk átlépni itt a saját árnyékunkat, és tényleg az a bosszantó ebben az egész történetben, hogy ezt a 10 pontos különbséget nagyjából az első 3-4 támadás után kialakította a szlovén csapat. Ugye 10-0-nál kellett Okornmesternek időt kérnie, és azzal, hogy időt kért, ugye ott rendezni kellett a sorokat, és ez az a különbség, amit görget maga előtt a csapat. Olománnal szemben egy szabálytalanság, úgyhogy Olomán jöhet majd.
1: Nem tudom, lépéshibát fújtak. Igen, nagyon lassan kapta meg, vagy nagyon sokára kapta meg Golomán a labdát, addig ott bent kakaskodott a védőjével, aztán ez lett az eredmény.
0: Repelics pedig egyszerűen ellenállhatatlan. 16 pontjával a mezőny legeredményesebbje. Ez volt a negyedik hárompontosa. Ötször próbálkozott kintről a hárompontos vonalon kívülről, ebből négyet bevert. Elképesztő teljesítmény tényleg. Nikolicsnak van 5/3 szintén a tripla vonalról, na most talán a mieink. Ez passz akart lenni?
1: Nem, ez dobás akart lenni.
0: Megnyugodtam, hogy akkor ugyanazt láttam, mert most az előzőnél egy kicsit elbizonytalanodtam, hogy ugye azt mondtam, hogy Golománnal szemben szabálytalankodnak, szóval egy óriási homály a három pontos vonalon kívülről, ami végül is passznak jó volt, és akkor onnan jön egy magyar zicser, és akkor ezzel sikerül felzárkózni megint csak egy nagyon-nagyon picit. 65-53, tényleg itt billeg a különbség folyamatosan 10 pont környékén, és ugye az előző gondolatmenetet ezzel lehet lezárni, hogy tényleg az első pár percben összeszedték a szlovénok ezt az óriási előnyt, és ezt egyelőre nagyon-nagyon-nagyon-nagyon jól menedzselik sajnos.
1: Nagyon jól menedzselik, igen, és mi nem tudunk ezekből a hullámhegyekből kijönni, és folyamatosan erről szól a játékunk.
0: Na talán majd most egy tripla, vasz, nagyon jó, Váradi, tökéletes. Ez a második triplája, egy pillanatra azért bizonytalanodtam el, mert hogy ott a gyűrűhöz érve a labda egy nagyon-nagyon, egy tized másodperccel rövidnek tűnt, de aztán utána jó volt. Andi, mondd kérlek te, megint csak, én már kipanaszkodtam magam.
1: Szörnyű a 2-2 védésünk egyébként.
0: Hát nincs, konkrétan
1: nincs.
0: Nem szörnyű, hanem nincs.
1: És érdemes figyelni a szlovén centerek és a magyar centerek leválási sebessége közti különbséget, hogy konkrétan ahogy a szlovénok megadják a blokkot, besprintelnek a palánk alá, és amikor mi adunk blokkot, akkor még egy ilyen kis témfergés van úgy a blokk után, és utána indulnak el a centerek.
0: Hát hiába a gyönyörű Váradi Benedek három pontos, amelyet követően megint egy tized másodpercig ott van a remény sugár, vagy a lelkesedésünk határtalannak tűnik. Utána megint ugye jönnek a szlovének. 67-57-re módosul ellenben az eredmény, mert hogy jön egy értékesített magyar büntető, még akkor is, hogyha a szlovének most éppen reklamálnak valamit. Valérió Bodon Vincent két büntetője teljesen tökéletes és jó. Ez azt jelenti, hogy ő 100%-os, hibátlan ebben a mutatóban. 71%-ra sikerül feltornázni a meccselei mennyi 40-50% környékén lévő borzasztó gyenge büntetőző mutatót, és akkor 67-58-nál 2,5 perc van hátra a harmadik negyedből. Megint egy szlovén tripla kísérlet, ez azt reklamáljuk, hogy ez a miénk kellene, hogy legyen, de nem a miénk lesz a labda sajnos. Jogosan reklamáltunk szerinted, Andi? Hogy nekünk az... adta mégis?
1: Nem
0: a szlovéneknek.
1: Időkérés van, és ez alatt lehet, hogy meg is fogják videózni, bár így konkrétan nem kérte ki végül egyik, vagyis hát a Gasper Okorn, vagy legalábbis nem láttam, hogy ki kérte volna, de annyira egyértelműen mutatták, hogy nem rólunk ment ki. Amire így hirtelen ráugrik az egyik játékos, hogy videózzák meg, az általában azért beszokott jönni.
0: Szlovén időkérés, tehát 67-58-as szlovén vezetésnél, 16 pontjával Prepelic, tehát a mezőny legeredményesebbje, Nikolicsnak van 14 pontja, ami a mieinket illeti. Perl, a 13 pontos Perl, a második legeredményesebb játékosunk, mert hogy Rajvers 14-jel most már a magyar csapat legjobbja. Golománnak is van 10 pontja a mérkőzésen, hát még ha Somogyi Ádám megtalálná a jó kezét, vagy a jóval jobb formáját, akár pontok tekintetében, akár az asszisztok tekintetében, már most már Somogyi esetében ugye kitértünk rá, hogy magyar csapatban a legjobb passzoló vagy asszisztos átlaggal rendelkezik, de a mai mérkőzésen csak ugye egy asszisztja van, tehát az ő jó játékára nagy szükség lehetne még, vagy lenne még, és akkor lenne még mindig szansz, és még mindig ott tartunk egyébként, hogy 2-22 van a harmadik negyedből, tehát itt még mindig két jó védekezéssel, meg két jól befejezett támadással még mindig vissza lehet jönni oda lőtávol környékére, és akkor még mindig lehet szansz, de hát egyelőre ez még mindig csak a feltételes mód sajnos, és ezzel még kellene élni, vagy ezt mi innen nagyon akarhatjuk, de a srácoknak kell ezt ugye a pályán végrehajtani. Még mindig megy a reklamálás Gasper Okorn részéről az iménti szituáció kapcsán. Nagyon nehezen tudják a mi szlovénunkat megnyugtatni Szlovéniában.
1: És úgy tűnik, hogy technikait fújtak.
0: Igen, szerencsére viszont Prepelic elrontotta a kísérletét a büntető vonalról, úgyhogy legalább ennyivel előrébb jutottunk, és akkor most jöhet a szlovén csapat. Na, egy jó védekezés, fiúk, hátha! Prepelic! Megint az ötödik triplája a meccsen. Gasper Okorn kivel veszekszik? Az egyik játékvezetővel? Még mindig? Még mindig. Még ez annyira nem túl jó men egyébként, hogyha már a saját stábtagoknak kell...
1: És egy újabb technikait fújtak.
0: 70-58, Prepelic sajnos elképesztően jó kézzel szórja a hármasokat a mai napon. Okorn mester meg túlpörgött egyébként, úgyhogy saját magának majd valami büntetést kiszórhat egyébként, így, hogy kétszer is addig reklamált, amíg technikai lett a vége. Nikolic szerencsére elrontja a büntetőt, úgyhogy nem nő tovább a különbség. Tényleg ugyanabban a cipőben, ugyanabban a hajóban, ugyanabban a csónakban, bármilyen hasonlatot is akarok hozni, ugyanott tartunk és ugyanott vagyunk a mérkőzésen. 12 pont a különbség, 2 perc, 10 másodperc a harmadik negyed végig, és akkor most kellene, hát ha egy jó magyar tripla, nem volt sajnos ez a tripla kísérlet sem jó. Az az érzése, Andi, nem, Isten őrizz, hogy károgjak, de így, hogy végignéztünk majdnem három negyedet, ezt a meccset, kicsit az érzésem, hogy holnap reggelig is, ha játszuk, akkor sem nagyon lesz ebbe változás.
1: Hát igen, most ilyenkor szokták mondani, hogy pont ezen gondolkodtam, de egy pár perccel ezelőtt pont ezen gondolkodtam, hogy abszolút olyan a játék képe, hogyha ezt holnap utánig játszuk, se tudnánk közelebb jönni, mint 6 pont. Teljesen össze-vissza sajnos a támadó játékunk, már látni is a csapaton azt, hogy elveszítette a fókuszt. Nagyon ritkán volt meg a mérkőzés teljes egészében, de most nagyon, nekem nagyon úgy tűnik, hogy már Gasper Okorn is. Ugye szerencsére nem mind a két technikait ráfújták, mert akkor már el kellett volna hagyni a termet. Az elsőt azt a kispadra fújták, és utána kapta ő.
0: Igen, ez végül is igen szerencse a szerencsétlenségben. Egyedül abban tudunk most bízni, hogy Rojvers büntetőzése továbbra is 90%-os, úgyhogy ő egyelőre tényleg nagyon biztos kézzel értékesíti. 15 pontnál jár, na eddig értékesítette biztos kézzel, és a lepattanó sincs meg. 70-59 a mérkőzés állása. Jön a harmadik negyedből pillanatokon belül az utolsó perc, 1-15 a negyed végéig. Itt tud kezdeni Szlovénia a labdával. Jön egy magyar fault. Indokolatlan fault, nem? Meg ráadásul olyan helyen is, ahol meg aztán teljesen felesleges volt.
1: Igen, Valerio Bodonnak nem sikerült a védekezés, és az ember mögé került, és onnan próbálta megelőzni, de ő nagyon szépen feltartotta, és ebből az ütközésből fújtak be egy faltot.
0: Nikolic szerencsére elrontja az első büntetőjét, azért ő is tud hibázni, sőt, ahogy haladunk előre a meccsben, egyre nagyobb hiba százalékkal Alekszej Nikolic nagyon jó kézzel kezdte a meccset. Nikolic, hát ha elrontja, nem rontja el a másodikat. 71-59, akkor, amikor 1-0-5 van hátra a harmadik negyedből. Pontot kell szerezni, kosarat kell elérni, és lehetőség szerint jó lenne 3 pontos, bár egy 2 pontossal is, egy pont 10 pontra tudnánk visszajönni. Perl adja el a labdát. Hát arról beszéltünk az imént, miközben egy nagyon szép támadó szabálytalanságot sikerül. Nyugtass meg, Andrét, sikerült, nem?
1: Védőnek fújták.
0: De miért?
1: Ez egy jó kérdés. Most azt gondolom, vagy azt érzem, hogy a játékvezetők egy kicsit teljesen egyértelmű támadó falt volt.
0: Ez a tankönyvi példája.
1: Igen, most ilyen fegyelmező jelleggel nem feltétlenül a mi pártunkon állnak.
0: Nagyon szépen és diplomatikusan megfogalmaztad azt, hogy csuklóztatnak most minket elég rendesen. Ez nem a játékvezetőkön múlik, félreértés ne essék, tehát itt abszolút nem ebbe az irányba kell elvinni a dolgot, de tehát ez most itt egyébként tényleg arcátlan ítélet volt. Mirtics az, aki büntetőzhet most, kettőből egy, tehát így is 72-59, és ez is tripla volt? Tripla, azt az eget, ez is tripla volt, Rovát az, nagyon, hát a tripláik azok a mai mérkőzésen, azt mondja, hogy 22-ből 10 három pontosuk jó. Azért az egy nem egy rossz mutató.
1: Az nem egy rossz mutató, igen, már ott van a 15 pontos különbség, és akkor ugyanebb beszélünk még arról a kihagyott 7 büntetőről. Úgyhogy ez simán egy egára hozható meccs lett volna eddig.
0: 75-59. Hát most már az utolsó negyedre kell valamilyen csodát tartogatni, vagy valamilyen csodával határos feltámadást tartogatni, mert hogy 4 másodperccel a harmadik negyed vége előtt jön egy szlovén kísérlet. Tudászó pillanatában Váradi elengedte az alapvonalról, a mi alapvonalunkról, és a gyűrűről vágódik le. Hát én már mondtam itt jó védekezésre, meg látványos támadás befejezésre, hogy ez kell, hogy erőt adjon. Az igazi sluszpoén az tényleg az lett volna, hogyha ez mondjuk most bemegy, mert hogy ez tényleg olyan lendületet adhatott volna. Tehát ahogy mondtad, a volna nem játszik a sportban. 75-59, sajnos a különbség tovább nőtt, sőt most a legnagyobb a különbség itt, hogyha a negyedek eredményeit vesszük alapul. Azt mondtam, hogy csoda, vagy csodával határos játék kell. Hogyan lehet a csodában bízni? Vagy mit kell tenni ahhoz, hogy ez csoda legyen?
1: Hát a védekezésünknél kellene, hogy csoda történjen, hogy valahogy ezeket a kettő-kettőket tudjuk védeni. Bár ugye ott az ennek a félidőnek az első két védekezése teljesen jól sikerült, úgyhogy meg tudnánk csinálni, de valahogy teljesen elveszítettük ebben a fókuszt, és átjáróház a védelmünk. Kintről nem nagyon esnek be a kosaraink, azért az, hogy csak 5-3 pontos dobtunk a szlovénok 10 évvel szemben, az óriási különbség. Nem akarom az ördögöt a falra festeni, de ha a játékunk ilyen marad, mint amilyen eddig volt, akkor sajnos nem sok jót jósolok a végére.
0: Az a helyzet, hogy nem tudom, hogy miben bízhatnánk, vagy mibe kellene kapaszkodnunk, vagy mi, tehát tényleg a minden apróságba szívesen belekapaszkodnánk, de csak ispételni tudjuk magunkat, ugye, amikor azt mondjuk, hogy hullámhegyek, hullámvölgyek, és sajnos több benne a völgy, mint a hegy. Tehát, hogy vannak fellángolások, vannak időszakonként jó meglátások, jó védekezések, jó támadások, de nincs kiegyensúlyozottság sajnos ezen a mai mérkőzésen. És ez tényleg azért kár, mert hogy bár a mérkőzés esélyese előzetesen, ha nem is sokkal, de talán mondjuk egyértelműen a hazai pálya miatt azért a szlovén csapat volt, de ez a szlovén együttes egyáltalán nem egy világverő társaság. Rajvers az, aki tényleg a magyar együttesből kiemelkedik, nem csak a ponterős játékával, hanem a mutatóival is egyelőre nagyon jó százalékkal. Most éppen egy zsákolást követően volt eredményes, és akkor jön egy újabb szlovén tripla kísérlet. A nagyobb baj, hogy ebből most éppen nem lett pont, viszont a lepattanót megint nem mi szedtük össze, és aztán utána viszont azért kapjuk meg a labdát, mert hogy...
1: Visszajátszást fújtak a játékvezetők, ugye egyik szlovén játékos megpróbálta a lepattanót visszahúzni középre, de túl hosszú volt, igen.
0: Na, akkor 75-61-es állásnál Perl, Paultal együtt megpróbálta föltenni, kosár nincs. Rámpej viszont a második személy hibáját elkönyvelheti saját magának, meg mi is elkönyveljük neki. És akkor Perl Zoltán kezében újra a labda, kap egy zárást Perl, aztán vissza, ebből jöhet egy tripla. Már a második olyan jellegű tripla kísérlet a mai mérkőzésen, ami passznak jó a centernek, Golomán az, aki ebből pontot szerez. Nem baj az, tehát, hogy megmosolyogtató jelenetek, meg mondjuk egy VB-selejtezőn nem feltétlenül gondolná az ember, hogy egy meccsen belül kétszer is lát ilyet, mindegy, megtörtént. Zárkozzunk valamilyen úton, módon kell, akkor most megint ugye az alaphoz visszatérni. Elveszíti a labdát Szlovénia, és akkor vissza lehet jönni 10 pontra. Egy három pontossal 10 ponton belülre. 75-63 a mérkőzés állása, és akkor jön a magyar támadás. Jön ki Golomán és próbál zárni, aztán kapja vissza a labdát. Perl tiszta zicserben fölteszi. Szabálytalanság, sajnos nem hullik be a labda, úgyhogy kosár nincs. 8 perc 25 másodperc viszont még van hátra. Krampej játsza most ugyanazt, amit nálunk Lukács Norbert, hogy gyorsan összeszedi a faultokat, most már a harmadiknál jár. Krampej, de ez legyen az ő problémájuk, nekünk ezzel kevésbé kell foglalkozni. Azzal sajnos igen, hogy Ormics, a centerük visszajött a pályára. Glass volt az, aki eddig bent volt, ő azért kevésbé volt meghatározó, mint Ormics. Perl meghatározó ellenben a mi játékunkban, úgyhogy kell, nagyon-nagyon kell, hogy most ne hibázzon. Az első jó Perl Zoltántól. Ez azt jelenti, hogy szépen lassan ő is eléri a 15 pontot a mérkőzésen. 75-64. Most lehet Perl 15. pontja. Koncentrál Perl Zoli. És akkor jöhet a kísérlet. Jó! 75-65. Ó, mit nem adnék most egy jó védekezésért. 8 perc, 20 másodperc, 72%-ra javítja a magyar válogatott a büntetőző mérlegét. Ez már azért elfogadhatóbb eredmény, főleg ott a meccs elejéhez képest. De miénk lesz a labda, ami miatt méltatlankodtam, hogy Mirticset sikerült megelőzni, és aztán végül is magyar kézről ment volna ki a labda, de mutatja a játékvezető, hogy nem, hanem miénk lesz, úgyhogy nyugodjon le mindenki, elsősorban a sportrádiós kommentátor. És segíts annyi, hogy mi történt most.
1: A faltot fújtak a szlovénokra, úgyhogy már három faltnál járnak.
0: Így van, és Hrovát is maga háromnál jár, ez ott ilyen légüres térben. Perl most a lassításon, nekünk volt szerencsék látni, Perl, amikor megpróbált beindulni, őt állította meg szabálytalanul a szlovén játékos. Jön egy magyar kísérlet, de a kettő pontos ezúttal lejön. És akkor megint ugyanott vagyunk, ugye, hogy lépnénk át az árnyékunkat, bent lehetnék 10 ponton belül, pont jó ütemben egy kicsit feljönni, és akkor jön egy pontatlanság.
1: Igen, pedig most olyan ötössel vagyunk egyébként pályán, akik nagyon jól szerepeltek az előző fél időben, amíg ez az ötös volt a pályán, akkor jöttünk vissza a mérkőzésbe, de azért a buta hibák sajnos náluk is becsúsznak, és mondom, a center leválásunkat kéne szerintem egy kicsit felgyorsítani, mert egyébként, hogyha be tudjuk juttatni a centereknek a labdát, akkor mindig történik ott bent velük valami pozitív.
0: Szedünk végre egy lepattanót, ez most egy nagyon-nagyon jó hír, és akkor nincs tripla. Rivers megpróbálta, nagyon bátor kísérlet volt. Ez megint jó lehetett volna, de akkor megint csak a feltételes mód sajnos. Szamár kezében a labda, ő pedig rájutott ott az egyik magyar a kezére, Váradi volt, és Váradinak a harmadik szabálytalansága ez így. A harmadik fault a neve mellett. Cserélnek közben a szlovének, Rovat megy le a pályáról, és akkor Cserkvenik érkezik vissza a folytatásra. 7-es perc és 10 másodperc a hátralévő idő. Megint van egy labdaszerzésünk. Kapjuk a lehetőségeket a sorstól, meg a szlovén válogatottól. Tessék élni most már azzal, hogy megvan a labda. Tetszik, nem tetszik, és nyilván rengeteg van még hátra, de jó lenne minél hamarabb közelebb zárkozni. Tényleg az igazi hajrának úgy neki menni, hogy legyen valós csansza a magyar csapatnak. Megint lejön a tripla kísérlet. Megint nem jó a tripla kísérlet. Váradi Benedek, eddig volt 2 triplája, ami bement, és mellette 4 rontott kísérlete a 3 pontos vonalról, és ezért nagy árat tudunk fizetni jó eséllyel, mert hogy jön a szlovén csapat, és pont Váradi szabálytalankodott Prepelicsel szemben. Váradit le is cseréli Kasper Okorn, és akkor érkezett a helyére Benke. Benkének nincs még pontja a meccsen, hát a legjobb pillanatok egyike lenne, hogyha ezt most törné majd meg, csak akkor megint ugye ott vagyunk, hogy jó lenne labdát szerezni, ez meg is történik, Cserkvenik az, aki ront, és akkor Kasper Okorn érzi, hogy mivel 3-szor nekifutottunk már annak, hogy 10 ponton belülre kerüljünk, és egyszer sem sikerült, és már negyedikre csak úgy futunk neki, hogy egy konkrét figurát szerintem megbeszél, hogy mi az, aminek kellene jönnie most. 6 perc 25 másodperccel a mérkőzés vége előtt. 75-65, tényleg egy jó befejezéssel 10 ponton belülre lehetne kerülni, ami mindig nem kevés, de ez egy ilyen lélektani határ, és hát egy picit a szlovénokat is megtörné, mert azért most az látszik, hogy ők is fáradnak ám, és a befejezéseik maradnak, rendre elmaradtak most itt az elmúlt 3-4 támadásból.
1: Igen, tényleg tárcán kínálják a lehetőséget, hogy közelebb férkőzünk, de mindig valahogy a saját hibánkból ez nem sikerül. Én azt is egyébként hiányolom, hogy a lepattanókére elmenjünk, támadó oldalon meg se kíséreljük, hogy le tudjuk szedni. Az esetek jelentős többségében egy darab ember próbálkozik a palánk alatt, neki persze nem sikerül. Összességében 33-18 a lepattanó arány, ami egészen nagy különbség. Alapvetően jobban lepattanóznak, mint mi, de azért...
0: Hát ez majdnem kétszer annyi.
1: Igen, összességében a meccset megelőzően 8-al többet szedtek átlagban, mint mi. Most ez jóval több, úgyhogy ezen is meg kéne próbálni változtatni.
0: Na, hát akkor újra Perl, neki lehet futni. 6 perc, 15 másodperc. Na, ott van Benke! Bravo Szilárd! Jött az a tripla! Harmadik neki futásra, megvan a 3 pontos. És 75-68. Félve merem csak, meg halkan merem mondani, de hogy folytassuk ezt így. Tehát megint akkor egy védekezés. Mit nem adnék, ugye ezt mondtam, egy jó védekezésért. Egy magyar szabálytalanság. És utána esetleg még egy 3 pontosért, hát persze nyilván álmodozni lehet. aztán a valóság majd utána szembe jön, hogy az milyen lesz, azt mindjárt el tudjuk mondani. A labda Prepelic kezében. Prepelic, egy bejátszás Omicsnak, és Benke szabálytalankodott Omicsal szemben. Úgyhogy Benkének is van most már faultja a meccsen, méghozzá hogy ne lenne ez már a harmadik. Ezek szerint ott az első negyedben volt a pályán, és utána viszonylag keveset lehetett említeni a nevét. Nem emlékeztem már erre a szituációra. Omics viszont az első büntetőjét értékesíti. Ellenben hiába értékesíteni a másikat, amit reméljük, hogy nem tesz meg, akkor sem tudnak 10 kívülre menni. 76-68 jelen pillanatban. És bár kihagyja a másodikat, de
1: beléptünk.
0: Igen, sajnos újra próbálkozhat. Hamarabb jött egyértelműen a sípszó, úgyhogy ezen nem nagyon van mit jeltatlankodni. 5 perc, 53 másodperc mérkőzés végéig. Jól van, másodjára is megtette azt a szívességet nekünk Alen Omics, hogy rontott. Na, 76-68. Perle teszi tovább a labdát. És tényleg fönt vannak azok az embereink, akik nem csak hogy jól érzik is a játékot, hanem a legeredményesebb embereink. Na erre kimondom, Pertől jön egy rontott hárompontos kísérlet, és a támadó lepattanó megint csak nem a miénk. Nem tudom, hogy mi az, mibe kapaszkodjunk, Anni, miben reménykedjünk, hogyan pörgessük fel a hallgatókat magunkkal együtt, mert nem látom egyszerűen sajnos.
1: Igen, most, hogyha rövid időn belül tényleg tudunk a valamit változtatni a legalább a lepattanó szedésünkön, és beesik egy-két tripla, akkor szerintem még van esély, hogy közelebb jöjjünk ezen a mérkőzésen. A játékképe nem feltétlenül ezt mutatja, hogy erre alkalmasak leszünk, de bízunk benne, mert most tényleg húzamosabb ideig azokat hagyja a pályán, most már ugye Benke Szilárdot lecserélt, vagy hát Váradi Benedeket lecserélte Benke Szilárdra, de szerencsére Szilárd dobott egy triplát, ezzel szemben most megint kaptunk egy duplát.
0: Omics centerből 13 pontos Omics, és akkor megint közte 10, és eladjuk a labdát. Hát tényleg a harmadik negyed vége felé mondtam, hogy most még nagyon sok van hátra, de az az ember érzése, hogyha ezt a meccset holnapig játsszuk, sem nyerjük meg. 4 perc, 34 másodperc. Ami kosárlabdában egy örökké valóságnak számító hosszú idő, tehát még mindig nem kellene temetni, de hát a feltételes módban sajnos benne van, hogy nem véletlenül kérdezem állandó szakértőnket, Károly Andrát arról, hogy miben lehet bízni, vagy hol lehet kapaszkodókat keresni. Ott lehet kapaszkodókat keresni, hogy mondjuk tényleg mondjuk Perltől beesik egy tripla, amiből eddig neki mindösszesen egy volt a mérkőzésen, vagy ha nem tőle, akkor valaki mástól! Na, ez végül is így nem rossz, Golomán! 78-71, már is mennyivel jobban néz ki a történet.
1: Ami a... Igen? Ne feledkezzünk meg arról, hogyha nagy Isten nem is nyerünk, de figyelnünk kell a különbségre, mert azt gondolom, hogy ebben a csoportban a körbeverés az maximálisan benne van, és nagyon fontos lesz az, hogy hány pontot dobunk és kapunk.
0: 78-71, tehát 3 perc és 56 másodperc a hátra lévő idő. Most segíts, Andi, kérlek.
1: Kiharcolt, igen, egy mozgóblokknak fújták. Én azt gondolom, hogy nagyon szépen segített a játékvezetőnek észrevenni a lehetséges faltot.
0: Na, akkor nagyon, megint nagyon diplomatikus voltál, de akkor a nevelő szándékkal az imént megfújt teljesen értelmezhetetlen támadót itt kaptuk vissza. Golomán! Megint egy hárompontos kísérlet. Ami lejön, és Benke eladja a labdát! Hát vasárnap késő este lesz lassan. Ilyenkor az emberek vérnyomása a nyugalmi tartomány irányába szokott menni visszafelé. Hát a mi vérnyomásunk itt Andival a kommentátor állásban minden csak nem nyugodt. Szólj hozzá,
1: hát nem, ha tudsz. Hát nem, és most ugye Krajnszki Boriszra ráfújtak egy faltot, és most azon tanakodnak a játékvezetők, hogy megvideózzák-e, hogy ez sportszerűtlen falt volt-e, és vissza fogják nézni. De ha erre sportszerűtlent fújnak, hát nem tudom.
0: Már pedig mennek videózni, úgyhogy kétségünk ne legyen. Boris egyből föltette a kezét egyébként, tehát teljesen ő is érezte, hogy egyébként ez egy veszélyes helyzet. Az biztos, hogy a megindulni készülő szlovén játékos elé úgy állt oda, hogy kitette a hátsóját, és ez viszont azt jelentette, hogy rovát átesett rajta, és nagyon nagyot esett ott a pont a felező vonalnál történt mindez. Látványosnak látványos volt.
1: Na, sima faltnak fújták.
0: 78-71-es állásnál. De a nagyobb baj ezzel az egésszel az az, hogy megint ott volt, tehát ott a labda a kezünkben, és az, hogy Olomán egyből már hitte, hogy akkor most már még egy három pontost el tud süllyeszteni, de megvan a lepattanó, és aztán utána Benke pedig eladja a labdát. Nagyon nagy kár ezért. Lehet bizakodni, lehet szurkolni annak, hogy Hrovát a másodikat ne értékesítse, mert hogy az első sajnos jó. 79-71, 3-38 a mérkőzés végéig. 10 pontos már Hrovát van, 4 lepattanója és van asszisztja is a mérkőzésen. Remek kiegészítő embere. A szlovén csapat, megint beléptünk.
1: Nem Mihály Istennek, hanem a dobó Hrovát.
0: Na, 79-71. Akkor a második nem jó, meg amúgy se lett volna jó. Nincs mese. Kosarat kell szerezni. Extra lenne egy három pontos, de egy kettő pontossal is közelebb lehet férkőzni. De eredményesen kell befejezni. Per, 5 másodperc a támadó időből. Per ellépte. Nem akarom kiadni Károly Andit, mert annál jobban tisztelem, kedvelem, szeretem, de a fejét fogja, és mindjárt hozok egy jeges tömlőt, Andi, hogy egy kicsit megnyugtassalak, hogy visszahűtselek, mert én látom azt, hogy forsz az idegtől.
1: Igen, mert abszolút olyan hibákat vétünk.
0: Hát gyermetek hibákat, ezek annyira gyermetek
1: igen,
0: hibák,
1: és ezek
0: hogy
1: a fiúk hihetetlen. Már nem egyszer bebizonyították, hogy ennél sokkal jobban tudnak játszani. Hát az észt meccset is nyugvenyelős első fél idő után simán lehozták. Jó az hazai pályán, jó azok az észtek. De hát azért az előző körben megvertük itthon a finneket, a belgákat kétszer. Azért... Haj, bosszantó.
0: Igen. És az az igazán bosszantó, hogy ott hagyjuk Prepelicset teljesen tisztán. Pontosan tudjuk, hogy ő a mai napon az egyik legnagyobb ász a három pontosokat tekintve a szlovén válogatottban. Na, hogy ez sem rontja el. 82-71, megint 10 ponton kívülre kerülünk. Hát megint, és tényleg keretbe foglalva, tehát egy olyan utazáson veszünk részt, hogy megyünk egy kicsit föl, zuhanunk vissza le, megyünk megint egy picit föl, zuhanunk vissza le, és hát persze, hogy egyből időkérés jön. De hát itt most 82-71-nél azért jön ez az időkérés, hogy az utolsó rohamot megindíthassa a csapat, vagy meginduljon az utolsó roham, amivel vissza lehetne jönni a mérkőzésbe. Ugye a második negyedet sikerült megnyerni, egyedül itt a negyedikben is egész jól állunk, de hát a harmadikban meg akkora különbséggel veszítettünk, hogy az innentől, és nem is csak a harmadik negyedben nagy különbség, amivel elveszítették a srácok, hanem én még mindig, amiről beszéltél, ahhoz kanyarodok vissza, hogy ott rögtön az elején 10-0-al kezdeni. Nézd meg.
1: Azt görgetjük.
0: Az első 2-3 perc óta azt görgetjük magunk előtt. És az, amit mondtál, itt cseng a fülemben, hogy nagyon sok erőt felemészt, és nem csak erőben, hanem fejben emészti, élve eszi meg az embert ez, amikor jönnöd kell vissza, és azt látod, és most már ugye hatványozottan most már még jobban megremeg a kéz, most már fáradtság is ott van. És az, hogy az elején tényleg volt egy pár perc, 1-2-3-4 perc kevésbé koncentrált játék, ez emiatt úgy tűnik, hogy nagyon nagy árat fizet a magyar válogatott. Na, neki lehet menni akkor az utolsó nagy rohamnak, mert hogy 2,5 perc a mérkőzésből hátralévő idő. Ami miatt megáll egy pillanatra a lendületem, és ami miatt csalódottan mondom, amit mondok, az az, hogy időkérés után eladni a labdát, az olyan, mint hogyha az dupla hiba lenne. És jön egy szlovén tripla, mivel gyakorlatilag megpecsételődik a magyar válogatott sorsa. 85-71 perce, 2 perc alatt azért lehetne csodát tenni, meg volt már számtalan olyan csodálatos történet a kosárlabda világában, ami míg Roivens szerez közben egy 2 pontos, ami feljogosíthatna minket arra, de ezen a mai meccsen sajnos nem. Tehát legyünk egyértelműek, és ne ámítsuk saját magunkat. Bárcsak ne ezt kellene mondani, meg bárcsak ne ez lenne az igaz, de hát egyszerűen annyi ajándékot kaptunk a szlovénoktól, amikkel nem tudtunk élni. Omić most egy ilyen 8. nekifutásból föltett 2 pontos, végül is csak beszédült a labdája. 87-73, 1-29-el a vége előtt. Nem akarom temetni, de sajnos ki kell mondani, ugye, hogy ez a hajó itt a mai napon elúszott.
1: Ez áll, és igazából Prepelicsnek annál a hármasánál, amit egy olyan 2,5 perc volt hátra a mérkőzésből, 2-40 nagyjából így, amikor azt bedobta, akkor mondtam magamban, hogy sajnos ez volt az utolsó szög. Az nagyon rosszkor jött, és ezt látni most abszolút a fiúkon, hogy nem szeretem ezt, hogy egy kicsit, hogy fel is adták, de
0: sajnos igen.
1: Igen, és mondom, nagyon kéne figyelni a pontkülönbségre, mert ebben a csoportban szerintem óriási szerepe lehet.
0: Szerepe lehetett volna, mert hogy a végére sajnos teljességgel szétesik a csapat, vissza se élünk, per volt ott két szlovénnal együtt, és aztán végül is egy jó védekezés bemutatott, még mindig perl az, aki gyakorlatilag egymaga kell, hogy védekezzen. Andi, az erős kijelentés, vagy kifejezés részemről, hogy ezek ilyen, nem tudom én, nagyon-nagyon kölyök korban sem elfogadható hibák, amiket itt vétett a társaság, az pedig hozzáállásban egyszerűen megengedhetetlen, hogy nincs védekezés itt a végén már. Tehát az, amit te innen nyugodt körülmények között tudsz, hogy a különbségnek nagy jelentősége van, ez biztos, hogy a stáb is tudja, és biztos, hogy jön a utasítás arra vonatkozóan. Ehhez képest most nőtt a legnagyobbra a különbség, 80, vagy az egyik legnagyobbra 89-75, és tessék, persze, hogy jön még egy tripla Nikolić keretbe foglalva a mérkőzés, 92-75, és ez talán most már viszont valóban a legnagyobb különbség, ezt most mindjárt megnézem. Elfogadhatatlannak gondolom ezt.
1: Én is ezt gondolom, hogy nem volt bennük, nem tudom, akkora tartás, vagy nem is tudom, mi erre a jó szó, hogy ne engedjék azt, hogy egy 2,5 perccel a vége előtt még 7 pont, mínusz 7 az állás.
0: 78-71-ről lesz 92-75. 17 pont, a legnagyobb különbség a mérkőzésen.
1: Igen, én azt gondolom egyébként, hogy sajnos a berögzött hibák jönnek elő olyan szituációkban, amikor teljesen lekapcsol a fej, vagy nem is azt mondom, hogy lekapcsol, hanem bejön az a az az érzés, hogy ma bármit csinálunk, nem fog összejönni.
0: Igen, de ezt már megbeszéltük korábban, de ettől függetlenül, tehát amikor 7 pontra visszajössz, akkor utána nem teheted azt meg, hogy fél percen vagy egy percen belül adsz 10 pont előnyt az ellenfél. Tehát ez egy olyan megbocsájthatatlan hozzáállásbeli hiba, ami teljesen mindegy, tehát ha tudod is, meg ha ér, biztos, hogy ha mi érezzük innen, ők belülről hatványozottabban érzik, hogy ezt holnap, nem holnapig, holnap utánig, ha játsszák se, nyerte volna meg ezt a meccset a csapat. De pontosan a jövőkép miatt, pontosan azért, mert hogyha körbeverések vannak. Most ott tartunk, hogy 92-75, 5 másodperc van hátra, és Hrovátra fújnak rá egy szabálytalanságot. Mennyivel másabb lett volna úgy neki menni majd a szlovénok elleni hazai meccsnek, hogy elég, idézve mondom, elég csak 8-al nyerni, mint hogy 18-al.
1: Hát igen, bár azt gondolom, hogy azért ebben a csoportban lesz olyan körbeverés, amikor nem feltétlenül az oda-vissza eredmény, ami számít, hanem hogy mennyit dobtál bizonyos ellenfeleknek, hogy mennyivel verted esetleg, vagy mennyivel kaptál ki, és ott fog nagyon előjönni ez a most éppen 16 pont, mert ha ezt a meccset el is veszítettük volna, elveszítjük most már, nem a volna, nem áll fenn, de nem mindegy, hogy 5 ponttal kapsz ki, vagy 15-tel.
0: Nézd meg, 92-77, és a szlovénok azért kérnek időt 5,2-vel a vége előtt, hogy az, mindez, amiről most itt beszéltünk, hogy legyen, és de nem, tehát ha nem kell, de Isten őriz, hogy nekem bármiféle kosárlabdás végzettségem legyen, Nikolić, Prepelić valamelyik meg fogja kapni 3 pontosra, hogy ha már lúd, akkor legyen kövér. Tehát nem is csak a 2 pontosra, hanem szerintem egy triplára fognak rámenni a végén. Mind a kettőnek sült a keze, Nikolićnak azt mondja, hogy 50%, mind a kettőnek 50%-os 3 pontos mutatója, az egyiknek van 6 triplája, a másiknak 4. Tehát
1: Az mind a kettő nagyon-nagyon jó szám, azért az, hogy te mérkőzésen 50%-kal dobd a triplát, az egyrészt rettentő jó kezednek kell, hogy legyen, másrészt meg egy olyan napot kell kifolgnod, hogy fejben nagyon ott vagy a mérkőzésen, és hát ugye
0: mindennel összefügg, erről beszéltünk, igen. Na, hát 5,2 másodperc a végéig, 92-77 a mérkőzés állása. A kérdés csak az, hogy hány ponttal veszíti el a magyar férfi kosárlabda válogatott a Szlovénia elleni világbajnoki selejtezőjét. Nikolić kezében a labda. Prepelić, köszönjük szépen. Prepelić elhagyta a labdát. Ott volt a terv egyébként, hogy Nikolić-Prepelić összjátékból kellett volna Prepelićnek megszereznie a 3 pontost. A labda viszont a magyar csapaté lesz, hát akkor viszont egy 3 pontossal, egy kósza 3 pontossal 12 pontos vereségig jöhetünk vissza, de mivel az alapvonalról jövünk, és 3 másodperc van hátra, ez valóban egy kósza 3 pontos tud lenni. Perl megindul, Perl! Nem lett meg. Nagy arányú 15 pontos vereséggel zárja a kosárlabda válogatottunk a mérkőzést. Szlovénia, Magyarország világbajnoki selejtezőn a férfiaknál 92-77. Nem kezdődött jól a mérkőzés, hiszen Szlovénia hamar 10 pontos előnyre tett szert, 10-0 kellett Kasper Okornak, a mieink szlovén kapitányának időt kérnie. Ezt követően ugyan úgy tűnt, hogy rendezte a sorokat a magyar csapat, de aztán az első negyed végén mégis 25-17 állt az eredményjelzőn, tehát 8 ponttal a házigazda Szlovénia vezetett. Nem volt itt a legnagyobb sztárja Luka Doncic a szlovénoknak, de ezt nem tudtuk sajnos kihasználni. A második negyedben ugyan voltak pillanatok, amikor bizakodhattunk, és visszajött a magyar csapat 4 pontra is, például 34-30-nál a negyed végére, illetve a nagyszünetre mégis tovább növelte előnyét Szlovénia, 43-36 állt ekkor az eredményjelzőn. Nos, az igazi hidegzuhany a harmadik negyedben jött, hiszen ott már helyenként a szétesés jelét is mutatta a csapat, főleg a negyed végén, amikor az akkori legnagyobbra duzzoló különbség 75-59 állt az eredményjelzőn. Aztán a negyedik negyedben, amikor azt lehetett már érezni, hogy ha ezt a meccset holnapig játssza a csapat, sem nyeri meg, óriási erőről tanúbizonyságot téve 78-71-re följöttek a mieink, viszont a hajrára érthetetlen módon szétesett a csapat, és ennek köszönhetően jön, már amennyire ebben köszönet van, egyáltalán nincs benne, szóval ez a nagy arányú vereség. Még egyszer, tehát a végeredmény Szlovénia-Magyarország 92-77, a mieink legeredményesebb játékosai egyaránt a 19 pontot szerző Pern Zoltán, illetve a center Rojvensz voltak, Golomán György 15 ponttal zárt részünkről. Andi, Károly Andrea, állandó szakértőnk, egy végszó kérlek, milyen volt azon túl a mérkőzés, amit már eddig is elmondtunk, mi az, ami esetleg még eszedbe jut?
1: Én azt gondolom, hogy sajnálni fogják a fiúk ezt a koncentráció nélküli kezdést, mert...
0: Keretbe foglaltuk a meccset az elején, igen, se koncentráltak, meg a végén se.
1: Igen,
0: sajnos.
1: Mert bár 15 ponttal kikaptunk, de én azt gondolom, hogy... lehet, hogy ez most bátor kijelentés, de ez egy nyerhető mérkőzés lett volna.
0: De mindenképpen jóval szorosabb. Igen. Még ha a nyerhetővel, tényleg lehet, hogy egy picit erőset is mondasz, de az, hogy ebben bőven lehetett volna több az 1000%.
1: Igen, és most ugye lezárták ezt a válogatott szakaszt ezzel a két mérkőzéssel, legközelebb majd novemberben találkozik a csapat. És sokkal jobb lett volna olyan szájízzel befejezni ezt az etapot, amikor úgy az van benned, hogy fú, ez jó, ez megy, már várom a következőt. Most lehet, hogy egy picit úgy vannak vele, hogy jó, most köszönjük, megyünk vissza a klubunkba.
0: Megyünk, mi viszont nyugóra térünk lassan, mert hogyha az óránkra pillantunk, azt látjuk, hogy este 10 elmúlt, úgyhogy Károly Andrának köszönöm szépen, hogy ezúttal is itt volt velünk, köszi a segítséget, a vereség tehát 15 pontos 92-77, hamarosan innen megyünk tovább a körkapcsolásban.
2: Körkapcsolás. Élő közvetítések a Nemzeti Sport Rádióban.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sport Rádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sport Rádióban. Ez a körkapcsolás.
2: Ez volt a körkapcsolás. Köszönjük szépen a megtisztelő figyelmet. A műsor szerkesztője Berelmese volt, a technikáért Antal Richard.

0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Gyere, Korsubert, gyere! Meg lehet, kellene még egy nagy hajrá! Nagyon kell menni, de még mindig vezet Krisztus! De az utolsó métereken meg fogja nyerni Korsubert, és ebben a pillanatban olimpiai bajnok Korsubert!
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: Kezdje a napot a Nemzeti Sportrádió sportos reggeli műsorával, a Sportreggellel. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok!

0: Magyar filmklasszikusok, ismeretterjesztő műsorok és a legkedveltebb régi magyar rajzfilm sorozatok az M1 műsorán.
1: Műsorajánlót hallottak. Ez a Sportvilág.
2: Guzi Blanka aranyérmes lett az öt tusa világbajnokságon, továbbra is veretlen az Eto'o FC, nyert a Fradi Felcsúton. A Győri és a Veszprémi a kézilabda szuperkupa. Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Keszi Dóra. Ma két mérkőzést rendeztek a labdarúgó NB1-ben. Az esti találkozón a Ferencváros idegenben 2-1-re legyőzte az Éllovas Puskás Akadémiát. A mérkőzést Regős László Pál foglalja össze.
3: Az első félidőben sok említésre méltó helyzet nem történt. Ferencvárosi mezőnyfölény volt a Pancho Arénában. Egy lisztes szólót követően ő 14 méterről ballal mellé lőtt, majd Gomez fejesét is védte Lehockia, hogy korbu lövését is megfogta a Puskás Akadémia kapusa. Gól azonban nem született, a túloldalon pedig helyzet sem alakult ki Dibusz kapuja előtt. Nem úgy az 51. percben, amikor is egy kontrát követően Németh András visszakészítette Dárdainak az ő 13 méterről leadott lövését, Dibusz védte. Két perccel később pedig megszerezte a vezetést a Ferencváros. Házani baloldali beadására Zakariás jelentkezett kiállóan, és bevetődve a kapu jobb oldalába fejelte, hogy aztán 5 perccel később újra egyenlő legyen az állás. Egy felcsúti szabadrúgást Duarte ívelt a 16-oson belőre, Dibusz kiejtette a kezéből a labdát, amely Hárutyunyához került, ő pedig egyből az üresen maradt kapuba emelte a labdát, egyenlített a Puskás Akadémia. Újabb 5 perc telt el, és újabb gólt született. Jusufi ramadott meg a jobb szélen, a Ferencvárosi támadó lefutotta az emberét, és remekült állhat középre, ahol Lisztes érkezett, 5 méterről becsúszva pedig bepofozta a labdát a Puskás Akadémia kapujába, így ismét vezetéshez juttatta a Ferencvárost. A 78. percben óriási lehetőséghez jutott az FTC, Jusuf ugyanis 11-est harcolt ki, a labda mögé Ramaker szállt, a középhátvéd lövését viszont nagy bravúrral védte Lehocki. A 90. percben pedig úgy tűnt, már úgy tűnt, hogy a Ferencváros kihúzza a mérkőzést, és rutinosan végigjátszák egy gólos előnyben, de egy farkas beadást követően Kolli fejesével egyenlített a Puskás Akadémia. A hazaiak öröme viszont nem tartott sokáig, mert hogy videózást követően les helyzet miatt Antal Péter elvette ezt az egyenlítő gólt, a hátralevő idő pedig a Ferencváros kihúzta az egygólos vezetéssel a találkozót, és 3 pontot szerzett a labdarúgó OTP-ben a 6. fordulójának záró mérkőzésén. Puskás Akadémia Ferencváros 1-2. Felcsútról köszönöm a figyelmüket, a Szóval stúdióé.
2: Most következzen a győztes gólszerző Lisztes Krisztián, aki az M4 Sportnak értékelt.
4: Lisztes Krisztiánnak győztes gólhoz gratulálhatunk, de kezdjük is az elején. Talán nem számítottál te sem arra, hogy ilyen korán a pályára kell lépni Joseph sérülése miatt. Pontosan milyen utasításokkal küldött a pályára téged a szakmai stáb?
5: Hát igazából, hogy meg kell nyerni a meccset, igazából nincs mese. Nem titkolt szándékunk, hogy meg szeretnénk nyerni a bajnokságot, úgyhogy ez minden meccsre úgy kell felmennünk, hogy meg szeretnénk nyerni. És ez valóban senki se kivétel, úgyhogy szerintem minden támadó játékost ugyanúgy küldenek fel nagyjából.
4: Egy másik cserejátékos, a Jusuffal ketten hoztátok össze ezt a gólt, de pontosan hogyan is született ez a találat?
5: Igen, a Ositól kapott egy nagyon jó labdát a szélen. Nekem meg már csak arra kellett koncentrálnom, hogy be tudjam fejezni, mert egy szenzációs labdát adott Jusuf, úgyhogy én is köszönöm neki.
4: Egy nagyon hullámvasútszerű meccs volt, ebben talán mindkét csapat egyet érthet. Mit gondolsz, mi volt az, amivel igazán jobbak voltatok ma az ellenfélnél?
5: Hát, hogy több gólt rúgtunk talán. Nem tudom, szerintem jobban akartunk talán, mert nem tudom, nyilván itt a végén volt egy kis szerencsénk is, de ilyen a futball, úgyhogy nagyon örülünk neki, hogy nem lett megadva gól.
4: Nem csak ti rúgtatok több gólt ma, mint az ellenfél, hanem te is több gólt rúgtál, mint az utóbbi időszakban. Egy nagy fontos találatot szintén csütörtökön a Trabzonspor ellen, most pedig egy győztes gólt. Talán nem állunk messze az igazságtól, ha azt mondjuk, hogy most vagy a legközelebb ahhoz a 2023-as tavaszi formához, amelyel berobbantál a felnőtt futballba. Mit gondolsz, hol tartasz ezen az úton, mi kell ahhoz, hogy újra ebben a formában szerepelhess?
5: Hát az, hogy elkerüljenek a sérülések, igazából most érzem magam olyan állapotban talán, hogy már annyira nem féltem a lábamat, úgyhogy szerintem ez nagyra közbejátszik benne, hogy jobban is megy a játék.
2: Tisztes Krisztián után következzen a Puskás Akadémia büntetőt hárító kapusa Lehocki Bendegúz.
4: Egy igazán jól szereplő, mégis csalán kicsit csalódottnak tűnő Lehocki Bendegúz állít velem szemben. Büntetőt védtél, amihez természetesen gratulálunk, és a végén úgy tűnt, hogy már pontot is érhet ez a hárítás. Mennyire volt hullámvasútszerű ez a meccs most számodra?
5: Köszönöm szépen, igazából nagyon sokat dolgozott a csapat, hogy ezen a meccsen helyt tudjunk állni. Abszolút csalódott vagyok nyilván, mert pontot akartunk szerezni itthon, ez sajnos nem jött össze. Úgy gondolom, hogy a csapat nagyon sokat tett, hogy pontot szerezzünk, sajnos már nem jött össze.
4: Nem igazán tehettél a gólokról, úgy tűnt, hogy gyors tempóváltásokkal zavart meg inkább titeket a Fradi, mint sem azzal, hogy folyamatos nyomást gyakorolt volna. Kapus szemmel mennyivel nehezebbek ezek a szituációk?
5: Úgy gondolom, nem volt sok védés a meccs folyamán, viszont úgy gondolom, hogy a Fradi helytállt, nagyon jó játékkal igazából nyerni tudott. Sajnos felkészültünk belőlük, próbáltuk igazából minél jobban kezelni ezeket a szituációkat, de nem jött össze sajnos.
4: Mi a tanulsága ennek a meccsnek, illetve mely pozitívumokat viszitek magatokkal a többi ellenfél ellen ebből a találkozóból?
5: Minden meccsből tudunk pozitívumokat kivenni, azon vagyunk, hogy ezeket erősítsük, és minél több jó megoldást tudjunk hozni a pályán. Nyilván voltak rossz szituációkat is, amiket ki fogunk elemezni, aztán hát készülünk a következő hétre, a következő meccsre.
2: A Győri Etto 1-1-es döntetlent játszott Kisvártán, ezzel továbbra is őrzi veretlenségét a bajnokságban. A találkozót Szabó Bence foglalja össze.
6: Pont osztozkodás Kisvárdán az Etó veretlen maradt, azonban a hazai csapat közelebb állt a győzelemhez. Kisvárda, Győri Etó 1-1. A mérkőzés elejétől kezdve a Kisvárda volt aktívabb, ez leginkább helyzetekben nyilvánult meg, hiszen a labdát többet birtokolta az Etó. Ettől függetlenül a 15. percben volt egy kapufája Stefújnak, a győriek szélső hátvédjének, majd ezt követően Popovics beleért a labdába, és ezért szögletre ment a labda. A 17. percben szállt középre a sarokrugás, amelyet követően Gavrics megkísérelte bevenni Popovics kapuját. Először védett az ukrán-magyar kapus, azonban a védése rossz helyre pattant a Kisvárda szempontjából, ugyanis NG előtt lepattant, és ő 5 méterről közvetlen közelről bevágta azt a kapuba. Itt át a vendégcsapat vezetett. Majd ezt követően a 30. percben Lippai érkezett egy kisvárdai sarokrugásra. Soltész csavarta be a labdát élesen a kapu elé, Lippai pedig belekotolt 1 méterről, így bekerült a győriek hálójába a labda, ezzel egyenlített a Kisvárda. Ezt követően az első félidőben még Gyukanovicsnak volt egy lehetősége a gólszerzésre, azonban akkor az oldalhálót találta el a győriek játékosa. A második félidő hasonlóan zajlott az első játék részhez. A Kisvárda talán többet próbálkozott, azonban a győriek birtokolták inkább a labdát. Viszont a minőség nem volt meg elő a Kisvárdában, nem tudták kihasználni a lehetőségeiket. Így tehát a végeredmény még egyszer, Kisvárda, Etó 1-1.
2: Subka Attila, a hazaiak trénere szerint az elmúlt két mérkőzésen dominálni tudott a Kisvárda. A vezetőedző Zsoldos Barnabásnak értékelt.
7: Legfontosabb az lenne most már, hogyha tudnánk nyerni végre, mert az elmúlt két mérkőzés, én azt gondolom, hogy a csapat szempontjából jól sikerült, mind a két mérkőzésen tudtunk dominálni a Loki ellen és a Győr elleni mérkőzésen is. Rengeteg helyzetet kidolgoztunk, ezekből a helyzetekből kellene gólokat szerezni, mert akkor tudnánk csak előrébb lépegetni a tabellán, és nem is a tabella a fontos, hanem az, hogy minél több pontot szerezzünk, hogy minél előbb kerüljünk olyan pozícióba, ami a kieső helytől távol van. Megvannak én szerintem minden csapatnak azok a sémája, amivel próbálják a támadásokat felépíteni, aztán azon belül a játékosok döntenek úgy is, hogy melyiket választják a mérkőzésen belül. Én azt gondolom, hogy a oldalváltásaink jól sikerültek, abból voltak lehetőségeink, a mélységi passzaink sokszor jól sikerültek, abból voltak lehetőségeink, csak a befejezés az nagyon-nagyon hiányzik.
2: Most következzen a Kisvárda játékosa Lippai Tibor, aki az M4 Sportnak értékelt.
8: Ezen a mérkőzésen ismét egy pontot szerzett a csapat, de mégis talán mondhatjuk, hogy a Kisvárdának voltak meccslabdái. Mennyit sikerült kihozni a mai napból szerinted?
9: Én úgy gondolom, hogy egy jó csapattal találkoztunk, de megnyerhettük volna a mérkőzést, hogyha a helyzetünket be tudjuk rúgni.
8: Ez mi az, ami hiányzott? Mert talán a helyzet kihasználása azért jobb volt, mint mondjuk egy héttel ezelőtt.
9: Igen, attól jobb. Hát egy kis szerencse, jobb koncentráció, aztán ezeket a helyzeteket, hogyha be tudjuk rúgni, akkor meg tudjuk nyerni a mérkőzéseket.
8: Milyen volt egyébként a Győr ellen játszani? Nyilván ők a címvédők, de közben meg nagyon forgatott csapatuk van most.
9: Egy jó mérkőzés volt, azt gondolom, felvettük velük a versenyt, és talán közelebb álltunk a győzelemhez.
8: Ez ilyenkor milyen, amikor hirtelen az első félidő, nem tudom, közepén első felében kell beállni, ez mennyire ért váratlanul téged?
9: Váratlanul ért, bár szerencsére mindig úgy készülünk, hogy az első perctől melegítünk, hogyha ilyen eset történne, akkor ne hidegen kelljen beállni, de nehéz, de hát nem sikerült jól felvenni a mérkőzés ritmusát.
8: Ugye Ola eltiltott, Radmanovics most megsérült, tehát hirtelen nagyot ugrott el előre a rangsorban, és ez góllal is ki is használ. csináltad, bár ha minden igazott nélküled is bement volna, de azért jobb volt beleérni.
9: Én azt érzékeltem, hogy nem ment volna be, de örülök, hogy így sikerült beállnom. Remélem, hogy tudtam élni a lehetőséget.
2: A győri csapatból Szép Mártont Zsoldos Barnabás kérdezte.
10: Nyilván nem volt egyszerű, Kisvárdán sosem egyszerű játszani, tudjuk, fizikális csapat, hosszú labdák, de mindent megtettünk. Nyilván mi jobb pozícióban vagyunk, mint ők, hála Istennek. Nyilván győzni akarunk, mint minden meccsen. Sajnos már ez kevés volt, de megyünk tovább. Nekik vége felé jobban jött ki a mérkőzés, próbáltunk mi is focizni nyilván, a végén felé nagyon nyomtak, dolgozunk tovább, próbáljuk ezeket kikerülni a következő meccsre. Egyértelmű, tavaly felállítottunk egy szintet, ezért mindenki minket akar legyőzni, de mi ezt bírjuk, és próbálunk mi is a legjobbunkat nyújtani, és legyőzni mindenkit, folytatjuk.
2: A labdarúgó NB2-ben az éllovas Soroksár továbbra is szárnyal, a hatodik fordulóban 6-0-ra kiütötte a Csákvárt, és ezzel továbbra is veretlen. Az Ajka 1-0-ra nyert a Szent Lőrinc otthonában, míg a Karcag 2-1-re verte a Videótont hazai pályán. Labdarúgás után kézilabda. A kézilabda szuperkupáért vívott mérkőzésen a nőknél jobban bírta a hajrát a Győri Audietó, és 30-24-re legyőzte a Ferencváros csapatát, így harmadszor is elhódította a kupát. Most következzen a győriek játékosa Fodor Csenge, aki Szabó Szilviának nyilatkozott.
11: Ez az időzítés, ez nagyon furcsa volt, tehát hogy egy ilyen szintű mérkőzést, egy ilyen időpontra rakni, úgy gondolom, hogy egy nagyon jó erőpróba volt így nekünk, szerintem a Fradinak is így a szezon kezdése előtt, hiszen már jövő héten hála Istennek beleválunk a Bajnokok Ligájába, a bajnokságba, úgyhogy inkább azt mondanám, hogy ez egy nem megszokott időpont volt egy ilyen nagy csapatoknak a csatájára, de én nagyon kíváncsian vártam, és szerintem a csapattársaim nevében is beszélhetek, hiszen nem találkoztunk ilyen szintű ellenfél, csak talán a Brest-tel itt a felkészülésünk során, és hát trófea természetesen, mindenki a győzelemre éhes, és mindenki a kupákat szeretné, és nagyon örülök neki, hogy ez tényleg most nekünk így megadhatott, ez tényleg egy extra önbizalomlöket lesz most nekünk így a bajnokságra.
12: Csenge, tudom, hogy profi játékosok alkotják a csapatot, de amikor van egy ilyen sikeres szezon és idény, és sok mindent megnyertetek, mi lehet még a motiváció számotokra?
11: Szerintem így a tavalyi év lezárása az egy nagyon fájdalmas pont volt ott nekünk, az a Final Four. Ezt személy szerint is mondhatom, hogy talán ez volt a legnehezebb úgy mentálisan is feldolgozni, de egyszerűen mindenki motivált, tehát minden egyes nap, ha ránézek valakire, akkor motivációt kapok ebből, és tényleg a győzelem, tehát mindenki éhes arra, hogy kupákat nyer, hogy meccseket nyeren, hogy minden egyes nap jobb legyen, úgyhogy ezeket tudnám így egy kiemelni.
12: Szara Buktit érkezése látszólag mind támadásban, mind védekezésben nagy újdonságot és javulást hozott. Milyen személyiségű, szerinted mennyire sikerült a beilleszkedése, és milyen pluszt hozott ő a csapatba?
11: Nagyon örülünk, hogy Szara csatlakozott a csapathoz. Egy kivételes tehetségű játékos, aki még csak 24 éves, és hát már bebizonyította, úgy gondolom, hogy mit is tud, úgyhogy azt kell, hogy mondjam, hogy hihetetlen gyorsan felvette ezt a ritmust, és ami itt van Győrben, és minthogyha tényleg, tehát hogy bármihez ő hozzányúl, nagyon jó labda érzéke van, tehát fociba is mindenbe, és nagyon jó érzés vele együtt játszani, még szérrel is akár bejátszani, neki van egyszerűen mindig ott van, és mindig készen áll, és várja a labdát, úgyhogy ezt szerintem nagyon nagyot fog lendíteni mindenképp a támadásunkon, úgyhogy Kárival úgy gondolom, hogy ők egy nagyon bomba páros lesznek erre a szezonra. Sikerült a beilleszkedése, még egy kicsit félénk, de mind a két új lányról azt tudom mondani, hogy nagyon elhivatott, nagyon alázatos, és tényleg erősíti azt a környezetet, azt a mentalitást, amit mi is próbálunk vinni az egész csapattal.
12: A felkészülés során voltak, akik nem játszottak te sem valamennyi mérkőzésen, és az volt az indok, hogy a túlterhelést azért próbálják a szakvezetők minél későbbre tolni, vagy elkerülni. Érezted azt tavaly, hogy azért nagyon kemény és fizikálisan sokat vett ki belőletek az az idény?
11: Így van, nem voltunk egy egyszerű helyzetben, tehát ott nyilván fel voltunk készülve a négy kismamánkra, aki volt az előző szezonban, de azért ezt az ember, tehát mi játékosok azért belőről nagyon érezzük, tehát mi azért tényleg nagyon extrán túl voltunk úgy idézőjelbe terhelve, de most nyilván nem az én posztomról mondom, mert ott mind a ketten a bófanvételénkkel rendelkezésre álltunk, de a többi játékos úgy gondolom, hogy belső poszton azért kapott sokkal több nyomást és játékpercet, úgyhogy idén több játékosunk van, úgyhogy szerintem próbálta az edzőnk is ezt az időszakot úgy levezényelni, hogy meglátja azt majd, kihez tud majd nyúlni.
2: Hamarosan folytatjuk kézilabdával, előtte azonban aranyérmet nyert Guzi Blanka az öttusázók kínai világbajnokságán. Guzi egyedüli magyarként jutott be a női döntőbe, ahol az utolsó számban a lövészettel kombinált futásban előzte meg egyiptomi ellenfelét és lett világbajnok. A férfiak döntőjében Kolesár Mihály a 8., Szép Balázs pedig a 12. helyen végzett.
1: Sportvilág.
2: Mihály a 8., Szép Balázs pedig a 12. helyen végzett. A magyar férfi kosárlabda válogatott 92-77-re kikapott a szlovén csapattól Ljubljánában a világbajnoki selejtező sorozat második csoportkörének második fordulójában. A találkozót Németh Kornél foglalja össze.
13: Nagy arányú 15 pontos vereséggel zárja a kosárlabda válogatottunk a mérkőzést. Szlovénia Magyarország világbajnoki selejtezőn a férfiaknál 92-77. Nem kezdődött jól a mérkőzés, hiszen Szlovénia hamar 10 pontos előnyre tett szert, 10-0 kellett Kasper Okornak, a mieink szlovén kapitányának időt kérnie. Ezt követően ugyan úgy tűnt, hogy rendezte a sorokat a magyar csapat, de aztán az első negyed végén mégis 25-17 állt az eredményjelzőn, tehát 8 ponttal a házigazda Szlovénia vezetett. Nem volt itt a legnagyobb sztárja Luka Doncic a szlovénoknak, de ezt nem tudtuk sajnos kihasználni. A második negyedben ugyan voltak pillanatok, amikor bizakodhattunk, és visszajött a magyar csapat 4 pontra is, például 34-30-nál a negyed végére, illetve a nagyszünetre mégis tovább növelte előnyét Szlovénia 43-36 át ekkor az eredményjelzőt. Nos, az igazi hidegzuhany a harmadik negyedben jött, hiszen ott már helyenként a szétesés jelét is mutatta a csapat, főleg a negyed végén, amikor az akkori legnagyobbra duzzoló különbség 75-59 állt az eredményjelzőn. Aztán a negyedik negyedben, amikor azt lehetett már érezni, hogy ha ezt a meccset holnapig játssza a csapat, sem nyeri meg, óriási erőről tanúbizonyságot téve 78-71-re följöttek a mieink, viszont a hajrára érthetetlen módon szétesett a csapat, és ennek köszönhetően jön, már amennyire ebben köszönet van, egyáltalán nincs benne, szóval ez a nagyarányú vereség. Még egyszer, tehát a végeredmény Szlovénia, Magyarország 92-77, a mieink legeredményesebb játékosai egyaránt a 19 pontot szerző Perl Zoltán, illetve a center Rojvensz voltak, Golomány György 15 ponttal zárt részünkről. Andi, Károly Andrea, állandó szakértőnk, egy végszó kérlek, milyen volt azon túl a mérkőzés, amit már eddig is elmondtunk, mi az, ami esetleg még eszedbe jut?
14: Én azt gondolom, hogy sajnálni fogják a fiúk ezt a koncentráció nélküli kezdést, mert...
13: Keretbe foglaltuk a meccset, az elején se koncentráltak, meg a végén se.
14: Igen,
13: sajnos.
14: Mert bár 15 ponttal kikaptunk, de én azt gondolom, hogy lehet, hogy ez most bátor kijelentés, de ez egy nyerhető mérkőzés lett volna.
13: De mindenképpen jóval szorosabb. Igen. Még ha nyerhetővel, tényleg lehet, hogy egy picit erőset is mondasz, de az, hogy ebben bőven lehetett volna több, az 1000%.
14: Igen, és most ugye lezárták ezt a válogatott szakaszt ezzel a két mérkőzéssel, legközelebb majd novemberben találkozik a csapat, és sokkal jobb lett volna olyan szájízzel befejezni ezt az etapot, amikor úgy az van benned, hogy fú, ez jó, ez megy, már várom a következőt. Most lehet, hogy egy picit úgy vannak vele, hogy jó, most köszönjük, megyünk vissza a klubunkba.
2: Ahogy már beszámoltam róla, a kézilabda szuperkupáért vívott mérkőzésen a nőknél a Győri Audietto 30-24-re legyőzte a Ferencváros csapatát. Most következzen a zöldfehérek játékosa Hásfalvi Júlia, aki Szabó Szilviának értékelte a találkozót.
15: Én azt gondolom, hogy a meccsnek a végeredménye egyébként nem tükrözi az egész mérkőzést, tehát hogy ahogy játszottunk, az utolsó 5 percben, vagy az utolsó pár percben nyílt meg igazából a nagy különbség. Ott hát már egy ilyen inkább ilyen szétesés, meg a már kicsit ez a lehajtott fejű. Nem azt mondom, hogy feladás, de ott már látszott, hogy a mérkőzésnek vége van. Én egyébként úgy jöttem ide, hogy a csapatnak motivációt adhat az a múlt hétvégi győzelem a Metz ellen. Persze van még finomítani való, illetve a jövő héten kezdődik a bajnokság, illetve a bajnokok ligája, amire most már aztán nem lehet kifogásokat találni, akár az sem, hogy nem szoktunk eléggé össze, vagy, de természetesen volt helye még ennek, hogy itt próbálgassuk a szuperkupán a páros kapcsolatokat, próbálgassunk különböző dolgokat, mert ez egy ilyen, az igazi rajt előtt egy ilyen nagy erőmérő volt. Sajnálom, hogy nem úgy jött össze, nagy szívvel jöttünk ide, nagyon megszerettük volna nyerni, és jól lezárni az alapozást, illetve jól nekifutni a szezonnak.
12: Ugyanezt akartam kérdezni, hogy az alapozás mennyire volt kemény, és mennyire mondhatjuk el, hogy még mindig munkából jöttök. Ugye nagyon kemény ellenfeleket választottak nektek a felkészülés során, tehát ehhez képest milyen forma várható még a bajnokságban?
15: Maga az alapozás jól sikerült, nagyon keményen dolgoztunk. Sajnos bajlottunk néhány sérüléssel, többek között én is sajnos, úgyhogy itt az elmúlt 3-4 hétben én is azon dolgoztam, hogy mielőbb vissza tudjak térni. Kicsit sajnálom, hogy lemaradtam ezekről a jó mérkőzésekről, mert adhattak volna egy kis lendületet. Nem keresek kifogásokat, szerintem az éles edzőmeccseknek is az a célja, meg az a lényege, hogy felkészüljünk egy ilyen szezon startra, vagy rajtra. Teljesen jó volt, hogy erős ellenfeleket választottunk magunknak. Én úgy érzem, hogy nagyon kemény munkát beletettünk, megdolgoztunk érte, megdolgoztunk azért, hogy itt lehessünk, és egy jó állapotba kerüljünk. Én elégedett vagyok a munkával, és abban bízom, hogy azért a jövő héten jobb kedvűek leszünk, és jobban tudjuk elkezdeni, vagy újra kezdeni a szezont.
2: Most következzen Emily Vogel, aki már magyarul Szabó Szilviának nyilatkozott.
12: Azt látjuk, hogy Németországban nagy hagyománya van az ilyen szuperkupa mérkőzéseknek, óriási teltház van. Te jó ötletnek tartod, hogy itt Magyarországon is bevezették ezt, és most újra összecsaphat a két legjobb magyar csapat?
16: Nekem nagyon tetszik, igen. Ez kicsi nehéz olyan meccsel kezdeni a szezon, de szerintem ez jó a cukolónak, ez nekünk is jó, mert ez a legjobb csapat, és ez egy meccs, és egy cím lehetőség. Szóval nekem nagyon tetszik, szerintem ez volt is egy jó meccs, a vége eredmény. Szerintem ez nem volt mind a meccs, de remélem, hogy a szurkolók elveszték.
12: Hogyha a tavalyi játékotokat összehasonlítjátok azzal, amit idén fogtok játszani, mik a legnagyobb különbségek, tudsz-e ilyet mondani? Vagy ugyanazt a stílus fogjátok képviselni, amit tavaly?
16: Szerintem, vagy remélem, hogy jobban fogunk játszani, mert sajnos nem nyertünk semmit tavaly, szóval ez lesz most a cél, hogy nyerünk valamit végre. Szerintem az új játékos sok, ezért szerintem jobban lesz, több lehetőséget, többet tudunk játszani, de is aki volt ma itt Fradiban, szerintem még jobban ismerünk egymást, beszélünk sokat, és remélem jobban lesz minden hét.
2: A férfiak mérkőzésén a Veszprém és a Szeged csapott össze. A párharcot követően ismét Veszprémbe került a trófea, miután a bakonyiak 37-35-re verték a szegedi klubot. A veszprémiektől Imre Bence nyilatkozott Szabó Szilviának.
12: Gratulált az első veszprémi trófeáthoz. Hogy érzed magad, Bence, mennyire sikerült már beleilleszkedned a veszprémi rendszerbe, és mennyi munka vár még rád, hogy érzed?
17: Köszönjük el, még van azért munka, azért az átszódott is, de mindenképpen jó lezárása volt a felkészülésnek, illetve egy jó szezon start. Nyilván van még rengeteg dolga, amikben fejlődni kell, azt gondolom, ezt elmondom, hogy ezzel mind a két csapat így van, de voltak a Szegednek rosszabb perüldőség voltak nekünk, illetve a másik csapatoknak jobb. Jó mérkőzés volt, azt gondolom, szolgálta mindkét csapatnak a szezon kezdetét, úgyhogy szerintem jó mérkőzés láttak a nézők. Természetesen fontos volt az eredmény, szóval az első, hogy az van, hogy Veszprém-Szeged mind a két csapatnak, tehát mindegy, ha a felkészülés most lenne, akkor is sokan kilátogatnának, vagy tehát az lenne, és mind a két csapat nyerni akarna. Ez most is így volt. Persze nyilván vannak olyan dolgok, amik még újak, nyilván, talán egy kicsit ez rájuk jobban igaz, hiszen több új játékosokban főleg belső posztok, de még azért nekünk is van hova javulnunk. Tényleg jó mérkőzés volt, örülünk, hogy meg tudtuk nyerni a meccset, az volt a legfontosabb.
12: Mentálisan megerősödve tértél haza? Tehát azt érzed, hogy most már ott kint megedződtél Kielben, és tudod, hogy mi vár rád, és mi kell ahhoz, hogy itt is bejátsz magad a csapatba?
17: Igen, nyilván azért van egy tapasztalatom, még annak ellenére, hogy mindig azért még fiatalnak gondolom magam, azért most már hál' Isten egy pár éve úgy tényleg úgy megedződtem ebbe a mezőnyben, de nyilván mindig tudnak új dolog lenni. Én sosem játszottam magyar bajnoki rangadót, ezek mind új dolgok. Nem játszottam ennyi nézőt, úgy nyilván játszottam a válogatott a Magyarországon, de egy klubmeccset úgy nem. És ezek mind új dolgok, szokatlanok, kell egy nyilván kis idő. Türelmes vagyok magammal, ez képen is így volt, és tudom, hogy egyszer, amikor eljön az a pillanat, hogy megkapom a lehetőséget, most is megkaptam a lehetőséget, akkor kell majd élnem vele. Úgyhogy ez kint is így volt. E tekintetben van egy kis előnyöm, igen, talán velem egy körülöttel.
2: Most pedig következzen a Veszprémiak csapatkapitánya, Ligetvári Patrik.
18: Nagyon nagyon nagy motivációt ad az első trófeát megszerezni a szezon elején. Így már tényleg van egy trófa a zsebben, úgymond jó mérkőzést tudtunk játszani. Amit egy kicsit sajnálok, az, hogy nem kaptunk egy érmet se, hogy ez volt nekem az első szuperkupa győzelmem, és nagyon örültem volna, kapok egy érmet, de majd szerkeztek egy jó levelet magamnak.
12: De látjuk, hogy egy ilyen pólóban vagytok, tehát valamilyen szinten ezért megpróbáltatok készülni, nyilván nem elkiabálva. Mik voltak a fordulópontjai ennek a meccsnek szerinted?
18: Szerintem az elején már fordítottuk, úgy gondolom, hogy nagyon jól kezdtük a mérkőzést, ott már szinte egy nagyobb ellen ki is tudtunk dolgozni, onnantól csak a Szegedet engedtük vissza, és tényleg a mi hibánkból értek egész mérkőzésen, és tényleg jó meccset tudtunk játszani.
12: Külföldön nagy hagyományai vannak az ilyen szuperkupáknak, szerinted mennyire van létjogosultsága ennek, mekkora élmény volt ez számotokra?
18: Nyilván nagyon mély volt, hiszen először nyertem meg ezt a trófát, és tényleg és szinte minden lehetséges hazai trófát besebeltem. Ezzel ez hiányzott egyedül, szóval nagyon örülök.
2: Most következzen a Szeged játékosa Lukács Péter, akit szintén Szabó Szilvia kérdezett.
19: Viszonylag hosszú felkészülésen vagyunk túl. Igazából ezelőtt a meccset három edzőmérkőzésünk volt. Azon a három meccsen kellett tényleg megismernünk egymást, begyakorolnunk azokat a figurákat, játékrendszert, amit szeretne látni az edző. Úgy gondolom többé-kevésbé sikerült, de nyilván ehhez idő kell ezen a szinten, hogy megszokjuk egymást maximálisan. Ez a meccs tényleg a szezon elején jött, úgy gondolom, hogy sokat tudunk ebből tanulni, de a küzdést azt mindenféleképpen kiemelném. Többször is azért több góllal vezetett a Veszprém, de mindig visszajöttünk, és a végén még, ha egy kicsivel talán szerencsésebbek is vagyunk, jobban fókuszálunk, akkor meg is fordítottuk volna a meccset.
12: Így van, 7 góllal is vezetett már a Veszprém, akkor már lehet, hogy sokan elkönyvelték, hogy jó, hát ez egy lefutott találkozó, és volt tartása a csapatnak, és szépen visszajöttetek. Ezt így egymást spanoltátok, kellett-e, vagy ez így meg volt beszélve, vagy éreztétek, hogy ebben még van?
19: Igazából minden, amit elmondtál, az minden igaz. Éreztük is, hogy tudunk ennél jobban játszani. Kicsivel összeraktuk a védekezésünket, egyre több védésünk is lett. Támadásban igazából a technikai hibákra kell jobban odafigyelni. Nagyon, nagyon sok volt. Az is talán abból adódik, hogy még nem annyira ismerjük a másikat, de tényleg ezek a egyre jobb és jobb lesz, ahogy egyre több meccset játszunk.
12: Peti, a saját helyzetedről mesélj egy kicsit. Ugye irányítóként kell egy új csapatban, egy új rendszerben helytállnod. Mennyire alakultak már ki, akár a beállóssal, akár az átlövőkkel a kapcsolatok?
19: Igen, ez tényleg irányítóként, ez mindig egy nagy feladat. Teljesen új játékrendszerről beszélünk, de úgy gondolom, hogy egyre jobban és jobban felveszem a ritmust, tényleg élvezem ezt a szerepet, szeretném kihasználni ezt a lehetőséget. Úgy gondolom, hogy a mai nap a beállóban például nagyon jól működött a páros kapcsolat, és erre kell építkezni.
12: Az a légiós élet, ami mögötted van, az mit adott neked, és mit hoztál magaddal, miből tudsz építkezni?
19: Felkészített az ilyen nagy rangadókra, mint ez a Veszprém, meg felkészítette a Bajnokok Ligája meccsekre, szóval tényleg nagyon várom ezt a szezont. Úgy gondolom, ez mondhatjuk egy viszonylag jó kezdés volt, annak ellenére, hogy tényleg rengeteg hibával játszottunk, de megyünk tovább, a következő meccsre fókuszálunk, nem sokára jön, ugye játszunk az Egerrel, aztán Győrrel azt hiszem, és már jön az első BM, szóval tényleg nagyon kemény meccsek állnak előttünk, és szeretnénk a legjobbat nyújtani.
2: A magyar versenyzők 12 éremmel, 4 arannyal, 7 ezüsttel és 1 bronzzal zárták a poznani kajakkenu világbajnokságot, amely az olimpiai kvalifikációs sorozat kiemelt állomása volt. Az olimpiai számokban 1-1 arany, ezüst és bronzérmet szereztek a magyarok. A világbajnokság zárónapját Tóth Béla foglalja össze.
20: Adol Farany ezüstök egész sora plusz egy bronza kenupárostól. 7 érmet szereztek a magyarok a poznányi kajakkenu világbajnokság zárónapján. Harmadszor nyert aranyérmet 5000 méteren Adolf Balázs. A ferencvárosi kenus sokáig a moldáv Tarnovszki vízén nevezett, majd a negyedik futószakasz előtt lehagyta ellenfelét, és nagy előnnyel első helyen ért a célba. A férfi kajakegyesek 500 méteres döntőjében Varga Ádám ezüstérmet szerzett. A ferencvárosi sportoló nagyot csatázott az aranyérmet elcsípő ausztrállal, Thomas Grinnel, ám alul maradt. Ez a harmadik VB ezüstje annak a Vargának, aki 5000-en is indult, ám kormánytörés miatt az első kör végén kiállt. Szintén a második helyen zárt Lutz Anna. Az újpesti kajakos a sprinttávon 200 méteren maradt el félhajóval az Európa bajnok mörkétől. Lutz is a harmadik VB ezüst érmét gyűjtötte be. Maradva a kajakosoknál, a második helyen fejezte be az 5000 döntőjét Kőhalmi Emese, a táv háromszoros világbajnokát egyedül a svéd Andersson tudta legyőzni. A dobogó második fokára állhatott fel a Kis Ágnes, Nagy Bianca, Opavszki, Réka, Csorba, Zsófi összeállítású kenu négyes is, amely címvédőként szállt vízre 500 méteren, ezúttal viszont a kínaiak jobbnak bizonyultak. Csorba Zsófi aztán egyesben 5000 méteren újabb ezüstéremmel gyarapította éremgyűjteményét. Az UTE kenusa tavalyhoz képest előre lépett, hiszen Milánóban a harmadikként zárt. Akár csak tavaly, ezúttal is bronzérmet szerzett a Kollár Kristóf Juhász István kenupáros, méghozzá az olimpiai távon 500-on. A paksi kettős bár sokáig másodikként lapátolt, de a végén 22 századdal megelőzte őket a brazil egység. A Kuruc Levente Fodor Bence férfi kajakkettes a dobogóról hajszállal csúszott le, és zárt negyedikként 500 méteren. A 18 esztendős kenus Paragi Petra az olimpiai távon 200-on hetedikként ért a célba. A magyar kajakkenu válogatott 4 arany, 7 ezüst és 1 bronzéremmel fejezte be a poznanyi gyorsasági világbajnokságot.
2: Most következzen a kenu egyesek 5000 méteres versenyében világbajnoki címet szerző Adolf Balázs, aki Tóth Bélának nyilatkozott.
21: Egy utólag nem sok mindenen változtatnék, nagyon sokat tudtam vizenülni. Láttam előre a kétes szituációkat, amiből jobb kimaradni, akár a fordulóknál, akár a futószakasznál, inkább mindig lemaradtam, hagytam egy kis teret többieknek. Biztonsági játék volt végig, aztán igazából amikor elmentem a moldáv sráctól, onnantól is annyi energiát raktam bele, amennyi muszáj volt, hogy tartsam az előnyömet. Nem akartam megkockáztatni se azt, hogy kifáradjak, se azt, hogy a nagy iramba mondjuk egy hullám úgy meglökjön, hogy akár baj legyen. Szóval tényleg ezt szerintem tök jól lehoztam.
20: Jól emlékszem, a negyedik futószakasz előtt hagytad ott a vizen, tehát nem futás közben előzted le. Kivártad a megfelelő pillanatot?
21: Futásra alapoztam, de közben úgy voltam vele, hogy úgy menjünk neki a futásnak, hogy már volt előtte egy sprint, hogy magas pulzussal gyakorlatilag, mert tudtam, hogy úgy biztosan jobban bírom a futást. De elég hamar, meg könnyedén megadta magát ebből a szempontból. Szóval éreztem a futószakasznál, hogy már egyedül vagyok, ahogy akartam, úgy lett ez az egész verseny.
20: Ugye beszéltünk már korábban is arról, hogy Duisburgban, valamint Kopenhágában lettél még világbajnok 5000 méteren. Mi az, ami ilyen jól fekszik neked ezen a távon?
21: Szerintem az állóképesség. Amúgy nyilván ügyes is vagyok az én fordulókban, futószakaszoknál is. De mondjuk az első VB-met azt még futószakasz nélkül sikerült megnyernem. Tehát jól megy ez a helyezkedés téma szerintem, ebben van úgy igazán nagy tehetségem, és ezt tudom kamatoztatni.
2: A kajak egyesek 5000 méteres mezőnyében idő előtt feladni kényszerült a versenyt Varga Ádám, azonban 500 méteren második lett. Éremszerzése után Tóth Bélának nyilatkozott.
20: Varga Ádámmal beszélgetek, aki világbajnoki ezüstérmes lett K1500-on. Ádám, megismételted a tavalyi teljesítményedet, tavaly ugye Dostál előzőt, meg most pedig Thomas Green 500 méteren. A mostani teljesítményeddel mennyire vagy elégedett abban a szempontból, hogy azért eléggé zaklatott idényen vagy túl, nem tudom, hogy a zaklatott-e a megfelelő szó.
0: Mindenképp gyengébb volt az idényem, mint az előzőek. Ugye a helyezésem ugyanaz, mint tavaly, viszont tavaly a szezon elején is közepén a dobogó első fokán álltam legtöbbször, tehát ott a célom mindenképp a nyerés volt tavaly évben. Az idei évben nem sikerült, hogy volt olyan, sőt, egyszer sikerült csak dobogózni ezen a számon, a többin pont lecsúsztam róla, tehát itt kicsit lejjebb vittem a lécet a záró, nagyon idézőjelesen csak dobogószerzésre. Így tavaly az üsttel is elégedett voltam, de ott jobban hajtott az, hogy meg tudom szerezni az aranyat, és ott nagyon kicsin is múlott. Ezzel igazániból nincs bennem semmi hiányérzet, hiszen edzésekkel láttam, hogy Thomas gyorsabb valamennyivel, mint én. Ki tudtam hozni mind a három futamba a formámat, alapból élveztem is, így az egész versenyt, tehát jól estek az elő középfutamok. Persze a döntő az már teljesen maximum volt, de azt is szerintem jól meg tudtam csinálni. Ez mindenképp egy jó lezárása volt az évnek. Persze még van 5000 méter, de a síkvíznek jó lezárása volt.
20: Mindig kemény a verseny a férfi kajakosoknál itt 500 méteren, és azért tele volt olyan versenyzőkkel a mezőny, akik vagy világbajnokságon szereztek már érmet, vagy Európa-bajnokságokon. Itt is ugye Borucki a harmadik, ő Európa-bajnok lett. Hogy látod itt az erőviszonyokat, hogy mennyire változó az, hogy ki fér oda éppen a dobogóra?
0: Az 500 abban nagyon hibrid szám, hogy lehet felülről, meg alulról is közelíteni. Szóval el tudnak indulni ezresek is, és volt olyan év, hogy ezren az első 6 helyezett, az kb. 500-on is első 6 helyezett volt, de lehet akár a 200 irányából és a sprint irányából is, így sokkal több versenyző képes jó színvonalat hozni. Alapból rövidebb a táv, tehát jóval szorosabb lesz a végeredmény. Nem tudom, hogy mitől függ, hogy ki hogyan fér oda. Alapból úgy gondolom, hogy az 501-es, annak ellenére, hogy az olimpián nincs ilyen távunk, egy nagyon presztízses szám.
20: Te is így tekintesz rá?
0: Mindenképp, főleg, hogy az összes többi szám az 1001-es kivéve, az 500 pár 504, az mind ugyanezen a távon zajlik, szóval én úgy gondolom, hogy ez egy fontos táv.
2: Kőhalmi Emese is éremmel térhet haza, miután kajak 1-es 5000 méteren a második helyen ért célba vasárnap. Ő következik most.
20: Emese, a végén azért finishezned kellett a cseh versenyzővel, ott hagytad, legyőzted őt. Anderson az, aki érinthetetlen volt most ezen a távon?
3: Igen, nagyon úgy tűnik, hogy most nagyon nehéz megfogni, így hogyha van futószakasz, azért örülök, hogy az EB-n sikerült elkaptam őt. Azért az a klasszikus 5000 méter volt, ahol nincs benne futószakasz, aminek azért nagyon örültem, de remélem egyszer majd így is sikerül elkapni őt.
20: Ugye ezen a világbajnokságon 5000 méterre koncentráltál, és ha már említetted az Európa-bajnokságot, ott Portugáliában két aranyéremmel zártál. Két arany, egy ezüst, ami a fő versenyeket illeti ebben az évben. Hogy értékelnéd ezt az idényt?
3: Igazából nagyon örülök neki, szerintem kihoztam a legtöbbet ebből, amit tudtam. Jövőre szeretnék az olimpiai számokra is koncentrálni, de szerintem ezzel is ilyen elégedett lehetek.
20: És a világbajnokságra még visszatérve egy pillanatra, itt az 5000 méteren azért az látszik, hogy óriási a küzdelem, akár tényleg hajó a hajó ellen. Okos versenyzéssel te ezt elkerülted, ez volt a terv, tehát így építetted fel magadban a pályát?
3: Igen, ilyenkor próbálom ezeket minden jobban kerülni. Nem szeretek ilyen helyzetekbe kerülni. Sajnos a rajtam az nem úgy sikerült, ahogy szerettem volna, de egész jól sikerült belőle kijönni, és nem belekerülni a verekedésbe. Szerintem, hogy egész jól sikerült felépítenem a pályát, szóval azért elégedett lehetek.
2: A nőknél Luczanna 200 méterrel lett ezüstérmes, az újpesti kajakost is Tóth Béla szólaltatta meg.
20: Luczannával beszélgetek, akinek gratulálok a világbajnok ezüstérméhez a sprintávon 200 méteren. Anna, hogy láttad, hogy milyen volt ez a pálya? Ennyire vagy elégedett az ezüstéremmel, tekintve azt, hogy nagyot csatáztál végül is a dán riválisoddal?
22: Elégedett vagyok azért, mert úgy érzem, hogy most ez volt a maximumom, és sikerült mindent kihoznom magamból. Ilyenkor nem hiszem, hogy csalódott lehetnék, főleg, hogy egy ezüstérmet tudtam szerezni így.
20: Az eddigi napok közül most milyen volt a pálya számodra, mennyire segített téged az, hogy hát akkor, amikor elrajtoltatok, akkor szerintem nem nagyon volt szél, vagy nem voltak zavaró körülmények?
22: Szerintem egyáltalán nem volt, mert zavaró a szél. Azért itt az elmúlt napokban voltak olyan pályaelőnyök, meg olyan pályák, amik nem szívesen versenyeztem volna, de most nagy szerencsénk volt szerintem a mai időjárással.
20: Ugye második lettél az Európa-bajnokságon is, megismételted ezt a teljesítményt itt a VB-n, így most már visszatekintve erre az idényre, hogy látod, hogy mennyire vagy elégedett ezzel a teljesítménye, két érem a világversenyeken?
22: Igen, azzal mindenképpen elégedett vagyok, hogy sikerült két érmet is szereznem. Hát vannak mások, amivel nem annyira vagyok elégedett, de azt majd jövőre remélem, hogy jobban tudom csinálni.
2: Csorba Zsófia dupla ezüsttel zárhatta ezt a világbajnokságot, miután kenu 1-esben 5000 méteren, valamint a kenu 4-essel 500-on is a második helyen ér célba.
20: Itt beszéljünk először az 5001-esről. Nagy volt a verseny végül is közted és a fehér orosz versenyző között, de okos versenyzéssel végül ott hagytad őt. Ezzel azt hiszem, hogy elégedett lehet, de te hogyan látod?
4: Őszinte leszek, azért ez valamennyire a szerencsén is múlt nekem, hogy le tudtam finiselni. Tényleg nem tudom, honnan gyűjtöttem erre még itt erőt. Én amikor befordultunk az utolsó egyenesre, azt éreztem, hogy hiába elvezek, már nem haladok sehova, és elindult mellettem a fehér oroszlány. Úgyhogy tényleg nem tudom, hogy az utolsó 50 méteren hogyan jöttem bele, lehet, hogy csak a szívem húzott be, de szerencsére bejött ez a második hely.
20: Mennyire számítottál arra, hogy a német Loszke ennyire fog menni az elején?
4: Ennyire nem számítottam rá, arra számítottam, hogy jó formában lesz. Már az Európa-bajnokságon is ő volt ugye a bronzérmes, tehát azért készültem rá, hogy 5000-en is jó lesz, illetve most megnyerték a C2 500-at, ami egy tök nagy meglepetés volt, úgyhogy tudtam, hogy jó formában van itt. Azért erre nem számítottam, hogy ennyire, de abszolút gyönyörűen versenyzett, és nagyon megérdemelt győzelem volt neki.
20: És a világbajnokságot tekintve előre léptél, mert ugye tavaly bronzérmes lettél, most pedig ezüst, és ez az idény ez kiválóan sikerült, mert 4 aranyérem, Európa-bajnok lettél, itt pedig egy világbajnoki ezüst. Hogy látod ezt az évedet?
4: Nagyon hosszú volt, örülök, hogy így lett igazából a vége. Elégedettebb lennék, ha tudtam volna nyerni, de azzal, hogy bejött ez az egy darab plusz 5000, úgy gondolom, hogy ezt jövőre ki tudom talán javítani a szegedi világbajnokságon, ha sikerül kijutnom.
2: Badnai Jonatán aranyérmes lett a vitorlázó Ilka 7 hajóosztály Dublinban rendezett világbajnokságán. Az olimpiai negyedik magyar hajós a középmezőnyből kezdte az éremfutamot, amelynek első szakaszát a negyedik helyen fejezte be, így akkor összesítésben a 8. volt. A második futamban azonban remekelt, ezt megnyerte, és végül így övé lett a legjobb helyezési pontszám. A kalapácsvető Halász Bence 8 méter 67 cm-rel győzött az olaszországi ezüst kategóriás nemzetközi atlétikai versenyen. Szabados Sármina a 4. helyen végzett, női 100 gáton Kozák Luca pedig 6. lett. A Budaörs asztali tenisz csapata 2 vereség után győzelemmel köszönt el a Bajnokok Ligája első csoportkörében, miután 8-4-re verte a spanyol Song Ladérát. A felnőtt kategóriában 7 aranyat, 11 ezüstöt és 16 bronzot szereztek a magyar versenyzők a budapesti kickbox világkupa versenyen. A legeredményesebbnek Udvarhelyi Fanni bizonyult 1 arany és 1 ezüstéremmel. Az OSC és a Vasas is megnyerte csoportját, így a negyed döntőbe jutott a Benu férfi vízilabda magyar kupában. A kupasorozat első szakaszában 4 darab 3-as csoportban zajlottak a küzdelmek, ahonnan az első helyezetek jutottak tovább a legjobb 8 közé. A 4 kiemelt, vagyis a Ferencváros, a Honvéd, a BVSC és a Szolnok a második szakaszban kapcsolódik majd be a küzdelmekbe. A válsérüléssel bajlódó Fucsovics Márton az első fordulóban búcsúzott a US Open-től, miután a spanyol Daniel Merida 6-4-6-4-6-2-re verte. A nagy esélyes Tadej Pogacsár szombati kiesése után vasárnap az összetett első helyét megöröklő spanyol Erik Mas nyerte a spanyol kerékpáros körverseny 9. szakaszát. A héten érkezett a hír, hogy Kocsis Gergő a Videoton játékosa Finnországba igazolt. A 32 éves futballistát Szabó Bence érte utol telefonon.
5: Először is ugye gratulálok az átigazolásodhoz, Finnországba szerződtél ki a Jaro együtteséhez. Hogyan jött számodra ez a lehetőség, ugye legutóbb Fehérváron futballoztál?
6: Köszönöm szépen! Hát a lehetőség az nagyon gyorsan jött, és nagyon gyorsan is kellett döntsek. Hétfőn felhívtak engem reggel, hogy nagyon fontos mérkőzéseik vannak. Többek között ugye az utolsó forduló, amikor az utolsó ellen játszanak, és hogy sürgősen úgymond szükségük lenne rám. És hát igazából 2 órát ott adtak, hogy el tudjam dönteni, hogy akkor most az átigazolás mellett döntök, vagy inkább szeretnék hamaradni. Gyorsan leültem a családdal, és igazából fél órán belül is döntöttük, hogy akkor belevágunk.
5: Ez akkor adott esetben azt jelenti, hogy mert ugyanis nézem itt a bajnokságot, itt van még egy mérkőzés az alapszakaszból, illetve van még egy rájátszásos rendszer, hogy akkor erre a fél évre szól ez a megállapodás?
6: Igen, tulajdonképpen két hónapra írtam alá, egy és fél hónapra. Most ugye az utolsó fordulóban elméletileg már fogok tudni játszani. Utána van 5 meccs a rájátszásból, és ha esetleg ugyanezen ebben a pozícióban maradunk a 11. helyen, ahol most vagyunk, se előre, se hátra nem tudunk elmozdulni, hát se semmiképpen se szeretnénk nyilván, akkor még plusz 2 meccs lesz, a 2 osztályozó mérkőzés.
5: Hogyan tervezted ezt a átigazolási időszakot? Gondoltál arra, hogy egyáltalán külföldre fogsz szerződni, mert ugye, hogy Fehérvárról távoztál egyáltalán, ugye most annak azzal kapcsolatban is lehetett cikkeket olvasni, hogy érdekes körülmények között történt meg, az főleg, ami utána még a vezetőedző nyilatkozott rólad.
6: Mondhatjuk egy kicsit talán viharosnak az elvállásomat Fehérvárról. Engem a klub az év végén megkeresett, hogy szeretnék meghosszabbítani a szerződésemet. Akkor nem tudtunk megegyezni, viszont ez a portugál csapat, aki szeretné, vagy szerette volna átvenni a klubot, ők engem azonnal megkerestek, hogy szeretnék, hogyha én ott maradnék, szeretnének engem úgymond megtartani. Úgyhogy igen, kivártam egy pár hetet, mondhatni akár egy-két hónapot is, hogy a portugálok most akkor el tudják venni a klubot, vagy nem. Sajnos eddig úgy alakult, hogy nem tudták, és most már nem szerettem volna tovább várni. Sok lehetőségre nem ezt mondtam, de úgy éreztem, hogy most már azért szükségem van arra is, hogy meccsterhelést kapjak, és nyilván szükségem van arra, hogy visszakerüljek a foci közegébe. Úgyhogy mondom, ez egy gyors döntés volt, de örülök, hogy itt vagyok. Nagyon pozitívan fogadtak, tényleg teljesen más a mentalitás, mint Európa többi országába. Tehát tényleg nagyon barátságosak az emberek, nagyon nyitottak, úgyhogy örülök, hogy itt lehetek.
2: Kedves hallgatóink, köszönöm a figyelmet. A Sportvilágot Keszi Dórától hallották.
1: Ez volt a Sportvilág. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
7: Kinek hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
8: Ígértem, hogy atlétikával és Takács Boglárkával kezdünk. Megérkezett a stúdióba az atléta, a rövid távfutó, a 100 és 200 méteres síkfutás országos csúcstartója. Szervusz, köszönjük szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
9: Köszönöm szépen a lehetőséget.
8: Ugye azt talán nem lenne meglepő, hogyha most elkezdenénk beszélgetni az Európa-bajnokságról, mert picit több mint egy hete ért véget Birminghamben a kontinens viadal, de van már ennél aktuálisabb történés is, mégpedig a budapesti világdöntő, amit majd szeptember 11 és 13-a között Budapesten rendeznek. Tegnap volt egy sajtótájékoztató, ahol kiderült, hogy mely magyar versenyzők lesznek ott, és te ott leszel. Ez meglepetés volt, te tudtad, tudni lehetett, hogy mi alapján kerülnek oda a magyar versenyzők erre a világdöntőre, szóval, hogy tegnap volt-e bármilyen fordulópont ebben az ügyben?
9: Nekem ebben nem volt, vagy legalábbis nyilván az, hogy a végleges nevezési lista kijött, mármint hogy a magyar indulókkal kapcsolatosan, az nekem is újdonság volt, hogy akkor ténylegesen kik indulhatnak és kik állhatnak majd rajthoz, de nekem a szövetség meg a szakmai vezetőség az már, ők már igazából tavasszal mondták, hogy ha véletlenül nem jutnék ki, akkor se aggódjak, mert valószínűleg az én nevezésemmel nem lesz probléma, és azt el fogják fogadni a World Athletics-nél. Úgyhogy viszonylag nyugodtan készültem, egyébként főleg az Európa-bajnokságra az volt a fő verseny az idén, és akkor úgy voltam vele, hogyha hát reményeim szerint összejön az Európa, vagy a világdöntő is az Európa-bajnokság után, egy ilyen kis ráadásnak, és hát sikerült, és ami viszont nekem is meglepetés volt az, hogy 200 méteren is rajtozálhatok, mert a 100-zal azzal úgy kalkuláltunk, meg a 400-as mix váltóval, tehát az már az év elejétől fix volt, hogy a váltókat lehet indítani. De a 200 méter az nekem is meglepetés volt, úgyhogy az ilyen kis plusz.
8: Úgy fogalmaztál, hogy azt mondták a szövetségnél, hogy ha nem jutsz ki, akkor se aggódj, mert hogy a kijutás az ahhoz milyen feltételeket kellett teljesíteni?
9: Ha jól tudom, akkor volt pár olyan szabadkártya, ami a regnáló olimpiai bajnok, világbajnok, talán a Gyémánt Liga győztes, tehát ők alanyi jogon indulhatnak, és akkor ezen felül pedig a világranglistáról töltötték fel a maradék nem tudom, most talán 14-13 helyet, vagy hát most 16 a létszám, tehát 16 fő plusz kiegészülve velem 17-en leszünk. És a világranglistán kellett minél gyorsabban futni az idei évben. Annyi volt a különbség mondjuk egy szokványos kvalifikációs rendszerhez képest, hogy itt nem volt korlátozva az, hogy mondjuk az Egyesült Államokból vagy bármelyik országból csak 3 sportoló jöhet, hanem annyian jönnek, ahányan ott végeznek az első 16-ban, szóval ez is egyfajta újítás és egy különlegesség ennek a versenynek.
8: Ugye sokszor hallottuk már, vagy régóta, mivel Budapesten rendezik, hogy ez a világdöntő, ez egy hatalmas nagy robbanás lesz, nem tudom, hogy ez a legjobb szó, valószínűleg nem, de azért keveset tudunk erről. Azt tudjuk, ahogy elmondtad, hogy a nagyon jó versenyzők itt lesznek, de miben lesz ez más, mint mondjuk egy világbajnokság, egy Európa-bajnokság? Nyilván itt 3 napról beszélünk, tehát ebből a szempontból nyilván rövidebb, de miért lesz ez más, mint az eddig megszokottak, hiszen ez lesz az első alkalom?
9: Igen, és pont emiatt, hogy ez az első alkalom, ezért mindenki nagyon kíváncsi, meg izgatottan várja, mert tényleg nem tudjuk, hogy mire számítsunk. Nyilván vannak előzetesen tervek, meg azért most a sajtótájékoztatón is tegnap azért már így körvonalazták, hogy miket szeretnének véghez vinni, és ahogy így hallottam, ez tényleg egy ilyen show műsornak csinálják, és tényleg azért rendezik így, és mindent a köré építenek, hogy ez a nézőknek és a közönséget kiszolgálja, és nekik legyen látványos, élvezetes, szórakoztató, és nagyon-nagyon sok újítást terveznek, akár ha olyanokat nézünk, hogy a pályának más lesz a színe, vagy ilyen más színek is lesznek a pályán, meg mindenféle fény effektekkel kalkulálnak, meg ha jól tudom, még élő koncert is lesz, Armand Duplantis adja majd az új dalát, ami a világdöntőnek a himnusza. Úgyhogy sok-sok újítás lesz. Kíváncsi vagyok, hogy ezt hogyan fogják tudni mind megvalósítani, meg a szigorú 3 órás programba beigazítani és besülíteni mindent. Mert ugye például mondjuk egy világbajnoksághoz képest az mindenképpen újítás, vagy más, hogy itt 3 versenynap van, és mind a 3 nap 3 órás időablakban mennek le a versenyek. Az ügyességi számokban nincs is selejtező, hanem csak a 8 legjobb aktuálisan a világon ők versenyeznek egymással. A futószámokban pedig 16-an, és akkor abból van egy előfutam és egy 8-as döntő egy nagyjából 1-1,5 órával az előfutam után. Úgyhogy ilyen különbségek vannak, hogy nem húzódik el a versenyprogram úgy, hogy van délelőtti selejtezők, délután mindenféle középfutam, döntő, ilyesmi, hanem ez tényleg már csak a legjobbak közötti verseny, és emiatt sokkal izgalmasabb, megélvezetesebb nézőként is, mert mindig lesz valami történés a pályán, legalábbis ezt ígérik a szervezők.
8: Igen, te is azt emelted ki, hogy azért itt a show műsor jellege az, ami dominál ennek a történetnek, de azért sportértéke van, számotokra van, tehát hogy ez mondjuk egy Európa-bajnoksághoz, egy világbajnoksághoz képest hol helyezkedik, vagy helyezkedhet el, mert nyilván azért is nem tudjátok ezt előre, hogy most lesz először.
9: Igen, és ilyen szempontból kíváncsiak vagyunk, vagy hát én is személy szerint, meg szerintem így a sportvezetésben mindenki, akár a World Athletics-et nézve, hogy milyen eredmények fognak születni. Ezt nyilván előre senki nem tudja, de én azt érzékeltem a környezetemben is, hogy az atléták elég motiváltak, és nagyon készülnek erre a versenyre. Úgyhogy szerintem én arra számítok, hogy talán még akár lehet, hogy erősebb eredmények fognak születni, mint egy olimpián vagy világbajnokságon. Pont azért, mert tényleg a legeslegjobbak vannak itt, szóval nincsen, nem tudom, semmilyen kvótaszám, úgyhogy nem tudom, kíváncsi vagyok, hogy ez mit hoz ki a sportolókból. Az, hogy mondjuk viszonylag ez későn van, és a szezon végén van mondjuk európai atlétáknak, tehát nekünk már azért volt egy európai bajnokságunk, és azért már az év eleje óta versenyzünk, De akiknek viszont nem volt kontinentális bajnokságuk ebben az évben, azoknak abszolút maximálisan ez a fő versenyük, és a fő versenyre azért minden atléta úgy időzíti a formát is, hogy ott legyen egy nagy duranás és nagy eredmény. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy akár lehet, hogy világcsúcsokat is fogunk látni.
8: Ezt meglátjuk, de hogyha már a szurkolókat, a nézőket kiemelted, akkor van ennek azért olyan célja is, hogy népszerűsítse az atlétikát, és csak azért kérdezem, mert hogy az atlétikának szüksége van még népszerűsítésre?
9: Szerintem abszolút, és mindenképpen lehet egy ilyen hozadéka, sőt, hogyha a 2023-as világbajnokságot vesszük alapul, akkor utána érezhető volt az előrelépés és fejlődés, hogy az atlétikát talán még jobban megismerték az emberek, és talán még jobban így a méltó helyére került, vagy újra.
8: De Magyarországon arról beszélsz, vagy
9: Magyarországon? Világszinten szerintem azért tisztában vannak az emberek az atlétikával, és azért úgy követik, de nyilván világszinten is az egy plusz lehetőség ez a verseny, ez egy más jellegű verseny lehet, de magyar vonatkozásban szerintem a 2023-as VB óta érezhető egy fejlődés, akár az eredmények tekintetében is, akár a közvéleményben beállt egy változás szerintem, és talán jobban központba került az atlétika, nagyobb figyelmet kap, és szerintem egyre többen kezdik élvezni ezt a sportágat, vagy követni, vagy nézni. Olyanok is, akik korábban esetleg nem tudtak az atlétikáról, vagy a magyar atlétákról.
8: Igen, hát ezért óriási szó, hogy az elsőt éppen Budapesten rendezik meg, és hogyha már a hazai pálya szóba kerül, és a 2023-as világbajnokság is szóba került, akkor azt nyilatkoztad korábban, hogy te nagyon szeretsz hazai pályán versenyezni hazai szurkolók előtt. Nyilván azért egy világbajnokság, nem biztos, hogy nyilván, ezt én gondolom, hogy tétben más, mint egy ilyen világdöntő. Ezzel egyetértesz? Mondod, hogy nyilván mindenki oda fogja tenni magát, jó eredmények születnek, de azért, főleg azért, mert nem volt még ilyen világdöntő, világbajnokság annál több, ott tudod, hogy milyen tét van, milyen nyomás van rajtad. Egy ilyen világdöntő ahhoz képest azért nyilván még lejjebb van, de ilyen szempontból akkor lehet különbséget tenni hazai pálya és hazai pálya között? Aztán majd a Gyulai memóriáról is beszélhetünk ebből a szempontból, de hogy azért ez ugyanolyan lesz, mint mondjuk egy világbajnokságon hazai pályán pályára lépni?
9: Kíváncsian várom, hogy ugyanolyan lesz-e, és ezt majd utána fogom tudni megmondani jobban, hogy milyen volt belülről megélni, és hogy milyen volt most így a hazai pálya. Ez alatt a verseny alatt. Azért a hazai pályán futni az mindig különleges, szóval mindegy, hogy szinte mindegy, hogy milyen versenyt rendeznek, főleg, hogyha ilyen színvonalú versenyekről van szó, tehát hogyha mondjuk egy világbajnokságot vagy egy világdöntőt teszünk egymás mellé, akkor,

0: nem tudom, hogy, hogy ez alapján a sportolók hogyan fognak ehhez hozzáállni. Szerintem talán lehet olyasmi benne, hogy, hogy talán kisebb tétet éreznek magukon emiatt, beleértve engem is, és jobban tudjuk élvezni a versenyt, és még jobb teljesítményt produkálni ezáltal. Nem tudom, kíváncsi vagyok erre, hogy, hogy ez majd hogyan fog elsülni.
1: De hát nyilván rengeteg magyar szurkoló lesz, és rengeteg külföldi szurkoló lesz. Én ezt feltételezem, és nem csak azért, mert hogy a világbajnokságon sok külföldi szurkoló volt, hogy ez világszinten, nem tudom, hogy sportolókkal beszélgettél-e erről, mert hogy tudják, hogy te magyar vagy, és Magyarországon rendezik ezt, hogy ők mit várnak ettől, és hogy mondjuk a szurkolóik mit várnak ettől, elutaznak-e mondjuk akár Amerikából, Kanadából, bárhonnan Magyarországra egy világdöntő miatt? Tehát ebből a szempontból tudunk bármit erről a versenyről?
0: Így, hogy a nemzetközi szurkolók milyen távolságról, vagy milyen arányban utaznak majd el, ezt nem tudom, de olyan vonatkozásban azért beszélgettem ezzel kapcsolatban külföldi atlétákkal, edzőkkel, hogy nagyon-nagyon várják, és nagyon örülnek annak, hogy Magyarország rendezi ezt a versenyt, mert a 2023-as világbajnokságnak nagyon jó visszhangja volt. Mindenki dicsérte, mindenki mondta, hogy fú, ez egy kimagaslóan jól sikerült világbajnokság volt. Nyilván én belülről ezt így éltem meg, de hát azért kicsit elfogultan, hogy ha mégiscsak hazai verseny, hazai pályán versenyeztem, ráadásul nekem az első világbajnokságom volt, úgyhogy nem nagyon volt viszonyítási alapom, de azoknak, akiknek viszont volt, mindenki egytől egyig azt mondta, hogy kifejezetten jó világbajnokság volt szervezés szempontjából, hangulat szempontjából, mert valahogyan a magyar közönség, nyilván kiegészülve a külföldi nézőkkel is, értő közönség volt, és együtt élt a pályán történtekkel, úgyhogy ilyen szempontból szerintem nagyon várják, hogy visszatérjenek Magyarországra a sportolók. Az, hogy milyen arányban jönnek majd külföldi nézők is, szerintem biztos, hogy jönnek, mert azért minden világversenyen lehet látni és lehet érzékelni, hogy mondjuk egy amerikának mekkora szurkolótábora van, és mondjuk ez majd kíváncsi leszek, és érdekes is lesz majd a végleges nevezési listából látni, hogy mondjuk a különböző országok mekkora csapatot tudnak felvonultatni. Mert azért most ezen a versenyen nekünk, magyaroknak nem lesz olyan hatalmas a csapatunk, bár egyébként ahhoz képest, hogy mondjuk pár éve hol voltunk, vagy hogy hogyan fejlődik a magyar atlétika, szerintem ez a létszám is egy egészen szép szám, amire büszkék lehetünk. De valószínűleg túlnyomó többségben azért Amerika domináns lesz ez a verseny.
1: Beszéltünk már arról, hogy európaiként egy kontinentális viadalom már túl vagy, ugye azt is említettük, hogy picit több mint egy héttel ezelőtt ért véget az Európa-bajnokság. Szeptember 11 és 13 között rendezik ezt a világdöntőt, idény vége. Ilyenkor mennyire nehéz azért felkészülni olyan szempontból, nem csak nyilván vissza lendület, vissza várakozás, de azért egy Európa-bajnokság után egy picit már fáradtan lehet azért úgy felkészülni, hogy ez egy nagyon-nagyon fontos verseny?
0: Lehet, és szerintem egyébként ez fejben dől el, hogy ki hogyan készül erre, vagy hogyan, mennyire várja, mennyire akar ott bizonyítani és teljesíteni. Hogyha mondjuk az Európa-bajnokság nekem egy olyan Európa-bajnokság lett volna, hogy maximálisan elégedett vagyok, és nagyon jól sikerült, és minden terv szerint ment, akkor lehet, hogy bár akkor meg talán azért lenne bennem még, hogy fú, menjünk tovább, csináljuk, mert nagyon jól megy, de talán akkor lehetett volna bennem egy olyan, akkor ezzel így hátradőlök és leülök, és így jó, akkor kipipálva az idei évre a terv, de mivel nem sikerült azért maradéktalanul tökéletesen, és azért nem vagyok teljesen elégedett ezzel az európa-bajnoki teljesítményemmel, így nekem ez külön jó volt, és nagyon örültem neki, hogy még van egy plusz lehetőségem, egy új esély, hogy ezt a szezont azért úgy zárjam, hogy én is elégedett legyek az idei teljesítményemmel, úgyhogy engem ez kifejezetten motivál még. Mindegy, hogy most már ez így nagyon a szezon végében nyúlik, nem érzem egyébként ezt így, hogy már fáradt lennék, vagy nyűgös, vagy így nehezemre esne edzeni, vagy készülni.
1: Nyilván majd a világdöntő után tudunk a tapasztalatokról beszélni, úgyhogy majd várunk vissza akkor is, de akkor beszéljünk egy olyan világversenyről, amelyen túl vagyunk. Ez az Európa-bajnokság, Birminghamben rendezték, és úgy fogalmaztál, hogy hát nem minden a tervek szerint alakult. Ugye nagyon sok mindenről lehet beszélni, és én gondolkodtam rajta, hogy eredményesség szempontjából, de időben visszafelé haladjunk, vagy haladjunk úgy, ahogy ez valóban az Európa-bajnokságon történt, és beszéljünk először a 100 méterről, ahol ugye az előfutamban futottál egy remek időt, 10.93, te vagy az első magyar, aki 11 másodpercen

0: belül futottál 100-on, akkor kezdjük ezzel. Ez jól megalapozta a hangulatot, a jókedvet, a mindent, a motivációt, és akkor utána, nem menjünk még utána. Beszéljünk erről az előfutamról, igen. Így indultál, hogy ebben benne van egy ilyen idő, egy ilyen jó szereplés, a 100 volt a fő fókusz?
1: Abszolút, igen, a 100-on volt a fő fókusz, és úgy mentem, hogy szerintem bennem van egy jó idő, és nagyon-nagyon szeretném, hogyha ez kijönne ott, amikor igazán kell. De azért nem voltam, illetve amire odértünk az Európa-bajnokságra, addigra már úgy éreztem, hogy fejben is, tényleg mentálisan, fizikálisan készen állok arra, hogy azt a teljesítményt nyújtsam, amit szeretnék, és amit magamtól elvárok. De azért, hogyha azt nézzük, hogy a szezonom hogyan alakult, akkor azért nem volt ez annyira megalapozott önbizalom olyan szempontból, hogy nem volt tökéletes a szezonom, és nem voltak olyan eredmények, amik visszacsatolták volna azt, hogy igen, ott várhatok akár döntőt, vagy bármilyen érmet magamtól.
0: Bocsánat, itt hadd kérdezzek közbe. Azt mondod, hogy vártad magadtól a jó eredményt, a jó időt, de hogy a tapasztalatokból nem biztos, hogy ez erre következtethettél. Ilyenkor, amikor elmész egy Európa-bajnokságra, akkor melyik az erősebb? Ilyenkor végigfut benned az, hogy idén a versenyeken mit futottál, és abból indulsz ki, vagy a pillanatnyi formából, a pillanatnyi érzésből, hogy akkor most érzed azt, hogy te igen, egy jó eredményt tudsz elérni, egy jó időeredményt.
1: Abszolút a pillanatnyi érzésből, meg formából. Nagyon vártam egyébként így magam megerősítésére azt, hogy majd esetleg a Gyulai Memoriálon, ami az egyik utolsó versenyem volt az EB előtt, na majd akkor ott jön egy jó eredmény, vagy az országos bajnokságon, vagy valahol ott a vége felé, hogy egy kicsit így megkönnyebbüljek, hogy igen, érzem és tudom, hogy bennem van egy nagyon jó eredmény, mert a felkészülés nagyon jól sikerült, és mert úgy éreztem, hogy fejlődtünk a tavaly évhez képest, szóval akkor annak ki kell jönnie. Viszont nem jött. De ilyenkor ezt így szerintem mindenképpen félre kell tenni és el kell engedni, mert hogyha arra fókuszálok, hogy mi történt a szezonban, akkor nem fog jól szerepelni az Európa-bajnokságon, mert az abból, főleg, hogyha nem egy olyan szezon volt, ahol szórtam a 10-0-ákat, akkor mire alapoznám az önbizalmat, és ilyenkor jön be a hit, hogy már pedig én el tudom képzelni magamról azt, hogy tudok gyorsan futni, és mindegy, hogy mi volt eddig, ugyanígy, ahogyan én magam szezonját nem nézem azt, hogy mi volt eddig, ugyanúgy a többiek is sem számít, mert persze nyilván befolyásolhat mentális felkészültséget, meg önbizalmat, meg sokféle tényezőt befolyásolhat a szezon alakulása, de az a verseny az ott dől el aznap, az aznapi forma, az aznapi fejbeni hozzáállás, mentális készségek, minden versenyzői hozzáállás, tehát ez az ott dől el, és mindegy, hogy előtte mi volt. És mindig így, hogyha nem sikerül olyan jól a szezon, akkor így próbálok hozzáállni, hogy ez egy tiszta lap. Ez egy új verseny, és most kell bizonyítanom.
0: Jól indult tehát ez az előfutam, és aztán jött a döntőbe jutásért való futam, és most hallgassunk meg egy interjút, annyit előjáró van, aki esetleg nem emlékszik, hogy ugye újra számolták az idődet, ezt lehet így mondani?
1: Hát történt egy kis hiba, akkor ott én se értettem, hogy mi történik, utána később elmagyarázták, hogy egyébként ez hogyan történhetett így, vagy hogy akkor a hiba hogy csúszhatott a rendszerbe. Amikor beértünk, és néztem a kivetítőn, akkor láttam, hogy ez nem lehet egy tized, nem lehet köztünk egy tized, hát azért futottam már pár versenyt, és érzékelem láttam, hogy harmadik vagyok, de azt is láttam, hogy nem annyival, mint amit kiírtak. Akkor ott nyilván ott a versenyhevében nem vettem észre azt a mintát, hogy tizedekre kerekített valamiért a gép, és ezért lehetett az, hogy az elsőnek és a másiknak is 11-10-et írtak ki, holott közöttük is lehetett látni a különbséget, nekem 11-20-at, és akkor így tovább, ugye tizedekre kerekített felfele a gép valamiért úgy volt beállítva, de aztán utána rögtön korrigáltak, vagy hát nem is rögtön, de pár perccel később már megvoltak a hivatalos eredmények.
0: És akkor, amikor még nem tudtad a hivatalos eredményeket, akkor nyilatkoztál az M4 Sportnak, hallgassuk meg, most idézzük fel ezt az interjút.
2: 11-13-as az időd, viszont én úgy látom, hogy ezzel éppen kicsúsztál, mert hogy van egy 11-12-es idő is előtted az első futamból, és egy 11-10-es kiskú. Úgyhogy fölállni, nem vagyok a rossz írhozója, de ha jól értelmezem, akkor ez most egy századon múlik végül.
3: Vagy még melegítek, mert a 9-ig nem kell, vagy nem melegítek, aztán odaállok, ha kell. Nem tudom, én ehhez most nem szeretnék több mindent hozzáfűzni, mert 2-9-ig voltam. És kezd elegem lenni, hogy mindenről csúszik.
0: Takács Boglárka vendégünk, és nem azért játszottuk le ezt az interjút, hogy sebeket tépjünk fel, hanem egy picit felépítsük az Európa-bajnokságot. lelki szempontból, mert hogy beszéltünk itt arról, hogy milyen jól kezdted, és aztán egy századon múlt az, hogy nem jutottál be a száz döntőjébe. Ez egy olyan dolog, az egy század, amit utána nagyon nehéz feldolgozni? Tehát jobb lett volna akkor nagyobb különbséggel lemaradni?
1: Igazából mindegy, hogy mennyivel marad le az ember a döntőről, lemarad most egy századdal, vagy... Hát szinte mindegy. Persze most ezen így akkor lehet azt mondani, hogy fú, de közel volt már csak egy század, de ugyanúgy 9. vagyok, hogyha többen maradok le, hogyha nem mindegy. Szóval szinte mindegy, hogy mivel kap ki az ember szerintem. Nem az egy század bosszantott, vagy hát nyilván az is egy kicsit, mert bár én hibáztam és elrontottam azt a futást, és ennek ellenére lehetett volna szerencsém, hogy akkor becsúszok a döntőbe, és akkor ott viszont már teljesen egy új verseny van, és bármi lehet. Nem így lett, de igazából utólag elemezve, vagy utólag nézve nekem kellett volna egy olyan elődöntőt futnom, hogy ne legyen kérdés a döntőbeli helyem, és szerintem meg lehetett volna csinálni. Nyilván ez nem így sikerült, és utána meg még ez csak egy ilyen ráadás volt, hogy ráadásul egy századdal kaptam ki, vagy maradtam le a döntőről. Ott akkor én összeomlottam. Azért is, mert annak ellenére, hogy a szezonom nem volt tökéletes, azért én úgy mentem oda, hogy akármi lehet tényleg még akármikor odállok egy verseny, járni szeretnék, még akkor is, hogyha ez amúgy nem reális. De valahogy így tényleg úgy próbálok hozzáállni, és hinni abban, hogy meg lehet, és egyébként most, főleg ott az előfutamos futásom alapján abszolút el is tudtam képzelni azt, hogy tényleg fel tudom venni a versenyt, akár érmekért is. És az, hogy elvérezek egy elődöntőbe, és ne jussak döntőbe, ez nem volt opció az én fejemben, nem készültem ilyen forgatókönyvre. Nyilván bármikor történhet bármi, de ez akkor ott úgy nagyon mélyen, vagy így nagyon megérintett, vagy nagyon rosszul kezeltem, mert abszolút tényleg nem volt ilyen a fejemben, hogy én nem is kerülök döntőbe. Úgyhogy nehéz volt ott bármit mondani, meg gondolkodni rajta, ott utána kicsit udvariatlanul újságettem mindenkivel, és csak végigmentem a mixzónán interjúk nélkül, és siettem vissza megítő pályára, és csak ültem ott, és írtam, és így gondolkodtam, hogy ez hogy történt, és hogy miért. De utána nyilván ugye folytatódik az Európa-bajnokság, és össze kell magamat szedni magamért is, a következő versenyszámomért is, meg a csapatért is később, úgyhogy nem szabad beleragadni.
0: Itt egy századról beszélünk, az felfoghatatlan különbség, de hát nyilván valahogy el kell dönteni, hogy ki jut döntőbe és ki nem. Mindjárt beszélünk arról a hírek után, hogy aztán ezek után a 200 és a váltó, hogy sikerült az Európa-bajnokságon, de valóban nyilatkoztál olyat ezután az egy százados lemaradás után, hogy nem baj, majd legközelebb akkor megnyerem?
1: Igen, azt hiszem a végén egy ilyen mondattal hagyta a számot, hogy jó, nem baj, majd 2 évben megnyerem. Egyébként ezt tartom magam, már most is szerettem volna nyerni, és szeretnék egyszer odaérni, és nyilván ez nem így működik, hogy akkor most én bemondom, és akkor majd én nyerem, de ebből is levontam a következtetéseket, és egyébként szerintem főleg az előfutamos futásomra tudok támaszkodni, meg azokra a részeredményekre, amiket mértek, a sebességemre, és arra, hogyha a sebességemet nézzük, és azt az időeredményt, amit az előfutamba futottam, akkor azok a célok, amiket kitűztem magam elé még fiatalabb korom, amikor elkezdtem a sportot, azok nem irreálisak teljesen, sőt, egyáltalán nem irreálisak. Nyilván nem mindig teljesen egyenes út vezet feléjük, meg azért még sok mindent kell annak érdekében tennem, hogy ezeket elérjem. De dolgozunk tovább, és meglátjuk, hogy hát a 2 év múlva összejön.
0: A mikrofonnál továbbra is Berelmes, a vendégünk pedig továbbra is Takács Boglárka, rövid távfutó, országos csúcstartó. Beszéltünk a 100 méterről a birminghami Európa-bajnokság kapcsán, ami után jött a 200 méter, amivel kapcsolatban lehet, hogy ez a legtöbb szurkoló számára csak utólag derült ki, amikor azt nyilatkoztat, hogy annyira nagyon nem is készültetek a 200 méterre, de egy döntő összejött.
1: Igen, ez így van. Nem csak, hogy nem annyira, hanem egyáltalán nem készülünk a 200 méterre, egyáltalán nincs fókuszban, és az szerint, az edzés módszer szerint, ahogyan mások megközelítik a 200-ra való felkészülést, az alapján mi egyáltalán sem ennyire nem készülünk rá. Abszolút a 100 méterről közelítjük meg, úgyhogy emiatt nekem azért voltak ezzel korábban is gondjaim, hogy ennek ellenére, hogy tudom, hogy nincsen bennem az az edzésmunka, amiben mondjuk másokban benne van, akik 200 métert futnak, ennek ellenére higgyem el azt, hogy pedig van ott keresni való még így is közöttük. Ez kicsit azért nehéz, és nehéz úgy odaállni, hogy nincs mögöttem az a, az a tudás és az a tapasztalat, hogy igen, én egész évben futottam ezt a távot, és futottam erre ennél hosszabb távokat is akár edzésen, és készültünk erre, és minden megvan ahhoz, hogy ebben nagyon jól szerepeljek. Enélkül kell nekem odaállnom általában a 200 méterhez, mert edzőm a német randdal továbbra is úgy vagyunk vele, hogy a 100 a fókusz, és arra edzünk, arra készülünk, és a 200 pedig egyfajta kiegészítés, és maga a 200-as versenyek azok a hosszabb résztávjaim.
0: És azért nem készülsz a 200 méterre, mert hogy az elvenne a 100-ra való felkészülésből, akár időben, akár energiában?
1: Talán igen. Erről talán inkább az edzőm tudna így sportszakmai titkokat elárulni, hogy akkor ez hogyan is néz neki, hogyha sokkal inkább a 200-ra fókuszálnánk, vagy arra is készülnénk. Én azt tudom, így az eddigi 4-5 éves közös munkánkból kiindulva, hogy nekem annyira nem fekszik az a fajta savas munka, ami mondjuk egy 200-as, 400-as futónak kell és szükséges, és emiatt sokkal inkább azt a részét fogjuk meg a dolognak, és azt a részét fejlesztjük tovább, amiben már alapból jó vagyok, és ami az én erősségem. Neki ez a szemlélete az edzőmnek, és ő vele úgy készülünk, hogy amiben jó vagyok, ami nekem az erősségem, a végsebességem és a távközi futásom, abból csinálunk sokat, és nem próbáljuk behozni a lemaradást az esetlegesen olyan hiányosságoknál, mint mondjuk a savas edzésmunkának a jobb teher, vagy bírása, vagy ilyesmi. Úgyhogy emiatt mi inkább a rövidebb felől közelítjük meg az edzéseken, és úgy építjük fel a 100 métert is, és az egész edzés munkát.
0: De hogyha nem készülsz komolyan a 200-ra, mégis egy Európa-bajnokságon be tudsz jutni a döntőbe, akkor nem lenne érdemes készülni a 200-ra?
1: Igen, nyilván ez logikus kérdés, és én is gondolkoztam már rajta, hogy az Európa-bajnokság óta. Majd lehet, hogy a szezon végén leülünk az edzőmmel, és átbeszéljük, hogy akkor változtatunk-e az eddigi készülési formán bármit, és ha igen, akkor ez mennyiben érinti majd a 200 méteres felkészülésemet. Bár én gondolom, hogy nem fogunk, de azért majd ezt így mérlegeljük, hogy akkor hogyan kéne.
0: A mérlegeljük az azt jelenti, hogy neked ugyanannyi beleszólásod van, mint neki?
1: Nem, a végső döntés az nála van, de talán most már jobban tudunk úgy kommunikálni, hogy nem csak az van, hogy ő megmondja, hogy mi van, és akkor az a végleges, hanem azért enged vele szólást, vagy legalábbis megbeszéljük, hogy ki mit gondol, vagy ki mit érez, vagy ki mit tart jónak, és így kikéri talán a véleményemet jobban.
0: De ez, bocsánat, az idő előre haladtával, hogy minél több tapasztalatot szereztél, úgy nem azt mondom, hogy egyre jobban van jogod beleszólni, hanem egyre jobban érzed úgy, hogy úgy tudsz beleszólni, hogy az valóban úgy hasznos, ahogy ő lát téged. Tehát, hogy ő lát téged kívülről, te érzel valamit belülről, és minél több tapasztalatod van, annál inkább valós az a megérzés és az a látásmód, ahogy te állsz ehhez.
1: Talán igen, bár... Tehát inkább én úgy fogalmaznám ezt, hogy most már igen a 10 év alatt, amióta ezt a sportágat űzöm, van annyi tapasztalatom, meg talán ahogyan így egyre idősebb vagyok, vagy egyre jobban kezdem átlátni, vagy érteni a dolgokat, hogy mit miért csinálunk, vagy tényleg jobban, több tapasztalattal rendelkezem mostanra. Így jobban át tudom neki adni az érzéseimet ezzel kapcsolatban, mondjuk, hogy egy edzésmunka hogyan esett nekem, vagy hogy az hogyan pihentem ki másnapra, és inkább csak ilyen plusz információkat tudok neki adni a belső érzéseimről, visszajelzéseket, és ez alapján ő talán könnyebben tud tájékozódni, bár néha lehet, hogy csak összezavarom, úgyhogy ezt neki kell így kezelnie, hogy mennyi az, amennyit enged nekem úgymond beleszólási jogot, vagy hogy amennyiben megkérdezi a véleményemet dolgokról, és mennyi az, amiben viszont neki kell döntenie, mert ő látja racionálisan kívülről szakmailag, hogy mi az, ami kell, és mire van szükségem ahhoz, hogy fejlődjünk. Szóval ez egy kicsit így a kettőnek a keveréke, vagy így meg kell találni az egyensúlyt.
0: Amikor az edzésről beszéltél, akkor mondtad, hogy nem úgy, mint a 200-as, 400-as futók. Tehát aki 200-at fut, ő könnyebben fut 400-at, tehát hogy a 100 és a 200 között sokkal nagyobb a különbség, mint mondjuk a 200 és a 400 között?
1: Nem, abszolút nem. Tehát ez nagyon egyénfüggő. Van, aki inkább 60-100-as sprinter, és már szinte a 100 méter is hosszúnak érződik neki. Van, aki kifejezetten 100-ra alkalmas, és nem is fut szinte 200-at soha. Van, aki mindkettőre, én is inkább ebbe a csoportba tartozom. és van, aki kifejezetten a 200-ra fókuszál, és akkor amellé választja azt, hogy néha 100-at, vagy esetleg a 400 felé is elmegy, és 400-at is fut. Mostanában az időrend alapján és a 200-400 az kevésbé fér meg egymás mellett, mert néha ütközés van így időrendben, mondjuk világversenyeken. Ez attól függ, hogy ki mire alkalmas, kinek melyik munka fekszik jobban, és miben a legtehetségesebb, vagy mit lehet, mit érdemes fejleszteni. Úgyhogy nem mondanám, hogy ez közelebb áll a 200-400-hoz, mint a 100-hoz, ez egyénfüggő.
0: De hogyha idény végén leültök, és beszéltek arról, hogy akkor mi legyen a 200-al, befolyásolja a döntést az, hogy itt az Európa-bajnokságon döntőbe jutottál?
1: Szerintem egyébként nem fogja befolyásolni a döntést, mert egyrészt az edzőm eddig is úgy gondolta, hogy képes lehetek döntőbe jutni, meg hogyha az eddigi eredményeket nézzük, az eddigi Európa-bajnokságokat, akkor ez most egy kifejezetten erős Európa-bajnokság volt, tehát olyan még soha nem volt, hogy 23-on belül eredmény kellett a döntőbe jutáshoz. Na most ez nálunk 22-77 volt. És eddig a két évvel ezelőtti Európa-bajnokságon azt hiszem 69 kellett talán a bronzéremhez, 4 éve meg 71. Na most 69-en belül voltak 7-en, szóval hatalmasat fejlődött a sprint pár éven belül, és ez egy ilyen folyamatos fejlődés, ami valószínűleg csak egyre magasabb szintre fog fejlődni. Úgyhogy ez alapján, az eddigi eredmények alapján is, az edzőm eddig is úgy gondolta, hogy akár lehet helyem 200 méteren is ott az Európa élmezőnyébe. Inkább nekem voltak ezzel problémáim, vagy én nem tudtam magamat úgy belehelyezni, vagy elképzelni, hogy igen, 200-on is akár odaérhetek. Tehát még mondjuk egy 100 méteren sokkal inkább kinéztem, meg kinézek magamból olyan időeredményeket is, amiket mondjuk lehet, hogy mások még nem, vagy eléggé elrugaszkodottnak gondolnak. Úgy 200 méteren nem tudtam azt arányaiban ugyanazt azt az elrugaszkodott eredményt levetítve elhinni magamról, vagy kinézni magamból, hogy igen is odaérhetek mondjuk egy világbajnokság vagy egy olimpia döntőjébe akár. És ez most, hogy legalább az Európa-bajnokság döntőjébe eljutottam, ráadásul úgy, hogy 3 olyan futást produkáltam, amivel egyébként picit magamat is megleptem, mert pont emiatt, hogy nem készülünk annyira 200 méterre, azért tartottam is, vagy tartottam korábban tőle. Most mondjuk ez az Európa-bajnokság kicsit más volt minden szempontból, mert most más hozzáállással látom a 200 méterhez, és lehet, hogy ez volt a kulcs, hogy máshogyan, máshogy akartam a 100 miatt is.
0: Főleg a 100 miatt, vagy van más szempontból is más?
1: Szerintem főleg a 100 miatt, és főleg a 100 miatt is, meg amiatt is, mert éreztem, hogy a formámmal nincs gond, és a formám az nagyon jó, és a sebességem nagyon jó, és 200-on nyilván a rajt az kicsit kevésbé számít, szóval ott úgymond lehetek nyugodtabb, hogy mindegy, hogy szinte milyen az eleje, hogyha azt a részét a futásnak, amit kell, és amit szoktam, megcsinálom úgy, ahogyan tudom, akkor ebből lehet egy jó időeredmény, és próbáltam erre hagyatkozni, és úgy futni a 200-at, ahogyan technikailag megbeszéltük, és jöttek is a jó eredmények. Más késő harmadikra már kicsit azért elfáradtam ott a sokadik futásra.
0: Említetted itt, hogy a 200-as idők mennyit változtak két év alatt, a te időid, idejeid is ennyit változtak két év alatt? Tehát ez a fejlődés, ez ugyanúgy benned is megfigyelhető?
1: Hogyha azt nézzük, hogyha most szigorúan számszerűen nézzük, akkor nem. Akkor ekkora ütemben nem fejlődtem. Viszont, hogyha az átlag eredményt nézzük, akkor szerintem egyre jobban stabilizálódik egy magasabb szintű eredmény, és abból lehet, vagy arra lehet építkezni, hogy évről évre egyre stabilabban, egyre jobban futok, és abból néha-néha, amikor világverseny van, vagy a főverseny, amire időzítjük a formát, akkor jöhet ki egy extrább, vagy még jobb eredmény.
0: A váltóról még mindjárt beszélünk, hiszen ott a 6. helyen végeztetek, de ez a 200-as döntőbe jutás, ez egy picit azért befolyásolja azt, hogy te ezt az egész Európa-bajnokságot hogy értékeled? Vagy az a 100-on múlik?
1: Most ez így nehéz egyben értékelni, vagy hát nyilván egyben is kell rátekinteni, hogy ez az Európa-bajnokság, akkor ez sikeres volt, vagy nem sikeres, de nehéz így egy kalap alá venni a 100-at, a 200-at, a 400-at, mert mindegyik egy külön eredmény, más elvárásokkal mentem oda, van amelyiken anultan is tettem az elvárásom, a saját magam elvárásával szemben, van amelyiken felül, mert bár igen, 200-on is szerettem a döntőt futni, de sokkal kevésbé hittem el, hogy tényleg fogok tudni döntőt futni.
0: És sokkal kevésbé viselt volna meg, hogyha 200-on nem jutsz döntőbe, de 100-on igen?
1: Ha 100-on döntőjétok, és azt futom, amit szeretnék, akkor lehet, hogy nem érdekelt volna, vagy nem fájt volna annyira, hogyha 200-on nem jutok már döntőbe. Viszont így, hogy nem jutottam 100-on döntőbe, így fájt volna, ha 200-on sem, mert azt nem szeretném, hogy mindkettőben ilyen a közepe vagyok a mezőnek, szeretnék odaérni az elejére. És legalább így az egyik versenyszámomban sikerült döntőt futni, úgyhogy ennek ez azért így, nyilván a százat az nem kárpótolja teljesen, de azért picit javít így az összhatáson.
0: De hogyha már értékelésről beszélünk, akkor ez, hogy 100-on nem jutottál döntőbe, ez akkor is, csúnya ez a szó, sikertelenség, de csak hogy értsd, hogy mit szeretnék kérdezni, hogy akkor is sikertelennek értékeled, hogyha egy olyan fantasztikus időt futottál volna, és azzal nem jutsz döntőbe, akkor is sikertelennek ítéled ezt a történetet?
1: Nem, az megint más. Tehát hogyha mondjuk úgy futottam volna, hogy futok egy országos csúcsot, és azt érzem, hogy ebben ennyi volt, és tökéletes volt a futás az elejétől a végig, és nincs benne hiba, és kifutottam magam, és azt hoztam, amit tudok, és ennek ellenére az nem elég, akkor nyilván szomorú lettem volna, és elgondolkodtunk volna, hogy akkor mi kell változtatni ahhoz, hogy mondjuk 2 évvel odaérjek és döntőt fussak. De így, hogy azt érzem, tehát magamnak okoztam azáltal a csalódást, hogy délelőtt bebizonyítottam, hogy tudok jól futni, tudok gyorsan futni, tudok jól rajtolni, és mégsem tudtam ugyanazt a futást oda tenni a pályára, amikor igazán számított az elődöntőben. És emiatt ezért bánt igazán, hogy utólag nézve az eredményeket, amikkel akár érmet lehetett nyerni, vagy amivel döntőbe lehetett kerülni, ez is sokkal erősebb volt, mint az elmúlt években, tehát olyan még nem volt, hogy 13 vagy 13-mal valaki kiessen és ne kerüljön döntőbe, de ez valahogy nem vigasztal. Tehát, hogy oké, fejlődik a mezőny, de nekem is fejlődnöm kell a mezőnnyel, mert máskülönben minek csinálom, hogyha én megrekedek egy szinten. Szóval nyilván az úgy akkor egy kicsit máshogy nézi az ember, hogyha tényleg a maximumot nyújtom, és úgy nem jutok be a döntőbe. Így azért kicsit más most.
0: És hogyha megfordítjuk a kérdést, hogy úgy jutottál volna döntőbe, ami ennél a futott eredménynél sokkal rosszabb időeredmény, akkor az milyen érzés? Ott nyilván arról nem beszélhetünk, hogy és aztán a döntőben mit futottál, mert hogy ez teoretikus, de hogy akkor kevésbé számít az időeredmény, hogyha megvan a döntő?
1: Szerintem igen, mert nyilván az időeredmény azért fontos, és szeretnénk minél jobb időeredményt futni, de ugye ez függ azért a körülményektől is, tehát hogyha mondjuk azért futottunk volna lassabban, és mindenki már mondjuk nagyon erős szembeszél lett volna, vagy nem tudom, szakadó eső, akkor nyilván logikus, hogy nem jönnek azok az eredmények. Hogyha csak úgy semmi hátráltató tényező nincs, és ennek ellenére lassabban futunk, vagy fut a mezőny, és úgy jutok mondjuk egy gyengébb idővel döntőbe, az azért nem számít annyira, mert általában egy Európa-bajnokságon, világbajnokságon, olimpián, tehát az év fő versenyén, ott nyerni kell a fordulókat, az tovább kell jutni. Tehát ott az a feladat, hogy előfutamból elődöntőből döntőbe kell jutni. Ott kevésbé számít talán az időeredmény. Ez inkább azoknak számít, akik mondjuk nem nyerik meg a versenyt, vagy nem nyernek érmet, és akkor nézegetik, hogy jó, oké, nem, de legalább valamilyen jó időeredményt ért el. De egy ilyen verseny igazából tényleg a következő lépcsőfokot kell teljesíteni, úgyhogy inkább azt mondanám, hogy ha gyengébb idővel de döntő, akkor azt választottam volna, ha lehetne ilyet.
0: Takács Boglárka az MTK atlétája a vendégünk. Maradt még egy versenyszám az Európa-bajnokságon, ez a váltó, ahol végül a 6. helyen végeztetek. A 100, megint csak kudarcot használom ezt a szót, de nyilván nem az, de hogy számodra csalódás. Tehát, hogy a 100 csalódását a 200-zal már fel tudtad annyira dolgozni, már mint a 200 méteren döntőbe jutással, hogy a váltóra már megint úgy álltál oda, hogy akkor most tényleg mindent bele, ráadásul itt másokért is küzdeni kell, nyilván egy váltó rajt az teljesen más, mert tudod, hogy nem csak saját magadért küzdesz, hanem 3 másik emberért is, vagy több másik emberért is, tehát hogy akkorra már sikerült mindazt feldolgozni, ami korábban történt, és úgy álltál oda a váltóhoz, ahogy egyébként szerettél volna odaállni?
1: Igen, egyértelműen ott már teljesen a fókusz átkerül a váltóra és a következő feladatra. Azt nem mondom, hogy sikerült feldolgoznom addigra a 100 métert, mert inkább azt mondanám, hogy a 100 méter másnapján azért én ott meggyászoltam azt a döntőt, meg nem voltam annyira jól, de akkor ott már próbáltam a 200 méter át helyezni a fókuszt, és csak arra figyelni, hogy mindegy, hogy mi történt a 100-on, most ez egy új versenyszám, itt tiszta lappal indulok. és ugyanígy a 200 után és a 200 döntő másnapján nagyon fáradtnak éreztem magam, de utána délutánra így összeszedtek a lányok, meg kimentünk átmozgatni, és akkor már így hangolódtunk a következő feladatra. És ilyenkor így, ha nem is feldolgozza teljesen az ember, mert egy-két nap alatt nem lehet ezeket az eseményeket feldolgozni, mert olyan érzelmi intenzitása van, meg olyan fizikális terhelés, meg mentális terhelés, meg olyan összetett és komplex egy Európa-bajnokság, meg olyan érzelmi hullámokat él meg az ember, hogy ezt feldolgozni nem lehet. Viszont így félretettem a következő feladatok érdekében. Úgyhogy a váltóra már így az előtte napi átmozgatással elkezdtünk hangolódni, utána a lányokkal elmentünk csillámot venni, hogy tényleg minden tökéletes legyen, így a dekor is stimmeljen, és ezen nem újjon a dolog. Úgyhogy ez már egy teljesen más állapotban, vagy érzelmi állapotban történt. Ott már igazából nem, tehát ott, amikor kimentünk a pályára, már nem azon gondolkodtam, hogy akkor mi történt négy napja a százas döntő előtt, vagy után, vagy hogy voltam, vagy mint volt, hanem akkor ott új feladat van, és teljesen arra fókuszálunk egymásra, a csapatra, a váltásokra, és azt próbáljuk tökéletesen kivitelezni.
0: Úgy fogalmaztál, hogy elgyászoltad az eredményt, az nálad hogy néz ki? Ilyenkor magadba fordulsz, vagy pont, hogy beszélned kell róla, ki kell beszélned magadból, hogy néz ez ki nálad?
1: Hát mikor, hogy azért aznap este nem aludtam el olyan könnyen, meg úgy egyáltalán nagyon nehéz ilyenkor rendesen aludni egy Európa-bajnokságon, hiába a teljesítményhez nagyon fontos az alvás. Azért ilyenkor tényleg, amikor még este fut az ember, utána nagyon nehéz így lecsillapítani az érzéseket, meg mindent, hogy el tudja nyugodni a szervezet, és tudjak aludni. Akkor ott este még beszéltem hozzám közel álló emberekkel, így próbáltak vigasztani, nyilván nem lehet, vagy aranyosak, meg nagyon-nagyon jól esett az a sok-sok kedves üzenet, amit kaptam. Tehát az a szeretet, amit akár sikeres egy verseny, akár sikertelen megtapasztalok az emberek nagy részétől, az nagyon-nagyon jól esik, és bár nem is azóta se tudtam még mindenkinek válaszolni, de innen is köszönöm egyébként a sok támogatást, meg gratulációt, meg bíztatást, mert tényleg nagyon sok olyan üzenetet kaptam, ami nagyon jól esett, és bár nyilván nem hozza vissza, vagy nem tudom újraírni vele az elődöntős történéseket, de azért jól esett a lelkemnek ilyenkor. Másnap meg kicsit így magamba fordultam, meg nem tudom, így sétálgattam ott a hotel körül, és próbáltam feldolgozni a történéseket, és átállítani a fókuszt a 200-ra.
0: És akkor a csillám az végérvényesen segített, ugye?
1: Mindenen. Hát úgy tűnik, igen, ezt a lányok találták ki, bár egyébként én is szoktam ilyeneket, azért vannak nekem is ilyen dolgaim, meg régebben is így a szemem sarkába szoktam ilyen kis csillámot rakni, de most a lányok jöttek, a két fiatalabb lány, Lili és Zita jöttek az ötlettel, hogy mi lenne, ha raknánk ilyen nemzeti színű kis csillámot a szemünkhöz. Hát én benne vagyok minden ilyesmiben, úgyhogy nem kell sokáig győzködniük.
0: Jól sikerült, hiszen a hatodik helyen végeztetek. Most sokat beszéltünk, csak arról beszéltünk, hogy milyen az, amikor te versenyző vagy, és hát mivel szeptember 11 és 13-a között rendezik a világdöntőt, azt hiszem, hogy most még egy darabig csak versenyző leszel, de azért így közeledve az idény végéhez, és hát azzal nem árulok el titkot, hiszen aki megnézi az adatlapodat, tudja, hogy 3 nap múlva lesz egy, hát ha nem is a szó klasszikus értelmében vett kerek születésnapod, de azért valamilyen szempontból mégiscsak kerek születésnapod, nap. Ilyenkor van idő arra egy kicsit, hogy kikapcsolj teljesen, elszakadj az atlétikától?
1: Így még nem gondoltam a szülinapomra, hogy akkor most ott nem tudom, ilyen hatalmas bulit kéne szervezni, meg nincs is ilyen tervben. Nem, ilyenkor szezon közben annyira nem tudok teljesen elszakadni az atlétikától, tehát hogyha vannak olyan napok, amikor mondjuk pihenőnapom van, és mondjuk elmegyek a kutyusommal egy nagyobbat kirándulni, vagy sétálni, vagy akár mondjuk melegebb nyári napokon leugrok a Balatonra egy fürdésre, szóval ilyenek azért beleférnek, és ezek nem befolyásolják az eredményt.
0: Ilyenkor ez sikerül megtenni lelkiismeret furdalás nélkül? Sőt, azért, kell is?
1: Azért sikerül, mert az edzőm ebben támogat, vagy, tehát hogy ő nem tartja azt a szigort, amit mondjuk más helyeken lehet, hogy elvárnak, és nem azt mondom, hogy nem kell egyfajta szigor és egyfajta profi sportolói életet élni és szemléletet, mert kell, nyilván kell a jó eredményhez, meg a magas eredményhez. De nem szabad átesni a ló túloldalára, hogy akkor most minden percem ki van számolva a napba, akkor most szigorúan otthon kell feküdnöm egész nap, mert az a legpihentetőbb, mert sokszor nem, és sokszor ez is akár lehet személyfüggő is, hogy kit mi kapcsol ki, hogy mondjuk, hogyha egy hosszabb, könnyű tempójú, tehát most nem ilyen, nem tudom, hatalmas tempót kell elképzelni, mondjuk egy hosszabb egy órás séta a Dunaparton, az kikapcsol valakit, akkor az bűntudat nélkül megteheti, mert attól nem lesz rosszabb, sőt igazából a séta az még így át is mossa az izmokat, és az, az csak javít a dolgokon. Úgyhogy mivel azért az edzőm így tudom, hogy ő mit vár el, és hogy mit enged meg, így ilyen dolgokkal nekem nincsen ilyen lelkiismeret furlásom, vagy ilyesmi. Ha meg olyan dolog jutna eszembe a szabadidőmben, hogy olyat csináljak, ami lelkiismeret furlás okoz, akkor az meg már úgy benne van a válasz.
0: Akkor azt inkább ne csináld.
1: Nem szabad, az majd a színidőben.
0: Jól van, Takács Boglárka volt a vendégünk. Akkor csak azt kívánom, hogy érezd jól magad a születésnapodon. Előtte azt mondják, nem szabad megköszönteni senkit, mert hogy az nem jelent jót, úgyhogy ezt mi sem tesszük, de érezd jól magad, és akkor kitartást még a világdöntőig. Ott sok sikert, és hát utána meg majd jó pihenést, ez egy picit még messze van, még legalább 2-3 hét, de tedd meg és pihent ki ezt a, azért azt hiszem, hogy lehet mondani, hogy sikeres idényt. Gratulálunk mindehez, amit elértél ebben az idényben. Takács Boglárka volt a vendégünk.
4: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
2: Köszöntök mindenkit, Szabó Szilvia vagyok. Egy kis időutazásra indulunk a hallgatókkal, hiszen 10 évvel ezelőtt, 2016. augusztus 5-e és 21-e között rendezték meg a 31. nyári olimpiai játékokat Brazíliában, Rio de Janeiroban. 207 ország 11 ezer sportolója vett részt. A viadalon a 156 fős magyar válogatott 8 arany, 3 ezüst és 4 bronzérmet szerzett. Ebből az éremterre 3 arany, 1 ezüst és 1 bronzérem tulajdonosai ülnek itt velem szemben. Nagy szeretettel köszöntöm Szálszemesét, Szabó Gabriellát és Imre Gézát. Sziasztok!
3: Köszönjük meghívás,
4: sziasztok! Szia, üdvözlőd a kedves hallgatókat is!
2: 10 éves évfordulóról van szó, tehát Emese Gabi, a közösségi oldalon láttuk, hogy ti nagyon szépen megünnepeltétek, és kocintottatok is erre az emlékre, de úgy mindhármatoktól kérdezem, hogy amikor úgy közeledett ez a 10 éves jubileum, akkor egy kicsit izgatottabbak voltatok-e, és kérdezem úgy, hogy ti már korábban több olimpián jártatok, érmeket szereztetek, szóval nem volt egy újdonság, bár Emesének igen, szóval, hogy ezt a 10 éves jubileumot, ezt most hogyan élitek meg?
4: Igen, valószínűleg nekem azért volt ilyen különleges, mert ezzel lévő két olimpia, ugye az érem nélküli volt, és ugye Rio volt az, ahol sikerült úgy hazajöjjek, hogy aranyéremmel a nyakamban, és tényleg, ahogy így közeledett ez a 10 év, valahogy egy kicsit úgy kezdett úgy rám zúdulni az emlékek, és tényleg valahogy így vártam is, hogy akkor most már tényleg 10 éve volt, és nekem az egész nap egy kicsit olyan érzelgős is volt, uh-huh. hogy végig gondoltam, hogy milyen utat jártam be addig, és az elmúlt 10 évben is azóta.
2: Ugye mondjuk el, hogy a csapat első aranyérmét szerezted, méghozzá augusztus 6-án. Úgyhogy erre a napra mondott, gondolom, hogy az egy ilyen érzelgős.
4: Igen, a 6-a volt, igen, elég érzelgős nekem, mert tényleg néha nagyon közelinek tűnik, néha meg olyan, mint hogyha azóta már leéltem volna egy másik életet.
2: Gabi?
5: Nekem az egész augusztus erről szól, hogy kicsit nosztalgiázom, mert ugye 3 olimpián jártam, és az első megdöbbentő szám az ugye a 2008-as olimpia, ami most már 18 éve volt, szóval belegondolok abba, hogy azóta fölnőttek gyerekek, és felnőtt emberek lettek. Úgyhogy én így szépen augusztusban van mit ünnepelni, utána jött ugye a londoni aranyérem, az volt 8-án, erre is volt ez a nagy ünneplés kettőnk közt, és akkor jöttek a sorban a második, harmadik aranyérmem. Hát igen, szép kerek szám ez a 10-es.
2: És neked a születésnapod is ugye a napokban volt.
5: Hát ne is mondd, ez az egy vigasztal, hogy akkor töltöttem a 30-ot, amikor szereztem a 2 aranyat, és most leszek 40, és azért jó visszagondolni, hogy sportot tekintve minden álmom összejött, uh-huh. Úgyhogy tényleg nagyon boldogan fogom valószínűleg a 40-et ünnepelni.
2: Géza?
3: Hát ebből is látszik, hogy én vagyok itt a legidősebb. Nekem 2 kereszt szám is van. Van egy 10-es, meg van egy 30-as. Az első és az utolsó olimpián.
2: Ugye, mert te már Atlantában egy bronzéremmel
3: tértél. Igen, ott debütáltam, igen, és hát annak is most volt ugye az évfordulója, ráadásul hát a Atlanta az annyiból kedves, ugye, vagy kedvesebb egy picit talán, hogy ott ismerkedtem meg későbbi feleségemmel, és azt is most ünnepeljük, szóval a 30 évet az egy kicsit több, mint a 18 meg a 10, de a 10 is egy szép emlék.
2: Azt hittem azért hozott be, hogy az örömteli volt, hiszen ugye a bronzérmesekre mondjuk azt, hogy az arany és a bronzérmes vidáman áll a dobogon, az ezüstérmes kicsit szomorúbb, de akkor te ezt a családi vonalat ünnepled inkább, vagy erre emlékszel jó szívvel. Ugye Dél-Amerika először rendezett olimpiát, és hát a hallgatók, meg hát ugye a szemünk előtt a brazilok olyan képet mutatnak, hogy nagyon lazák, életimádó nép, nem tudom, hogy ez a szervezésben hogyan mutatkozott meg, és a korábbi olimpiákhoz képest ez a riói milyen volt a ti szemetekben. Szervezésügyileg, önkéntesek, nem tudom, tehát hogy milyen emlékek vannak Rióról.
5: Én azért passzolom nagyon gyorsan át, mert én az a típusú versenyző voltam, aki körülbelül ugye a kő, fű, víz, és ennyit láttam egy olimpiából. Tehát én annyira csőlátású voltam, hogy őszintén mondom, hogy 3 olimpiából zéró emlékem van nagyjából, a rajtgép meg a dobogó, ez a kettő emlékem van meg, de nagyon szerettem persze a Riói olimpiát, és átpasszolnám Messinek, mert ő a legelső naptól kezdve fiesztázott.
2: Igen, azért mondjuk el, hogy a kajakkenu általában az olimpia végén van, tehát el tudom képzelni, hogy te fókuszálsz a versenyedre, azért nem, gondolom, megnyitón már... sem voltatok még.
5: De egyszer a Pekingin voltam, meg is bántam, tehát azért azt, azóta minden kajakos kis palántának elmondom, hogy azzal azért el lehet bukni érmeket egy megnyitóval, mert azért az hosszú, meg a program miatt nagyon hosszú, hogy ugye mi akkor még kint vagyunk bő két hetet, de hogy visszatérjek egy kicsit a személyes szára, ugye mi már akkor nagyon jóba voltunk, és hát ugye első nap nyert, és utána ő csak küldte a selfiket, meg minden. Én még mentem bele a munka legjavába, már ugye túl volt az egész csapat gyakorlatilag mindenen, és mi még mindig Magyarországon voltunk, úgyhogy mondom, nekem kevés jutott Brazíliából, de hát nyilván annál szívesebben emlékszem vissza rá.
4: Igen. Kicsit mások valószínűleg az emlékeink a Riói olimpiáról, de hát nekem így nehéz összehasonlítani két olyan olimpiával, ahonnan úgy jöttem haza, hogy Londonban szerintem összesen 4 napot voltam kint, mert ugye európai olimpia volt, utolsó pillanatban utaztunk ki, de aki nem nyer érmet, az elég hamar távozásra van ítélve az olimpiai faluból, tehát London egy nagyon, nagyon jó kis európai olimpia volt egyébként, szerintem jó volt a szervezés, de én sem értem meg sok mindent. Pekingben meg mindig az eszembe, hogy egy ilyen végtelen volt, ugye nagyon, nagyon hamar kimentünk, ugye az átállás miatt, és nekem mindig egy ilyen óriási ködös szürkeség van az egész pekingi olimpiával kapcsolatban, és Rio ahhoz képest meg egy napsütötte fiesta. És ugye ott is úgy volt egyébként, ugye alapvetően, hogy én 6-án vívtam, és már 10-ére azt hiszem volt a repjegyem, hogy akkor megyek haza, és akkor nekem az volt az első gondolatom, hogy addig mindenképpen szeretnék maradni, amíg a férfi párbajtőr csapat nem vív, mert hogy ott én szeretnék ott lenni, nekik szurkolni, és akkor először még úgy volt, hogy azt hiszem 16-a körül jöttetek haza, hogy akkor velük jövök haza. Aztán addig csűrtük, csavartuk, aztán a Gabiék meg akkor kezdtek.
5: Én pont aznap
4: kezdték a versenyeket, és akkor hát most milyen, hogy pont akkor megyek haza, és akkor mentem a csapatirodába, a Fábián Laci, és akkor megkérdeztem, hogy hát akkor lehetne az, hogy végig maradok, és akkor tényleg én onnantól kezdve végig ilyen törzsszurkolóvá váltam, és mentem helyszínről helyszínre, tehát én azt a Riói olimpiát tényleg így kimaxoltam teljesen.
2: Tehát azt mondod, hogy egy ilyen riói fesztivál volt, vagy egy ilyen fesztivál hangulat, vagy fiesta, azt mondtam.
4: Hát igen, az volt, bár azt mondom, hogy igazából a versenyig ugye mindenki arra fókuszál, amit csinál, utána kezd úgy kicsit felvilágosodni a színek, meg a környék. Igazából nekem nagy meglepetés nem okozott maga Rio, mert nekünk volt ott világkupánk minden évben előtte, nem volt rosszabb a szervezés, nem volt jobb a szervezés, igazából nem emlékszem arra, hogy ilyen óriási csúszások lettek volna az egész versenyben, nekünk meg ez szerintem pont elég egy Riónak, hogyha amikor tudja, hogy pászt csak kell menni, az onnantól nem csúszik plusz egy órát, akkor már mi elégedettek vagyunk.
2: Kéza?
3: A lazaságra annyit, hogy ugye volt tavasszal

0: így szépen összeáll a végére. De volt benne lazaság, szóval láttam olyan irányító hölgyet, aki fönt ült egy olyan, úgy, mint a, mondjuk egy teniszversenyen a bíró, egy olyan széken, és onnan föntről ugye kiabált, hogy jobbra, mit tudom én, birkózás, balra, vívás, stb. Na hát ő ezt egy picit dallamosabbra vette, és akkor ezt énekelgetve, és szórakoztatta az embereket, meg helyi dalokat énekelt, szóval azért volt benne azért lazaság. Volt.
1: Ugye mindhármatok esetében elmondhatjuk, hogy nem az első olimpiátok volt, ennek megfelelően az a görcsösség, akkor az nem is volt bennetek, és például az elvárásokról mit lehet mondani? Gabi, ugye te címvédőként érkeztél, Géz, említetted, hogy azért egy atlantai bronzérem, gondolom, hogy már akkor magasra tette a mércét, de megbeszéltük, hogy akkor ilyen 21-22 éves voltál, most pedig majdnem kétszer annyi. Szóval, hogy hogyan készültetek az olimpiára? Éreztetek-e nyomást vagy terhet?
2: Én abszolút, én nagyon jól kezeltem Rio előtt, tehát nekem nagyon jól sikerült az egész olimpiai ciklus, meg nekünk ugye volt egy örök klasszikus párosunk, ugye Kozák Danutával, és előtte amit lehetett, mi már kimaxoltunk, és megnyertünk, és 9 éves korunk óta, mint a tenyerünket, úgy ismerjük egymást, és hát ennek megfelelően elég magabiztosan is érkeztünk az olimpiára, úgyhogy én bár olvastam az esélylatolgatásokat, meg éreztük ugye mind a MOB részéről, a szövetség részéről is az elvárást, de én ennek egyébként büszkén álltam elébe. Aztán persze szépen elfogyott az előny, és 51 ezred lett ugye a legvégére a páros győzelem ebben a különbség, de alapvetően nem volt bennem szerencsére görcsösség. Ez tényleg az kellett, hogy egy nagyon jól sikerült 4 éves felkészülés ott ért véget, és belefért egy betegség is, hogy ezt ki tudtuk szenvedni. Azt a
1: Danuta volt, ugye, beteg?
2: Így van, igen.
3: Én igazából szerintem pont erre készültem mentálisan, hogy ezt lerakjam végre, ugye szerintem Peking és London is azokon kívül, hogy mindig volt valami sérülés, vagy egyéb családi tragédia, amire azt gondolom, hogy hátráltatott. Ezen kívül mindig az esélyesség terhe pluszban agyonnyomott, és én ezt az egyet fogalmaztam meg, amikor meglett a kvóta Rióra, hogy én ezt az egészet mostantól élvezni fogom, mindent beleadok, és hogyha egy sérülésmentes jó felkészülés lesz, akkor ki fogom magamból adni azt, ami bennem van, és nem fogalmaztam meg érmet, nem fogalmaztam meg helyezést, csak azt, hogy végre egyszer a mondjuk azt, hogy a képességeim, vagy nem is tudom, akár a világkupa szerepléseimnek megfelelően tudok vívni egy olimpián is, mert hát végül is ugyanazokkal az ellenfelekkel ugyanolyan versenykörülmények között vívunk.
1: Vagy az a rengeteg munka, amit beletettél, az kijöjjön,
3: gondolom. Az kijöjjön, igen, és én erre készültem nagyon, és mondjuk azt tegyük hozzá, hogy valószínűleg pont azért, mert az előző két olimpia nem sikerült, ezért a sajtó már valahol, gondolom ezt így el is könyvelte, hogy már kétszer nem sikerült neki, már valószínű, hogy ezt nem fogja megugorni, tehát nem is voltam annyira központban, plusz még el is mentünk mesteremmel Houstonba, egy amerikai edzőtáborba egy héttel az olimpia előtt, vagy másfél héttel, tehát hogy így ki is kerültem az utolsó pillanatos körforgásból itthon Magyarországon, és így teljesen a saját kis világomba tudtam készülni az utolsó hetekben.
1: Géza?
0: Szerintem olimpia az mindenkit egy picit azért megnyom valahol, legalábbis a magyar sportolókból biztosan elvárás van, és a sportvezetőket is megnyomja, szóval a környezetet, az edzőket, a kapitányokat, elnököket, szóval azért van egy feszültség mellette, és ez érezhető is.
1: És bocsáss meg, ugye mivel a vívók kezdenek, azért is van egy elvárás, hogy mikor jön már az első arany, nem? Tehát ez is így felétek.
0: Igen, emlékeztünk egy pekingi olimpiára is, ahol nem annyira akart jönni az arany, sőt a végére maradt, és szerencsére a kajakosok azért a vízilabdázókkal.
2: Na ott éreztem elvárást, igen.
0: Szóval ott már jött ez a sajtó részéről is az a nyomás, szóval azért ez mindig megvan szerintem a sportolók fele, és valóban az a kérdés, hogy ki mennyire tudja ezt lerakni, vagy függetlenül magát. Én tudtam, hogy valószínűleg ez az utolsó olimpiám, hát viszonylag korba nem nagyon fog beleférni még egy, és azért próbáltam egy picit ezt kielvezni, ezt a részét, hogy tényleg itt lehetek még egy olimpián, azért egy egészen más hangulat, mint bármilyen másik versenynek, és talán ez is segített benne. A másik fele pedig az volt, hogy én úgy gondoltam, hogy itt egyéniben nekem olyan sok sanszom nincsen, hanem inkább...
3: Bocsánat, ebbe közbe kell vágni. Mondja úgy, hogy egy évvel ezelőtt a kvalifikációs világbajnokságon egyéni világbajnok lett. Igen.

0: Tehát úgy nincs esély egy évvel később az olimpián.
1: Igen, de mondjuk derékszögben mentem ki, mert annyira fájt a derekon, szóval.
0: Majd a Phoenix modell, hogy
1: fölhelyett. Meg a gyógyszerek és az orvosok és a gyógytornászok sokat segítenek.
2: De akkor tényleg arra a napra úgy összeraktak téged, vagy meggyógyítottak?
1: Hát igen, igen. Szóval amikor megérkeztem, a csapatorvos úgy fogadott, hogy te mit akarsz itt? Mondtam, hogy hát versenyezni, és mondta, jó, de így, szóval körülbelül nem voltam túl jó állapotban. És valószínűleg ez is azért benne volt, hogy nem annyira vártam el magamtól azt az egyéni jó szereplést, és inkább a csapatra próbáltam fókuszálni, ami hát azért valamilyen szinten sikerült is.
2: Emese nemrég jártál bent nálunk, és ott Gyurta Gege, aki szintén olimpikon, megdöbbenve hallgatott téged, mert elmondtad, hogy az olimpia elején te csak aludtál, pihentél, nem csináltál semmit, ráadásul mestered Kulcsár Győző, Gabi is csodálkozva
3: néz. Képességi sportágban
2: jön, igen. Ráadásul mestered Kulcsár Győző is rád hagyott mindent, de valahogy úgy adtad elő, hogy jó, hát csinálja. Tehát ilyen lemondóan, hogy jól van, lesz, ami lesz. De hogy te voltál akkor a főszereplő, te mondtad meg, hogy hogy készül, szóval hogy emlékszel vissza a 6-ára, augusztus 6-ára, vagy az előtte lévő egy-két napra?
0: Igen, igazából az előtte lévő hétről tudok így mesélni, mert hogy ugye Houstonban voltunk edzőtáborban, és onnan vasárnap értünk át Rióba, de hát már Houstonban is, tehát két ellenfelemmel is vívtam ott abban a táborban, akivel egy héttel később éles helyzetbe kerültünk össze, és szerintem nem adtam nekik túl, de biztos, hogy kikaptam tőlük, tehát az a 100%, de ugye itt egy percig nem csüggettem, és ott végig ott mosolyogva mondtam, győzelem, most kell fáradtnak lenni, hát nem jövő hét péntek.
2: Te nyugtattad őt?
0: Hát én mondtam neki, hogy én nem aggódom ezen, mondom, hogy kipihenjük magunkat Rióban, és akkor is ugye hát, aki így ismeri, azt tudja, hogy ráncolta meg a homlokát, és így megemelt a szemöldökét, hogy úristen, jó, hát már sok mindent hallottam, meg láttam tőle, hát majd meglátjuk, hogy mi lesz ebből. És tényleg lementünk, miután átértünk Rióba, elmentünk iskolázni, és nem találtam el. Tehát, hogy tényleg, pedig azért volt találati felület rajta, bár nem volt soha túlsúlyos, de hát azért egy magas ember volt, nem találtam el, mondta, hogy úristen, na jó, valamit csináljunk. Mondom, jó mester, akkor most szeretnék 3 napig pihenni, mondom, de nekem az is fárasztó, hogy lesétáljak az étel, amiközben ha valaki látna a Gabi arcát,
2: értetlenül néz.
0: Szerintem hasonlít Gyurta Gergő.
2: Nem nagyon hallgattak meg az edzői mindenben.
0: hogy nekem az is fárasztó, hogy lesétálni a faluban, mert a faluban mindig nagyok a távolságok, hogy az is fárasztó, hogy lesétáljak az étteremig, hogy oda is csak kétszer szeretnék lesétálni, mert nekem az is fáraszt, és akkor egy ilyen 11 órás ilyen, ugye most már brunchnak hívjuk, ugye akkor nem így fogalmaztam valószínűleg, sok egy ilyen korai délután 4 órási ebéd, úgyhogy hogy ezt mondtam egy 70x éves ember, akinek valószínűleg be volt osztva minden nap órára pontosan, hogy mikor eszik, és nem azt mondta, hogy jó, akkor menj egyedül, és csináld, ahogy akarod, hanem mindig megvárt, szerintem szegényen már reggel éhen halt, de megvárt, együtt mentünk le, enni mind a kétszer, és én közben tényleg haza, lehet, hogy a Gabinak éppen küldtem valami képet, vagy videótelefonáltam, vagy filmet néztem, és tényleg, vagy könyvet olvastam, és az ég egyet a világon semmit nem csináltam abban a 3 napban, és lementünk a verseny előtti nap iskolázni, ez volt a nagy mozgás, és már ég és föld volt az egész, tehát akkor egy kicsit úgy megnyugodtunk, hogy ez valószínűleg hasznosan telt el ez a 3 nap semmit tevés, ami tényleg két sportágban azért az ilyen hihetetlenül hangzik, és aztán meg úgy keltem a verseny napjára, hogy hát, jól aludtam, ugye az már valami, tehát ugye az már nagyon nagy dolog, amikor egy nagy verseny előtt az ember jól alszik, tehát az már azt jelenti, hogy
2: nem izgulott
0: nyugodt, igen, nyugodt az idegrendszere, és akkor innentől kezdve azt gondoltam, hogy biztos minden jó lesz.
2: Eljött augusztus 6-a, és azt is te mesélted, hogy te bedobtad azt, hogy akkor most csináljunk úgy, mintha ez csak egy sima verseny lenne, vagy nézzünk csak mérkőzésről mérkőzésre előre, és ez is olyan fura volt, ugye?
0: Igen, még tudtam fokozni a győző meccsnek a meglepetéseket, amikor reggel sétáltunk le a az étteremben, akkor megy a vívózsákkal, hogy indulunk ki lassan a versenyre, és akkor mondtam neki, este mondom, hagyjuk már ezt, hogy akkor most így milyen versenyen vagyunk, hogy ez most egy olimpia, vagy mi mondom. Nézzük azt, hogy öt asszót kell ma vívni, mint a tatai edzőtáborban, amikor kiosztotta, hogy a junior férfi párbajtűröző csapat ellen vívjak, és számoljunk vissza, hogy akkor ötöt kell nyerni, 5-4-3-2-1, és akkor megint láttam, hogy jó, legyen így, most minden úgy lesz, de mindig azt mondom, le a kalappal, hogy ebbe társam lett, és ezt így kezelte, és mondom, és akkor már ezt előtte rég megbeszéltük, hogy nekem az a legfontosabb, hogy ő úgy álljon az mögöttem, mint egy bástya, hogy a legnagyobb gondban is azt érezzem, hogy mintha mi se történt volna, ez simán meg lehet fordítani, és minden úgy megy, ahogy szeretnénk. Ezt nagyon jól megbeszéltük, majd felálltam az első asszomban az észt bejelvel a pástra, hogy akkor most minden más lesz, mint ami eddig volt, majd 0-3 oda. És akkor hátra nézek, és azt mondja, hogy nem ezt beszéltük meg. És azt mondtam, hogy ja, tényleg. És onnantól kezdve, nem tudom, hogy de tényleg átkattant valami, és onnantól kezdve
2: valahogy
0: nem
2: úgy
0: azt mondom, hogy nem voltam többet gondban, mert azért utána voltak nehezebb pillanatok, de onnantól elindult az, hogy tényleg leraktam az izgulást, és tényleg jöttem le a pástról, és már is elkezdtem mondani, hogy akkor na még 4-3, és akkor ugye amikor döntőbe kerültem, akkor is mondta, hogy na, akkor ezt az egyet még nyerjük meg, és aztán mehetünk haza, vége van a napnak, tehát hogy ezt tényleg teljesen magáévá tudta aztán tenni.
2: Ugye a döntőben olasz ellenfelet győztél, viszont 11 hétre ő vezetett, tehát 4 tusos hátrányban voltál, de innen tudtál fordítani 15-13-ra. Ennek a döntőnek az utolsó pillanatait meghallgathatjuk Gulyás László kommentálásában.
3: Emesek kényszer is abban, hogy egy együttes legyen, és aztán lehet földobni 100 emesét. Egyelőre még nagyon messze persze. Rettentően nehéz. 14-12. És ha lehet, akkor most még izgalmasabb, még nehezebb a dolog. Ott most nagyon figyelni. Óvatosan, de ugyanakkor koncentrálta. Jó van, emese. Ez eddig megy. 14-12. Elszorul a levegő. Együttes találat. Olimpiai bajnok. 100 emese. 100 emese. Olimpiai bajnok. Kérem, még ő sem akarja elhinni. Emese, szeretettel gratulálok. Gratulálunk. 100 emese. Olimpiai bajnok. És oda megy Kulcsárgyőző. Átöleli. Mind a ketten megérdemlik, de mi is megérdemeljük. Izgultunk érte, drukkoltunk neki, és köszönjük szépen ezt a nagyszerű teljesítményt. És a könnyeket is megértük, és oda megy az olaszok mestere, ő is gratulál, átöleli győző több mint negyedtől 15 éven keresztül. Olaszországban dolgozott, és emese most már sír az örömkönnyei. Nagyon-nagyon szépen köszönjük, és sok-sok szeretettel gratulálunk.
2: Kulcsár Győző, mit mondott akkor neked, emlékszel erre?
0: De majd befutott, igen, és akkor ő mondta, hogy olimpiai bajnok vagy, de nem tegezhetsz. Ugye ez volt a nagyon elhíresült mondata, mert ugye nagyon sok edzőtanítvány viszonyban, hogy az, hogyha valaki nagy világversenyt nyer, akkor ez az egyik ilyen kimondott vagy kimondatlan nyeremény, hogy tegezheti innentől a mesterét, tehát nekem ez még kevés volt hozzá, hogy tegezzem győzőben.
2: És akkor ettől kezdve, hogy Gabi mesélte, meg lehet tudni, ettől kezdve te élvezted az olimpiát, jöttél, mentél, szelfiztél, videóztál, és nem azt mondom, hogy utálkozva néztek, de irigykedve használjuk ezt a kifejezést, például a vízilabdás fiúk.
0: Igen, ezt el szoktam mesélni, hogy azért az, hogy valaki a legelső nap elkezdi, nyer és befejezi az olimpiát, az egyrészt ritka, és nem biztos, hogy néha ez a többiek szemében nem azt mondom, de örülnek, nem arról van szó, csak hogy tehát egy vízilabda torna az első naptól kb. Az utolsóig tart, és hogy ezt látják, hogy ez egy idő alatt is meg lehet valamilyen sportágot csinálni, hát és ők még mindig lehet, hogy épp az edzésre mennek, én meg már végeztem, és ilyen füligérő szájjal sétálgatok a faluban, az nem biztos, hogy nekik mindig pozitív, bár tudom, hogy ők is örültek neki, meg nem is erről van szó, csak az, hogy ez a sportágak közötti különbség, hogy mondom, Gabi még otthon nézte egy moziban, a Gézújék kint voltak, és mindig ezt is ugye az ember, ahogy visszagondol a dolog, hogy ez is olyan nagy dolog volt, hogy ők még csak várták a versenyüket, de ott voltak végig, és annyira örültek, és annyira támogattak végig, és azt se felejtem el, hogy utána a csapatirodán kocintottunk, és a Géző állt mellettem, és ahogy beszélgettünk, tehát azért tényleg hát megható az egész történet.
1: De nem tudtuk feldobni, mert hogy a lazaságra visszautaljak, nem voltak annyira lazák a szervezők, hogy beengedjenek. Egyszerűen utunkat állták, és próbáltunk leugrálni, mit tudom én, de ott már egy kizárásra fenyegettek minket. Ugye a verseny előtt azért ezt nem kockáztatjuk.
2: Ja, igen.
1: És így nem tudtuk feldobni, pedig hát azért mégiscsak.
2: Utólag méltóképpen talán meg lehetett ünnepelni. Továbbra is a Riói Olimpia 10 éves évfordulója alkalmából beszélgetünk Szász Szemesével, Szabó Gabriellával és Imre Gézával, és a hírek előtt Szász Szemes első riói, legalábbis a magyar válogatott első riói aranyérmet és a tiédre emlékeztünk vissza. Géza, arra emlékszel-e, hogy ez egy kicsit úgy levette a terhet, vagy pontosabban megnyugtatott mindenkit, ugye emesével egy napon Hosszú Katinka is nyert, tehát már két aranyérem volt, tehát hogy a vívókkal szembeni nagy-nagy elvárás egy kicsit úgy csökkent, vagy hogy mindenki megnyugodott, hogy jó, hát akkor az első arany az megvan.
1: Abszolút persze, és utána nem sokkal következett a második is, szóval így Szilágyi Áron révén egyből meg volt két arany is. Az, hogy ez mennyire vett elő rólunk a terhet, nem tudom igazából, az már ott már mindenki már egy kicsit magával foglalkozik, tényleg, ahogy mondta az MSZ előtt a verseny előtt, az már befele fordul és koncentrál. De azért persze valahol megnyugtató mindenkinek, vezetőknek főleg.
2: Ugye amikor a te egyéni ezüstérmedről beszélünk, akkor aki esetleg nem sportol, vagy tényleg még életében nem járt olimpián, mondhatja azt, hogy szegény Imre Géza, hát csak ezüstérmes, de azért ahhoz képest, hogy pontosabban tudva azt, hogy te a 2013-as VB után még a visszavonulás gondolatával is foglalkoztál, mondhatjuk azt, nem, hogy az, hogy kijutottál egy olimpiára, az, hogy két éremmel tértél haza, hát ez abszolút csodálatos, és nem tudom, hogy megszépül-e, vagy akkor nyilván csalódott voltál, de azóta nyilván más szemmel nézed.
1: Törekszem, szóval most már egyre kevesebb rosszra gondolva, emlékszem, de tényleg viccet félretéve abszolút már a kellemes emlékként él meg. Persze egyszer-egyszer azért feljön, hogy én is nyerhettem volna, de ugyanakkor meg az ember tényleg egyrészt persze maga felé is teljesít, de ugyanakkor azért bizonyos fajta visszajelzést is úgy vár a környezetétől, a szurkolóktól, és azt szoktam mondani, hogy behívtam föl magamra figyelmet, hogy egy picit rögösebb utat választottam, és hát igen, az ezüst az picit fájó, de most már inkább azért szép része, meg avval, hogy utána tényleg volt egy csapat bronzérem, az pedig egészen megszépíti.
2: Ugye a döntőben a koreai Park Sang-jung, remélem jól mondom, igen, volt az ellenfeled, akiről azt olvastam, hogy még nem volt egy éves, amikor te már olimpiai bronzérmes voltál, tehát a korkülönbséget lehet jelezni. 14-11-re vezettél, ugye, és 15-14-re ő nyert. Visszatudsz így emlékezni, hogy mi történt ott a végén, hogy ő elkezdett feljönni, és egyszer csak már ott tartottatok, tehát hogy nem tudtad lereagálni, vagy mert ugye ezt is szokták mondani, hogy a magyar tudás és a magyar vívó virtuozitással szemben megy az ázsiaknak ez a furcsa, gyors, pattogós, ugrabugra stílusa, tehát hogy ez nem mindig szerencsés, vagy nem mindig lehet jól kezelni?
1: Igen, ott sok véleményt hallottam, hogy mit kellett volna, hogyan kellett csinálnom. Azt sokan nem tudták, hogy volt egy nagy kijelző egyébként fölöttünk, mind a kettőnk fölött, és meg is kellett várni, mindig vissza kellett nézni. Vissza is néztem, hogy mit rontottam el, szóval abszolút ilyen szempontból tiszta volt a dolog. Picit váltott a srác. Aznap egyébként nagyon jó formá volt, szóval senki nem tudott 10 fölé jutni ellene, szóval azért nem így volt rosszul. És hát úgy szerintem így lapot húzott a 19-re, és váltott. Én megpróbáltam ugyanazt megcsinálni, mint előtte, amivel túsztattam, nem találtam el. Volt egyszer, hogy egy olyan akció, amikor többször mellé szúrtam egyik oldal, másik oldal, szóval mondjuk ugye az egy picit pekhes volt. Egyet még utána benyaltam ott támadásból, meg a végén megpróbáltam belegugolni, de szóval különböző akciókat próbáltam, megpróbáltam. Ilyen szempontból én nyugodt vagyok, mert nem az volt, hogy ott álltam és megszúrtak négyszer még, hanem uh-huh. volt próbálkozásom tisztán, nem jött össze, hát van uh-huh. ilyen a magyar sportban, a vívásban előfordul azért, hogy emese is fordított, így ellenem is fordíthatnak, szóval, és azóta is persze picit ki, jobban figyelek erre, hogy nézem a többieket, uh-huh. hogy azért vannak ilyen fordítások, és nem olyan ritkaság ez a vívásban. Fájó, hogy én voltam uh-huh. a rossz oldal ez a téren.
2: Emese Géza teljesítményéhez hasonló mennyi van? Tehát az, hogy ő már 96-ban egy bronzérmet szerzett, majd a Riói olimpián 2016-ban ezüstérmet, tehát ez egy olyan hosszú út és egy olyan stabilitást jelez, ami ritkaság, nem?
0: Most így szemtől szembe fogom nyitni, mert azért, de már egyébként mondtam neki, mert a Gézának a klasszisáról, meg a vívó technikájáról és a repertoárjáról csak szerintem szuperlatívuszokban lehet beszélni, mert szerintem ahogy ő vívott, nem nagyon látni ilyet azóta, se azóta, előtte nagyon a nemzetközi mezőnyben, hogy tényleg olyan technikás és dinamikus vívó volt, aki egyébként mindig azt mondom, hogy nagyon megérdemelte volna azt az aranyérmet, és most itt 10 év távlatával szeretném bevallani, Géza, hogy nekem is van lelkiismert fordulásom a dolog miatt, mert ott álltam és néztem, és vezetett 14-11-re, és átment a fejemben az, hogy volt-e valaha olyan olimpia, ahol ugyanabból a nemzetből nyertek női-férfi párbajtőrben, mert hogy már csak ugye egy tus kellett, és utána csak álltunk, és sírtunk, mert nagyon szerettük volna, hogy neki is sikerüljön. De tényleg az, hogy neki ilyen hosszú lett a pályafutása, az tényleg a technikai zsenialitásának volt köszönhető.
2: Az alap volt, hogy a vívó csapat tagjai ott voltak és személyesen kísértek a többi vívó mérkőzéseit, asszóit?
0: Nem volt kérdés, hogy együtt is készültünk, együtt nőttünk föl idézőjelben, tehát, hogy ez nem volt kérdés, hogy amíg a másik vív, addig mi ott vagyunk.
1: De utána egyébként ez kitágul, mert hogyha valaki befejezi a tényleg olyan sportágban, ahol hamarabb befejezi, akkor utána pedig elindul és megy szurkolni a többi magyarnak, uh-huh. és tényleg sajnos szegény kajakosok egy picit ilyenkor kiesnek, attól függ, hogy mennyire szerencsés uh-huh. a pályájuk, hogy mennyire van közel a központi faluhoz, vagy távolabb, de tényleg a vízilabda meccsektől kezdve, szóval éppen amiben aktuálisan érdekeltek vagyunk, biztos megy a magyar csapat, és szurkolnak egymásnak, szóval ez egy picit azért tágul a saját sportágon kívülre.
2: Ugye azt hiszem Sydneyben volt az, amikor egy napon volt a kézilabda sok döntője, a vízilabdás fiúk döntője és a kajakkenú versenyek, tehát ott nagyon kellett logisztikázni, hogyha a magyar szurkolók oda akartak érni. Augusztus 9-én nyerted az egyéni ezüstérmet, Géza, és volt augusztus 14-én volt a csapatverseny. Visszaemlékszel, hogy azokban a napokban te csalódott voltál, téged fel kellett emelni a földről, vigasztalni kellett, vagy úgy voltál vele, hogy jó, gyönyörű az ezüstérem, és menjünk tovább, és a csapatért mindent.
1: Hát gyönyörűek nem gondoltam az első uh-huh. órákban azért, szóval azért nem voltam annyira feldobva. Másnap találkoztam egy gyors értelem előtt a negyedik helyezett svájci srácsa, és megkérdeztem, hogy hogy van. És akkor hát hogyha valaki rondán nézett még rám, akkor ő, szóval konkrétan szerintem ott azonnal felgyújtott volna. Vagy önmagát, mert ő volt igazán csalódott, mert ugye a negyedik helyzet az a legrosszabb,
2: igen.
1: mondtad, hogy ő nem nyert érmet, és mondta, hogy te neked van egy ezüstöd, nekem meg nincsen érmem. Mm. És akkor úgy rájöttem, hogy akkor egészen más színezetet kapott onnantól kezdve, és onnantól kezdve nekem volt egy érmem. Mm-hmm. Szóval ott egy picit már ez most szekény segített rajtam akaraten kívül is. És hát elkezdtem készülni a csapatra, az nehéz volt azért visszanézni azt, hogy azt a videót, mert utána még Kóreával kezdtünk pont a csapaton, és hát meg kellett néznem, hogy hogyan kéne felkészülni belőle. Az nem esett annyira jól az azt ott visszanézni, de az már inkább azt mondom, azt is próbáltam érzelmi nélkül, hogy tényleg vagy legalább tudjak adni majd a csapaton, és hát a többiekkel közösen akkor ott tulajdonképpen vége volt az egyéninek, és jött a csapat.
2: És akkor azzal a koreai fiúval vívtál a igen. csapatverseny során, akitől kikaptál, igen. és ott mi lett?
1: Azt hiszem egy döntetlen sikerült. nem, ott is megvert. Ott is megvert, uh-huh. igen. Nem vívtam jó Korea ellen, uh-huh. szerencsére ott a Rédi Andris és a Bocek vívtak jól. Utána kezdtem egy kicsit magamra találni. Uh-huh. A Korea egyébként sem volt soha azért a nagy kedvenceim közé tartozók, de
2: ezután sem.
1: Nem, ott tényleg meg, ahogy említettem korábban, hogy volt egy kis derék problémán, szóval azért fájt, szóval uh-huh. elmúlt napokban is ott, vagy a köztes napokban is ott próbálták ezt, vagy Kovács Béla segítségével őt próbáltuk rendbe hozni. Szóval volt mire figyelnem, uh-huh. és ez elterelte a figyelmet igazából az egyéniről.
2: Meghallgathatjuk most a bronzéremmel zárult asszót, ugye Gulyás László közvetítésével.
3: És Nikisi most elindul, majd robog, jön, András lemegy, és nincs tovább. 39-37, óriási küzdelem után megvan a bronzérem, megöleli egymást a két fiú, ahogy kell. Hatalmas küzdelem, sportszerű mérkőzés, óriási szív, rengeteg izgalom. De bronzérem, férfi párbajtő csapatban, Rédli András ott van, kiabál egy nagyot, Nikisin ide jön a mieinkhez, megköszöni a kispadnak is, ahogy kell, sportemberek között ez így illik. Kedves hallgatók, véget ért a vívó versenyek sorozata Rio de Janeiroban. Magyar sikerekkel. Két arany, egy ezüst, egy bronz. Mindenből van érem.
2: Bockó Gábor, Rédli András, Somfai Péter és Imre Géza alkotta ezt a csapatversenyt. Ez így örökre összehoz benneteket? És amikor találkoztok a mai napig, akkor ez a Rio feljön, vagy csak így mondjuk a 10 éves jubileum kapcsán?
1: Igazából inkább, hogyha szóba kerül, akkor beszélünk róla. Amik ott különleges volt, egyrészt a Bockó Gáborral, hát én hosszú éveket töltöttem egy szobába, uh-huh. szóval jó volt az, hogy tényleg közösen nyertünk egy érmet, és a másik két fiatal pedig, hát nekik az első olimpiájuk volt, és ez, hát mondjuk úgy, hogy nekem talán még uh-huh. többet is jelentett, hogy ők érmet nyertek, mint hogy én érmes lettem, de így a közösen az persze az jó volt látni, de jó volt látni az ő örömöket, és azt, hogy ők ezt hogy élték meg. Az szerintem egy nagyon nagy plusz volt. Uh-huh.
2: Biztos sokan megkérdezték már tőled, hogy a 96-os 22 évesen szerzett bronzérem és a 41 éves korban szerzett ezüst és bronzérem között mi volt a különbség? Most túl azon, hogy érettebb, tapasztaltabb versenyző vagy, de ahogy megélted, vagy ahogy utána megváltozott az életed, erre így vissza tudsz emlékezni?
1: Hát az első az mindenkinek szerintem sokkal különlegesebb, szóval az azért úgy, meg úgy váratlan is volt. Uh-huh. És ott igen, az elég erősen megváltozott az életem. Az utolsó az pedig egy szép lezárása, szóval az meg azért volt jó, hogy még így tudtam abba hagyni, és mert az mindig nehéz kérdés volt, hogy egyszerűen annyit Tamás kérdeztem, hogy kell abba hagyni, uh-huh. hogy tényleg a csúcsom, mert ő ugye 20 éveken keresztül verhetlen volt, és hogy ezt hogyan csinálta. És ilyen szempontból példa volt, hogy úgy hagyja abba az ember, vagy a feleségemet is kérdeztem, hogy uh-huh. mikor kell abba hagyni, és mondta, hogy amikor még azt mondják, hogy de kár, hogy abba hagytad. Uh-huh. És ez nagyon bölcs mondás.
2: Vagy amikor a derekad még azt hát, mondja, hogy fel tudsz menni a pártra.
1: Igen.
2: Uh-huh. Ugye a kanyakosok az olimpia végén versenyeztek. Nem tudom, Emese, az alap volt, hogy akkor mentél Gabi versenyeire, vagy a kajakenu versenyeire. Ugye te már megtetted, Géza, te meddig maradtál egyébként Rióban?
1: Én nem sokáig, én ott még egy pár napot talán kint voltam, ahogy a repülőjegy uh-huh. szólt, és jöttem haza. Megmondom, őszintén tényleg nem voltam jó formában, szóval ott hát erős fájdalmaim voltak. Uh-huh. És hát nem esett jól ott az ágyba ott feküdni. Szerettem volna uh-huh. a saját ágyamat, és ilyen szempontból jöttem inkább uh-huh. haza.
2: Olimpiai falu egyébként rendben volt? Ágyak, helyzete, tudtatok pihenni? Emese, te jól aludtál, mondtad?
0: Akkor én nem csak rosszat mondani. Igazából az volt a kérdéses, hogy ugye tényleg tele van a falu ilyenkor, és az ágyak is ki vannak számolva. De amikor ugye úgy döntöttem, hogy maradok, hogy uh-huh. ez hol kifogad be, mert az ágyamra már megvolt a következő érkező. és akkor a gyógytornászunk Moldva Ildikó, aki ugye eddig egyedül lakhatott, mint gyógytornász, befogadom, tehát, hogy onnantól kezdve volt, aki, ahol lakhattam, de nekem, hát, nem, tehát, hogy tényleg jól aludtam, és ezekkel nem volt problémám.
2: Gabi, ugye négyesben és Kozák Danutával párosban is indultál. Mennyire ijesztett meg az, ugye egyértelműen aranyesélyesnek tekintettek titeket, kiáltottak ki, de említetted, hogy Kozák Danuta kisebb betegséggel küzdött. Ez mennyire volt ijesztő a versenyek előtt?
4: Hát nagyon, de nekem vissza kell egy kicsit lépnem, és kicsit zavarba szeretném én is hozni a Gézut. Ezzel az egész ezüstérem mizériával, mert hogy szerintem az életemben a Gézu az egyik olimpikon társam, aki az én szememben is olimpiai bajnok. Köszönöm. Nem csak az enyémben, hanem én akivel beszélek, civilek, sportemberek, mindenki, és ilyen mondjuk még a Bea is számomra, ilyen Szabó Szilvi és Bóta Kinga és Viski Erzsi, és én ezt úgy mondom, hogy ugye én 51 ezreddel éppen hogy nyertem, de hogy ez, hogy így azon a napon ez billenhetett volna másképp is, ezek csak a számok, de az, hogy ők milyen emberek, és hogy azóta, hogy élik az életüket, én Gézut előtte nem ismertem, tehát én nem sportemberként ismertem meg, hanem civilként, és hát mindenkinek ilyen sportoló gyermeket kívánnék, hogyha lehet, tehát, hogy tényleg az olimpiai bajnokok megirigyelhetik őket, ezt a népsort, akit én most itt felsoroltam. De visszatérve ránk, ugye a betegségre, hogy hát igen, az egy ijesztő 24 óra volt, tehát ugye a kajakosoknak egyébként alapvetően minden tök szép és jó, hogy hiszen egy darab másfél perc alatt el lehet dönteni az életedet, a sorsodat. Tehát, hogy ez még hozzátok képest is tök jó, akik egy nap alatt levívnak, de ti azért ötször álltok Pestre, mi nekünk egy darab rajt, jó esetben azért bejutunk egyből egy előfutam után, és akkor egy döntő. Na most nálunk ez kettő volt, mert már az előfutamra is úgy mentünk, hogy megtudtam, hogy Dana beteg, hogyha ott nem jutunk tovább, akkor ott mindennek vége, mert a középfutamból már nem mentünk volna. Úgyhogy akkor az elsőt nagy nehezen letudtuk, de úgy, hogy egyébként egy órával a futam előtt a Dana még összegörnyedve magzatpósba feküdt, tehát így valahogy így betuszakoltuk oda mögém, valahogy megcsináltuk azt az első pályát. Én nem hittem el, hogy egyébként a jó idővel jutottunk, a legjobb idővel mentünk be, és akkor így hátra néztem, hogy te mit szimulálsz, Dana, hogy itt ijeszgetsz engem, és mondta, hogy hát húzzam már ki, mert hogy rosszul van. És akkor onnantól indult ez a 24 órás kávária, hogy egyáltalán el tudunk-e indulni a döntőben. De hát tényleg az a 20 éves munka, közös munka, az a rengeteg sok közös élmény, jó is, nehézség is, edzések, versenyek, az az emberi kapcsolat, ami köztünk volt, az emlékszem is, hogy így ráfordultunk a pályára, és ilyen, ez a pálya egyébként ilyen híresen szeles volt, tehát így dörzsöltem a tenyerem, amikor néztem az evezősök versenyét, hogy itt tarajos hullámok vannak, mert hogy azt mi nagyon szerettük. És megjöttünk a pályára, és ilyen tükörvíz fölötte ugye a Krisztus szobor, és így mondtam, hát úristen, hát ez a világ leggyönyörűbb paradicsoma nekünk, és hogyha itt nem tudunk nyerni, akkor sehol. És jött valami zene, a Dana is fülhallgatóval hallgatott valamit, meg én is, így rákanyarodtunk, megláttuk, hogy így ennyien szembeszél, amit szintén imádunk, és csak így bólintottunk egymásra, hogy ez meg lesz.
2: Hát de kirázott nagyon... a hideg komolyan, ahogy így mesélem.
4: Jaj, hát és akkor tényleg azért abba, csak a kis buszútba is, én nem vagyok egy ilyen, vagyis de... pont erre mondja mindig Adana, hogy másképp örülünk, hogy én nekem benne volt egy bemelegítésbe az is, hogy így átgondoltam, hogy mi egy csepeli kajakba is úgy ültünk, hogy így hónunkat verte a hajó, és mi már akkor együtt versenyeztünk. Úgyhogy ez az 51 ezred, ez az utolsó 10 méter, az biztos, hogy ez ennek szólt, hogy mi együtt csináltuk ezt az egész utat végig.
2: Ugye emberfeletti teljesítményt visztek végbe nap mint nap, és ahogy említitek, arany, ezüst, bronz között egy tus, pár ezred, egy pont szokott dönteni, tehát a laikusok ezt nem tudják elképzelni, hogy mindenki ugyanannyit dolgozik. Az, hogy most az adott napon, az adott pillanatban éppen kifelé billen ez, az teljesen kiszámíthatatlan. Na de hallgassuk meg ennek a kajak kettes döntőnek az utolsó pillanatait P. Fülöp Gábor tolmácsolásában.
5: És már a mieink az előtt, Szabó, Gabi és Kozák Danuta, a balra tőlük lévő németek nagyon jönnek, és a lengyelek sem látszanak egyáltalán leszakadni. 200 méter van hátra, elképesztő harmónia és összhang, kifinomult technika jellemzi a mieinket, de nagyon-nagyon jönnek a németek is, és vajon az izomzat mennyire tud ellenállni, mennyire bírja a savasodást, és mennyire tud győzni a fej az ész felett. Vezetünk, de csak egy hajszállal, ahogy mondják, egy csőrrel. Jön Szabó Gabi és Kozák Danuta, és most begyújtja a rakétákat a magyar egység, de nem nő a különbség. Nagyon-nagyon együtt a két hajó a németek és a magyarok között dől el. A németek indulnak, a németek indulnak. 10 méter van, a németek jönnek. Jövünk, jövünk, és megnyerjük! Megnyerjük! Olimpiai bajnok Szabó Gabriella és Kozák Danuta!
2: A Magyar Rádió Archívumának segítségével újra át lehet élni ezeket a nagyon szép pillanatokat. Igaz az, hogy nem is éreztétek, vagy nem is tudtátok, hogy ki nyer, hanem ott a riportertől kérdeztétek meg, hogy mi lett az eredmény?
4: Én éreztem meg, én láttam, de a Dana meg ugye teljesen elbizonytalanított, és ugye én azt láttam, hogy nyertünk, a mellettem ülő stroke német lánya, az első lány, ő meg rácsapott a térdel, és láttam a csalódottságot az arcán. A hátsó ugyanúgy örült, mint a Dana, amennyire csalódott volt mögöttem, és mondja, hogy de nem nyertünk, mondom, de hittem. És akkor egy örökké valóság volt, mire kiírták, de annak se hittünk, aztán kiszálltunk, akkor könyörögtünk a Gábornak, Schmidt Gábor jött hozzánk megalálni, hogy mondja meg, hogy tényleg, és mondta, hogy tényleg, aztán fölmentünk Tihany Viktorékhoz, ő náluk is, ott a kamera előtt zokogtunk, hogy most biztos? Akkor jött Pali bácsi, aztán a doping ellenőrzésnél nyugodtam meg, amikor már így fogdostam az érmet, hogy basszus, ez tényleg.
2: Megvan.
4: Hogy abszolút én úgy éreztem, de mondom, a Dana az teljesen belém tette ugye a pánikot. Ez egyébként teljes mértékig jellemző ránk, tehát, hogy egyébként amikor kellett, akkor én mindig nagyon magabiztosnak mutatkoztam, és ő meg mindig ugye félt mindentől, és akkor én nyugtatgattam, holott ő volt a világ legjobb kajakosa, vagy lehet, hogy még most is szunnyad benne, de ez abszolút így megkoronázta mindenünket, hogy ő akkor úgy látta, és ő képes volt meggyőzni, hogy nem nyertünk.
2: Danuta ugye később egyesben is nyert, gondolom, hogy ez a kettes adott neki egy lökést, egy motivációt, és megadta az alaphangot, majd a négyesben is megvédtétek a címeteket. Annyi volt a változtatás, ugye, hogy Kovács Katalin helyett Csipes Tamara ült be. A négyes mennyivel volt másabb, mint például a londoni siker?
4: Hú, Tamiból nagyon szerettük volna, hogyha most már beérik az a rengeteg sok munka, meg az ott a nagy tehetség, ami benne volt, és ugye azért rázós volt az egész olimpiai ciklusa, szóval tényleg Tami pont Rióra érett be szerintem így fejben, és nagyon sajnáltuk a két lányt, mert hogy az már tényleg az utolsó előtti nap volt. Tehát azt hiszem 20-án nyertünk, és 24-én volt vége az olimpiának, és hát ők ráadásul 18-án versenyeztek el, 19-én versenyeztek először, és már nagyon-nagyon pattanásig voltak feszülve, mi meg retteletesen fel voltunk dobva, főleg a Dana egyese után, és volt is, hogy egyesben a Dana, amikor nyert eredményhirdetés, elment gyorsan doping ellenőrzés, és akkor mondta, hogy hát ő még azért úgy kicsúszna a négyessel, és akkor a két lányt így teljesen kicserélték, hogy végre azt csinálhatja, amiért jött, és lementünk egyet evezni, hát csoda volt, tehát repültünk, és akkor megint jött ez a nagyon tarajos hullám, és mi akkor is úgy éreztük, hogy mint a beton úgy ülünk, és akkor kiszálltunk, és hát sírva nevetgélve jöttünk föl, ami azért a kajakos lányokra nem jellemző. Tehát mi ilyen rendíthetetlen ólomkatonák voltunk, minket utáltak az ellenfeleink, mert sose láttak mosolyogni semmit. Mi nem barátkoztunk, mi jöttünk, lettünk, győztünk, és hazamentünk. Tehát hogy nem vagyok egy barátságtalan típus, de versenyzőként ijesztő voltam. És hát azt látták, hogy mi nevetgélünk, és akkor még mondták is, a Klenyán Tamás Júró mondta, hogy meg is van neki az a kép, hogy ő mindig ilyet szeretne látni versenyzőkön, hogy az előfutó előtt így néznek ki. Szóval mi már kicsit fejben ott ünnepeltünk, aztán persze jött a döntő előtti utolsó bemelegítés, és én meg a Dana így nyugodtan ültünk a kis műanyag széken, a Krisza és a Tamikám, ő meg nagyon be voltak feszül, és én a Tamit kislánykora óta ismerem, és ő szokott a műanyag széken ülni, és úgy furcsa volt látni, hogy most ezt komolyabban veszi a szokásosnál. Aztán persze lehoztuk, és hát az apukája Feri várt minket, és igen, mondta, hogy egy 15 éve töregedett, hogy nem ezt beszéltük meg, hogy arról volt szó, hogy már az elején megyünk, de hát egyébként belülről az talán simábbnak tűnt, de az biztos, hogy egyöntetően a videón is Látszik, hogy mindenki a Tami nyakába ugrik, hogy nagyon vártuk, hogy ő is olimpiai bajnok legyen.
2: De ezt olyan jó hallgatni, Géza is ezt mondta, hogy a társai tokért vívtatok, te is, hogy Tami sikerért, tehát hogy ez annyira szép, hogy nem csak magadért küzdesz, hanem mindenkiért, és az egész országért, és még egy órát simán meg tudnánk tölteni az élményekkel, de nagyon köszönjük nektek, hogy nyertetek, hogy ilyen szép sikereket értetek el, és ilyen büszkévé tettetek nagyon sok magyar embert, és köszönjük azt is, hogy eljöttetek, és tudtunk emlékezni Szán Szemesének, Szabó Gabriellának és Imre Gézának. Köszönjük szépen!
1: Köszönjük szépen!
4: Köszönjük szépen. Szépen.
6: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjobban.

0: Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Sose hittem volna, hogy 13 fürdőgatyás férfitől még elsírom magam. És megvan az újabb olimpiai bajnoki cím! És nyer! Olimpiai bajnok!
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
2: Szeretettel köszöntjük Magyarovics Zoltán, úszó mesteredzőt. Szia Zoli, örülünk, hogy eljöttél ezen a szép vasárnap reggelen.
3: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat, meg titeket is.
2: Itt a társaság nagy részének, bár Erika korán kellő, kicsit, bár Gege is korán kellő, most itt már nem műsor is előtt már kutyát sétáltat, szóval ja. Azért okoz nehézséget a reggeli felkelés, ugye mi 6 órakor kezdünk itt vasárnaponként, de ha jól tudom, te 4:30-kor kelsz rendszeresen magadtól és önként, és nem tudom, dalolva-e, úgyhogy neked talán ez a korai időpont, ez nem megterhelő, még vasárnap sem, bár mondtad, hogy a vasárnap pihenőnap, szóval mi az oka ennek, hogy ennyire korán kezd, nyilván korán vannak az edzések, de mi kell ahhoz, hogy mondjuk egy edzés előtt a napi rutinoddal elkészülj, vagy átgondold a napodat, szóval hogy alakul a reggel?
3: Igen, szoktam mondani, hogy biológiai órámat nem nagyon tudom kikapcsolni, úgyhogy
2: tehát
3: ma is...
2: Tehát óra nélkül kezd?
3: Nem, alapvetően 4:30-kor kelek valóban, de sokszor van, hogy azért már hamarabb felébredek.
4: Tehát azért ott van a telefonon a jelz.
3: Ott van, persze, ott van azért. Régen...
4: Repülőhöz nem indulsz, tehát csak magadra hivatkozva, nem?
3: Igen, régen mindig mondtam a csapatomnak, hogy egy évben egyszer-kétszer előfordul, hogy elalszom, de most már nincs ilyen, most már egyszer se bírok elaludni. Úgyhogy alapvetően, amikor az edzések mennek, akkor én 4:30-kor felkelek, először megfőzök egy kávét, be magam elé rakom a reggelit, átgondolom a napomat, utána megtervezem az

0: addig azért sokszor volt olyan, hogy ezt előírtam, ezt csinálod meg. Nem csak itt, bárhol.
1: Hát nyilván vannak különböző edzők, különbözőképpen használják ezt az egészet. Nyilván mindig évelején megtervezzük a teljes ciklust, makrociklusok, egyebek. Van olyan, aki régen, én is ilyen voltam, vasárnap megterveztem az egész következő hetet, csak utána, amikor fáradtak voltak a gyerekek, akkor mindig áthúzgáltam, és kicsit könnyebb feladatokat írtam, amikor láttam, hogy mondjuk túl hamar formába jönnének a verseny előtt, akkor egy kicsit jobban rányomtam a tollamat, és akkor ebből alakult ki, hogy van egy heti sémám, hogy melyik nap milyen úszásnemek, milyen képességeket, gyorsasági állóképességet fejlesztünk, és most már így csinálom, hogy ennek alapján reggel hajnalban megtervezem a reggeli meg a délutáni edzést, és ez alapján megyek. Nyilván megvannak a korábbi füzeteim, én alapvetően ilyen ultrakonzervatív edző vagyok, tehát továbbra is kockás füzet, és tollal írom és tervezem, úgyhogy én már valószínűleg ezzel nem fogok változtatni, és én így csinálom a dolgot.
0: Tehát mondjuk, ha látod, hogy egy versenyzőt fáradtabb hétfőn, akkor lehet, hogy kedden az előirányzottnál picit pihentetőbb edzés munkát irányzol elő? Azért régen ez sem volt jellemző, nem? Hogy a versenyzők lelkével foglalkoztak az
1: hát
0: edzők.
1: Hát alapvetően nyilván van a munka, amit el kell végezni. Tehát van olyan időszak, amikor fáradtnak kell lenni. Akkor nyilván akkor nem könnyítek, hogyha fáradtnak kell lenni, és fáradtak, akkor jó úton járunk. Inkább ez ott a vége felé szokott gond lenni, amikor jön a formába hozás. Ugye az valahol egy ilyen pengeélen táncolás, mert hogyha ha túl sokáig toljuk az állóképességi munkát, akkor fáradtak lesznek, ha túl hamar visszaveszünk, akkor frissek lesznek, de nem bírják úgy a végét, tehát azért én azt gondolom, hogy a mi szakmánknak a legnehezebb része az a formába hozás, mert egy alapozást azt szerintem sokkal könnyebben le lehet hozni.
2: Nekem akkor már itt egyből az edzés munka módszertanra rátérnék. Hát nagyon sok olyan újdonság van, amikor azt mondják, hogy hát nem feltétlenül a munka kell ahhoz, hogy valaki sikeres legyen, hanem most már a méterszámot csökkentik, és inkább a gyorsaságra próbálják a hangsúlyt fektetni. Neked mi a véleményed? Az alap konklúzió, illetve az alap séma az továbbra is az edzés mennyiség, és abból lehet gyorsaságot fejleszteni, vagy már inkább te is csökkentesz a mennyiségen, és inkább a gyorsaságra fejezed a fókuszt?
1: Hát nyilván ez azon is múlik, hogy kiket edzek, ugye, mert nekem azért megvan az a munkám során az a nehézség, hogy ugyanazon az edzésen belül kell leedzenem mondjuk a Kárpáti Máté junior világbajnokomat, aki 10 kilométeren fog úszni, meg a Papsebestyént, aki 56-on felnőtt OB ezüstérmes lett, és azért ez nem egy könnyű történet. De a kérdésedre válaszol.
0: Jobban távol állott, nem nagyon tudtam volna mondani.
1: Hát direkt azért mondtam, mert...
0: Mert a hát is, meg a...
1: Hát minden. Tehát nyilván azért mondjuk nekem az UT-ban a csoportomban 13-14 úszó van, attól függően, hogy most éppen Amerikában van valaki, vagy hazajön, de ettől függetlenül én úgymond egyedül vagy a kollégámmal ketten vagyunk ezekre, amire mondjuk ha kimegy valaki mondjuk Amerikába egy egyetemre, hát ott van egy sprinter csoport, van egy középtávúszó vagy egy úszó csoport, van egy gyorsúszó csoport, tehát nyilván ott az edzők sokkal jobban tudnak specializálni, mint mondjuk mi, akik egyedül vagyunk egy-egy ilyen feladatra. De a kérdésedre válaszolva, azért alapvetően ugye 31 éve edzősködöm, azért az látszik, hogy az intenzitás irányába megy el minden, tehát méterszámba még a hosszabb távúszók is mennek a régi mennyiségek fölé, hanem inkább kevesebbet és intenzívebben úsznak. Tehát azért mégiscsak a sebesség irányába mozdul ez az egész.
0: És ha már edzésmódszerek, te mondtad, hogy edzettél valamennyit Mogyival, te mondtad, hogy változnak az évek során a módszerek valamelyest, de mondjuk egy magyarovis tanítvány jó eséllyel belővi, hogy szerda reggelen milyen típusú edzés van, vagy kedd délutánonként, vagy nem tudom, tehát hogy azért ezek ilyen, nem azt mondom, hogy begyepesedett dolgok, de hogy azért ezek így megvannak a felépítés szempontja, hogy mikor mit kellene úszni?
1: Abszolút tudják, igen, tehát azért nyilván megvannak az úszásnemek, tudják, hogy milyen jellegű edzés fog következni. Az én kreativitásom viszont azt követeli, hogy ez ne legyen egy síkú munka, tehát azért hallottunk olyan egyesületekről, meg olyan edzőkről, akik leemelték az előző

0: vagy a 10 évvel ezelőtti füzetet, és akkor átjavítják a tetejét, és azokat ússzák nálam, ilyen nincsen. Tehát azért konkrétan olyan nincsen, hogy valaki lejön, és tudja, hogy aznak mi lesz az edzés. A jellegét azt tudja, hogy milyen úszás nem lesz, azt is fogja tudni, hogy körülbelül most akkor nagy pihenős gyorsasági munka van, vagy pedig állóképességi munka van, hogy konkrétan mit fogunk úszni, meg hogyan, azt nem. És hát valahol ebben áll a mi kreativitásunk, hogy olyan feladatokat, meg olyan módszereket csináljunk, amivel ők nem unják meg, hanem élvezik ezeket az edzéseket, mert ugye a kívülálló azt gondolná, hogy az úszás az egy rendkívül monoton, unalmas sportág.
1: Bent lévő is azt gondolja.
0: De alapvetően nem az, tehát alapvetően ugye azt szokták mondani, hogy legjobb edzés a verseny, ugye? Tehát nekünk az a legjobb, hogyha minden edzésen olyan körülményeket teremtünk, mintha ez egy verseny lenne, és szerintem azok az úszóink, akik mondjuk kimennek Amerikába egy jó edzőhöz, meg egy jó csapathoz, hangsúlyozom, hogy jó edzőhöz, jó csapathoz, mert azért Amerika az nem úgy néz ki, hogy akkor kimegyünk Amerikába, és akkor egyből jó úszók leszünk, mert 10-ből 8-an rosszabb úszók lesznek, és 2-en lesznek jobbak, vagy 3-an.
2: És nem csak magyarokról beszélsz, hanem
0: nem, úgy általában mondom. Tehát Amerika úgy önmagában nem feltétlenül hozza automatikusan azt, hogy itt kimegy valaki, és jó úszó lesz.
1: Ez nem azt jelenti, hogy akkor én most megváltottam.
0: Hát nekem is vannak olyan úszóim, akik kimentek, és gyengébben úsznak, mióta kint vannak, meg vannak olyan úszóim, akik jobban úsznak, mióta kint vannak. De alapvetően ami a legjobb az, hogy edzésen is versenyhelyzetet tudnak teremteni, tehát azokkal az ellenfeleikkel úsznak minden edzésen, akikkel utána majd akár a világversenyen. Kicsibe valahol ugyanez működött itt nálunk is, tehát alapvetően ugye én a Komjádi úszodában nőttem fel, tehát azt a mentalitást, azt az irányvonalat képviselem, ami ott volt, ott generációk egymáson nőttek fel. Tehát annak idején egy Hargitai, Verasztó, Sós vonulat után ugye jöttek a Vladárék, utána tehát szépen jött a Darnyi, Szabó Zsó, Cene Rózsa, és hát utána a Gyurta család, meg a Verasztó család, meg a többiek, és hát valahol a Kóshubi, meg az Ábrahám Minna is ezeket látta, tehát nekünk
2: tehát ez megkönnyíti az edző munkáját, nem? Amikor ilyen ikonok úsznak a fiatalok előtt, és látják nap, mint nap, hogy ők mit tesznek.
0: Hát tulajdonképpen generációk nőnek fel egymáson, ugye? Tehát, hogy a kis Hubi úszott a nagy Gyurta Gegével, mondjuk 2020-ban, amikor volt a Covid lezárás, akkor ott állt egy üres úszoda, és 4 embert vagy 5 embert engedtek be oda, meg 2 edzőt, és akkor nekünk ezt meg kellett oldani, és utána a Hubi le is nyilatkozta, amikor ugye egy fél év alatt lement 2-0-2-ről 1-59-re 200 vegyesen, vagy 400 vegyesen lement, mit tudom én, 5-19-ről 5-15-re, 4-15, bocsánat, igen, 4-19-ről, bocsánat, igen, 4-19-ről 4-15-re, hogy mennyit segített neki az, amikor ott a Gegével úszták ezeket a többlettávos, meg az egyéb edzéseket. És
1: beszólásnak neved, de hát a Hubi egy udvarias fiú.
3: Még most is a hideg kiráz azokra visszagondolva, hogy...
0: Igen, és alapvetően én azt gondolom, hogy ez adja, tehát visszatérve az alapkérdésre, hogy tudják-e a versenyzők, hogy aznap mi lesz, az én versenyzőim nem tudják, tehát ők a jellegét tudják, de magát a munkát nem, és hát próbálunk belecsempészni olyan dolgokat, amiket esetleg külföldön látunk, vagy a külföldi tanítványaim elmondanak, hogy ott használják, és itthon is jó lehet, és én ezeket mindig beépítem az edzésembe, és alapvetően talán ez az oka annak, hogyha jól tudok szakmailag dolgozni, hogy talán meg tudok újulni. És...
2: Igen, ez sok interjútban elhangzik, hogy akitől kell és akitől lehet, attól te szeretnél tanulni, és nem szégyen átvenni ugye másnak a tudását. Zoli, te szerencsésnek mondhatod magad, hogy egy edzővel több éven át foglalkozhatsz, ha jól gondolom, nem ez a jellemző az úszósporton belül, mert le kell adni a versenyzőket, nem
1: egy bizonyos
0: versenyzővel. Aha.
1: Bocsánat, azt mondtad, hogy egy edzővel több éven át foglalkozhatsz.
2: Igen, elnézést, tehát egy versenyzővel, hogy Kós Hubertel és Ábrahám Minnával is azért éveken át tudtál dolgozni, és nem kellett idő előtt más edzőnek átadnod.
0: Igen, ez az utolsó 10-12 évemnek az eredménye, ugye? Tehát azért én 20 éven keresztül egy olyan rendszerbe dolgoztam, ebbe a feladásos rendszerbe, ami ellen küzdöttem folyamatosan, mert én korábban is azt hangoztattam, hogyha egy versenyző és egy edző között megvan a tökéletes összhang, és az edzőnek megvan az a képessége,
1: hogy tudja vinni.
0: Tehát ha birtokában van annak a tudásnak, akkor szerintem az egy működő dolog, és annak úgy kell lennie, mert számtalanszor volt olyan, hogy elkerültek tőlem versenyzők, akkor ott volt sírás, rívás mindenki részéről, és ezek nem voltak jó pillanatok, és én azt gondolom, hogy voltak is olyan úszók, akik most csúnya szóval ebbe belerokkantak, vagy lehet, hogy ettől rosszabb lett nekik a pályafutásuk. Nyilván, amikor elkerültem ebből a korábbi egyesületemből, utána nyílt meg az a lehetőség, hogy ezekkel a fiatal gyerekekkel, akiket 10 éves koruktól vagy 12 éves koruktól viszek, ezeket végig tudom vinni felnőtt korukig, és tulajdonképpen ez adja azt, hogy bár 31 éve edzősködöm, de az eredményeim jó része az utóbbi 4 évben volt.
1: Azt mondja, hogy 31 éves vagyok.
0: Hát jó lenne. Tehát, hogy az utóbbi 4 évben többet nyertem, mint az előző 27-ben, mert
2: beértek a...
1: Hát mert te el voltál könyvelve, most bocsánat, én is úgyis már utánpótlás edzőként.
0: Most is el vagyok. Most is el vagyok.
1: Egyébként külföldön dívik ez a feladásos rendszer? Nem tudom.
3: Nem tudom, de...
1: Tehát van ennek valami... Tehát honnan vettük ezt?
0: Hát ez így alakult, tehát valahol...
1: De csak nálunk?
0: Nem feltétlenül, szerintem máshol is.
1: Mert ha jól értelmezem, akkor ez kell egy időszak, egy felemelkedés, jó kapcsolatok, vagy nem tudom, mert ha felső osztályban vagy, aki lefölözi a jó versenyzőket, akkor ő oda mindig elkerül valami jó versenyző, míg ha alulról dolgozol, azért neked nehezebb lépcsőt mászni.
0: Ez így van. Ezt én a saját bőrömön tapasztaltam.
1: De ezen nem volt sose lázadás, így a edzők, meg versenyzők, meg szülők között?
0: Dehogy nem volt, de hát ezek...
3: Sajnos ezzel...
1: Mert ez olyan, mint amikor felsőbe mész, új osztályfőnököd van, de ugye az más, mert más a képesítése, meg ott egy osztály, vagy nem? Ez ilyen, nem?
0: Hát alapvetően
1: jó, mindegy,
0: igen.
1: Ez a lényeg, hogy az, kitörtél belőle.
0: Hát kitörtem, igen, tehát azzal, hogy...
2: Hogy kivártad a sorodat, hogy beírjenek hát
0: meg
2: a versenyzőt.
0: Úgymond, most ez, ha szerintelen akarok lenni, akkor megcsináltam magamnak, ugye? Tehát annak idején, amikor ugye a régi egyesületemből el kellett jönnöm, akkor volt több út állt előttem, mert több helyre hívtak. Tehát volt olyan hely, ahol elmondták, hogy gyere ide, és akkor...
1: Csináld meg az utánpótlást,
0: de tudod, nálunk ugyanúgy fel kell adni a versenyzőket, és hát köszönöm, nem, megpróbálnék egy másik utat. És ez volt
2: a Vasas, ugye?
0: Igen, a Vasasnak az úszó szakosztályát, azt nem tudom, évtizedes leállás után én indítottam újra, 10 gyerekkel, valahogy nagy nehezen a dagálynak a sátra suszodájába, ami hát nem volt egy EU-konform, hogy úgy mondjam.
3: Ideális körülmények.
0: Ott elkezdtük, de hát abban a 10-ben abban benne volt a Tóth Tamás későbbi paralimpiai bajnok, a Papp Bianca későbbi paralimpiai bajnok, a Gyurinovics Fanni, aki szintén remek válogatott úszó volt, VB döntős váltóba. Tehát,
1: és hogy eltűnt?
0: Igen, tehát voltak ilyen úszok, és akkor onnan szépen elkezdtük 10 gyerekkel, és hát utána a következő évben jött a Hubiéknak az évjárata, és akkor onnan szépen, de hát rendkívül mostoha körülmények között, tehát a komédi úszodába kaptam mondjuk, amikor már többen voltunk, 2 pályát, és volt mondjuk 25 gyerekem, vagy 30. És akkor úgy oldottuk meg, hogy a 2 pályán mondjuk 8-at átküldtünk az egyik oldalra, 8-at a másik oldalra, és akkor egyszerre úsztak, hogy ne érjen körbe. Tehát azért itt nem lehet azt mondani, hogy az ölünkbe hullott, meg hát tényleg az első fél évben nem kaptam fizetést. Tehát úgy indultunk, hogy nem volt fizetés, akkor fél év után 4 hónapot kifizettek, és akkor utána már nagy nehezen beindultak a dolgok, tehát azért nem volt mindig ilyen rózsás a helyzet, mint most, hogy azért, hogy mondjam, azért a mai edzők azért jóval könnyebb vagy jobb helyzetben vannak. Én mindig elmondom, hogy nekem ilyen, mint most az Újpestnél, hogy minden hónap elsőjén megkapom fizetésemet, ilyen sose volt. Tehát voltak ilyen 3-4 hónapos történetek, amikor ott nézegettük egymást.
3: És hogyha már ugye az utóbbi időben sikerül végigvinni, és a felnőtt versenyzőket is együtt készülni, mennyivel nehezebb, mert ugye korábban utánpótlás korosztályal dolgoztál, akit tovább kellett adni, és ugye most már felnőttek is vannak, hogy itt a lelki világuk mennyire nehezebb, tehát kell foglalkozni a versenyzők lelki világával, megszokták-e veled beszélni azokat a nehéz dolgokat, esetleg magánéleti dolgokat is, ami esetleg őket hátráltatja, vagy éppen pozitívan hat, hogy ezeket hogy tudod így beépíteni az edzés munkába?
1: Meg azt gondolom, egy felnőtt akár vissza is szólhat, nem? Vagy hát elmondhatja, vagy akár, hogy neki ez nem tetszik.
3: Igen, vagy lázadhat is, hogy igen, ő ezt most már nem csinálja meg.
0: Hát igen, itt most kaptam 3-4 kérdést, amiről órákig lehetne beszélni, de az első kérdésedre a válaszom, hogy mennyire kell a lelki világukkal, természetesen kell, és hát nem csak a felnőtteknek, hanem azért amikor a serdülők korból belépnek a felnőtt korba, nyilván az mindig egy ilyen nehéz dolog.
2: És nem csak a lányokkal, gondolom.
0: Hát nem csak a lányokkal, hanem a fiúkkal is, persze. Hát azt szoktam mondani, hogy fiatalkorban a lányokkal könnyebb dolgozni, és a fiúkkal nehezebb, ilyen serdülő felnőtt korban pedig pont fordítva van. Természetesen a mi munkánk az nem akkor kezdődik, amikor belefújok a sípomba, és nem akkor végződik, amikor befejezzük a levezetést, tehát azért ott maradunk a gyerekekkel, nyilván mi is figyeljük a reakciókat, hogyha látjuk, hogy valami probléma van, akkor azért próbálunk segíteni nekik. Illetve hát nyilván ez, amit mondtál, hogy a felnőtteknek saját gondolatuk van, addig, amíg ez a gondolat ez konstruktív és előrevívő, addig ez jó. Tehát alapvetően én ki is szoktam a felnőtt úszóimnak a véleményét kérni abból, hogy a szempontból, hogy szerintük mit meg hogy kell csinálni. Nyilván probléma akkor van, amikor ütközések vannak, tehát amikor mondjuk van egy kedves jó akaró kollega, aki oda megy az én tanítványomhoz, és elmondja, hogy ez nem jó, amit nálam csinál, hanem a teljesen más kell csinálni, és a jó szándékú, jó hiszemű úszó azt néha el is hiszi, és akkor abból azért vannak problémák, tehát azt,
3: na,
0: azt
3: nekem meg, nehéz kezelni. Ez egy megtörtént eset?
0: Természetesen. Tehát vannak
1: milyen
0: jó...
1: Milyen szép az élet a sportágon belül.
0: Hát igen, igen. Nyilván én azért most már, hogy belekerültem ilyen edzőbizottságokba, meg ilyen szakmai fórumokba, én azért azt erőteljesen hangoztatom, hogy kéne egyfajta olyan etikai kódex az úszóedzők között, hogy ez ne történjen meg. Alapvetően azt, hogy emberek beszéljenek egymással, ezt meggátolni nem tudjuk, de legalább válogatott szinten azért jó lenne, hogyha ezek az erkölcsi normák nem lennének.
1: És aztán mindhárman tudnánk még sorolni ilyen példákat.
0: Tudnánk,
1: de ilyenkor sajnos. Egyébként az edző kollégával megbeszéled a dolgokat?
0: Hát jeleztem neki, hogy ez nem volt jó, de az a baj, hogy 7-8 év közös munkáját egy negyedórás beszélgetéssel romokba lehet dönteni.
2: Ez szomorú. Zoli, edzői filozófiádról mit mondhatunk azért, az eddigiekből is kiderült, hogy azért te partnernek tekinted a versenyzőt, a lelki dolgokra is figyelsz, az emberi kapcsolatokra is. Sokszor említetted Szécsi Tamás, akár Széles Sándor nevét, akiknél mondjuk elkezdted az edzőséget. Szóval azért a régi időben nem volt ez jellemző, de hogyha régi mesterekről beszélhetünk, Szécsi Tamástól, Széles Sándortól, mit vettél át és mit próbálsz meg továbbvinni? Vagy mit próbálsz meg változtatni esetleg?
0: Hát igen, én mindig elmondom, akkor megkérdezik, hogy kik azok, akiktől a legtöbbet tanultam. Ugye annak idején még egy harmadik személyt is, a Gyertyánfi Tamást ide venném, akit lehet, hogy a közvélemény nem annyira ismer, de azért akik benne vannak a szakmában, azért tudják, hogy annak idején azért a Darnyi Tamásnak, meg a Szabó Zsónak az olimpiai aranyaiban ő vastagon benne volt, és rendkívül én nagyon szeretem őt, és nagyon felnézek rá. Illetve hát ugye én a Széles Sanyinál kezdtem el edzősködni, ugye ő volt a Gyurta Daninak, meg a Gyurta Gegének az edzője itt évtizeden keresztül, és hát ugye amit tőle tanultam, az a közvetlenség, tehát az, ugye a régi rendszerben azért a 80-as években, amikor én sportoló voltam, meg a 90-es évek elején azért még eléggé ilyen autokratikus, ilyen felülről irányítós rendszer volt, ő ezt azért sokkal közvetlenebbül adta elő, tehát ő annak a híve volt, hogy lehet úgy is keményen dolgozni, hogy az edzésen jó hangulat uralkodik, és én ezt láttam tőle, meg amikor elkezdtem vele dolgozni, illetve hát még kezdő edzőkoromban, amikor amikor nem voltam úgy benne ott a jövő eszében az úszásban, én gyakran eljártam az ő edzéseire, tehát amikor ő edzést tartott, én felültem oda a lelátóra, és figyelgettem, hogy mit csinál. Széchy Tamás mellett 4 évig voltam, ugye 95-től 99-ig, amikor én befejeztem az úszást, akkor végleg akkor ő hívott a műhelyébe, és hát ez még egy jó korszak volt, ugye, tehát valahol ez még egy úgymond aranykorszak volt, mert azért egy Czene Attila, meg egy Rózsa Norbert akkor volt olimpiai bajnok, én akkor 20-21 éves fiatal edző voltam. Munkám az részben arra korlátozódott, hogy ültem egy asztalnál, és írtam az időket, ami úgy tűnik így visszanézve, hogy nem túl produktív történet, de az volt, mert én figyeltem, tanultam, nagyon gyorsan megtanultam fejbe számolni, mert 5 másodperc alatt be kellett mondanom, hogy kinek nem volt meg a szintidő, a táv második fele, kinek volt rosszabb, kinek volt jobb, tehát ott is azért nagyon figyelni kellett, illetve hát annak idején még volt olyan, hogy ilyen 8-10 hetekre elmentek edzőtáborba, és akkor itt hagyták a fiatalokat nekem, ami egy nagyon jó időszak volt, mert nem csak azok a fiatalok fejlődtek, akik nálam úsztak, hanem én is fejlődtem, mert azokat, amíg ott üldögéltem az asztalnál, nem tudtam magamból kiadni, ezt az alatt a 8-10 hét alatt megcsináltam, és működött, mert akkor is voltak felnőtt bajnokaim, meg ifi Európa bajnokaim, csak az egy olyan időszak volt, és a Gyertyánffy Tamás pedig, hát vele a mai napig tartom a kapcsolatot, ugye tényleg most volt 70 éves, akkor itt megünnepeltük szeptemberben, amikor itthon volt, és vele nagyon-nagyon jó a kapcsolatom ma is.
2: És akkor mindenkitől átvettél valamit, de azért mégis van egy Magyarovics stílus vagy módszer?
0: Hát igen, alapvetően mindenkitől átvettem valamit, és hát itt most két dologról muszáj beszélni. Az egyik az a szakma, tehát hogy mi az az edzés, amit én ott levezetek, meg hogyan történik ez. De én azt gondolom, hogy ez nem csak... tehát nem csak a papíromban, meg a tollban van benne a tudás, hanem abban is, ahogy levezetjük az edzéseket. Tehát én ezt mindig elmondom, hogy néha elnézegetek fiatal edzőket, akik egy asztal mellett ülnek, és akár egy telefonjukat nézegetve, vagy ilyen félszemmel oda nézve vezetik az edzéseket. Én úgy gondolom, hogy van egyfajta energia megmaradás, tehát az, amit én ott a parton folyamatosan sétálok a versenyzőim mellett, javítom a technikájukat, a hibáikat, ha rövidet fordulnak, akkor kijavítom, hogy nagyobbat forduljanak, amikor hajrázni kell, akkor fütyülök, hogy hajrázzanak. Tehát ezek mind-mind olyan energiát igényelnek tőlem, amit szerintem a versenyen visszakapunk. Tehát amikor századok döntenek, akkor én azt gondolom, hogy azok a századok, azok azt gondolom, hogy benne van az én munkám is, amit én ott beleraktam. Ez az egyik része. A másik része pedig a lelki dolog, ahogyan foglalkozunk a gyerekekkel. Tehát volt olyan úszom, aki átjött hozzám egy másik egyesületből, és mondjuk versenyen gyengén úszott, oda jött hozzám, és akkor elmondtam, hogy mi volt a jó, mi volt a rossz, és amikor már negyedszer, ötszötször jött oda, kérdezte, hogy Zoli bácsi, maga nem szúr le minket, nem szid le minket, mondom, nem szidlak le, nem mondom, hogy mi volt jó, mi volt rossz, és ezt hogy lehet kijavítani. Tehát az én, ha lehet ilyet mondani, hogy az én módszerem, vagy az én edzés elveim, azok erről szólnak, hogy ne csak az úszót, hanem az embert is lássuk meg benne.
2: Továbbra is Magyarovics Zoltán úszó mesteredző a vendégünk, és itt a hírek alatt mi már elkezdtünk beszélgetni többek között a két talán legismertebb tanítványodról, Kós Hubertről és Ábrahám Minnáról, és egy közös pontot találtunk, mind a kettő fiatal, nagyon intelligens egyrészt, másrészt egy olyan családi háttér támogatja mindkét fiatalt, testvérek és a szülők is természetesen, amik talán megfelelő táptalajt jelentettek ahhoz, hogy ők ilyen sikeressé váltak.
0: Ezt én is így gondolom, tehát a jó családi háttér, a jó támogató szülők, azok nagyon-nagyon sokat jelentenek. És az elsősorban nem a sikereknél jön ki, hanem akkor, amikor kicsit döcög a szekér, vagy nem úgy mennek a dolgok, akkor nagyon fontos, hogy ha a szülők látják, hogy a sportoló gyerekük jó helyen van, jó edzőnél, jó csapatban, akkor a nehézségeket is sokkal könnyebb átugrani és megugrani. És hát valóban mind a ketten én is így gondolom, hogy szuperintelligensek, nagyon, nagyon jó emberek is, amellett, hogy nagyon tehetséges sportolók. Tehát azért mondhatom azt, hogy a hogy a Hubi volt az, akivel a legjobban szerettem dolgozni, mert ő azért nem ugrott el a munka elől, és még az utolsó időszakokban is úgymond itta a szavaimat, mert tudta azt, hogy ha én mondok neki valamilyen utasítást vagy technikai kérést, akkor attól ő több meg jobb lesz. És hát a Minnánál ugyanezt érzem, hogy nagyon vevő a munkámra, és nagyon jól tudunk együtt dolgozni ezzel a úgymond mixel, hogy Amerikában is kap egyfajta terhelést, és egyfajta munkát, illetve nálam is kap egyfajta terhelést meg munkát. És hát amellett, hogy ugye nagyon jó úszók mind a ketten, ugye most már felnőtt szinten is, a pályafutásuk az teljesen eltérő. Tehát azért a Hubi úgymond már egészen kiskorától kiemelkedő volt, már 8-9 éves korában, amikor a Perjámosi Katánál úszott, 10 éves korában ő azért kiemelkedett a korosztályából, és nagyon jó úszó volt már akkor is. A Minnánál pont fordítva, tehát 11 éves korában, amikor elmentünk az OB-ra, akkor egy darab 8. helyet szerzett. Az volt a legjobb eredménye, de ott nem az volt, hogy akkor a szülők mondták, hogy miért csak 8., hanem örült, tehát boldog volt mindenki, hogy döntőbe került, és top 8-as úszó lett, és utána a következő évben boldogok voltak, amikor már érmes lett, és a többi, és a többi. Tehát valahol ez lenne a lényeg, meg a Hubinál is. Hát volt, hogy olyan csapatom volt, hogy elmentünk Győrbe egy versenyre, és akkor az egyik futamba mondjuk az egyik úszom úszott egy korosztályos csúcsot 50 pillangón, mondjuk a Csicsáki Peti úszott egy korosztályos csúcsot, a következő futamba pedig a Hubi azt megjavította, és úszott még egyet. És lehet, hogy a döntőben meg visszavágás volt, és akkor nem az volt, hogy hogy most akkor a Hubi csúcsát megjavították, hanem mondták, hogy milyen jó verseny volt, hogy mind a ketten így hajtották egymást. És valahol a Minnánál is ez volt, tehát, hogy és ugyanezt láttam most, amikor a Minnának az öccse nálunk versenyez az Újpestbe, és nyert egy 4. helyet, egy 6. helyet, meg egy 8. helyet, akkor nem az volt, hogy miért nem nyert érmet, hanem boldogok voltak, hogy top 8-ba volt 3 versenyszámban. És én azt gondolom, hogy ebből lehet építkezni. Tehát ebből lehet, hogy jövőre majd a kicsi is érmes lesz, lehet, hogy utána aranyérmet is fog nyerni, de valahol így kellene gondolkodni, hogy mindenki azt hozza ki magából, amit a legjobban tud. Hogyha ez olimpiai arany, akkor az lesz belőle.
1: Nekem a Minna mesélte, hogy ahogy amit te mondasz, hogy relatíve belőle később jöttek ki az eredmények, és hogy ő sokszor hát nem panaszkodott, de hogy ő nyafogott az apukájának, hogy vele egy idősek nyernek a junior EB-ken érmet, nem tudom, és ő csak az utolsó évében csak lett Európa-bajnok, és az apukája mindig türelemre intette, hogyha beleteszed a munkát, az majd idővel ki fog jönni. Nézd meg, hogy lépegettél fel, tehát csak a támogató közegre visszacsatolva, hogy fontos az, hogy a szülő helyén kezeli, vagy szóval jó irányba tartja, nem?
3: De egyébként hát kellő intelligencia is, hogy ezt a sportoló elfogadja, és tudatosuljon benne, hogy igen, nekem még van hosszabb idő, vagy lehet, hogy az én pályafutásom egy kicsit később érik be, de elérek majd én is addig, sőt, lehet, hogy nem égek ki olyan gyorsan, mint az, aki korábban kezdi.
1: Ez is kulcsfontos. Neked egyébként feladatod a szülőkkel is a jó kapcsolat ápolása, tehát az edzői feladat körülbe
2: hát
1: az
2: ajánlott, nem, hogy jó legyen.
1: Igen,
2: viszont
1: de azért óhatatlan lehet hát, olyan, hogy mondjuk
3: a legnehezebb szerintem.
1: Igen, tehát óhatatlan lehet, hogy valamiben nem értetek egyet, vagy másképp, nem tudom. És te szakmailag állsz hozzá, ő meg szülőügyileg, ha már lehet ilyet mondani.
0: Hát muszáj, hogy tartsam a kapcsolatot velük, hiszen egy a cél, és együtt dolgozunk azért, hát nyilván a szülőnek ez nem munka, meg valahol nekem se, úgymond, tehát együtt kell, hogy menjünk előre, mert én hiába mondok ott az uszodában napi 4-5 órában valamit, hogyha többi 18-19 órában mást hallana, akkor az nem működne, de ez a kulcs, amiről beszéltetek ti is, hogyha van egy olyan intelligens szülői háttér, meg érzelmileg stabil háttér, ami náluk is volt, az mennyire előre viszi, és nekem ebből a szempontból valahol lehet, hogy könnyű dolgom van, mert őket most már példaként tudom állítani a mai szülők elé. Az már egy más kérdés, hogy ezt elfogadják-e, vagy nem. Uh-huh. Inkább nem, de azért én elmondom.
2: Többször hangoztattatok ezt az intelligencia szót. ahhoz milyen edzői kvalitás vagy képesség kell, hogy el tud engedni egy versenyződet, aki eléd áll, és azt mondja, hogy én jövőre szeretnék Amerikába menni. És ugye az előbb már beszéltünk arról, hogy évekig dolgozol valakivel, és hát most csúnya szóval le kell róla mondanod, de valamilyen szinten meg nem is akarsz a fejlődése útjába állni. Szóval ez milyen harcok voltak benned?
0: Hát alapvetően én ide jöttem rá, mint edző, hogyha nekem van egy tanítványom, akkor vele két dolog történhet. Az egyik az az, hogy abba hagyja az úszást, a másik, hogy elmegy tőlem. Több lehetőség nincs. Tehát alapvetően én azt gondolom, amikor...
2: Mind a kettő rossz.
0: Nem feltétlenül, nem, egyáltalán nem rossz. Hogyha valakinek már úgy érzi, hogy nem okoz örömet az úszás, vagy nem tudja olyan szinten művelni, akkor nem rossz az, hogyha abba hagyja. Illetve ha elmegy máshová, hogyha az jó hely, és ő ott jobb lesz, akkor az egy jó dolog. Tehát nyilván én, hogy mondjam, amikor leült velem a Hubi meg az apukája beszélgetni, hogy akkor ők beszéltek a Bob Bowman-nel, és akkor ők majd 23. januártól ott fognak úszni. Én rendkívül, engem feldobott ez a hír, én örültem neki. Nyilván akkor még úgy gondoltam, hogy én leszek az a magyar edző, aki mellette lesz utána is, aztán ez nem így történt, de ez már egy másodlagos dolog. Alapvetően én nagyon örültem neki, hogy ő egy nagyon jó helyre fog menni, és tovább folytatódhat ez a karrier, meg az a tehetség, ami benne volt, mert 9,5 évig edzettem őt, de nyilván megvoltak a korlátaink, tehát a vége már volt, hogy egyedül kellett úszni, azért egyedül úszni nem egy felemelő dolog egyrészt, másrészt pedig nyilván a világ legjobb úszóedzőjéhez menni, akinek olyan repertoárja van, és olyan tapasztalata, és olyan rutinja, és olyan csapatot tud maga mellé gyűjteni, akikkel ilyen szuper eredményeket tudnak elérni. Ez egy nagy öröm számomra, hogy a Hubit úgymond kiválasztották ebbe a csapatba, és ő be tudta futni azt a karriert, amit neki be kellett futnia, amire ő predesztinálva volt. És,
1: aminek még nem járunk a tetején, te is így látod?
0: Hát, hogy nem járunk a tetején, ezt sose tudjuk. Ezt mi majd 20 év múlva, 15 év múlva fogjuk megtudni. Azért valahol az, hogy valaki olimpiát nyer, az a szakma csúcsa. Nulladiknak nem lehet lenni. Nyilván lehet még egy olimpiát nyerni, lehet egy olimpián több aranyérmet nyerni, de az, hogy valaki olimpiát nyer, az a legmagasabb. Annál már nincs feljebb. Nyilván szeretnénk azt, hogy ez tovább menjen, hogy világcsúcsokat ússzon, hogy több versenyszámba megmutassa magát, és erre minden esélye megvan, mert egy sok oldalú úszó, több úszás nem be van ott, ugye, pillangón, vegyesen, háton, benne van a gyorsváltónkban, amelyik Európa-bajnoki érmes, tehát, hogy mondjam, azért ő a Magyarország leggyorsabb mellúszója, tehát...
1: Igen,
3: de és egyébként ez Bob Bowman is lenyilatkozta, hogy nyilván neki olyan kvalitásai voltak, amikor kiérkezett, amit korábban még nem is látott úszónál, és ez szerintem nyilván neked is egy óriási jó visszajelzés, hogy amit te csinálsz, az jó, hiszen egy Kós Hubert, aki már Európa bajnok volt akkor, úgy érkezett meg egy csapatba, ami után lett olimpiai bajnok, világcsúcstartó világbajnok, amire azt mondta Bob Bowman is, hogy hatalmas tisztelet az ottani edzőinek, hogy tényleg egy ilyen rendkívül sok oldalú jó úszót kapott.
1: Hát meg a technika, ugye, amit mindig kiemelnek, hogy milyen gyönyörűen.
0: Hát igen, valahol ez nekem nagyon nagy elismerés, hát, meg nagyon jól esik, mert ez áll az én munkámnak a központjába. Tehát az előbb kérdeztetek, hogy mi az Ars Poeticám, vagy mi a meglátásom. Alapvetően ez a szinte tökéletesen kidolgozott úszó technika. Ezért dolgozunk, ezt csináljuk, és hogy minden korban a megfelelő képességeket fejlesszük, és ebben áll a mi munkánk, mert ez a legnehezebb. Tehát most a sípot fújni, meg a stoppert lenyomni mindenki tudja. De azt, hogy lássad, hogy mi az a hiba az úszódnak a technikájában, amit ki kell javítani, és ezt ki is tud javítani, ehhez kell, én azt gondolom, hogy szakértelem, és tulajdonképpen ez az, amit én a korábbi edzőimtől leginkább eltanultam, mert mindannyian a mívesen kimunkált technikának a hívei voltak, és ezt sokan nem tudják, de nekem van 3 diplomám, van egy mérnök diplomám, van egy szakedző diplomám, meg van egy sportmenedzser diplomám, és én próbálom a...
1: Mérnöki részt is behozni?
0: Hát úgymond mérnöki pontossággal megtervezni a dolgokat. Tehát, hogyha valaki megnézi mondjuk az én edzés naplómat, akkor azt látja, hogy az év napra pontosan meg van tervezve, a napok percre pontosan meg vannak tervezve, a feladatok ki vannak dolgozva. Tehát én próbálom azért azt a fajta precizitást belevinni az úszóedzői munkámba is, amit a korábbiakban tanultam. És valóban nekem ez nagyon jó elismerés, amikor egy ilyen híres jó edző elismeri az én szakmai munkámat, mert valahol a kettő együtt működik, tehát az ő szaktudása kellett ahhoz, hogy a Hubi ilyen szintre emelkedjen, tehát hogyha nálam marad az akkori körülmények között, akkor közel sem futotta volna be ezt a pályát, mint amit itt, mert az én tudásom meg az én részem ehhez már kevés volt, tehát ehhez kellett az ő tudása. Viszont, ahogy ő elmondta, az ő munkájához meg kellett az előképzettség, amit nálam kapott, mert hogyha ez nincsen meg, hát azért voltak Bobomennek más külföldi, akár magyar tanítványai is, akik nem futották be ezt a pályát. Hogy most ez azért volt, mert nem voltak olyan tehetségesek, mint a Hubi, nem voltak olyan munkabíróak és szorgalmasak, mint a Hubi, vagy nem volt olyan előképzettségük, mint amit tőlem kapott, ezt nem tudom, de
2: hát nem véletlenül, hogy a legnagyobb bajnokok is a nevelőedzőikről úgy beszélnek, hogy nélkülük ugye nem lettek volna senkik. Említetted Kós Hubert esetében, hogy az olimpiai bajnoki cím az egyfajta csúcs már. Ábrahám Mina esetében mit mondhatsz, mi lehet a legfelső, és hol tart most Mina ezen az úton?
0: Én azt mondom, hogy lépésről lépésre kell haladni. Tehát,
1: ugyanezt mondja ő is.
0: Ugyanezt mondja ő is, és ugyanezt mondta Bob Bowman is, amikor 22-ben találkoztam vele ott a Duna Arénában, ugye amikor a Hubi mondta, hogy akkor ő fél év múlva majd megy oda hozzá, hogy nagyon örülök, hogy hát először is Bob Bowman gratulált nekem, ami furcsa volt, hogy ő gratulál nekem, hiszen nekem kellett volna ő neki. Másrésztről pedig azt mondta, hogy lépésről lépésre kell haladni, és mindennál is ezt gondolom. Tehát az nyilván, remélem, hogy nem a véletlen műve, hogy mind a két úszó már ifjúsági korában felnőtt EB-n érmes tudott lenni. Ugye? Tehát azért az nagyon, nagyon jó dolog. Annak idején Szécsi Tamás mondta azt, hogy a legtehetségesebb, legjobb úszóknak már 17-18 éves ifi korukban felnőtt eredményeket kell tudni elérni. Ők ezt elérték, hál' Istennek. És Minna, ugye sokan nem tudják, de például tavaly indult először egyéni számban világversenyen. Ő korábban csak váltóba tudott bekerülni. Nyilván csomószor volt, hogy a váltót mondjuk ő hozta be éremre, vagy ő annak ellenére, hogy ő volt a legfiatalabb, ő úszott benne a legjobban, de ennek ellenére tavaly tudott egyéni számban először úszni, és mindjárt ezüstérmes is lett ugye a belgrádi Európa-bajnokságon, és utána idén rövid pályán ugyanezt megismételte. Nyilván most a következő cél az, hogy ne csak Európa-bajnokságon, hanem világbajnokságon vagy olimpián is bekerüljön a döntőbe, és hogyha bekerül a döntőbe, akkor ott
1: most, hogy évet váltottunk, az a tavaly, az már, most már tavaly előtt lesz. Igen. Tehát, hogy ez Párizs előtti belgrádi EB-ről beszélsz.
0: A Párizs előttiről,
1: csak, igen. Már 26 igen. Van.
0: Hát igen.
1: Engem viszont annyi még érdekelne, aztán ki is szárok a kérdezés. Azt mondtad, hogy veled nem érte volna el Hubi ugye a jelen körülmények között. Ha szívedre teszed a kezed, ezt mikor tudtad kimondani? Mert én úgy gondolom emberként, akinek van is lelke, hogy ez az elején nem sikerül így kimondani, hanem az elején van egy fajta fájdalom az emberben, hogy mikortól látja reálisan, józanul a meglévő helyzetet, és akarja a tanítványának, a volt tanítványának a lehető legjobbat az ember? Tehát mennyi idő telik el, hogy ki tudod mondani, hogy itthon oda nem tudott volna feljutni a jelen helyzetben, meg a te tudásod, mármint, hogy ami itt van.
0: Hát talán ez a tokiói olimpián csúcsosodott ki, mert ő azért ott többre lett volna hivatott, mint a 20. hely, vagy
1: tehát
0: a 21.
1: hely. Még a tanítványod volt, amikor már láttad a határokat, a korlátokat?
0: Persze, persze. Tehát nyilván mondom, ebbe szerepet játszott az is, hogy hát most már akkor mondjuk ki, hogy voltak azért olyanok, akik, akik olyan kedves kollégák, akik
1: el akarták vinni tőle.
0: Elbizonytalanították a közös munkánkat, és ez nem volt jó, és én ezen nem tudtam változtatni. Tehát én ezt láttam, hogy ezzel probléma van, én ezzel nem tudtam változtatni. Neki ez volt az útja, hogy kikerül innen ebből a közegből. Tehát itt most nem arra gondolok, hogy... Tehát én nekem volt egy olyan félelmem, hogy itt Magyarországon megy el egy másik klubba, és az nem lett volna jó. Tehát neki ez volt az útja, hogy oda kerül Amerikába a Bob Bowmanhez, ebbe a nemzetközi csapatba, és tényleg megint van egy olyan edzője, akinek mindent elhisz, aki olyan, mint amilyen én voltam az első 8 évünkben, hogy mindent kivétel nélkül elhisz, és megcsinálja azt a munkát, amit kell, mert megcsinálja, és ezen múlik minden. Ezen múlik minden, hogy én azt szoktam mondani a tanítványaimnak, hogy gyerekek, nektek annyira hinnetek kell bennem, hogy én azt mondom, hogy itt van ez a fal, és nektek ide 10-szer fel kell mászni, és ettől jobb úszók lesztek, akkor először másztatok fel 10-szer, és utána kérdezzétek meg, hogy ez miért kellett, tehát ne vakon és ész nélkül, de először csináljátok meg, és utána kérdezzétek meg, hogy mi lesz, és én azt látom, hogy a Hubi most egy ilyen helyen van, ahol mindent feltétel nélkül elhív. Tehát ha most a Bob Bowman azt mondja, hogy ő nem megy a világbajnokságra, hanem helyette nyaral, de te meg fogod nyerni a világbajnokságot nagyon jó idővel, akkor ezt elhiszi neki, és elmegy a világbajnokságra, és megnyeri nagyon jó idővel. És én ebben látom a dolgoknak a működését.
2: Fél percünk van, Zoli, sajnos nagyon gyorsan elrepült az idő. A jelenlegi csapatodról mondj kérlek két szót, és kik azok az új csillagok, akik esetleg Kósz Hubert és Ábrahámi nyomdokaiba léphetnek?
0: Hát jelenleg 3 olyan úszón van, akik még ifikorúak, de már a felnőtt rövidpályás OB-n mindannyian ezüstérmet nyertek. Az egyik a Kárpáti Máté, ugye, aki már junior világbajnok nyíltvízi úszásban, meg ifjúsági Európa bajnok. Most tényleg a Rasovszky Kristóffal volt versenyben ezüstérmes lett, 1500-800-on is nagyon, nagyon jól szerepelt, ott is ezüstérmes volt. A másik a Pap Sebestyén, aki
1: 50 hátor
0: megjavította a Milák Kristófnak a csúcsát, és fél óra múlva 100 gyorson pedig a német Nándinak a korosztályos csúcsát, úgyhogy ő is nagyon sokra hivatott versenyző. A harmadik srácot úgy hívják, hogy Kovács Botond, ő is 2 ezüstérmet nyert. Tehát összesen most direkt mielőtt idejöttem, végignéztem a felnőtt OB-n, 5 olyan ifi fiú úszó volt, aki érmet tudott nyerni, abból 3 az enyém.
1: És akkor még a Minna öccse is a csapatodban van.
0: Ő nem a csapatomban, ő a kicsikkel van, ő a Janik Dorottyánál van, a piciknél, ő a piciknél van még, igen.
2: Na hát akkor figyeljük őket is, és a többi Magyarovics tanítványt is, úgyhogy drukkolunk neked, és nagyon sok sikert a hozzájuk és a mindennapi munkához, és nagyon köszönjük, hogy eljöttél. Magyarovics Zoltán volt a vendégünk.
4: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: És elkezdett hajrázni ez a pici lány. Majdnem egy teszthozott előnye, bírja el majd végig. Gyere, Egérke, gyere, kicsi lány. Egérszegi Krisztina, olimpiai bajnok, 200 méteres hátúszásban.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!